0: ivóvizet. A kehidakustányi fürdő ideglenesen nem üzemeltet néhány medencét. Már reggel megdőlt a mérések kezdete óta valaha észlelt legalacsonyabb vízállás rekordja a Velencei tavon, tájékoztatott az Országos Vízügyi Főigazgatóság, az agárdi vízmérce 52 cm-en állt. A zöldség és gyümölcsfogyasztásunk szinte stagnált, miközben az árak 3-4-szeresükre emelkedtek az elmúlt 15 évben, mondta el a Fruitweb Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke az Inforádióban. A szélsőséges időjárás is egyre jobban sújtja az ágazatot, tette hozzá Apáti Ferenc. Jövő hét hétfőre és kedre is rendkívüli parlament ülés összehívását indítványozta a miniszterelnökséget vezető miniszter. A parlament honlapján olvasható indítványban Rúf Bálint 6 törvényjavaslatot sorolt fel, amelyek módosításáról szavazni kell a kormány szerint. Ezek között lesz a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről szóló javaslat, az ügynökakták feltárásáról szóló, és az is, amely alapján a jövőben az egészségbiztosító veszi át az egyedi gyógyszertámogatási kérelmek elbírálását végző Batthyány Stratmann László alapítvány feladatait. Megvonna az élethosszig tartó juttatásokat a Tisza párt azoktól a köztársasági elnököktől, akik nem töltötték ki a teljes ciklusukat. Magyar Péter miniszterelnök emellett felidézte, nagy többséggel elfogadta az országgyűlés a független és szabad közmédiát biztosító törvényt, a gyűlöletkeltő plakátok teljes tilalmát és azt a jogszabálycsomagot is, amely szükséges a 6000 milliárd forintos uniós forrás hazahozatalához. Az EU-s pénzek felszabadításához szükséges, immár elfogadott korrupció ellenes és átláthatósági jogszabálycsomag szerint 2 év börtönt kaphat az, aki a vagyonnyilatkozatával szándékosan megtéveszti a hatóságokat. Megerősítik az integritás hatóság jogköreit, kivezetik a közérdekű vagyonkezelő alapítványokat, így azok állami eredetű vagyona visszakerül az államhoz, és helyreállítják az egyetemi autonómiát. Az új kormány csatlakozik az Európai Ügyészséghez. Az Országgyűlés Oktatási Bizottsága támogatta azt a törvényjavaslatot, amely azt tartalmazza, hogy ebben a tanévben nem folytatják le a pedagógusok teljesítményének értékelését. Müller Anna, a bizottság Tisza párti elnöke szerint a jelenlegi rendszer nem alkalmas valós teljesítmény mérésére. A közmédia átalakításának folyamatába bárki bekapcsolódhat, mondta el Tar Zoltán a Facebookon. Amint az átmeneti vezetés átveszi az irányítást, megindítják a társadalmi párbeszédet, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Döntött a parlament a védett üzemanyagár megszüntetéséről, de a gazdasági és energetikai miniszter rendkívüli hatást kört kap, hogy szükség esetén hasonló intézkedéseket vezessen be. Kapitány István azt mondta, itt az idő, hogy az ország visszatérjen a normál piaci működéshez. Későbbre tolódott a magyarországi túlfogyasztás napja, amelyet idén a tavalyinál egy hónappal később, június 24-én értünk el. A WWF Magyarország szerint azonban nem zöld fordulat áll emögött, hanem az ipari termelés visszaesése. Magyarország továbbra is jóval a fenntartható szint felett használja a természeti erőforrásokat. Végül az időjárásról. Nagy rész derült lesz majd az ég, esetleg kevés gomoly felhővel, csapadék nélkül, mérsékelt széllel. A hőmérséklet a reggeli órákban 14-16, napközben aztán 32-34 fok körül alakul. Híreinket hallották.
1: Szószóló. Közéleti magazinműsor.
2: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. Mai műsorunkban a sárospataki betelepülés évfordulójáról és a Diósgyőri vár felújításának helyzetéről szólunk. A műsor végén pedig Böjte Csaba ferences szerzetessel beszélgetünk a mindennapokról, az egyházról, Szent Ferencről és persze a gyermeknevelésről. Tartsanak velünk!

0: A betelepülés 241. évfordulójára emlékeztek Sárospatakon, a Józsefalvi városrészben. Az egykori 32 betelepült család alkotta közösség elválaszthatatlan részét képezi a településnek, hagyományukat erősen őrzik és ápolják a Józsefalváért Egyesület segítségével. Az évfordulóról Kis Tóth Lajost, az egyesület elnökét hallják.
1: Nekünk azért fontos, mert mi úgy nőttünk föl, mint egy asszimilálódott közösség, tehát Sárospatakhoz nagyon szorosan hozzátartozóan, és az eredetünket nem nagyon ismertük. Fontos megemlíteni, hogy egy kutatói kíváncsiság, dr. Tamás Edit munkássága révén elkészül egy tanulmány, amit elég sokan itt elolvastunk, és amiből úgy megvilágosodott előttünk, hogy a mi eredetünk, a mi történetünk érdemes arra, hogy ezt ápolgassuk. Ennek az ápolgatásnak megjelenése minden év június 16-án a betelepülési évforduló, amelyet ma már, hogy úgy mondjam, ha szabad ezt használni, teljesen természetesnek vesz az itteni közösség, mely közösség az egyesületünknek, a Józsefalváért Egyesületünknek lényegében a tagjai, megközelítőleg 150-160 fővel, tehát én szerintem Sárospatak legnagyobb ilyen közössége jelenleg. Úgyhogy ebből a szempontból is szintén nagyon fontos számunkra ez a nap, hiszen ennek a 150-160 embernek nagyon tartalmas napokat, illetve egy tartalmas ünneplést kell biztosítani. Én nagyon remélem, hogy a mai napban ezt biztosítani tudjuk. Nagyon fontos, hogy ne csak az ünneplésben, hanem az évközi munkában is. Ugye egy közösség az azért közösség, mert vannak közös tevékenységei. Vannak szakköreink, vannak táboraink, vannak közös rendezvényeink, és én szerintem ez a legfontosabb, hogy ezen munkálkodjunk nap mint nap. El kell mondani azt is, hogy ma már sok olyan objektumunk van, már mint fizikai objektumunk, amit nyilván karban kell tartani, szépítgetni kell, építgetni kell, vagy netalántán új ötleteket megvalósítani szükséges. Úgyhogy azt kell mondanom, hogy igenis van nagyon sok tennivaló. Hál' Istennek jelen pillanatban nagyon sok olyan egyesületi tagunk van, aki szívesen részt vesz ebbe a munkába. De azért meg kell említenem, hogy a fiatalitás az nagyon fontos lenne ezen a területen, úgyhogy ebben az évben elsősorban ezen dolgozunk, hogy a fiatalokat minél jobban bevonjuk ebbe a közösségi életbe.
0: A Diósgyőri Vár történelmi épület együttesének rekonstrukciója a nyár végére a célegyenesbe ér, de a teljes és zökkenőmentes nyitáshoz további infrastrukturális fejlesztésekre van szükség. Kiírták a közbeszerzési eljárást a közművek kialakítására, amelyek nélkülözhetetlenek a nagyszámú látogató kiszolgálásához. A dokumentáció szerint a korszerű mosdók és kiszolgáló helyiségek kiépítése várhatóan jövő év februárjáig fog teljesen elkészülni. A kivitelezés során a szigorú tűzvédelmi előírásoknak is teljes mértékben meg kell felelni. A kiegészítő beruházás garantálja majd, hogy a megújult erődítmény a következő turisztikai szezonban már maximális biztonsággal, komforttal és teljes kapacitással fogadhassa a vendégeket. A részletekről Rostás László, a Diósgyőri Vár felelős vezető tervezője adott tájékoztatást.
2: Abszolút jó hírekkel tudok beszámolni, hogy végre eljutottunk odáig, hogy visszaállt az az épület tömeg, ami valóban ilyen volt az Anjou-korban. És egy nagyon érdekes dolog, ugye többször megállítanak az utcán és megkérdezik, hogy építész úr, tényleg ilyen volt? És az a válaszom, igen, tényleg ilyen volt hitelesen. Minden ezzel ellentétes állítást ott konkrétan in situ, tehát az eredeti állapotnak megfelelően be lehet mutatni, hogy ilyen volt. És ebbe ez a fantasztikus dolog, és hát tényleg megdöbbentőnek tűnik, hogy egy olyan palota képe bontakozik ki előttünk, ami valójában Lajostól Lajosig, tehát Nagy Lajostól második Lajosig, igazából ezt a magyar királyságot, ami Európa vezető hatalma volt, ezt szimbolizálja. Hogyha jó Isten is velünk van, akkor nagy valószínűséggel körülbelül olyan július végére ki lehet mondani azt, hogy a műszaki átadás elindításával el tudunk jutni egy olyan állapotba, ami gyakorlatilag tényleg a végleges állapotot közelíti. Sajnálatos módon a közművek bekötései azok hiányoznak. Annak még csak most megy a közbeszerzési eljárása, és hát eléggé feszít a határidő, hiszen jövő februárig a közműveket meg kellene tudni építeni, de hát még csak a közművekre a közbeszerzési kiírás történt meg. Na most ez azért fontos a Diósgyőri vár szempontjából, mert a műszaki átadás átvételnek feltétele az, hogy legyenek meg a közműbekötések. Egy nagyon egyszerű dolgot mondok, például, hogy a tűzivíz, hogyha nincs megfelelő mennyiségben biztosítva, akkor a műszaki átadáshoz nem járul hozzá a hatóság. Épp a minap pedagógusokkal találkoztam, én tanítóknak hívom őket, és ez nem a degradálás, hanem én úgy gondolom, hogy a tanító az a legnemesebb fogalom, ami létezik, és szépen magyarul fejezik ki azt, amit kell. És ezek a tanítók megkérdezték tőlem, hogy hát főépítész úr, tényleg gazdasági funkciója lesz a várnak? Hát hogy fogjuk mi tanítani azokat a gyerekeket, akiket oda beviszünk? Bevihetjük egyáltalán? És megkérdeztem, hogy egyáltalán hogy jut ez az eszükbe? Hát hogy az újság ezt írta? Hát hogy azt mondják, hogy szálloda lesz? Azt mondják, hogy... És akkor mondtam, hogy álljunk meg egy pillanatra, akkor menjünk vissza. Kezdjük onnan, és ezt tényleg érdemes terítékre venni, kezdjük onnan, hogy amikor elkezdtük tervezni 2014-ben a második ütemet, akkor nekünk szigorúan előírta a miniszterelnökség, hogy meg kell néznünk, meg kell vizsgálnunk, hogy milyen funkciók lehetnek benne. Ezt úgy szoktuk hívni, hogy hatásvizsgálatot kell végezni. Ugye egy műemlék esetében a hatásvizsgálat az eléggé érdekes mai napig, hát ezt másként fogalmazza egy bölcsész, másképp egy régész, másképp egy építész, másképp egy beruházó. A lényeg az, hogy 1957-ben Seldmayer János, aki a műemlékvédelem egyik legnagyobb alakja volt, az egyik tervében a Diósgyőri várból szállodát készített. És ez megjelent. 57-es újságba vissza kell menni, meg lehet találni. És akkor ennek kapcsán többször fölvetődött ennek úgymond a lehetősége, és megkaptuk a tervezésnél azt, hogy ezt igenis vizsgáljuk meg, hogy elfér-e benne. Na most ez egy hatástanulmány, egy hatásvizsgálat. És ugye természetesen megnéztük, és 2016-ban az önkormányzat úgy döntött ennek a hatástanulmánynak az eredményeként, amit megvizsgáltak szállodai szakemberek, megvizsgáltak műemlékesek, megvizsgálta a turisztikai ügynökség, és úgy döntöttünk, hogy nem lesz szálloda benne. És ez megjelent a magyar közlönybe. 2016 vissza lehet nézni, több mint 10 éve.

0: A közelmúltban Egerbe látogatott Böjte Csaba ferences szerzetes. A mindennapokról, a gyermeknevelésről, az egyházról és Szent Ferenc példájáról is beszélgettünk vele.
1: Köszöntöm a stúdiónkban Böjte Csaba ferences szerzetest, dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Mindörökké, amen!
1: Egri látogatásukat az alkalmat arra, hogy most itt beszélgessünk a stúdióban. Adódik tehát az első kérdés, hogy milyen élményei vannak Egerrel kapcsolatban, mi köti Egerhez, milyen kapcsolat van Egerrel?
2: Sok nagyszerű ember él itt Egerbe, és ugye hát vannak a fertálymesterek, és hát minden tavasszal elhívnak, hogy imádkozzunk a szöllő ültetvényekért, a szöllész, szöllő munkásokért, és az olyan evangéliumi gondolat, ugye, hogy Jézus is bennünket a szöllőbe hívott, és akkor így eljövünk a gyerekekkel, mindig más városból, más helyről hozunk, tehát jelenleg olyan 52 helyiségben vannak gyerekeink, és hát igazából hát olyan közel 600 gyereket nevel a Szent Ferenc Alapítvány. Most ez alkalommal a Gáros Petri gyerekeket hoztuk el, ott van egy fráter kúria, és hát a Szent Háromságról van elnevezve ez az otthon, és 12 ilyen gyerekkel jöttem el.
1: Milyen gyakran szokta járni az anyaországot így gyerekek kíséretében? A közösségi médiát, ha nézzük, hogy a sajtót, akkor időről időre felbukkan Csaba testvér egy gyereksereggel, egy gyerekkoszorúban.
2: Igen, a baj nem jár egyedül, tehát én mindig hozok magammal egy pár gyereket. Hát ugye most ezek a Gálos Petri gyerekek is ott vannak 30-35 kilométerre Debrecentől, és a 12-ből 4-en nem jártak még soha Magyarországon. Hát pótoljuk ezt a lehetőséget, és hát ilyenkor ők tanulnak néhány verset, éneket, jókedvűek, szerepelnek, egy kicsit én is prédikálok, és akkor hát így közösen együtt hirdessük Isten evangéliumát.
1: És hát így meg tudják mutatni, hogy az otthonok milyen tevékenységet folytatnak, kik az otthonok lakói, és így lehetőség nyílik arra, hogy aki akarja, segítse a munkájukat.
2: Igen, meg feltöltik a gyerekek a fajlalt, meg édesség tankjukat, hogy mondjam, egy kicsit kerekebbek legyenek. Persze, nagyon. Én szeretek a gyerekekkel utazni, én mindig is mondtam, hogy én csodálkozok, aki nem vállal a gyereket, mert én az égvilágon mindenhova magammal viszem. Az érsekatyától lefelé a szegény negyedbe, vagy mit tudom én, húsvétkor elmegyünk a gyerekekkel locsolni, nyomor negyedbe, és oda megy az ember a koldus, azt mondja, hogy a virág el akar száradni, meg szabad elocsolni. De ugyanígy karácsonykor is, máskor is, tehát én azt látom, hogy a gyerekek szeretnek kinézni a fejükből. Úgy szoktam mondani a kollégának, a gyerek olyan, mint a rántás. Az ember nem keveri, odaég. Úgyhogy mindig mozgásba kell őket tartani.
1: És mi felnőttek is tanulhatunk a gyerekektől azért sok mindent.
2: Persze, hogyne. Hogyne.
1: Tavaly történt egy változás, Csaba testvér Déváról átkerült Csíksomjóra. Hogyan élte ezt meg? Mennyire változott a feladat? Mi az, ami maradt?
2: Hát ugye ez egy tragédia, mert nem nekem, hanem az, hogy a délerdélyi szórvány annyira elvékonyodott, hogy ugye én szerzetes vagyok, 3-4-en kéne legyünk egy közösségbe, tehát nem volt már indokolt, hogy ott fenntartson egy közösségi házat a provincia, és akkor, hát ugye ilyenkor elhelyezik az embert, és így kerültem Csíksomjóra, de igazából mi nyugdíjas, ilyen nagyapai üzemmódban hagyja a provincia, hogy végezzem a munkámat, tehát sőt áldást kaptam rá, úgyhogy onnan is ugyanúgy el tudom látni. Hát 52 helyiség, az azt jelenti, nagyjából Erdély minden területén van gyerekvédelmi otthonunk.
1: Mennyire nehéz feladat manapság a gyermekvédelem, nagyon sokat beszélnek erről, és sok pejoratív felhang is van, sok tragédiáról lehet hallani, akár a családi életben, akár az otthonokban. Mennyire nehéz ez a feladat ilyen körülmények között?
2: Hát én azt kell mondjam, hogy 35 éve végzem ezt a munkát, én még nem mondtam egy gyereknek, hogy gyere ide, ne jött volna oda. Tehát, hogy szoktam mondogatni viccesen, én még rossz gyerekes csúfvérasszony nem láttam. Hát főleg az idős nénik bologatnak erre, hogy tudok valamit, de tényleg úgy gondolom, hogy Isten selejtet nem teremt. És hát gond az mindig is volt, vagy az autó is burrog ahhoz, hogy menjen. Tehát, hogy az, az valamennyi van, de én gondolom, hogy nem csinálnám, hogyha nem lehetne, vagy ha nehezen menne. Tehát én örülök, hogy láthatom, hogy a gyerekek növekednek, kibontakoznak, szépülnek, közben-közben becsúszik egy rossz jegy is, meg ilyen-olyan galiba, de hát, na, annak idején mi sem voltunk jobbak, mi.
1: És hát nagyon sok úgymond sikertörténet is van, sikeres életpályák, amit persze nem csak úgy lehet érteni, hogy valakiből sztár lesz, hanem egy boldog ember mondjuk, akinek helyére kerül az élete, vagy akár emberpárok is, ilyenre is van példa az otthonok életében.
2: Hát úgy van, hogy például most volt a Kovásznai háznak a tanévzárója, Szent Boldog Apor Vilmosról van az a ház elnevezve, és beszéltünk a ház vezetőjével, hogy hát 20 éves jubileumot is ünnepeltük, hogy 20 év alatt közel 200 gyerek fordult meg az otthonba. Tehát ugye a gyerek otthonban van, aki évekre kerül be, aztán család talpra áll, elviszik, van, aki érettségig vagy főiskoláig ott marad. Hát az a közel 200 gyerek, 180 valamennyi, hát több, mint fele érettségizett. De tehát nem úgy diplomával repült ki. Hát vagy tizenvalahányan egyetemet végeztek, és kettő doktorált eddig, ugye 20 év alatt. Úgyhogy én mindig azt mondom, hogy egy vérszerinti családba is, ha ennyi eredmény van, akkor apuka hátra dőlhet. Tehát, hogy van. Vagy például a Zsombolyai házunk, hát ott mostan bezártuk, utolsó tanévzárót tartottunk, az is több mint 20 éve működik, de annyira elfogyott a helybeli magyar közösség, hogy megszűnt az óvoda, az iskola, ezek az utolsó gyerekek is már Temesvárra jártak be, ingáztak, és akkor hát ott is több mint 52 gyerek végzett egy családi házba. Hát adná az Isten, hogy Kárpát-medence minden családi házba, a házába 20 év alatt hát legalább 50 gyerek nőjön fel, s repüljön ki.
1: Mi az, amit kapnak a gyerekek itt ezekben az otthonokban? Nyilván a ennivalót, biztonságot, fekhelyet, de hát azért azon kívül mást is kapnak.
2: Hát ugye azt hiszem a legfontosabb a remény. De nem csak azért, mert tavaly remény éve volt, hanem úgy gondolom, hogy gyerekenek nem hazdok én soha, mindig elmondom, hogy kicsi szívem, új biciklizel, hogy mindig hátra nézel, el fogsz esni. Hát ők az utcáról kerültek be. Sok szomorú dolog van mögöttük. Mondom, kaptál most egy 2-3 gólt, következő tekerrugiat. Na, talpra. Álljunk neki. És hát ugye, sokszor mondom ezt mindenkinek, de a gyerekeimnek külön, hogy Isten selejtet nem teremt. Mondom, menj be a tükör elé, nézd meg magadat, egy eredeti mennyei atya alkotást néz veled szemben, nem? Tehát én hiszem, hogy Isten belerakott apait, anyait, mindent a te alkotásod, te teremtésedkor. Tehát, hogy mondjam, ha valaki magáról, meg a másikról mindig rosszat mond, hát az igazából kárinkodik, mert azt mondja ezzel, hogy hát, hogy mennyi atyám, mikor engem vagy őt teremtetted, akkor meglöktek, vagy spicces voltál, vagy mit tudom, hétvége volt, és aztán 12-t össze kellett csapjad. Ez kárinkodás, nem? Tehát én hiszem, hogy Isten minden embert tökéletesnek teremt. És hogyha valami gondok vannak, hát az autót is el lehet rontani, hát utána nem eldobjuk, hanem megjavítsuk, és türelemmel egymásból szeressük ki a jót.
1: Mennyire tudnak ezek a gyermekek kapaszkodni a jó Istenbe? Mennyire kapnak úgymond vallásos nevelést, hátteret, vagy ez mennyire része a mindennapjaiknak?
2: Hát ugye nálunk azért mindenki első áldozó is lesz, ha nincs megkeresztve, megkereszteljük, vérmálkozásra is felkészítsük, tehát hogy mondjam, rendszeresen járunk templomba, tehát én úgy gondolom, hogy nagy-nagy bátorság kell ahhoz, hogy az ember egyedül nekiálljon a nagy világnak. Én gondolom, hogy a Jóisten kezét fogjuk, és mennyei atyánkkal indulunk neki a feladatoknak, az úgy sokkal egyszerűbb és könnyebb.
1: Most ugye egy eléggé zűrzavaros világot élünk, bár ezt régebben is mondtuk, meg a jövőben is mondani fogjuk, amikor az egyházat elég sok támadás éri, kívülről, belülről. Ezt itt vajon az intézményt támadják, vagy a kereszténységet éri a támadás? Ezt hogyan látja Csaba Stvér?
2: Hát én is kapok hideget, meleget, de hát én azt gondolom, hogy mindig megköszönöm a jó indulatú kritikát, meg a rossz indulatot is, mert Hát azért ez alázatra nevel bennünket, odafigyelünk. Hát ugye Szent Pált, amikor jól megostorozták, vagy Szent Pétert, hát ő újongott örömébe, hát idáig még nem jutottam el, de ahol erre kell mennünk, én azt gondolom, hogy régebb is volt kritika, hát tele van a naptárunk vértanukkal, meg másokkal, nem kell megijedjünk. Én azt hiszem, hogy alázattal mi a munkánkat végezzük, aztán hát van egyházi, meg világi törvényszék, meg mennyei atyai törvényszék, hát ők majd válasszák külön a pejvát a értékes magtól. Hát én azt gondolom, hogy nem kell foglalkozunk a világhisztivel. Tehát van, amikor

0: megerősödjön.
1: Hát a mi úrunk Jézus Krisztus nagyon hiteles volt, aztán mégis jól megfeszítették, nem? Ugye Pilátus rendezett egy népgyűlés, vagy egy népszavazást ott, na most a Barabás, vagy kit kell választani. Hát a nép úgy döntött, hogy Jézus feszítsék meg. Tehát én azt gondolom, hogy nem kell felülni erre a hintavonatra nekünk, kell, hogy végezzük a magunk dolgát, mert én azt gondolom, hogyha nagyon sokat foglalkozunk az imázsunkkal, hát akkor abba marad a tevékenység. Tehát én úgy gondolom, hogy bonthat bárki bármit, az a közel 600 gyerek ma is enni ebédet kér. Nem? Tehát nekem ez az elsődleges feladatom, hogy tényleg minden gyereknek legyen meleg otthona, ruhája, tanszere, élelme, kollégáknak legyen fizetésük, vagy közben-közben egy-egy nyári időben egy-egy fagylalt is oda kerüljön. Nekem ez a dolgom. Talán mástok az a dolga, hogy mindegy hiba kereső, menjen és keresse a hibákat. Na hát, biztos tőle jó Isten azt fogja számon kérni, mert ezt a talentumot kapta, de nekünk nagyon-nagyon fontos, hogy ne féljünk. Tehát én azt gondolom, az egyháznak egyik legnagyobb problémája ma az, hogy túl sok a gazdag ifjú, aki próbálja megtartani a parancsokat szépen minden, de amikor Jézus azt mondja, gyere fiú, álljunk neki, csináljunk valami szépet, valami nagyot, akár egy nyári tábort, vagy bármit. Hát akkor jó, Isten, csak botrány, ne legyen, inkább legjobb, ha hazamegyek, és megtartom a parancsokat, és mondom a zsolozsmát, meg minden, aztán ebből baj nem lehet. Ez a gazdag ifjú, hogy mondjam, hozzáállása. Nekünk igazából az kellene, hogy odaálljunk Jézus Krisztus mellé, mint Szent Péter, vagy mint Saul, meg a többiek, és tényleg, hát építsük Isten országát.

0: A gyerekekről, hogyha szó esett a nyárról, hogyan telik a gyerekeknek a nyaruk? Van-e lehetőség arra, hogy egy picit nyaraljanak, pihenjenek, valahogy a szünidő úgy teljen, mint egy gyereknek a szünidőt elvárják?
1: Hát most köszönöm ezt a magas labdát. Nagy szeretettel meghívom az EGRI főegyházmegye fiataljait, de hát az egész Magyarországon a fiatalokat. Képzeljük el, hogy Erdélyben, hát a bukaresti parlament Hunyadi János évet hirdetett 2026-ra. Magas labda, húzzuk le. És úgy van, hogy július utolsó hétvégén től egész augusztus másodikáig

0: mi egy hunyadi napokat szervezünk. 10 nap, és úgy van, hogy július utolsó hétvégén találkozunk Vajdahunyadon, a Vajdahunyadi várba lesz egy szentmise, kicsit történészek is fognak előadást tartani, aztán onnan átmegyünk Keresdre, van egy gyönyörű várkastély, a betlehemi családnak a kastélya, 800 éve rakja azt a völgyet a betlehem család. És akkor úgy szeretnénk, hogy ugye két betlehem fiú is harcolt Hunyadi oldalán a Nándorfehérvári csatában, meg minden, hát akkor Hunyadinak a barátairól, munkatársairól fogunk ott megemlékezni, és onnan átmennénk Csíksomjóra, és hétig a gyerekekkel próbáljuk a mi gyerekeinkből, de a vendégeket is szívesen látjuk Hunyadi apródait nevelni, hogy milyen is lehetett akkoriban egy apród képzés, és mi volt a cél, és hát kicsit a gyerekeket jókedvel, vidáman. Van egy hagyományőrző, az aranygriff csapata, van neki páncéjuk, meg fegyverük, meg minden, de hát van nekik mindenféle korabeli zene, szerszámuk, és egy kicsit menjünk vissza a Hunyadi korába, hogy bátorságot, közösségépítést, ugye, hogy győzzük le a félelmeinket, meg egy jó pár ilyen téma lesz, amit közösen átgondolunk. Ugye Hunyadi volt az utolsó talán olyan közéleti személyiség, aki tudta integrálni hát a románokat, a szerbeket, mindenkit. Ő nem megosztó személyiség volt, hanem hát gondoljuk csak bele, hogy azért Nándorfehérvári csatához odavitt vagy 40 ezer önkéntest, nem? Kapisztráni Szent Jánossal. Hát adná az Isten, hogy legalább sörözni tudjak elvinni 4000 embert, nem, hogy mondjam, csatára egy olyan hadsereggel szembe, akik 3 évvel azelőtt vették be Konstantinápoly városát, nem? Tehát ezek kemény fiúk voltak, és Hunyadi önkéntesekkel, vagy 1200 katonával, vagy 12000 katonával szembe megy a 150 ezer embernek, és megvédi, ezt mondja, hogy hivatlan vendég itt nem megy keresztül. Tehát azt gondolom, hogy valamit tanuljunk tőle, és gondolom, hogy ha van kedvük a magyarországi kedves fiataloknak, hát szépen jelezzenek, ugye a Facebookon, minden interneten mindenütt ott van az elérhetőségem is, akkor akár szervezetten, de akár külön-külön is szeretettel látom.
1: Akkor ezt a buzdítást vehetjük annak, hogy bátran jelentkezzen, akit érdekel a dolog, vagy aki érdeklődik ez iránt. És ha már évfordulókról van szó, akkor van egy szintén nagyon fontos évforduló, szintén 800 év, amiről már szó esett, de ez Ferenc atyának a tranzitusa, 800 éves évforduló. Mit jelent a közösség életében?
0: Hát igen, úgy van körülbelül, érdeklődtem az érsek atyától is, és mondták, hogy tényleg a pápák általában megkérdezik, na mi a probléma, milyen gondok vannak, és akkor hát ilyenkor elmondják, hogy milyen, hol esik be, milyen problémák vannak, és akkor erre próbál az egyház egy receptet írni, hogy most 2026-ban erre a receptre egy szót írtak fel, egy nevet, Szent Ferenc. Igen. Tehát én úgy gondolom, hogy igen, Szent Ferencnek válasza van a 21. század emberének a kérdéseire, hogy hogy álljunk az anyagiakhoz, hogy álljunk a hatalomhoz, a tekintélyhez, a jóistenhez, a góbiói farkasokhoz, abból is van ma, vagy akár a, hát az egyiptomi szultánhoz, hogy milyen legyen a viszonyunk. Igen, Szent Ferenc úgy gondolom utat mutat nekünk, és én azt gondolom, hogy hát mi most megint egyet reklámozok, hogyha megengedik, hogy elkezdtünk mi ferences világi rendiekkel egy ilyen tranzitus névre hallgató, minden napra írunk az evangéliumról egy rövid elmélkedést. És aki beírja ugye a mi honlapunkat, a magnifikát.ro, de az én nevem alatt is ott fut, akkor az letöltheti. Minden napra van egy ilyen ferences elmélkedés, hogy hát igen, kerüljünk kicsit közelebb Szent Ferenchez, neki összejött, hát át, ha nekünk is összejön.
1: Tehát minden napra lehet azért érvényes tanítást keresni és találni, és kérdés az, hogy meghallgatjuk ezt a szót, hiszen az igazságot kimondta, kimondja Szent Ferenc, és tudnánk vonatkoztatni a saját életünkre, csak hát nem mindig olyan kényelmes az.
0: Ugye mindig kérdezik tőlem, hogy jó vanna, 2000 éve hirdetjük az evangéliumot, és hol van az a fránya nagy szeretet? Hát én szoktam mondogatni, hogy például közoktatás, közbiztonság, közegészségügy, közúthálózat, ezek mind-mind a szeretet parancsából nőttek ki, nem? Tehát én azt gondolom, hogy hát, hogy mondjam, hogyha visszamennénk akár Krisztus korába, vagy onnan jönne el valaki, és körülnézne, hogy fegyver nélkül, és könnyek is nyári ruhába sétálunk az úton, és szívélyesen beszélgetünk egymással, és hogy hát elájulna, nem? Tehát olyan érdekes, hogy a teológia előtti 25 évesen mentem teológiára, voltam egy évet bányász, voltam román katona, minden voltam, és akkor bekerültem a teológiára, és voltak olyan társaim, akik érettségi után jöttek egyből oda. Azok oda el voltak kenődve, hogy lehet egy tanár ilyen durva, ilyen faragatlan, meg minden. Hát én meg a bányász mesteremhez, meg a katonai parancsnokomhoz hasonlítva azt mondta, ilyen finom úriember, hát igazán, hát bármire meg lehet kérdezni, és mosolyog, és minden. Nem mindegy, honnan nézzük. Tehát biztos, hogy nagyon 2000 év alatt Krisztus kovász átjárt a társadalmat. Biztos, hogy ez még nem a mennyek országa, még van arrébb egy kicsit, de jó irányba megyünk, és nem kell pánikoljunk, és nem kell idegeskedjünk, hanem nyugtassuk meg magunkat, vegyük számba a feladatainkat, és hajrá, építsük Isten országát. Én azt gondolom, hogy lehet, hogy ma kevesebben járnak templomba, de ennek ellenére keresztény értékekből lehet, hogy a mai emberben több van. Toleranciából, párbeszédre való készségből, nyitottságból, satöbbiből. És azt gondolom, hogy nem elítélnünk kell nekünk a világot. Tehát olyan döbbenetes, hogy a Krisztus a kereszten nem azt mondja, hogy vannak jók és rosszak, hanem azt mondja, hogy tudatlanok, nem tudják, mit cselekszenek. És nem elítél bennünket, elkezd tanítani, és arra biztatja az apostolokat is, hogy ne pálcát törjetek, meg mit tudom, ítélkezzetek, mit nem bírók vagytok, hanem orvosok. Tanítsatok, professzorok, magyarázzátok, érveljetek. Hát az emmauszi tanítványunknak Jézus nem morális előadást tart, hanem szépen, nyugodtan, higgadtan veszi az Ószövetség profétáit, bölcs mondatait, és olyan szépen beszél, hogy ők maguk azt mondják, hogy lángolt a szívünk, míg hallgattuk őt. És van erejük ének idején visszamenni a közösségbe, amit megtagadtak az előtti pár órával, felrázzák a többieket, hogy ne féljetek, van remény, él az Isten, szeret az Isten. Hát ezt kellene valahogy megtanuljuk, hogy ne állandóan ítélkezzünk, hanem lelkesítsünk, bátorítsunk. Ugye mindannyian Isten képére, hasonlatosságára születtünk. Hát olyan szépen mondja Jézus a Szentlélekről, hogy vigasztaló. Hát vajon én mennyire vagyok vigasztaló? Mennyire járt át az a Szentlélek, hogy tényleg ott, ahol vagyok, lelkesítek, bátorítok, vigasztalok? Ugye Szentírásban úgy írja, hogy konszolidáló. Tehát ugye például Izaiásnál is van, hogy menj, vigasztald meg az én népemet, küldi a prófétát az Isten, hogy konszolidáld az én népemet. Hát egy ház, hogy megsüllyed, akkor aláfalazzuk, konszolidáljuk. Hát nekünk ez a feladatunk, nem az, hogy ott egy repedés, összedül az egész, ja Isten, itt a világ vége? Nincs itt a világ vége. Gyerekeknek is mondtam, nincs világ vége. Előttünk, mi atyánkban nem az imádkozunk, hogy hát amikor aztán összedől az a világ, ne fájjon nagyon, nem ezért imádkozunk, hanem azért, hogy jöjjön el a te országod. Te mi Isten diadalmas országának az építői vagyunk. Kicsik vagyunk, botladozunk, egymás csúkszemére lépünk még közbe-közbe, de ennek ellenére nekünk ez a feladatunk. Isten országa nem valahol mögöttünk van, hanem előttünk van. És az a remény töltse be a szívünket. Tehát ugye mindig azt mondom, hogy mennyi, hogy ez 4,5 éve futtatja ezt a Föld nevű projektet, igaz? Tudósok szerint. Hát eddig valahogy mindig boldogult. Én hiszem, hogy most se Putyin, se Zelenszky, se Trump, mit tudom én, nem fog kifogni rajta. Van tovább, van remény. Bízzunk az Istenbe, és adjuk, hogy vezessen bennünket.
1: Amen. Kedves Csaba testvér, nagyon szépen köszönjük az útravalót, meg hát sok feladatot is kaptunk ki Csaba testvértől, és természetesen köszönjük szépen az invitálást a nyári programra. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen.

0: él az Isten.
1: Kedves hallgatóink, műsorunk ezzel véget ért. Munkatársaim a zenei szerkesztő Németh Tamás, a technikus Kvaszinger Jenő és a szerkesztő Bércesi András nevében is köszönöm figyelmüket. A bemondót Berecz Renátát hallották.

0: A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Abban az időben Jézus ezt mondta apostolainak: aki apját vagy anyját jobban szereti, mint engem, nem méltó hozzám. Aki nem veszi föl keresztjét és nem követ engem, nem méltó hozzám. Aki megtalálja életét, elveszíti azt, de aki értem elveszíti életét, megtalálja azt. Máté evangéliumának 10. fejezetéből a 37-től a 39. versig Kormos Csaba poroszlói plébános atya elmélkedését hallják. A műsort Sinkovics Andrea szerkesztette.

Valóban elmondható, hogy korunk szentje, és különösen a tinédzserek példaképe lehet Carlo Acutis. Ez a derűs, ugyanakkor az élet lényeges dolgaiban nagyon komoly gondolkodású fiú mindössze 15 évet élt. 1991. május 3-án született Londonban, és 2006. október 12-én hunyt el Monzában. Az édesapja neve Andrea Acutis, az édesanyjai pedig Antonia Salzano. Gyermeküket születése után néhány nappal kereszteltették meg. A fiú a Carlo Maria Antonio nevet kapta. A család néhány hónappal Carlo születése után Milánóban telepedett le. Carlo biztonságban és jólétben nőtt fel, 15 éves korában azonban egy súlyos betegség, heveny leukémia jelentkezett nála, amely néhány nap alatt végzett vele a monzai kórházban. Az édesanyja, Antonia, azt mondja, van, hogy azt gondoljuk, a hosszú élet egész biztosan boldog életet is jelent. De ezt mégis kitudhatja. Ahogy Carlo mondta, az élet csak akkor lesz biztosan szép, hogyha sikerül Istent helyeznünk az első helyre. És ő így is tette életének minden egyes napján.

Tisztelt rádióhallgatók! Ez a szép megnyilatkozás teljes összhangban van az Úr Jézusnak azokkal a kijelentéseivel, amelyekről a mostani alkalommal elmélkedünk. Abban az időben Jézus ezt mondta apostolainak: aki apját vagy anyját jobban szereti, mint engem, nem méltó hozzám. Aki nem veszi föl keresztjét és nem követ engem, nem méltó hozzám. Aki megtalálja életét, elveszíti azt, de aki értem elveszíti életét, megtalálja azt. Szent Máté evangéliuma 10. fejezetének 37., 38. és 39. versei. Akkor, amikor az evangélium szerinti élet megoszlást idéz elő egy családban, akkor is az evangélium, Jézus örömhíre, illetve az Isten országa és az üdvösség az örök élet mellett kell dönteni. Az a helyes szemlélet azonban, hogy a hívő embernek az ilyen megoszlást és világnézeti szembenállást is a keresztény szeretet és okosság szabályai szerint kell megoldani. Az igazság követése ne legyen kihívó, hanem inkább mutassa meg családtagjainknak, környezetünknek azt az emberi töbletet, amit az igazság birtoklásával kaptunk. Arra is kell gondolni, hogy a hit kegyelmi adomány. Nem a mi emberi erőfeszítéseink eredménye, hanem Isten ajándéka. Hálásnak kell lenni, ha a jó Istentől megkaptuk a hitet, másokat azonban nem marasztalhatunk el, és nem szabad fele barátainkkal, embertársainkkal szemben lekezelően viselkednünk. Az azonban biztos, hogy ha mi a családunkban hívő módon Jézus tanítása szerint igyekszünk élni, az a másként gondolkodó családtagjainkban értetlenséget vagy ellenszenvet kelt, és így szükségszerűen feszültséghez vezet. Kérnünk kell ezért minden nap a támogatást és az erőt Istentől, hogy áldozatokat tudjunk hozni ő érte, Jézusért, a hitünkért, az egyházért. Ez az áldozatvállalás már Jézus következő mondását, a kereszt fölvételét jelenti. A kereszt Szent Máténál itt szerepel először, a 10. fejezetben. Krisztus követése esetleg többet is kíván, mint elszakadást a földi kötelékektől. Jézus teljes és odaadó követését azáltal mutathatjuk meg, hogy fölvesszük az ő keresztjét. Az evangélium jó hír, örömhír és az üdvösség, az örök boldogság ígéretét hordozza. Tehát akkor sem szabad visszariadnunk, és akkor is ki kell tartanunk, ha Krisztus követése áldozatokat, lemondásokat igényel tőlünk, vagy testi-lelki szenvedésekkel jár együtt. Nekünk, keresztényeknek, a hitüket komolyan vevőknek a nehéz helyzetekben is van vigasztalás, éppen az, hogy Krisztus keresztjét vettük magunkra. Kereszthordozásunk pedig érték, hiszen abból megváltás és örök élet fakad. Az elmélkedésünk alapját képező záróvers, a 39. figyelmeztet a legerőteljesebben a hit mellett való döntésre. A kifejezések mögött a földi és az örök élet szembeállítását fedezhetjük föl. Aki minden áron menteni akarja életét, és kitér a döntés, az áldozatvállalás elől,
az veszélynek teszi ki örök életét. Aki azonban kész az életét kötelességei teljesítésében, áldozatvállalásban, sőt, vértanúságban is odaadni, az megtalálja az örök életet. A történelem folyamán ez volt a kereszténység vértanúinak és hitvallóinak is a végső világossága. Örömmel és büszkén gondolhatunk a 2025. szeptember 6-án boldoggá avatott Bódi Mária Magdolnára, a mi Magdinkra, és az olasz Carlo Acutisra, akit másnap 2025. szeptember 7-én iktattak a szentek sorába. Az örökké valóért érdemes odaadni az ideig valót, de a mulandóért nem érdemes feláldozni az örök boldogságot, a mennyországot.

0: Elhangzott a lélek szava. Kormos Csaba poroszlói plébános atya elmélkedését hallották. A műsort Sinkovics Andrea készítette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: A Lélek Szava című műsorunkat hallották.

0: Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
1: 3 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Meghosszabbították a hőségriasztást, ez péntek éjfélig másodfokú, aztán június 30-a jövő hét keddé félig harmadfokú lesz. Meghosszabbították a vörös kódot jövő hét keddé félig, közölte a Szociális és Családügyi Miniszter a Facebook oldalán. Kátai Németh Vilmos bejegyzésében azt kérte, figyeljünk egymásra, mert a hőség miatt nagy veszélynek vannak kitéve az emberek. Fontos gondolnunk a településeken vadon élő állatokra is, érdemes sekély itatókat kihelyezni a madaraknak, amiknek a fürdőzés is életmentő lehet. A sünöket és más emlősöket pedig a földre letett tálkákba kirakott vízzel tudjuk ellátni, a vizet lehetőleg minden nap cserélni kell. Elsőfokú vízkorlátozást lépett életbe Zalaegerszegen, a városközpontban ingyenesen vizet osztanak. Soha nem tapasztalt vízhiány alakult ki Zalaszentgrót térségében, elsősorban az ivóvízhálózatról történő öntözések miatt, ezért 29 településen a hét elején másodfokú vízkorlátozást kellett elrendelni. Mintegy 18 ezer fogyasztót érint ez, de főként Zalacsány és Kehidakustány esetében nyaraló övezeteket is, több településen az alacsony nyomás miatt lajtos kocsikkal biztosítanak ivóvizet. A kehidakustányi fürdő ideglenesen nem üzemeltet néhány medencét. Már reggel megdőlt a mérések kezdete óta valaha észlelt legalacsonyabb vízállás rekordja a Velencei tavon, tájékoztatott az Országos Vízügyi Főigazgatóság, az agárdi vízmérce 52 cm-en állt. A zöldség és gyümölcsfogyasztásunk szinte stagnált, miközben az árak 3-4-szeresükre emelkedtek az elmúlt 15 évben, mondta el a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanácselnöke az Inforádióban. A szélsőséges időjárás is egyre jobban sújtja az ágazatot, tette hozzá Apáti Ferenc. Jövő hét hétfőre és kedre is rendkívüli parlament ülés összehívását indítványozta a miniszterelnökséget vezető miniszter. A parlament honlapján olvasható indítványban Rúf Bálint 6 törvényjavaslatot sorolt fel, amelyek módosításáról szavazni kell a kormány szerint. Ezek között lesz a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről szóló javaslat, az ügynökakták feltárásáról szóló, és az is, amely alapján a jövőben az egészségbiztosító veszi át az egyedi gyógyszertámogatási kérelmek elbírálását végző Batthyány Stratmann László alapítvány feladatait. Megvonna az élethosszig tartó juttatásokat a Tiszapárt azoktól a köztársasági elnököktől, akik nem töltötték ki a teljes ciklusukat. Magyar Péter miniszterelnök emellett felidézte, nagy többséggel elfogadta az országgyűlés a független és szabad közmédiát biztosító törvényt, a gyűlöletkeltő plakátok teljes tilalmát és azt a jogszabálycsomagot is, amely szükséges a 6000 milliárd forintos uniós forrás hazahozatalához. Az EU-s pénzek felszabadításához szükséges, immár elfogadott korrupció ellenes és átláthatósági jogszabálycsomag szerint 2 év börtönt kaphat az, aki a vagyonnyilatkozatával szándékosan megtéveszti a hatóságokat. Megerősítik az integritás hatóság jogköreit, kivezetik a közérdekű vagyonkezelő alapítványokat, így azok állami eredetű vagyona visszakerül az államhoz, és helyreállítják az egyetemi autonómiát. Az új kormány csatlakozik az Európai Ügyészséghez. Az Országgyűlés Oktatási Bizottsága támogatta azt a törvényjavaslatot, amely azt tartalmazza, hogy ebben a tanévben nem folytatják le a pedagógusok teljesítményének értékelését. Müller Anna, a bizottság tiszapárti elnöke szerint a jelenlegi rendszer nem alkalmas valós teljesítmény mérésére. A közmédia átalakításának folyamatába bárki bekapcsolódhat, mondta Tar Zoltán a Facebookon. Amint az átmeneti vezetés átveszi az irányítást, megindítják a társadalmi párbeszédet, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Döntött a parlament a védett üzemanyagár megszüntetéséről, de a gazdasági és energetikai miniszter rendkívüli hatást kört kap, hogy szükség esetén hasonló intézkedéseket vezessen be. Kapitány István azt mondta, itt az idő, hogy az ország visszatérjen a normál piaci működéshez. Későbbre tolódott a magyarországi túlfogyasztás napja, amelyet idén a tavalyinál egy hónappal később, június 24-én értünk el. A WWF Magyarország szerint azonban nem zöld fordulat áll emögött, hanem az ipari termelés visszaesése. Magyarország továbbra is jóval a fenntartható szint felett használja a természeti erőforrásokat. Mintegy 1200 teherhajó veszteg el a Perzsa öbölben arra várva, hogy az iráni háború kitörése után lezárt Hormuzi szoroson átkelve elhagyhassa a térséget. Az ENSZ szakosított tengerhajózási szervezete bejelentette, hogy evakuálási tervet dolgozott ki a tengerészek kimentésére. Először azonosítottak ebolás esetet Franciaországban, egy orvosnál mutatták ki a kórt, aki a Kongói Demokratikus Köztársaságból tért vissza, ott 5 hete járvány tört ki. Kereskedelmi repülőjáraton utazott, az Air France légitársaság az utasok listáját átadta a hatóságoknak. Végül az időjárásról. Nagy rész derült lesz majd az ég, esetleg kevés gomoly felhővel, csapadék nélkül, mérsékelt széllel. A hőmérséklet a reggeli órákban 14-16, napközben aztán 32-34 fok körül alakul. Híreinket hallották.

akarsz, mit akarsz, miért játszol? Semmi, ami van, 100 milliárdszor. Mit akarsz, minek látszol? Ha ki akarsz törni, ki le-

0: egy nemzet nincs tisztában saját történelmével, akkor jelenét is bizonytalannak érzi. Múltunk ismerete út nemzetünk megmaradásához. Hallgassa műsorunkat. Tanuljon, okuljon és építkezzen ön is őseink tetteiből. Múltunk pillérei. Magyar történelmi műsorsorozat a Szent István Rádió hullámhosszán.
1: Kedves hallgatóink, a mai adásban dr. Gebei Sándorral, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézetének professzor emeritusával, az MTA doktorával Klész Beáta beszélget.
2: Nagyon sok szeretettel és tisztelettel köszöntöm a stúdióban régi kedves tanáruramat, ezt mindenképpen szerettem volna a beszélgetés elején elmondani, hiszen valószínűleg majd érződik a beszélgetésből, hogy hát mi, hát ha nem is 97 óta, de mondjuk 98 óta biztos ismerjük egymást, mert akkor voltam másodéves, és ugye tanár úr már tanított minket ugye a Magyar Történelem Tanszéken. A mai témánk pedig az a téma, ami egy évfordulóhoz kötődik, ugye második Rákóczi Ferenc születésének 350. évfordulóját ünnepeljük idén 1676. márciusában született. Rögtön a beszélgetés után, és ezt szintén hangsúlyozom, március 18-a van, ugye szalad is tanár úr a könyvtárba, hiszen a Bródy Sándor könyvtárban a Sorsfordulók, Sorsfordítók sorozatban ma ön lesz az előadó. A pontos téma a Rákóczi szabadságharc kísérlet a rendi alkotmány restaurációjára. Úgyhogy erről fogunk mi is beszélni. Most az, hogy egy 1703-tól 1711-ig tartó Rákóczi szabadságharcot mi egy óra hosszába hogy tudunk beletömöríteni, azt nem tudom. Ezt tanár úr tapasztalatára bízom, de mindenféleképpen azt gondolom, hogy egy pár szót Rákóczi Ferencről születés kapcsán beszéljünk, hiszen nem hiába ő a nagy fejedelmünk. Borsodban, Sárospatakon, Szerencsenin, amikor csináltam riportokat, ott a múzeum igazgatók is nagy fejedelmünknek, tehát még olyan tisztelettel vannak most is iránta, hogy azt gondolom, hogy hát nem hiába volt ő a nagy fejedelem, és hát nem hiába volt ő a nagy szabadságharcnak a elindítója. Tehát minden esetre akkor kezdjük ezt a beszélgetést vele.
3: Nagyon köszönöm a felkonferálást. Minden perfekt. Március 27-én született 1676-ban Rákóczi Ferenc, közismerten Borsi városában, Borsi településen. Felújították a kastélyt, és nagyon szép küllem és bellem jellemzi most ezt a felújított kastélyt, úgyhogy nagyon komoly konferenciákat szoktak szervezni az Eperjesi Egyetemnek a munkatársai. Nem véletlenül, hiszen az Eperjesi Egyetemnek a rektora az Kónya Péter, akivel annak idején még én kötöttem intézmények közötti szerződést, és ő elkötelezett híve ennek a Rákóczi korszaknak, sőt, Kuruc korszaknak, mert Tökölit is ugye vegyük ide, hiszen az Késmárkhoz kötődik, kapcsolódik, Eperjesen járt iskolába, úgyhogy a kurucokat így egy kalap alá vezi Péter, és itt Borsiban gyakran tartanak megemlékezéseket és ünnepségeket. Tehát az apja első Rákóczi Ferenc, aki megint csak közismerten belekeveredett egy király ellenes összeesküvésbe, és a katolikus Báthori Zsófia 400 ezer aranyforinton váltotta meg tulajdonképpen az életét, és tulajdonképpen az, hogy amnesztiát nyert a királytól. Tessék belegondolni azért, hogy egy országbírót, akár a Nádasdit, akár az Rényi Pétert, ezeket kivégezték, vérpadon végezték a hűtlenség miatt. Első Rákóczi Ferenc pedig 400 ezer aranyforinton az élete is, és még a vagyoni helyzete is megmaradt. Hát apját nem nagyon ismerhette meg, hiszen néhány hónapos korában már elveszítette az apját, és így a nagymama meg az anya volt a fő szereplő az ő nevelésében, neveltetésében. Meg kell mondani, hogy a két hölgy nem nagyon jött ki egymással.
2: Tehát itt Zrínyi Ilonáról beszél?
3: Zrínyi Ilonáról és Báthori. Igen, nem jött ki egymással.
2: Hát ez mondjuk nem egy szokatlan jelenség, ugye ez a...
3: Hát nem szokatlan jelenség, de ugye a Rákóczi családban ez különösen ugye fontosan lényeges volt, és vallási alapon ugye különböztek, hiszen olyan értelemben, hogy második Rákóczi György halála után hát a katolizáció és a rekatolizáció megtörténik, és utána ez a vonal már katolikussá vált, amely annak idején nagyon-nagyon protestáns, ugye is vonalat képviselt. Tehát ezen túllépve semmiféleképpen nem szeretnék bele bonyolódni részletekbe, úgyhogy ilyen kézagosan emlegetjük azért ezt a pályafutást, és inkább a politikai tevékenységére koncentrálnak. Kétségkívül, hogy gyerekkorában azért ez a munkács ostroma időszakában átélt élmények azért végigkísérték, de elsősorban az anyához és a testvéréhez való kötődése miatt. A lánytestvére az nagyon-nagyon komoly szerepet játszott a felnőtté válásban. Tudnélék, sikerült most bécsi apácazárdából megszöktették, kiszöktették, és úgy az Aspremont ugye lett a férje, és hát egy ideig ki is tiltották ugye az udvarból ezt az engedetlen párt, hiszen a király és császár engedélye nélkül kötetett meg ez a házasság, majd amikor bocsánatot kaptak, akkor hát a jezsuiták által nevelt Ferencnek az értelmét a sógor és a testvér nyitogatta föl, hogy igenis a világi pályák felé fel kell fordulni, minél hamarabb meg kellene nősülni, hiszen a jezsuiták, akik hát a birtokoknak a igazgatását ugye készben tartották, úgy gondolták, hogy lehet az ifjú Rákócziból egy nagyon-nagyon komoly egyházi pályát kifuttatni, és abban az esetben akkor a vagyon továbbra is ugye az ő kezükben is gyámság halad.

0: 18 éves volt, amikor megnősült, és itt tekint a német-római császárságon belül, hogy milyen kapcsolatok, rokoni kapcsolatok, hogy alakultak, mit alakultak, ezt most mellőzünk, de annyit mindenféleképpen, hogy a mainzi és a kölni választófejedelmek, akik egyúttal érsekek is, ezek rokoni kapcsolatban voltak, ugye Sarolta Amália lesz a hesseni, Rheinfelsi Sarolta Amália lesz a felesége, ők rokoni kapcsolatban vannak, nem csak a császári udvarral, hanem külföldi, tehát például Franciaországban is kapcsolatok, rokoni, távoli rokoni kapcsolatokat.
1: A 14. Lajossal,
0: igen, igen. Igen, igen, országában, igen. És ez a rokoni kapcsolat fogja eredményezni azt, hogy megint egy bizonyos idő után, azért Lipót császár elnéző lesz az engedélye nélkül megkötött házassággal, és tetszik, nem tetszik, ezeket a vagyoni kérdéseket, birtok függővel lévő birtokjogi kérdéseket rendezni kellett. Rendezni kellett a jezsuita rendel, és rendezni kellett akkor a testvérek között is.
1: Engedély nélkül kötetett ez a házasság, nem kértek engedélyt, mert valószínűleg nem kaptak volna, vagy mi az, ami miatt engedély nélküli házasságról beszélünk?
0: Itt a nagykorúsításnak van fontos szerepe. Tudnék, hogy itt 23-24 évet be kellett volna tölteni azért, hogy nagykorú legyen. És Lipót, mivel gyámja volt Rákóczi Ferencnek, hát soron kívül, nem tudom én, gesztus gyakorolva a gyámja vitán, meg nagykorúsította. És a nagykorúsággal pedig jár sok mindent, nevezetesen az, hogy most már nem kell egyeztetni, nem kell a gyámnak az vélemény, de a házassághoz igen, az ki kellett volna kérni, és ez nem történik meg. Nyilván a rokonok miatt, a női ágon jelenkező rokonok miatt. Hát egy mainzi érsekkel, vagy éppen egy köln érsekkel, nem nagyon húzakodott éppenséggel, ugye a császár. Na, ez nagyon-nagyon fontos és nagyon-nagyon lényeges, ugye, hogy megnősült, és akkor Magyarországon hát a birtokokat föl kell keresni, meg kell látogatni, és hát bizony nagyon-nagyon siralmas helyzetben találta, ugye, ezeket a birtokokat, a saját birtokokat, és őt is nagyon-nagyon idegenkedve fogadták. Mégpedig azért, mert hát magyarul nem nagyon tudogatott, illetve hibásan beszélt. Német gúnyába járt, német módítvéset is megjelent, ugye egy ugyancsak német módi öltözött feleséggel, hát nagyon idegenül hatottak itt a magyar környezetben. 1696-ban a német-római birodalom fürszcét, hát ezt szokták birodalmi grófnak, birodalmi hercegnek is fordítani, címet elnyerte, ami nem annyira mondjuk Magyarország vonatkozásában érdekes, hanem sokkal inkább gesztus az előbb emlegetett ugye, rokoniákhoz. Hozzájárult a király, Magyarországon király, ugye Lipót, tehát német-római császár, magyar király, hogy Sáros megye főispánja legyen, és Sáros megye főispánjaként ez az országos politikába való bekerülést jelentette, és az országos problémákkal tetszik, nem tetszik, egy főispánnak foglalkozni kell. Hiszen gondoljunk csak arra, hogy a főispánnak össze kellett hívni a megyegyűlést, a megyegyűlésen elhangzottak a panaszok, a panaszokat, vagy helyben meg tudták oldani, vagy ha nem, akkor továbbítatta. És nagyon-nagyon hamar, főleg az 1697-es hegyaljai felkelés után, hát a szomszédos megye, Ung vármegyének főispánjával, ugye Bercsinyi Miklóssal, ugye összebarátkozott, és Bercsinyi, aki jóval idősebb volt, mint a magyarországi helyzetet alig-alig ismerő Rákóczi, nagy hatással volt rá. Bercsényi ugyancsak a saját vármegye, szomszédos vármegyékben felhalmozódott elégedetlenkedőknek a hát panoszait gyűjtötte, ismerte. Na és a két barát, most már nevezzük úgy, az idősebb ugye és a fiatalabb, azon gondolkodott, hogy hogy lehetne, mint lehetne segíteni ezeken a elesetteken, kisemmizetteken, agyonadóztatott embereken, akik bujtosásból tartották fent magukat. Itt azért egy mondatot már is szúrjunk be a gondolatmenetbe, mégpedig azt, hogy Rákóczi nem szerette, később pedig meg is tiltotta, hogy kurucnak nevezzék az őt katonáit. Ez a közgondolkodásban nem így csapódik le, hanem úgy, hogy Tököli, Rákóczi, katonái, stb. Ezek mind kurucok. Szó szerint a kuruckodás ez útonállást jelent.
1: Tehát, hogy ezt ő érezte, ezt a pejoratív
0: hangzatot? Hogy semmiféleképpen nem Tököli katonák vagyunk, nem Tököli kurucai vagyunk. Mi nem ebből, hanem mi a szabadságért küzdünk, és a magyar nemzetetért sérelmeket kívánjuk ugye korrigálni. Tököli esetében nem erről van szó.

0: Tököli esetében ott van a török, támogatás, török szövetség, töröktől kapja meg a Felső Magyarország fédelme címet. Uh-huh. Tehát szó nincs arról, független attól, ugye, hogy nevelőapjáról van
1: pontosan
0: szó.
1: Pontosan ezt akartam mondani, hogy igen, tehát nevelőapja, de ugyanakkor meg felnőtt korukban azért már úgy elhúztak őket.
0: Hát a politikai, igen, a politikai helyzet megváltozott, és hiába gondolkodott abban Rákóczi, hogy a Tökölit ugye a törökországi számüzetésből haza lehetne hozni, mert fölmerült egy ilyen variációs 1705-ben, hogy Erdély fejedelmének miért ne lehetne Tökölit visszahozni, hiszen őt egy nagyon rövid időre meg is választották 1609-ben. Na, tehát visszakanyarodva akkor, hogy kuruc. Igenis, ez pejoratív mindenféleképpen megnevezés, és ezt Rákóczi nem szerette, és meg is tiltotta. Külső kapcsolat kell. Házi megoldások, ezek nem vezetnek célra. Vercsinyének és Rákóczinak közös volt a véleménye, hogy külső segítséget honnan szerezhetünk? Hát természetesen csak a császár ellenségétől. A császár ellensége pedig nem más, mint 14. Lajos Franciaország, de én sokkal jobban szeretem azt mondani, hogy a Bourbon dinasztia meg a Habsburg dinasztia. Tehát meg is találták a lehetőséget, hogy hogy lehet, mint lehet fölvenni a kapcsolatot. Tudnélik Rákóczit a bécsi követ, amikor ő Bécsben élt, francia, tehát a bécsi, tehát Franciaország bécsi követe, igen. Egyszer egy baráti beszélgetésen azt mondta Rákóczinak, tudnék, Rákóczi nagyon szerette a kártyázást, és amikor ő Bécsben élt, akkor hát ő éjszakában nyúlóan szeretett kártyázni.
1: És jó, hát ezzel igen, nincs
0: na,
1: baj.
0: Ez az
1: élet velejárója.
0: Így van, élete. És megemlítette, hogy közelesen háború lesz, mégpedig Spanyolország királya az beteg, márpedig az Habsburg második Károly, és egyáltalán nem mindegy, hogy kihez fog kerülni az örökség. Tehát vagy Franciaországhoz, vagy pedig éppen a Bourbonokhoz, igen. Na is, nem ártana elgondolkodni azon, hogy Magyarország esetleg szövetségesként, támogatóként, hogyha kirobban egy ilyen ellen, akkor a Habsburgok háta mögött, vagy hátában keletkezhetne egy elégedetlenség, egy elégedetlen mozgalom, és a Tököli időszakot föl lehetne újítani. Na és a lényeg az, hogy ugye Bercsényi is, és Rákóczi is ezt a elejtett beszélgetésből arra következtettek, hogy jó lenne felújítani, és 1700-ban, pont azon a napon, az hiszem ez november 1-én volt, amikor meghalt második Károly Spanyolországban, akkor írta az első levelet Rákóczi Ferenc Franciaországba.
1: És pedig ezek a levelek azért milyen kockázatosak, ugye?
0: Természetesen, mint ahogy be is bizonyosodott, ugye, hogy már a második, harmadik levél az már bemutatásra került Bécsben, és akit ők kiválasztottak, hogy futárként, igaz, németalföldi, pontosabban a mai Belgiumhoz tartozó, tehát a lüttichi származású Longeval nevű kapitány, aki szabadságra ment haza, rábízták

0: ezeket a levelet. És a lényeg az, hogy ugye föltárják ezt a formálódó kapcsolatfelvételt, és ennek az eredménye az, hogy letartóztatják 1700. április 18-án, letartóztatják a nagysárosi kastélyában Rákóczit. Ének idején állítólag 2 óra volt éjjel, amikor rátörtek a hálószobában a alvó házaspárra, és éppen a felesége ugye második gyermekével várandós volt. Letartóztatták, és utána, hát tulajdonképpen éppen végig kocsisztatták egész Magyarországon keresztül. Bécsújhelyi, ahol a nagyapja, tehát Zrínyi Péter raboskodott, és ugyanabban a cellába helyezték el. Kezdetben még ablaktalan, tehát olyan értelemben ablaktalan, bedeszkázott ablakú börtöncellába. És hivatalosan megvádolták, elkészült a vádirat Rákóczit. Rákóczi nem volt hajlandó átvenni. Mégpedig arra hivatkozott, hogy ő birodalmi Gróffürst, Reichsfürst, bárpedig akkor birodalmi bíróság ítélkezzen fölötte.
1: Tehát egyfajta mentelmi jogot.
0: Igen. Második lépés, miután ez nem használt, mert arra hivatkoztak, hogy különleges esetekben nem illetékes ez a bíróság. Mégpedig nyilvánvaló az esküszegőkre, a hazárulókra, a külső emberekkel, illetve a külső hatalmakkal való konspiráció, az nem tartozik a hatály alá. Akkor nem vette át, még egyszer mondom, ezt a vádiratot, utána pedig azzal próbálkozott, hogy ő főneves, magyar főneves, és csak magyar bíróság előtt hajlandó felelni a tetteiért, vizsgálják ki, mennyiben igaz, mennyiben nem. És erről Lukinics Imre történész ezt az egész dokumentációt kiadta
1: volt,
0: és meg lehet nézni, és át lehet lapozni, hogy milyen fokozaton keresztül jutottak el oda, hogy más lehetőség nincs, mint innen meg kell szökni.

0: És a szöktetésben a feleségének nagyon komoly szerepe van. A Wolf gyóntató, bécsi jezsuita páternek nagyon fontos szerepe van, és magától értetődő a bécsi helyi börtönparancsnoknak, egy Lehmann nevű porosz kapitányról van szó, aki biztosította a ruhát, az áruhát, katona áruhát ugye Rákóczinak, és akkor úgy sikerült, azt hiszem, egy rizskarc, ugye mindenki előtt fölrémlik, hogy egy zsákkal a vállán hagyja el a börtönét Rákóczi, és utána pedig a Bezeridi nevű kísérőjével föl északra, és Krakkó és Varsó. Így érkezik meg Lengyelországba. 1701-ről van szó. A lengyelországi megjelenés az nem véletlen természetesen. Egyrészt nagyon-nagyon régi rokoni kapcsolatokat föl lehet újítani. Másodszorban pedig akkori Lengyelországban, hivatalosan Zsezsposzpolitában, Lengyel-Litván, nemesi köztársaságban a francia befolyás igen erőteljes. És ők azonnal a francia missziónál találtak menedéket, és a francia misszió pedig kiközvetítette őket, természetesen mindez konspiratív módon, kiközvetítette őket francia érzelmi főnemesekhez. És kézzel-kézzel adogatták ezeket a bújtatott embereket, magyar hát összeesküvőket, akiknek a fejére természetesen vérdíjat tűzött ki, Lipót, hiszen 10 000 aranyforint jutotta a markát annak, aki élve elviszi Bécsbe, 6 000 pedig, hogy halotti tetemet fogja majd biztosítani. Na, és így kellett elbújtatni, tehát nem maradhattak Varsóba, hanem ugye a Lubomirszky család, és magától értetődő Lubomirszky család az egyik leggazdagabb és legpatinánsabb főnemesi család Lengyelországban. A családból származó Esbiéta, akit csak Erzsébetnek szoktak emlegetni, de szép Helénának szokták mások ugye emlegetni, akinek a férje Senyavszky volt, Senyavszky Hetman, úgyhogy Senyavszkyné Lubomirska Esbiéta az a fő szereplő, aki gondját viseli tulajdonképpen ezeknek a menekülteknek. Bercsényi ugye német mérnöknek, Rákóczi pedig francia mérnöknek álcázva a különböző birtoktesteken, vidéki birtoktesteken élnek, és többek között hát Brezánba is így kerülnek, a mai Berezsáni Ukrajnában ez a település. Na és itt történik meg az a nagy találkozás, vagy véletlenszerű, utána pedig már tudatos, hogy a tiszaháti felkelőknek ugye a küldöttsége, na de a saját birtokainak jobbágy küldöttsége is hallomásból úgy kalkulál, hogy valahol itt a határhoz közeli birtokon tartózkodik, és akkor így bukkannak aztán Rákóczira, és fölkérik arra, hogy legyen szíves ugye a
1: vezesse a
0: elégedetlenkedőknek az élére állni, mert vezér nincs.
1: Igen. Most pont ezen gondolkoztam, igen, hogy az ő börtönből való elszökése és itt a Brezánban való tartózkodása, tehát ez már valamelyest ugye a nyitánya lesz annak, hogy ugye a Rákóczi szabadságharc 1703-ban végül is elindul. Hát nem tudom, hogy mennyi az a idő, amit mi ebbe a 8 év történéseit bele tudunk tenni. Talán, hogyha megenged azt, hogy egy picit olyan szempontból vezessem ezt a szállat, hogy tanár úrnak jelent meg többféle tanulmánya nyilvánvalóan ugye erről a korról, és találtam egy olyat, amelyben ugye a Rákóczi Szabadságharc ország vagy országos gyűléseiről ír. Ugye itt egészen pontosan 3 helyszínen 4 országgyűlés volt, de javítson ki tanár úr, tévedek.
0: Nem kerüljük meg ezt a kérdést, de föl kell vezetni, mégpedig azért kell fölvezetni, mert a sikerek, látványos sikerek, stb. Bécset elgondolkodtatták, hogy le kellene csendesíteni ezt az országot. Tárgyaljunk. És tárgyaljunk a békéről. Hogy lehet leszerelni? Milyen ajánlatokat le? És 1704-ben, márciusban Gyöngyösre hívják össze ezt a találkát. Nem véletlen Gyöngyös, hiszen itt részföldes úr a városban, ugye Rákóczi. Másodszorban pedig a bécsi küldöttséget a kalocsai érsek vezeti, Széchenyi Pál. És az pedig itt született, Gyöngyösön. Tehát nem véletlen. és akkor gyöngyösen összejöttek, de néhány nap múlva természetesen felállnak az asztaltól, mert Széchenyi Pál mit mond? Azt mondja, hogy kivizsgáljuk a legközelebbi országgyűlésen a panaszokat. És megkérünk közvetítőket, hogy jöjjenek és közvetítsenek az ellenséges felek között. És ezeket a gravamináknak nevezik, tehát sérelmeket, amelyek különösen bántják a magyar nemességet, meg egyáltalán a felkelőket, azokat is természetesen tudjuk majd orvosolni, akceptálni, és mindenki amnestiát kap, beleértve a lehető, tehát a nemeseket és a nemteleneket.

0: Bercsényi ezzel a négy beterjesztett ponttal szemben 25 pontban tulajdonképpen visszautasítja ezeket a dolgokat, tudnék, már is emlegeti azt, hogy itt külső hatalmak garanciájával lehet megegyezni, és a külső hatalmak az legyen Anglia, legyen Hollandia, akkor még nem így hívják, hanem Egyesült Tartományok, és Lengyelország, de még Velence is szóba jött, tehát külső országok, és a király természetesen föl van háborodva, hogy egy belügybe külső, nem tudom, hatalmakat bevonni, hát ez nem lehetséges. Hát ilyen nincs, hogy az alattvalókkal, nem tudom én, paktál és tárgyal ezek a külső hatalmak. Hát ez lehetetlenség. Úgyhogy néhány nap múlva felálltak és elhagyták. Igen ám, csak a Rákóczi seregek megint hol portja, hol pedig nagyobb csata eredményeként látványos sikerek vannak, és össze kellett még egyszer ülni. Összeültek augusztusban is, de augusztusban a helyzet egészen, megint gyöngyösen, nagyon-nagyon nagy probléma jelentkezett, mégpedig az, hogy 1704. július 8-án Gyulafehérvárat erdélyi fejedelemé megválasztották. Az ő előzetes engedélyét kikérve. Tehát Erdélyből egy delegáció jön, hogy azt a felkelést, amelyet irányít Rákóczi Magyarországon, ugyan ezt a felkelést Erdély országban is vezesse. Nem véletlenül emlegetem, hogy Magyarország meg Erdély ország, mert ez a kettősség az 1704-es augusztusi gyöngyösi találkozáson már áthidalhatatlan problémát jelentett. Hogy a király engedélye nélkül erdélyi fejedelemmé választani egy lázadót, egy összeesküvőt? Tehát megszakadtak természetesen most is a tárgyalások, igaz, hogy most nem néhány nap után, hanem azt hiszem két hónapig győzködték egymást, de ott volt az angol és ott volt a holland követ, ott volt a Stepney, meg ott volt a Bruynings, és sem mindegy a közvetítők, mit mondtak, mit nem mondtak, hol Bécsbe szaladtak, nem tudom, jelentették, hogy mi történt itt Gyöngyösön, hol Pozsonyban, tehát lehetetlenség volt összehozni és összefésülni az ellentéteket. Mert az erdélyek úgy gondolták, hogy egy fejedelmet választottak, akkor a fejedelem mellett van a helyük, és kéretlenül, hivatlanul ott voltak már a gyöngyösi második találkozón. Úgyhogy ez nagy felfordulást okozott, és ez megint a megegyezést és kiegyezést nem tette lehetővé. Nem véletlenül emlegetem azt, hogy felkelés. A király szempontjából mindenféle fajta megmozdulás az felkelés. A Rákóczi oldaláról pedig nyilvánvaló, ugye, a szabadság, elvesztett szabadságjogoknak a visszaszerzés. Milyen szabadságjogokat veszített el? 1687-es országgyűlésen, Pozsonyi országgyűlésen Lipót több dolgot is kisajtolt és kikényszerített a magyar országgyűléstől. Mégpedig tessék végig gondolni azt, hogy 1686-ban Buda felszabadult, 1687 a második Mohácsi csata, 1687 eperjesi vértörvényszék. Egy megfélemlített ország és háború közepette lévő ország képviselői jöttek össze Pozsonyba. Természetesen csak azoknak a vármegyéknek a képviselői jelentek meg, akik már felszabadultak a török hódoltságból. Na de hát az ország kétharmada még mindig. Igen. Igen. Azok nem vettek részt. Erre fel Rákóczik ugye azzal operálnak, hogy hát nem volt ott az egész ország, hát miféle országgyűlés ez? Hát az országgyűlésen ott kell lenni, minden vármegyének. Hát ott nem volt. Ez az egyik sérelem. A másik sérelem pedig az erdélyi fejedelemségnek a dolga. Engem megválasztottak erdélyi fejedelem, akkor tessék elismerni. Hát olyan nincs, mert mindig a király jóváhagyása kellett hozzá. És még egy nagyon fontos dolog volt, Jeruzsálemi Endre, 1222-es aranybulájának 31. paragrafusa eltöröltetett, vagyis az ellenállásnak a joga. Mert ha a király megsérti a magyar alkotmányt, akkor a nemesség büntetés nélkül, stb. És fegyveresen is tiltakozhatnak. 1687-es ország eltörölte. Hát ez akkor hogy? Ez kikényszerített volt, ez egy oktrojált törvény volt. Most akkor tessék ezeket visszaállítani. És akkor a király Lipót, hát ez hallatlan, hogy mit merészelnek ezek az alattvalók. Na most 1705-ben, május 5-én meghalt Lipót. És még ez is nagyon-nagyon fontos, hogy ezen az országgyűlésen, Alpozsony országgyűlésen megkoronáztatta a 9 éves fiát magyar királynak, de nem csak úgy, hanem annak az egyenesági leszármazottait is. Vagyis örökös, a Habsburg dinasztia, a Habsburg család örökösen biztosította magának a magyar királyi címet. Természetesen ott van a nádor, ott van az érsek, ott vannak nagyon sokan, akik közvetlenül lojálisak magával a királyi udvarral. Na de hát ezt hogy lehet elfogadni Rákóczék szempontjából? Tudnédik, 1298-tól a királyválasztás mindig megejtett, ugye a procedúrának megejtett szakasza volt, és miután megtörtént a választás, csak utána történhetett a koronázás. És most nincs, eltűnt a királyválasztás. Hát ki választotta meg Lipótnak a fiát, hát első Lipót. Józsefet? Választotta. De a Magyarországgyűlés nem választotta meg, Rákóczi felfogásában, mert az 1987-es országgyűlés az egy illegitim országgyűlés volt az de ő felfogása.
1: Most az egy dolog, hogy a Rákóczi felfogás, ami, de mondjuk, hogyha egy országnak tényleg mondjuk a töredéke vármegyék képviselői jelennek meg, most nem tudom, egy harmad, az igen, akkor eleve most érvényes, nem érvényes, azért beszéltünk erről ugyanúgy, mint most egy kétharmados elfogadás. Tehát, hogy most nem, tehát, hogy most, hogyha nem tudom, most mondok egy számot, 25-en kell, hogy részt vegyenek, de ebből mondjuk 8 vesznek részt, most az a 8 hogy szavazhatja meg a komplett ország sorsát?
0: Ezt nem kell tőlem kérdezni, de tény, hogy Rákóczik ugye eleve, ez egy illegitim országgyűlés, az illegitim országgyűlésnek a végzései az illegitim törvények, azok nem törvények. Mi a megoldás? Az a megoldás, hogy tessék visszaállítani a királyválasztást, és majd akkor, ha a királyválasztáson első Józsefet megválasztjuk magyar királynak, akkor és megkoronázzuk, akkor majd hivatalos. De addig, míg ez nem történik meg, addig első József Magyarországon nem király.
1: Tehát Lipót halála után...
0: A fia. Első József.
1: Igen, de akkor tulajdonképpen nem fogadták el? Tehát nem fogadták el törvényes uralkodónak?
0: Rákóczik soha nem levelezés azért foly természetesen. Mindig császárnak titulált. Az rendben van. Az a császárság dolga. Német-római császárságnak a
1: jó,
0: dolga.
1: De nem magyar király.
0: De nem magyar király. Soha le nem írták, hogy magyar király. Amikor a lehetőleg válságosabb időszakában érkezett a Rákóczi szabadságot, ez 1711. január 31-én megírt levélben sem magyar király. Szó nincs róla. Tehát ő mindig csak császár őfelség.
2: A mai adásban a 350 éve született II. Rákóczi Ferenc életéről, származásáról, valamint a nevével fémjelzett szabadságharc kirobbanásáról, kezdeti szakaszáról dr. Gebei Sándorral, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézetének professzor emeritusával, az MTA doktorával Klész Beáta beszélgetett. Az összeállítás második részét jövő héten ugyanebben az időpontban sugározzuk. Egy korábbi adásunk ismétlését hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
1: Négy óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Megalakult a Katolikus Karitász mentőszolgálat. A célja, hogy a segélyszervezet újabb területen tudjon gyors, szakszerű és hatékony segítséget nyújtani a bajba jutott emberek számára. Zagyva Rihárd országos igazgató azt mondta, szervezetük küldetése jelen lenni a kiszolgáltatott bajba jutott emberek mellett. A mentőszolgálat önkéntes orvosok, mentőtisztek, egészségügyi szakemberek, önkéntesek és támogatók összefogásával jött létre, és az önkéntes mentésben vesznek részt. Meghosszabbították a hőségriasztást, ez péntek éjfélig másodfokú, aztán június 30-a jövő hét kedd éjfélig harmadfokú lesz. Meghosszabbították a vörös kódot jövő hét kedd éjfélig, közölte a Szociális és Családügyi Miniszter a Facebook oldalán. Kátai Német Vilmos bejegyzésében azt kérte, figyeljünk egymásra, mert a hőség miatt nagy veszélynek vannak kitéve az emberek. Fontos gondolnunk a településeken vadon élő állatokra is. Érdemes sekély itatókat kihelyezni a madaraknak, amiknek a fürdőzés is életmentő lehet. A sünöket és más emlősöket pedig a földre letett tálkákba kirakott vízzel tudjuk ellátni. A vizet lehetőleg minden nap cserélni kell. Elsőfokú vízkorlátozást lépett életbe Zalaegerszegen, a városközpontban ingyenesen vizet osztanak. Soha nem tapasztalt vízhiány alakult ki Zalaszentgrót térségében, elsősorban az ivóvízhálózatról történő öntözések miatt, ezért 29 településen a hét elején másodfokú vízkorlátozást kellett elrendelni. Mintegy 18 ezer fogyasztót érint ez, de főként Zalacsány és Kehidakustány esetében nyaraló övezeteket is, több településen az alacsony nyomás miatt lajtos kocsikkal biztosítanak ivóvizet. A kehidakustányi fürdő ideglenesen nem üzemeltet néhány medencét. Már reggel megdőlt a mérések kezdete óta valaha észlelt legalacsonyabb vízállás rekordja a Velencei tavon, tájékoztatott az Országos Vízügyi Főigazgatóság. Az agárdi vízmérce 52 cm-en állt. A zöldség és gyümölcsfogyasztásunk szinte stagnált, miközben az árak 3-4-szeresükre emelkedtek az elmúlt 15 évben, mondta el a Fruitweb Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke az Inforádióban. A szélsőséges időjárás is egyre jobban sújtja az ágazatot, tette hozzá Apáti Ferenc. Jövő hét hétfőre és kedre is rendkívüli parlamenti ülés összehívását indítványozta a miniszterelnökséget vezető miniszter. A parlament honlapján olvasható indítványban Ruf Bálint 6 törvényjavaslatot sorolt fel, amelyek módosításáról szavazni kell a kormány szerint. Ezek között lesz a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről szóló javaslat, az ügynök akták feltárásáról szóló, és az is, amely alapján a jövőben az egészségbiztosító veszi át az egyedi gyógyszertámogatási kérelmek elbírálását végző Battyányi Stratmann László alapítvány feladatait. Megvonna az élethosszig tartó juttatásokat a Tisza párt azoktól a köztársasági elnököktől, akik nem töltötték ki a teljes ciklusukat. Magyar Péter miniszterelnök emellett felidézte, nagy többséggel elfogadta az országgyűlés a független és szabad közmédiát biztosító törvényt, a gyűlöletkeltő plakátok teljes tilalmát és azt a jogszabálycsomagot is, amely szükséges a 6000 milliárd forintos uniós forrás hazahozatalához. Az EU-s pénzek felszabadításához szükséges, immár elfogadott korrupció ellenes és átláthatósági jogszabálycsomag szerint 2 év börtönt kaphat az, aki a vagyonnyilatkozatával szándékosan megtéveszti a hatóságokat. Megerősítik az integritás hatóság jogköreit, kivezetik a közérdekű vagyonkezelő alapítványokat, így azok állami eredetű vagyona visszakerül az államhoz, és helyreállítják az egyetemi autonómiát. Az új kormány csatlakozik az Európai Ügyészséghez. Az Országgyűlés Oktatási Bizottsága támogatta azt a törvényjavaslatot, amely azt tartalmazza, hogy ebben a tanévben nem folytatják le a pedagógusok teljesítményének értékelését. Müller Anna a bizottság tiszapárti elnöke szerint a jelenlegi rendszer nem alkalmas valós teljesítmény mérésére. A közmédia átalakításának folyamatába bárki bekapcsolódhat, mondta el Tar Zoltán a Facebookon. Amint az átmeneti vezetés átveszi az irányítást, megindítják a társadalmi párbeszédet, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Döntött a parlament a védett üzemanyagár megszüntetéséről, de a gazdasági és energetikai miniszter rendkívüli hatást kört kap, hogy szükség esetén hasonló intézkedéseket vezessen be. Kapitány István azt mondta, itt az idő, hogy az ország visszatérjen a normál piaci működéshez. Későbbre tolódott a magyarországi túlfogyasztás napja, amelyet idén a tavalyinál egy hónappal később, június 24-én értünk el. A WWF Magyarország szerint azonban nem zöld fordulat áll e mögött, hanem az ipari termelés visszaesése. Magyarország továbbra is jóval a fenntartható szint felett használja a természeti erőforrásokat. Végül az időjárásról. Nagy rész derült lesz majd az ég, esetleg kevés gomoly felhővel, csapadék nélkül, mérsékelt széllel. A hőmérséklet a reggeli órákban 14-16, napközben aztán 32-34 fok körül alakul. Híreinket hallották.
1: Holdvilág.
3: Kedves hallgatóink, következő perceinkben híres balettek zenéiből válogat zenei szerkesztőnk Németh Tamás. Összeállításunkhoz kellemes zenehallgatást kívánunk.

Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben híres balettek zenéiből válogatott a zenei szerkesztő Németh Tamás. Köszönjük, hogy velünk tartottak, további kellemes rádiózást kívánunk!

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, 2026. június 25-én csütörtökön szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A zenéket ma Németh Tamás válogatja, az éjszakás technikai segítséget pedig Nátrán Istvánnak köszönjük. Rádiónk igazgatója Bércesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas időtöltést kívánok Önöknek. A műsorvezetőt, Berecz Renátát hallják. Most nézzük meg, milyen műsorokkal várjuk Önöket a következő egy órában. A műsor ismertetés után a nap imáját hallgathatják meg, ezután híreket mondunk, majd a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk. 5 óra 30 perctől ismét híreket mondunk, majd a mai névnaposainkat köszöntjük. Ezt követően a kalendárium eseményeit ismerhetik meg. Műsor ismertetéssel legközelebb a 6 órai híreket követően jelentkezünk. Ha tehetik, hallgassanak minket addig is. Kellemes ébredést kívánok mindannyiuknak, legyen szép napjuk, és töltsék velünk a Szent István Rádió hullámhosszán.

0: A nap imája.
1: Rosszért rosszal senkinek ne fizessetek. Törekedjetek arra, ami jó minden ember szemében. Amennyire rajtatok áll, éljetek mindenkivel békességben. Ne szolgáltassatok magatoknak igazságot, szeretteim, hanem hagyjatok teret az Isten haragjának, hiszen írva van, enyém a bosszú, én majd megfizetek, mondja az Úr. Sőt, ha ellenséged éhezik, adj neki enni. Ha szomjazik, adj neki inni. Ha azt teszed, izzó parazsat raksz a fejére. Ne engedd, hogy legyőzzön a rossz. Inkább te győzz le a rosszat jóval. Adja meg nektek a béketűrés és a vigasztalást Istene. Hogy Krisztus Jézus akarata szerint egyetértsetek, hogy egy szívvel, egy szájjal magasztaljátok az Istent, Urunk, Jézus Krisztus atyát.

0: Hallgassák meg híreinket!
1: Meghosszabbították a hőségriasztást, ez péntek éjfélig másodfokú, aztán június 30-a jövő hét kedd éjfélig harmadfokú lesz. Meghosszabbították a vörös kódot jövő hét kedd éjfélig, közölte a Szociális és Családügyi Miniszter a Facebook oldalán. Kátai Németh Vilmos bejegyzésében azt kérte, figyeljünk egymásra, mert a hőség miatt nagy veszélynek vannak kitéve az emberek. Fontos gondolnunk a településeken vadon élő állatokra is. Érdemes sekély itatókat kihelyezni a madaraknak, amiknek a fürdőzés is életmentő lehet. A sünöket és más emlősöket pedig a földre letett tálkákba kirakott vízzel tudjuk ellátni. A vizet lehetőleg minden nap cserélni kell. Elsőfokú vízkorlátozást lépett életbe Zalaegerszegen, a városközpontban ingyenesen vizet osztanak. Soha nem tapasztalt vízhiány alakult ki Zalaszentgrót térségében, elsősorban az ivóvízhálózatról történő öntözések miatt, ezért 29 településen a hét elején másodfokú vízkorlátozást kellett elrendelni. Mintegy 18 ezer fogyasztót érint ez, de főként Zalacsány és Kehidakustány esetében nyaraló övezeteket is, több településen az alacsony nyomás miatt lajtos kocsikkal biztosítanak ivóvizet. A kehidakustányi fürdő ideglenesen nem üzemeltet néhány medencét. Már reggel megdőlt a mérések kezdete óta valaha észlelt legalacsonyabb vízállás rekordja a Velencei tavon, tájékoztatott az Országos Vízügyi Főigazgatóság, az agárdi vízmérce 52 cm-en állt. A zöldség és gyümölcsfogyasztásunk szinte stagnált, miközben az árak 3-4-szeresükre emelkedtek az elmúlt 15 évben, mondta el a Fruitweb Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke az Inforádióban. A szélsőséges időjárás is egyre jobban sújtja az ágazatot, tette hozzá Apáti Ferenc. Jövő hét hétfőre és kedre is rendkívüli parlament ülés összehívását indítványozta a miniszterelnökséget vezető miniszter. A parlament honlapján olvasható indítványban Rúf Bálint 6 törvényjavaslatot sorolt fel, amelyek módosításáról szavazni kell a kormány szerint. Ezek között lesz a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről szóló javaslat, az ügynökakták feltárásáról szóló, és az is, amely alapján a jövőben az egészségbiztosító veszi át az egyedi gyógyszertámogatási kérelmek elbírálását végző Batthyány Stratmann László alapítvány feladatait. Megvonna az élethosszig tartó juttatásokat a Tisza párt azoktól a köztársasági elnököktől, akik nem töltötték ki a teljes ciklusukat. Magyar Péter miniszterelnök emellett felidézte, nagy többséggel elfogadta az országgyűlés a független és szabad közmédiát biztosító törvényt, a gyűlöletkeltő plakátok teljes tilalmát és azt a jogszabálycsomagot is, amely szükséges a 6000 milliárd forintos uniós forrás hazahozatalához. Az EU-s pénzek felszabadításához szükséges, immár elfogadott korrupció ellenes és átláthatósági jogszabálycsomag szerint 2 év börtönt kaphat az, aki a vagyonnyilatkozatával szándékosan megtéveszti a hatóságokat. Megerősítik az integritás hatóság jogköreit, kivezetik a közérdekű vagyonkezelő alapítványokat, így azok állami eredetű vagyona visszakerül az államhoz, és helyreállítják az egyetemi autonómiát. Az új kormány csatlakozik az Európai Ügyészséghez. Az Országgyűlés Oktatási Bizottsága támogatta azt a törvényjavaslatot, amely azt tartalmazza, hogy ebben a tanévben nem folytatják le a pedagógusok teljesítményének értékelését. Müller Anna a bizottság Tisza párti elnöke szerint a jelenlegi rendszer nem alkalmas valós teljesítmény mérésére. A közmédia átalakításának folyamatába bárki bekapcsolódhat, mondta el Tar Zoltán a Facebookon. Amint az átmeneti vezetés átveszi az irányítást, megindítják a társadalmi párbeszédet, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Döntött a parlament a védett üzemanyagár megszüntetéséről, de a gazdasági és energetikai miniszter rendkívüli hatást kört kap, hogy szükség esetén hasonló intézkedéseket vezessen be. Kapitány István azt mondta, itt az idő, hogy az ország visszatérjen a normál piaci működéshez. Későbbre tolódott a magyarországi túlfogyasztás napja, amelyet idén a tavalyinál egy hónappal később, június 24-én értünk el. A WWF Magyarország szerint azonban nem zöld fordulat áll emögött, hanem az ipari termelés visszaesése. Magyarország továbbra is jóval a fenntartható szint felett használja a természeti erőforrásokat. Mintegy 1200 teherhajó veszteg el a Perzsa-öbölben arra várva, hogy az iráni háború kitörése után lezárt Hormuzi szoroson átkelve elhagyhassa a térséget. Az ENSZ szakosított tengerhajózási szervezete bejelentette, hogy evakuálási tervet dolgozott ki a tengerészek kimentésére. Először azonosítottak ebolás esetet Franciaországban, egy orvosnál mutatták ki a kórt, aki a Kongói Demokratikus Köztársaságból tért vissza, ott 5 hete járvány tört ki. Kereskedelmi repülőjáraton utazott, az Air France légitársaság az utasok listáját átadta a hatóságoknak. Végül az időjárásról. Nagy rész derült lesz majd az ég, esetleg kevés gomoly felhővel, csapadék nélkül, mérsékelt széllel. A hőmérséklet a reggeli órákban 14-16, napközben aztán 32-34 fok körül alakul. Híreinket hallották.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Szerdai adásunk tartalmából. Leó pápa katekézise. Az eukarisztia hatékony ellenszere a világunkat aláásó megosztottságnak. Szent Ágoston földi maradványainak átvitele Szardíniába és onnan Páviába. Az erekjék története. Leó pápa katekézise. Az eukarisztia hatékony ellenszere a világunkat aláásó megosztottságnak. 14. Leó pápa a szerdai általános audiencián folytatta a II. Vatikáni zsinat dokumentumairól szóló katekézis sorozatát, a Sacrosanctum Concilium kezdetű liturgikus konstitúció alapján. Hittel merítsünk az isteni életnek ebből a forrásából, és hagyjuk, hogy átalakítson minket a misztérium, amelyet ünneplünk, buzdított a Szentatya, aki a Szentmise két része, az ige liturgia és az eukarisztia egymást kiegészítő jelentőségéről beszélt.
1: Quando Sant'Agostino vuole spiegare ai nuovi battezzati il mistero del corpo di Cristo,
0: amikor Szent Ágoston az újonnan megkeresztelteknek Krisztus misztikus testét akarta elmagyarázni, Szent Pálnak a korintusiakhoz írt leveléből merített. Ti pedig a Krisztus teste vagytok, és tagjai rész szerint. Majd hozzátette, ez a ti misztériumotok, amit kaptok. Erre ámennel válaszoltok, mint ahogy ámennel feleltek arra, hogy Krisztus teste. Rögtön azután, hogy felidézi Jézus utolsó vacsoráját, a liturgikus konstitúció ilyen ágostonos felhangokkal beszél az eukarisztiáról. A keresztények számára az Úr asztalához járulni azt jelenti, hogy tanulnak Isten igéjéből, erőt merítenek az Úr testének terített asztaláról, és hálát adnak Istennek. Igéjében és az eukarisztiában megkapva Krisztus testét, azzá válunk, amit kapunk. Azzá a testé válunk, amelynek feje a feltámadt Krisztus, aki az Atya jobbján ül, és helyet készít nekünk a mennyben. Az eukarisztia így az eljövendő ország szentsége. Az úti kenyér, mely az égi haza felé vezet minket, egészen addig a boldog napig, amikor Isten lesz minden mindenben.
1: L'assemblea liturgica offre il sacrificio non solo per le mani del sacerdote, ma anche unita a lui.
0: A liturgiára összegyűlt közösség a szeplőtelen áldozatot nem csak a pap keze által, hanem vele együtt ajánlja föl, és önmagát is, egyé válva Istennel és egymás között a közvetítő Krisztus segítségével. Krisztussal egyesülve az eukarisztia megtanítja magának az Úr Jézusnak az életvitelét, melyet az önátadás jellemez. Ez az ajándék az egység dinamikájába vezet be minket, ami hathatós ellenszere a gerjedő megosztottságnak, ami aláássa világunkat, közösségeinket, családunkat, szívünket. Leó pápa így folytatta katekézisét. Amikor részt veszünk az eukarisztián, hallgassuk meg Isten szavát, és táplálkozzunk az Úr asztalánál, ahol ő maga ajánlja föl magát az Atyának. A Szentmise két része, az ige liturgiája és az eukarisztia liturgiája oly szorosan kapcsolódik egymáshoz, hogy egy Isten tiszteleti cselekményt alkot. Ami az igét illeti, nem pusztán a Szentírás intellektuális tudásának elsajátításáról van szó, hanem arról, hogy megkapjuk élő és ható szavát, amelyet Isten minden időben valamennyiünkhöz intéz. Azt a szót, ami táplál az eukarisztikus kenyérrel együtt, és ami a bűn hanyatlásából új életre vezet minket Krisztusban.
1: Il Concilio Ecumenico Vaticano II ha chiesto di aprire più largamente i tesori della Bibbia.
0: A II. Vatikáni zsinat azt kérte, hogy szélesebb körben nyissuk meg a Biblia kincseit az emberek előtt, hogy a hívek bőségesebben részesüljenek Isten igéjének asztalából. A liturgikus reform ezért hozta létre a lekcionáriumot, mely tartalmazza a liturgikus olvasmányokat. Ez az élő hagyomány legtisztább forrásából merít, ami összehangolja a hagyományhoz való hűséget a törvényes fejlődés iránti nyitással. Leó pápa ezután felolvasott a liturgikus konstitúcióból. Üdvözítőnk az utolsó vacsora alkalmával, azon az éjszakán, melyen elárultatott, megalapította testének és vérének eukarisztikus áldozatát, hogy így a kereszt áldozatát a századokon át eljöveteléig megörökítse, és így szeretet jegyesére az egyházra bízza halálának és föltámadásának emlékezetét, az irgalom szentségét, az egység jelét, a szeretet kötelékét, mint húsvéti lakomát, melyen Krisztust vesszük magunkhoz, lelkünket kegyelem tölti el, s a jövendő dicsőség záloga nekünk adatik. Kedves testvérek, hittel merítsünk az isteni életnek ebből a forrásából, és hagyjuk, hogy átalakítson minket a misztérium, amelyet ünneplünk, buzdított végül katekézisében 14. Leó pápa.
2: Szent Ágoston földi maradványainak átvitele Szardíniába és onnan Páviába. 14. Leó pápa június 20-án szombaton lelkipásztori látogatást tett a lombardiai Pavia városában és a San Pietro in Ciel d'Or bazilikában Szent Ágoston sírjelőt imádkozott, mint hogy a 8. századtól kezdve ott őrzik a nagy püspök és egyházdoktor földi maradványait. De hogy is került az észak-afrikai Hippo városából éppen Páviába Szent Ágoston erekéje? Kérdezzük és válaszolunk a szent viszontagságos történetére. Ahogy életében zarándok Peregrinus volt Sanctus Aurelius, úgy holtában is az maradt. Pontosan tudjuk, hogy Szent Ágoston 430. augusztus 28-án halt meg az afrikai Hippo városa püspöki székhelyén, épp akkor, amikor a várost minden oldalról ostromolták a betolakoló vandálok. Neve közismert volt az egész római birodalomban, így sok püspök, számos tanítmánya volt jelen a halálánál, majd temetésén is. A Szent István vértanú diákonusról nevezett püspöki székes egyházában temették el, ahol évtizedeken át ünnepelte a szent misztériumokat, és nagy hittel, erővel hirdette Isten igéjét. A vandálok ostroma még majd egy éven át tartott, többek között éppen azért, hogy a híres szent testét megkaparintsák, de a gondviselést ezt nem engedte, így a vandálok végül visszavonultak, elhagyták a bevehetetlen falakat. Bonifácius gróf, Hippo városának rendíthetetlen védelmezője, még 2 évig őrizte a várost és a szent sírját, majd 432-ben elhagyta Hippót és visszatért Rómába. Bonifác távozása után Hippó lakói abban reménykedve, hogy megérkezik a sokat ígért segítség Konstantinápolyból, illetve Rómából, egy ideig még fenntartották védelmi vonalaikat. Mikor azonban a segítség nem érkezett meg, és a betolakolók újabb komoly fenyegetést jelentettek, a polgárok nagy többsége végül arra a fájdalmas döntésre jutott, hogy önként elhagyja hazáját, és máshol keres menedéket. Ilyen körülmények között Héraklejosz, Hippo új püspöke, más püspökök, Ágoston rendi szerzetesek és a helyi papság tanácsára úgy döntött, hogy biztos helyre juttatják a szent erekéit és értékes könyvtárát, benne a felbecsületetlen értékű levelekkel és kéziratokkal, amelyeket nagyobb részt gyors írók rögzítettek Szent Ágoston beszédei alatt. Végül Szardínia szigetét választották menedékül az ilyen nagy kincs számára, ám nem ismert megbízható dokumentum, amelyből teljes bizonyossága megállapítható lenne a Szent Doktor erekéi átvitelének az éve. Más források, többek közt Béda Venerabilis arról tudósítanak, hogy Szent Ágoston ereklyéi továbbra is Észak-Afrikában maradtak volna, és csak az iszlám hódítás kényszerítette a helyi egyházat a translációra, az ereklyék átvitelére. A Szárd-sziget déli részének Kajári városa fogadta be a szentestét, és építette tiszteletére ott egy kápolnát. Mint hogy a hódító iszlám egyre inkább terjeszkedett, eljött az idő, amikor már Szardíniában sem volt biztonságban, így tovább kellett vándorolnia a 700-as évek elején. A 8. század első felében járunk. A szaracénok második erőszakos mediterrán betörési hullámának idején. Ekkoriban Liutprand, a longobárdok 17. királya egy átgondolt tervet szült az egész itáliai félsziget egyesítésére az ő uralma alatt. Az eredetileg ariánus keresztény hiti longobárdok, akik pedig tagadták Krisztus eredeti istenségét, ekkora már rég katolikus hitet értek, miután 568-ban betörtek Itáliába, éppen a pannoniai provincia a mai Magyarország felől. Közben ariánusként súlyos harcokat folytattak a latin katolikusokkal és a Ravenna székhelyű bizánci exarchátussal. Liutprand a katolicizmus bajnokának szerepében önmagát Christianus ac Catholicus Princeps, keresztény és katolikus herceg névvel illette. Tény, hogy segítette Róma püspökét igaz határozott politikai célokkal. Ebbe a nagy koncepcióba illeszkedik a szándéka, hogy vallási és politikai súlyának hangsúlyozására megszerezze a Longobárd királyság fővárosa Pavia számára az adott korban legtekintélyesebbnek tartott Szent Ágoston ereklyéjét. A Rómának súlyát Szent Péter ereklyéjé jelentik, Páviájét pedig éppen Szent Ágoston ereklyéjé képviselték volna. Mindez persze nem csak politikai szándék volt, hanem lelki buzgalom is, és nem csekély mértékben anyagi áldozat, mert hogy Liutprandnak sokat kellett fizetnie, súlyos aranyakat a szaracénoknak. Liutprand kortársa, az angliai tiszteletre méltó Béda, aki a De Temporum Ratione Liber című művében írja, Liutprand megtudván, hogy a szaracénok kifosztották Szardíniát, és meggyalázták azokat a helyeket, ahova Szent Ágoston püspök csontjait egykor átvitték, elküldte az embereit, hogy visszaszerezzék azokat. Ezért nagy összegű aranyat fizetett, majd Ticinumba, ez Pavia latin neve, szállította, és ott helyezte el a nagy atyának kiáró tisztelettel. Ez az angol földön született híradás megerősíti, hogy Liutprand grandiózus vállalkozásának a híre gyorsan elterjedt távoli területekre, így a távoli Angliába is. Meglepő viszont, hogy egy ilyen jelentős eseményt a kereszténység számára abban az időben, amelyben egy király, egy püspök és egy szent holtteste szerepelt, nem jegyeztek fel ünnepi forrásokban, amelyek a Longobárd királyhoz kíséretéhez és az említett vállalkozás színhelyéül szolgáló területekhez közel álltak. A korabeli források még azt sem említik, hogy hová helyezték. A temetkezési hely pontos meghatározásához a késő Karolin korig kell várnunk, Adone, Vienne püspökének vallomására, aki megemlíti, hogy a szent holttestét Páviában temették el, a Cella Aurea, Aranycella néven ismert korostorban, amelyet maga Liutprand épített és díszített föl cum digno honore, méltó tisztelettel, és amelyből a 8. században épített protoromán templom is kapta a nevét San Pietro in Ciel d'Or. 16. Benedek pápa Szent Ágoston sírja előtt 2007-ben köszöntötte Robert Francis Prévost atyát, az Ágoston rend akkori generálisát, a mai pápát. 14. Leó pápa látogatása, lévén, hogy ő maga is szerzetesi fogadalma erejében Szent Ágoston rendjének a fia, a legtermészetesebb a maga nemében, amivel lerúgta tiszteletét a nagy alapító előtt. Valójában ezzel elődje 16. Benedek pápa példáját követte, aki pápasága harmadik esztendejében 2007. április 22-én vasárnap este kereste fel Augustinus sírját, amikor az esti vesperás imádságot együtt imádkozta az egyházmegye papjaival és szerzeteseivel a San Pietro in Ciel d'Oro bazilikában. Pár gondolat az emlékezetes imaest homíliájából. Páviában tett látogatásom zarándoklat formáját ölti, kezdi beszédét Benedek pápa. Ebben a formában képzeltem el eredetileg is, azzal a vágyammal, hogy Szent Ágoston földi maradmányait megtiszteljem, és kifejezzem egyrészt az egész katolikus egyház tiszteletét az egyik legnagyobb egyház atya iránt, másrészt személyes odaadásomat és hálámat annak az embernek, aki teológusként és lelkipásztorként, de mondhatnám, még inkább emberként és papként létfontosságú szerepet játszott az életemben. Benedek pápa a helyi püspök köszöntése után így folytatta. Szeretettel üdvözlöm a Szent Ágoston rend generális előjáróját, Robert Francis Prévost atyát, a rendi tartományfőnököket és az egész Ágoston rendi közösséget. Benedek pápa egy igazi lelkipásztori látogatás keretében az esti imádság során éppen a dr. Grácié, a kegyelem doktorának a sírja előtt akart egy jelentős üzenetet hagyni az egyház útjára nézve, amely Isten igéje és a nagy hippói püspök személyes tapasztalatának találkozásával fakad. A vesperás olvasmány a zsidókhoz írt levélből Krisztust, az örök főpapot állította eléjük, mint az új szövetség egyetlen és tökéletes áldozatát, akiben a megváltás műve beteljesedett. Szent Ágoston erre a misztériumra szegezte tekintetét, és megtalálta benne a keresett igazságot, aki Jézus Krisztus. A megtestesült ige, a feláldozott és feltámadt bárány, a szeretet Isten arcának kinyilatkoztatása minden ember számára. A szeretett tanítmány első levele ezt a szeretetet pontosítja. Abban áll a szeretet, hogy nem mi szerettük Istent, hanem hogy ő szeretett minket, és elküldte fiát engesztelő áldozatú bűneinkért. Ez az evangélium lényege, a kereszténység központi magja. Ennek a szeretetnek a fénye megnyitotta Ágoston szemét, és lehetővé tette számára, hogy találkozzon az ősi és örökké új szépséggel, ahogy írja vallomásában, amelyben egyedül talál békét az emberi szív. Az üzenet pedig, amelyről beszéde elején szólt Benedek pápa, valóban egészen különleges volt. Kedves testvéreim, folytatta. Itt Szent Ágoston sírja előtt szeretném átadni az egyháznak és a világnak első enciklikámat, amely pontosan ezt a központi evangéliumi üzenetet tartalmazza. Deus caritas est. Isten szeretet. Ez az enciklika, különösen az első része, nagymértékben Szent Ágoston gondolatainak köszönhető, aki szerelmes volt Isten szeretetébe, aki énekelt róla, elmélkedett róla, hirdette minden írásában, és mindenek előtt tanúságot tett róla lelkipásztori szolgálatában. Meg vagyok győződve róla, vall Benedek pápa a homíliájában, hogy a II. Vatikáni zsinat és tiszteletre méltó elődeim, 23. János, 6. Pál, 1. János Pál és 2. János Pál tanításainak nyomdokaiba lépve, a mai emberiségnek szüksége van erre a Krisztus Jézusban megtestesült lényegi üzenetre. Isten szeretet. Mindennek itt kell kezdődnie, és mindennek ide kell vezetnie. Minden lelkipásztori cselekedetnek, minden teológiai beszédnek. Ahogy Szent Pál mondja, ha szeretet nincs bennem, semmit sem érek. Minden karizma elveszíti értelmét és értékét szeretet nélkül, amelynek köszönhetően ehelyett mindegyik hozzájárul Krisztus misztikus testének építéséhez. Adja meg a gondviselő Jóisten, hogy 14. Leó pápa összes erődjének nyomdokain járva őrizze és vigye tovább azt a lelki örökséget, amelyet 16. Benedek pápa letett Szent Ágoston sírja elé.
0: Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk vége.

0: 71,8, Miskolcról a 95,1, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Öt óra 30 perc van.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Meghosszabbították a hőségriasztást, ez péntek éjfélig másodfokú, aztán június 30-a jövő hét keddé félig harmadfokú lesz. Meghosszabbították a vörös kódot jövő hét keddé félig, közölte a Szociális és Családügyi Miniszter a Facebook oldalán. Kátai Németh Vilmos bejegyzésében azt kérte, figyeljünk egymásra, mert a hőség miatt nagy veszélynek vannak kitéve az emberek. Fontos gondolnunk a településeken vadon élő állatokra is, érdemes sekély itatókat kihelyezni a madaraknak, amiknek a fürdőzés is életmentő lehet. A sünöket és más emlősöket pedig a földre letett tálkákba kirakott vízzel tudjuk ellátni, a vizet lehetőleg minden nap cserélni kell. Elsőfokú vízkorlátozást lépett életbe Zalaegerszegen, a városközpontban ingyenesen vizet osztanak. Soha nem tapasztalt vízhiány alakult ki Zalaszentgrót térségében, elsősorban az ivóvízhálózatról történő öntözések miatt, ezért 29 településen a hét elején másodfokú vízkorlátozást kellett elrendelni. Mintegy 18 ezer fogyasztót érint ez, de főként Zalacsány és Kehidakustány esetében nyaraló övezeteket is, több településen az alacsony nyomás miatt lajtos kocsikkal biztosítanak ivóvizet. A kehidakustányi fürdő ideglenesen nem üzemeltet néhány medencét. Már reggel megdőlt a mérések kezdete óta valaha észlelt legalacsonyabb vízállás rekordja a Velencei tavon, tájékoztatott az Országos Vízügyi Főigazgatóság, az agárdi vízmérce 52 cm-en állt. A zöldség és gyümölcsfogyasztásunk szinte stagnált, miközben az árak 3-4-szeresükre emelkedtek az elmúlt 15 évben, mondta el a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanácselnöke az Inforádióban. A szélsőséges időjárás is egyre jobban sújtja az ágazatot, tette hozzá Apáti Ferenc. Jövő hét hétfőre és kedre is rendkívüli parlament ülés összehívását indítványozta a miniszterelnökséget vezető miniszter. A parlament honlapján olvasható indítványban Rúf Bálint 6 törvényjavaslatot sorolt fel, amelyek módosításáról szavazni kell a kormány szerint. Ezek között lesz a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről szóló javaslat, az ügynökakták feltárásáról szóló, és az is, amely alapján a jövőben az egészségbiztosító veszi át az egyedi gyógyszertámogatási kérelmek elbírálását végző Batthyány Stratmann László alapítvány feladatait. Megvonna az élethosszig tartó juttatásokat a Tiszapárt azoktól a köztársasági elnököktől, akik nem töltötték ki a teljes ciklusukat. Magyar Péter miniszterelnök emellett felidézte, nagy többséggel elfogadta az országgyűlés a független és szabad közmédiát biztosító törvényt, a gyűlöletkeltő plakátok teljes tilalmát és azt a jogszabálycsomagot is, amely szükséges a 6000 milliárd forintos uniós forrás hazahozatalához. Az EU-s pénzek felszabadításához szükséges, immár elfogadott korrupció ellenes és átláthatósági jogszabálycsomag szerint 2 év börtönt kaphat az, aki a vagyonnyilatkozatával szándékosan megtéveszti a hatóságokat. Megerősítik az integritás hatóság jogköreit, kivezetik a közérdekű vagyonkezelő alapítványokat, így azok állami eredetű vagyona visszakerül az államhoz, és helyreállítják az egyetemi autonómiát. Az új kormány csatlakozik az Európai Ügyészséghez. Az Országgyűlés Oktatási Bizottsága támogatta azt a törvényjavaslatot, amely azt tartalmazza, hogy ebben a tanévben nem folytatják le a pedagógusok teljesítményének értékelését. Müller Anna a bizottság tiszapárti elnöke szerint a jelenlegi rendszer nem alkalmas valós teljesítmény mérésére. A közmédia átalakításának folyamatába bárki bekapcsolódhat, mondta el Tar Zoltán a Facebookon. Amint az átmeneti vezetés átveszi az irányítást, megindítják a társadalmi párbeszédet, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Döntött a parlament a védett üzemanyagár megszüntetéséről, de a gazdasági és energetikai miniszter rendkívüli hatáskört kap, hogy szükség esetén hasonló intézkedéseket vezessen be. Kapitány István azt mondta, itt az idő, hogy az ország visszatérjen a normál piaci működéshez. Későbbre tolódott a magyarországi túlfogyasztás napja, amelyet idén a tavalyinál egy hónappal később, június 24-én értünk el. A WWF Magyarország szerint azonban nem zöld fordulat áll emögött, hanem az ipari termelés visszaesése, Magyarország továbbra is jóval a fenntartható szint felett

0: használja a természeti erőforrásokat. Mintegy 1200 teherhajó veszteg el a Perzsa öbölben, arra várva, hogy az iráni háború kitörése után lezárt Hormuzi szoroson átkelve elhagyhassa a térséget. Az ENSZ szakosított tengerhajózási szervezete bejelentette, hogy evakuálási tervet dolgozott ki a tengerészek kimentésére. Először azonosítottak ebolás esetet Franciaországban, egy orvosnál mutatták ki a kórt, aki a Kongói Demokratikus Köztársaságból tért vissza, ott 5 hete járvány tört ki. Kereskedelmi repülőjáraton utazott, az Air France légitársaság az utasok listáját átadta a hatóságoknak. Végül az időjárásról, nagy rész derült lesz majd az ég, esetleg kevés gomoly felhővel, csapadék nélkül, mérsékelt széllel. A hőmérséklet a reggeli órákban 14-16, napközben aztán 32-34 fok körül alakul. Híreinket hallották.
1: Napköszöntő. Reggeli magazin.
2: Sok szeretettel köszöntjük Vilmos, Viola, Vilma és Maxim nevű kedves hallgatóinkat, akiknek névnapjuk alkalmából sok boldogságot kívánunk innen a Szent István Rádióból. A Vilmos a germán eredetű Wilhelm névnek a latinosított Wilhelmus formájából származik, elemeinek jelentése akarat és sisak. Viola, a latin eredetű virágnév sok nyelvben vált női névvé, Magyarországon már az Árpád-korban használatos volt. A Vilma német latin eredetű név a Wilhelm a rövidülése. A német Wilhelm, magyarul Vilmos férfi névnői párja, jelentése erős akaratú védelmező. A Maxim latin eredetű név a Maximus családnévből származik, jelentése nagy növésű, magas. Isten éltesse tehát mindazokat, akik a mai napon névnapjukat vagy születésnapjukat ünneplik. Szóljon nekik a most következő felvétel.

Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Kalendárium. Évfordulók, ünnepek és emléknapok.
1: Kedves hallgatóink, most pedig tekintsük meg a mai naphoz köthető jeles eseményeket. 1991-ben Horvátország és Szlovénia kinyilvánította függetlenségét Jugoszláviától. 1887-ben megszületett Karinthy Frigyes, író, műfordító, kritikus, újságíró, humorista, a kabaré nagymestere. Karinthy diákkori emlékeinek gyűjteménye a Tanár úr kérem, felnőttnek is kedves olvasmánya. Életét végig kísérte a lélektan és a technika iránti érdeklődés. Lelkesen köszöntötte a filmet, a rádiót és a repülést. Csatlakozott a Nyugat író csoportjához. A sikert, a népszerűséget az 1912-es év hozta meg számára. 5 kötete jelent meg, novellák, karcolatok, humoreszkek és Így írtok ti címen irodalmi paródiái, amely felkeltette a széles közönség érdeklődését az akkor még nem oly közismert írók és költők iránt. Jelentős 2 verses kötete is. A magyar nyelv bűvésze volt, csodálatosan tudott játszani a szavakkal, így születtek meg közismert szójátékai, az anagramma, az intarzia, az esperente, a kecskerím és még sok más. Műfordítóként Goethe, Heine és Mille műveit tolmácsolta. Mégis humoreszkjei révén vált igazán népszerűvé. 1930 után agydaganat támadta meg, Stockholmban híres svéd sebész operálta meg. Ebből született sajátos riportkötete, az utazás a koponyám körül. 1852-ben megszületett Antonio Gaudí, katalán építész, a barcelonai Szent Család Székesegyház, a befejezetlen Sagrada Familia építője. 1866-ban megszületett Dudi Csandor festőművész, akinek falképei láthatóak az Országházban is. Dudi Csandor Bécsben, Münchenben és Budapesten tanult. 1890-től állított ki a műcsarnokban. Eleinte naturalista felfogású életképeket festett, majd 1895-től történelmi képeket. Falképei vannak az Országházban, a Magyarországos Levéltárban és a Pécsi Egyetemen. Festményei megtalálhatóak a Magyar Nemzeti Galéria gyűjteményében. Ő alkotta a Kassai Dóm II. Rákóczi Ferenc életét bemutató freskóját 1916-ban. 1882-ben megszületett Haraszti Mici, színésznő, aki szerepelt a Hippolyta Lakály című filmben. 1911-től Budapesten a Magyar, illetve a Víg Színház, 1913-tól a Megyaszai, 1915-ben az Apolló kabaré tagja. 1928-tól a Fővárosi Operett Színházban, 1932-től a Pesti Színházban, 1937-től ismét a Fővárosi Operett Színházban játszott. 1949-től rádiószerepeket is kapott. Az 1950-es években nyugdíjasként a Nemzeti Színház tagja volt, ahol már csak statiszta szerepekben játszott. Játszott már néma filmekben is. Ismert filmszerepe a Hippolyta Lakály és Schneider néje. Később többnyire epizodista volt, játszott még az 1945-ös A tanítónő című produkcióban. 1952-ben megszületett Ertő Péter, az Esztergom budapesti főegyházmegye érseke, Magyarország prímása. Római katolikus pap, teológus, kánonjogász, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja. 1998 és 2003 között a Pázmány Péter Katolikus Egyetem rektora. 2002-től az Esztergom budapesti főegyházmegye érseke, Magyarország prímása. 2003-ban bíborosságra állták. 1927-ben megszületett Lelkes Péter, zongoraművész, újságíró, aki Szepesi György mellett tudósított. Zongora zeneszerzés szakon végezte tanulmányait. Amellett, hogy zongoraművész lett, az írás volt a másik szenvedélye. Változatos zenei pályafutást tudhat maga mögött. 1946-ban Münchenben Josephine Bakert kísérhette zenekarával, majd Svájcban is fellépett. Újságírói tevékenységét jellemzi, hogy ő is tudósított az 1972-es Müncheni olimpián Szepesi György mellett. 2013. február 22-én váratlan hirtelenséggel hunyt el, testvérével együtt temették el. 2023-ban 101 éves korában meghalt John B. Goodenough, Nobel-díjas amerikai kémikus, fizikus, a lítium-ion akkumulátor megalkotója. A lítium-ion akkumulátorok kifejlesztésében elért eredményeiért kapta a 2019-es kémiai Nobel-díjat. 90 éves kora után is aktívan dolgozott találmánya továbbfejlesztésén, a szilárdtest akkumulátorok kidolgozásán. E törését 1980-ban érte el az Oxfordi Egyetemen, ahol olyan akkumulátort hozott létre, amely nagyon gyorsan elterjedt a telefonokban, laptopokban és táblagépekben, valamint szívritmus szabályozókban és más orvostechnikai eszközökben, majd később a ma használt elektromos járművekben is. 1673-ban meghalt D'Artagnan lovag, francia nemesember és katona, kormányzó, aki létező személy volt. Születési ideje ismeretlen, 1611 és 1615 közé teszik. A királyi muskétások tisztje majd a királyi gárda kapitánya, 14. Lajos király bizalmasa, 1667-től Lille város katonai kormányzója volt. Ő tartóztatta le a kegyvesztett Nicolas Fouquet minisztert. 1673-ban Maastricht ostrománál esett el. A 19. században idősebb Alexandre Dumas író a Három testőr című regényének egyik főszereplőjévé tette. A regény nem követte a történelmi tényeket, a regény folytatások és számos filmadaptáció megőrizte D'Artagnan lovag nevét. 1950-ben meghalt József Jolán írónő, József Attila nővére, aki anyjuk halála után a költőt nevelte. Zilahi Lajos mellett a Híd című folyóirat szerkesztőségének titkára volt. Első házasságát 15 évesen kötötte, összesen 4 házassága végződött válással. Főműve József Attila életrajza. 1997-ben meghalt Jacques-Yves Cousteau, francia tengerkutató, akinek a könnyű búvárkodás elterjedését köszönhetjük. A francia tengerkutató, felfedező, természettudós és filmkészítő is volt. Technikai fejlesztéseivel és folyamatos filmes munkájával bárki számára elérhetővé és népszerűvé tette a könnyű búvárkodást. Katonai tanulmányainak befejezése után a haditengerészet víz alatti tanulmányokkal foglalkozó kutatócsoportját vezette. A katonai célú fejlesztések eredményeként nevéhez kötődik a könnyű búvár légzőkészülék kifejlesztése. Leszerelése után egy korábbi aknaszedő hajót átalakított oceanográfiai kutatóhajóvá, amelyet Kalipszó néven ismert meg a világ. Népszerűségét természetfilmjeinek széles körű ismertsége hozta, és tudományos munkásságának elismeréséül a Francia Akadémia tagjává fogadta. Franciaországban Le Commandant Cousteau-nak, vagyis Cousteau parancsnoknak nevezik, de a világ más területein inkább Jacques Cousteau-ként, vagy Cousteau kapitányként emlegetik. 2009-ben meghalt Michael Jackson, énekes, zenész. Kedves hallgatóink, évfordulónaptárunkat hallották, további kellemes rádiózást kívánunk!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.
1: Hat óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Megalakult a Katolikus Karitász mentőszolgálat. A célja, hogy a segélyszervezet újabb területen tudjon gyors, szakszerű és hatékony segítséget nyújtani a bajba jutott emberek számára. Zagyva Rihárd országos igazgató azt mondta, szervezetük küldetése jelen lenni a kiszolgáltatott bajba jutott emberek mellett. A mentőszolgálat önkéntes orvosok, mentőtisztek, egészségügyi szakemberek, önkéntesek és támogatók összefogásával jött létre, és az önkéntes mentésben vesznek részt. Meghosszabbították a hőségriasztást, ez péntek éjfélig másodfokú, aztán június 30-a jövő hét kedd éjfélig harmadfokú lesz. Meghosszabbították a vörös kódot jövő hét kedd éjfélig, közölte a Szociális és Családügyi Miniszter a Facebook oldalán. Kátai Német Vilmos bejegyzésében azt kérte, figyeljünk egymásra, mert a hőség miatt nagy veszélynek vannak kitéve az emberek. Fontos gondolnunk a településeken vadon élő állatokra is, érdemes sekély itatókat kihelyezni a madaraknak, amiknek a fürdőzés is életmentő lehet. A sünöket és más emlősöket pedig a földre letett tálkákba kirakott vízzel tudjuk ellátni, a vizet lehetőleg minden nap cserélni kell. Elsőfokú vízkorlátozást lépett életbe Zalaegerszegen, a városközpontban ingyenesen vizet osztanak. Soha nem tapasztalt vízhiány alakult ki Zalaszentgrót térségében, elsősorban az ivóvízhálózatról történő öntözések miatt, ezért 29 településen a hét elején másodfokú vízkorlátozást kellett elrendelni. Mintegy 18 ezer fogyasztót érint ez, de főként Zalacsány és Kehidakustány esetében nyaraló övezeteket is, több településen az alacsony nyomás miatt lajtos kocsikkal biztosítanak ivóvizet. A kehidakustányi fürdő ideglenesen nem üzemeltet néhány medencét. Már reggel megdőlt a mérések kezdete óta valaha észlelt legalacsonyabb vízállás rekordja a Velencei tavon, tájékoztatott az Országos Vízügyi Főigazgatóság. Az agárdi vízmérce 52 cm-en állt. A zöldség és gyümölcsfogyasztásunk szinte stagnált, miközben az árak 3-4-szeresükre emelkedtek az elmúlt 15 évben, mondta el a Fruitweb Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke az Inforádióban. A szélsőséges időjárás is egyre jobban sújtja az ágazatot, tette hozzá Apáti Ferenc. Jövő hét hétfőre és kedre is rendkívüli parlament ülés összehívását indítványozta a miniszterelnökséget vezető miniszter. A parlament honlapján olvasható indítványban Rúf Bálint 6 törvényjavaslatot sorolt fel, amelyek módosításáról szavazni kell a kormány szerint. Ezek között lesz a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről szóló javaslat, az ügynökakták feltárásáról szóló, és az is, amely alapján a jövőben az egészségbiztosító veszi át az egyedi gyógyszertámogatási kérelmek elbírálását végző Batthyány Stratmann László alapítvány feladatait. Megvonna az élethosszig tartó juttatásokat a Tisza párt azoktól a köztársasági elnököktől, akik nem töltötték ki a teljes ciklusukat. Magyar Péter miniszterelnök emellett felidézte, nagy többséggel elfogadta az országgyűlés a független és szabad közmédiát biztosító törvényt, a gyűlöletkeltő plakátok teljes tilalmát és azt a jogszabálycsomagot is, amely szükséges a 6000 milliárd forintos uniós forrás hazahozatalához. Az EU-s pénzek felszabadításához szükséges, immár elfogadott korrupció ellenes és átláthatósági jogszabálycsomag szerint 2 év börtönt kaphat az, aki a vagyonnyilatkozatával szándékosan megtéveszti a hatóságokat. Megerősítik az integritás hatóság jogköreit, kivezetik a közérdekű vagyonkezelő alapítványokat, így azok állami eredetű vagyona visszakerül az államhoz, és helyreállítják az egyetemi autonómiát. Az új kormány csatlakozik az Európai Ügyészséghez. Az Országgyűlés Oktatási Bizottsága támogatta azt a törvényjavaslatot, amely azt tartalmazza, hogy ebben a tanévben nem folytatják le a pedagógusok teljesítményének értékelését. Müller Anna a bizottság Tisza párti elnöke szerint a jelenlegi rendszer nem alkalmas valós teljesítmény mérésére. A közmédia átalakításának folyamatába bárki bekapcsolódhat, mondta el Tar Zoltán a Facebookon. Amint az átmeneti vezetés átveszi az irányítást, megindítják a társadalmi párbeszédet, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Döntött a parlament a védett üzemanyagár megszüntetéséről, de a gazdasági és energetikai miniszter rendkívüli hatáskört kap, hogy szükség esetén hasonló intézkedéseket vezessen be. Kapitány István azt mondta, itt az idő, hogy az ország visszatérjen a normál piaci működéshez. Későbbre tolódott a magyarországi túlfogyasztás napja, amelyet idén a tavalyinál egy hónappal később, június 24-én értünk el. A WWF Magyarország szerint azonban nem zöld fordulat áll emögött, hanem az ipari termelés visszaesése. Magyarország továbbra is jóval a fenntartható szint felett használja a természeti erőforrásokat. Végül az időjárásról. Nagy rész derült lesz majd az ég, esetleg kevés gomoly felhővel, csapadék nélkül, mérsékelt széllel. A hőmérséklet a reggeli órákban 14-16, napközben aztán 32-34 fok körül alakul. Híreinket hallották.
1: Reklám.
3: ...46. Kaláka Fesztivál ismét Egerben. Nagyon örömteli esemény, ez mindenkinek, felnőtteknek, gyerekeknek, főleg az érsek kertben lesznek a rendezvények, 25-én színházi est lesz, és aztán gyerekeknek délelőtt persze, szombaton, vasárnap, és nagy koncertek lesznek. Például ott lesz Paja Beja, ott lesz Talonna és Bandája, ők még egy kis táncolávalót is látszanak. Aztán lesz egy Cseh Tamás est, lesz Ferenci Gyuriék, lesz a Kaláka koncert, lesz hát a Névadó, és a Söndörgő együttes. Mondhatnám még tovább a programokat, de azt hiszem az a legjobb, ha mindenki megnézi a kalakafesztivál.hu honlapon. 46. Kaláka Fesztivál. Június 25-én.

0: Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
1: Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
2: Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
1: Nem csak katolikusoknak.
2: Keresztényélet.hu.
3: A győzelem mindig felejthetőbb, mint a vereség, vallja a Képmás címlap interjújában Márton Gréta kézilabdázó. A júniusi számból megtudhatjuk, miként küzdhetünk meg a kihívásokkal, mit gondol egy boncmesternő az életről, és hogyan látja a világot a Z-generáció. Barangolhatunk a hagyományait őrző vajdaságban, a jeges Grönlandon és az örökké nyüzsgő New Yorkban. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
4: Reklámot hallottak.
0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
5: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a hallgatókat 2026. június 25-én csütörtökön. A mikrofonnál a műsorvezetőt, Berec Renátát hallják. A zenéket ma Németh Tamás válogatja, a hírszerkesztő hírolvasó Domán Vivien, a technikai segítséget pedig Birincsik Mártonnak és Karkus Istvánnak köszönjük. Műsorkészítő kollégáim, valamint a rádió igazgatója Percesi András nevében is tartalmas rádiózást kívánok Önöknek. Nézzük, milyen műsorokkal várjuk hallgatóinkat egészen 8 óráig. Rövidesen a Kérem a Következő című egészségperceinkkel jelentkezünk, majd az Útinform legfrissebb híreivel várjuk Önöket. Az időjárás előrejelzés után a napversét hallgathatják meg, melyben Hétvári Andrea Jelenés című versét Dér Gabriella mondja el. 6 óra 30 perctől a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adása hangzik el, majd Szívem első gondolata című műsorunk következik. Ezután 7 órától Szentmisét közvetítünk az Egri Bazilikából, majd hírek következnek. 7 óra 40 perctől Szentek, Szent Életű Emberek című műsorunkban Boldog Montaui Dorottyáról emlékezik meg néhai dr. Katona István, nyugalmazott egri segédpüspök. Ezt az órát a nap imájával és programajánlóval zárjuk, majd a 8 órai híreket követően jelentkezünk újra műsorismertetéssel. Kellemes ébredést kívánok mindannyiuknak, az úton levőknek pedig balesetmentes közlekedést. Vigyázzanak magukra!

0: Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak, Berecz Renáta vagyok. Egészségügyi perceinkben Berecki Enikő generáció szakértővel beszélget Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztőműsor vezetője. Ha tehetik, tartsanak velünk!

0: Nekem is az jutott az eszembe, hogy hová vezet az, hogyha az emolyokat meg a szívecskéket helyezzük előtérbe egy ölelés, egy simogatás, egy kézfogás helyett.
1: Igen, igen, pontosan. Kényszerhelyzetekben nyilván nagyon sokat tehetnek értünk, még akár a mentális jólétünkért is ezek az eszközök. Én említette azt, hogy a baby boomerek generáció, tehát ilyen 60 fölöttiek azért igen, kevésbé komfortosan használják ezeket az eszközöket, de azt lehetett látni, hogy nagyon sokan pont a kapcsolódás miatt
0: megtanulták.
1: COVID alatt megtanulták, igen. Ugye egy kölcsönös tanulás indult el, fordított szocializációnak nevezi ezt Csepeli György szociológus, hogy amikor is a fiatalabbak tanították az idősebbeket, és nyitottak voltak. Azért azt lehetett látni egyre többen, az idősebb generációból is, arra, hogy ne egy idősebbtől tanuljanak, hanem fiatalabbaktól. Pont amiatt, a cél miatt, tehát itt is a prioritások, a célok, hogy ne veszítsék el a kapcsolatot a pandémia alatt sem a unokáiktól, a fiatalabb nemzedékektől, és kórházakban, Amerikában vizsgálták a videóhívásoknak a hatását. Azt lehetett látni, hogy jó hatással volt akár a gyógyulás szempontjából is, és nem csak a betegeknél, hanem a hozzátartozóknál is a szorongás mértéke csökkent a videóhívások után. Tehát egyáltalán nem vagyok technofób magam sem, hanem elismerem, hogy nagyon sok hozzáadott értéke van a digitális technológiának, még a mesterséges intelligenciát is használom a mindennapjaimban. De az nagy kihívás, hogy hogyan lehet ezt úgy jól használni, hogy ne az emberi kapcsolatoknak, vagy akár a generációk közötti kapcsolatoknak a rovására legyen.
0: Hát igen, ezt most tanuljuk. Ezt most tanulja idősebb, igen, fiatalabb egyaránt a saját magunk érdekében.

0: Elhangzott egészségügyi perceinkben Berecki Enikő generáció szakértővel beszélgetett Monas Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt Berecz Renátát hallották.
1: Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Kedves hallgatóink, útinform hírekkel folytatjuk. Az M3-as autópályán Magyaródnál a Vásáros-Namény irányába tartókat a 20-as és a 26-os kilométer között a leállósávra és a szemközti oldal belső sávjára terelik. A főváros irányába autózók a külső és a leállósávon haladhatnak. Vásáros-Namény felé 60 térségében az 57-es és az 59-es kilométer között burkolatfelújítás miatt lezárták a külső sávot, mellette két sávon halad a forgalom. A munka kapcsán a 60 kelet csomópont le- és felhajtó ágát is lezárták. Kerülni az 55-ös kilométernél lévő 60 nyugat csomóponton keresztül, vagy a 70-es kilométernél lévő Gyöngyös nyugat csomóponton keresztül lehet. A 3-as főúton Miskolcon a Harsányi úti felüljáró közelében a 179-es és a 181-es kilométernél folytatódnak a burkolatjavítási munkák. Irányonként egy-egy sáv járható. Kicsit távolabb a 182-es kilométernél a közművezetéket újítják fel. A belváros felé vezető oldalon két sávot lezártak, a forgalom a Budapest felé vezető oldalon egy-egy sávon halad. A 24-es főúton Gyöngyös és Mátrafüred között burkolatfelújítást végeznek. A 2-es és a 7-es kilométer között szakaszosan a félútpályát lezárták. Munkaidőben jelzőrök irányítják a forgalmat. A 25-ös főúton Kerecsenden az 1-es kilométernél útépítés miatt a félútpályát lezárták egészen július 3-áig. Szintén a 25-ös főúton Eger átkelési szakaszán átépítették az eddigi terelést. Innentől a 16-os és a 19-es kilométer közötti szakaszon van több helyen továbbra is közműépítés, továbbá aszfaltozás, ezért sávzárásra vagy félpályás útlezárásra kell készülni. Szarvaskőnél is dolgoznak a 25-ös főúton, a 25-ös és a 26-os kilométer között több helyen van félpályás lezárás érvényben. A 26-os főúton Miskolc átkelési szakaszán aszfaltoznak, az 1-es és a 4-es kilométer között mindkét oldalon a külső sáv lezárására kell számítani. A 38-as főúton Toka és Tarcal között felújítják a burkolatot, a 2-es kilométertől a 7-es kilométerig a félútpályát több szakaszon lezárták, jelzőlámpa irányítja a járműveket. Kedves hallgatóink, híreket hallottak az utakról a közúton történő napi munkavégzésekkel kapcsolatban. Vezessenek körültekintően, balesetmentes közlekedést kívánunk!

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Kedves hallgatóink, most pedig tekintsük meg az előttünk álló napok időjárását. Ma országszerte csak nem zavartalan lesz a napsütés, és ezen a napon már sehol sem várható csapadék. Több tájegységünkön is élénk lökések kísérhetik az északi-északkeleti szelet. Kora reggelre 11 és 20 fok közé csökken a hőmérséklet. Napközben ugyanakkor tovább fokozódik a kánikula, a csúcshőmérséklet 31 és 37 fok között alakul. Pénteken napos csapadékmentes időben lesz részünk, helyenként azonban élénk lehet az északi-északkeleti szél. A hajnali órák még több felé hozhatnak átmeneti felfrissülést. Továbbra sem jön enyhülés, a csúcshőmérséklet 33 és 38 fok között alakul. Szombaton alig lesz felhő az égen, ami eltakarhatná a napot, ebből kifolyólag csapadék sem érkezik. Napközben helyenként azonban élénk lesz a légmozgás. Az UV-sugárzás nagyon erős, helyenként extrém lehet. Tovább fokozódik a hőség, a legmelegebb órákban akár 34 és 40 fok közötti értéket mutathatnak a hőmérők. Vasárnap folytatódik a túlnyomóan derült, napos, száraz idő. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad, hajnalra 13 és 23 fok közé csökken, délutára 34 és 39 fok közé emelkedik a hőmérséklet. Jó hír, hogy fronthatás nem terheli a szervezetünket, de a hőség folytatódik. Nő a hőterhelés, legfőbb panaszként fejfájás, fáradtság, alvászavar jelentkezhet. Ügyeljünk a folyadék pótlására és a bőrvédelemre. Tart a pollen szezon kora nyári átmeneti időszaka. Egyszerre még több fásszáró, illetve mellettük már egyre több lágyszáró allergén virágpora okozhat tüneteket. A pollen terhelés pedig várhatóan erősödik. A pázsit fűfélék pollen koncentrációja jellemzően a közepes magas tartományban alakulhat, míg a csalánfélék virágpora közepes, az útifűé, a szelíd gesztenyéjé, valamint a hársé alacsony közepes koncentrációban lehet jelen. Alacsony koncentrációban jelen van még a levegőben a fenyőfélék, a bálványfa, valamint a ciprus és tiszafa félék virágpora. Továbbá a lágyszáró allergének közül a lórom, az ernyős virágzatúak, a gyékény, a kenderfélék és a libatopfélék pollenje. A kültéri allergén gombák közül az alternária spóra száma országosan a közepes magas, a kladoszporiumé, az alacsony közepes tartományban alakulhat. Kedves hallgatóink, időjárás előrejelzést, orvosmeteorológiát és napi pollen jelentést hallottak az időkép.hu és a met.hu adatai alapján. További kellemes rádiózást kívánunk!
2: A napverse.

0: Hétvári Andrea. Jelenés. Pulzál a lomb, mert rajta felejtette a mindenség a gyújtófényeket, és kézbe veszi, mint egy skatuját, amiben foszfort, szikrát rejteget, mindegy neki, hogy gyémánt vagy kavics, a súlyuk így is egyformán nehéz, ha agávé és ciprus közt sétálva egyszer véletlen épp a mélybe néz, a csillagok helyett kövek hullanak. Árnyékok, fény és hajnal maradék. Felvillan, lobog, aztán megpihen. S mielőtt bárhol, bármit mondanék, megérkezik, hogy újra estét hincsen. Öröktől fogva jelenés az Isten.
1: Hétvári Andrea Jelenés című versét Dér Gabriella mondta el. Hétvári Andrea magyar költő, író, meseíró, szerkesztő. Budapesten 1975. július 24-én született. Anyai dédapja dr. Dombai János, európai hírű archeológus, ősrégész, a pécsi Janus Pannonius Múzeum alapítója és névadója, a Baranya megyei múzeumok egykori főigazgatója, a Dombai tó névadója. Az ELTE tanárképző főiskolai karán szerzett magyar könyvtár szakos tanári diplomát, verseket, recenziókat, esszéket publikál irodalmi folyóiratokban. Székesfehérvárhoz írt himnuszát a város hivatalos himnuszának választotta, és a Hungarikum együttes zenésítette meg. Gyermekverseihez több zeneszerző írt muzsikát. Képzeld el, mese szép címmel alsó tagozatos gyerekeknek interaktív irodalmi előadásokat tartott Dezső Piroska hegedű művésszel közösen 3 évig az Újpesti Kulturális Központ megbízásából. Szerzőként meghívottja volt a 11. országos óvodanevelési szakmai konferenciának, melyen meseprogram című gyermekirodalmi projektjével mutatkozott be. A Kurázsi folyóiratban a Napraforgó című gyermekirodalmi rovat szerkesztője volt közel 1 évig. Főszerkesztő alapítója a Csigaház Irodalmi és Művészeti Gyermek folyóiratnak. Újpesti alkotóként helytörténeti kutatásokkal is foglalkozik. 2 éven keresztül cikksorozatban dolgozta fel Újpest sajtótörténetét az Újpesti Helytörténeti Értesítő számára. 2019. októberében mutatták be Bizekemi tripla platina lemezes zenéiből összeállított Államszép mesekoncertjét, amelyhez Hétvári Andrea írta az egyes zeneműveket keretbe foglaló mesét.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Szerdai adásunk tartalmából. Leó pápa katekézise. Az eukarisztia hatékony ellenszere a világunkat aláásó megosztottságnak. Szent Ágoston földi maradványainak átvitele Szardíniába és onnan Páviába. Az erekjék története. Leó pápa katekézise. Az eukarisztia hatékony ellenszere a világunkat aláásó megosztottságnak. 14. Leó pápa a szerdai általános audiencián folytatta a II. Vatikáni zsinat dokumentumairól szóló katekézis sorozatát, a Sacrosanctum Concilium kezdetű liturgikus konstitúció alapján. Hittel merítsünk az isteni életnek ebből a forrásából, és hagyjuk, hogy átalakítson minket a misztérium, amelyet ünneplünk, buzdított a Szentatya, aki a Szent Mise két része, az ige liturgia és az eukarisztia egymást kiegészítő jelentőségéről beszélt.
1: Quando Sant'Agostino vuole spiegare ai nuovi battezzati il mistero del corpo di Cristo,
0: amikor Szent Ágoston az újonnan megkeresztelteknek Krisztus misztikus testét akarta elmagyarázni, Szent Pálnak a korintusiakhoz írt leveléből merített. Ti pedig a Krisztus teste vagytok, és tagjai rész szerint. Majd hozzátette, ez a ti misztériumotok, amit kaptok. Erre ámennel válaszoltok, mint ahogy ámennel feleltek arra, hogy Krisztus teste. Rögtön azután, hogy felidézi Jézus utolsó vacsoráját, a liturgikus konstitúció ilyen ágostonos felhangokkal beszél az eukarisztiáról. A keresztények számára az Úr asztalához járulni azt jelenti, hogy tanulnak Isten igéjéből, erőt merítenek az Úr testének terített asztaláról, és hálát adnak Istennek. Igéjében és az eukarisztiában megkapva Krisztus testét, azzá válunk, amit kapunk. Azzá a testé válunk, amelynek feje a feltámadt Krisztus, aki az Atya jobbján ül, és helyet készít nekünk a mennyben. Az eukarisztia így az eljövendő ország szentsége. Az úti kenyér, mely az égi haza felé vezet minket, egészen addig a boldog napig, amikor Isten lesz minden mindenben.
1: L'assemblea liturgica offre il sacrificio non solo per le mani del sacerdote, ma anche unita a lui.
0: A liturgiára összegyűlt közösség a szeplőtelen áldozatot nem csak a pap keze által, hanem vele együtt ajánlja föl, és önmagát is, egyé válva Istennel és egymás között a közvetítő Krisztus segítségével. Krisztussal egyesülve az eukarisztia megtanítja magának az Úr Jézusnak az életvitelét, melyet az önátadás jellemez. Ez az ajándék az egység dinamikájába vezet be minket, ami hathatós ellenszere a gerjedő megosztottságnak, ami alássa világunkat, közösségeinket, családunkat, szívünket. Leó pápa így folytatta katekézisét. Amikor részt veszünk az eukarisztián, hallgassuk meg Isten szavát, és táplálkozzunk az Úr asztalánál, ahol ő maga ajánlja föl magát az Atyának. A Szent Mise két része, az ige liturgiája és az eukarisztia liturgiája oly szorosan kapcsolódik egymáshoz, hogy egy Isten tiszteleti cselekményt alkot. Ami az igét illeti, nem pusztán a Szentírás intellektuális tudásának elsajátításáról van szó, hanem arról, hogy megkapjuk élő és ható

0: ó szavát, amelyet Isten minden időben valamennyiünkhöz intéz. Azt a szót, ami táplál az eukarisztikus kenyérrel együtt, és ami a bűn hanyatlásából új életre vezet minket Krisztusban.
1: Il Concilio Ecumenico Vaticano II ha chiesto di aprire più largamente i tesori della Bibbia.
0: A II. Vatikáni zsinat azt kérte, hogy szélesebb körben nyissuk meg a Biblia kincseit az emberek előtt, hogy a hívek bőségesebben részesüljenek Isten igéjének asztalából. A liturgikus reform ezért hozta létre a lekcionáriumot, mely tartalmazza a liturgikus olvasmányokat. Ez az élő hagyomány legtisztább forrásából merít, ami összehangolja a hagyományhoz való hűséget a törvényes fejlődés iránti nyitással. Leó pápa ezután felolvasott a liturgikus konstitúcióból. Üdvözítőnk az utolsó vacsora alkalmával, azon az éjszakán, melyen elárultatott, megalapította testének és vérének eukarisztikus áldozatát, hogy így a kereszt áldozatát a századokon át eljöveteléig megörökítse, és így szeretet jegyesére az egyházra bízza halálának és föltámadásának emlékezetét, az irgalom szentségét, az egység jelét, a szeretet kötelékét, mint húsvéti lakomát, melyen Krisztust vesszük magunkhoz, lelkünket kegyelem tölti el, s a jövendő dicsőség záloga nekünk adatik. Kedves testvérek, hittel merítsünk az isteni életnek ebből a forrásából, és hagyjuk, hogy átalakítson minket a misztérium, amelyet ünneplünk. Buzdított végül katekézisében 14. Leó pápa.
2: Szent Ágoston földi maradványainak átvitele Szardíniába és onnan Páviába. 14. Leó pápa június 20-án szombaton lelkipásztori látogatást tett a lombardiai Pavia városában és a San Pietro in Ciel d'Or bazilikában Szent Ágoston sírja előtt imádkozott, mint hogy a 8. századtól kezdve ott őrzik a nagy püspök és egyházdoktor földi maradványait. De hogy is került az észak-afrikai Hippo városából éppen Páviába Szent Ágoston erekéje? Kérdezzük és válaszolunk a szent viszontagságos történetére. Ahogy életében zarándok Peregrinus volt Sanctus Aurelius, úgy holtában is az maradt. Pontosan tudjuk, hogy Szent Ágoston 430. augusztus 28-án halt meg az afrikai Hippo városa püspöki székhelyén, épp akkor, amikor a várost minden oldalról ostromolták a betolakuló vandálok. Nevük közismert volt az egész római birodalomban, így sok püspök, számos tanítványa volt jelen a halálánál, majd temetésén is. A Szent István vértanú diákonusról nevezett püspöki székes egyházában temették el, ahol évtizedeken át ünnepelte a szent misztériumokat, és nagy hittel, erővel hirdette Isten igéjét. A vandálok ostroma még majd egy éven át tartott, többek között éppen azért, hogy a híres szent testét megkaparintsák, de a gondviselést ezt nem engedte, így a vandálok végül visszavonultak, elhagyták a bevehetetlen falakat. Bonifácius gróf, Hippo városának rendíthetetlen védelmezője, még 2 évig őrizte a várost és a szent sírját, majd 432-ben elhagyta Hippót és visszatért Rómába. Bonifác távozása után Hippó lakói abban reménykedve, hogy megérkezik a sokat ígért segítség Konstantinápolyból, illetve Rómából, egy ideig még fenntartották védelmi vonalaikat. Mikor azonban a segítség nem érkezett meg, és a betolakolók újabb komoly fenyegetés jelentettek, a polgárok nagy többsége végül arra a fájdalmas döntésre jutott, hogy önként elhagyja hazáját, és máshol keres menedéket. Ilyen körülmények között Héraklejusz, Hippo új püspöke, más püspökök, Ágoston rendi szerzetesek és a helyi papság tanácsára úgy döntött, hogy biztos helyre juttatják a szent erekéit és értékes könyvtárát, benne a felbecsületetlen értékű levelekkel és kéziratokkal, amelyeket nagyobb részt gyors írók rögzítettek Szent Ágoston beszédei alatt. Végül Szardínia szigetét választották menedékül az ilyen nagy kincs számára, ám nem ismert megbízható dokumentum, amelyből teljes bizonyossága megállapítható lenne a Szent Doktor erejkéjé átvitelének az éve. Más források, többek közt Béda Venerabilis arról tudósítanak, hogy Szent Ágoston erekéi továbbra is Észak-Afrikában maradtak volna, és csak az iszlám hódítás kényszerítette a helyi egyházat a translációra, az erekék átvitelére. A Szárd-sziget déli részének Kajári városa fogadta be a szentestét, és építette tiszteletére ott egy kápolnát. Mint hogy a hódító iszlám egyre inkább terjeszkedett, eljött az idő, amikor már Szardíniában sem volt biztonságban, így tovább kellett vándorolnia a 700-as évek elején. A 8. század első felében járunk. A szaracénok második erőszakos mediterrán betörési hullámának idején. Ekkoriban Liutprand, a longobárdok 17. királya egy átgondolt tervet szült az egész itáliai félsziget egyesítésére az ő uralma alatt. Az eredetileg ariánus keresztény hitű longobárdok, akik pedig tagadták Krisztus eredeti istenségét, ekkora már rég katolikus hitet értek, miután 568-ban betörtek Itáliába, éppen a Pannoniai provincia a mai Magyarország felől. Közben ariánusként súlyos harcokat folytattak a latin katolikusokkal és a Ravenna székhelyű bizánci exarchátussal. Liutprand a katolicizmus bajnokának szerepében önmagát Christianus ac Catholicus Princeps, keresztény és katolikus herceg névvel illette. Tény, hogy segítette Róma püspökét igaz határozott politikai célokkal. Ebbe a nagy koncepcióba illeszkedik a szándéka, hogy vallási és politikai súlyának hangsúlyozására megszerezze a Longobárd királyság fővárosa Pavia számára az adott korban legtekintélyesebbnek tartott Szent Ágoston erekéjét. A Rómának súlyát Szent Péter erekéjé jelentik, Páviáét pedig éppen Szent Ágoston erekéjé képviselték volna. Mindez persze nem csak politikai szándék volt, hanem lelki buzgalom is, és nem csekély mértékben anyagi áldozat, mert hogy Liutprandnak sokat kellett fizetnie súlyos aranyakat a szaracénoknak. Liutprand kortársa az angliai tiszteletre méltó Béda, aki a De Temporum Ratione Liber című művében írja. Liutprand megtudván, hogy a szaracénok kifosztották Szardíniát, és meggyaláztak azokat a helyeket, ahova Szent Ágoston püspök csontjait egykor átvitték, elküldte az embereit, hogy visszaszerezzék azokat. Ezért nagy összegű aranyat fizetett, majd Ticinumba, ez Pavia latin neve, szállította, és ott helyezte el a nagy atyának kiálló tisztelettel. Ez az angol földön született híradás megerősíti, hogy Liutprand grandiózus vállalkozásának a híre gyorsan elterjedt távoli területekre, így a távoli Angliába is. Meglepő viszont, hogy egy ilyen jelentős eseményt a kereszténység számára abban az időben, amelyben egy király, egy püspök és egy szent holtteste szerepelt, nem jegyeztek fel ünnepi forrásokban, amelyek a longobárd királyhoz kíséretéhez és az említett vállalkozás színhelyéül szolgáló területekhez közel álltak. A korabeli források még azt sem említik, hogy hová helyezték. A temetkezési hely pontos meghatározásához a késő Karolin korig kell várnunk, Adone, Vienne püspökének vallomására, aki megemlíti, hogy a szent holttestét Páviában temették el, a Cella Aurea, Aranycella néven ismert korostorban, amelyet maga Liutprand épített és díszített föl cum digno honore, méltó tisztelettel, és amelyből a 8. században épített protoromán templom is kapta a nevét San Pietro in Ciel d'Or. 16. Benedek pápa Szent Ágoston sírja előtt 2007-ben köszöntötte Robert Francis Prévost atyát, az Ágoston rend akkori generálisát, a mai pápát. 14. Leó pápa látogatása, lévén, hogy ő maga is szerzetesi fogadalma erejében Szent Ágoston rendjének a fia, a legtermészetesebb a maga nemében, amivel lerúgta tiszteletét a nagy alapító előtt. Valójában ezzel elődje 16. Benedek pápa példáját követte, aki pápasága harmadik esztendejében 2007. április 22-én vasárnap este kereste fel Augustinus sírját, amikor az esti vesperás imádságot együtt imádkozta az egyházmegye papjaival és szerzeteseivel a San Pietro in Ciel d'Oro bazilikában. Pár gondolat az emlékezetes imaest homíliájából. Páviában tett látogatásom zarándoklat formáját ölti, kezdi beszédét Benedek pápa. Ebben a formában képzeltem el eredetileg is, azzal a vágyammal, hogy Szent Ágoston földi maradványait megtiszteljem, és kifejezzem egyrészt az egész katolikus egyház tiszteletét az egyik legnagyobb egyház atya iránt, másrészt személyes odaadásomat és hálámat annak az embernek, aki teológusként és lelkipásztorként, de mondhatnám, még inkább emberként és papként létfontosságú szerepet játszott az életemben. Benedek pápa a helyi püspök köszöntése után így folytatta. Szeretettel üdvözlöm a Szent Ágoston rend generális előjáróját, Robert Francis Prévost atyát, a rendi tartományfőnököket és az egész Ágoston rendi közösséget. Benedek pápa egy igazi lelkipásztori látogatás keretében az esti imádság során éppen a dr. Grácié, a kegyelem doktorának a sírja előtt akart egy jelentős üzenetet hagyni az egyház útjára nézve, amely Isten igéje és a nagy hippói püspök személyes tapasztalatának találkozásával fakad. A vesperás olvasmánya a zsidókhoz írt levélből Krisztust, az örök főpapot állította eléjük, mint az új szövetség egyetlen és tökéletes áldozatát, akiben a megváltás műve beteljesedett. Szent Ágoston erre a misztériumra szegezte tekintetét, és megtalálta benne a keresett igazságot, aki Jézus Krisztus. A megtestesült ige, a feláldozott és feltámadt bárány, a szeretet Isten arcának kinyilatkoztatása minden ember számára. A szeretett tanítvány első levele ezt a szeretetet pontosítja. Abban áll a szeretet, hogy nem mi szerettük Istent, hanem hogy ő szeretett minket, és elküldte fiát engesztelő áldozatú bűneinkért. Ez az evangélium lényege, a kereszténység központi magja. Ennek a szeretetnek a fénye megnyitotta Ágoston szemét, és lehetővé tette számára, hogy találkozzon az ősi és örökké új szépséggel, ahogy írja vallomásában, amelyben egyedül talál békét az emberi szív. Az üzenet pedig, amelyről beszéde elején szólt Benedek pápa, valóban egészen különleges volt. Kedves testvéreim, folytatta. Itt Szent Ágoston sírja előtt szeretném átadni az egyháznak és a világnak első enciklikámat, amely pontosan ezt a központi evangéliumi üzenetet tartalmazza. Deus caritas est. Isten szeretet. Ez az enciklika, különösen az első része, nagymértékben Szent Ágoston gondolatainak köszönhető, aki szerelmes volt Isten szeretetébe, aki énekelt róla, elmélkedett róla, hirdette minden írásában, és mindenek előtt tanúságot tett róla lelkipásztori szolgálatában. Meg vagyok győződve róla, vall Benedek pápa homíliájában, hogy a II. Vatikáni zsinat és tiszteletre méltó elődeim, 23. János, 6. Pál, 1. János Pál és 2. János Pál tanításainak nyomdokaiba lépve, a mai emberiségnek szüksége van erre a Krisztus Jézusban megtestesült lényegi üzenetre. Isten szeretet. Mindennek itt kell kezdődnie, és mindennek ide kell vezetnie. Minden lelkipásztori cselekedetnek, minden teológiai beszédnek. Ahogy Szent Pál mondja, ha szeretet nincs bennem, semmit sem érek. Minden karizma elveszíti értelmét és értékét szeretet nélkül, amelynek köszönhetően ehelyett mindegyik hozzájárul Krisztus misztikus testének építéséhez. Adja meg a gondviselő Jóisten, hogy 14. Leó pápa összes erődjének nyomdokain járva őrizze és vigye tovább azt a lelki örökséget, amelyet 16. Benedek pápa letett Szent Ágoston sírja elé.
0: Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Köszönjük, hogy hallgattak bennünket. Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.

Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy. Oltalmazd meg minden bajtól. Kísértésben el ne hagyj. Amen.

A mennyek országába nem jut be mindenki, aki azt mondja nekem, Uram, Uram. Jézus szavai egyértelműek és világosak. Az ő tanítványának lenni életformáló valóság. A keresztény élet nem puszta hitvallás, hanem engedelmesség, szívből fakadó, cselekvő szeretet Isten iránt. Jézus rövid példabeszéde két emberről szól. Mindketten házat építenek, látszólag hasonlóan. A különbség nem a ház külsejében van, hanem az alapban. Az egyik hallgatja Jézus szavait, és a tanítás szerint él, ő kősziklára épít. A másik is hallja ugyan, de nem váltja tettekre, ő homokra épít. A vihar érkezése csak időkérdése, és amikor eljön, nem a ház számos díszítő eleme, de nem is a formája számít, hanem az alapszilárdsága. Ez a példázat a keresztény élet lényegét mutatja meg. Az evangélium nem elméleti anyag, hanem szabálykönyv az életvezetéshez. Jézus nem azért jött, hogy okosabbak legyünk, hanem hogy új szívünk legyen. A hit nem vélemény, hanem válasz. Aki valóban hisz, az megéli, amit hirdet. Nem csak Uramnak szólítja Jézust, hanem engedi, hogy valóban ő vezesse életét. Korunkban sok szó hangzik el Istenről. Sok ember vallásos, sokaknak van véleményük Jézusról, de nem ez a döntő, hanem az, hogy van-e élő kapcsolatunk Krisztussal. Olvasom-e szavait, figyelek-e rá, és engedem-e, hogy formálja lelkemet? Tudok-e megbocsátani, alázatos lenni, szolgálni? A keresztény ember Krisztussal él. Ő ad szilárdságot, biztonságot, amikor jönnek a próbák, mert jönnek. És ha ő az alap, akkor a ház, az életünk nem fog romba dőlni.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, rövidesen kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan szentmisét közvetítünk. A szertartás énekei a következők. A Szent Vagyuram 227-es, a Szent Vagyuram 114-es, végül pedig az Éneklőegyház énekes könyv 140-es számú éneke hangzik el. És még egyszer az énekek sorrendben, a Szent Vagyuram 227-es, a Szent Vagyuram 114-es, végül pedig az Éneklőegyház énekes könyv 140-es számú éneke csendül fel. Ha tehetik, imádkozzanak velünk!

0: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Ma reggeli szentmisénket Kalocsán József elhunyt férjért, édesapáért, valamint édesapjáért, Józsefért mutatom be. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek, testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim,
1: hogy imádkozzatok érettem,
0: Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.

0: Könyörögjünk!
1: Urunk Istenünk, add, hogy szent nevedet mindenkor tiszteljük és szeressük, mert gondviselő oltalmadat soha nem vonod meg azoktól, akiket álhatatos szeretetedre tanítasz, ami Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a szent lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
2: Olvasmány a Királyok második könyvéből. 18 esztendős volt Joakim, amikor uralkodni kezdett, és 3 hónapig uralkodott Jeruzsálemben. Anyját Nahestának hívták, és a jeruzsálemi Elnátán leánya volt. Azt cselekedte, ami gonosz az Úr előtt, egészen úgy, ahogy atya Joakim cselekedett. Ebben az időben Nabukodonozor babiloniai király katonái felvonultak Jeruzsálem ellen, és körülzálták a várost. Majd maga Nabukodonozor, a babiloniai király is hadba vonult a város ellen szolgáival együtt. Erre Joakim Júda királya anyjával, szolgáival, főembereivel és udvari tisztjeivel együtt kiment eléje, de Babilon királya uralkodásának 8. esztendejében elfogadta őt. Azután elhurcoltatta Jeruzsálemből az Úr házának minden kincsét, a királyi palota kincseit. Levagdaltatta azokat az aranyborításokat, amelyeket Salamon, Izrael királya készítetett az Úr temploma számára, ahogy az Úr mondta neki. Azután fogságba hurcolta egész Jeruzsálemet, az összes főembert, a sereg összes vitézét, 10 000-nyi férfit, minden kovácsot és lakatost, úgyhogy nem maradt senki sem a föld szegény népén kívül. Joákint is elhurcolta Babilonba, meg a király anyját, feleségeit és udvari tisztjeit. De még az ország bíráit is fogságba vitték Jeruzsálemből Babilonba. Minden fegyverforgató férfit, szám szerint 7 000-et, 1 000-nyi kovácsot és lakatost, minden fegyverforgatásra alkalmas férfit Babilonba küldött fogságba Babilon királya. Joákim helyett atyai nagybátyját, Mattanyját tette királyá a Babilon királya, és nevét Szedekiásra változtatta. Ez az Isten igéje.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus így fejezte be a hegyi beszédet. A mennyek országába nem jut be mindenki, aki azt mondja nekem, Uram, Uram, csak az, aki mennyei atyám akaratát cselekszi. Azon a napon sokan mondják majd nekem, Uram, Uram, hát nem a te nevedben prófétáltunk, nem a te nevedben űztük ki az ördögöket, nem a te nevedben tettünk annyi csodát. Én akkor kijelentem majd nekik, hogy nem ismertelek soha benneteket, távozzatok színem elől, ti gonosztevők. Mert mindaz, aki meghallgatja szavaimat, és szerintük cselekszik, ahhoz az okos emberhez hasonlít, aki a házát sziklára építette. Szakadt a zápor, ömlött az ár, süvített a szél, és nekizúdult a háznak, de az nem dőlt össze, mert sziklára épült. Aki viszont hallgatja szavaimat, de nem követi azokat, ahhoz az ostoba emberhez hasonlít, aki a házát homokra építette. Szakadt a zápor, ömlött az ár, süvített a szél, nekizúdult a háznak, az összedőlt, és nagy romhalmaz lett belőle. Ezzel Jézus befejezte a hegyi beszédet. A nép sokaság elragadtatással hallgatta tanítását, mert nem úgy tanította őket, mint akinek. Mert úgy tanította őket, mint akinek hatalma van, nem pedig úgy, mint az ő írás tudóik. Ezek az evangélium igéi. Az evangélium tanítása legyen bűneim bocsánatára. Az ószövetségi kinyilatkoztatás logikája igen-igen egyszerű. Erről szól ez a Királyok második könyvéből felolvasott szakasz is, hogy a nép a természetesen a királynak a vezetésével letér az igazi Isten tiszteletnek, a törvény előírásainak az útjáról, és ez magával hozza a népnek a romlását, a bukását. Jön egy idegen hatalom, babiloni birodalom, és legyőzik a választott népet, és jelentős réteget elhurcolják hadifogságba, és idegen földön telepítik le. Messze, saját hazájuktól, távol attól a földtől, amit Istentől kaptak ajándékba. És persze azután majd eljön az az idő is, amikor Isten hazavezeti az ő népét, a népnek ehhez meg kell térnie, de alapvetően ez egy visszatérő motívuma az Ószövetségnek, hogy a nép letér a helyes útról, ezért történik egy katasztrófa, egy nemzeti katasztrófa, mondjuk így, és aztán miután megtér, megint helyreáll a barátsága az Istennel. És ugye kiüresedik a kultusz, felszínessé válik az Isten tisztelete. És erről szól Jézus is Szent Máté evangéliumában, amikor azt mondja, hogy hát azon a napon sokan mondják majd nekem, hogy Uram, Uram, de ettől még nem fog mindenki bejutni a mennyek országába. Kevés, hogyha csak azt mondják, hogy Uram, Uram. Mert még így is lesznek olyanok, akiknek, mondja Jézus, azt fogom mondani, hogy távozzatok tőlem, nem ismertelek titeket. Ez egy figyelmeztetés számunkra, mert állandóan ott van a veszély, hogy ahogyan annak idején a választott nép életében ez megtörtént, a mi vallásos életünkben is történjen egyfajta törés. Talán mondhatjuk ezt, hogy egy vallásos skizofrénia. Hogy ott vagyok a templomban, elvégzem az imákat, lehet, hogy minden első péntekre meggyónok, és támogatom az egyházat, és a napi tized rózsafűzért, amit vállaltam, és sok mindent. És mindeközben az, amiről Jézus beszél, hogy hát amit viszont én számon fogok kérni rajtatok, az nem történik meg. Hogy ahogyan az Isten tiszteletünket, a kultuszunkat, a vallásos életünket végezzük, az elszakad attól, ahogy egyébként a nap többi, mondjuk 22-23 órájában élünk, gondolkodunk, cselekszünk, és nem jelenik meg, hát így egészen egyszerűen fogalmazva, Jézus Krisztusnak a lelkülete, a szellemisége, a gondolkodásunkban, a cselekedetünkön, a kapcsolatainkban, a munkánkban. És akkor ekkor jön az, hogy ömlött az ár, süvített a szél, nekizúdult a háznak, és összedőlt, és nagy romhalmaz lett belőle. És talán ilyenkor az ember ott áll, és hát nem érti, hogy miért történnek úgy a dolgok, ahogy én nem szeretném, miközben egyébként én teljesen vallásos vagyok, és megtettem mindent, és hát hogy lehet az, hogy az Isten még mindig nem hallgatja meg az imáimat, és szóval egy belső meghasonlottság. És észre kell, hogy vegyük azt, hogy az, ahogyan az Istenhez viszonyulunk, és az, ahogyan egyébként az úgymond profán, a mindennapi életünket éljük, ez nem két vágány. Úgy is szoktuk ezt mondani, hogy az embernek nincsen két szíve. Hogy az egyikkel az Isten felé, a másikkal az emberek felé, a környezete felé forduljon. Egyetlen egy szívünk van. Ugyanazzal a szívvel kell, hogy végezzük a kultuszt, mint amivel gyakoroljuk az irgalmasság cselekedeteit. Erre figyelmeztet bennünket Jézus ebben a mai szentmisében, és a jó hír, az örömhír, így a figyelmeztetés mellett az, hogy nem csupán magunkra vagyunk utalva. Hogy ez a belső összhang, amivel Jézus az Atya felé tudott fordulni, és abból forrásozóan, és azzal a szeretettel tudott mindenkivel jót tenni, ezt olvassuk az evangéliumokban róla, hogy ez a Jézus Krisztus ugyanaz, tegnap, ma és mindörökké, és ő az, aki az Eukarisztiában egyesül velünk. Ez a Jézus itt és most, ahogyan kijövünk a szent áldozásban, vagy otthon, amikor a közvetítésen keresztül vágyakozunk a szent áldozásra. Ez a Jézus belép az életünkbe, belép szívünk közepébe, és van lehetőségünk egészen őszintén megszólítani őt. És átadni neki saját magunkat, és azt mondani, hogy Jézus, jöjj, és foglald el a szívem közepét, légy az életem középpontja, formálj át engem egyre inkább a te képmásodra, a te hasonlatosságodra, vagy ahogyan most júniusban még inkább a Jézus szíve litániákban szoktuk imádkozni, szelíd és alázatos szívű Jézus, alakítsd az én szívemet a te szíved szerintivé. Amen. Testvéreim, áldjuk és magasztaljuk Istent, aki testi és lelki adományaival elhalmoz minket.
2: Hogy mindig hálásak legyünk a teremtés és a megváltás gazdag ajándékaiért, kérjük Urunkat. Hogy készséges lélekkel fogadjuk a gondviselés minden rendelkezését, kérjük Urunkat. Hogy Isten és a felebarát szeretete irányítsa gondolatainkat, érzékeinket és cselekedeteinket, kérjük Urunkat. Hogy az irítséget és az önzést, a haragot és a gyűlölködést tartsa távol tőlünk, kérjük Urunkat. Hogy a munkásoknak munkát, az éhezőknek kenyeret, a szomorúaknak vigaszt, és minden embernek üdvösséget adjon, kérjük Urunkat.
0: Elhunyt Józsefért és József édesapáért, akikért ebben a szentmisében együtt könyörgünk, emlékezzél meg jóságosan mindenható Istenünk, és fogadd be őket a mennyek boldog örök országába. Hallgass meg, Urunk! Jóságos mennyei atyánk, hittel valljuk, hogy örök szereteteddel te irányítod emberi sorsunkat. Add, hogy életünk minden napján hűségesen szolgáljunk neked, aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké. Amen.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadj el az Úr kezeddel az áldozatot, nevének kísérletére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész anyaszentei ház javára.
0: Urunk Istenünk, fogadd el az engesztelés és a dicséret áldozatát, add, hogy annak erejéből megtisztulva szívünk odaadása is kedves áldozattá legyen előtted, Krisztus, ami Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
1: Méltó és igazságos.
0: Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten. Te fiad által teremtetted az emberiség életét, és jóságosan újjá is alkotod, szeretett fiad Jézus Krisztus által. Így méltán hódol előtted minden műved, csak téged illet a megváltott világ hála éneke, ezért összes szentjeid újongó szívvel áldanak. Most mi is téged ünneplünk minden angyallal együtt, örvendezve hirdetjük, és mindenkor énekeljük.

Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt: vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme hitünk szent titka. Ezért fiad halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben, Leó pápánkkal, Csaba püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szent Lélekkel egységben minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Amen. Üdvözítünk szavára és isteni tanításán felbátorodva így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden nap a kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe,
1: de szabadíts meg a gonosztól.
0: Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
1: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké, amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházat, hitét, őrizd meg szándékot szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
1: És a szeretettel.
0: Engesztelődjetek ki szívből egymással.
1: Legyen békés.

0: Almond, és meggyógyul az én lelkem.
1: Krisztus teste és vére őrizze meg engem az örök életre.
2: Krisztus teste és vére. Amen.

0: Könyörögjünk. A szent test és vér áldott tápláléka megújít minket, Urunk Istenünk. Kérjük irgalmadat, hogy amit áhítatos lélekkel újra meg újra ünneplünk, megváltásod kegyelméből biztosan el is érjük. Krisztus, ami Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. A szent mise véget ért, menjetek békével. Jézusunk, lelkek örök pásztora, tekints irgalmas szemmel, szeretett nyájadra. Urunk, kérünk téged, boldogságos szűzanya, a magyarok nagyasszonya közben járására, adj nekünk papi és szerzetes hivatásokat. Jézusunk, adj nekünk a te szíved szerinti papi és szerzetes hivatásokat.

0: Kedves hallgatóink, szentmisét közvetítettünk az Egri Bazilikából, melyet Holló Gábor, a bazilika káplánja mutatott be. Az éneket vezette és orgonán közreműködött Kubik Tamás, a felolvasó Kovács István volt, a technikai közvetítést Karkus István irányította. Ha tehetik, maradjanak továbbra is a Szent István Rádió hullámhosszán.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! A mai nap hírszerkesztőjét, Domán Viviánt hallják. Benyújtotta a kormány a MOL extra profit adójának kiszélesítésére vonatkozó jogszabálymódosítást. Az adótörvények módosításáról szóló javaslat kiterjeszti a kőolajtermék előállítók különadóját. Az orosz Ural és Brent kőolaj ára közötti 2 és 5 dollár közötti különbségre 50%-os, az 5 dollár feletti részre továbbra is 95%-os adó vonatkozik. Májusban 2556,6 milliárd forinttal nőtt a központi költségvetés adóssága, közölte az államadósságkezelő. A devizaadósság részaránya 29,4%-ról 27,9%-ra csökkent a teljes adósságon belül, részben az árfolyam erősödésnek köszönhetően. Az euró bevezetéstől legmesszebb jelenleg Magyarország és Románia van az uniós országok közül, de Lengyelország sem teljesíti a konvergencia kritériumok jó részét, állapította meg legfrissebb jelentésében az Európai Központi Bank. 2024 óta egyik euróövezeten kívüli tagország sem ért el érezhető előrelépést a gazdasági konvergencia programban. Újabb rendkívüli ülés tart a jövő héten az országgyűlés. Várhatóan tárgyalják a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről szóló törvényjavaslatot, a polgármesterek és vármegyei közgyűlési elnökök javadalmazásának korlátozásáról szóló indítványt, valamint az ügynökakták nyilvánosságra hozatalát előkészítő törvényjavaslatot is. Benyújtotta a Tisza kormány az ügynökakták megnyitását előkészítő törvényjavaslatot az országgyűlésnek. Magyar Péter miniszterelnök közösségi oldalán úgy fogalmazott, ezzel évtizedes adósságot törlesztenek. Augusztustól az egészségbiztosító dönt az egyedi méltányossági gyógyszertámogatási kérelmekről. A kormány benyújtotta az erről szóló törvényjavaslatot. Eszerint csak július végéig bírálja el a kérelmeket a Batthyány Stratmann László Alapítvány. Több mint a 10-szeresére növelik a szélerőművi kapacitást Magyarországon 2030-ig az Európai Unió támogatásával, jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter. Első lépésként augusztus 31-én jelenik meg a pályázat. Átmeneti megoldásként tartálykocsikkal töltik fel a kiürült zalai víztározókat, miután súlyos vízhiány alakult ki Zala-Szentgrót és térségében. Előzőleg több településen másodfokú vízkorlátozást vezettek be, ami mintegy 18 ezer fogyasztót érint. Korlátozták az ivóvíz használatot a nyíregyházi Jósa András Takkórház egyes épületeiben, miután mikrobiológiai eltéréseket azonosítottak a vízhálózatban. A kórház szerint megkezdték a vízhálózat fertőtlenítését. Végül az időjárásról. Nagyrészt derült, napos idő várható, a középső és déli megyékben képződhet kevés komoly felhő, de csapadék nem lesz. A légmozgás többnyire mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 31 és 37 fok között alakul. Estére 18 és 29 fok közé hűl le a levegő hőmérséklete. Híreinket hallották.

0: Szentek, szentéletű emberek.
1: Boldog Mantuai Dorottya, figyeljük meg, Isten segítségével mire képes egy Jézust nagyon szerető jó feleség. Dorottya 1347-ben született, Gross Montau helységben, 1394. június 25-én halt meg Marienwerderben. 47 évet élt. Az isteni gondviselés abba a 14. századba küldte őt is szorongatott anyaszentegyházának az oltalmára és megerősítésére, amelyben a keresztény értékeket a pápák avignoni fogsága, Csehországban pedig Husz János eretnegsége szorongatta. Édesapja Willem Schwarze holland földműves és gátépítő volt, akit korának vándorlási kedve a Rajna torkolatától a Visztuláig vezetett. Montau falucskában állapodott meg, és 9 gyermeknek adtak minden nap kenyeret. Ezek voltak később a paraszgazdaságban a legügyesebb segítők. Gyermekei közül Dorottyát 1363-ban, 16 éves korában férjhez adták egy tehetős dancigi kardcsészárhoz, Adalberthez, aki hirtelen haragú volt, és sokszor zavarba ejtette feleségének érthetetlen vallásossága, és ezért el is keseredett. Hol megverte, hol szeretgette, hogy ezt a buta vallásosságot, amint ő mondta, kiűzze belőle, de hiába próbálkozott. 1364-ben, nem sokkal esküvőjük után, az első keresztlátomás szívét izzó szeretetre lángolta, ahogyan ő később ezt nevezte. Misztikus látomásokkal teljes életét szinte összeegyeztethetetlennek látta családi életével. Így a házasság vértanúság lett számára. 9 gyermeknek lett szerető édesanyja. Később gyóntatója mondta el, hogy így panaszkodott, minden templomi látomásában, legmélyebb elragadtatásai közben is érzékelte a leghalkabb gyermeksírást is, amely otthon a kamrájukban hangzott fel és hazaszaladt, hogy elcsendesítse a síró kisbabát. 4 gyermeke kiskorában halt meg, a többi 4-et a nagy pest is vitte el. Csak legfiatalabb leánya, Gertrúd maradt életben, aki később bencés apáca lett. Türelmes szenvedése lassan megváltoztatta durva férjét. A gyermekek halála után elhatározták, hogy közös zarándokutat tesznek. A svájci Einsiedelnben lévő híres Mária zarándok helyre mentek, télire ismét hazatértek. Nem sokkal később eladták házukat, szerszámaikat és a kegyhely mellé költöztek. Később férje hazatért, Dorottya pedig ott maradt a remeteségben. Csak hogy nem számolt egy közbejött akadállyal, amikor a kegyhely plébánusa előtt a kettőjük szétválását szentesíteni kellett volna, férje megbánta korábbi beleegyezését. A plébánus ezért megparancsolta, hogy induljon vissza vele Danzigba. Zokszó nélkül engedelmeskedett. Hazafelé megbetegedett a férje és a gyermeke. Hideg télben kerestek lakást. Gúnyolták őket szomszédaik, Dorottyát okolták szegénységükért, és boszorkánynak tartották. Olyan szegények voltak, hogy koldulásból éltek. Senki sem gondolta, hogy egyre szorosabban fűzi össze a magány kinyilatkoztatások sorozata a megfeszített Jézus Krisztussal. 1389-ben Adalbert egy zarándok útra küldte őt Rómába. Amikor hazatért, férjét már el is temették. Akkor kislányát egy kolostorban helyezte el, javait elajándékozta, ő pedig áttelepedett Marienwerderbe, s ott a dóm dékánja, a jóságos János pap fogadta szolgálatába. Amikor meggyőződött őszinteségéről, 1393. november 2-án reklúza lett, azaz bezárkózhatott a dóm falához épített cellába, és kérésére a dékán naponta megáldoztatta, ami akkor hallatlan kiváltság volt. Ez a napi szentáldozás óriási erőforrás volt számára. Találkozhatott napról napra a szentségi Jézussal. Mindenkit szeretettel fogadott, aki tanácsért jött hozzá. 1394. június 25-én reggel halva találták, bár a háborús viszonyok miatt nem került sor szentiavatására, Poroszország népe védasszonyaként tiszteli.
2: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

0: A nap imája.
1: Rosszért rosszal senkinek ne fizessetek. Törekedjetek arra, ami jó minden ember szemében. Amennyire rajtatok áll, éljetek mindenkivel békességben. Ne szolgáltassatok magatoknak igazságot, szeretteim, hanem hagyjatok teret az Isten haragjának, hiszen írva van, enyém a bosszú, én majd megfizetek, mondja az Úr. Sőt, ha ellenséged éhezik, adj neki enni. Ha szomjazik, adj neki inni. Ha azt teszed, izzó parazsat raksz a fejére. Ne engedd, hogy legyőzzön a rossz. Inkább te győzz le a rosszat jóval. Adja meg nektek a béketűrés és a vigasztalást Istene. Hogy Krisztus Jézus akarata szerint egyetértsetek, hogy egy szívvel, egy szájjal magasztaljátok az Istent, Urunk, Jézus Krisztus atyát.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Kedves hallgatóink, programajánlatokkal folytatjuk. 46. alkalommal rendezik meg Egerben a Kaláka Fesztivált június 25-e és 28-a között. A teljesség igénye nélkül a programok között lesz például zenés egri séta a Kalákával, Rázsi Botond vezetésével, június 26-án pénteken 14 óra 30 perces kezdéssel. Az Érsekkertben például fellép 18 óra 30 perckor Csík János és a Mezzó, 20 órakor Paja Bea, 22 órakor pedig Pál István szalonna és bandája. Június 27-én szombaton a Servita templomban Grillusz Dániel és Somonyi Zoltán előadását láthatják. Az Érsekkertben pedig lesz például Fabók Mancsi Bábszínháza, fellép Ferenci György és az első Pesti Rackák, valamint lesz Cseh Tamás esti is. Június 28-án vasárnap az Érsekkertben az Irán Színház adja elő a Babszem Jankót. 12 órakor Kaláka lemezbemutató koncert lesz, a vendég Huzella Péter. 20 órakor fellép a Kaláka, 22 órakor pedig a Söndörgő. Történelmi IS Európa bajnokságot tartanak június 25-e és 28-a között az Egri Várban. A verseny mellett természetesen tematikus tárlatvezetések segítségével a vár történetét és hadászati jelentőségét is megismerhetik a látogatók. A bajnokság egyéni és országok közötti csapatversenyből áll. Június 26-a és 28-a között a 20. Szederinda Nemzetközi Néptánc Fesztivált tartják a Dobótéren. A hazai néptánc együttesek mellett külföldi előadók, népzenészek koncertje, népdalénekesek, népművészeti vásár várja az ide látogatókat. 27-én szombaton tartják a díjátadó jubileumi gálát, ezt követően pedig Nemzetek Táncháza lesz. Vasárnap szintén lesz néptánc bemutató, így például láthatják a ciprusi, a török és a magyar néptáncokat is. Ezután 20 órától moldvai táncházzal várják az érdeklődőket. Június 27-e és 28-a között az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem rendezvényközpontjában a Bartók Béla tér 4 szám alatt egyedi kiállítást láthatnak LEGO alkotásokból. Találkozhatnak az építőkkel is, akik további érdekességekkel szolgálnak az alkotásokról, vagy épp szakmai segítséget is tudnak nyújtani. Játszósarokkal is készülnek duplókockákkal és technikgépekkel. Megtekinthető szombaton és vasárnap 9 és 18 óra között. Jegyvásárlás pedig a helyszínen készpénzzel és bankkártyával lehetséges. Nyáresti séta lesz a Miskolci Állatkertben június 26-án pénteken 19 órai kezdettel. Az állatkert egy különleges esti programmal várja a látogatókat, ahol a megszokott nappali élmények helyett az éjszaka varázsa kerül középpontba. Az érdeklődők bepillanthatnak az állatok esti életébe, látványos bemutatókon és interaktív programokon vehetnek részt. A hangulatról finom ételek, borok és látványos sóelemek gondoskodnak, így az este minden korosztály számára felejthetetlen élményt ígér. Részletes program és további információk az esemény hivatalos oldalán találhatók. Július 11-én 10 órától Egerben a Városháza üvegtermében tartják az Agria Irodalmi Művészeti és Kritikai Folyóirat 2026. évi nyári számának kötet bemutatóját. Az Agria új számát Homa János főszerkesztő mutatja be. Közreműködik Tatár Gabriella és Fehér István színművészek. Átadják továbbá az Európa érmet is. Az érmet Mihály Gábor, Kossuth Díjas szobrászművész adja át, laudációt mond Molnár Pál, a Balassi Kard Művészeti Alapítvány elnöke. A programon továbbá Keller Péter, Dédapám, Gárdonyi Géza öröksége címmel könyvbemutatót tartanak a szerző és Cséh Varga István, József Attila díjas irodalomtörténész professzor részvételével. Várnak mindenkit szeretettel. Szent János Bogár túrát és csillagászati bemutatót tartanak. Június 26-án pénteken 21 órai kezdettel a Bükki csillagdában. Amikor leszáll az este, a Bükk erdeje különleges fényekkel telik meg. Megkezdődik a Szent János Bogarak látványos násztánca. A villódzó fények között tett séta önmagában is felejthetetlen élmény, amelyet ezen az estén a nyári égbolt felfedezése tesz teljessé. A program során a résztvevők bepillanthatnak a természet egyik legkülönlegesebb jelenségébe, majd derült idő esetén a csillagok világába is. Egy varázslatos nyáresti kaland, ahol az erdő és az égbolt egyszerre mutatja meg legszebb arcát. Jegyeiket online a bnpi.hu oldalán keresztül tudják megvásárolni előzetesen. Kedves hallgatóink, programajánlatokat hallottak, további kellemes rádiózást kívánunk!

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Nyolc óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Megjelent az Eger-Szalóki ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat előzetes programja. Idén július 16-a és 19-e között lesz az Eger-Szalóki ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat. A szervezők közzétették a találkozó közösségi oldalán az előzetes programtervet. Az esemény mottója idén: dicsérjétek az Urat és áldjátok. A szervezők azt írják: az idei Eger-Szalóki ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat különleges évben valósul meg. 800 évet ért haza a mennyei atyához, Assisi Szent Ferenc, akinek élete ma is emberek millióit inspirálja szerte a világon. Az egész egyház hálával emlékezik rá, mi pedig szeretnénk bekapcsolódni ebbe az ünneplésbe. Hagyományosan Ternyák Csaba egriesek mutatja be a nyitó szentmisét, s lesznek koncertek, kiscsoportos beszélgetések, tanúságtételek és kulturális kísérő programok is. A részletes programot pedig hamarosan közzéteszik a találkozó közösségi oldalán. Benyújtotta a kormány a MOL extra profit adójának kiszélesítésére vonatkozó jogszabálymódosítást. Az adótörvények módosításáról szóló javaslat kiterjeszti a kőolajtermék előállítók különadóját. Az orosz Ural és Brent kőolaj ára közötti 2 és 5 dollár közötti különbségre 50%-os, az 5 dollár feletti részre továbbra is 95%-os adó vonatkozik. Májusban 2556,6 milliárd forinttal nőtt a központi költségvetés adóssága, közölte az államadósságkezelő. A devizaadósság részaránya 29,4%-ról 27,9%-ra csökkent a teljes adósságon belül, részben az árfolyam erősödésnek köszönhetően. Az euró bevezetéstől legmesszebb jelenleg Magyarország és Románia van az uniós országok közül, de Lengyelország sem teljesíti a konvergencia kritériumok jó részét, állapította meg legfrissebb jelentésében az Európai Központi Bank. 2024 óta egyik euróövezeten kívüli tagország sem ért el érezhető előrelépést a gazdasági konvergencia programban. Újabb rendkívüli ülést tart a jövő héten az országgyűlés. Várhatóan tárgyalják a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről szóló törvényjavaslatot, a polgármesterek és vármegyei közgyűlési elnökök javadalmazásának korlátozásáról szóló indítványt, valamint az ügynökakták nyilvánosságra hozatalát előkészítő törvényjavaslatot is. Benyújtotta a Tisza kormány az ügynökakták megnyitását előkészítő törvényjavaslatot az országgyűlésnek. Magyar Péter miniszterelnök közösségi oldalán úgy fogalmazott: ezzel évtizedes adósságot törlesztenek. Augusztustól az egészségbiztosító dönt az egyedi méltányossági gyógyszertámogatási kérelmekről. A kormány benyújtotta az erről szóló törvényjavaslatot. Eszerint csak július végéig bírálja el a kérelmeket a Batthyány Stratmann László Alapítvány. Több mint a 10-szeresére növelik a szélerőművi kapacitást Magyarországon 2030-ig az Európai Unió támogatásával, jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter. Első lépésként augusztus 31-én jelenik meg a pályázat. Átmeneti megoldásként tartálykocsikkal töltik fel a kiürült zalai víztározókat, miután súlyos vízhiány alakult ki Zala-Szentgrót és térségében. Előzőleg több településen másodfokú vízkorlátozást vezettek be, ami mintegy 18 ezer fogyasztót érint. Korlátozták az ivóvíz használatot a nyíregyházi Jósa András Takkórház egyes épületeiben, miután mikrobiológiai eltéréseket azonosítottak a vízhálózatban. A kórház szerint megkezdték a vízhálózat fertőtlenítését. Végül az időjárásról. Nagyrészt derült, napos idő várható, a középső és déli megyékben képződhet kevés komoly felhő, de csapadék nem lesz. A légmozgás többnyire mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 31 és 37 fok között alakul. Estére 18 és 29 fok közé hűl a levegő hőmérséklete. Híreinket hallották.
2: Reklám.
3: A győzelem mindig felejthetőbb, mint a vereség, vallja a Képmás címlap interjújában Márton Gréta kézilabdázó. A júniusi számból megtudhatjuk, miként küzdhetünk meg a kihívásokkal, mit gondol egy boncmesternő az életről, és hogyan látja a világot a Z-generáció. Barangolhatunk a hagyományai törző vajdaságban, a jeges Grönlandon és az örökké nyüzsgő New Yorkban. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
4: A 46. Kaláka Fesztivál ismét Egerben. Nagyon örömteli esemény, ez mindenkinek, felnőtteknek, gyerekeknek, főleg az érsek kertben lesznek a rendezvények, 25-én színházi est lesz, és aztán gyerekeknek délelőtt persze, szombaton, vasárnap, és nagy koncertek lesznek. Például ott lesz Paja Beja, ott lesz Szalonna és bandája, ők még egy kis táncolávalót is látszanak. Aztán lesz egy Cseh Tamás est, lesz Ferenci Gyuriék, lesz a Kaláka koncert, lesz a névadó, és a Söndörgő együttes. Mondhatnám még tovább a programokat, de azt hiszem az a legjobb, ha mindenki megnézi a kalákafesztivál.hu honlapon. 46. Kaláka Fesztivál. Június 25-én.

0: Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
1: Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
2: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
1: Nem csak katolikusoknak.
2: keresztényélet.hu.
3: Reklámot hallottak.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! 2026. június 25-e csütörtök van. Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál a mai reggel műsorvezetőjét, Berecz Renátát hallják. Munkatársaim a zenei szerkesztő Németh Tamás, a hírszerkesztő hírolvasó Domán Vivien, a technikai pultnál pedig Birincsik Márton és Karkus István segítségét köszönjük. Rádiónk igazgatója Bércesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas időtöltést kívánok Önöknek. A folytatásból kiderül, milyen műsorokkal várjuk Önöket a készülékek elé egészen 14 óráig. A műsorismertetés után reggeli műsorunkban Baksi Ádámmal beszélgetünk, aki a lassan 10 éves autista kisfiát egyedül neveli. Az ősz folyamán az 5. őssejterápiás kezelésre viszi Pozsonyba Lénit, aminek a súlyos költségeit közösségi összefogással oldotta meg eddig, és most az utolsó kezeléshez kér segítséget. Nagyszabású gyűjtésről, kezelésekről, eddigi eredményekről, reményekről, hétköznapokról, sorstársakról, örömökről és kihívásokról is lesz szó. Következzen bejátszásunk Molnár András műsorához.
2: Nyitott vagyok arra, hogy új emberekkel megismerkedni, barátkozni, akár közös programokat szervezni, vagy nem tudom, most mondok egy példát, környékünkön élő másik szülő, akinek hasonlókorú gyereke van, hogy Lévinek is így szociálisan más gyerekek társaságában legyen, az mindenki pozitív lenne. Tehát mi azért legtöbbször kettesben szoktuk a programokat szervezni. Kettesben megyünk sétálni, kettesben megyünk strandra, tópartra, motorozni, stb. Szívesen barátkoznék, csak azért, amikor az embernek van egy gyereke, az eléggé behatárolja a lehetőségeket.
1: 9 órától hírek, majd Segíthetünk című műsorunk következik, melyben Honti Zalánnal, a Laurus Egyesület által működtetett szenvedélybetegek nappali ellátása intézmény vezetőjével beszélgetünk függőségekről, alacsony küszöbű ellátásról, terápiákról, sikerekről és személyiségfejlődésről. Következzen bejátszásunk Molnár András műsorához.
3: Úgyhogy nálunk azért van visszajelzés, mert nagyon sokszor, ahogy mondtam, nem a droga, alkohol, gyógyszerekkel foglalkozunk, vagy a szerencsejátékkal, hanem egy működésmóddal, embernek a működésmódjával, aminek a hozadéka az, hogy szerencsejátékot, drogot, alkohol, gyógyszert használ. És hogyha a működésmódot tudjuk hatékonyabbá tenni, akkor ezek a kiegészítő szenvedélybetegségnek nevezett, de valójában mankók, az ő életében ezt úgy érzi, mint egy mankó, egy rossz lábra, mankókhoz nem lesz szüksége, és nem egy rossz irányba próbálja magát gyógyítani.
1: 9 óra után Kilátó című regionális műsorunkban a Sárospataki betelepülés évfordulójáról és a Diósgyőri vár felújításának helyzetéről szólunk. A műsor végén pedig Böjte Csaba ferences szerzetessel beszélgetünk a mindennapokról, az egyházról, Szent Ferencről és persze a gyermeknevelésről. Hallgassunk bele a műsorba!
4: Húsvétkor elmegyünk a gyerekekkel locsolni, Nyomornegyedbe, és oda megy az ember a koldus asszony, azt mondja, hogy a virág el akar száradni, meg szabad elocsolni. De ugyanígy karácsonykor is, máskor is, tehát én azt látom, hogy a gyerekek szeretnek kinézni a fejükből. Úgy szoktam mondani a kollégának, hogy a gyerek olyan, mint a rántás, az ember nem keveri, odaég.
1: Napról napra című regionális műsorunkban először az Egri Markot Ferenc kórházban létesülő bölcsödéről, valamint az intézményben elindult Nő az esély programról hallhatnak. A folytatásban pedig a HPV vírusról lesz szó. Bejátszásunkban Sallai Zsuzsát, az Egri Kórház ápolási igazgató helyettesét hallják.
5: Két nagy csoportszobánk lesz egy melegítő konyha, hiszen arról nem beszéltem, hogy a kórháznak saját főzőkonyhája van, és a kórház saját főzőkonyhája tud majd biztosítani a gyerekeknek is megfelelő egészséges étkezési lehetőséget, amit a melegítő konyhán majd a bölcsődei dolgozók meg tudnak melegíteni. Lesz babakocsi tároló, lesznek irodahelységek, és ahogy mondtam, egy játszókert is kialakításra kerül a kórház kertjében.
1: 10 órától hírek, majd kezdődik a Magyar Katolikus Rádió Kerengő című műsora. Ezután a Lélek szava szól, melyben Maksó Péter atya, a Tarna Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója folytatja a gőgösség bűnéről szóló elmélkedését. 11 órától hírek, majd Mustármag című műsorunkkal jelentkezünk. Az adásban felidézzük az Egri Érseki Papnevelő Intézet, a Redemptoris Mater Egyházmegyei Missziós Szeminárium és Hittudományi Főiskola tanévzáró ünnepségét. 11 óra 30 perctől a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk, majd a napverse hangzik el. Ma Hétvári Andrea Jelenés című versét Dér Gabriella mondja el. Ezt az órát a nap imája zárja, délben harangszó, majd együtt imádkozhatják rádiónk dolgozóival az Úrangyala imádságot. 12 óra 5 perctől az egyházi híreket hallgathatják meg, majd evangéliumot sugárzunk magyar, szlovák, roma és német nyelveken. Szentek, szent életű emberek című műsorunkban Boldog Montaui Dorottyáról emlékezik meg, néhai dr. Katona István, nyugalmazott egri segédpüspök. Ezután a névnaposokat köszöntjük, és a kalendárium eseményeit ismerhetik meg. 13 órától hírek, majd Hallgassuk együtt című zenei összeállításunkat sugározzuk. Kedves hallgatóink, műsorismertetéssel legközelebb 14 óra előtt jelentkezünk. További tartalmas időtöltést kívánok Önöknek. Berec Renátát hallották.

Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

reggeli beszélgetés. Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallják. Mai műsorunkban a lassan 10 éves autista kisfiát egyedül nevelő édesapával, Baksi Ádámmal beszélgetünk, aki az ősz folyamán az 5. őssejtterápiás kezelésre viszi Pozsonyba Lénit. Nemzetközi összefogásról, nagyszabású gyűjtésről, eddigi eredményekről, reményekről, hétköznapokról és örömökről is lesz szó. Tartsanak velünk, érdemes!

0: Októberben lesz 10 éves a miskolci Baksi Lénárd, aki még nem beszél, csak néhány szót használ, és állatok hangját tudja utánozni. 2022-ben diagnosztizáltak nála autizmust. Az őssejterápia az egyetlen gyógymód, ami meghozhatja az áttörést a kisfiúnál, az 5 kezelésből 4-en már túl van, az ősz folyamán lesz az 5. A kezelés nagyon költséges, de ahogy eddig is nagyon sokan segítették a kisfiú gyógyulását, az édesapa reménykedik abban, hogy az utolsó kezelésben is kap segítséget. Léni édesapja Ádám egyedül neveli gyermekét, és mindent megtesz azért, hogy a gyermeket teljes életet élhessen. Baksi Ádámmal beszélgetünk. Szeretettel köszöntelek, Ádám, ismét a stúdióban. Szervusz!
1: Szervusz, üdvözlöm a kedves hallgatókat, örülök, hogy ismét itt lehetek.
0: Decemberben beszélgettünk legutóbb és először. Hány éves most Léni?
1: Léni októberben lesz 10 éves.
0: Mondjuk el a történetet az elejéről. Mikor tudtátok meg, hogy Léni beteg?
1: Léni autista, nem beszélő autista, egyébként hál' Istennek én úgy látom, hogy az értelmi képességeivel nincs baj, tehát nem értelmi fogyatékos, csak autista. 2-3 éves kor környékén jöttünk rá, nagyon érdekes volt, mert az elején elkezdett beszélni, mondott szavakat, még akkor egy kertes házba laktunk, ahol fával fűtöttünk, lementem a pincébe rakni a kazánra, ő meg megállt a pincehajtóba, és kiabált, hogy apa, gyere. Hát most már lassan 10 éves lesz, nagyon örülnék, hogyha most is kiabálnám, hogy apa, gyere, mert sajnos egy jelentős visszafejlődés volt ilyen 2-2,5 éves korában, úgyhogy azért járunk a kezelésre, és próbáljuk fejleszteni.
0: Azt lehet tudni, hogy a visszafejlődés minek az oka, vagy mi lehetett az ok?
1: Nézd, az autizmust azt általában ebben a korban szokott megjelenni a tünetei, tehát addig nem igazán kimutatható. Szokták mondani, hogy az oltások, stb. Ez nem bizonyított. Én nem szeretem az összeesküvés elméleteket. Lehet, hogy ennek is köze van hozzá, de az tény, hogy ebben a korban jelentkezett nála először. Illetve hát ugye nyilván az, hogy nem úgy indult, illetve nem úgy fejlődött a beszédkészsége, ahogy normál esetben kéne. Ebben gondoltuk, hogy valami van.
0: Szerető édesapaként gondolom mindent megtettél már a legelején, hogy próbálj segíteni. Mivel próbálkoztatok először?
1: Nagyon sok helyre hordtuk. Hát egész kiskorától elkezdtük hordani. Mozgásterápia, korai fejlesztő, beszédindítás, neurofeedback, autista specialistákat megkerestünk. Egy darabig diétáztattuk, tehát speciális étrendet kapott, ami nem volt túl ízletes, aztán inkább hagytuk. Nem láttuk, hogy jelentős változást hozna, úgyhogy inkább elengedtük, mert a gyerek nem tudott egy jó ízűt ebédelni. Aztán most már több mint egy éve elkezdtük ezt az őssejterápiát. Persze mellette azért hordjuk meg. Most is rengeteg vitamint szed, de most ez a fő irány.
0: Hogy találtátok meg ezt a pozsonyi helyszínt?
1: Hát anyukámról tudni kell, hogy ő minden szabad idejét azzal tölti, hogy próbál a gyereknek valahogy segíteni, és az interneten találta ezt a lehetőséget. Egy Facebook csoportban, aztán utána néztünk a klinikának, beszéltünk olyan szülőkkel, akik szintén hordták oda már a gyereküket, megosztották a tapasztalataikat, és ezután döntöttünk úgy, hogy akkor mi is belevágunk.
0: Mik voltak ezek a tapasztalatok, amiket hallottatok?
1: Sok szülőnél javulást hozott, autista gyereknél, vagy különböző problémákkal küzdő gyermeknél, illetve felnőttek is járnak oda egyébként. Sokan ott hibázzák el, vagy hát nem is hibázzák, de abba a csapdába esnek, hogy elmennek mondjuk 1-2 vagy 3 kezelésre, aztán mivel olyan átütő nagy eredmény sikert nem látnak, feladják és nem mennek több kezelésre, mert azért, ha úti költséget, a kezelés árát, stb. Összeszámoljuk, akkor körülbelül egy ilyen alkalom, olyan 1,5 millió forintba kerül. Nyilván ez mindig az árfolyam, euró forint árfolyamtól is függ, de hát amikor az ember elmegy 3 kezelésre, az durván 4,5 millió forint, és nem látja azt, hogy csoda történt volna, akkor könnyen feladják. Na most a kórházban nekünk azt mondták, hogy 5 kezelést javasolnak. Mi úgy vagyunk vele, hogy azért is indítottuk a Facebook csoportot, a gyűjtést, hogy végig tudjuk csinálni, és már ez egy gyakorlatilag magamra helyeztem egy nyomást ezáltal, hogy az a sok ember, aki követ minket és drukkolnak, velük szemben is tartozom annyival, hogy tényleg végig csináljuk az 5 kezelést bármi áron.
0: Egy hihetetlen összefogás történt. Mi lehetett a titok, vagy miért fogott össze ennyi ember Léniért szerinted?
1: Nem tudom, hát először csináltunk egy Facebook csoportot, aztán talán a gondviselés mindig átlendített a nehézségeken. Először találkoztam egy véletlenül összehozott a sors egy alapítványnak a vezetőjével, Dudás Ildikóval, a mesés-mosoly gyerekekért alapítványnak a vezetője. Ő nagyon sok beteg, nehéz helyzetű gyereknek szervez gyűjtést, rendezvényeket, stb. Először ővel kezdtünk el úgymond közösen dolgozni, aztán a kollégák részéről, mivel mi motorozunk, egy ilyen motoros közösségnek is a tagja vagyunk, ők is rengeteget segítettek. Most már ilyen 350 körül van a Facebook csoportunkban, annyi tag van, akik folyamatosan követik az életünket, de egyébként nyílt csoport, úgyhogy fogalmam sincs, hogy hányan láthatják a megosztásainkat, de elég sok ember figyelemmel kíséri, én úgy gondolom.
0: Mesélj Léniről, milyen gyermek?
1: Léni nagyon jó gyerek, nagyon szófogadó, csak jókat tudok róla mondani. Vidám, most mielőtt ide jöttem, elvittem iskolába, hál' Istennek jó idő van, úgyhogy motorral mentünk, nagyon élvezi, szeret motorozni. Aztán jövő héten megy egy táborba, sikerült bekerülni a Szimbiózis Alapítványnál, van egy ilyen nyári tábor gyerekeknek, nappali, tehát este, illetve délután haza fogjuk mindig hozni, és akkor otthon alszik, de nappal ott táborozik a gyerekekkel, programok lesznek, úgyhogy nagyon várjuk, remélem fog neki tetszeni, jól fogja magát érezni a közösségben.
0: Zenélünk, majd folytatjuk ezt a beszélgetést.

0: Folytatjuk beszélgetésünket a miskolci Baksi Ádámmal, aki egyedül neveli lassan 10 éves kisfiát, Lénét.
1: A közösségi oldalatokat böngészve látom.

0: és akkor láttam, hogy van két személyes gokart is. És akkor kitaláltuk, hogy hát nyilván abban a hidegben nem, meg nem úgy készültünk, de hogyha jön a jó idő, akkor elviszem Lénit, hogy kipróbálja. Imád autózni, minden szeret, ami megy, és úgy gondoltam, hogy ez is tetszene neki.
1: És tetszett.
0: Fú, nagyon, nagyon biztos, hogy fogunk még menni.
1: Hogyan kommunikáltok?
0: Nézd, mivel sok időt töltünk együtt, mi azért eléggé összhangban vagyunk, tehát nekem elég csak ránéznem, és tudom a gondolatát, meg ő is az enyémet. Mutogat, megfogja a kezem, odahúz, viszont nagyon önálló, vagy nagyon önálló is. Tehát elmegy mosdóba, elvégzi a dolgát, konyhába, iszik, eszik, mindennek tudja a helyét. Nagyon rendszerető, mindent visszarak a helyére, úgyhogy nincs ezzel probléma. Még most már azért hála a kezelésnek elkezdett egy-egy szóban kommunikálni, rövid szavakat mond, megismétel, igen, nem, választ ad.
1: Tehát ki tudja fejezni azt is, hogy akar-e valamit, vagy nem?
0: Hú, azt nagyon, igen, azt nagyon kifejezi. Nem, hát az apai tekintély az azért működik, tehát mindig én vagyok a döntő, vagy a végső szót én adom meg, de azért kifejezi, persze.
1: Térünk vissza a kezelésekre. Hogyan viseli a kezeléseket?
0: Teljesen jól, nincs vele probléma a kezelésben. Egy nehéz pillanaton, amikor a kanült, a tűt behelyezik a karjába, beszúrják, akkor azért egy kicsit van egy kis sírás, meg le kell fogni, jönnek a segítők, nem is tudom hányan fogtuk, hogy hát ugye nem szabad az, hogy ott ugráljon, vagy bármi baj történjen, de miután behelyezik a kanült, azon keresztül leveszik a vért tőle, azt elviszik tisztításra, kinyerik belőle az őssejtet, és azt kapja vissza infúzió formájába. Onnantól, hogy megtörtént a szúrás, onnantól semmi probléma. Nagyon kényelmes, otthonos korteremben vagyunk, úgyhogy ott el tudja foglalni magát, jól érzi magát a kórházban. Ugyan.
1: Mennyi ideig tart egy ilyen kezelés?
0: Hát nagyjából összesen 3-4 óra hosszát szoktunk ott tölteni a kórházban.
1: És most jön az 5., ugye? Majd szeptemberben, vagy mikor lesz a következő?
0: Igen, hát 3 havonta lehet megismételni a kezeléseket. Szeptember 5-én fog letelni a 3 hónap, úgyhogy az után következő 1-2 hétben szeretnénk menni az utolsó 5. kezelésre, és úgy gondolom, hogy ezzel lezárul egykor. Most már úgy vagyok vele, hogy annyian követnek minket, hogy meg hogyha már elkezdtük, akkor muszáj végigcsinálni, hogy ez az 5. is meg legyen.
1: És erre még tart a gyűjtés, ugye? Meg még lesznek események is, amiről majd fogunk beszélni, de gyűjtötök, ugye?
0: Bizony tart, hát most kicsit lelassult. Őszintén megmondom, szerintem körülbelül április vége felé érkezett az utolsó utalás, de ez valamennyire tudatos is volt részemről. Amikor volt az utolsó nagy motoros rendezvényünk, akkor olyan jól álltunk anyagilag, hogy azt mondtam, hogy most egy kicsit húzzuk be a féket. Más nehéz helyzetű, más beteg gyerek is van rajtunk kívül, olyanok, akiknek nyilván nagyobb szüksége van rá, mi jól állunk, a 3.-4. kezelésre meg volt a anyagi keret, most egy kicsit kifagytunk, úgyhogy még az utolsóra, hát körülbelül 1.200.000-300.000 forint az kéne, hogy meglegyen, szeptemberig összegyűjjön.
1: Ez a motoros közösség nagyon összetartó lehet, mesélj a közösségről.
0: Igen, bizony, hát pont tegnap beszéltem Tegzes Miki barátommal, aki a Valános Motorosoknak a vezetője, hogy szeptember 5-én fogunk tartani egy nagy motoros felvonulás rendezvényt. Valószínűleg ez lesz az utolsó, amit Léni gyógyulásáért szervezünk, és természetesen ott lesz gyűjtés. A részletekről még nem tudok mit mondani, mert még szervezés alatt van, de rengeteg ötlet van, úgyhogy még nem akarom ellőni, majd meglátjuk, hogy mi lesz. De szeptember 5-e az már biztos, úgyhogy minden motorost, volánost, mindenkit várunk szeretettel.
1: Helyszínileg hol lesz?
0: Még nem tudom megmondani. Előző az a Csanyikban volt, valószínűleg ott leszünk fent most is.
1: Mi a tapasztalatod a segítséggel kapcsolatban? Tehát gondolom sok kis segítség is ugyanúgy számíthat, mint egy-egy nagyobb, de hogy szó, arányokban ez hogy van szerinted?
0: Persze minden a legkisebbnek is örül az ember. Változó, tehát összeg szerint nem tudom, hogy van, aki 1-2-3 ezer vagy 5 ezer forintot utal, de volt olyan is, aki mondjuk 100 ezer forintot. Ez nyilván mindenkinek a saját anyagi helyzetét. Azért vannak ismerősök, rokonok is, meg vannak teljesen idegen ismeretlen nevek is, de mondom, nem akartam azt, hogy kapzsinak tűnjek, ezért végül is a gyűjtést azt úgymond leállítottuk, hogy egy kicsit pihentettük, pont ezért április óta nem is érkezett semmi. Ugyanúgy üzemeltetem az oldalt, rakom fel a tartalmakat, beszámolunk a hétköznapjainkról, de

0: Feleslegesnek éreztem, hogy felhalmozzuk olyan összeget, amit nem használunk fel. Most, ami fontos, érdekes az, hogy szeptember közepéig ez a 1.200.000-300.000 forint összejöjjön. Még ami hiányzik.
1: Eddig mindig összejött, amikor kellett, ugye?
0: Így van, így van. Hát bízunk ebbe a szeptemberi rendezvénybe, hogy ott azért az egy jókora lökést fogadni.
1: Most zenélünk, majd folytatjuk ezt a beszélgetést.

0: ellen.
1: Beszélgető társam Baksi Ádám, édesapa, aki egyedül neveli autista gyermekét. A kezeléssel kapcsolatban történtek csodák, tehát, hogy vannak nagyobb javulási tendenciák, vagy vannak olyan esetek, amikor sikerült jó helyzetet kialakítani, vagy mik a tapasztalatok, erről beszélj még, mert ez nagyon sok embernek reményt adhat. Tehát a hétköznapokban, és egy-egy, ez még ilyen kísérleti fázis, mondhatjuk, ugye?
2: Ezt nem tudom megítélni, hogy mennyire kísérleti fázis, vagy a világ más pontján ez mennyire bejáratott gyakorlat. Magyarországon ez még nem elérhető, ez a fajta kezelés, de most, amikor legutóbb voltunk Pozsonyba, akkor pont kérdeztem ott a hölgyet, akivel magyarul tudunk beszélni, hogy egyedül mi vagyunk most, mert olyan csend van a folyosón, tehát ugye van több korterem, de csend van. És mondta, hogy nem mi vagyunk, minden korteremben vannak, de most felnőttek vannak. Amerikából érkeztek hozzájuk.
3: Ott nincs ilyen kezelés?
2: Hát lehet, hogy Amerikában drágább, vagy nem annyira elterjedt, de a világszinten ez a pozsonyi az elég ritka. Tehát nem lehet akárhol. Úgyhogy felnőtteket kezeltek. Én amikor elkezdtük, akkor több szülővel beszéltem, akik voltak már magyarok Pozsonyban ezen a kezelésen, és pozitív változásról számoltak be. Illetve én is beszéltem olyanokkal, akik így a Facebook csoportunknak köszönhetően megtaláltak minket, és akkor tanácsot, meg tapasztalatot kértek tőlem, hogy látjuk, hogy ők is belevágjanak-e.
3: És gondolom, mindenkinek ajánlod.
2: Hát persze ajánlom, tehát maga a kórház se tud garanciát adni arra, hogy milyen eredményt fognak tudni elérni a kezeléssel, de mindenképp pozitív. Sokan egyébként ott hibázzák el, hogyha mondhatjuk ezt hibának, hogy elmennek mondjuk 2-3 kezelésre, és azért 3 kezelésnek az ára 4-4,5 millió forint, és utána nem látnak jelentős változást, és akkor inkább megállnak, feladják, mert úgy vannak vele, hogy nem éri meg. Én viszont már úgy vagyok, hogyha belevágtunk, elkezdtük, akkor ha minden kötél szakad, akkor is ezt az 5-öt végig csináljuk.
3: Pozsonyban mondták, hogy az 5 kezelés az ajánlott?
2: Igen, ott javasolták, hogy ilyen 3 havi ismétléssel, 1 év leforgása alatt 5 kezelés, aztán utána évente 1 ismétlő jó lenne, hát ezt majd meglátjuk mind a anyagi lehetőségekből, meg abból is, hogy mit tapasztalunk így az 5 kezelés után, hogy fogjuk-e a további ismétlőkre vinni Lénit.
3: Mit mondtak, mennyi idő után lesznek az első javuló tünetek, vagy meddig kell várni?
2: Hát a kezelés után mindig azt tapasztaljuk, hogy másnap rendkívül fel van dobva, és nagyon jó kedve van, pörög. Folyamatos. Tehát a kezelés után pár héttel lehet észrevenni. Most körülbelül 2 héttel telt, most úgy látom, hogy kezd egy kicsit olyan beszédesebb lenni. A magatartásával, értelmével eddig se volt probléma, de most egész sok mindenre válaszol, megismétel szavakat. Például van egy olyan szórakozás, hogyha elindulunk kirándulni, motorozni, bárhol meglát egy plakátot, vagy egy fali képet, akkor oda megyünk, végigmutogatja, hogy mi van rajta, és akkor ezt nekem mondani kell, hogy mit látunk a képen, akkor ő ezt megismétli, vagy utána visszakérdezek, hogy mutasd meg, hogy ez vagy az hol van.
3: Mert tanulni akarja.
2: Igen, hát akar tanulni, persze.
3: És látod folyamatosan azt is, hogy kifejezni is akarja magát, ugye?
2: Persze, természetesen, igen.
3: Melyik iskolába jár, és hogy érzi magát ott?
2: Léni az Értés Mátyás iskola Miklós utcai intézményébe jár. Szomorú, de amikor Léni kezdte az első osztályt, ez előtte a Győri Kapuja általános iskola volt, ez egy normál iskola volt, csak sajnos annyi a sérült autista, vagy különböző problémákkal küzdő gyerek, hogy a normál iskolának az épületét kapta meg az Értés Mátyás intézmény, és indítottak be egy olyan iskolát, ahol több osztály. Mert már nem tudták a korábbi iskolákba elhelyezni ezeket az autista gyerekeket. Úgyhogy ilyen szempontból mondhatom, hogy szerencsénk volt, mert az első osztályt ott kezdte meg egy úgymond új iskolába, és most fogja befejezni a második osztályt.
3: Hogy érzi magát a közösségben? Mennyire szociális?
2: Ő nagyon szeret iskolába járni, tehát szerintem jól érzi magát.
3: Nyárra még a terveitek, milyen programokat szervezel még neki magatoknak?
2: Hát, hogyha nyaralásra gondolsz, az nem lesz. Már most nem megyünk korábbi évekbe, az volt a gyakorlat, hogy szüleimmel mentünk együtt négyesbe. most már nem megyünk, szüleim egy picit megöregedtek, nekik ez már inkább teher vagy fáradtság lenne, mint kikapcsolódás, úgyhogy nagy utazás nem lesz, viszont próbáljuk minden szabad percünket tartalmasan tölteni, tehát mi nagyon sokat megyünk strandra, tópartra kirándulni, várjuk a jó időt, mert most még igazából nem jött meg az igazi jó nyár, de bízom benne, hogy lesz. Úgyhogy nagy tervünk nincsen, de sok kicsi.
1: Zene után itt folytatjuk.

0: Folytatjuk beszélgetésünket a miskolci Baksi Ádámmal, aki egyedül neveli lassan 10 éves kisfiát, Lénét. Mekkora a család, mennyi segítségre számíthatsz?
1: Hát a mi családunk az egészen szűk. Igazából azt mondhatom, hogy a szűk család, az 4-en vagyunk, szüleim, édesapám, anyukám, Léni meg én.
0: Léni édesanyjával mit lehet tudni róla, vagy mit mondhatunk el?
1: Nincs benne titok, de túl sokat nem szoktam erről beszélni, vagy a csoportban nem szoktam a Facebook csoportban említeni. 2020-ban váltunk el, ő azóta teljesen új életet kezdett Budapest mellett. Most számolt be róla, hogy megszületett ott a második, tehát összesen a harmadik, de ott a második gyereke, úgyhogy ő boldog házasságban él.
0: Szokta látni vagy látogatni Lénit?
1: Nem, hát most már évek óta nem találkoztak. Neki is azért gondolom rengeteg feladata van 2 kisgyerek mellett, úgyhogy meg szerintem Léninek ez egy nyugodt, megszokott állapot az, hogy csak én velem van, csak a nagyszülők, és szerintem ez egy autista gyereknél még lehet, hogy jobb is, mint hogyha mindig utaztatva van, vagy egyik héten itt, másik héten ott kéne tölteni az idejét.
0: Említetted a szimbiózis alapítványt, sok szervezettel vagytok így kapcsolatban, akik mondjuk a témával foglalkoznak?
1: Persze, nyitottak vagyunk rá, hát a szimbiózis alapítvány rendszeresen szervez programokat, húsvét, gyereknap, stb., akkor azokra igyekszünk elmenni, mert Léni nagyon szereti ott a Baráthegy aljai majorságban tölteni az idejét, amikor van rá lehetőség, és akkor megkerestem, felvettem velük a kapcsolatot, megtudtam, hogy lesz egy ilyen nyári tábor, és egyből jelentkeztünk rá. Jókor a túljelentkezés van, de szerencsénk volt, hogy Léni bekerült, úgyhogy most el fog tudni tölteni egy hetet velük. Nem tudom, hogy még mik lesznek a programok, mennek kirándulni, kisvonatozni, Lilafüredre, stb. Nagyjából ugyanazokat egyébként, amiket együtt szoktunk csinálni, de legalább most egy másik közösségben van.
0: Mennyire merev a viselkedése Léninek, például az autizmussal kapcsolatban talán a sztereotípia az, hogyha a rendes kerékvágásból kikerül valamiért, akkor baj van, és akkor jön egy hisztiroham, vagy nem is tudom, minek nevezzem, ez szokott lenni ilyesmi?
1: Nem, ő egyáltalán nem hisztis, tehát hál' Istennek ezzel nincsen egyáltalán problémánk. Az elmúlt években azért sokféle élethelyzetben volt, lehet, hogy ez is rugalmassá nevelte. Tehát nálam alszik, nálam szokott lakni legnagyobb részt, de van, amikor mondjuk szüleimnél alszik, vagy annak idején, amikor még az édesanyja tartotta a kapcsolatot, akkor volt, amikor ő nála aludt. Tehát nem is tudom, hogy hány helyen lakott már a gyerek az elmúlt években. Lehet, hogy emiatt is lett rugalmas, de nem szokott hisztizni semmi. Mondjuk tegnap este volt egy érdekes, tegnap délután egy érdekes szituáció. Délután elmentünk, sétáltunk egy nagyot, és Léni allergiás, és nagyon elkezdett tüsszögni, amikor hazaértünk. És akkor 6 óra, 7 lehetett, mondom, akkor gyorsan vegyük le a ruhát, menjen a mosógépbe, Léni meg zuhanyozzon le, hogy lemossuk a port meg a pollent a testéről, hogy elmúljon az allergia, és lezuhanyoztunk, és akkor mondtam neki, hogy vedd fel a pizsamádat. De hát Léninek ez nem volt jó, mert ugye 7:30 még világos van odakint, még nincs este, nincs ideje lefeküdni, úgyhogy ő vett elő egy nappali ruhát, és ragaszkodott hozzá, hogy azt vegye fel, mert szereti a rendet. Nyilván az ember ilyenből nem csinál problémát, hogyha ő úgy érzi magát. Egyébként neki volt igaza, mert 7:30 nem kell még pizsamát felvenni az embernek, de gondoltam, hogy ennyivel leegyszerűsítjük az esti készülődést, de ami rend, meg ami mindent a maga idejébe szeret.
0: Mire allergiás, melyik pollenre?
1: Hú, én nem tudom pontosan, szerintem a fűfélékre.
0: Szed rá valami gyógyszert, vagy erre nem?
1: Egyelőre recept nélkül kapható gyógyszert, szemcseppet, orspét adunk neki, illetve nem gyógyszert, hanem cseppeket, mert a gyógyszert, a tablettát azt nem nyeli le, nem hajlandó lenyelni, vagy fel kell oldani vízben, vagy cseppek formájában beveszi a bármilyen vitamin gyógyszert, úgy szoktunk adni neki. Hát lehet, hogy el kell leszünni egy vizsgálatra, hogy pontosan tudjuk, hogy mire allergiás, mert most ez az idei tavaszt ezt nagyon megszenvedi.
0: Milyen az étvágya, válogatós?
1: Hát lehet mondani, hogy válogatós a maga módján, tehát válogatósabb, mint más gyerek, mert nem lehet vele megbeszélni, de szerintem annyira nem rossz a helyzet. Hát sülteket szereti, rántott hús, rántott halt, fasírt, hasáburgonya, ilyeneket szeret megenni. A főzeléket én se szerettem gyerekkoromban.
0: Egyedül étkezik?
1: Hát közösen szoktunk ebédelni szüleimmel, de egyedül, igen. Jó, mondjuk meg el kell árulnom, hogy azért nagyi szeret ott ülni mellette, és segíteni neki az evésben, de például, hogyha velem ebédel, vagy velem reggelizik, velem vacsorázik, akkor önállóan eszik.
0: Zenélünk, majd folytatjuk ezt a beszélgetést.

0: a sorstársakkal tartjátok a kapcsolatot, vagy csak így a kivizsgálatok előtt, vagy a kezelés előtt volt ez a kapcsolatfelvétel?
1: Lettek olyan barátságok, vagy ismerettségek, akikkel tartjuk a kapcsolatot folyamatosan, nem is napi szinten, de rendszeresen beszélünk. Meg hát az osztálytársak szüleivel szoktunk beszélgetni.
0: Hallgatóink hogyan segíthetnek nektek?
1: Aki kíváncsi a mi kis életünkre, azok a Facebookon az Ősejterápia Léniért nevű csoportban tudnak követni. Az én Facebook oldalamon keresztül is el lehet oda jutni, Baksi Ádám vagyok, elég könnyű megtalálni, mert ritka a nevem, és ott megtalálható a számlaszám is, ahova várjuk az utalásokat, illetve szinte heti rendszerességgel rakok fel friss tartalmat, hogy éppen mi történt velünk.
0: Hogyan viselnél, Léni, hogyha egy párod lenne, tehát hogyha mondjuk még valaki bekapcsolódna a családotokba, szerinted jól viselni?
1: Hát szerintem örülne neki, hogyha lenne egy úgymond pótanyukája, akivel a hétköznapokban, tehát akivel úgy együtt tudunk élni egy közös háztartásban. Én úgy gondolom, igen. Hát én családban nőttem fel, keresztény nevelést kaptam, igaz, nem vagyunk aktív templomba járók, de azért ezeket a szempontokat mindig szem előtt tartjuk, és nagyon furcsának tartom a mai világban, hogy a család fontossága nagyon sok embernél háttérbe szorult. Tehát 40 pár évesen egyedül élnek, vagy egyedül nevelnek gyereket, és nem, valamiért nincsen rá igényük, hogy legyen egy társuk, akivel megosztatják a hétköznapokat, a jót is, meg a rosszat is, a nehézségeket közösen leküzdeni, és akkor a pozitív dolgokat is együtt megélni. És nem értem miért, de sok ember inkább az egyedüllétet választja.
0: Kevés időd és lehetőséged maradhat így a hétköznapok alapján, amiket elsoroltál, ismerkedni, ugye? Tehát ez egy kihívás lehet a hétköznapokban.
1: Hát, persze, hát az ember nem akar úgy ismerkedni, hát engem nagyon sokan ismernek, szinte minden szabad időmet a gyerekkel töltöm, úgyhogy...
0: Önkéntes segítséget akár vársz, tehát ha valakinek van ideje, hogy besegítsen neked, jelentkezhet nálad?
1: Persze, örömmel fogadjuk. Igazából úgy gondolom, hogy mindent meg tudunk oldani, de nyitott vagyok arra, hogy új emberekkel megismerkedni, barátkozni, akár közös programokat szervezni, vagy nem tudom, és mondok egy példát, környékünkön élő másik szülő, akinek hasonló korú gyereke van, hogy Lévinek is így szociálisan más gyerekek társaságában legyen, az mindenképp pozitív lenne. Tehát mi azért legtöbbször kettesben szoktuk a programokat szervezni. Kettesben megyünk sétálni, kettesben megyünk strandra, tópartra, motorozni, stb. Szívesen barátkoznék, csak azért, amikor az embernek van egy gyereke, az eléggé behatárolja a lehetőségeket.
0: Ádám, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és kívánom, hogy tapasztaljátok a javulásnak az élményét és érzését, tehát a terápia hasson.
1: Köszönöm szépen. Egyszer mindenkit várunk a Facebook csoportunkba, és szeptember 7-én a motoros rendezvényre. Remélem, hogy nagyon sokkal leszünk motorosok is, meg olyanok is, akik csak érdeklődnek a Léni iránt, vagy az egész közösségünk iránt.

ennyi fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottak. Az elmúlt közel 40 percben Baksi Ádámmal, a lassan 10 éves autista Baksi Lénárd édesapjával beszélgettünk. Összefogásról, nagyszabású gyűjtésről, eddigi eredményekről, reményekről, hétköznapokról, örömökről. Én búcsúzom, és munkatársaim a zenei szerkesztő Németh Tamás és technikus kollégám Tompos Péter nevében is további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
1: Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
2: 9 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Megjelent az Eger-Szalóki ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat előzetes programja. Idén július 16-a és 19-e között lesz az Eger-Szalóki ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat. A szervezők közzétették a találkozó közösségi oldalán az előzetes programtervet. Az esemény mottója idén: dicsérjétek az Urat és áldjátok. A szervezők azt írják: az idei Eger-Szalóki ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat különleges évben valósul meg. 800 évet ért haza a mennyei atyához, Assisi Szent Ferenc, akinek élete ma is emberek millióit inspirálja szerte a világon. Az egész egyház hálával emlékezik rá, mi pedig szeretnénk bekapcsolódni ebbe az ünneplésbe. Hagyományosan Ternyák Csaba egriesek mutatja be a nyitó szentmisét, s lesznek koncertek, kiscsoportos beszélgetések, tanúságtételek és kulturális kísérő programok is. A részletes programot pedig hamarosan közzéteszik a találkozó közösségi oldalán. Benyújtotta a kormány a MOL extra profit adójának kiszélesítésére vonatkozó jogszabálymódosítást. Az adótörvények módosításáról szóló javaslat kiterjeszti a kőolajtermék előállítók külön adóját. Az orosz Ural és Brent kőolaj ára közötti 2 és 5 dollár közötti különbségre 50%-os, az 5 dollár feletti részre továbbra is 95%-os adó vonatkozik. Májusban 2556,6 milliárd forinttal nőtt a központi költségvetés adóssága, közölte az államadósságkezelő. A devizaadósság részaránya 29,4%-ról 27,9%-ra csökkent a teljes adósságon belül, részben az árfolyam erősödésnek köszönhetően. Az euró bevezetéstől legmesszebb jelenleg Magyarország és Románia van az uniós országok közül, de Lengyelország sem teljesíti a konvergencia kritériumok jó részét, állapította meg legfrissebb jelentésében az Európai Központi Bank. 2024 óta egyik euróövezeten kívüli tagország sem ért el érezhető előrelépést a gazdasági konvergencia programban. Újabb rendkívüli ülést tart a jövő héten az országgyűlés. Várhatóan tárgyalják a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről szóló törvényjavaslatot, a polgármesterek és vármegyei közgyűlési elnökök javadalmazásának korlátozásáról szóló indítványt, valamint az ügynökakták nyilvánosságra hozatalát előkészítő törvényjavaslatot is. Benyújtotta a Tisza kormány az ügynökakták megnyitását előkészítő törvényjavaslatot az országgyűlésnek. Magyar Péter miniszterelnök közösségi oldalán úgy fogalmazott: ezzel évtizedes adósságot törlesztenek. Augusztustól az egészségbiztosító dönt az egyedi méltányossági gyógyszertámogatási kérelmekről. A kormány benyújtotta az erről szóló törvényjavaslatot. Eszerint csak július végéig bírálja el a kérelmeket a Batthyány Stratmann László Alapítvány. Több mint a 10-szeresére növelik a szélerőművi kapacitást Magyarországon 2030-ig az Európai Unió támogatásával, jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter. Első lépésként augusztus 31-én jelenik meg a pályázat. Átmeneti megoldásként tartálykocsikkal töltik fel a kiürült zalai víztározókat, miután súlyos vízhiány alakult ki Zala-Szentgrót és térségében. Előzőleg több településen másodfokú vízkorlátozást vezettek be, ami mintegy 18 ezer fogyasztót érint. Korlátozták az ivóvíz használatot a nyíregyházi Jósa András Takkórház egyes épületeiben, miután mikrobiológiai eltéréseket azonosítottak a vízhálózatban. A kórház szerint megkezdték a vízhálózat fertőtlenítését. Végül az időjárásról. Nagyrészt derült napos idő várható, a középső és déli megyékben képződhet kevés komoly felhő, de csapadék nem lesz. A légmozgás többnyire mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 31 és 37 fok között alakul. Estére 18 és 29 fok közé hűl le a levegő hőmérséklete. Híreinket hallották.
3: Reklám.
4: A győzelem mindig felejthetőbb, mint a vereség, vallja a Képmás címlap interjújában Márton Gréta kézilabdázó. A júniusi számból megtudhatjuk, miként küzdhetünk meg a kihívásokkal, mit gondol egy boncmesternő az életről, és hogyan látja a világot a Z-generáció. Barangolhatunk a hagyományait őrző vajdaságban, a jeges Grönlandon és az örökkényüzsgő New Yorkban. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.

Szia! Grillus Vilmos vagyok, és nagy szeretettel hívok mindenkit a Kaláka Fesztivál gyerekprogramjaira. Június 27-én, szombaton és 28-án vasárnap délelőtt tartjuk ezeket a gyerekeknek szóló koncerteket, családoknak szóló koncerteket, hiszen a felnőtteket is várjuk. Én fogok muzsikálni szombaton, vasárnap pedig a Kaláka fog muzsikálni, és én fogok muzsikálni a Kalákával. Ez egy érdekes program lesz, Kupak Tanács az a címe, környezetvédelmi dalok vannak ezen a lemezen, amit nemrég adtunk ki. Lesz itt más környezetvédelem is, például Bábos Zöldre, de lesz itt fotószínház, egyéb bábjáték, vándor, játszótér, sok mindent lehet csinálni, egész délelőtt tart a vidámság 10 órától mind a 2 napon. Gyertek, várunk titeket nagy szeretettel.

0: Reklámot hallottak.
1: Segíthetünk. A Szent István Rádió szolgáltató magazin műsora.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallják. Június 26-a a kábítószer elleni küzdelem nemzetközi napja. Mai vendégünk Honti Zalán, a Laurus Egyesület szenvedélybetegek nappali ellátása intézmény vezetője. Szó lesz alacsony küszöbű ellátásról, szenvedélybetegségekről, hozzátartozói viselkedésformákról, prevencióról, csoportterápiákról és személyiségfejlődésről. Tartsanak velünk, érdemes!

0: Szeretettel köszöntelek Zalán a stúdiónkban, szervusz!
1: Szia!
0: A Laurus Egyesület mikor jött létre és mi a cél?
1: 2006-ban jött létre. Az elsődleges célunk az volt, hogy különböző társadalmi csoportok közötti párbeszédet erősítsük, szociális kultúrás területen fejlesztési lehetőségeket keressünk, illetve olyan szükségleteket, amik még nincsenek kielégítve, és ebben tudunk valamit előrelépni. Hát az első munkáink azok inkább ilyen kutatások voltak, meg más szervezetnek a fejlesztése.
0: Hol tartotok most? Például ez a nappali ellátó intézmény, ez mikor jött létre?
1: Hát ennek az előzmény az, hogy 2012-ben láttuk, hogy van egy kockázati tényező. Az alsón sok volt az intravénás szelfogyasztó, volt egy másik szegregátum, ahol nem volt intravénás szelfogyasztó, de volt nyílt színű szerves oldószer használat, és hogy egyre több kapcsolat volt a kettő között, ilyen rokoni, baráti kapcsolat, és felmerült bennünk az, hogyha átfolyik oda intravénás szerhasználat, akkor egy nyílt színű intravénás szerhasználat lesz. És hogy azt kezelni nagyon nehéz, és elég ilyen heves társadalmi ellenérzések között tudják csak a szakmai szervezetek ezt így próbálni kezelni, mint ami Józsefvárosban is volt. Úgyhogy ennek menjünk elébe, és akkor abban a szegregátumban terveztünk egy prevenciós programot, és egy alacsony küszöbű megkereső programot, hogy próbáljuk ezt megelőzni. És ebből merült fel, ugye 2013-ban, hogy jó lenne ott egy nappali ellátás, személyi beteg nappali ellátás, de ami nem a drogfogyasztókkal foglalkozom, úgy általánosan a miskolci szenvedélybetegekkel, és hát 2014-ben sikerült megnyitnunk.
0: Mit jelent az, hogy alacsony küszöb ebben a vonatkozásban?
1: Hát, alacsony küszöb az, hogy kezdjük inkább a magas küszöbbel. A magas küszöb az, hogy bejön az ellátásba a személy, és akkor elkérjük tőle a nevét, mert megkérdezzük, hogy hogy hívnak, mi a tajszámod, mikor születtél, egy teljes beazonosíthatóságot, mi a problémád, és az, hogy ezt valaki meglépje, a széljelnézeteit lepakolja, hogyha olyan munkája van, hogy felmerül, hogy iszik hétvégenként, és érzi, hogy lehet, hogy valami problémája van, és emiatt kirúghatják, akkor már vannak olyan személyek, akik nem jönnek be. Hogyha meg eleve intravénás drogfogyasztó, vagy pedig más olyan drogokat használ, ami bűncselekménynek számít, akkor meg pláne, hogy nem fogja a nevét adni. Ezek a személyek egy magas küszöbű ellátásban nem kerülnek be, vagy nagyon nehezen tudnak bekerülni, hát olyan dolgokat kell meglépniük. És nekik van az alacsony küszöb, ahol nem kérnek nevet, csak egy beszenevet, nem kérnek adatokat, de tudnak úgy beszélni a másik emberrel, hogy a benne lévő konfliktusokat, drogfogyasztása, vagy egyszerűen csak az alkoholfogyasztás és a család és a munkahely közti konfliktusokat belülről így generál vagy felerősítve, egy olyan belső motivációt alakít ki az emberben, hogy önmaga kezdi megfogalmazni a változás igényét, és a változás igénye, hogyha már megjelenik, és nem csak az, hogy jó lenne, hanem már az akarat, akkor már egy alacsony küszöbű ellátás tud abban segíteni, hogy milyen irányba indulj el. És ilyen személyek, akiknek már van ilyen akaratuk, azok már bemennek egy magas küszöbű ellátásba, és vállalják a nevüket, azt is, hogy ha bűncselekményt követnek el, vagy mert hogy változtatni akarnak. De ehhez kell egy olyan támogatás, hogy a belső motivációjuk afelé irányítsa őket. Na, ez a különbség a magas küszöb meg az alacsony küszöb között, hogyha jól működik egy városban az alacsony küszöbű ellátás, jó megkereső programjaik vannak, akkor az igazán csökkentheti a városba a szemeri betegséget azzal, hogy egyre több szemeri beteget megfelelő ellátásba jutott.
0: Miskolc milyen helyzetben van szerinted ezzel kapcsolatban, akár országos viszonylatban, összehasonlításban?
1: Mármint a drogokkal?
0: Droghasználat, igen.
1: Hát szerintem ez országos átlag, vagy nem. Én nem látok annyira ilyen kirívó nagy problémát másokhoz képest. Az, hogy igen, látjuk a problémát, nagy a probléma, de hogyha elmegyünk egy kis településre, akkor nagyon sok kis településen nehezen lehet beszerezni, de mégis otthon ugyan ez a probléma.
0: És maga az intravénás használat, ez mennyire van jelen, és az idő folyamán ez csökken vagy nő?
1: Lehet, hogy nem is az a jó kérdés, hogy az intravénás szerhasználat mennyire van jelen, hanem hogy a szerhasználók azok ellátáshoz tudnak-e jutni. Azért nem az intravénás szerhasználattal kell foglalkozni, mert hogy az egy attól is függ, hogy éppen milyen szert lehet kapni a piacon, hogyha heroint újra lehet kapni nagy tételben, akkor megjelennek majd a heroin fogyasztók, és azt gazdaságosabb vagy hatékonyabb intravénásan használni, ami különböző kockázatokat növel, de hogy most semmilyen problémák vannak, inkább a designer szereknél vannak olyan szerek, amiket lehet használni, intravénásan, de is vannak, amiket nem. És amiket nem lehet, lehet, hogy amit lehet használni intravénásan kristályt, annál lehet, hogy egy herbál sokkal jobb hatást tud kiváltani, akkor átváltanak egy másik szerre. És nem lesz az a régi, klasszikus szerhasználati típus, ami egy óriási nagy kockázat. Gondoljunk csak az alkoholra, hogyha olyan emberek, akik hetente, havonta úgy isznak alkoholt és jól érzik magukat, de nem okoz nekik problémát, olyan helyzetbe kerülnek, hogy holnaptól alkoholtilalom van, és egyáltalán nem az, és úgy megkívánja az ember, hogy hát úgy szülinapra jó lett volna, vagy nem tudom, lehet, hogy valaki még jobban megkívánja. A tiltó környezetben ez a kívánás egy nagyon erős sóvárgássá tud növekedni, ami már eleve fokozza azt a érzetet, hogy én nem tudok megküzdeni az adott sóvárgásommal. És maga ez a tiltó környezet már egy kockázatot hoz. Hogyha emiatt elkezdenünk úgy használni az alkoholt, hogy valaki felismeri, hogy na, én tudok ilyen-olyan alkoholt gyártani, és majd adom a piacon, de véletlenül nem meti alkoholt, ha nem meti alkoholt gyárt, nem lesz minőségbiztosítás, ami most van. És hogyha valaki meti alkoholt iszik, akkor jobb esetben csak megvakul, elbotul, rosszabb esetben meghal. Na, ezek vannak a piacon. Hogyha kockázatos egy bizonyos szernek a használata, mert olyan társadalmi környezet van, akkor nem maga a szerfogyasztás okozza a kockázatot, csak azt kell látni, hogy maga a használata vagyunk befolyással. Nem a drogra, hanem arra a használata, hogy abban a adott ember hogyan fogja használni. Hogyha sóvárgása van, akkor lehet, hogy többet fog használni, mert mikor fog legközelebb tudni használni újra. Hogyha én most ihatok a barátaimmal itt van egy üveg viszki, vagy egy üveg gin, most megihatom a barátommal, lehet, hogy 2 éven keresztül nem tudok inni. De itt van 3 másik üveg, akkor ígyuk meg. Mert lehet, hogy holnap meg lekapcsolnak amiatt, mert nálunk van ez az üveg, ezek az üvegek. Na, beindul egy sokkal erősebb, sokkal nagyobb típusú fogyasztás, minél erősebb egy ilyen bűnüldözés, annál nagyobb lesz a kockázat. És persze az intravénás szerhasználat az még nagyobb kockázatokat rejt magába, de nem kell odáig eljutni, hogy olyan szerek legyenek a piacon, vagy olyan környezet, hogy embereket arra kényszerítsünk, hogy társamból kivonulva a legális felszín alatt próbálják megoldani bizonyos problémáikat.
0: Mi lehet a megoldás?
1: Hát a megoldás az, hogy eleve a kereslet csökkentés és a kínálat csökkentés között egyensúlynak kell lennie. Ez olyan, mint egy 2 lábon álló óriás. Hogyha az egyik lába hiányzik, akkor az el fog dőlni. Na, és hogyha túl erős a kínálat csökkentés, különböző rendű reakciókkal még jobban rámennek arra, hogy minél több ember büntessenek, akik drogot fogyasztanak, vagy droggal kapcsolatba kerülnek, az egy ilyen alkapón és felemelkedéseket tudnak elérni, mert ugyanez volt a szesziómmal Amerikában, hogy minél több dílert elkapnak, minél több szeszcsempészt elkapnak, és emiatt csökken egy picit is a drogkínálat, vagy alkoholkínálat, akkor annál jobb lesz a ára az adott szernek.
0: És a biznisz.
1: Igen, és minél nagyobb a biznisz benne, annál nagyobb lesz bizonyos bűnözőknek a igénye, hogy ebből egyre nagyobb szeretet, a drog dílerkedésből egyre nagyobb szeretet ők vágjanak ki, mert nekik ebbe lesznek érdekeltek anyagilag. És ez beindít egy olyan folyamatot, ami egyre nagyobb szélsőségeket fog előidézni, és egyre durvább rendőri akciókkal szembe, egyre durvább bűnözői brutalitásokat láthatunk majd. Ez történt Amerikában is, Al Capone idejében, de ott jött egy pillanat alatt a drogtilalmat feloldották, és alkoholtilalmat feloldották, és onnantól kezdve megszűnt ez Al Capone-nak ez a biznisze. És ugyanaz a lehetőség van Magyarországon, és nem azt mondom, hogy legalizálni kéne a drogokat, nem a legalizálás mellett vagyok, mert azt nem látom jónak. De a dekriminalizálás mellett foglalok állást, hogy ne csak a kínálat csökkentésre, hanem a kereslet csökkentésre is hangsúlyt fektessünk. És kereslet csökkentés, az a különböző drogprevenciós programok, a átomcsökkentő programok, a kezelésellátásnak a egyre differenciáltabb és minőségibb fejlesztése.

0: Folytatjuk beszélgetésünket Honti Zalánnal, a Laurus Egyesület szenvedélybetegek nappali ellátása intézmény vezetőjével.
1: Gondolom a prevenció is nagyon fontos, tehát hogy a gyerekeket akár már fiatalkorban megismertetni a veszélyekkel és a kihívásokkal.
2: Igen, csak hogy a prevenció, az sokféle prevenció van. Lehet egy univerzális prevenció, hogy mindenkinek ugyanaz szól, lehet célzott prevenció, amikor meglátunk egy nagy kockázatú csoportot, és célzottan csak arra a problémára, ami náluk nagy kockázatot jelent, akár családon belül erőszak, akár iskolai lemorzsolódás, akár kontrollálatlan szerfogyasztás. Arra készítünk valami programot. És a fiatalok prevencióját nem úgy kell elképzelni szerintem, hogy bemegy valaki egy iskolába, és akkor ott majd elmondja, hogy miért rossz a dolog, vagy miért nem. Családon belül kell elképzelni. Maga a családi közösségben a alkoholt hogyan használjuk. Megvannak-e azok a kontrollfunkciók, hogy apa, anya sose lesz részeg, sose fog kockázatosan inni, csak olyan környezetbe iszik, hogy minden feladatát el tudja látni, hogyha egy picit is ebben elcsúszna, mert nem ügyes, akkor megvan az a környezet, hogy mondjuk tud rögtön visszajelzést adni, ilyen nem az, hogy homokba dugjuk a fejünket, és hanem hogy konkrétan, hogy egy picit úgy most te menj el és pihenj le. Na, hogy milyen a családi légkör, ez az igazi prevenció.
1: Hát csak a példa miatt is, ugye? Tehát a gyerekek példát követnek.
2: Hát igen, meg hogy így tanulja meg, hogy a gyerek, hogy vannak olyan dolgok, amelyek veszélyesek. Hozhatunk olyan döntéseket, amivel egy picit úgy kockázatosabb környezetbe kerülünk, és hogy ezt hogyan kezeljük mondjuk, a család hogyan kezelje, hogy elforduljunk tőle, vagy pedig így támogassuk abba, hogy felfogja az adott személy, hogy elment egy határig, nem szabad most tovább lépnie, és támogassuk abba, hogy jöjjön vissza. Erről szól mondjuk egy ilyen családnak egy hatékony működése adott. Nem is azt mondom, hogy következetesen abszinensnek kell lennie, vagyis lehet abszinens egy család, hogyha azért nem fogyaszt alkoholt, mert hogy nem érzi semmi előnyét. De van akinek például az, hogy egy kisebb közösséghez tartozásba barátok összejönnek, és egy picit úgy iszogatunk szülinapra egy-két pohárral, hogyha ez úgy működik, hogy megvan benne egy ilyen belső kontrollfunkció, hogy senki ne csúszson meg, akkor a adott személy ezt így kívánatosnak tarthatja azt, hogy na, akkor most én is igyak egy pohárra, hát a barátaimmal vagyok, jó iszok. De hogy közben meg tudjon felelni a családi elvárásoknak is, hogy igen, de 2 óra múlva már én fogok felügyelni a gyerekre. Úgyhogy ez legyen benne. Úgy igyak. És megfelelő tökéletes prevenció ott kezdődik, hogy úgy működik egy család, hogy a körülöttünk lévő pszichoaktív szereket, dohány, alkohol, gyógyszer, és itt most a fejfájásökkentő is beletartozik, bármilyen, ami pszichoaktív szer hat ránk, azt hogyan használjuk, milyen belső szabályzókat alakítunk ki, milyen visszajelzéseket tudunk a közvetlen környezetünkben megengedni és gyakorolni a szeretteink irányába, hogy ne alakuljanak ki problémák. Erről egy példát mondjak. Hogyha vasárnaponként összeül a család, és akkor család férfi tagjai, egy nagyobb családnál egy férfi tagok elkezdenek mondjuk egy-egy pohár italt meginni, akkor ez lehet úgy venni mondjuk, hogy ez egy ilyen szokás, norma, így működik a társadalomban a szerfogyasztás. Viszont, hogyha az egyik személy így azzal megcsúszik, hogy több pohárral fogyaszt, és részeg lesz, akkor már előtte legyen egy visszajelzés a többiektől, hogy nem kéne többet inni. Nem azért iszunk, hogy részeget legyünk, azért vagyunk itt, hogy jól érezzük magunkat egymással. Az ital, az csak egy ilyen hozadék. Nem ettől leszünk jók. Nem ettől leszünk jól. Hogyha ettől akarunk jól lenni, akkor az már régen rossz. Akkor már valami nem működik jól az adott személynél.
1: Tehát a hozzátartozói minták és viselkedések nagyon fontosak, akár a példa és a gyermekek szempontjából.
2: Tökéletes megfogalmazás. Igen, mert a mintákon keresztül adjuk át azt, hogy hogyan fogyaszthatunk bizonyos szereket, milyen környezetben fogyaszthatjuk a bizonyos szereket, mit várhatunk tőlük, és hogyha elcsúszik valaki, hogyan tudjuk őt visszahozni, hogy mértékletesen, kontrollált módon használja az adott szert, és ezen felül, hogyha elcsúszik a személy, akkor azt is lássa a gyerek, hogy támogatólag lépünk fel vele szembe, vagy irányába, nem pedig elfordulunk tőle.
1: Mi a tapasztalatotok, hozzátok jelentkeznek, akik elcsúsztak, de mikor? Későn szoktak jelentkezni, még időben, a hozzátartozó keres fel titeket, hogyan működik ez?
2: Nem lehet. Nem tudnék azt mondani, hogy pontosan mikor jelentkeznek hozzánk. Egy ilyen általánosat mondani. Van, aki kontrolláltan használja, de egyszer átlépett egy olyan határt, hogy a többiek észre se vették, csak ő vette észre, hogy hoppá, most nem voltam teljesen józan, vagy nem, vagy egy mérés úgy visszajelzte, hogy hoppá, van alkohol a vérében, pedig nem is lett ebből a problémája, de hogy most kapcsolat, hogy viszont egy olyan helyen van, ahol nem lehetne. És csak azért, mert hogy tegnap, vagy korábban úgy fogyasztott, hogy ő már kipihente azt, meg úgy veszi észre, hogy már el is tűnt, de hogy mégis ott a vérébe volt. És akkor jön rá, hogy hoppá, akkor ez így átléptem egy határt. És itt nagyon kontrasztosan gondolkozunk arról, hogy szenvedélybetegség, vagy pedig nem szenvedélybeteg, ami egy folyamat egyébként, hogy belekerüljön valaki ebbe, és hogy ez egy olyan folyamat, hogy valaki nagyon korán tud kapcsolni, és akkor azért jön segítségért, hogy hoppá, ez így nézzük már, hogy én hogyan használok, mint használok, és hogy hogyan gyakorlom szerhasználatot, de itt gondolok az alkoholra is, ne drogra gondoljanak az emberek. Valaki meg akkor jön be, amikor elveszettem a családját, elveszettem a munkáját, és teljesen más miatt jön be. És akkor úgy vagy kerül képben állunk, és úgy ezzel tudunk segíteni. A lényeg az, hogy mi maga a szerfogyasztás szempontjából is így nagyon-nagyon differenciált, hogy milyen szert használ az adott személy, egyáltalán szert használ, vagy pedig viselkedési függősége van, szerencsejáték, vagy valamilyen másfajta viselkedési függősége. Maga az életkor, valaki 16 évesen jön be, valaki 60 évesen, és az, hogy milyen állapotban valaki korán észrevesző, valaki nem. Máshogy kell mindenkit kezelni, de hogy mindegyiknek egy személyre szabott kezelés kell, nem tudom ezt így hatékonyabban most így elmondani.
1: Értem. A kezeléstről beszéljünk, hogy jó. Mi mindennel tudtok segíteni, tehát jó. milyen eszközeitek vannak. Gondolom, van olyan ember, akinek elég egy mély beszélgetés, amikor rájön arra, hogy mit csinál rosszul.
2: Itt konzultációra van szükség, addiktológiai konzultációkra van főleg szükség. Az, hogy megértse egyrészt a saját működését, egyre jobban megértse önmagát, hogy milyen reakciókat ad bizonyos helyzetekre. Miért dobom be azt a felsírapítót, vagy miért dobom be azt a nyugtatót, vagy bizonyos dolgokat. Lehet, hogy ez már egy olyan gyors válaszreakció, hogy kommunikációval meg lehet oldani a problémát, de olyan gyakorlata van az adott személynek, hogy már nem úgy oldja meg. Fel kell ismerni az, hogy hogyan használ, mint használ, milyen problémái vannak, és nem is főleg a drogról kell beszélni, meg az alkoholról, meg a gyógyszerekről, mert hogy ezek így ráépülnek egy problémára. És egy ilyen gyakorlatilag egy öngyógyítási folyamatként jelennek. Beszéljünk akkor az alkoholról. Nagyon egyszerű, van olyan személy, aki intenzíven végzi a munkáját, és kevés ideje van aludni, és közben stresszes. De aludnia kell. És úgy kialakul szép lassan évek alatt, hogy hazamegy, megiszik pár italt, és ezt úgy kiülti magát, elengedi magát, és tud aludni, tud pihenni. Ő neki szükség van az alvásra, hogyha elveszik az italt, meg mondjuk tőle az alvást. Másik személy nem oldódik fel a társaságban, szorong.

0: munkám, nekem nincs végzettségem, nekem nincs lehetőségem elmenni otthon cseszeknek, stb. Stb. Erre lehet, hogy neki az a lehetősége, majd legalább addig levegőz jut az agya, amíg küldi magát egy adott szerrel. És nem pedig egy öngyűlöletben fog azon zakatolni, hogy na, ki ne nyírom magamat. Hogy ezek a szerek, azt kell látni, hogy egy egyensúlyt teremtenek a ember működésében. És épp ezért veszélyesek, mert hogyha ezt elvesszük, az egész egyensúly borul fel. Úgyhogy nem az szer elvételével kell foglalkoznunk, hanem az egyensúlynak a hatékonyabb működtetésével, vagy a hatékonyabb egyensúly képítésével, amiben szép lassan maga az adott szer ilyen visszahúzó tényező lesz. És az ember azt érezze, hogy én abba akarom azt hagyni, mert hogy nekem ez így visszahúz, lehúz. De egy olyan személy, akinek semmi kiáltása nincsen, és mondjuk úgy használ szert, ami küldi, neki éppen azzal tud egy megbékéléses egyensúlyt teremteni. Hogyha valaki a társadalmi elfogadás csak úgy tudja megkapni, hogy ivás után hatékonyabb lesz, és úgy kap társas elfogadást, akkor neki innia kell. És itt már nem azon, hogy azt kell látni, hogy ezek az emberek nagyon sokszor nem szórakozásból isznak, vagy használnak szert, hanem hogy nekik ezt úgy normális működéshez kell csinálniuk.
1: Gondolom nem is minden esetben az a megoldás, hogy a belátás után, hogy rögtön abba hagyják a szerfogyasztást.
0: Nem, kis lépések. Hogyha egy adott családban valaki elkezd valamilyen szerfogyasztani, vagy bármilyen függőségre lesz, legyen szerencsejáték, az kiad az egész családra. Az egész családban lesz egy olyan torzulás, vagy inkább egy olyan szerkezeti átrendeződés, hogy neki más lesz a szerepe. Lehet, hogy lesz egy bűnbak szerepbe adott személy, és mindenért őt fogják hibáztatni. Hogyha vannak ilyen példák, hogy adott személy, aki bűnbak szerepbe volt, és zsogfogyasztó volt, kilépett a családból, elment egy drogrehabra, visszament, és már nem lett újra drogos, újra így elkezdték bűnbak szerepbe rakni, de nem engedte magát, és akkor kisebb testvér lett a bűnbak szerepbe. Mert hogy volt valójában egy családi konfliktus apanya között, amit nem lehetett feloldani, mert nem is tudtak nyíltan beszélni, és hogy ezt a konfliktust úgy tudták megoldani, hogyha a családon belül az egyik gyerek probléma, és akkor na, összefogunk a gyerek érdekében. Vannak olyanok, hogy ezek már így maga a családi szerkezettel is kell foglalkozni, hogyha akarunk változtatni, maga az egyénnel is kell foglalkozni, és rendkívül színes ez a téma. Úgyhogy valakinek olyan a foglalkozás, hogy annyi feszültség van benne, és annyi felelősség, és annyi tragédia, hogy nem tudja feldolgozni, így tud működni. Vagy pedig egy nagyon jó szakembert veszítenünk el, hogyha csak úgy elvonnánk tőle a adott szert.
1: Zene után folytatjuk ezt a beszélgetést.

0: Folytatjuk beszélgetésünket Honti Zalánnal, a Laurus Egyesület szenvedélybetegek nappali ellátása intézmény vezetőjével. Gyerekszoba prevenció kicsiknek, miről szól ez a programotok?
1: Hétvégenként, szombatonként szoktunk olyan fiatalokkal foglalkozni, akik bejönnek hozzánk. Környéken laknak, tudunk velük játszani, különböző fejlesztőjátékokat, és a lényeg inkább az, hogy kapcsolatot építünk. Fontos az, hogy egy adott személy megtanulja azt, hogy segítséget kérhet, őszintén beszélhet, hogyha a családon belül bizonyos mintákat nem kap meg, akkor esetleg plusz egy felszínt adjunk neki, ahol ezeket a mintákat úgy láthatja, és átveheti, gyakorolhatja, illetve egy szakmailag kontrollált környezetben játszunk velük, de előszeretettel várjuk a felnőtteket is ebbe, akik a gyerekükkel akarnak játszani, mert ez nem kifejezetten a gyerekek fejlesztéséről szól, hanem a gyerek-szülő kapcsolatnak a fejlesztéséről.
0: A nappali ellátásban mekkora a kapacitás, tehát hány emberrel tudtok foglalkozni egyszerre, és egy évben körülbelül hány emberrel foglalkoztok?
1: Hát maga az intézmény az 50 fős, az azt jelenti, hogy maximum 50 fő után kapunk támogatást, de valaki hetente többször jön, valaki egy havonta, két havonta, azután nem nagyon kapunk támogatást, úgyhogy emiatt így több emberrel foglalkozunk, mint 50 fő. Van kapacitásunk még, hogyha valaki akar jönni. Ez a kérdés, de nem tudok jobb válaszra adni.
0: Gondolom az alkohol a leggyakoribb szer, amivel találkoztok így nap, mint nap.
1: Alkohol, gyógyszer és pszichoaktív szerek, vagy ma is drogok inkább, amikkel találkozunk, és megint ott vagyunk, hogy rendkívül színes, hogy kinél hogyan jelentkezik a probléma. A szerencsejáték is egyre több van. A Covid idején ez fel is erősödött, a szerencsejátékosok száma.
0: Hallgatóink hogyan tudnak segíteni nektek?
1: Segíteni vagy segítséget kérni?
0: Mind a kettő. Hogyan tudnak segítséget kérni, ha akár az ismeretségi körükben van, aki vagy akár önmaguk észreveszik a problémát, és hogyan tudnak segíteni?
1: Hát segítséget kérni egyszerűen, interneten megtalálnak minket, vagy telefonon felhívnak minket, és kérnek egy konzultációs időpontot, vagy pedig személyesen felkeresnek.
0: Címet mondjunk.
1: Vazsában vagyunk, Lunyai Menyhért utca 13 alatt, és a telefonszámunk az 20-as körzet, 217-64-43. Vagy ezen a telefonszámon keresnek minket, vagy pedig nem személyesen megjelennek. Nyitvatartási időnk annyit, hogy hétfőtől vasárnapig minden nap nyitva vagyunk. Vasárnap 9:30-tól működik egyenne az épületben Narkotik Anonymous, anonim drogfogyasztóknak a csoportja. Úgyhogy ha valakinek ilyen jellegű problémája volt és egy elfogadó környezetet akart találni, hogy csak erről beszéljem, vagy meghallgassák, akkor oda el tud menni.
0: Ez olyan, mint az
1: Igen, pontosan, csak drogfogyasztóknak. Amúgy meg minden nap 8 és 14 óra között nyitva vagyunk. Vannak napok, amikor 16 óráig vannak, amikor van olyan nap, amikor 18 óráig vagyunk nyitva, de elvileg a 8-14 óra az, ami minden nap elérhetőek vagyunk. Miben tudnak segíteni? Hát vannak különböző programjaink, különböző gyerekprogram, hogyha úgy érzik, hogy abban tudnak valamit támogatás, akár önkéntes munkát vállalni, akkor azzal kapcsolatban is felvetik a kapcsolatot velünk, illetve a szolgáltatásainkat azt szeretnénk bővíteni. Van addiktológiai konzultánsunk, van szociális munkánk, de egyébként hónapi forrás szűkösségében vagyunk, és ez főleg anyagi probléma. Úgyhogy ha anyagilag tudnak támogatni, akkor van olyan pszichológus, aki pro bono is dolgozik nálunk, de kevés munkát tud vállalni, és hogy lenne szükség több ilyen munkára, akkor arra fordítanánk. Illetve, hogyha anyagi támogatást küldenek, akkor az épületben a nyilázárokat ki kéne cserélni. Régi épületben vagyunk, önkormányzati épületben, de a mi fenntartásunk alatt, úgyhogy akkor azt arra fordítanánk.
0: A nevetekről beszéljünk még, miért Laurus?
1: Hát a Laurus az a gabérlevelet jelenti, és imádom a krumpli főzeléket. Nem, de valójában névválasztásnál egyszer csak felmerült, és olyan frappáns volt, mert hogy fejlesztéssel akarunk foglalkozni, kulturális tevékenységgel is akarunk foglalkozni, nem dicsőséget akarunk de a babér szimbolikája az úgy vagy adta magát, hogy ez egy tárú név.
0: Mit jelent a siker számodra ebben a hivatásban?
1: Nem az a siker, hogyha látok valami társadalmi szükségletet, valami problémát, arra tudunk, ami az lenne a siker, hogyha látunk valami szükségletet, abban valami fejlesztést elérni, hogyha ott azt megerősítettük, tovább lépni és keresni egy másik. Hogyha el tudom én azt engedni, mert megnyugtat, hogy na, ezt elengedhetem, ez működik, és keresetek egy újat, na az a siker. Hogyha még nem tudom elengedni, mert ha ezt még így meg kell erősíteni, az még nem siker. Nem, ez a siker.
0: Mennyire hálásak az emberek szerinted a segítségért?
1: A hála felépülésben jó, viszont hogyha viszont nem várunk hálát. Az, hogyha egy segítő már hálát vár el, az már gázos. Az már gondolja meg, hogy miért mentő segítő szakmába. Hogy mi az ő szükségete, mi az ő problémája. Nem a háláért dolgozunk. És az én motivációm az, hogy ha egy probléma, ott van például egy piszok az asztalon, akkor azt fel kell takarítani. Valaki megcsúszott, akkor egyszerűen odalépünk, segítünk, nem pedig azért segítünk, hogy hálát kapjunk, hanem ez úgy egyensúlyt teremtsünk egy normálisan működő világban.
0: Zene után folytatjuk ezt a beszélgetést.

nézek oda, Pihét csuhogását elmesélni, a tenyér dombjáról tudni.

Csak mert eltelt belőlem egy évtized. Őrizni, ahogy gúnyolsz, rajtam nevetsz. Akkor is, ha haragszol, örvény rángat, ahogy a föld alatt.

0: Hantéz Alennal, a Halaurus Egyesület intézmény vezetőjével beszélgetünk.
1: Említetted, hogy humán erőforrás hiányban vagytok, de mégis mekkora a csapat? Hány főre számíthatsz?
2: Van főállásban auditológiai konzultáns, vagyok én főállásban, van főállásban egy sorstárs segítő, aki régen szelfogyasztó volt, 10 éve tiszta, és most szoszgondozó, van főállásban egy munkatársunk, még aki szoszmunkás, viszont vannak olyan plusz programjaink, amiben a főállású munkatársunk egyre több feladatot lát el, úgyhogy ott így érezzük, hogy van szükség, és igazán egy szoszmunkás, egy jó szoszmunkás, aki kellene nekünk, aki nem az adminisztrációba tud segíteni, hanem a klienseknek az ügyintézésbe tud segíteni, átlátja a TV-rendszert, a szociális rendszert, és egy hatékony szoszmunkásra, inkább így mondom.
1: Akkor ezt ilyen felhívásnak is tekintetjük itt a műsorban.
2: Hát igen.
1: Hát várjuk a jelentkezést. Beszéljünk még arról, hogy milyen házirend van nálatok, tehát mi az, amit szabad, és mi az, amit nem szabad.
2: Uh-huh. Hogyha valaki szert fogyaszt, úgy is bejött hozzánk, de akkor korlátozottabb, hogy mit csinálhat, és inkább a pihenési funkciót biztosítjuk neki. Meg egy olyan felügyeletet, hogyha netán olyan kockázatos szert használt, amiben rosszul lehet, akkor legalább egy szakmai kontrollált környezetbe töltse azt a 1-2 órát. Ez egy olyan minimum, hogy nálunk szert nem lehet használni, behozni nem lehet, házirend.
1: Vannak próbálkozások a behozatalra? Tehát gondolom nem motozzátok meg őket?
2: Nem motozzuk meg, de hogy így nem nagyon, mert hogy sokféleképpen lehet működtetni egy nappalellátást. Valahol olyan foglalkozások vannak, hogy ott foglalkoznak egész nap a adott személlyel, de hogy nem történik változás az adott személyben, hanem úgy jól érzi magát, jobban érzi magát, mint a külvilágban, de hogy gyakorlatilag ugyanaz a szelfogyasztó személyiség marad. Minálunk csoportfoglalkozás van, egyéni auditológiai konzultáció, olyan társas beszélgetések, ami így sok mindenkinek lehet, hogy teher, mert olyan visszajelzéseket ad, ami a változás felé motiválná őt, és vannak, akik nem akarnak változni. Úgyhogy ez így egy szűrő. Nálunk nem mi szűrjük így ki. Mi azért vagyunk ott, hogy javítsunk bizonyos problémákat.
1: Gyakran láttok felépülést, tehát, hogy teljes felépülést, tehát úgymond csodákat?
2: Az, hogy lehet ilyet, hogy teljes felépülés, azt így nem nagyon tudom, hogy valaki szerint lehet, valaki úgy áll hozzá, hogy ha valaki egyszer szelfogyasztó volt, az örök életére az marad. Mi látunk olyan változásokat, és nem is szeretjük azt, hogyha valaki ilyen végletesen gondolkodik, hogyha valaki szelfogyasztó volt, akkor már valaki szelfogyasztó lesz, mert az gyakorlatilag a személyiségfejlődésben nem hisz, meg akkor a gondolkodás, mentalitás változásban nem hisz az a személy valamennyire, de hogy vannak olyan emberek, akiknek viszont ez kell, mert hogy annyira pofára esetne az életben, és tudja jól, hogy olyan könnyen kerülhet olyan helyzetbe, hogy újra pofára esik, hogy ezt tudatosítania kell. És akkor ez védi meg, hogy igen, akkor életem végéig bizonyos kockázatokat elkerülök, mert úgy érzem, hogy nem leszek abban erős. Úgyhogy nekik például kell az, hogy ilyen végletesen gondolkozzanak. Mi azért úgy látunk olyan személyeket, akikben eléggé nagy változás van, abban hagyja a szelfogyasztást, a személyiségében van változás, és lehetne azt mondani, hogy felépült, vagy megváltozott, hatékonyabban kezeli a problémát. Jobban maga az a probléma, az nem egy ilyen fő probléma az életében, hanem csak egy ilyen kis kockázati terület. Látodik.
1: Mint Amerikában a csoportterápiát említetted, az úgy működik, hogy körbeülnek székeken, és mindenki elmondja a problémáját és a harcát mondjuk az egyes szerekkel, és ez akár elrettentő példa is lehet a többieknek, vagy akár tanulhatnak egymástól?
2: Nálunk a csoportokban vannak visszajelzések, és vannak olyan csoportok, ami úgy épülnek fel, hogy annyira így nem adnak annyira visszajelzést a másiknak. Elmondhatják a saját dolgaikat, meghallgatják, és de hogy nem adnak visszajelzést, hogy ha mondjuk valaki bemegy a csoportba, és akkor így, igen, hogy milyen rossz az életemet, hogy hazament is már megint nem értette meg az asszony, pedig csak 2 pohárral jó, tehát igen, tudjuk milyen ez, amikor nem is vagy része, csak stb. És akkor így van olyan, amikor nem kap visszajelzést, hogy de hogy felrataidat elláttad? Családban megfeleltél a bizonyos ilyen minimum elvárásoknak? lehet, hogy teljesen más a konfliktus ereje, és akkor vagy a konfliktusnak a gyökere, és te még erre ráittál, és nem úgy haték. Nagy, különféle csoportok vannak, egy van, amivel nincs visszajelzés, ott megvan az a kockázat, hogyha személyiségzavaros emberekbe kerülnek, és itt kell foglalkozni a pszichiátriai korképekkel is. Hogyha valaki tartósan használ valamilyen szert, akkor a személyiségében akár személyiségzavar megerősödhet, ami már korábban is ott volt, de hogy a személyiségzavar az egy ilyen spektrumbetegség, lehet, hogy a skálán 0-tól 100-ig, lehet, hogy egy 5-ös skálán semmi problémát nem jelent, úgy működik, mint mindenki más. Még a 15-ös részen is kb. Úgy működik, mint mindenki más. 50-es részen viszont már szembetűnő, hogy ilyen vagy olyan korképe van. Hogyha nincs visszajelzés egy adott csoportba, akkor ezek a személyiségzavarok elkezdenek megerősödni, hogyha nincs ilyen szakmai visszahúzó erő. Úgyhogy nálunk azért van visszajelzés, mert nagyon sokszor, ahogy mondtam, nem a droggal, alkohol, gyógyszerrel kell foglalkozunk, vagy a szerencsejátékkal, hanem egy működésmóddal, embernek a működésmódjával, aminek a hozadéka az, hogy szerencsejátékot, drogot, alkohol, gyógyszert használ. És hogyha a működésmódot tudjuk hatékonyabbá tenni, akkor ezek a kiegészítő szenvedélybetegség nem nevezett, de valójában mankók az ő életében ezt úgy érzi, mint egy mankó, egy rossz lábra. Mankókhoz nem lesz szüksége, és nem egy rossz irányba próbálja magát gyógyítani.
1: Köszönöm szépen, Zalán, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és mondjuk elérhetőségeket még egyszer így, hogy hol tudnak titeket elérni.
2: Minket a Vazsjában, régi Vazsjai gyógyszertár helyén vagyunk, a 2-es villamosba kanyarodik a evangélikus templomnál, az a Rónyi Mennyhér 13 telefonszámunk, meg 20-as körzet, 217-6443.

Köszönöm, hogy velem voltál. Köszönöm, hogy végül mégis magamra hagytál. Köszönöm, hogy elengedtél, hálát sosem követeltél. Köszönöm.

0: Ennyi fért mai műsorunkba. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Az elmúlt közel 50 percben vendégünk volt Honti Zalán, a Laurus Egyesület szenvedélybetegek nappali ellátása intézmény vezetője. Én búcsúzom, és munkatársaim nevében is további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus. Most elhangzott műsorunkat szombaton délelőtt 9 óra után megismételjük.
1: Segíthetünk! Szolgáltató magazin műsort hallottak a Szent István Rádióban.

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Tíz óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Várják a jelentkezőket a nagykálói országos cigánypasztorációs lelki gyakorlatra. Ugyanazt a lelkületet ápoljátok magatokban, amely Krisztus Jézusban volt. Ezzel a mottóval rendezik meg az idei országos cigánypasztorációs lelki gyakorlatot a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Nagykállón a július 18-19-i hétvégén. A jelentkezés határideje július 12-e, vasárnap. Szent Pál a Filippieknek írt levelében azt a Jézust állítja elénk példaként, akiről tudjuk, hogy gyakran elvonult imádkozni. A lelki gyakorlat az egyéni és közösségi ima ideje, olyan időszak, amikor Jézus imájáról veszünk példát. Az idén 8. alkalommal megrendezendő lelki gyakorlat a magyarországi cigánypasztoráció kiemelt eseménye, és egyben a közösségépítés tere. A lelki gyakorlat helyszíne, ami a kiscsoportos beszélgetéseket és a szállást illeti, a Korányi Frigyes görögkatolikus általános iskola és gimnázium lesz. A felkért előadók Molnár Gál Béla, az Egri Főegyházmegye diakónusa, országos cigánypasztorációs referens, illetve Szabó László piarista szerzetes, a Sátoraljaújhelyi piarista jelenlét vezetője lesznek. A vasárnapi szentmise főcelebránsa pedig Székely János szombathelyi megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke lesz. Megvonná az élethosszig tartó juttatásokat a Tisza azoktól a köztársasági elnököktől, akik nem töltötték ki a teljes ciklusukat. Magyar Péter kormányfő felidézte, nagy többséggel elfogadta az országgyűlés a független és szabad közmédiát biztosító törvényt, a gyűlöletkeltő plakátok teljes tilalmát és azt a jogszabálycsomagot is, amely szükséges a 6000 milliárd forint uniós forrás hazahozatalához. A visegrádi négyek vezetői elkötelezettek az együttműködés megerősítése mellett. Olyan V4-et akarnak, amely képes kézzelfogható eredményeket felmutatni, jelentette ki a magyar miniszterelnök a gödöllői csúcs találkozót követő sajtótájékoztatón. Magyar Péter hangsúlyozta azt is, erősíteni kívánják az együttműködést a digitalizáció, a mesterséges intelligencia, a kutatásfejlesztés, a kiberbiztonság, valamint az innováció terén. Beszélt arról is, hogy a V4 csoport új állandó taggal nem fog bővülni, viszont alkalmilag meghívnak más országokat is. Az aszálykárok és a szőlőbetegség miatti veszteségek kompenzálását célzó jogszabálytervezeteket tett közzé az Agrártárca. A 2025-ös aszály jelentős károkat okozott. Magyarország 10,8 millió euró támogatást kapott kompenzálásra. Évtizedek óta nem tapasztalt vízhiány alakult ki Zala-Szentgrót térségében. 29 településen másodfokú vízkorlátozást kellett elrendelni, elsősorban az ivóvízhálózatról történő öntözések miatt, közölte a Zalavíz ZRT elnök vezérigazgatója. 29 településen mintegy 18 ezer fogyasztót érint a korlátozás. Meghosszabbította jövő keddig, és szombattól harmadfokúra emelte a hőségriasztást a tiszti főorvos. A Népegészségügyi Központ közleménye szerint a következő napokban is tartósan extrém melegre kell számítani, amely fizikailag és mentálisan egyaránt megterheli a szervezetet. A tartós hőség nem csak az emberek, de a települések vadon élő állatvilága számára is nehéz időszak. A klímaváltozás okozta súlyosabb asszály a településeket is sújtja, ahol a térkővel, aszfalttal burkolt település részeken nagy területekről hiányoznak az ivóhelyek, ahol az állatok szomjukat oldhatnák, fürdéssel felfrissülhetnének, tette közzé a Magyar Állatvédő és Természetbarát Szövetség. Közleményükben az áll, a hőség különösen a fészket elhagyó, még rutintalan fiókákat érinti hátrányosan, ugyanis azok még nem ismerik a környék vízlelőhelyeit. A tájékoztatás szerint ilyenkor nagyon fontos, hogy az állatoknak itatókat helyezzünk ki. A legjobb madáritató a körülbelül 40-50 cm átmérőjű, 4-7 cm mély műanyag virág alátét. Ahol macskák élnek, érdemes két itatót használni. Kis asztalra vagy ablakpárkányra tenni a madarakét, és a talajra tenni a gyíkok, sünök, békák és kóbormacskák számára a vízzel teli itatótálat. Végül a mai időjárásról. Derült napos idő várható, a középső és déli megyékben képződhet kevés komoly felhő, csapadék ma nem lesz, a légmozgás mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 31 és 37 fok között alakul. Estére 18 és 29 fok közé hűl le a levegő hőmérséklete. Híreinket hallották.

0: A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
1: Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődött az országgyűlés keddi ülésszaka. Ezt megelőzően sajtótájékoztatót tartott Bujdossó Andrea, a Tisza párt frakcióvezetője, valamint két képviselőtársa. Melétei Barna Márton válaszolt az alaptörvényt módosítani szándékozó javaslatukat ért kritikákra. Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Pécsi Krisztina vagyok. Huber Sebastian és Lesti Árpád politikai elemzőkkel beszélgetünk. Elsőként Lesti Árpád véleményét hallják.
2: Kezdetét vette a tényleges parlamenti munka az elmúlt hetek folyamán már, vagy az elmúlt napok folyamán már. Választások után van egy átmeneti időszak, amikor még az előző kormány ügyvezetőként viszi az ország ügyeit, az úgy pedig szépen lassan feláll. Az elmúlt 16 évben elszoktunk tőle, de normál körülmények között ez úgy néz ki, hogy az új kormányfő, mert azért lehet tudni, hogy ki a pártnak az erős embere, lehet tudni, hogy ki lesz az új kormányfő, szépen összeszedi, összeállítja a csapatát. Az elmúlt 16 évben jellemzően hasonló nevekkel találkozhattunk az előző kormány és az új kormány kapcsán, most viszont teljesen új neveket kell megszokni, és teljesen új csapatot kellett építenie Magyar Péternek. Azt elmondhatjuk, hogy ez azért döcögősen sikerült az elmúlt időszaknak a látványa alapján, hiszen volt olyan, akinek a felkérése megtörtént, majd pedig kiderült, hogy mégsem lesz miniszter, voltak nevek, akik keringtek, ami ilyenkor egyébként teljesen természetes, tűnt úgy is, hogy valaki valami komoly pozíciót kap, aztán végül csak mondjuk államtitkár lett, vagy valami egyéb pozíciót fog még a következő időszakban kapni. Majd pedig kezdetét vette a tényleges parlamenti munka. Túl vagyunk talán az első szócsatákon is. Amit el lehet mondani egyértelműen, hogy ugye van a parlamenteket lehet tipologizálni, van a munka és a vita parlament. Magyarországon már az elmúlt időszakban inkább vitáról szólt a parlament. Amióta kétharmadokat nyert folyamatosan a kormány, és amióta mondjuk a szomszédos háború miatt veszélyhelyzet volt, igazából a parlament már csak rábólintott dolgokra, nem is nagyon voltak ott szócsaták. Most könnyen lehet, hogy Magyar Péternek az lesz az érdeke, hogy a következő hónapokat cirkusszal töltse meg. Erre láthatunk egyelőre jelet. A cirkuszt itt azt értem, hogy nem valós kormányzati teljesítmény, hanem inkább kommunikáció fog zajlani. Én azt gondolom, hogy akár az alkotmánymódosításnak a belengetése, akár a vizsgálóbizottságoknak a megnevezése ez erről szól, sőt azóta azt is hallhattuk pártja prominens képviselőitől, hogy ezek a vizsgálóbizottságok inkább ősszel fognak tevékenységet folytatni, az azt jelenti, hogy az az érdekük, hogy minél inkább elhúzzák ezeknek a működését, és a napi ügyek, akár az, hogy mikor érkeznek a brüsszeli források, mi lesz a migrációval, mi lesz az oktatás helyzetével, mi lesz az egészségügy helyzetével, ahol választ várnak a választópolgárok, azok helyett inkább az legyen a téma, hogy hogyan is történt a kegyelmi ügy, és maximalizáljuk-e egy miniszterelnök mandátumát két ciklusban, vagy sem?
1: Tulajdonképpen a képviselők el is fogadták az öt vizsgálóbizottság felállításáról szóló javaslatot.
2: Furcsa is lett volna, hogyha kétharmaddal a háta mögött az első napoknak a benyújtott javaslatait nem fogadnák el. Inkább az az érdekes, hogy nem nagyon szólalnak meg a képviselők, nagyon kevesen vannak, akik kommunikálnak. Magyar Péter viszi a prímet, láthatóan élvezi, viszont ez még inkább kampányüzemmód sem, mint kormányzás, amit egyelőre látunk.
1: Az alaptörvényre visszatérve, Melétei Barna Márton kiemelte, hogy megszüntetik a szuverenitás védelmi hivatalt is.
3: A benyújtott alaptörvénymódosításod is módosítani kellett, hisz a keresztény kultúra védelme az végül benne marad, tehát visszakerül az alaptörvénybe. Tehát az látszik, hogy itt van egy olyan kormány, ami mögött nem áll egy stabil párt, hanem van egy választói tömeg, egy nagy tömeg, és jelenleg a Magyar Péternek az a fő iránya, hogy próbálja ezt a tömeget egybe tartani. Csak ennek a tömegnek rendkívül különbözőek a politikai preferenciái. Ott vannak a régi baloldali szavazók, régi jobbikos szavazók, Fidesz szavazók, és nem könnyű őket egybe tartani. Erre egy fontos, úgymond összecementező anyag a Fidesz-szel, vagy a távozó kormánnyal szembeni ellenérzés, és erre próbál Magyar Péter folyamatosan rájátszani. De hogy már látszik, már most, ahogy eltelt egy-két hét, hogy ez egyre kevésbé lesz elég. És ugye itt volt stratégiai döntés, hogy az elmúlt ciklusnak a vezető arcait kivonultatták a parlamentből, mert nem tud rájuk mutatni, nem tudja őket megjeleníteni, és így sokkal nehezebb úgymond ott tartani. Ráadásul az emberekben van egy ilyen, olyanokkal vitatkozik, akik ott sincsenek, Szóval ez nem egy könnyű történet, és hát Gulyás Gerge pedig játszik azon, hogy hát ők valamikor barátok voltak, néha tegeződnek, néha magázódnak. Ez is azt tükrözi, hogy hát itt még sincs akkora ellenérzés, nincs akkora különbség, mint amit úgymond Magyar Péter próbál mutatni. És mi azt meg továbbra sem látjuk, hogy ha elkezdik a kormányzás, és annak a sziszifuszi munkája, ami ugye napi 16 órát vesz igénybe, az hogy fog működni avval együtt, hogy azért a miniszterelnök szeret folyamatosan kommunikálni, jelen lenni a virtuális térbe, Facebookon kommentelgetni. Tehát ezt így azért miniszterelnöki munka mellett nehéz megtenni. Bár hozzáteszem, azért van erre is példa. Egyre inkább, ahogy, és erről már nagyon hamar beszélgettünk, de hogy megyünk elő az időbe, látszik, hogy ez egyre inkább kiteljesedik, hogy Magyar Péter egyfajta magyar Donald Trump. Tehát, hogy annak ellenére, hogy Trump Orbán Viktorral volt közeli viszonyban, de a kommunikációban ez az állandó megjegyzésekkel, állandó kommentálásokkal ezt a stílust hozza Magyar Péter, aki nyilván elsőbb fiatalabb, tehát, hogy még jobban tud ebben mozogni. Kérdés, hogy a magyar választók azok mennyire vevők erre, mert ugye Amerikában erre azért valamennyire a kultúra, meg az egész társadalom az fölkészíti őket. Magyarországon eddig ez szokatlan volt. Kérdés, hogy erre az lesz a reakció, hogy a társadalom követi a kormányfőt, vagy ez is olyan lesz, mint egy ilyen Facebook vagy TikTok hype, hogy egy ideig népszerű, egy ideig érdekes, de aztán utána megújják az emberek. Ezt most még nem tudjuk, és ez elkövetkező időszakban fog kiderülni.
1: Melétei Barna Mártonnak volt egy nyilatkozata, egy kijelentése, mégpedig az egy értelmes vita, hogy lépjünk-e a félprezidenciális rendszer felé.
3: Ezzel azért nehéz mit kezdeni, mert mi a félprezidenciális? Tehát azért Magyarország az európai rendszerbe illeszkedik, és Európában leszámítva a francia rendszert azért nem igazán jellemző ez a prezidenciális rendszer. Azért egy embert megválasztani, és akkor ő mögé parlamenti többséget szerezni, azért ez így tovább bonyolítaná a magyar viszonyokat. Egy dolgot le kell szögezni, és bár itt sokan már két rendszerváltásról beszélnek, igazából egyetlen rendszerváltás volt 1990-ben, se 2010-ben nem volt rendszerváltás, sem idén. Rezsimek változtak, kormányok változtak, korszakok véget értek, de maga a rendszer az nem változott. Ez a rendszer a parlamentális demokrácia. És idén ugye a választáson bebizonyosodott, hogy mennyire igaz az, hogy ez egy parlamentáris demokrácia, hiszen a kormány el lehetett ugye kergetni, ha a választók így döntöttek. Azt látni kell, hogy ettől a rendszertől idegen az, hogy egy elnöknek nagyobb vagy komolyabb beleszólása legyen, hiszen a nép az elsősorban parlamenti képviselőket választ. De át lehet térni egy elnöki rendszerrel, csak az azért olyan bonyodalmakat okoz, ami nem volt jelmes. És azért, ha még más szempontból értékeljük ezt a 36 évet, a rendszerváltás óta Magyarországon mindig stabilak voltak a kormányok, stabil volt a politikai berendezkedés. Ennek rengeteg haszna van, tehát ugyan nálunk hajlamosak az emberek negatívan látni az elmúlt 36 évet, de azért mondjuk, ha megnézzük a környező országokban milyen társadalmi akciók, polgárháborúk voltak, ahhoz képest ez egy békés, nyugodt ország volt az esetek többségében. És ennek az egyik része az is volt, hogy minden kormány, vagy kormányzati erő kitöltötte a mandátumát. Ha egy állandó vita van az elnök és mondjuk a parlament között, vagy az elnök és a kormány között, az mondjuk nem a stabilitás irányába vezet el. Persze ennek is megvan a maga előnye, nem érvényesül valakiknek az akarata akár 100%-ig, de nem biztos, hogy a magyar társadalom az igazából erre vágyik.
2: Úgy gondolom, a köztársasági elnöki pozíciónak a megszerzése a legfőbb célja Magyar Péternek jelenleg. Nem magának a politikai rendszernek az átalakítása indokolja azt, hogy most ő a köztársasági elnöki pozícióval foglalkozzon, hanem az, hogy az nem az övé. Viszont akkor megértjük azt is, hogy az önkormányzati világban miért merül föl a egy előrehozott választásnak a kérdése, mert az jelenleg nem a Tiszáé, és nem jó, hogyha a Tiszapárt logikája szerint nem jó, hogyha van bármiféle kontroll. Márpedig egy köztársasági elnök, egy erős köztársasági elnök is, vagy főleg egy erős köztársasági elnök, de még a jelenlegi magyar köztársasági elnöknek is a funkciói alkalmasak lehetnek arra, hogy a miniszterelnöknek egy nagyon óvatos, de egy ellenálló pontja lehet. Nem politikailag, inkább szimbolikusan. Amikor 90-ben eldőlt, hogy Magyarországon rendszerváltozás lesz, és ragaszkodott hozzá az MSZP, vagy az MSZMP, hogy legyen köztársasági elnöki pozíció, akkor az eldőlt, hogy ezzel valamit az ellenzéknek kezdenie kell. Létrehoztak egy rendkívül gyenge köztársasági elnöki pozíciót, pontosan azért, hogy az MSZP ne tudja azért a hatalmát teljesen átmenteni, lehetőség szerint ne valami volt állampárthoz kötődő figura legyen az, akit 5 évig köztársasági elnökként bármikor a miniszterelnök ellenében el tud kezdeni, akár szimbolikus téren, de politizálni, még hogyha gyenge, akkor is meg tud szólalni. Aztán amikor eldőlt, hogy gyenge lett a köztársasági elnöki pozíció, és Göncz Árpádot ültették oda az MDF és az SZDSZ pártközi megállapodása alapján, és eljött a taxis blokkádnak az ideje, azokban az időszakokban fogalmazza meg az SZDSZ részéről Szabó Miklós, hogy rendben van, akkor úgy látszik, hogy a miniszterelnöki pozíció az az MDF-é, megvan a parlamenti többség, akkor meg kell erősíteni a köztársasági elnöki pozíciót. És ezt követően teljesen láthatólag és utólag is abszolút teljesen nyomon követhető, hogy Göncz Árpád sorra olyan lépéseket tesz, amivel abszolút messze túlmegy az alkotmányban rögzített hatáskörén, és jellemzően az alkotmánybíróság a kormánynak adott igazat, hogy a köztársasági elnöknek erre meg arra meg amarra nincsen jogosítványa. Én úgy gondolom, hogy utána szépen beállt az, hogy Magyarországon egy szimbolikus szerepe van a köztársasági elnöknek. Az, hogy most a Tisza neki megy a köztársasági elnöknek, az részben azért indokolható, amit Sebastian mondott, hogy nem ülnek benne az előző rendszernek az ismert arcai, élükön Orbán Viktorral, nem tud velük vitatkozni Magyar Péter, másrészt pedig minden pozíciót meg akar szerezni, addig, ameddig népszerű. Tehát, hogyha a köztársasági elnöki pozícióról, vagy az önkormányzati választásokról érdemben beszélt tényleg a Tisza, az azt jelenti, hogy ők is arra készülnek, hogy hamarosan a mögöttük lévő társadalmi támogatottság nem fenntartható, és addig kell még ezeket a pozíciókat megszerezni, ameddig lehet.
1: A Mi Hazánk vajon miként fog beleilleszkedni a parlamenti munkába a kormánypárt, a Fidesz-KDNP, mint ellenzék, és a Mi Hazánk? Eddig azért más volt a felállás, és más volt a konstrukció ellenzékben lévő pártoknál is.
2: A Mi Hazánk eddig is egy kétharmados többséggel rendelkező kormánynak az ellenzéke volt. Ez a helyzetük nem változott. Ami újdonság lehet számukra, hogy most hirtelenjében két jobboldali párt van ellenzékben, és nyilván ugyanazokért a szavazókért küzdenek, hiszen valószínűsíthető, hogy a Mi Hazánk nem csak a Tiszától akarja megszerezni azt a 200 ezer embert, aki 2024-ben ugyanazon a napon egyszer a Tiszára, egyszer meg a Mi Hazánkra szavazott, de várhatóan potenciális megszólítható személyeket látnak a Fidesz szavazóbázisában is. Tehát egymás ellen kell a két jobboldali pártnak küzdenie, de van egy nagyon érdekes különbség a korábbi és a mostani helyzet között. A Mi Hazánk, habár nagyon kicsi a frakciója, és nagyon a parlamenti munkában, bizottsági munkában nem is fognak tudni részt venni, azt azért nem szabad elfelejteni, hogy nagyobb rutinjuk van, mint a Tisza frakciójának úgy all in. Tehát az a 6 fős frakció már látott parlamentet belülről működni, valószínű csípőből fognak olyan problémákra ráirányítani a figyelmet, akár amit az elmúlt hetekben láttunk, hogy egy benyújtott módosításnak a módosítását kell elvégezni, mert egyszerűen értelmezhetetlen. Nem csak a jobboldali gondolkodók, hanem egyébként baloldali gondolkodók is felhívják a figyelmet, hogy egyszerűen ez egy trehány munka. Tehát ilyet nem lenne szabad az országgyűlés elő mutatni. Most képzeljük el, hogy ott van a Fidesznek a korábban kormányzati pozícióban lévő garnitúrája, ők csípőből látják ezeket a problémákat, de már a Mi Hazánk is. Tehát sokkal nagyobb rutinjuk van a Mi Hazánkos politikusoknak is, mint majd abban a bizottságban, ahol ülnek a bizottság levezető elnökének is. Hogyha nézte valaki az elmúlt üléseket, a ház elnöknek a személyét és a tekintélyét, és hogy hogyan képes vezetni az ülést, ebbe is bele kell tanulni, tehát nyilván Szabad György, hogy megjelent 1990-ben, az ott működött, utána pedig mindenki úgy jött oda, hogy előtte már képviselő volt, tehát itt nagyon komoly problémák fognak előbukkanni, nem is feltétlenül politikai, jogtechnikai problémák, amikre a Mi Hazánkosok simán rá fogják tudni irányítani a figyelmet.
1: Turockai László már pár héttel ezelőtt kijelentette, hogy a Tiszának váltó pártja akar majd lenni.
3: Azt gondolom, hogy azért a Mi Hazánk előtt nagy előrelépési lehetőség van. Egyrészt azért, mert ugye őket nem köti az elmúlt ciklusoknak a kormányzati felelőssége, akár hibái, akár gyarús ügyletei. Másrészt Turockai László egy jó debattőr, és hogyha a parlamentben többet szerepelhet, és a figyelem jobban a parlamentre irányítódik, az neki jó. Ráadásul azt sem szabad elfelejteni, hogy ezért Magyar Péter Fideszbe tanulta a politizálást, és ezt a centrális erőtért, ha megpróbálja fenntartani, akkor neki az a jó, hogy még ha veszíti szavazókat, azok két irányba mennek, a Mi Hazánkhoz és a Fideszhez, és önmagában egyik sem lesz olyan erős, hogy az ő hatalmát veszélyeztesse. De az kétségtelen, hogy a mi hazánkban megvan a politikai rutin, van mondani valójuk, van háttérbázisuk. Az a kérdés, hogy abban a karanténból, amit a szélső jobb jelent Magyarországon, mert igazából Magyarországon se a szélső balra, se a szélső jobbra igazából nagyon sose volt vevő a társadalom egy szinten túl, abból ki tud-e törni? Azért láttuk erre nyugat-európai példákat, és az utóbbi időben, mint a Torocki László is érezni ezt, hogy neki sokkal inkább úgy kell beszélnie, mint valóban egy váltópártnak a vezetője, és valós társadalmi problémákkal foglalkozni, és nem elsősorban a szimbolikus ügyekkel. Ugye belefutottak egy nagyon csúnya csapdába, amikor ugye kivonultak úgymond a roma himnusz alatt, de nyilván szisztematikus munkával vissza lehet építeni az imást, és hát az látszik, hogy ők is rájátszanak arra, mint ahogy Gulyás Gergely is, hogy ezért a miniszterelnöknek még szoknia kell azt, hogy ott ül, és őt kritizálják, és a szemébe mondanak olyan dolgokat, amik nem esnek neki jól. Végigjárt az országot, egy nagyon-nagyon komoly kampánymunkát végzett Magyar Péter, de azért többségében akkor olyanokkal találkozott, akik lelkesedtek érte, és ha nem is olyanokkal találkozott, akkor meg lehetősége volt csípőből válaszolni. Most meg ülnie kell sok esetben, és az láthatólag nehezebb megy, és hallgatni azt, hogy őt kritizálják.
1: Emlékezzünk 2006. május 26-ára, amikor is Gyurcsány Ferenc volt miniszterelnök, zárt ajtók mögött elmondta az összödi beszédét, amely a nyilvánosságra kerülése után hatalmas politikai vihart kavart.
2: Mert nem csak a beszédnek a tartalma, a stílusa, de még a nyilvánosságra kerülése is számos kérdést vet föl, mind a mai napig, még hogyha tisztultak is az ellentétek, és egyre inkább azért sejthető, hogy mi is volt itt a valóság. Az összödi beszéd az elmúlt 36 évünknek az egyik legfontosabb belpolitikai eseménye, az én meglátásom szerint. Nem feltétlenül csak a tartalma, hanem a hatásai miatt. Az egykori állampárt ennek köszönhetően tűnt el teljesen a politikai szintéről, nem jól kezelték a beszéd utáni időszakot, és nem utolsó sorban az is benne volt persze ebbe, hogy a beszédet elmondó Gyurcsány Ferencnek a népszerűsége tovább szakadt, mert nem szabad elfelejteni, hogy a nyár elején már neki egy 10% pontos népszerűségvesztése történt, viszont az összödi beszéd az egész országban, az utolsó faluban, az utolsó kocsmában mindenki számára beszédtémát szolgáltatott, és egyértelmű volt az álláspont a beszéd kapcsán. Én azt gondolom, hogy 20 év távlatából a beszédnek a legnagyobb hátránya nem is az, hogy kiderült, hogy akár másfél évet végig lehet hazudni, és csak politikai kommunikációs kormányzás zajlik, de igazából ténylegesen kormányzás nincs, csak kommunikáció, hanem a beszédnek a legnagyobb ütése az az, hogy Gyurcsány Ferenc az utána lévő védekezésben folyamatosan arról beszélt, hogy a hazudtunk az egész politikai elitre és az egész politikai garnitúrára vonatkozik. És ezzel úgy gondolom az egyébként is nagyon rossz megítélésű magyar politikát és magyar embereket, akik a közéletben szerepet akarnak vállalni, még jobban levitte a mocsárba, holott ez igazából róla szólt és az MSZP-ről szólt. Viszont kialakult az a nézet, hogy a politikában, aki bemegy, ott mindenki lop, csal és hazudik. És ez ellen nagyon nehéz védekezni olyan embereknek,
1: ez
2: akik nem a Gyurcsányék.
1: Ez évben folyamatosan visszatérő téma.
2: Így van, és ez mindig is vissza fog térni mostantól, és azt gondolom, hogy Gyurcsány Ferencnek ez az igazi történelmi bűne, hogy azt a lehetőséget, hogy valahogy a politikusokról, nem azt mondom, hogy jó vélemény alakuljon ki, mert olyan nem nagyon szokott lenni a világon sehol, de hogy ennyire rossz legyen a vélemény, ez nagyban neki köszönhető és az ő tevékenységének, és nem is feltétlenül az összödi beszédének, hanem ahogy utána ő ezt megpróbálta kimagyarázni.
3: Valóban, hogy Árpád is mondja, hogy az egész világon a politikusoknak a népszerűsége, vagy az elismertsége az zuhan, mert azért ez nem mindig volt így, tehát ezelőtt néhány évtizeddel egy átlagos politikus még sokkal nagyobb ismertségnek, elismertségnek örvendett, aztán jó részt az internet hatására, ugye most már mindenki szakértő, és mindig mindenki ért mindenhez, és hát ilyen olyan fejtegetések nyilván mindig a legnépszerűbbek, amik a legszélsőségesebbek, tehát miközben régen inkább a mérsékeltebb vélemények voltak népszerűek, tehát ez egy új trend. Ebben valamennyire illeszkedett Gyurcsány Ferenc persze, hiszen a beszéd az elég szélsőséges volt, beszédtémát is szolgáltatott, és emlékszik rá mindenki. De ha a magyar politikának, és ezt egy más szempontból nézzük, a védelmi reflexét, vagy a választók védelmi reflexét, és azoknak a védelmi reflexét nézzük, akik mondjuk ebben foglalkoztak, azért az egy látlelet, hogy az az ember, aki ezt a beszédet elmondta, az még 20 évig a magyar politikában jelen lehetett. Tehát én azért emlékszem olyan részben már elhúgy, részben nem elhúgy, magát értelmiségének nevező, de legalábbis ismert emberekre, akik ezt mindenáron próbálták megmagyarázni, tehát a megmagyarázhatatlan, tehát amikor valaki a saját szavaival ismeri el, hogy törvénytelenségeket csinált, hogy hazudott, hogy félrevezette a társadalmat, hogy szándékosan ártott az országnak, tehát ennél komolyabb beismerő valamás nincsen, ráadásul nem egy magánbeszélgetésben, hanem a frakció előtt ismeri el, és ezt próbálták megmagyarázni, így is, úgy is, így is lehet nézni, úgy is lehet nézni, és hát ez sajnos azért jelen van, és ott is egy dolog volt, ami ezt az egészet mozgatta, mert hát nyilván akik ezt mondták, ők is pontosan tudták, hogy miről van szó, de az Orbán gyűlölet volt már akkor is, ami egy ilyen meghatározó volt, hogy nehogy Orbán Viktor emiatt hatalomra kerüljön. De hát ugye aztán láttuk, hogy pont ez vezetett oda, és pont ez a fajta felelősség, áthárítás, illetve az, hogy ezt a morális mércét ilyen alacsonyra húzták, az vezetett oda, hogy a társadalom tényleg elfordult teljesen ettől a fajta elittől, hiszen azért 2010-ben nem csak kormányváltás, hanem egyfajta elitváltás is történt, és azt mondta, hogy hát aki ezzel, vagy ezekkel a dolgokkal közösséget vállalomból ő nem kér. A politikai stílus azóta persze sokkal durvább lett, és ami akkor botrányos volt, az már nem biztos, hogy botrányosnak számítana stílusban. De a stílus nem szabad összekeverni a tartalommal. Tehát amit ott akkor elismert Gyurcsány Ferenc, ez az egész világot egyedülálló, vagy nagyon kevés ilyen esetről tudunk. Olyat meg, hogy valaki egy ilyen után hatalmon maradjon, meg még 20 évig politikai pozíciót tölt.

Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban Maksó Péter atya, a Tarna Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója folytatja a gőgösség bűnéről szóló emelkedését. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a műsorszerkesztője Grunda János nevében is, a bemondó Berecz Renáta.
2: Keresztes Szent János mondja, hogy a lelkélet legnagyobb akadálya a gőg. Figyelmeztet arra, hogy még a lelki ajándékok is a hiúság forrásává válhatnak. Tehát amit az Istentől kapunk, kegyelmeket, ajándékokat, még az is a hiúság a gőg forrásává válhat, keresztes Szent János szerint. Az igazi szentség jelen nem a rendkívüli kegyelmekben, hanem az alázatban mutatkozik meg. Izői kis Szent Terész szerint a kis út lényege az alázat. Ő tanítása szerint Isten nem a nagy tetteket, hanem a szeretettel végzett kicsiny dolgokat nézi. Nem a saját erőnkben, hanem Isten irgalmában kell bíznunk. Piotja szerint a gőg átalakítja az angyalokat ördögökké, az alázat pedig az embereket angyalokká teszi. Természetesen ezt csak szimbolikusan kell érteni. Mert az emberből soha nem lesz angyal, de angyali módon egyre tisztábban, egyre Krisztusiban tud viselkedni és élni. Piotja azt tanácsolja, hogy az ember ne keresse a dicséretet, és ne bánkódjon túlságosan a megaláztatások miatt. Hát igen, könnyű ezt mondani, de sokkal nehezebb megtenni. A kutatók szerint az ember 5 éves koráig a dicséretek 80-90%-át bezsebeli, és egész életére már csak nagyon kevés dicséretet kap felnőtt korában. Vágyunk a dicséretre természetesen, de nem kell keresni. Inkább dicsérjünk, mint dicséretért ácsingózzunk. Amikor a másik ember dicsérem, akkor megerősítem őt a létében, amikor az értékességében is megerősítem, és megemelem őt. Természetesen itt az őszinte dicséretről beszélek. Használjuk ki az alkalmakat. Dicsérjük meg a gyerekeket, egymást, dicsérjük meg helyesen önmagunkat is, és köszönjük meg, hogyha minket is megdicsérnek. Ne álszerénységgel fogadjuk, mert amögött is a gőg áll. Viseljük méltósággal, ha dicsérnek, és ne bánkodjunk nagyon, ne keseredjünk el, hogyha megaláznak minket. Liguri Szent Alfonsz szerint a gőg legbiztosabb jele, ha valaki nem tudja elviselni az intést vagy a kritikát. Hát magamon is tapasztalom, hogy nem könnyű elviselni. Még az építő jellegű, szeretetteljes kritikát is bizony nehéz elfogadni. Az intést meg talán még nehezebb. De hát az atya is inti a gyermekét, akit szeret. Viennai Szent János szerint a gőg a lélek rozsdája. A kevés ember önmagát szemléli, az alázatos ember Istent szemléli. Bizony az helyes önismeret nem abban áll, hogy önmagamat szemlélem, hanem hogy az Istenben szemlélem önmagamat, az Isten tükrében. Viennai Szent Katalin szerint az önismeret az alázat anyja. Aki felismeri, hogy mindent Istentől kapott, annak szívében nem maradt hely a gőg számára. Tehát a szentek tanításából levonhatjuk a következtetést, egy néhányat a teljesség igénye szerint, tehát a gőg minden bűn gyökere. Dolgoznunk kell azon, hogy ezt a bűnt a Jóisten gyökerestől kitépje belőlünk, és ebben számít a mi együttműködésünkre. A gőg lényege az önmagunk központba állítása. A lelki gőg veszélyesebb lehet a nyilvánvaló hiúságnál. Az alázat nem önleértékelés, hanem az igazság felismerése. Minden jó, amink van, Isten ajándéka. Krisztus alázata minden keresztény élet mintája. Ahogyan Szent Ágoston összefoglalta, ha megkérdeznéd tőlem, mi a keresztény vallás első erény, azt mondanám, az alázat. Ha másodszor kérdeznéd, az alázat. Ha harmadszor kérdeznéd, az alázat. A sivatagi atyák tanításában a gőg a kevéssé különösen veszélyes szenvedélynek számított. Míg más bűnök gyakran a test gyengeségéből fakadnak, a gőg képes még az erényeket és a vallásos életet is megmérgezni. Ezért a sivatagi szerzetesek gyakran úgy tekintettek rá, mint a lelki élet legutolsó és legnehezebben legyőzhető ellenségére. Ha olvassuk a sivatagi atyák írásait, nagyon gyakran hallhatunk erről a nagyon komoly küzdelemről a gőg ellen. Pontiuszi Evagrios tanításában a gőgöt a lelki harc csúcsának tekintette. A gőg akkor támad legerősebben, mondja ő, amikor az ember már előre haladt az erényekben. Tehát minél erényesebben él egy ember, annál inkább támad a gőg. A kevés szerzetes, Evagrios szerint, saját érdemének tulajdonítja azt, amit Isten kegyelméből kapott. A gőg végső következménye az, hogy az ember már nem Istenben, hanem önmagában bízik. Cassianus, Szent János szerint a gőg minden erényt tönkre tehet. A böjt, az imádság és a virasztás is hiába valóvá válhat, ha önelégültséghez vezet. A gőg szerint olyan, mint egy féreg, amely belülről rágja meg a lelki élet fáját. Cassianus szerint a szerzetesnek különösen óvakodni kell attól a gondolattól, hogy már elérte a tökéletességet. De hát ez kicsiben, vagy másképpen ugyanúgy vonatkozik ránk is. Szent Antal apát szerint az önismeret és a bűnbánat őrzi meg az embert a kevésségtől. Bizony a rendszeres, gyónás, lelkiismeret vizsgálat nagyon sokat segíthet nekünk ebben a gőg elleni harcunkban. Szent Makarios egyiptomi atya azt tanítja, hogy a sátán bukásának oka a gőg volt, ezért a keresztény embernek különösen az alázatot kell gyakorolnia. Aki alázatos, azt a démonok nehezen támadják meg. Aki kevé, az még saját erényeiben is veszélyben van. Szent Poimén apát egyik legismertebb mondása, aki önmagát hibáztatja, mindenütt békességet talál. Természetesen ezt is jól kell érteni, mert a sivatagi atyák szerint az önvád nem beteges önutálatot jelentett, hanem azt a lelkületet, hogy az ember nem másokat ítéljen, hanem saját megtérésével foglalkozzon. Doroteusz gázai apát szerint különbséget kell tenni a hiúság és a gőg között. A hiúság azt keresi, hogy mások dicsérjék. A gőg már nem is igényli mások elismerését, önmagát tartja felsőbbrendűnek. Ezért ő a gőgöt még veszélyesebbnek tartotta, mint a hiúságot. A sivatagi atyák gyógyszerei a gőg ellen, állandó önismeret, emlékezni saját gyengeségeinkre. Engedelmesség, nem mindig a saját akaratunkat követni. A kritikák türelmes elfogadása, a megaláztatások gyakran gyógyítják a kevésséget. Mások meg nem ítélése, aki másokat ítél, könnyen gőgössé válik. A halálra való emlékezés. Minden földi dicsőség múlandó. A gőgre nagyon hatékony gyógyszer, a halálra és a ítéletre való gondolás. Sivatagi atyák gondolatait talán így foglalhatnánk össze, nincs nagyobb erény az alázatnál, és nincs veszélyesebb betegség a gőgnél. Számukra a szentség végső jele nem a rendkívüli böjt, a csodák vagy a különleges lelki tapasztalatok voltak, hanem az, hogy valaki valóban alázatos lette Krisztus mintájára. Ezért mondták, hogy a gőg még a szenteket is elbuktathatja, az alázat viszont a bűnöst is felemelheti Istenhez. A Szentírás nagyon sok helyen figyelmeztet a gőg veszélyére. Az ószövetségi bölcsességi könyvek és az újszövetségi apostoli tanítás egyaránt hangsúlyozzák, hogy Isten ellenáll a kevének és az alázatosnak kegyelmet ad. Példabeszédek könyvében olvashatjuk 10. fejezet 18. vers, a romlást gőg előzi meg, és a bukást kevély lélek. Ha visszatekintünk az életünkre és a körülöttünk élőkre, akkor felidézhetünk olyan konkrét eseményeket, amiket, ha végig gondolunk, rájövünk, hogy a bukást valóban a gőg készítette elő, mert a kevésség előbb-utóbb biztosan bukáshoz vezet. Példabeszédek könyve 8. fejezet 13. vers: az Úr félelme a rossz gyűlölete. Gyűlölöm a kevésséget és a gőgöt, a gonosz utat és az álnok beszédet. Tehát láthatjuk, hogy az Isten kifejezetten elutasítja a gőgöt.

0: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Magsó Péter atya, a Tarnaleleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója folytatta a gőgösség bűnéről szóló emelkedését. További tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a bemondó Berecz Renáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: A Lélek Szava című műsorunkat hallották.

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Tizenegy óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Várják a jelentkezőket a nagykálói országos cigánypasztorációs lelki gyakorlatra. Ugyanazt a lelkületet ápoljátok magatokban, amely Krisztus Jézusban volt. Ezzel a mottóval rendezik meg az idei országos cigánypasztorációs lelki gyakorlatot a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Nagykállón a július 18-ai 19-ei hétvégén. A jelentkezés határideje július 12-e, vasárnap. Szent Pál a Filippieknek írt levelében azt a Jézust állítja elénk példaként, akiről tudjuk, hogy gyakran elvonult imádkozni. A lelki gyakorlat az egyéni és közösségi ima ideje, olyan időszak, amikor Jézus imájáról veszünk példát. Az idén 8. alkalommal megrendezendő lelki gyakorlat a magyarországi cigánypasztoráció kiemelt eseménye és egyben a közösségépítés tere. A lelki gyakorlat helyszíne, ami a kiscsoportos beszélgetéseket és a szállást illeti, a Korányi Frigyes Görög Katolikus Általános Iskola és Gimnázium lesz. A felkért előadók Molnár Gál Béla, az Egri Főegyházmegye diakónusa, országos cigánypasztorációs referens, illetve Szabó László piarista szerzetes, a sátoraljaújhelyi piarista jelenlét vezetője lesznek. A vasárnapi szentmise főcelebránsa pedig Székely János szombathelyi megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke lesz. Megvonná az élethosszig tartó juttatásokat a Tisza azoktól a köztársasági elnököktől, akik nem töltötték ki a teljes ciklusukat. Magyar Péter kormányfő felidézte, nagy többséggel elfogadta az országgyűlés a független és szabad közmédiát biztosító törvényt, a gyűlöletkeltő plakátok teljes tilalmát és azt a jogszabálycsomagot is, amely szükséges a 6000 milliárd forint uniós forrás hazahozatalához. A visegrádi négyek vezetői elkötelezettek az együttműködés megerősítése mellett. Olyan V4-et akarnak, amely képes kézzel fogható eredményeket felmutatni, jelentette ki a magyar miniszterelnök a gödöllői csúcstalálkozót követő sajtótájékoztatón. Magyar Péter hangsúlyozta azt is, erősíteni kívánják az együttműködést a digitalizáció, a mesterséges intelligencia, a kutatásfejlesztés, a kiberbiztonság, valamint az innováció terén. Beszélt arról is, hogy a V4 csoport új állandó taggal nem fog bővülni, viszont alkalmilag meghívnak más országokat is. Az aszálykárok és a szőlőbetegség miatti veszteségek kompenzálását célzó jogszabálytervezeteket tett közzé az Agrártárca. A 2025-ös aszály jelentős károkat okozott. Magyarország 10,8 millió euró támogatást kapott kompenzálásra. Évtizedek óta nem tapasztalt vízhiány alakult ki Zala-Szentgrót térségében. 29 településen másodfokú vízkorlátozást kellett elrendelni, elsősorban az ivóvízhálózatról történő öntözések miatt, közölte a Zalavíz ZRT elnök vezérigazgatója. 29 településen mintegy 18 ezer fogyasztót érint a korlátozás. Meghosszabbította jövő keddig, és szombattól harmadfokúra emelte a hőségriasztást a tiszti főorvos. A Népegészségügyi Központ közleménye szerint a következő napokban is tartósan extrém melegre kell számítani, amely fizikailag és mentálisan egyaránt megterheli a szervezetet. A tartós hőség nem csak az emberek, de a települések vadon élő állatvilága számára is nehéz időszak. A klímaváltozás okozta súlyosabb asszály a településeket is sújtja, ahol a térkővel, aszfalttal burkolt település részeken nagy területekről hiányoznak az ivóhelyek, ahol az állatok szomjukat oldhatnák, fürdéssel felfrissülhetnének, tette közzé a Magyar Állatvédő és Természetbarát Szövetség. Közleményükben az áll, a hőség különösen a fészket elhagyó, még rutintalan fiókákat érinti hátrányosan, ugyanis azok még nem ismerik a környék vízlelőhelyeit. A tájékoztatás szerint ilyenkor nagyon fontos, hogy az állatoknak itatókat helyezzünk ki. A legjobb madáritató a körülbelül 40-50 cm átmérőjű, 4-7 cm mély műanyag virág alátét. Ahol macskák élnek, érdemes két itatót használni, kisasztalra vagy ablakpárkányra tenni a madarakét, és a talajra tenni a gyíkok, sünök, békák és kóbormacskák számára a vízzel teli itatótálat. Végül a mai időjárásról. Derült napos idő várható, a középső és déli megyékben képződhet kevés komoly felhő, csapadék ma nem lesz, a légmozgás mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 31 és 37 fok között alakul. Estére 18 és 29 fok közé hűl le a levegő hőmérséklete. Híreinket hallották.
2: Reklám.
3: A győzelem mindig felejthetőbb, mint a vereség, vallja a Képmás címlap interjújában Márton Gréta kézilabdázó. A júniusi számból megtudhatjuk, miként küzdhetünk meg a kihívásokkal, mit gondol egy boncmesternő az életről, és hogyan látja a világot a Z-generáció. Barangolhatunk a hagyományai törző vajdaságban, a jeges Grönlandon és az örökké nyüzsgő New Yorkban. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.

0: Szia!
1: Grillus Vilmos vagyok, és nagy szeretettel hívok mindenkit a Kaláka Fesztivál gyerekprogramjaira. Június 27-én, szombaton és 28-án vasárnap délelőtt tartjuk ezeket a gyerekeknek szóló koncerteket, családoknak szóló koncerteket, hiszen a felnőtteket is várjuk. Én fogok muzsikálni szombaton, vasárnap pedig a Kaláka fog muzsikálni, és én fogok muzsikálni a Kalákával. Ez egy érdekes program lesz, Kupak Tanács az a címe, környezetvédelmi dalok vannak ezen a lemezen, amit nemrég adtunk ki. Lesz itt más környezetvédelem is, például Bábos Zöldre, de lesz itt fotószínház, egyéb bábjáték, vándor, játszótér, sok mindent lehet csinálni, egész délelőtt tart a vidámság 10 órától mind a két napon. Gyertek, várunk titeket nagy szeretettel.

0: Reklámot hallottak. Mustármag. Keresztény közösségeinkről.
1: Szép napot kívánok, szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a szerkesztő Pap Ildikó vagyok. Megtartották tanévzáró ünnepségüket az Egri Érseki Papnevelő Intézet, a Redemptoris Mater Egyházmegyei Missziós Szeminárium, valamint a Hittudományi Főiskola előjárói és növendékei június 18-án. Az ünnepségen Dolhai Lajos, a Hittudományi Főiskola rektora köszöntötte a megjelenteket. Őt hallják most.
2: Munkás hétköznapokból csak néhány fontos eseményt szeretnék most kiemelni. Mindenekelőtt az intézményi akkreditációt, amely tavaly kezdődött, és a MAB 2026. január 30-án keltezett határozatával befejeződött, ami konkrétan azt jelenti, hogy főiskolánk 2030-ig megkapta az állami akkreditációt. Azután mindnyájan látjuk, hogy a Szent János ház felújítása befejeződött, és az épület bebútorozása folyamatban van. Kispapjaink hagyományos éves nagy kirándulása helyett az Érseki Papnevelő Intézet növendékei ebben az évben a csíksomlyói zarándoklaton vettek részt, és találkoztak a gyulafehérvári szeminárium növendékeivel és tanáraival. Istennek legyen hála, ebben a tanévben semmi rendkívüli esemény nem történt. Ennek is örülhetünk, mert mostanában nagyon sokféle botrányos eseményekről hallunk és olvasunk. A kispapok létszáma nem változott, és reméljük, hogy ez a tanév is segítette őket a papság felé vezető úton. Nem rendkívüli esemény, de mindnyájunkat érint, hogy a Magyar Katolikus Püspöki Kar döntése alapján dr. Rasz Csaba atya a Pázmány Péter Katolikus Egyetem teológiai karán az Ószövetségi Tanszék professzora, illetve új vezetője lesz. A tanulmányi eredményekről szóval szeretném kihirdetni, hogy Fodor András az első fél évben és második fél évben, Osztie Gergely pedig a második fél évben kitűnő lett. De az első és második fél évben öten is voltak olyanok, akiknek az átlaga mindkét fél évben 4,5 fölött volt, és így a jövőre telekesi ösztöndíjat is kaphatnak. A jövő tanévi köztársasági ösztöndíjra a tanári kar döntése alapján Besenyei Bencét fogjuk felterjeszteni. Annak is örülünk, hogy az elmúlt tanévben a mi kis hittudományi főiskolánknak kereken 100 beiratkozott hallgatója volt. Jó, ha tudjuk, hogy a világi Krisztus hívők közül 10 katekéta alapszakon, 9 a hittanárnevelő mesterszakon, a 2 éves katolikus hitoktató felsőfokú szakirányú továbbképzésen végzettek közül pedig 18-an fognak diplomát kapni a június 27-i diplomaosztó ünnepségen. Összesen 38-an fejezik be tehát nálunk tanulmányaikat ebben az esztendőben. Azután a rektor asszony jelenlétében szeretném elmondani azt is, hogy a közös kántorképzésünk ebben az esztendőben meghozta az első gyümölcsét. És július 3-án 5 személynek adhatunk át kántori diplomát. A felvételi vizsgán 7 személyt tudtunk felvenni a következő esztendőre. Kedves kispapok, minden latin szentmise végén halljuk ite missa est. Szentmise véget ért, menjetek, küldetéstek van. A másik magyar szövegváltozat szerint a szentmise véget ért, menjetek, békével szolgáljátok Istent és embertársaitokat. A tanév utolsó buzdításaként én pedig azt szeretném mondani, a tanév véget ért, menjetek, küldetéstek van. Mert a pappá formálódás egyesztendeje nem fejeződik be a Te Deum napján. A nyár, a vakáció is hozzátartozik a papképzéshez. Nem csak arra gondolok, hogy a pasztorális képzéshez, a gyakorlati képzéshez hozzátartoznak a különböző nyári gyakorlatok, a hittantáborok és a plébániai gyakorlat. Többről van szó. Arról van szó, hogy a nyáron a családi környezetben, ismerőseink és barátaink körében, saját egyházközségünkben is van küldetésünk. Mégpedig az, hogy tanúságot tegyünk a hitünkről és az Istennek szentelt életformánkról. Pál apostol figyelmeztetése szerint mindig Krisztus küldetésében járunk, Isten maga buzdít általunk. Gondoljunk azután arra, hogy a megváltó Jézus nem csak mennybe menetele előtt adott küldetést az apostoloknak, hanem már nyilvános működése idején is szétküldte őket az evangélium hirdetésére. Lukács evangélista elég részletesen leírja, hogy azok az apostolok, akik kezdetben csak hallgatták és kísérték Jézust, már Jézus nélkül is útra keltek. Jártak faluról falura, hirdették az Isten országának evangéliumát, meggyógyították a betegeket, és kiűzték a megszállottakból a gonosz lelkeket. Azután gondoljunk csak arra, hogy a szamáriai asszony alig, hogy befejezte a Jézussal való beszélgetését, szinte rögtön misszionárius lett. És az evangélium szerint az asszony szavára sok szamáriai hit Jézusban. Azután a Jézus Krisztussal való találkozás után, már egy rövid felkészülés után Szent Pál apostol is mindjárt azt tanította, hogy Jézus az Isten fia, a megváltó. Mi mire várunk? Teszi fel a kérdést Ferenc pápa az Evangélii Gaudium kezdetű apostoli buzdításában. Igen, kedves szeminaristák, nem csak a diákulus és papszentelés alkalmával kapunk küldetést a megváltó Jézustól, hanem már most kispapi éveinkben is van küldetésünk. És ezt a küldetést a nyári vakációban különleges módon is megélhetjük. A szamáriai asszony történetéből kiindulva azt is mondhatnám, aki az élő víz forrásából ivott, annak másokat is meg kell itatnia. Ferenc pápa az Evangélii Gaudium szellemes megfogalmazása szerint mi arra vagyunk hivatva, hogy amfora emberek legyünk, vagyis adjunk inni másoknak. Kedves papnövendékek, elérkeztünk a 2025-26-os tanév végére, és néhány perc múlva a kápolnában adunk hálát Isten minden segítő kegyelméért. Ebben az esztendőben, a dogmatikában, többek között a kegyelemtan tanultuk, és ezért bátorkodom még latinul is mondani, hogy megköszönjük a gondviselőnek a grácia perseveranciét, vagyis a jóban való megmaradás és kitartás kegyelmét, és a grácia finaliszt is, vagyis azt, hogy amit elkezdtünk szeptemberben, azt most jó lelkiismerettel be is tudjuk fejezni. Valahol egy történelmi érdekességeket leíró könyvben olvastam, hogy a napóleoni háborúk idején első Ferenc császár Lipcse közelében meglátogatta a szövetséges csapatokat, és amikor meghallotta, hogy Napóleon Waterloo-nál vereséget szenvedett, a katonák és a tábornokok szeme láttára rögtön letérdelt, és hálát adott az Istennek. Ha nem is ilyen teátrálisan, majd mi is letérdelünk a szeminárium kápolnájában, és hálát adunk a gondviselő Istennek. Lelkesen elénekeljük egyházunk hivatalos háladó imádságát, a Te Deumot. Örülünk annak, hogy véget ért a vizsgaidőszak, befejeződött a második fél év, de az is természetes dolog, hogy visszatekintettünk a most befejezett tanévre. Visszagondolunk arra, hogy mi minden történt velünk az elmúlt tanévben. Emlékezünk sikereinkre és kudarcainkra, örömeinkre és bánatainkra. De egy pillanatra se feledkezzünk meg arról, hogy mindaz, ami velünk történt az elmúlt tanévben, ahhoz Istennek is köze van. Az Isten akarata és tudta nélkül semmi sem történt, illetve történik az életünkben. Méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindezekért majd hálát adjunk. És remélem, hogy nem feledkezünk meg arról sem, hogy a kápolna csendjében majd egyénileg is elvégezzük a személyes hálaadást. De mielőtt bezárjuk a tanévet, feladatom az is, hogy köszöntsem a szentelendőket, és a pappá szentelendő testvérünknek, Vukásnak átadjam a diplomáját. Az idén megismétlődik az, ami tavaly történt, vagyis az, hogy mindhárom végzős kispapunk a Redemptoris Mater Missius Szeminárium kispapja volt. Ráadásul ketten Lengyelországból jöttek hozzánk. Ezzel kapcsolatban rögtön eszünkbe juthat, legalábbis nekem eszembe jutott, a régi magyar-lengyel mondás, lengyel-magyar két jó barát, együtt harcol és issza barát. Polák, Wenger, Dva, Bratinki, Ido Sabli, Ido Sklánki. Ez a közismert mondás, a történelmi lengyel-magyar barátság talán legismertebb szimbóluma. A szólást nem csak Magyarországon, hanem Lengyelországban is ismerik, és hát arra utal, hogy a két nép osztozik egymás sorsában, és egymásnak mindig segítségére sietnek. A szombati pap és diákonus szentelés majd erre is emlékeztet bennünket, és azután a szentéleti lengyel pápára, II. János Pál pápára, akinek az élet példája és tanítása biztat és bátorít ebben a mai ellenségeskedő, zűrzavaros és hitetlenségre hajló világban. Sajnos az a liberális világ, amelyben élünk, sokféle félelmet ébreszt bennünk. II. János Pál pápa életművéből és tanításából most csak azt szeretném kiemelni, amit az ünnepélyes beiktatási szentmiséjén mondott. Szó szerint idézem, testvéreim, ne féljetek befogadni Krisztust és elismerni az ő hatalmát. Ne féljetek! Nyissátok ki, sőt tárjátok szélesre a kapukat Krisztusnak. Segítsetek a pápának, és mindazoknak, akik Krisztust akarják szolgálni, és Krisztus erejével az embert és az egész emberiséget. Ne féljetek! Mindnyájunk nevében biztatlak és bátorítalak én is benneteket, ne féljetek a szenteléstől. Ne legyen bennetek félelem, a papi élet és szolgálat megkezdése előtt. Már a diákonus szentelésben elnyeritek a szent lelket, az erősség lelkét, hogy a szolgálat hűséges végzésére erőt nyerjetek. Amikor majd a mindennap életben felbukkannak a nehézségek, gondoljatok gyakran Pál apostol szavaira is. Mindent elviselek abban, aki nekem erőt ad. Az Úr adja az erőt mindig a Szentlélek által, és ez az erő soha nem fogy el. És az is biztos, hogy az Úr nem ad nekünk olyan megpróbáltatásokat, amelyeket ne tudnánk elviselni. Ő mindig velünk van, csak az lenne a fontos, hogy mi is mindig vele maradjunk, és ne távolodjunk el tőle. Ne féljetek, ne aggodalmaskodjatok tehát, mert a feltámadt és megdicsült Krisztus veletek van, és veletek lesz a pünkösdi lélek, az igazság lelke, aki mindörökre velünk marad. És veletek leszünk mi is, tanáratyák, és a szemináriumban maradó kispapok, az imádság által. Hiszen gyakran imádkozunk majd azért, hogy hűségesen tudjátok teljesíteni a Krisztustól, illetve az ő egyházától kapott küldetésteket. Mert az apostol tanítása szerint, idézem, a megbízottól nem kívánnak többet, mint hogy hűséges legyen.

0: Dolhai Lajos atyát, a Hittudományi Főiskola rektorát hallották. Az ünnepség a szeminárium kápolnájában folytatódott, ahol Ternyák Csaba egri érsek Tedeumban adott hálát a két szeminárium, az Egri Érseki Papnevelőintézet, valamint a Redemptoris Mater Egyházmegyei Missziós Szeminárium elmúlt tanévének minden kegyelméért.
1: Minden hivatásban valamiképpen ott van az Istennek és az embernek az együttműködése. Az Isten hív bennünket valamilyen szolgálatra, valamilyen hivatásra, és azt az ember elfogadja, vagy visszautasítja. Innen van a szónak a gyökere, hivatás, benne van a hívás szó. Az orvosokat is, a pedagógusokat is, a rendőröket is. Az Isten hívja a szívük mélyén. Legtöbben talán nem is gondolnak arra, amikor pályát választanak, hogy annak a mélyén, annak a gyökerében egy nyitottság kell, hogy legyen a szíve mélyén, hogy felismerje az Isten hívó szavát, hogy hogyan lehet a társadalomnak, a többi embereknek, és hát saját magának is javára az ember. A papi hivatással talán egy picit máshogy van. Bennünket is az Isten hív, és erre a hívó szóra válaszoltunk, ki mikor. Van, aki már gyermekkorában, van, aki fiatal korában, van, aki felnőtt korában hallotta meg a hívószót, és indult el azon az úton, amely a papság felé vezet. Jézus arra figyelmeztet bennünket, vajon miért, egy kicsit majd erről gondolkodjunk, mikor azt mondja, nem ti választottatok engem, hanem én választottalak ki titeket. Nagyon titokzatos ez a szó. Mert mi arra gondolnánk, hát dehogy nem, hát mi választottuk őt. Mi választottuk az Istent. Mi döntöttünk arról, hogy belépünk a szemináriumba, hogy papok akarunk lenni. És tulajdonképpen ebben a válaszunkban ott van egy kicsit az a gondolat is, hogy hát mi ilyen jó fejek vagyunk. Uram, azért vedd észre, hogy abban a világban, amikor olyan kevesen hisznek, vagy amikor olyan kevesen járnak templomba, főleg olyan kevesen vállalják a papi hivatást, látod? Én meghallottam, én igent mondtam. Talán ez a magatartás kísértésként ott élhet a szívünk mélyén. Én választottalak ki titeket. És vajon miért választott ki bennünket? És miért éppen bennünket választott ki? Azért, mert mi annyira kiválóak vagyunk? Azért, mert különbek vagyunk a többieknél? Mert mi okosabbak vagyunk, mi szentebbek vagyunk, mi többet imádkozunk, mi nagyobb áldozatokra vagyunk képesek, mint mások. Hát néha előfordul talán ilyen is. De nem ezért választott ki bennünket, hanem azért választott ki bennünket, mert át akart formálni, mert érzékelte azt, hogy a mi szívünk mélyén van egy keresés, van egy érzékenység, van egy nagy nyitottság, Capax Dei, mondaná Lajos atya, hogy képesek vagyunk az Istenre. Van bennünk egy nyitottság, és egyáltalán ezért hallottuk meg a hívó szót, ezért tudtunk válaszolni rá. Érdemes ezen újra és újra elgondolkodni, hogy ennek ellenére nem mi vagyunk azok, akik a kezdeményezők voltunk. Mi egész egyszerűen csak együttműködünk az Isten kegyelmével. És azért ehhez kell természetesen a mi igenünk. Pap akarok lenni. Itt és most életre szólóan elhatározom, hogy Istent akarom szolgálni. Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket. És ez a kiválasztás tudat, ez éppen ezért, mert érezzük a saját gyengeségünket, a saját méltatlanságunkat, a saját gőgünket, sok minden, ami az ember szíve mélyén forrong, az Isten mindezzel együtt fogad el bennünket, és akar alakítani egyre inkább az ő képére és az ő szívének a hasonlatosságára. Ezért olyan nagy dolog az, hogy a szemináriumban készülhettek, kedves testvérek, a papi hivatásra. Mert hiszen ez egy életre szóló elhatározás, döntés, egy életforma választása is, amelyre fel kell készülni. És erre kiváló hely, a szeminárium, amelyet a tridenti zsinat alkotott meg, azért, hogy a papképzés az egységes legyen az egész egyházba, és a fiatalok itt tudjanak alakulni. Hát a szemináriumban, Lajos atya is beszélt róla, sok minden van. Vannak tantermek, ahol tanítanak benneteket, könyvtár, amelyiket nevezhetünk az intézmény agyának, hiszen ott van a tudás, ott van a teológia, de mindez kevés lenne a pappá formálódáshoz. Szükségünk van erre a helyre. Szükségünk van a kápolnára, ahol az Istennel való csendes, imádságos találkozásnak a helye van. Ahova be tudunk jönni, ahol lehet imádkozni, ahol vele találkozhatunk. Hiszen nem lehet senki úgy pap, hogy ne lenne szoros, mély, benső Isten kapcsolata. Ez a legfontosabb. Minden tudománynál fontosabb, amit a tantermekben tanultok, és amit a könyvtárban esetleg kiokumláltok. A legfontosabb az, hogy a szívetek válaszoljon Jézus szívének. Hogy ott éljen bennetek az Isten szeretete. És akiben az Isten szeretete él, és hogyha ezt ébren tartjátok, évközben, szabadságon, nyáron, amikor mindenféle kísértések is érhetnek benneteket, a legfontosabb az, hogy az Isten szeretete ott élő maradjon a szívetekben. És igazából az egész papi életnek is ez a titka. Amikor hallunk arról, hogy valaki bedobta a kulcsot, hogy már nem akar szolgálni, annak a mélyén az van, hogy talán kihűlt szívében az Isten iránti szeretet. És az Isten iránti szeretetet hogy lehet felszítani? Mert előfordulhat, hogy kihűl, vagy szunnyad. Ilyenkor az imádság az, amelyik felserkenti az életünket, amelyik segít abban, hogy újra és újra rátaláljunk arra az első szerelemre, amely akkor lobbant rágra bennünk, amikor kimondtuk az első igent. Mert hát sok igent kell kimondani az életünkben, nem elég a szenteléskor, hanem tulajdonképpen minden reggel azt mondjuk, hogy igen, itt vagyok. Vagy mint ahogy éppen nálatok neokatekumen testvéreknél, ez szokás, tehát amikor Kiko megkérdezi, hogy álljanak föl azok, akik hivatást éreznek. És hát mielőtt belépnétek a szemináriumba, hát nem tudom én ki hányszor állt föl, amikor fölkeltek, gondoljatok arra, hogy most ismét fölálltam. Itt vagyok, Uram, a szolgálatodra jelentkezem. Tégy velem a te akaratod szerint. Én szeretlek téged, továbbra is téged akarlak szolgálni az egyházban, mert én itt találtam meg szívem örömét, szívem boldogságát, itt vagyok jó helyen. És ez szükséges, hogy ott éljen a szívünkben ez is. Mert öröm nélkül nem lehet az Istent szolgálni. Mert hogyha csak a problémákat látnánk, akkor igazuk van azoknak, akik azt mondják, hogy feladják a hivatásukat. No de hát az örömet is meg kell látni. Minden.

0: bennünket, és ezeket a csodákat becsüljük meg, értékeljük. Segítsen bennünket ez a mai Te Deum, hogy itt vagyunk, Uram, itt vagyok, ma is fölállok, ma is Téged szolgállak, mert szeretlek Téged. És a szeretet a legnagyobb hajtóerő. A papságban is a szeretet az egyetlen igazi hajtóerő. Ez a szeretet őrizzen meg benneteket a szolgálatban, vakációban, tanévben, meg majd később a papi szolgálatotokban is. Amen.
1: Ternyák Csaba egri érseket hallották. Kedves hallgatóink, műsorunkban a szeminárium tanévzáró ünnepségét idéztük fel. Köszönöm, hogy velünk tartottak, kollégáim nevében is búcsúzom önöktől, és további szép, békés napot kívánok valamennyiüknek. A szerkesztőt, Papp Ildikót hallották.
2: Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Szerdai adásunk tartalmából. Leó pápa katekézise. Az eukarisztia hatékony ellenszere a világunkat aláásó megosztottságnak. Szent Ágoston földi maradványainak átvitele Szardíniába és onnan Páviába. Az erekjék története. Leó pápa katekézise. Az eukarisztia hatékony ellenszere a világunkat aláásó megosztottságnak. 14. Leó pápa a szerdai általános audiencián folytatta a II. Vatikáni zsinat dokumentumairól szóló katekézis sorozatát, a Sacrosanctum Concilium kezdetű liturgikus konstitúció alapján. Hittel merítsünk az isteni életnek ebből a forrásából, és hagyjuk, hogy átalakítson minket a misztérium, amelyet ünneplünk, buzdított a Szentatya, aki a Szent Mise két része, az ige liturgia és az eukarisztia egymást kiegészítő jelentőségéről beszélt.
1: Quando Sant'Agostino vuole spiegare ai nuovi battezzati il mistero del corpo di Cristo,
0: amikor Szent Ágoston az újonnan megkeresztelteknek Krisztus misztikus testét akarta elmagyarázni, Szent Pálnak a korintusiakhoz írt leveléből merített. Ti pedig a Krisztus teste vagytok, és tagjai rész szerint. Majd hozzátette, ez a ti misztériumotok, amit kaptok. Erre ámennel válaszoltok, mint ahogy ámennel feleltek arra, hogy Krisztus teste. Rögtön azután, hogy felidézi Jézus utolsó vacsoráját, a liturgikus konstitúció ilyen ágostonos felhangokkal beszél az eukarisztiáról. A keresztények számára az Úr asztalához járulni azt jelenti, hogy tanulnak Isten igéjéből, erőt merítenek az Úr testének terített asztaláról, és hálát adnak Istennek. Igéjében és az eukarisztiában megkapva Krisztus testét, azzá válunk, amit kapunk. Azzá a testé válunk, amelynek feje a feltámadt Krisztus, aki az Atya jobbján ül, és helyet készít nekünk a mennyben. Az eukarisztia így az eljövendő ország szentsége. Az úti kenyér, mely az égi haza felé vezet minket, egészen addig a boldog napig, amikor Isten lesz minden mindenben.
1: L'assemblea liturgica offre il sacrificio non solo per le mani del sacerdote, ma anche

0: anche unita a lui.
1: A liturgiára összegyűlt közösség a szeplőtelen áldozatot nem csak a pap keze által, hanem vele együtt ajánlja föl, és önmagát is, egyé válva Istennel és egymás között a közvetítő Krisztus segítségével. Krisztussal egyesülve az eukarisztia megtanítja magának az Úr Jézusnak az életvitelét, melyet az önátadás jellemez. Ez az ajándék az egység dinamikájába vezet be minket, ami hathatós ellenszere a gerjedő megosztottságnak, ami alássa világunkat, közösségeinket, családunkat, szívünket. Leó pápa így folytatta katekézisét. Amikor részt veszünk az eukarisztián, hallgassuk meg Isten szavát, és táplálkozzunk az Úr asztalánál, ahol ő maga ajánlja föl magát az atyának. A Szent Mise két része, az ige liturgiája és az eukarisztia liturgiája oly szorosan kapcsolódik egymáshoz, hogy egy Isten tiszteleti cselekményt alkot. Ami az igét illeti, nem pusztán a Szentírás intellektuális tudásának elsajátításáról van szó, hanem arról, hogy megkapjuk élő és ható szavát, amelyet Isten minden időben valamennyiünkhöz intéz. Azt a szót, ami táplál az eukarisztikus kenyérrel együtt, és ami a bűn hanyatlásából új életre vezet minket Krisztusban.
0: Il Concilio Ecumenico Vaticano II ha chiesto di aprire più largamente i tesori della Bibbia.
1: A második vatikáni zsinat azt kérte, hogy szélesebb körben nyissuk meg a Biblia kincseit az emberek előtt, hogy a hívek bőségesebben részesüljenek Isten igéjének asztalából. A liturgikus reform ezért hozta létre a lekcionáriumot, mely tartalmazza a liturgikus olvasmányokat. Ez az élő hagyomány legtisztább forrásából merít, ami összehangolja a hagyományhoz való hűséget, a törvényes fejlődés iránti nyitással. Leó pápa ezután felolvasott a liturgikus konstitúcióból. Üdvözítőnk az utolsó vacsora alkalmával, azon az éjszakán, melyen elárultatott, megalapította testének és vérének eukarisztikus áldozatát, hogy így a kereszt áldozatát a századokon át eljöveteléig megörökítse, és így szeretet jegyesére az egyházra bízza halálának és föltámadásának emlékezetét, az irgalom szentségét, az egység jelét, a szeretet kötelékét, mint húsvéti lakomát, melyen Krisztust vesszük magunkhoz, lelkünket kegyelem tölti el, s a jövendő dicsőség záloga nekünk adatik. Kedves testvérek, hittel merítsünk az isteni életnek ebből a forrásából, és hagyjuk, hogy átalakítson minket a misztérium, amelyet ünneplünk. Buzdított végül katekézisében 14. Leó pápa.
2: Szent Ágoston földi maradványainak átvitele Szardíniába és onnan Páviába. 14. Leó pápa június 20-án szombaton lelkipásztori látogatást tett a lombardiai Pavia városában és a San Pietro in Ciel d'Or bazilikában Szent Ágoston sírja előtt imádkozott, mint hogy a 8. századtól kezdve ott őrzik a nagy püspök és egyházdoktor földi maradványait. De hogy is került az észak-afrikai Hippo városából éppen Páviába Szent Ágoston erekéje? Kérdezzük és válaszolunk a szent viszontagságos történetére. Ahogy életében zarándok Peregrinus volt Sanctus Aurelius, úgy holtában is az maradt. Pontosan tudjuk, hogy Szent Ágoston 430. augusztus 28-án halt meg az afrikai Hippo városa püspöki székhelyén, épp akkor, amikor a várost minden oldalról ostromolták a betolakodó vandálok. Neve közismert volt az egész római birodalomban, így sok püspök, számos tanítványa volt jelen a halálánál, majd temetésén is. A Szent István vértanú diákonusról nevezett püspöki székes egyházában temették el, ahol évtizedeken át ünnepelte a szent misztériumokat, és nagy hittel, erővel hirdette Isten igéjét. A vandálok ostroma még majd egy éven át tartott, többek között éppen azért, hogy a híres szent testét megkaparintsák, de a gondviselést ezt nem engedte, így a vandálok végül visszavonultak, elhagyták a bevehetetlen falakat. Bonifácius gróf, Hippo városának rendíthetetlen védelmezője, még 2 évig őrizte a várost és a szent sírját, majd 432-ben elhagyta Hippót és visszatért Rómába. Bonifác távozása után Hippó lakói abban reménykedve, hogy megérkezik a sokat ígért segítség Konstantinápolyból, illetve Rómából, egy ideig még fenntartották védelmi vonalaikat. Mikor azonban a segítség nem érkezett meg, és a betolakolók újabb komoly fenyegetést jelentettek, a polgárok nagy többsége végül arra a fájdalmas döntésre jutott, hogy önként elhagyja hazáját, és máshol keres menedéket. Ilyen körülmények között Héraklejosz, Hippó új püspöke, más püspökök, Ágoston rendi szerzetesek és a helyi papság tanácsára úgy döntött, hogy biztos helyre juttatják a szent erekéit és értékes könyvtárát, benne a felbecsülhetetlen értékű levelekkel és kéziratokkal, amelyeket nagyobb részt gyors írók rögzítettek Szent Ágoston beszédei alatt. Végül Szardínia szigetét választották menedékül az ilyen nagy kincs számára, ám nem ismert megbízható dokumentum, amelyből teljes bizonyossága megállapítható lenne a Szent Doktor erekéi átvitelének az éve. Más források, többek között Béda Venerabilis arról tudósítanak, hogy Szent Ágoston erekéi továbbra is Észak-Afrikában maradtak volna, és csak az iszlám hódítás kényszerítette a helyi egyházat a transzlációra, az erekék átvitelére. A Szárd-sziget déli részének Kajári városa fogadta be a szent testét, és építette tiszteletére ott egy kápolnát. Mint hogy a hódító iszlám egyre inkább terjeszkedett, eljött az idő, amikor már Szardíniában sem volt biztonságban, így tovább kellett vándorolnia a 700-as évek elején. A 8. század első felében járunk. A szaracénok második erőszakos mediterrán betörési hullámának idején. Ekkoriban Liutprand, a longobárdok 17. királya egy átgondolt tervet szült az egész itáliai félsziget egyesítésére az ő uralma alatt. Az eredetileg ariánus keresztény hitű longobárdok, akik pedig tagadták Krisztus eredeti istenségét, ekkora már rég katolikus hitet értek, miután 568-ban betörtek Itáliába, éppen a pannoniai provincia a mai Magyarország felől. Közben ariánusként súlyos harcokat folytattak a latin katolikusokkal és a Ravenna székhelyű bizánci exarchátussal. Liutprand a katolicizmus bajnokának szerepében önmagát Christianus ac Catholicus Princeps, keresztény és katolikus herceg névvel illette. Tény, hogy segítette Róma püspökét igaz határozott politikai célokkal. Ebbe a nagy koncepcióba illeszkedik a szándéka, hogy vallási és politikai súlyának hangsúlyozására megszerezze a Longobárd királyság fővárosa Pavia számára az adott korban legtekintélyesebbnek tartott Szent Ágoston erekéjét. Ahogy Rómának súlyát Szent Péter erekéjé jelentik, Páviáét pedig éppen Szent Ágoston erekéjé képviselték volna. Mindez persze nem csak politikai szándék volt, hanem lelki buzgalom is, és nem csekély mértékben anyagi áldozat, mert hogy Liutprandnak sokat kellett fizetnie súlyos aranyagot a szaracénoknak. Liutprand kortársa, az angliai tiszteletre méltó Béda, aki a De Temporum Ratione Liber című művében írja, Liutprand megtudván, hogy a szaracénok kifosztották Szardíniát, és meggyaláztak azokat a helyeket, ahova Szent Ágoston püspök csontjait egykor átvitték, elküldte az embereit, hogy visszaszerezzék azokat. Ezért nagy összegű aranyat fizetett, majd Ticinumba, ez Pávia latin neve, szállította, és ott helyezte el a nagy atyának kiáró tisztelettel. Ez az angol földön született híradás megerősíti, hogy Liutprand grandiózus vállalkozásának a híre gyorsan elterjedt távoli területekre, így a távoli Angliába is. Meglepő viszont, hogy egy ilyen jelentős eseményt a kereszténység számára abban az időben, amelyben egy király, egy püspök és egy szent holtteste szerepelt, nem jegyeztek fel ünnepi forrásokban, amelyek a longobárd királyhoz kíséretéhez és az említett vállalkozás színhelyéül szolgáló területekhez közel álltak. A korabeli források még azt sem említik, hogy hová helyezték. A temetkezési hely pontos meghatározásához a késő karolin korig kell várnunk, Adone Vienne püspökének vallomására, aki megemlíti, hogy a szent holttestét Páviában temették el, a Cella Aurea, Aranycella néven ismert kolostorban, amelyet maga Liutprand épített és díszített föl cum digno honore, méltó tisztelettel, és amelyből a 8. században épített protoromán templom is kapta a nevét San Pietro in Ciel d'Or. 16. Benedek pápa Szent Ágoston sírja előtt 2007-ben köszöntötte Robert Francis Prévost atyát, az Ágoston rend akkori generálisát, a mai pápát. 14. Leó pápa látogatása, lévén, hogy ő maga is szerzetesi fogadalma erejében Szent Ágoston rendjének a fia, a legtermészetesebb a maga nemében, amivel lerúgta tiszteletét a nagy alapító előtt. Valójában ezzel elődje 16. Benedek pápa példáját követte, aki pápasága harmadik esztendejében 2007. április 22-én vasárnap este kereste fel Augustinus sírját, amikor az esti vesperás imádságot együtt imádkozta az egyházmegye papjaival és szerzeteseivel a San Pietro in Ciel d'Oro bazilikában. Pár gondolat az emlékezetes imaest homiliájából. Páviában tett látogatásom zarándoklat formáját ölti, kezdi beszédét Benedek pápa. Ebben a formában képzeltem el eredetileg is, azzal a vágyammal, hogy Szent Ágoston földi maradványait megtiszteljem, és kifejezzem egyrészt az egész katolikus egyház tiszteletét az egyik legnagyobb egyház atya iránt, másrészt személyes odaadásomat és hálámat, annak az embernek, aki teológusként és lelkipásztorként, de mondhatnám, még inkább emberként és papként létfontosságú szerepet játszott az életemben. Benedek pápa a helyi püspök köszöntése után így folytatta. Szeretettel üdvözlöm a Szent Ágoston rend generális elöljáróját, Robert Francis Prévost atyát, a rendi tartományfőnököket és az egész Ágoston rendi közösséget. Benedek pápa egy igazi lelkipásztori látogatás keretében az esti imádság során éppen a dr. Grácié, a kegyelem doktorának a sírja előtt akart egy jelentős üzenetet hagyni az egyház útjára nézve, amely Isten igéje és a nagy hippói püspök személyes tapasztalatának találkozásával fakad. A vesperás olvasmány a zsidókhoz írt levélből Krisztust, az örök főpapot állította eléjük, mint az új szövetség egyetlen és tökéletes áldozatát, akiben a megváltás műve beteljesedett. Szent Ágoston erre a misztériumra szegezte tekintetét, és megtalálta benne a keresett igazságot, aki Jézus Krisztus. A megtestesült ige, a feláldozott és feltámadt bárány, a szeretet Isten arcának kinyilatkoztatása minden ember számára. A szeretett tanítmány első levele ezt a szeretetet pontosítja. Abban áll a szeretet, hogy nem mi szerettük Istent, hanem hogy ő szeretett minket, és elküldte fiát engesztelő áldozatú bűneinkért. Ez az evangélium lényege, a kereszténység központi magja. Ennek a szeretetnek a fénye megnyitotta Ágoston szemét, és lehetővé tette számára, hogy találkozzon az ősi és örökké új szépséggel, ahogy írja vallomásában, amelyben egyedül talál békét az emberi szív. Az üzenet pedig, amelyről beszéde elején szólt Benedek pápa, valóban egészen különleges volt. Kedves testvéreim, folytatta. Itt Szent Ágoston sírja előtt szeretném átadni az egyháznak és a világnak első enciklikámat, amely pontosan ezt a központi evangéliumi üzenetet tartalmazza. Deus caritas est. Isten szeretet. Ez az enciklika, különösen az első része, nagy mértékben Szent Ágoston gondolatainak köszönhető, aki szerelmes volt Isten szeretetébe, aki énekelt róla, elmélkedett róla, hirdette minden írásában, és mindenek előtt tanúságot tett róla lelkipásztori szolgálatában. Meg vagyok győződve róla, vall Benedek pápa a homíliájában, hogy a II. Vatikáni zsinat és tiszteletre méltó elődeim, 23. János, 6. Pál, 1. János Pál és 2. János Pál tanításainak nyomdokaiba lépve, a mai emberiségnek szüksége van erre a Krisztus Jézusban megtestesült lényegi üzenetre. Isten szeretet. Mindennek itt kell kezdődnie, és mindennek ide kell vezetnie. Minden lelkipásztori cselekedetnek, minden teológiai beszédnek. Ahogy Szent Pál mondja, ha szeretet nincs bennem, semmit sem érek. Minden karizma elveszíti értelmét és értékét szeretet nélkül, amelynek köszönhetően ehelyett mindegyik hozzájárul Krisztus misztikus testének építéséhez. Adja meg a gondviselő Jóisten, hogy 14. Leó pápa összes erődjének nyomdokain járva őrizze és vigye tovább azt a lelki örökséget, amelyet 16. Benedek pápa letett Szent Ágoston sírja elé.
1: Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Köszönjük, hogy hallgattak bennünket. Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudetur Jézus Krisztus.

0: Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.
1: A napverse.

0: Hétvári Andrea. Jelenés. Pulzál a lomb, mert rajta felejtette a mindenség a gyújtófényeket, és kézbe veszi, mint egy skatuját, amiben foszfort, szikrát rejteget, mindegy neki, hogy gyémánt vagy kavics, a súlyuk így is egyformán nehéz, ha agávé és ciprus közt sétálva egyszer véletlen épp a mélybe néz, a csillagok helyett kövek hullanak. Árnyékok, fény és hajnal maradék, felvillan, lobog, aztán megpihen, s mielőtt bárhol bármit mondanék, megérkezik, hogy újra estét hincsen, öröktől fogva jelenés az Isten.
1: Hétvári Andrea Jelenés című versét Dér Gabriella mondta el. Hétvári Andrea magyar költő, író, meseíró, szerkesztő. Budapesten 1975. július 24-én született. Anyai dédapja dr. Dombai János, európai hírű archeológus, ősrégész, a pécsi Janus Pannonius Múzeum alapítója és névadója, a Baranya megyei múzeumok egykori főigazgatója, a Dombai tó névadója. Az ELTE tanárképző főiskolai karán szerzett magyar könyvtár szakos tanári diplomát. Verseket, recenziókat, esszéket publikál irodalmi folyóiratokban. Székesfehérvárhoz írt himnuszát a város hivatalos himnuszának választotta, és a Hungarikum együttes zenésítette meg. Gyermekverseihez több zeneszerző írt muzsikát. Képzeld el, Mese szép címmel alsó tagozatos gyerekeknek interaktív irodalmi előadásokat tartott Dezső Piroska hegedűművésszel közösen 3 évig az Újpesti Kulturális Központ megbízásából. Szerzőként meghívottja volt a 11. országos óvodanevelési szakmai konferenciának, melyen Meseprogram című gyermekirodalmi projektjével mutatkozott be. A Kurázsi folyóiratban a Napraforgó című gyermekirodalmi rovat szerkesztője volt közel 1 évig. Főszerkesztő alapítója a Csigaház irodalmi és művészeti gyermek folyóiratnak. Újpesti alkotóként helytörténeti kutatásokkal is foglalkozik. 2 éven keresztül cikksorozatban dolgozta fel Újpest sajtótörténetét az Újpesti helytörténeti értesítő számára. 2019. októberében mutatták be Bizekemi tripla platina lemezes zenéiből összeállított Államszép mesekoncertjét, amelyhez Hétvári Andrea írta az egyes zeneműveket keretbe foglaló mesét.

0: A nap imája.
1: Rosszért rosszal senkinek ne fizessetek. Törekedjetek arra, ami jó minden ember szemében. Amennyire rajtatok áll, éljetek mindenkivel békességben. Ne szolgáltassatok magatoknak igazságot, szeretteim, hanem hagyjatok teret az Isten haragjának, hiszen írva van, enyém a bosszú, én majd megfizetek, mondja az Úr. Sőt, ha ellenséged éhezik, adj neki enni. Ha szomjazik, adj neki inni. Ha azt teszed, izzó parazsat raksz a fejére. Ne engedd, hogy legyőzzön a rossz, inkább te győzd le a rosszat jóval. Adja meg nektek a béketűrés és a vigasztalást Istene. Hogy Krisztus Jézus akarata szerint egyetértsetek, hogy egy szívvel, egy szájjal magasztaljátok az Istent, Urunk, Jézus Krisztus atyát.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát,
1: és ő mennyébe fogadá Szentlélektől Szent Fiát. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Íme az Úr szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te ígéd szerint. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélőn,
1: és mi köztünk

0: bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk. Kérünk téged, Úristen, önsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, ugyanazon a mi Urunk Jézus Krisztus által.
0: Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen

0: Egyházi hírek a Szent István Rádióban.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Egyházi híreket hallanak itt a Szent István Rádiónál. A mikrofonnál a hírszerkesztő Domán Vivien. Lezárultak az Egri Andrássy György katolikus középiskola külső felújítási munkálatai. A tanév utolsó napján rövid ünnepség keretében adtak hálát az intézmény pedagógusai és diákjai a megszépült épületért. Rozmán Éva, az Andrássy György katolikus közgazdasági technikum, gimnázium és kollégium igazgatója elmondta, Szmrecsányi Lajos egriesek alapította az iskolát 1921-ben. 31 diákkal és 5 tanárral. A líceum épületében kezdték meg a munkát, ám a kimagasló szakmai munka olyan gyorsan országos elismerést szerzett az intézménynek, hogy a diákok létszámának növekedése miatt rövid időn belül bővítésre volt szükség. A jelenlegi iskola 1927-ben készült el, az Angol Kisasszonyok Leánynevelő Intézetének bővítésével. 100 év után az Egri Főegyházmegye 260 millió forintos támogatásával sor került az épület egységes külső megújulására, a homlokzat, valamint a tetőszerkezet felújítására.
2: Ilyen egységes megújítása nem történt az épületnek, mint ami most, ami 25 júliusában kezdődött, teljes tetőcserével és a homlokzatának, összes oldalának, Imola udvar, Klapka utca és belső udvar megújulása zajlott. 260 millió forintba került ez a beruházás, amit teljes egészében az Egri Főegyházmegye finanszírozott.
1: Lóci Tamás, az Egyházmegyei Katolikus Iskolai Főhatóság elnöke rámutatott, hogy az oktatónevelő munka során az iskola legfontosabb eszköze az intézmény lelke, vagyis az, hogy a mindennapi munkában Krisztus jelen van-e az épület falai között. Mint mondta, őt nem külső eszközökkel tudjuk bevinni, hanem a hitünkben, a szívünkben, lelkünkben jelenítjük meg őt. Örömét fejezte ki, hogy mind a pedagógusok munkájában, mind pedig a diákok lelkiismeretes tanulásában kézzelfoghatóan jelen van Isten.
3: Én tudom és tapasztalom is, most már 4 éve itt folyamatosan, hogy Krisztus jelen van ebben az iskolában. Az oktatók, a nevelők, a dolgozóknak a hitében, értékrendjében, példájában, és nem utolsó sorban, kedves diákok, a ti őszinte istenkeresésetekben és lelkiismeretes tanulásotokban, munkátokban.
1: Várják a jelentkezőket a nagykálói országos cigánypasztorációs lelki gyakorlatra. Ugyanazt a lelkületet ápoljátok magatokban, amely Krisztus Jézusban volt. Ezzel a mottóval rendezik meg az idei országos cigánypasztorációs lelki gyakorlatot a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Nagykállón a július 18-19-i hétvégén. A jelentkezés határideje július 12-e vasárnap. Szent Pál a Filippieknek írt levelében azt a Jézust állítja elénk példaként, akiről tudjuk, hogy gyakran elvonult imádkozni. A lelki gyakorlat az egyéni és közösségi ima ideje, olyan időszak, amikor Jézus imájáról veszünk példát. Az idén 8. alkalommal megrendezendő lelki gyakorlat a magyarországi cigánypasztoráció kiemelt eseménye, és egyben a közösségépítés tere. A lelki gyakorlat helyszíne, ami a kiscsoportos beszélgetéseket és a szállást illeti, a Korányi Frigyes Görög Katolikus Általános Iskola és Gimnázium lesz. A felkért előadók Molnár Gál Béla, az Egri Főegyházmegye diakónusa, országos cigánypasztorációs referens, illetve Szabó László piarista szerzetes, a Sátoraljaújhelyi piarista jelenlét vezetője lesznek. A vasárnapi szentmise főcelebránsa pedig Székely János szombathelyi megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke lesz. Egész napos csendes szentségimádás lesz az Egri Ciszterci templomban, az Életünk Krisztus karizmatikus közösség szervezésében, június 25-én csütörtökön 9 órától délután 6 óráig. Szeretettel várnak mindenkit. Július 4-én lesz a 18. országos roma zarándoklat a Mátra-Verebély Szentkúti Nemzeti Kegyhelyen. Az eseményen Székely János püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke lesz a Szentmise főszónoka. A zarándoklat során Kúsede, az Eger Lajos városi plébánia plébánosa tanítását halljuk, tanúságtételek és egyéb hagyományos programok mellett. Délelőtt 9 óra 30 perctől dicsőítéssel veszi kezdetét az esemény a központi kültéri oltárnál. Ezután Kósede Egri cigánypasztorációs referens tanítása lesz, majd a tanítást tanúságtételek követik, illetve lesz gyónási lehetőség is. A 11 órakor kezdődő Szent Mise főcelebránsai szónoka Székely János, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke. Az idei év szentírási mottójához kapcsolódva a bűnöktől és függőségektől való szabadulás lesz a központban. 9 óra 30 perctől 12 óra 30 percig a gyermekek kézműves foglalkozáson vehetnek részt, ahogy az hagyományjá vált ebéd után a résztvevő zarándok csoportok 5-8 perces rövid műsorát tekinthetik meg a résztvevők. A nyári országos roma zarándoklatot 2003 óta évről évre nagy érdeklődés övezi. Ez alatt Mátra Verebély Szentkút kegyhelye vált állandó helyszínné. Az ország mintegy 30 településéről érkeznek a hívők csoportosan és egyénileg egyaránt. A zarándoklat a roma vallásosság és spiritualitás hagyományos megnyilvánulása. Két nemzeti kegyhelyünkön, Mátra Verebély Szentkúton és Mária Pócson, illetve Csatka Szentkúton egyaránt nagy hagyománya van a roma zarándoklatoknak és búcsúknak. Sokan arról számolnak be, hogy a zarándoklat nem csupán a kultúra része, de a személyesen és a közösségileg is megélt hit megújításának eszközét és lehetőségét is hordozza. A zarándoklatot a Boldog Ceferino Intézet, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia cigánypasztorációért felelős lelkiségi háttérintézménye szervezi. A Miskolci Görögkatolikus Roma Szakkollégium felvételt hirdet a 2026-27-es tanévre. Az intézmény várja a jelentkezőket, akik szeretnének egy összetartó közösséghez tartozni és szakkollégistává válni. A jelentkezési határidő augusztus 3-a. A Miskolci Egyházmegye abból a célból hozta létre a Görögkatolikus Roma Szakkollégiumot, hogy elősegítse egy olyan fiatal, a keresztény szellemiséget felvállaló és képviselő értelmiségi réteg kinevelését, akik tudatosan gondolkodnak és aktívan tevékenykednek. A jelentkezéshez szükséges egy kitöltött jelentkezési lap, motivációs levéllel, fényképes Európasz önéletrajzal és lelkészi ajánlással. A szakkollégiumban 2-3 ágyas szobák, 2 jól felszerelt konyha és közösségi terek állnak a hallgatók rendelkezésére. A tanulmányi előrehaladást szakmai mentorprogram segíti, amely a felzárkóztatást és a hátránykompenzációt biztosítja a nehezebb tantárgyakból, valamint a diákok számára ösztöndíj is elérhető. Az Egerszalóki ifjúsági találkozót és lelki gyakorlatot július 16-a és 19-e között tartják. Ez az ország egyik legnagyobb katolikus ifjúsági eseménye. Több száz 16 és 30 év közötti fiatalt várnak. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A rendezvényen szerepelnek szentmisék, előadások, tanúságtételek, kiscsoportos beszélgetések, szentségimádások, koncertek, játékos közösségi alkalmak és táncház is. Az online regisztráció lehetősége továbbra is adott. Az Egerszalóki ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat önkénteseket is keres a 2026-os találkozóra. Számítanak a fiatalokra a regisztrációnál, az infópontnál, technikai és logisztikai, valamint a kreatív és dekor csapatnál, étkeztetésben, takarításban, valamint minden olyan munkában, ami a háttérben zajlik, hogy a résztvevők jól érezhessék magukat. Amit kínálnak, egy összetartó közösséget, lelki feltöltődést, új barátokat és sok nevetést, valamint közös imádságot és szolgálatot. Ezen kívül önkéntes igazolást is, hogyha szükség van rá. Szeretettel várják a kis csoportos vezetőket is szolgálatra. Véradás lesz Szalókon július 17-én az Egerszalóki ifjúsági találkozó keretében 14 és 17 óra között. Az első 20 jelentkező különleges ajándékot kap. A véradáshoz személyigazolvány, lakcímkártya és tajszám szükséges. Mió Barada horvát karizmatikus tart lelki gyakorlatot Egerben a Ciszterci templomban augusztus 25-e és 27-e között. A téma a bűn és a megtérés lesz. A lelki gyakorlat fővédnöke Ternyák Csaba érsek. Jelentkezni a szentlélek2016@gmail.com e-mail címen, vagy a Ciszterci templom sekrestjéjében lehetséges. Szeretettel vár mindenkit az Életünk Krisztus karizmatikus közösség. Kedves hallgatóink, egyházi híreinket hallották. Az Egri Főegyházmegye híreit és eseményelőzeteseit megtalálják az interneten, az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon.
0: Reklám.
4: A győzelem mindig felejthetőbb, mint a vereség, vallja a Képmás címlap interjújában Márton Gréta kézilabdázó. A júniusi számból megtudhatjuk, miként küzdhetünk meg a kihívásokkal, mit gondol egy boncmesternő az életről, és hogyan látja a világot a Z-generáció. Barangolhatunk a hagyományai törző vajdaságban, a jeges Grönlandon és az örökké nyüzsgő New Yorkban. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
5: ...46. Kaláka Fesztivál ismét Egerben. Nagyon örömteli esemény ez mindenkinek, felnőtteknek, gyerekeknek, főleg az érsek kertben lesznek a rendezvények, 25-én színházi est lesz, és aztán gyerekeknek délelőtt persze, szombaton, vasárnap, és nagy koncertek lesznek. Például ott lesz Pajabeja, ott lesz Talonna és Bandája, ők még egy kis táncolávalót is látszanak. Aztán lesz egy Cseh Tamás est, lesz Ferenci Gyuriék, lesz a Kaláka koncert, lesz hát a Névadó, és a Söndörgő együttes. Mondhatnám még tovább a programokat, de azt hiszem az a legjobb, ha mindenki megnézi a kalakafesztivál.hu honlapon, 46. Kaláka Fesztivál, június 25.

0: Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
1: Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
2: Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
1: Nem csak katolikusoknak.
2: Keresztényélet.hu.
3: Reklámot hallottak.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, most hallgassák meg az evangéliumot és a mai napi szentíráshoz tartozó elmélkedést.
2: Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus így fejezte be a hegyi beszédet. A mennyek országába nem jut be mindenki, aki azt mondja nekem, Uram, Uram, csak az, aki mennyei atyám akaratát cselekszi. Azon a napon sokan mondják majd nekem, Uram, Uram, hát nem a te nevedben profétáltunk? Nem a te nevedben üztük ki az ördögöket? Nem a te nevedben tettünk annyi csodát? Én akkor kijelentem majd nekik, hogy nem ismertelek soha benneteket. Távozzatok színem elől, ti gonosztevők, mert mindaz, aki meghallgatja szavaimat és szerintük cselekszik, ahhoz az okos emberhez hasonlít, aki a házát sziklára építette. Szakadt a zápor, ömlött az ár, süvített a szél, és neki zúdult a háznak, de az nem dőlt össze, mert sziklára épült. Aki viszont hallgatja szavaimat, de nem követi azokat, ahhoz az ostoba emberhez hasonlít, aki a házát homokra építette. Szakadt a zápor, ömlött az ár, süvített a szél, neki zúdult a háznak, az összerőlt és nagy romhalmaz lett belőle. Ezzel Jézus befejezte a hegyi beszédet. A népsokaság elragadtatással hallgatta tanítását, mert úgy tanította őket, mint akinek hatalma van, nem pedig úgy, mint az ő írástudóik. Ezek az evangélium igéi.
3: Áldunk téged, Krisztus! Joákin anyja azt cselekedte, ami gonosz az Úr előtt. Nabukodonozor Joákint is elhulcolta, meg a királyanyját is, feleségeit és udvari tiszteit. De még az ország bíráit is fogságba vitték Jeruzsálemből, Babilonba. Nem az a baj, hogy valaki így imádkozik, Uram, Uram, hanem ha e megszólítás mögül hiányzik az egzisztenciális döntés, a teljes Istenre hagyatkozás és törvényeihez való ragaszkodás. Nem annyira azt kellene vizsgálnunk, mennyire hatékony az imádságunk, vagyis Isten mennyire teljesíti, amit kérünk tőle, hanem hogy mennyire hiteles, szívünkből jövő, az ő akaratára hangolódó. Mert minden romlás és összeomlás hátterében teológiai okot találunk. Izrael romlását, politikai összeomlását, Istenhez való hűségének megfogyatkozása, a szent kultusz kiüresedése idézte elő. De még ez sem a vég. Nabukodonozor elhúzolja ugyan a választott nép színejavát, de ez a csapás arra való felszólítás, hogy a nép visszatérjen Istenéhez, és csak ő belé kapaszkodjon. Életünk kisebb-nagyobb összeomlásai nem jelentenek teljes csődöt, ha Isten szeretetében és törvényében élünk, vagy ha épp a kudarcok által találunk vissza hozzá. Sokkal veszélyesebb volna, s az igazi, talán menthetetlen csőd, ha teljesen elszakadnánk az Úrtól és törvényeitől, még ha jól menne is a sorunk. Minden látszat ellenére az a rab és számkivetett, aki elszakadt az Istentől. A szentek életében ugyanazokról a megpróbáltatásokról olvashatunk, mint az istentelenek esetében, de ők nem omlottak össze a nehézségek idején, sőt, ők lettek a reménység egyetlen hordozói. Ne félj semmitől, még a haláltól sem. Egyedül attól félj, hogy elhagyva a te istenedet bálványok szolgálatába szegődsz, amelyeknek szolgálata kellemes és édes, de amelyek meg nem menthetnek a veszély idején.
1: Most a mai napi evangéliumot hallgassák meg szlovák nyelven.
4: Čítanie zo svätého evangelia podľa Matúša. Ježíš povedal svojim učeníkom: Nie každý, kto mi hovorí, Pane, Pane, vôjde do nebeského kráľovstva, ale iba ten, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je na nebesiach. Mnohí mi v oneň deň povedia: Pane, Pane, či sme neprorokovali v Tvojom mene, nevycháňali sme v Tvojom mene zlých duchov a neurobili sme v Tvojom mene veľa zázrakov. Vtedy im vyhlásim: Nikdy som vás nepoznal. Odíďte odo mňa vy, čo pácháte neprávosť. A tak každý, kto počúva tieto moje slová a uskutočňuje ich, podobá sa múdrému mužovi, ktorý si postavil dom na skale. Pustil sa dážď, privalili sa vody, trhla sa výchrica a oborili sa na ten dom, ale dom sa nezrútil, lebo má základy na skale. A každý, kto tieto moje slová počúva, ale ich neuskutočňuje, podobá sa hlúpému mužovi, ktorý si postavil dom na piesku. Spustí sa dážď, privalili sa vody, strhla sa výchrica, oborili sa na ten dom a dom sa zrútil. Zostalo z neho veľké rumovisko. Keď Ježiš skončil tieto reči, zastúpi, žasli nad jeho učením, lebo ich učil ako ten, čo má moc, a nie ako ich zákonníci. Počuli sme slovo Pánovo.
1: A mai napi evangélium következik roma nyelven.
5: Nastig zsalándre szakonande o rájó, kon kodipenel mange rája rája, perikodó kon kerel kodiszo mangel murodad ande ot hem le rájoszko. Kon sunel muri vorba, haj vikadeker lakodo mezil szarogogya ver manus, kon pele bárker das pesko ker. De laszo brisind, avilaszo pái, purde lasze balval, szaleszke gélelek héreszke, bakodo csiburdi szájló, ke barszasz leszko fundo. Kon asunel muri vorba, leszityári maszki, ba nakodi kerla, kodokaringo csaladó manus mezil, kon peszko ker, po kisáj kerdasz. De laszo brisind, avlaszo pái, purde lasze balval, szaleszke gélelek héreszke. Kodo kethánes burdi szájlasz, haj szab hagerdi lasz.
1: Kedves hallgatóink, most a mai nap evangéliumát hallgathatják meg német nyelven.
6: Evangélium nach Matthäus. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Himmelreich kommen, sondern nur, wer den Willen meines Vaters im Himmel erfüllt. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, sind wir nicht in deinem Namen als Propheten aufgetreten und haben wir nicht mit deinem Namen Dämonen ausgetrieben und mit deinem Namen viele Wunder vollbracht? Dann werde ich ihnen antworten, ich kenne euch nicht, weg von mir, ihr Übertreter des Gesetzes. Wer diese meine Worte hört und danach handelt, ist wie ein kluger Mann, der sein Haus auf Fels baute. Als nun ein Wolkenbruch kam, und die Wassermassen heranfluteten, als die Stürme tobten und an dem Haus rüttelten, da stürzte es nicht ein, denn es war auf Fels gebaut. Wer aber meine Worte hört und nicht danach handelt, ist wie ein unvernünftiger Mann, der sein Haus auf Sand baute. Als nun ein Wolkenbruch kam und die Wassermassen heranfluteten, als die Stürme tobten und an dem Haus rüttelten, da stürzte es ein, und wurde völlig zerstört. Als Jesus diese Rede beendet hatte, war die Menge sehr betroffen von seiner Lehre, denn er lehrte sie wie einer, der göttliche Vollmacht hat und nicht wie ihre Schriftgelehrten. Wort des lebendigen Gottes.
7: Szentek, szentéletű emberek.
8: Boldog Mantuai Dorottya. Figyeljük meg, Isten segítségével mire képes egy Jézust nagyon szerető jó feleség. Dorottya 1347-ben született Gross Montau helységben, 1394. június 25-én halt meg Marienwerderben. 47 évet élt. Az isteni gondviselés abba a 14. századba küldte őt is szorongatott anyaszentegyházának az oltalmára és megerősítésére, amelyben a keresztény értékeket a pápák avignoni fogsága, Csehországban pedig Husz János eretnegsége szorongatta. Édesapja Willem Schwarze holland földműves és gátépítő volt, akit korának vándorlási kedve a Rajna torkolatától a Visztuláig vezetett. Montau falucskában állapodott meg, és 9 gyermeknek adtak minden nap kenyeret. Ezek voltak később a paraszgazdaságban a legügyesebb segítők. Gyermekei közül Dorottyát 1363-ban, 16 éves korában férjhez adták egy tehetős danzigi kardcsészárhoz, Adalberthez, aki hirtelen haragú volt, és sokszor zavarba ejtette feleségének érthetetlen vallásossága, és ezért el is keseredett. Hol megverte, hol szeretgette, hogy ezt a buta vallásosságot, amint ő mondta, kiűzze belőle, de hiába próbálkozott. 1364-ben, nem sokkal esküvőjük után, az első keresztlátomás szívét izzó szeretetre lángolta, ahogyan ő később ezt nevezte. Misztikus látomásokkal teljes életét szinte összeegyeztethetetlennek látta családi életével. Így a házasság vértanúság lett számára. 9 gyermeknek lett szerető édesanyja. Később gyóntatója mondta el, hogy így panaszkodott, minden templomi látomásában, legmélyebb elragadtatásai közben is érzékelte a leghalkabb gyermeksírást is, amely otthon a kamrájukban hangzott fel és hazaszaladt, hogy elcsendesítse a síró kisbabát. 4 gyermeke kiskorában halt meg, a többi 4-et a nagy pest is vitte el. Csak legfiatalabb leánya, Gertrúd maradt életben, aki később bencés apáca lett. Türelmes szenvedése lassan megváltoztatta durva férjét. A gyermekek halála után elhatározták, hogy közös zarándokutat tesznek. A svájci Einsiedelnben lévő híres Mária zarándok helyre mentek, télire ismét hazatértek. Nem sokkal később eladták házukat, szerszámaikat és a kegyhely mellé költöztek. Később férje hazatért, Dorottya pedig ott maradt a remeteségben. Csak hogy nem számolt egy közbejött akadállyal. Amikor a kegyhely plébánusa előtt a kettőjük szétválását szentesíteni kellett volna, férje megbánta korábbi beleegyezését. A plébánus ezért megparancsolta, hogy induljon vissza vele Danzigba. Zokszó nélkül engedelmeskedett. Hazafelé megbetegedett a férje és a gyermeke. Hideg télben kerestek lakást. Gúnyolták őket szomszédaik, Dorottyát okolták szegénységükért, és boszorkánynak tartották. Olyan szegények voltak, hogy koldulásból éltek. Senki sem gondolta, hogy egyre szorosabban fűzi össze a magány kinyilatkoztatások sorozata a megfeszített Jézus Krisztussal. 1389-ben Adalbert egy zarándok útra küldte őt Rómába. Amikor hazatért, férjét már el is temették. Akkor kislányát egy kolostorban helyezte el, javait elajándékozta, ő pedig áttelepedett Marienwerderbe, s ott a dóm dékánja, a jóságos János pap fogadta szolgálatába. Amikor meggyőződött őszinteségéről, 1393. november 2-án reklúza lett, azaz bezárkózhatott a dóm falához épített cellába, és kérésére a dékán naponta megáldoztatta, ami akkor hallatlan kiváltság volt. Ez a napi szentáldozás óriási erőforrás volt számára. Találkozhatott napról napra a szentségi Jézussal. Mindenkit szeretettel fogadott, aki tanácsért jött hozzá. 1394. június 25-én reggel halva találták. Bár a háborús viszonyok miatt nem került sor szenti avatására, Poroszország népe védasszonyaként tiszteli.
9: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívta Csepelényi Györgyöt, hogy Boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

0: Délidőben.
1: Sok szeretettel köszöntjük Vilmos, Viola, Vilma és Maxim nevű kedves hallgatóinkat, akiknek névnapjuk alkalmából sok boldogságot kívánunk innen a Szent István Rádióból. A Vilmos a germán eredetű Wilhelm névnek a latinosított Wilhelmus formájából származik, elemeinek jelentése akarat és sisak. Viola, a latin eredetű virágnév sok nyelvben vált női névvé, Magyarországon már az Árpád-korban használatos volt. A Vilma német latin eredetű név a Wilhelm a rövidülése. A német Wilhelm magyarul Vilmos férfi névnői párja, jelentése erős akaratú védelmező. A Maxim latin eredetű név a Maximus családnévből származik, jelentése nagy növésű, magas. Isten éltesse tehát mindazokat, akik a mai napon névnapjukat vagy születésnapjukat ünneplik. Szóljon nekik a most következő felvétel.

0: Kalendárium. Évfordulók, ünnepek és emléknapok.
1: Kedves hallgatóink, most pedig tekintsük meg a mai naphoz köthető jeles eseményeket. 1991-ben Horvátország és Szlovénia kinyilvánította függetlenségét Jugoszláviától. 1887-ben megszületett Karinthy Frigyes, író, műfordító, kritikus, újságíró, humorista, a kabaré nagymestere. Karinthy diákkori emlékeinek gyűjteménye a Tanár úr kérem, felnőttnek is kedves olvasmánya. Életét végigkísérte a lélektan és a technika iránti érdeklődés. Lelkesen köszöntötte a filmet, a rádiót és a repülést. Csatlakozott a Nyugat írócsoportjához. A sikert, a népszerűséget az 1912-es év hozta meg számára. 5 kötete jelent meg, novellák, karcolatok, humoreszkek és Így írtok ti címen irodalmi paródiái, amely felkeltette a széles közönség érdeklődését az akkor még nem oly közismert írók és költők iránt. Jelentős 2 verses kötete is. A magyar nyelv bűvésze volt, csodálatosan tudott játszani a szavakkal, így születtek meg közismert szójátékai, az anagramma, az intarzia, az esperente, a kecskerím és még sok más. Műfordítóként Goethe, Heine és Milne műveit tolmácsolta. Mégis humoreszkjei révén vált igazán népszerűvé. 1930 után agydaganat támadta meg, Stockholmban híres svéd sebész operálta meg. Ebből született sajátos riportkötete, az utazás a koponyám körül. 1852-ben megszületett Antonio Gaudí, katalán építész, a barcelonai Szent Család Székesegyház, a befejezetlen Sagrada Familia építője. 1866-ban megszületett Dudi Csandor festőművész, akinek falképei láthatóak az Országházban is. Dudi Csandor Bécsben, Münchenben és Budapesten tanult. 1890-től állított ki a műcsarnokban. Eleinte naturalista felfogású életképeket festett, majd 1895-től történelmi képeket. Falképei vannak az Országházban, a Magyarországos Levéltárban és a Pécsi Egyetemen. Festményei megtalálhatóak a Magyar Nemzeti Galéria gyűjteményében. Ő alkotta a Kassai Dóm II. Rákóczi Ferenc életét bemutató freskóját 1916-ban. 1882-ben megszületett Haraszti Mici, színésznő, aki szerepelt a Hippolita lakály című filmben. 1911-től Budapesten a Magyar, illetve a Víg Színház, 1913-tól a Megyaszai, 1915-ben az Apolló kabaré tagja. 1928-tól a Fővárosi Operett Színházban, 1932-től a Pesti Színházban, 1937-től ismét a Fővárosi Operett Színházban játszott. 1949-től rádiószerepeket is kapott. Az 1950-es években nyugdíjasként a Nemzeti Színház tagja volt, ahol már csak statiszta szerepekben játszott. Játszott már néma filmekben is. Ismert filmszerepe a Hippolita lakály Schneidernéje. Később többnyire epizodista volt, játszott még az 1945-ös A tanítónő című produkcióban. 1952-ben megszületett Ertő Péter, az Esztergom budapesti főegyházmegye érseke, Magyarország prímása. Római katolikus pap, teológus, kánonjogász, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja. 1998 és 2003 között a Pázmány Péter Katolikus Egyetem rektora. 2002-től az Esztergom budapesti főegyházmegye érseke, Magyarország prímása. 2003-ban bíborosságra állták. 1927-ben megszületett Lelkes Péter, zongoraművész, újságíró, aki Szepesi György mellett tudósított. Zongora zeneszerzés szakon végezte tanulmányait. Amellett, hogy zongoraművész lett, az írás volt a másik szenvedélye. Változatos zenei pályafutást tudhat maga mögött. 1946-ban Münchenben Josephine Bakert kísérhette zenekarával, majd Svájcban is fellépett. Újságírói tevékenységét jellemzi, hogy ő is tudósított az 1972-es müncheni olimpián Szepesi György mellett. 2013. február 22-én váratlan hirtelenséggel hunyt el, testvérével együtt temették el. 2023-ban 101 éves korában meghalt John B. Goodenough, Nobel-díjas amerikai kémikus, fizikus, a lítium-ion akkumulátor megalkotója. A lítium-ion akkumulátorok kifejlesztésében elért eredményeiért kapta a 2019-es kémiai Nobel-díjat. 90 éves kora után is aktívan dolgozott találmánya továbbfejlesztésén, a szilárdtest akkumulátorok kidolgozásán. E törését 1980-ban érte el az Oxfordi Egyetemen, ahol olyan akkumulátort hozott létre, amely nagyon gyorsan elterjedt a telefonokban, laptopokban és táblagépekben, valamint szívritmus szabályozókban és más orvostechnikai eszközökben, majd később a ma használt elektromos járművekben is. 1673-ban meghalt D'Artagnan lovag, francia nemesember és katona, kormányzó, aki létező személy volt. Születési ideje ismeretlen, 1611 és 1615 közé teszik. A királyi muskétások tisztje majd a királyi gárda kapitánya, 14. Lajos király bizalmasa, 1667-től Lille város katonai kormányzója volt. Ő tartóztatta le a kegyvesztett Nicolas Fouquet minisztert. 1673-ban Maastricht ostrománál esett el. A 19. században idősebb Alexandre Dumas író a Három testőr című regényének egyik főszereplőjévé tette. A regény nem követte a történelmi tényeket. A regény folytatások és számos filmadaptáció megőrizte D'Artagnan lovag nevét. 1950-ben meghalt József Jolán írónő, József Attila nővére, aki anyjuk halála után a költőt nevelte. Zilahi Lajos mellett a Híd című folyóirat szerkesztőségének titkára volt. Első házasságát 15 évesen kötötte, összesen 4 házassága végződött válással. Főműve József Attila életrajza. 1997-ben meghalt Jacques-Yves Cousteau, francia tengerkutató, akinek a könnyű búvárkodás elterjedését köszönhetjük. A francia tengerkutató felfedező, természettudós és filmkészítő is volt. Technikai fejlesztéseivel és folyamatos filmes munkájával bárki számára elérhetővé és népszerűvé tette a könnyű búvárkodást. Katonai tanulmányainak befejezése után a haditengerészet víz alatti tanulmányokkal foglalkozó kutatócsoportját vezette. A katonai célú fejlesztések eredményeként nevéhez kötődik a könnyű búvár légzőkészülék kifejlesztése. Leszerelése után egy korábbi aknaszedő hajót átalakított oceanográfiai kutatóhajóvá, amelyet Kalipszó néven ismert meg a világ. Népszerűségét természetfilmjeinek széles körű ismertsége hozta, és tudományos munkásságának elismeréséül a Francia Akadémia tagjává fogadta. Franciaországban Le Commandant Cousteau-nak, vagyis Cousteau parancsnoknak nevezik, de a világ más területein inkább Jacques Cousteau-ként, vagy Cousteau kapitányként emlegetik. 2009-ben meghalt Michael Jackson, énekes, zenész. Kedves hallgatóink, évfordulónaptárunkat hallották, további kellemes rádiózást kívánunk!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Hírek a Szent István Rádióban.
1: Mintegy 10 tonnányi, 30 millió forint értékű, egy évre elegendő papíráru adományt kap a Magyar Máltai Szeretetszolgálat nevelőszülői hálózata és az általa fenntartott családok átmeneti otthona, jelentették be Budapesten. Szabadhegy Péter, a Szeretetszolgálat elnöke elmondta, az 1998 óta működő nevelőszülői hálózatukban eddig mintegy 900 gyermek nőtt fel, jelenleg pedig 105 családnál majdnem 300 gyermek él. Fontos számunkra, hogy a nevelőszülői hálózatból kikerülő gyermekeket szakmával a kezükben engedjük el. A már kirepült gyermekek között van ügyvéd, mérnök, erdész és asztalos is, fogalmazott az elnök. A papíráru adományt biztosító Vajda Papír tulajdonos ügyvezető igazgatója Vajda Attila közölte, 2020 óta támogatják a Magyar Máltai Szeretetszolgálatot, mert úgy hiszik, hogy egy vállalat társadalmi szerepvállalása akkor hiteles, ha a segítség kézzelfogható és valóban eljut azokhoz, akiknek szükségük van rá. A Keresztény Demokrata Néppárt országgyűlési frakció vezetője szerint össze-vissza beszél a Tisza kormány a Nemzeti Közszolgálati Egyetem pedagógus képző karának megszüntetéséről. Rétvári Bence közösségi oldalán rámutatott, az államtitkár és a miniszter ellentmond egymásnak. Egyszer azt közli a miniszter közösségi oldalán, hogy megszűnik a pedagógus képzés, majd az államtitkár a parlamentben azt állítja, hogy nem szűnik meg. Ezzel összefüggésben egyelőre híresztelések és mindenféle álinformációk vannak a köztudatban. Semmiféle hivatalos döntésről nem tud beszámolni. A KDNP frakció vezetője arra kíváncsi, mi lesz a felvételiző diákokkal, akik nem tudják, felvételt nyerhetnek-e a Nemzeti Közszolgálati Egyetem pedagógus képző karára egyáltalán. A diákok jövője nem játék, nem lehet össze-vissza beszélni arról, van hová felvegyük őket, vagy nincs, jelentette ki Rétvári Bence. Együttműködési megállapodást írt alá a Nemzeti Közszolgálati Egyetem és a Magyar Atlanti Tanács Budapesten, közölte a Felsőoktatási Intézmény az MT-vel. Az együttműködés új alapokra helyezi a két intézmény közötti szakmai kapcsolatokat, és hozzájárul az euróatlanti együttműködés további erősítéséhez. Célja pedig a tudásmegosztás, a szakmai párbeszéd elősegítése, valamint közös programok és kezdeményezések megvalósítása olyan területeken, amelyek kiemelt jelentőséggel bírnak az euróatlanti térség stabilitása, biztonsága és versenyképessége szempontjából. Július 1-én indul a Nemzeti Adó- és Vámhivatal ellenőrzés sorozata a Balatonnál, a Velencei és a Tiszatónál. Az országos akcióban a revizorok egyebek mellett a turisták által kedvelt üdülőhelyeken, a strandokon és a szabadtéri rendezvényeken vizsgálódnak, közölte a NAV. Figyelmeztettek, sokat kockáztatnak azok, akik megszegik az adóügyi szabályokat. A NAV akár 2 millió forint megfizetésére is kötelezheti azt, aki elmulasztja a nyugtaadást vagy az alkalmazottak bejelentését. Több mint 10-szeresére növelik a szélerőművi kapacitást Magyarországon 2030-ig az Európai Unió támogatásával, jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter. Első lépésként augusztus 31-én jelenik meg a pályázat. Kezdeményezi a Nemzeti Kulturális Alap ügy, tegnap őrizetbe vett 6 gyanúsítottjának letartóztatását a Bács-Kiskun vármegyei főügyészség. Erről a Kecskeméti járás bíróság nyomozási bírája dönt. Az ügyészség közleménye szerint költségvetési csalás büntette, és más bűncselekmények miatt folyik a nyomozás. Jelenleg is folyik a költségvetési csalás gyanúja miatt indult nyomozás a Pesti Magyar Színház ügyében, erősítette meg az Index kérdésére a Nemzeti Adó- és Vámhivatal sajtóosztálya. Az előző kormány idején az akkori kulturális tárca tett feljelentést ismeretlen tettes ellen a Pesti Magyar Színház ügyében költségvetési csalás, számvitelrendjének megsértése, valamint hűtlen kezelés gyanúja miatt. Súlyos és halmozottan sérült emberek számára nyílhat támogatott lakhatási otthon Budapesten. Jelenleg nincs ilyen állami szolgáltatás a célcsoport számára, közölte a főpolgármesteri hivatal. Szerda reggel 7 órakor megdőlt a mérések kezdete óta valaha észlelt legalacsonyabb vízállás rekordja a Velencei tavon, Az agárdi vízmérce jelenleg 52 cm-en áll, tájékoztatott az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője. Végül az időjárásról. Felhőtlen, derült, napos idő várható. A középső és déli délkeleti megyékben képződhetnek gomoly felhők, melyekből utóbbi részeken egy-két zápor sem kizárt. Olykor megélénkül az északi a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 31 és 37 fok között alakul. Este 21 és 31 fok között várható a hőmérséklet. Híreinket hallották.
2: Hallgassuk együtt! Régi nagy kedvencek és a legfrissebb újdonságok a könnyű zenei életből.

A Pet Shop Boys-t és Go West című dalukat hallották. A Neil Tennant és Christopher Sean Lowe alkotta szintipop formáció számít Anglia legsikeresebb pop duójának, mivel más páros eddig még nem tudta megközelíteni eredményeiket. Az idők során 42 daluk került fel a brit top 30-as listára, ebből pedig 4 lista vezető lett, és több mint 100 millió eladott lemezzel büszkélkedhetnek. Jó napot kívánok, ez a Hallgassuk Együtt, a mikrofonnál a szerkesztő Kónya Éva. Ma a régi kedvencek közül a Hafanana című slágert, valamint a Traveling Wilburys együttest hallhatják. Egy kicsit több újdonság került be a mai összeállításunkba, így csak egyet-egyet megemlítve Király Linda, a Magna Cum Laude és Emma Bél, valamint Zséda és Vastag Csaba dalát ismerhetik meg. A folytatásban Kocsis Tibor, Ez az a perc című dala szól, amit Janicsák Vecával énekel.

Felix Dillert, azaz Lost Frequencies ismét egy elbűvölő hangú hölgyel dolgozott együtt. Az Are You With Me című slágerrel berobbant belga DJ producer készített ugyanis remixet a 16 éves, szintén belga énekesnő Elma Biel legújabb kislemezéhez, a Rány.

ez a közelebb jössz, aztán hátralépsz. Nem volt könnyű, de végre lement ez a bánat év. Kimegyek a fesztiválra, hát ha ott lesz a hason másod. Beleképzellek másba, kiterjesztem a valóságot. Te vagy a varázslat, teli találat. A tömegben vagyunk, énekel a császár vágóként. Fekszem a járt.

Johann Hölzl neve talán még sokaknak ismerős. A bécsi születésű és Falkó néven ismerté vált osztrák énekes, zeneszerző és szövegíró az 1980-90-es években aratta sikereit német és angol nyelven. Falkó a bécsi konzervatórium jazz tanszakán végzett, eredetileg basszusgitáron játszott. A legnagyobb hatással a Beatles, Cliff Richard és Elvis Presley zenéje volt rá. Szóló karrierjét 1980-ban kezdte, amikor is 3 lemezről szóló szerződést írt alá az egyik kiadóval. Művész nevének eredete egy rövid, Nyugat-Berlinben töltött időszakra vezethető vissza. 1977-ben itt TV közvetítésben látta az NDK-s síugró Falco Weisflog nagyugrásait, amelyek lenyűgözték. A sportolóra a közvetítők ragasztották rá a Falke, vagyis a sólyom becenevet, amelyet Hölzl aztán angolosítva saját céljaira használt fel. 1985-ben átütő sikert ért el a Rock Me Amadeus című dallal, amelynek alapötlete a Wolfgang Amadeus Mozart zenéjéhez való visszanyúlás volt. Ez volt az első olyan német nyelvű dal, amelynek sikerült felkerülnie az amerikai slágerlisták első helyére. Ugyancsak ismert volt az 1982-es Der Kommissar című rap jellegű dala, amelynek angol verziója is siker lett. 1996-tól Falco a Dominikai Köztársaságban élt, és itt érte az az autóbaleset is, amelynek következményeként néhány nappal 41. születésnapja előtt belehalt felsérülésébe. Falcót és Vienna Calling című dalát hallják.

A folytatásban egy igazi nyárvégi elmúlásról szóló, ám de lüktető és pozitív popdal következik, mégpedig két kedvelt hazai énekes előadásában. Zséda és Vastag Csaba találkozása sorsszerűnek is mondható, hiszen az első pillanattól kezdve megvolt a szakmai és az emberi összhang közöttük. A két énekes Rakoncai Viktor szerzői estjén találkozott először, ahol nagyon jót beszélgettek és egy duett ötlete is felmerült. Zséda elmondása szerint a Legyél a másé című szerzemény gyorsan megszületett, a dal mondani valóját pedig kifejezetten szereti Zséda is és Vastag Csaba is, ugyanis arról szól, amikor az ember csak a szépet és a jót viszi tovább egy kapcsolatból.

A 27 éves Aston Marigold a brit X-Factor 5. szériájában 2008-ban tűnt fel először a GLS fiúbanda tagjaként, amely aztán óriási sikereket és néhány hatalmas slágert is megért. Marigold azonban nagy tehetségnek számít a tánc terén is, így a zenei karrier mellett részt vett Anglia Got

világába is. A BBD nevű formáció 1994-es Number One brit kislemezének feldolgozását készítette DJ Antonio, aki 1998-ban kezdte pörgetni a lemezeket, és 2008 óta Magyarország első számú lemez lovasai között jegyzik. A legújabb sláger a Let Me Be Your Fantasy elkészítéséhez Király Lindát kérte fel, ő jutott ugyanis eszébe, amikor az eredeti dalt hallgatva a feldolgozás elkészítése mellett döntött. Linda pedig örömmel mondott igent a felkérésre.

Tehát Franciaországban a francia popstar Mylène Farmer és Sting angol-francia nyelvű duettje. A Stolen Car című szerzemény már nem ismeretlen a Sting rajongóknak, hiszen 2003-as Secret Love című albumán is szerepelt. Mylène Farmer neve leginkább a máig legsikeresebb, 1991-es slágere, a Dizon Chanté által lehet ismerős. A Sting-el készült Stolen Car című duettje állítólag hallható lesz majd új albumán, a Nébülőzön is.

0: kedves hallgatóink! Ez volt a Hallgassuk Együtt a régi nagy kedvencek slágereivel és a legfrissebb újdonságokkal a könnyű zenei életből. Egy hét múlva újabb válogatással várom majd Önöket. Addig is további szép napot és jó rádiózást kívánok! A szerkesztőt, Kónya Évát hallották.
1: Hallgassuk együtt! Régi nagy kedvencek és a legfrissebb újdonságok a könnyű zenei életből.

Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kellemes rádiózást kívánunk!

0: Délidőben.
1: Dicsértessék, hogy Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit, Domán Vivien hírszerkesztő, Németh Tamás zenei szerkesztő, valamint Karkus István és Birincsik Márton technikusok nevében is. A műsorvezetőt Sinkovics Andreát hallják. 14. Leó pápa mondja: nagyon fontos megtanulni párbeszédet folytatni, beszélgetni, jól érezni magunkat egymás társaságában, együtt játszani, s együtt imádkozni is, mert még ha a Szentírás és néhány imádság ott is lehet a telefonunkon, Isten nem a mobilt, hanem a szívünket, az életünket akarja látni. Kedves hallgatóink, műsorismertetésünk következik. Rövidesen híreket mondunk, majd a Kódex című műsorunk kezdődik. Adásunkban az Eszterházi hercegek 20. századi sorozatát idézzük fel dr. Varga Kálmán történész előadása nyomán. A hajdan meghatározó főúri család történetén keresztül egy letűnt világ, valamint a magyar történelem viharos évszázadának fontos fejezetei tárulnak elénk. Műsorunkban ennek az érdekes és sok tanulsággal szolgáló előadásnak az első részét hallják.
2: Mi az öröksége ebben az időszakban? Hát ugye az Eszterházi palota, a Fertődi kastély kifosztva, leégve, elpusztulva. Ugye a birtokok szintén, de még a tulajdonjogot nem kérdőjelezte meg senki. Ausztriában viszont teljes bizonytalanság van, hiszen a szovjet csapatok ugye Ausztria egyik részét, vagy keleti felét is megszállták, magyarul az Eszterházi birtokok java része orosz ellenőrzés alatt állt, jól lehet, ott nem fosztogattak úgy, mint Magyarországon.
1: 14 órától rádiunk Tokaji frekvenciáján a Lélekműhellyel jelentkezünk. A 350 éve született II. Rákóczi Ferenc életéről, származásáról, valamint a nevével fémjelzett szabadságharc kirobbanásáról, kezdeti szakaszáról, dr. Gebei Sándorról, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézetének professzor emeritusával, a Magyar Tudományos Akadémia doktorával beszélgetünk. 14 órától rádiunk is újszállási frekvenciáján a szülőföld szól. Műsorunkban a Sárospataki betelepülés évfordulójáról és a Diósgyőri vár felújításának helyzetéről szólunk. Majd Böjte Csaba Ference szerzetessel beszélgetünk a mindennapokról, az egyházról, Szent Ferencről és persze a gyermeknevelésről. A 15 órakor elhangzó hírek után megismételjük a hangolót. Ebben a Mezőnyárádi Boldog Sándor István Katolikus Általános Iskola 2. Rákóczi Ferenc tagiskolájának iskola rádiós műsorát hallgathatják meg. 15 óra 35 perckor kezdődik a Hitvalló, melynek témája az irgalmasság cselekedetei. Erről Marosi Balázs atya, Miskolc diósgyőri, római katolikus plébánia híveivel beszélget. A 16 órakor elhangzó hírek után a Lélek útjain című műsorunkban Szabó József, Miskolc diósgyőri plébános beszél a hitelességről. 16 óra 30 perckor kezdődik a Karitász percek című műsorunk. Ebben arról számolunk be, hogy mentőszolgálatot indít a katolikus Karitász, amely az országos mentőszolgálattal együttműködve vesz részt a sürgősségi betegellátásban. A 17 órakor elhangzó regionális hírek után a kora esti hírmondót és régiónk sporthíreit hallgathatják meg. Ezután rózsafüzérimádságot közvetítünk rádiónk EGRI stúdiójából. 18 óra 40 perckor híreket mondunk, majd Boldog Mantói Dorottya életét ismerhetik meg a Szentek Szent Életű Emberek című sorozatunkban. Ezután Hétvári Andrea Jelenés című versét Dér Gabriella mondja el a Napverse című műsorunkban. A 19 órai hírek után könyvtári barangolásra hívjuk Önöket. Versösszeállításunkban ismét Isten jelenlétét próbáljuk megragadni, kortárs költők versein keresztül, illetve néhány ismert és talán kevésbé ismert Adi költeménnyel. 19 óra 45 perckor Bálint Ágnes az Elvarázsolt egérkisasszony című meséjének első részét Gubás Gabi olvassa fel. 19 óra 50 perckor kezdődik a Lélek szava. Ebben a gőgösség bűnéről szóló elmélkedését folytatja Maksó Péter atya, a Tarnaleleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója. 19 órától rádiónk Tokaji frekvenciáján a találkozással jelentkezünk. Műsorunk első felében Molnár Mariettával, a Magyar Vöröskereszt Borsodabói-Zemplén vármegyei koordinátorával beszélgetünk önkéntességről, hősképzőről, a nyári véradás szervezés kihívásairól, adománygyűjtésről és aktualitásokról, például a Balatonparti szolgálatról. Az óra második felében pedig Bárdosné Erikával, a Miskolci Szívesen Egyesület koordinátorával hallanak egy interjút az Egyesület munkájáról, a szívbetegségek megelőzésének jelentőségéről. 19 órától rádiónk is újszállási frekvenciáján az Életünk című műsorunkban Generci Anna Lili egyetemista saját színházi rendezéseiről, valamint az ostorosi Szikra Színkör társulatról mesél. Az óra második felében református krónikát sugárzunk. Kedves hallgatóink, műsorismertetéssel legközelebb 20 óra 5 perckor jelentkezünk. Addig is további tartalmas rádiózást kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
2: 14 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Mintegy 10 tonnányi, 30 millió forint értékű, egy évre elegendő papíráru adományt kap a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat nevelőszülői hálózata és az általa fenntartott családok átmeneti otthona. Jelentették be Budapesten. Szabadhegy Péter, a Szeretetszolgálat elnöke elmondta, az 1998 óta működő nevelőszülői hálózatukban eddig mintegy 900 gyermek nőtt fel, jelenleg pedig 105 családnál majdnem 300 gyermek él. Fontos számunkra, hogy a nevelőszülői hálózatból kikerülő gyermekeket szakmával a kezükben engedjük el. A már kirepült gyermekek között van ügyvéd, mérnök, erdész és asztalos is, fogalmazott az elnök. A papíráru adományt biztosító Vajda Papír tulajdonos ügyvezető igazgatója Vajda Attila közölte, 2020 óta támogatják a Magyar-Máltai Szeretetszolgálatot, mert úgy hiszik, hogy egy vállalat társadalmi szerepvállalása akkor hiteles, ha a segítség kézzelfogható és valóban eljut azokhoz, akiknek szükségük van rá. A Keresztény Demokrata Néppárt országgyűlési frakció vezetője szerint össze-vissza beszél a Tisza kormány a Nemzeti Közszolgálati Egyetem pedagógus képző karának megszüntetéséről. Rétvári Bence közösségi oldalán rámutatott, az államtitkár és a miniszter ellentmond egymásnak. Egyszer azt közli a miniszter közösségi oldalán, hogy megszűnik a pedagógus képzés, majd az államtitkár a parlamentben azt állítja, hogy nem szűnik meg. Ezzel összefüggésben egyelőre híresztelések és mindenféle álinformációk vannak a köztudatban. Semmiféle hivatalos döntésről nem tud beszámolni. A KDNP frakció vezetője arra kíváncsi, mi lesz a felvételiző diákokkal, akik nem tudják, felvételt nyerhetnek-e a Nemzeti Közszolgálati Egyetem pedagógus képző karára egyáltalán. A diákok jövője nem játék, nem lehet össze-vissza beszélni arról, van hová felvegyük őket, vagy nincs, jelentette ki Rétvári Bence. Együttműködési megállapodást írt alá a Nemzeti Közszolgálati Egyetem és a Magyar Atlanti Tanács Budapesten, közölte a Felsőoktatási Intézmény az MT-vel. Az együttműködés új alapokra helyezi a két intézmény közötti szakmai kapcsolatokat, és hozzájárul az euróatlanti együttműködés további erősítéséhez. Célja pedig a tudásmegosztás, a szakmai párbeszéd elősegítése, valamint közös programok és kezdeményezések megvalósítása olyan területeken, amelyek kiemelt jelentőséggel bírnak az euróatlanti térség stabilitása, biztonsága és versenyképessége szempontjából. Július 1-én indul a Nemzeti Adó és Vámhivatal ellenőrzés sorozata a Balatonnál, a Velencei és a Tiszatónál. Az országos akcióban a revizorok egyebek mellett a turisták által kedvelt üdülőhelyeken, a strandokon és a szabadtéri rendezvényeken vizsgálódnak, közölte a NAV. Figyelmeztettek, sokat kockáztatnak azok, akik megszegik az adóügyi szabályokat. A NAV akár 2 millió forint megfizetésére is kötelezheti azt, aki elmulasztja a nyugtaadást vagy az alkalmazottak bejelentését. Több mint 10-szeresére növelik a szélerőművi kapacitást Magyarországon 2030-ig az Európai Unió támogatásával, jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter. Első lépésként augusztus 31-én jelenik meg a pályázat. Kezdeményezi a Nemzeti Kulturális Alap ügy, tegnap őrizetbe vett 6 gyanúsítottjának letartóztatását a Bács-Kiskun vármegyei főügyészség. Erről a Kecskeméti járásbíróság nyomozási bírája dönt. Az ügyészség közleménye szerint költségvetési csalás büntette, és más bűncselekmények miatt folyik a nyomozás. Jelenleg is folyik a költségvetési csalás gyanúja miatt indult nyomozás a Pesti Magyar Színház ügyében, erősítette meg az Index kérdésére a Nemzeti Adó és Vámhivatal sajtóosztálya. Az előző kormány idején az akkori kulturális tárca tett feljelentést ismeretlen tettes ellen a Pesti Magyar Színház ügyében költségvetési csalás, számvitelrendjének megsértése, valamint hűtlen kezelés gyanúja miatt. Súlyos és halmozottan sérült emberek számára nyílhat támogatott lakhatási otthon Budapesten. Jelenleg nincs ilyen állami szolgáltatás a célcsoport számára, közölte a főpolgármesteri hivatal. Szerda reggel 7 órakor megdőlt a mérések kezdete óta valaha észlelt legalacsonyabb vízállás rekordja a Velencei tavon. Az agárdi vízmérce jelenleg 52 cm-en áll, tájékoztatott az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője. Végül az időjárásról. Felhőtlen, derült, napos idő várható. A középső és déli délkeleti megyékben képződhetnek gomoly felhők, melyekből utóbbi részeken egy-két zápor sem kizárt. Olykor megélénkül az északi szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 31 és 37 fok között alakul. Este 21 és 31 fok között várható a hőmérséklet. Híreinket hallották.
1: Reklám.
3: A győzelem mindig felejthetőbb, mint a vereség, vallja a Képmás címlap interjújában Márton Gréta kézilabdázó. A júniusi számból megtudhatjuk, miként küzdhetünk meg a kihívásokkal, mit gondol egy boncmesternő az életről, és hogyan látja a világot a Z-generáció. Barangolhatunk a hagyományai törző vajdaságban, a jeges Grönlandon és az örökké nyüzsgő New Yorkban. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.

Szia! Grillus Filmos vagyok, és nagy szeretettel hívok mindenkit a Kaláka Fesztivál gyerekprogramjaira. Június 27-én, szombaton és 28-án vasárnap délelőtt tartjuk ezeket a gyerekeknek szóló koncerteket, családoknak szóló koncerteket, hiszen a felnőtteket is várjuk. Én fogok muzsikálni szombaton, vasárnap pedig a Kaláka fog muzsikálni, és én fogok muzsikálni a Kalákával. Ez egy érdekes program lesz, Kupak Tanács az a címe, környezetvédelmi dalok vannak ezen a lemezen, amit nemrég adtunk ki. Lesz itt más környezetvédelem is, például Bábos Zöldre, de lesz itt fotószínház, egyéb bábjáték, vándor, játszótér, sok mindent lehet csinálni, egész délelőtt tart a vidámság 10 órától mind a 2 napon. Gyertek, várunk titeket nagy szeretettel.

0: Reklámot hallottak. Kódex. A tudás öröksége.
1: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a műsor szerkesztőjét, Túri Saroltát hallják. Kevés olyan család akad a magyar történelemben, amelynek neve annyira összefonódott volna az ország politikai, gazdasági és kulturális életével, mint az Eszterházyaké. A több évszázadon át meghatározó szerepet betöltő főúri dinasztia tagjai nem csak jelentős birtokokkal és hatalommal rendelkeztek, hanem mecénásként, közéleti szereplőként és a magyar kultúra támogatóiként is maradandó nyomot hagytak a történelemben. A 20. század azonban olyan kihívások elé állította az arisztokráciát, amelyek gyökeresen megváltoztatták addig világukat. Hogyan élte meg az Eszterházy család az első világháborút követő társadalmi és politikai átalakulásokat? Milyen veszteségeket és megpróbáltatásokat hozott számukra a II. Világháború, majd a kommunista diktatúra időszaka? Miként alakult a család sorsa, a birtokok elvesztése, az üldöztetések és a kényszerű alkalmazkodás éveiben? Nos, ezekre a kérdésekre keresi a választ dr. Varga Kálmán történész az Eszterházy hercegek a 20. században című előadásában. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem tittelesték sorozatának részeként elhangzott előadás nem csak egy család történetét mutatja be, hanem egy eltűnő társadalmi réteg a magyar arisztokrácia sorsán keresztül a 20. századi magyar történelem fordulópontjait is megvilágítja. A következő percekben ennek az izgalmas és tanúságos történelmi utazásnak a legfontosabb állomásait idézzük. Dr. Varga Kálmán történészt hallják.
2: Mielőtt elkezdenénk az előadást, elmondok egy kis anekdotát. Bizonyára jártak már Fertődön, a régi Eszterházán, ahol is 1773-ban Mária Terézia meglátogatta az éppen regnáló herceget, akit Eszterházy Fényes Miklósnak neveztek, és lényegében ő építette ki azt a csodálatos kastély együttest, amelynek jó része ma is látható. Nos, amikor Mária Teréziával sétáltak a kertben, akkor ugye az a hatalmas, közel 400 hektáros park tele volt különböző építményekkel, ahogy ez a barokk kertekben annak idején szokás volt, és odaértek egy kínai pavilonhoz, amely hát ugye pazar volt, csupa arany, csupa fény, csupa csillogás. Ez is egyébként a korabeli főúri barokk kerteknek egy ékessége volt, tehát Európában számos helyütt meg is maradtak ezek a fajta kínai pavilonok. Nos, amikor Mária Terézia meglátta ezt a pavilont, akkor megkérdezte herceget, nos, hercegem, mennyibe került ez a pavilon? Azt mondta a herceg, hogy 80 ezer forintba. Na most tudni kell, hogy abban a korban 80 ezer forint az egy rettenetes pénz volt, mondjuk egy kis falusi templomot 4-5 ezer forintból föl lehetett építeni, mondjuk egy kastélyt, egy teljes kastélyt, egy olyan nagyságrendű kastélyt, mint mondjuk Gödöllő vagy Keszthely például, vagy Edelényt is mondhatnám. 80 ezer ugyan nem lett volna elég, de annak a duplája igen, hogy fölépítsék. Tehát nem volt kis pénz. Nos, amikor mondja a herceg, hogy 80 ezer forintba került, akkor a Mária Terézia legyintett, hogy az egy bagatell egy Eszterházy hercegnek. És innen kapta a kínai pavilon egyébként a nevét, mert az anekdota szerint, miután a királynő ezt ugye kimondta, fölnézve a kis pavilonra már ki is volt írva, hogy bagatell. És innen kapta nevét ez a pavilon. Ezt azért meséltem el önöknek, mert az Eszterházyakról, az Eszterházyak hercegi ágáról általában egy olyan kép él a köztudatban, hogy egy rendkívül vagyonos, gazdag, szinte már az egekbe menően kasztot képező főúri családról van szó, amely Magyarországon kívül természetesen a világban mindenütt ismert. Nos, egyébként a kép az nem rossz, tehát ennek a képnek van bizony valóság alapja. A 16. század végétől tulajdonképpen ez az arisztokrata család miután kiemelkedik a többi főúr csoportjai közül, valóban a magyar arisztokráciának az első számú szereplőjévé növi ki magát a századok során, és ez az az arisztokrata família, amely lényegében bekerül a gótai könyvekbe is, tehát Európa szerte számon tartják az elmúlt évszázadokban, sőt még ma is egyébként ennek a famíliának a történetét és a tagjait. Tehát egy olyan familiáról van szó, és akkor elkezdjük a tulajdonképpeni bemutatásukat, amely közel 5 évszázadon keresztül meghatározó alakja volt a magyar történelemnek. Tehát nem csak egy arisztokrata család, amelynek ilyen-olyan tagjai betöltenek különböző tisztségeket az államaparátusban, vagy katonaként emelkednek ki a többiek közül, vagy ne adj Isten a vagyonuk révén, hanem a magyar történelem meghatározó alakjaivá, sőt formálóivá válnak, és hogyha megnézzük a családnak az előnevét, a Galántai, ugye ez a szlovákiai Galántára utal, és ott ma két kastély is van, amely az Eszterháziak idejét idézi föl. Ugye onnan indul a família a 16. században. Ha megnézik ma a Galántai kastélyt, érdemes elmenni az egyiket, akkor még a levert vakolat alatt az egyik kastélyban még a téglárnál is ki van hangsúlyozva, ki van festve egy Eszterházi monogram, fölötte egy csillaggal, ami kvázi egy hercegi koronának a szimbóluma. Tehát nagyon mélyen voltak fizikálisan is tulajdonképpen a világban. Hogy alakult a 20. században ennek a familiának a sorsa egészen napjainkig, hiszen a 20. század az nem csak nagy világégésekről és hatalmas világbéli változásokról szól, hanem Magyarország tekintetében is egy meghatározó időszak, hihetetlen fordulatokat vesz a magyar történelem is, és ebben a korszakban, ebben a században ugye a magyar arisztokráciának is egy hatalmas válsághelyzettel kell folyamatosan szinte szembenéznie, és ez alól természetesen az Eszterháziak sem kivételek. De egy picit nézzük meg, hogy a régi Eszterháziak közül kik azok a legismertebb figurák, akik a magyar történelmet is formálták. Hát ugye az egész famíliának az alapítója, bár a középkorig, sőt, ugye a családfájukban egészen Attila hun királyig vezetik vissza magukat, azért a családnak a kiemelkedést, a megalapozott karrierjét különböző irányokban Eszterházi Miklós teremtette meg a 16. század végén, 17. század elején, hiszen ő volt Magyarország nádora abban a korszakban, amikor Magyarország három részre szakad, és ugye van a felvidéki karéj, a Dunántúl egy részével, ami királyi Magyarországként regnál tovább, és Habsburg házból való uralkodót tisztel, és hát természetesen van ugye az erdélyi fejedelemség és a megszállt a hódoltsági terület. Nos, Eszterházi Miklós az, aki a királyi Magyarország nádoraként a családnak, hát ugye rendkívül tehetséges politikus, európai kitekintésű és elismertségű politikus, megalapozza a jövőjét, hát részben a politikai karrierjével, részben a vagyonnal, most hagyd ne soroljam, hogy mi minden kerül ekkor az Eszterháziak birtokába. Miklós és a következő Eszterházi Pál között természetesen több herceg van még, pontosabban csak gróf van még, hiszen a hercegi címet azt Eszterházi Pál szerzi meg, ugye 1687-ben, és éppen azért kapja ezt a hercegi címet a királytól, mert ugye az aranybullának azt a záradékát, amely egy nemesi felkelésre is lehetőséget teremt abban az esetben, ha az uralkodó, ugye a nemesség megítélése szerint nem szolgálja a haza érdekeit, hogy ezt az áradékát kiemelik a magyar törvényhozásból, az aranybullából, és tulajdonképpen ettől kapja, vagy ennek érdemeként kapja meg a hercegi címet. Kiváló politikus, ő is elér a nádori címig, kiváló katona, egyébként meg 25 gyermek apja, és az ő ideje az, amikor az Eszterháziak már a művészet, a kultúra felé is fordulnak, És hát ez a fajta kultúra felé fordulás teljesedik ki. Eszterházy Fényes Miklós, ugye a Fertődi kastély kiépítője időszakában. Ugye Miklós is kiváló katona, hogy ne mondjam el az érdemeit, viszont egyre kevésbé politizál, sőt az ő idejétől kezdve az Eszterházy hercegek egyre kevésbé politizálnak, és egyre inkább a kultúra felé fordulnak, ekkor jönnek létre ezek a gyönyörű nagy műgyűjtemények, amelyek mondjuk később megalapozzák még a Szépművészeti Múzeumnak is a törzsanyagát. Ekkor kerül József Haydn például a hercegi udvarba, tehát el lehet mondani, hogy az Eszterházyak mind a politikában, mind a katonai karrierben, mind pedig a kultúrában maradandót alkotnak, és hogy ez mennyire összefonódik a magyar történelemmel, és az örökség szempontjából is mennyire jelentős. Annyit csak hadd mondjak el, hogy nemrég, néhány évvel ezelőtt a Fraknói várban találták meg a legkorábbi Magyarország zászlót 1618-ból. Ez a legkorábbi, ugye koronázási alkalmakkor használt zászlónk, amely akkor mindig a nádornak a tulajdonába került a koronázás után, és így megmaradt az Eszterházyak gyűjteményében. Magyarul lehet ezt a korszakot, ennek az egész koronázási kultúráját ilyenfajta örökségi elemeken keresztül is tanulmányozni. Ugye az Eszterházy birodalom, amely a legnagyobb volt kiteljesedése, tehát a 18. századra idején, három fontos székhelyet lehet megemlíteni, mindhárom egyébként látogatható, és kapacitálom önöket, hogyha tudnak, akkor jussanak el mindhárom helyre. Ugye a családi székhely az Kismarton, Eisenstadt, Soprontól 20 kilométerre érdemes elmenni, amely egyébként 1622-ben kerül Eszterházy birtokba, hiszen amikor ugye Bethlen Gábor és a Habsburg uralkodók között kiújulnak az ellentétek, aztán ugye békekötésre kerül sor, akkor eredetileg Eszterházy birtokban lévő Munkácsi várat cserélik el tulajdonképpen, és Munkács kerül az erdélyi fejedelmek birtokába, és a magyar király viszont az eszterháziakat úgy kárpótolja, hogy Kismartont és Fraknó várát is, annak örökös grófságát átadja eszterháziaknak. Onnan datálódik lényegében ez a fajta kötődés a dunántúli, ma már Ausztriához tartozó részekhez. Tehát a székhelyük, a családi székhelyük, az Kismarton, ez a politikai központjuk, ha lehet ezt mondani. Ugye Fraknó vára az, ahol őrzik a kincstárat, a levéltárat, és az a hadászat központa, ott gyártják az Eszterházy ezredeknek a tölténytől kezdve, a puskán át, az ágyukig mindenét. Ugye ott tárolják azokat az ellátási, vagy ma úgy mondanánk, hogy logisztikai elemeket, amelyek a hadviseléshez kellenek, hiszen az Eszterházyak hercegi ága az folyamatosan állít ki ezredeket. Tehát egy ezredet fönntartani, hát az egy szörnyű nagy megterhelés, ugye bárki számára. Tehát a hadászatnak, vagy a katonai életnek ez a központja, és a 18. században épül meg, ugye Fertőd, tehát a korábbi Eszterháza, amely már családi székhelyről legalábbis egy ideig, nem szól katonaságról, nem szól semmiről, művészetről szól, műgyűjteményekről, Haydnről, zenéről, operáról, gyönyörű építészeti világról. Jelen pillanatban 13 herceget tartunk számon, ugye Eszterházy Páltól, aki a hercegi címet szerezte, egészen napjainkig. Nos, átugorva a 19. századot, ami egyfajta lecsendesedését jelenti ennek a familiának, hiszen ahogy telik az idő, ahogy említettem, ezek az Eszterházyak már nem politizálnak igazából, tehát nem töltenek be olyan tisztségeket, mint korábban a nádori tiszt, vagy országbíró, vagy akár az államapparátusban olyasmit, hogy főudvarmester, vagy bármi ilyesmi. A legutolsó, akinek volt ilyen tisztsége, az Eszterházy Fényes Miklós volt, mint a magyar nemes testőrség kapitánya. Tehát az se volt igazából egy komoly politikai funkció. Az ő idején nevelkedtek ki, ugye Bessenyei György, hát a magyar felvilágosodásnak a koponyái. Már ez sincs, sőt, Eszterházy Miklós, ő a negyedik Miklós egyébként, ő már katona se volt. Tehát még nem az, hogy valamilyen tiszti rangot legalább formálisan elér, de még katona sem volt. Ugye politikai tisztsége végképp nem volt, egyszerűen volt egy magyar arisztokrata, egy magyar herceg, akinek természetesen a helye volt a magyar felsőházban, de semmiféle olyan jelet nem lehet a forrásokból kiolvasni, miszerint ő ezt valamilyen módon komolyan vette volna és politizált volna legalább az országgyűlésben. Sőt, az ő idejében, tehát a 19. század végén már meg is rendül, ugye az a feudális gazdaság, amely az Eszterházyak mögött állt, vagy mögött áll, hiszen ez a korszak, ugye nem csak róluk mondható el, általában megrendíti a magyar feudális birtokrendszert, most az ő idejében is így van, sőt ő az, aki arra kényszerül, hogy a műgyűjtemény egy részét értékesítse, hát így szóródik szét bizonyos értelemben az Eszterházy kincstárnak, az Eszterházy műgyűjteményeknek egy jó része. Eszterházy Miklós tulajdonképpen azt is mondhatjuk, hogy egy csöndesen élő, jellegtelen magyar arisztokrata, akinek már nincs hatása a történelem alakulására, és ambíciói sincsenek, hogy ilyen hatásokat elérjen. Ugye ő az, aki feleségül veszi a gróf Cirákiak egyik szépségét, Ciráki Margitot, és ők azok, akik Kismartont megint picit hátra hagyva Fertődön, az akkori Fertődi vagy Eszterházai kastélyba teszik át ismét a székhelyüket, amely egyébként korábban Eszterházy Fényes Miklós idejét őtől számítva közel 100 éven át lakatlan volt, és azt is mondjuk, hogy Csipke Rózsika álmát aludta. Nos, ővelük lépünk be a 20. századba. Eszterházy Miklósról talán még annyit érdemes elmondani, hogy egy rendkívül családcentrikus emberként ismerjük meg a meglévő forrásokról, aki természetesen tanítatja a gyermekeit ugyanolyan színvonalon, mint a korábbi Eszterházyak, vagy a korban természetesen jellemző arisztokrata nevelésnek megfelelően. Ugye Ciráki Margit meg egy rendkívül jólelkű asszonyként maradt meg az emlékezetben, kórházakat alapított, a Margit kórház részben, de az ő nevét viseli tovább. Hagyd ne mondjam, mennyi mindent jótékonykodott, elég korán hunyt el, gyermekszülés követően, úgyhogy ők azok, akik tulajdonképpen csendesen élnek a mai Fertődön, és hát velük átlépve a 20. századba kezdődik az a fajta történet, amely egészen napjainkig tart, és természetesen nem fejeződik be. És hát ami még fontos, hogy ők ketten nem a családi kriptába temetkeztek, az Eszterházyak hercegi ágának a temetkező helye szintén Kismartonban van, nem látogatható ma, de ott van egy Eszterházy kripta, és hát ugye a grófi ág az Gannán temetkezik, tehát legutóbb Eszterházy Péter talán, ez lent van Dél-Dunántúlon. Ők viszont Fertődön temetkeznek, ma is megvan a sírkert, látható a sírjelük, sőt később lesz szó róla, mások is temetkeztek ebbe a kis temetőbe. Ők tehát mintegy elfordulnak a családtól, vagy a korábbi Eszterházyaktól, ami egyébként abban is tetten érhető, hogy Eszterházy Miklós feleséget választ, hiszen az Eszterházyak a 18. századtól mindig külföldi arisztokrata házakból választottak feleséget maguknak. Ő az, aki újra először magyar arisztokrata familiából választ feleséget, és egy picit hátat fordít ennek a korábbi Eszterházy tradíciónak.

Na, de nézzük, hogy akkor átjövve a 20. században, hogy alakult az életük. Az Eszterháziaknál is ugyanaz öröklési rend, mint bármely arisztokrata familiánál, tehát az első szülött fiú az, aki tulajdonképpen örökli a teljes majorátust, ő az, aki felelős az Eszterházak vagyonért, ugye az első számú, úgy nevezik családon belül egyébként, hogy főnök. Tehát érdekes módon egy ilyen 20. századi kifejezéssel. Tehát ő az, aki tovább viszi a hercegi stafétát. Emellett természetesen az összes Eszterházi, legyen az leány vagy fiú, a hercegi cím viselésére jogosult. De a vagyon fölött egyedül mindig az elsőszülött fiú az, aki a döntet. Ugye 1920-ban halt meg az apa, ugye korábban, 10 évvel korábban az anya, tehát 1920-ban járunk, és 3 fiúk van, van 1-2 lány is, de azok most nem érdekesek. 3 fiú van közöttük, akik valami módon tovább viszik ezt a hercegi famíliát. Ott áll középütt Pál, ő a meghatározó, ő az első számú, az első szülött fiú, aki az apja halálakor 1920-ban 19 esztendős mindössze. És ugye neki vannak testvérei, László és Antal. Nos, ők azok, akiknek a történetét a 20. században követni fogjuk, de hát mindenek előtt természetesen Pálét, aki nem is olyan régen, ugye 1989-ben halt meg, tehát szinte ez jelen időnek számít maiak számára is. Mielőtt őrá térnénk, tudjuk le a többieket. Mert ugye ők a másod és harmad szülött fiúk, akiknek igazából komoly kártyalapot nem osztanak a történelem során. Megvannak természetesen minden. Ugye az első szülött fiúnak arról is a család törvényei szerint gondoskodnia kell, hogy az összes többi családtag megfelelő színvonalon és megfelelő ellátásban a hercegi ranghoz méltóan tudjon élni. Magyarul, ugye, akik nem jutnak a hercegi székbe, azok számára is egy megfelelő arisztokrata életvitelt kell biztosítani. Így van ez Lászlóval is, ugye a másodszülött fiúval, aki nagyon sokáig él, ugye 2000-ben, tehát nem is olyan régen hunyt el, egy rendkívül szimpatikus figuraként írják le a források, nagy lelke volt, nagy lelke Lászlónak, soha nem kérdőjelezte meg a bátyja ugye elsőségét, és hát ugye fizikálisan is egy meglehetősen magas pasas volt, Eszterháziak általában magasok, tehát az Eszterházi Pál, akiről majd itt sokszor lesz, ez ugyan majdnem 2 méteres figura volt, tehát egy meglehetősen daliás, kinézetű, magas termetű férfiakról esik szó. Szóval László az nem volt semmiféle különösebb szerepben vagy politikai titulusban élete során, éldegélt, mint egy megfelelő, hogy mondjam, ugye a magyar parlamentben őnek is ott kellett ülni, de nem igazán politizált. Éldegélt, mint egy másodszülött fiú. Ugye Pottendorfban, ez a határtól nem messze van, hogyha megyünk Bécs felé, ma meglehetősen romos kastélyban, egy vízivár volt eredetileg, ott éldegélt, és annak a birtoknak a jövedelmeiből tartott el a családját. Hát ugye az a fajta pompa, amely szinte kötelező volt a monarchikus időkben, aztán még a Horthy korszakban is, az természetesen őrá is jellemző volt, és hát az erdődiek familiájából választott feleséget. Nézzük meg, Marietta is milyen sokáig élt, 100. évében hunyt el, még meg is ünnepelték 2005-ben a 100. évét. Még Lászlóról annyit nagyon fontos elmondanunk, hogy kell egy kis kitérőt tenni. Az Eszterháziak hercegi ágának a tagjai, azok mindig királyhű főurak voltak. Itt teljesen mindegy, hogy a király, mint olyan, az most milyen házból van. Magyar házból-e, valami külföldi házból-e. Magyar király, megkoronázott király. Tehát a hercegi ág az mindig lojális, és a magyar királysághoz tartozó főúri
família, amely természetesen a katonai vagy politikai képességeit is ennek érdekében fejti ki. A grófi ágak, azokból több is van egyébként, majd itt-ott lesz róluk szó, viszont nem mindig királyhűek, onnan kerülnek ki a rebellisek mindig. Ezt figyeljék majd meg. Tehát például Rákóczi Hurc hadaiban 8 Eszterházi szolgált, de mind a grófiákból, tehát egy sem a hercegi vonalról. Tehát ők közöttük vannak rebellisek, de a hercegi vonalon soha nem volt. Ez. Most ezt lehet így is értékelni, úgy is, nem hiszem, hogy most ez lenne a fontos. De mindig hazafiak voltak. Most a szónak nem az elcsépelt értelmében, meg a ugye, magyarkodó értelmében, hanem a tiszta értelmében. 1956-ban, amikor ugye a magyar forradalom leverésekor özönlöttek ki a magyarok Ausztriába, László ott állt, fogalom volt, ott állt a Stephansdom mellett, és várta a magyarokat. És el is terjedt egy idő után, hogy László herceg ott áll, várja, összegyűltek, és elvitte haza, és megvendégelte őket, és próbált gondoskodni róluk. Ezért meg is kapott egy nagyon szép kitüntetést, csak már nem emlékszem, hogy pontosan mit. Tehát ilyen szempontból is egy rendkívül gáláns és hazafias, tudatos főúrnak számított. Jól lehet, ugye nem ő volt az első számú herceg, és az 56-os magyar körében el is terjedt, hogy ha mentek, akkor igen, a Stephansdomnál és az Eszterházi fogrólatok gondoskodni. Tehát a maga módján

Bugattival. Természetesen ez a kornak egy kiemelkedő márkája volt. És hát ő ugye Aponyi házból választott feleséget magának, Aponyi Gabriellát, aki szintén nem is olyan régen, ugye, hát legalábbis az idősebbek számára szinte jelen időben, a 80-as évek közepén hunyt el. Ugye látjuk, hogy Antal 1944-ben hagyta el az árnyékvilágot, később erről még lesz szó, azt kell tudni, hogy ők sem voltak katonák, tehát hivatásos katonaként nem szolgáltak, viszont amikor kitört a háború, akkor Antal úgy érezte, hogy az Eszterháziaknak is meg kell tenni a maguk kötelességét. Ugye az első szülöttet általában nem vitték el katonának, tehát annak volt egy privilégiuma, ugye ő a majorátus feje, ő a hátországban teszi a dolgát, és ő beállt önkéntesként katonának, és 1944 végén, sőt szilveszter napján, amennyire rekonstruálni lehet, itt Budapest határában esett el, mint magyar katona. Lesz még róla szó, tehát az ő fia az, aki jelen pillanatban a hercegi címnek, legalábbis a család is, ő ugye öröklési rendje szerint a jogos örököse. És hát ugye itt van Pál, tehát az első szülött fiú, akinek végig kísérjük 20. században tett útját, ugye hol Kismartonban él, hol Fertődön, tehát bajba vagyok, hogy Eszterházát mondjak-e, vagy Fertőzött, mert lényegében az 50-es évekig Eszterházának nevezték a mai Fertődöt, ugye vagy a pesti, illetve pontosabban a budai palotájukban él. Viszont ugye ő, amikor 1920-ban édesapja halálát követően a hercegi stafétát átveszi, akkor még a család törvényei szerint nem nagykorú, ezért fiúsítják, ezt így mondják egyszerűen, és ugye ez az év, ez ugye a magyar történelem szempontjából egy fontos év, a békeszerződés, amikor Magyarország harmadára zsugorodik, és mivel ugye az Eszterháziaknak a mai Ausztria területén is óriási birtokaik vannak, és a mai Magyarország területén is azok voltak, sőt, ugye a mai Szlovákia területén, hogy ne soroljuk, számba vehetetlen, tehát még Bajorországban is vannak. Ez a trianoni békeszerződés, ez teljesen elvágja az Eszterházi birtokrendszert. Két ország különböző törvényei élnek. Ez az a fordulópont, ami hát egyrészt megnyekkenti ugye az Eszterházi birodalmat, tehát a vagyont, a gazdálkodást, a gazdasági erejét vagy hátországát ennek a családnak. Viszont arra is példa, hogy az Eszterháziak ilyen helyzetekben, hogy döntenek. Pál úgy dönt, hogy magyar nemes, ő magyar főnemes, ő Magyarországra jön. Nem marad Ausztriába. Jól lehet, néhány év után azért kitisztul, ugye az akkori Ausztria valahogy stabilizálódik, és kitisztulnak a törvényi lehetőségek és a vagyonát, majdnem hiánytalanul az ausztriai vagyonát a családnak visszakapja a család. Tehát a tulajdonjogot nem változik meg. Magyarországon szerencsére szintén egy jó ideig még nem változik meg, de Pál úgy dönt, hogy ő magyar főnemes, Magyarországra költözik. Ekkor van az, és majd a végén erről lesz szó, amikor az úgynevezett Eszterházi hitbizománynak egy jó részét, ez a fraknói kincstár, egy jelentős részét is jelenti, Magyarországra hozza. Akkor egy mondatot a hitbizományról. A hitbizomány egy család életében az elidegeníthetetlen vagyontárgyak összességét jelenti. Tehát ez az, amit bárki is mondjuk a család feje, a főnöke nem adhat el, nem értékesített, nem zálogosíthat el, nem csinálhat vele semmit. Az a dolga, hogy örökösként tovább örökítse, érintetlenül meghagyja. Ilyen az Eszterházi hitbizomány, ami részben a birtokoknak egy jó részéből áll, amit nem lehet eladni, nem lehet értékesíteni. Részben áll különböző épületekből, például a fraknói várból, és részben áll egyéb vagyontárgyakból, amiben minden lehet, tehát bútortól kezdve fegyverig nagyon sok minden. Na most ez érinthetetlen. Most ő a fraknói

Pénztár egy jó részét Magyarországra hozza át 1923-ban, és átadja az Iparművészeti Múzeumnak, mint magyar gyűjteménynek letétbe. Tehát áthozza. Magyarországon él, a Pesti Palotában, vagy Fertődön él, és ugyan nem politizál, bizonyos visszaemlékezések szerint egyszerűen gyűlölte a politizálást, magát a politikát, de hát természetesen tagja itt Magyarországon is a Felsőháznak. El sem megy egyébként legtöbbször, a neve ott van, de nem törődik vele, pláne akkor, amikor ugye kiéleződnek a magyar parlamenti harcok, és megjelenik a szélső jobb, meg az ilyen, meg a maga, nem tudom micsoda, úgyhogy ő ettől távol tartja magát. Lényeg az, hogy magyar főnemesként magyar marad, és innen igazgatja természetesen megfelelő apparátussal az ausztriai birtokait is. Azt lehet mondani, hogy ugye ebben az időszakban, tehát 1920 és ugye a 40-es évek eleje 45, tehát ez a 20-21 néhány esztendő, ez az ő életében azt jelentette, hogy tudta stabilizálni a változó körülmények ellenére mind az ausztriai, mind a Magyarországon maradt birtokait is. A mai szlovák területen, ugye akkor Csehszlovákia lévőt, ott elvettek mindent egyébként tőlük, de hát az nem volt egy jelentős birtokrész. Stabilizálta az állományt, gondoskodott a gyűjteményről, gondoskodott a családtagokról, tehát ezt a traumát, ezt a trianoni traumát valami módon a családban átvészelte mindenki. Jól lehet, nyilván a politikai súlyuk például Ausztriában már szinte nulla volt, ugye Magyarországon már nem politizáltak, de ott volt ez a rettenetes vagyon, amely azért családi kezelésben maradt. Eljött ugye a háborús időszak, Magyarországot is elérte 1944 végén a front. Eszterházy Pál, nehezen mondom, de megint a szó tiszta jelentését, a kozmopolita ember volt. Tehát nem volt elkötelezve semmilyen irányban, sőt, megtette azt, hogy miután Hitler elfoglalta, vagy ugye az Anschluss, tehát bevonult Ausztriába 1938-ban, Eszterházy Pál az azt követő években nem volt hajlandó Ausztriába átmenni. Tehát az ottani tisztjei, gazda tisztjei irányították a birtokot, de nem volt hajlandó olyan területre, hogy földre lépni, ahol Hitler van. Tehát ennyire elzárta magát az ilyenfajta szörnyű ideológiáktól, és hát ennek a képviselőitől. Csak úgy megemlítem, amiről biztos mostanában sokat hallanak, Eszterházy János, ugye a grófiág, akinek a boldog beavatását kezdeményezik jelenünkben. A grófiág is elfordult. Ugye ő volt az, Eszterházy János, aki a Tiszóféle szlovák parlamentben ellene ment a zsidó törvényeknek, egyedüliként. Ugye az eszterháziakra, ez már a grófiágra is jellemző ebben a korszakban egy olyan, hogy ezektől a szélsőséges, szörnyű szellemiségektől vagy ideológiáktól távol tartani magukat. Nyilván nem lehet, mint az idő majd mutatja, tehát a történelem sodrával együtt mindenki érintetté válik. Lényeg az, hogy Eszterházy Pál úgy érte Pesti palotájában a II. Világháború ugye frontja, hogy ezt a fajta jó lelkűségét és embertiszteletét úgy fejezte ki, hogy bújtatott embereket a palotának a pincéjében, többek közt ezt a svéd diplomatát is, aki aztán azzal foglalkozott az ő rejtek helyén, hogy zsidókat mentett meg ugye a pusztulástól. Egyébként Eszterházy Pál, hát ha jó későn is, ez a 5-6 évvel ezelőtt volt, meg is kapta az igazak díját. Emiatt, mert ugye idő kellett, hogy föl lehessen tárni pontosan a források alapján mindent, amit ő itt az emberek, a zsidók, és hát mindenfajta ugye üldözött megmentése érdekében tett. Tehát a második háborúban is ember tudott maradni. Ez a legfontosabb. És ugye ez a volt budai Eszterházy palota, ez közel a Mátyás templomhoz van, ma egy általános iskola áll a helyén, ha egyszer arra járnak, hiszen sajnos bombatalálatot kapott
az épület annyira megrongálódott, hogy elpusztult, és ugye itt van egy érdekesség, aminek ugye máig ható, vagy máig érezhető hatásai vannak, hogy amikor Budapestet a szovjet hadsereg körbezárta, és hát ugye bombázták a szövetségesek is a fővárost, akkor az Iparművészeti Múzeummal megbeszélve fölhozta az Eszterházy kincseket a budai palotába, és a pincébe vitték le, hogy biztonságban legyenek. Nos, éppen itt kapott találatot ez a palota. Az Iparművészeti Múzeumnak semmi baja nem lett, de itt találatot kapott a palota, és megrongálódtak a kincsek. Utána muzeológusok szó szerint kibányázták a romok közül ezeket a gyönyörű ötvös munkákat, ahol megmaradt öltözeteket, fegyvereket, egyebeket. Tehát lényeg az, hogy elpusztult maga a palota. És hát miután a front tovább vonult, és kiszorították ugye a németeket, meg a nyilasokat is, akik el akarták egyébként vinni Eszterházyt, de el tudott bújni arra rövid időre, amíg ezeknek a virágkora itt a fővárosban jellemző volt. Elmegy a háború, és jól lehet, teljesen kusza minden, tehát nem nagyon lehet tudni még, hogy mi történik, hogy történik. Nyilván ma már tudjuk, hogy ugye a szovjet érdekszférába tartozott már akkor Magyarország. Churchill, ugye az amerikai elnök, és Stalin ebben már megállapodtak Jaltán, tehát az, ami még nem volt nyilvánvaló, az azért lassan nyilvánvalóvá vált, de akkor még talán a köztudatban úgy élhetett, hogy Magyarországból lehet egy klasszikus demokrácia, visszatérhet valahol egy normális útra. Ugye pártok alakultak, ideiglenes kormány alakult, köztársasági elnökünk is volt egy rövid ideig. Tehát úgy tűnt, hogy egy idő után talán normalizálódik a helyzet, és ugye újjáépül az ország, valami regenerálódás megindul. Úgyhogy ő itthon maradt. Megkérdezték tőle, és egy visszaemlékező mondta, hogy hát miért nem menekül el? Tehát aki már úgy érezte, hogy itt valahol a szovjet ideológia lesz uralkodó, és annak az emberei, és ugye pártja lesz az, amelyik hatalomra jut. És miért menne el? Nem voltam fasiszta, nem bántottam senkit. Miért kellene elmennem ebből az országból? És nem ment el. Miközben magyar arisztokrácia egy jó része, ugye pláne akkor, amikor már 46-47-ben lehetett érezni, hogy itt kőkövön nem fog maradni, elhagyták az országot, emigráltak. Eszterházy nem. Sőt, annyira komolyan vette az itthonmaradást, hogy ekkor házasodott meg 1946-ban, és hát Otrubai Melindát vette feleségül, hogy az otrubaiak azok nem kékvérűek. Tehát az egy polgári família, balerina volt, az operaház ünnepelt művésze. Nem ritka mondjuk a 20. században, hogy arisztokraták különböző ilyen táncosnő, meg színésznő, meg hasonló partnereket választanak maguknak. Hát ő is így volt ezzel, ami aztán remélem a végére kiderül, hogy egy nagyon jó választás volt a részéről. Ugye ekkor Eszterházy Pál már azért benne van a korban, tehát 1901-ben születik, ugye és 46-ban házasodnak össze, tehát 45 éves. Ugye megállapodott kor, ez nem ritka persze az arisztokratáknál.

Mi az öröksége ebben az időszakban? Hát ugye az Esterházy palota, a Fertődy kastély kifosztva, leégve, elpusztulva. Ugye a birtokok szintén, de még a tulajdonjogot nem kérdőjelezte meg senki. Ausztriában viszont teljes bizonytalanság van, hiszen a szovjet csapatok ugye Ausztria egyik részét, vagy keleti felét is megszállták, magyarul az Esterházy birtokok java része orosz ellenőrzés alatt állt, jól lehet, ott nem fosztogattak úgy, mint Magyarországon. És hát ahogy közeledik ugye a kékcédulás választás, tehát amikor Rákossyék azért erőszakkal átveszik a hatalmat, hát egyre több olyan arisztokrácia ellenes, ugye a régi feudális uralkodó osztály ellenes propaganda jelenik meg az országban, aminek egyik első számú, vagy nem is, hát első számú célpontjai éppen a Esterházyak, mint az emblematikus arisztokráciának, vagy az arisztokráciának az emblematikus képviselője, ugye felosztott föld, Esterházy birtok, Tilosút, tehát elindul ez a fajta kommunizálás ebben az időszakban. Odáig, hogy Esterházy pánt, aki nem akar elmenni, tehát az utolsó pillanatban, mikor már mindenki kimegy és szólnak neki, hogy hagyj el az országot, mert ennek nem lesz jó vég, és nem megy el, hogy ezt naívságból teszi, hogy ő nem követett el bűnt a haza ellen, vagy tudatosan, ezt nehéz ma már megítélni, lényeg, hogy marad, és épp ezért nem is kerüli el változást. Ugye 48-ban Mindszenty ellen indul per, hát akkor szinte folyamatosak és állandósulnak ezek a fajta koncepciós perek, és hát Esterházyt is harmad vagy ötödrendű vádlottként belekeverik ebbe a Mindszenty féle perbe. Egészen konkrét indok, vagy amit lehet olvasni, és a lényeg, hogy valutával való üzérkedés, ez volt a cím szó, tehát 48-ban letartóztatják, és először Pesten, itt a Markó utcában, aztán a Váci börtönbe kerül, 8 éven keresztül ott raboskodik. Esterházy Melindának, aki idegösszeomlást kap egyébként, nem engedik éveken át, hogy meglátogassa Esterházy Pált. Nem tud róla, hogy éle, hal-e. És valahogy miután picit kilábal ebből az összeomlásból, a szüleivel él, és hát ő is csinál mindent, amit lehet, alkalmi munkákat, egyebeket, és nem tudja, és időnként elmegy, tehát kitart ennek ellenére, hogy nem tudja, hogy éle vagy hal-e. Azért ez egy fontos dolog. Eljön 1956, ugye forradalom. Van, 53-ban Sztálin meghal, ugye egy fokozatos puhulás lesz jellemző a magyar társadalomra is. Kiszabadítják Mindszentyt, és ennek a kiszabadításnak a részeként vagy tagjaként szabadul ki Esterházy Pál is, akiért eljönnek Ausztriából a volt emberei, tehát ugye az ottani birtokoknak a tisztségei, autóval beültetik Melinda mellé, és kiviszik innen az országból. Tehát ők még ki tudnak csusszanni a határon, Ausztriába. Esterházy Pál soha nem beszélt a börtön éveiről, tehát még a feleségének sem. Tehát bármit olvas az ember, ilyen visszaemlékezést, vagy van levelet, vagy bármi ilyesmit, soha nem beszél róla. Egy biztos, hogy megüti a dolog. Tehát annyira megviseli, hát 8 esztendő. És képzeljen, nem is tudom, el lehet-e képzelni ezt. Ugye mikor kiszabadul, 56, ugye 55 éves gyerekről már szó nincs. Nem lehet utódja. Ezt se tudjuk pontosan, hogy lehetett volna vagy nem. Lényeg az, hogy nem születik utód, és ez soha, legalábbis amit ismer az ember forrásanyagot ez alapján, soha a felesége, Otrubai Melinda nem veti a szemére, elfogadja. Tehát annyira erős a kettejük közötti szerelem, szeretet, tisztelet, hogy ez föl se merül soha, miközben azért ez azt jelenti, hogy az Esterházy ágnak ez egy fontos buktatója lehet, hogyha nincs utód. Lényeg az, hogy Ausztriába él, aztán átköltözik Svájcba,
ott élnek, valahogy fölépül ebből a szörnyű állapotból, a herceg gazdálkodik, éli az életét, és hát szerencsére Ausztriából is ugye kivonulnak a szovjetek 1955-ben, tehát a birtokok nem kis húzavona után végül is magánkézbe kerülnek, pontosabban visszakerülnek a család tulajdonába, pontosabban az ő tulajdonába. Magyarországon viszont mindent elvesznek, ugye, tehát megmarad az ausztriai vagyon, és hát csöndesen eléldegélnek, közkedvelt, csöndes arisztokrataként vonult be a kintiek emlékezetébe, akire mindig lehetett számítani, sok könyvet vásárolt, egy antikvárius így emlékezik rá. Mások, hogyha bárkinek szüksége volt valamire, akkor bekopoghatott, kapott pénzt, kapott valamit, elintézett neki Eszterházy. Tehát egy nagyon, mint ugye a László öccse esetében is egy nagyon jó lelkű segítőkész emberként maradt meg az emlékezetben. Ugyanakkor hirtelen haragú volt, ahogy leírják, valószínűleg a börtönéveknek köszönhetően. Tehát könnyen kicsattant, könnyen odaszólt, nem lehetett egy könnyű ember, az kétségtelen.

0: Kedves hallgatóink, ezzel véget ért mai műsorunk, amelyben az Eszterházi hercegek 20. századi sorsát idéztük fel dr. Varga Kálmán történész előadása nyomán. A hajdan meghatározó főúri család történetén keresztül egy letűnő világ, valamint a magyar történelem viharos évszázadának fontos fejezetei tárultak elénk. Az Eszterházi hercegek 20. századi sorsát bemutató előadás következő részét egy hét múlva ugyanebben az időpontban sugározzuk. Köszönjük figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánunk!
1: Kódex. Művelődés történeti műsorunkat hallották.
2: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Hírek a Szent István Rádióban.
3: Megalakult a Katolikus Caritas mentőszolgálat. Célja, hogy a segélyszervezet újabb területen tudjon gyors, szakszerű és hatékony segítséget nyújtani a bajba jutott emberek számára. A szervezet az MT-hez eljutatott közleményében idézi Zagyva Rihárdot, a Katolikus Caritas országos igazgatóját, aki azt mondta, a szervezet küldetése jelen lenni a kiszolgáltatott, bajba jutott emberek mellett. Az új mentőszolgálat ennek a küldetésnek a folytatása, szervesen illeszkedve a Caritas életvédelmet szolgáló programjaihoz. A Caritas mentőszolgálatának megalakulása nem csupán egy jármű beállítást jelenti, sokkal inkább annak megerősítését, hogy minden emberi élet érték. Szolidaritási akciót hirdet az Ökumenikus Segélyszervezet, a venezuelai földrengés károsultjainak megsegítésére. A 13-53-as adományvonalon hívásonként 500 forint adománnyal segíthetők a bajba jutottak, közölte a karitatív szervezet. A közleményben felidézték, hogy szerda este súlyos földrengés rázta meg Venezuela fővárosát és környékét. A hetes erősséget jóval meghaladó rengések jelentős károkat okoztak Caracasban. A több mint 20 utórengés következtében számos további épület dőlt össze. A katasztrófa eddig 32 halálos áldozatot követelt, és 700-nál is több sérültet látnak el. Számuk az idő előre haladtával várhatóan növekedni fog. Tették hozzá azzal együtt, hogy a rengések következtében több szintes épületek omlottak össze. Akadozik a közlekedés, szünetel az áram- és üzemanyagellátás, a fennakadások nehezítik a mentési munkálatokat is. Az egész országban érezhető földmozgások károsultjainak várható számát a geológusok több mint 10 000 főre teszik. Egyes becslések szerint ez a szám akár elérheti a 100 000-et is. Súlyog Tamás részvétét fejezte ki a venezuelai földrengés áldozatainak. Megdöbbenéssel értesültem a Venezuelát sújtó rendkívüli erejű földrengésekről. Őszinte részvétem az áldozatok családjainak, a sérülteknek mielőbbi felépülést kívánok, fogalmazott a köztársasági elnök. Hatékonyan működik a hőségriadó miatt elindított országos intézkedés sorozat, az úgynevezett vörös kód protokoll. A megtett intézkedéseknek köszönhetően a szociális és gyermekvédelmi ellátórendszer biztonságosan működik. Rendkívüli esemény nem történt, közölte a Szociális és Családügyi Minisztérium. A minisztérium első lépésként felmérte a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő 81 intézményt, és az eredmények alapján célzott hőségtervet dolgozott ki. A legveszélyeztetettebb 23 intézményben összesen 5 mobil klímát, 12 állóventilátort és 13 split klímaberendezést szereztek be. Ezek közül 10 már üzemel, a fennmaradó 3 telepítése folyamatban van. Kiemelt figyelmet kapott az ivóvízellátás biztonsága is. A szakemberek 28 olyan intézményt azonosítottak, ahol vízellátási kockázat merülhet fel. Betegszimulátor segíti ezentúl a gyermekápolókat és gyermekorvosokat a Bethesda Gyermekkórház Skill Laborjában. a hiperrealisztikus csecsemő szimulátorral életmentő beavatkozásokat gyakorolhatnak a szakemberek biztonságos környezetben. A kórház közleménye szerint a 20 millió forint értékű baba szimulátort a Magyarországi Református Egyház támogatásával, a református pályázati és beruházási szolgálat közreműködésével szerezte be az intézmény az ápolásfejlesztési program részeként. Észak-Korea bejelentette, hogy nukleáris fegyverekkel szereli fel haditengerészetét, és több nagyméretű, akár 10 000 tonnás hadihajó építését is tervezi, közölte az állami média. Kim Jong-un észak-koreai vezetője közben bírálta Dél-Korea és az Egyesült Államok katonai fejlesztéseit is, amelyek szerinte növelik a térség feszültségét. Franciaországban először azonosítottak ebolás esetet. Az érintett orvos Kongóból tért vissza Európába, ahol 5 hete járvány tört ki. Végül az időjárásról. Felhőtlen, derült, napos idő várható. A középső és déli délkeleti megyékben képződhetnek gomoly felhők, melyekből utóbbi részeken 1-2 zápor sem kizárt. Olykor megélénkül az északi a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 31 és 37 fok között alakul. Este 21 és 31 fok között várható a hőmérséklet. Híreinket hallották.
1: Reklám.
4: A győzelem mindig felejthetőbb, mint a vereség, vallja a Képmás címlap interjújában Márton Gréta kézilabdázó. A júniusi számból megtudhatjuk, miként küzdhetünk meg a kihívásokkal, mit gondol egy boncmesternő az életről, és hogyan látja a világot a Z-generáció. Barangolhatunk a hagyományai törző vajdaságban, a jeges Grönlandon és az örökké nyüzsgő New Yorkban. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.

Szia! Grillus Vilmos vagyok, és nagy szeretettel hívok mindenkit a Kaláka Fesztivál gyerekprogramjaira. Június 27-én, szombaton és 28-án, vasárnap délelőtt tartjuk ezeket a gyerekeknek szóló koncerteket, családoknak szóló koncerteket, hiszen a felnőtteket is várjuk. Én fogok muzsikálni szombaton, vasárnap pedig a Kaláka fog muzsikálni, és én fogok muzsikálni a Kalákával. Ez egy érdekes program lesz, Kupak Tanács az a címe, környezetvédelmi dalok vannak ezen a lemezen, amit nemrég adtunk ki. Lesz itt más környezetvédelem is, például Bábos Zöldre, de lesz itt fotószínház, egyéb bábjáték, vándor, játszótér, sok mindent lehet csinálni, egész délelőtt tart a vidámság 10 órától mind a 2 napon. Gyertek, várunk titeket nagy szeretettel.

0: Reklámot hallottak.
1: A Hangolót a Szent Imre Katolikus Iskola Rádiós Hálózat média műhelyének műsorát halljátok.
2: Hangolódjunk együtt!
3: Kedves hallgatóink, a következő percekben a Mezőnyárádi Boldog Sándor István Katolikus Általános Iskola II. Rákóczi Ferenc tagiskolájának iskola rádiós műsorát hallják.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat a Boldog Sándor István Katolikus Általános Iskola II. Rákóczi Ferenc tagiskolájából Tiboldalócról.
5: Mai műsorunkat az alsó tagozatos tanulók előadásaiból állítottuk össze. Idén, április végén a Boldog Sándor István Katolikus Általános Iskolában, Mezőnyárádon 32. alkalommal rendezték meg a szépkiejtési versenyt. A megmérettetésre iskolánk számos alsó tagozatos diákja nagy lelkesedéssel készült vers és próza kategóriában.
6: A verseny témája a család, a szeretet, az összetartozás és a remény megtartó ereje volt. Mottónak Ferenc pápa szavait választották. A családok világító toronyként árasszák szét a világban Isten szeretetének örömét.
7: Az első osztályból Darga Izalán és Lakatos Ábel, a második osztályból Gó Zsófia és Márton Rebeka képviselte iskolánkat. A harmadik osztályból Vécsi Hanna, Oszkó Huba, Sebők Tamara, Kovács Lili, Puskás Emili és Puporka Csenge méretette meg magát először egy házi versenyen, majd közülük Oszkó Hoba és Kovács Lili képviselte iskolánkat Mezőnyárádon.
4: A negyedik osztályból Puskás Elena indult próza kategóriában. A diákok nagyon szépen szerepeltek, dobogós helyen végzett Oszkó Hoba vers kategóriában és Puskás Elena próza kategóriában. Mindketten a harmadik helyezést érték el.
5: Gratulálunk minden résztvevőnek! Most hallgassuk meg a produkciókat.
8: Orgoványi Anikó, a csuda család, a családom csuda család, ezt én bátran mondhatom. Mindig zajlik itt az élet, nincsen unalmas napom. Anya kell a legkorábban, olyan, mint egy varázsló, mi alatt ő szépítkezik, reggelit is farázsol. Apa szállít a kocsiján, csodával ez is felér, csúcsforgalom ellenére épp időben odaér. Ki erre fut, ki meg arra, megteszünk mi a dolgunk, de azért a szívünk mélyén tudjuk, összetartozunk. Alig várom már az estét, mikor mind együtt vagyunk, jókat játszunk, beszélgetünk, és néha vitatkozunk. Aztán persze kibékülünk, mert aludni úgy lehet, hogyha békesség van köztünk, és szívünkben szeretet. Hogyha egyszer majd felnövök, nekem is lesz családom, az is ilyen boldog legyen, én már csak ezt kívánom.
9: Benedekelek, elvégeztem. Elvégeztem a kertemben minden munkát rendibe. Most csak várom, egyre várom, mikor jön már Évike. Kertem minden fája, bokra, zöldbe van borulva már. Bokrok között énekelve rakja fészkét a madár. Édesen csicsereg a fecske, belerikkant a rigó. Azt csicsergik, azt rikkantják, ó, mi szép itt! Ó, mi jó! Bimbócik a gyöngyvirág is, de nem akar nyílni még. Látom rajta, hogy vár, amíg megpillantja Évikét. Ő rá vár itt minden, mi él. Kácsa, liba, tyúk, pipe. Azt gágogják, azt csipegik, mikor jön már Évike. Dundi kutya búslakodik, hát még a kis tarkaló. Búsa nyerít Évikéért, nem mesez, de való. Udvar szélén nagy homokhegy, ásó kapa a tövén, felfel sóhajt. Ha ő nincs itt, minek állok itten én? Ha minden itt érte búsul, csodáltok engemet, hogy én, szegény nagyapóka, nem találom helyemet? Van sok útja a kertemnek, járni rajtuk élvezet, de én most csak azon járok, mely a kapuhoz vezet. Nézek onnét messze-messze, nyugat felé szüntelen. Hát, ha mégis a kis hamis, csak betoppan hirtelen. Hát, ha nagy titokban, besompolyog csendesen, nem bánom én akárhogyan, csak már gyere édesem.
0: Garai Zsuzsa, a fogtündér. Luisa első foga egy teljesen átlagos délutánon kezdett el mozogni, épp miközben uzsonnázott. Hirtelen a meglepetés, az izgalom és egy kis borzongás furcsa keverékét érezte. Valami a szájában már nem állt olyan stabilan, mint eddig. Nem bírta megállni, hogy ne piszkálja folyton a nyelvével, újra és újra ellenőrizve, hogy valóban mozog-e. Amikor végre rászánta magát, hogy elmondja az édesanyjának, a hangjában büszkeség és némi idegesség keveredett. Megmutatta a pici fehér fogacskát, ami még a helyén volt, de már egyre lazábban állt. Anya kedvesen elmosolyodott és elmagyarázta, ha a fog kiesik, el kell tennie a fogtündérnek. Luisa azonnal kíváncsian nézett rá. A fogtündér? De hát ő kicsoda? Anya leült a kényelmes fotelba, maga mellé ültette Luisát, és mesélni kezdett. Elmondta, hogy a legenda szerint a tündérek birodalmában van egy különleges tündér, akinek egyetlen feladata van, begyűjteni a gyerekek kihullott fogait. Luisa, aki tátott szájjal hallgatta a történetet, most ráncolni kezdte az orrát. És mit csinál a fogakkal? Senki sem tudja biztosan, miért viszi el őket, magyarázta anya. Vannak, akik szerint a tündérek varázslathoz használják, mások úgy hiszik, hogy valójában a fogakban őrzik a gyerekek legszebb emlékeit. Bármi is legyen az igazság, folytatta nyugodtan. A lényeg az, hogy amikor egy kisfiúnak vagy kislánynak kiesik a foga, be kell tennie a párnája alá lefekvés előtt, mert éjszaka eljön a tündér, elviszi a fogat, és reggelre egy pénzérmét vagy valami apró ajándékot hagy helyette. Luisa elkerekedett szemmel hallgatta. Attól a perctől kezdve semmi másra nem vágyott jobban, mint hogy az a fog végre kiessen. Naponta türelmetlenül mozgatta, elképzelve, milyen lesz az éjszakai látogatás, és alig titkolt izgalommal találgatta, vajon mit talál majd a párnája alatt, ha végre eljön az ő ideje.

0: Anton de Saint-Exupéry, a kis herceg, részlet. Nekem bizony egy hangú az életem, én tyúkokra vadászom, az emberek meg én rám vadásznak. Egyik tyúk olyan, mint a másik, és egyik ember is olyan, mint a másik. Így aztán meglehetősen unatkozom. De ha megszelidítesz, megfényesednék tőle az életem. Lépések neszét hallanám, amely az összes többi lépés neszétől különböznék. A többi lépés arra készített, hogy a föld alá bújjak. A tiéd, mint valami muzsika, előcsalna a lyukamból. Aztán nézd csak, látod ott azt a búza táblát? Én nem eszem kenyeret, nincs a búzára semmi szükségem. Nekem egy búza tábláról nem jut eszembe semmi. Tudom, milyen szomorú ez. De neked olyan szép aranyhajad van. Ha megszelidítesz, milyen nagyszerű lenne, akkor az aranyos búzáról rád gondolhatnék. És hogy szeretném a búzában a szél susogását? A róka elhallgatott, és sokáig nézte a kis herceget. Légy szíves, szelidíts meg, mondta. Kész örömest, mondta a kis herceg. De nem nagyon érek rá, barátokat kell találnom, és annyi mindent kell megismernem. Az ember csak azt ismeri meg igazán, amit megszelidít, mondta a róka. Az emberek nem érnek rá, hogy bármit is megismerjenek. Csupa kész holmit vásárolnak a kereskedőknél. De mivel barátkereskedők nem léteznek, az embereknek nincsenek is barátaik. Ha azt akarod, hogy barátod legyen, szelidíts meg engem. Jó, jó, de hogyan? Kérdezte a kis herceg. Sok-sok türelem kell hozzá, felelte a róka. Először leülj szép tisztes távolba tőlem, úgy ott a fűben. Én majd a szemem sarkából nézlek, te pedig nem szól semmit. A beszéd csak félreértések forrása. De minden áldott nap egy kicsit közelebb ülhetsz. Másnap visszajött a kis herceg. Jobb lett volna, ha ugyanabban az időben jössz, mondta a róka. Ha például délután 4-kor érkezel majd, én már 3-kor elkezdek örülni. Minél előrébb halad az idő, annál boldogabb leszek. 4-kor már tele leszek izgalommal és aggodalommal. Felfedezem, milyen drága kincs a boldogság, de ha csak úgy akármikor jössz, sosem fogom tudni hány órára öltöztessem díszbe a szívemet.
1: Szabó Lőrinc Lóci verset ír. Ünnep előtt volt, kint a kertbe húsvéti bárány bégetett, most borult virágba az alma, a barackfa már vetkezett. Én meg éppen versbe igyekeztem fogni életet és halált, mikor egyszer nyílt az ajtó, jött Lóci, és elém beállt, s megszólalt. Apu, verset írtam, de hisz, még nem is tudsz írni te. Nem is írtam, csak kigondoltam. No, halljuk. Hát figyelj ide, szólt Lóci, azzal neki kezdett, s két sorba elmondta a verset. Az életet adja-adja, egyszerre csak abba hagyja. Én nagyot néztem. Ki? Kiről szól a versed? Ennyi az egész. Hát az Istenről az a címe, magyarázta a gyerek. És nem kéne még valami hozzá? Kérdeztem én kíváncsian. Nem hát, felelt ő. Ez az élet, ebb már minden benne van. Benne van, jól van, igazad van, szép a vers, menj és játsz tovább. Szinte ilyetten csókoltam meg Lóci 6 éves homlokát, ő elrohant. Kint ragyogott a tavasz, a bárány bégetett, s én eltűnődve ezt a verset írtam a magamé helyett.
0: Aranyosi Ervin, meleg otthon. Kivéleltük szeretettel, s benne olyan jól vagyunk. Jöhet a tél, jöhet a fagy, mi egymástól olvadunk. Lehet zord a külvilágunk, ha megóv egy kis család, akkor nem kell a csillogás, vagy fényűzők a család. Sok kastékunk ürességtől, hiányzik a szeretet, Nincs mosoly és nincs ölelés, ami adjon meleget. A szeretet, mint a kályha, szív mélyéből melegít, így hát könnyebb átvészelni a világ zord teleit. Összebújva és szeretve átmelegszik szívünk, a szeretet erejében talán épp ezért hiszünk.
1: Kun Magdolna, amíg nem késő, ha majd megszűnik a veszély, mind fellélegzünk, felnézünk az égre, s némán könnyezünk, mert tudjuk, hogy imánkat meghallgatta Isten, s adott esélyt arra, hogy megváltozzon minden. A változáshoz annyi kell, hogy szeressük egymást, és magunkénak érezzük mások fájdalmát, mert ha átérezzük azt, talán mind-mind megértjük, hogy így élhetünk emberként mi is mellettük. Ne hajszoljuk tovább a pénzt, ne is vágyjunk nagyra, mert a pénzt nem vihetjük át a túloldalra. Így nem lehetünk különbek, mint azon többi ember, akinek az egész élet szegénységben telt el. Szeressük a családunkat, és ezt a sok-sok öreget, akinek hiányzik a szép szó, hiányzik a szeretet. S akiknek minden nap és minden óra aként telik el, hogy elzárkózik a világ elől volt könnyeivel. Várhat ránk egy szebb világ, ha egyet akarunk, ha nem feledjük ígéretünk, mit Istennek adtunk, s ha kellőképpen megtanuljuk, törékeny az ember, hisz a jó Isten haragjával senki sem bírhat el.
0: Anton de Saint-Exupéry, a kis herceg. A kis herceg elment, hogy újra megnézze a rózsákat. Egyáltalán nem vagytok hasonlók a rózsámhoz, mondta nekik. Ti még semmik vagytok, nem szelidített meg benneteket senki, és ti sem szelidítettetek meg senkit. Olyanok vagytok, mint a rókám volt. Ugyanolyan közönséges róka volt, mint a többi száz, meg százezer. De én a barátommá tettem, és most már egyetlen az egész világon. A rózsák csak feszengtek, ő pedig folytatta. Szépek vagytok, de üresek. Nem lehet meghalni, értetek. Persze egy akármilyen járókelő az én rózsámra is azt mondhatna, hogy ugyanolyan, mint ti. Holott az az igazság, hogy ő egymaga többet ér, mint ti valamennyien, mert ő az, akit öntözgettem, mert ő az, akire búrát tettem, mert ő az, akit szélfogó mögött óvtam, mert róla öldöstem le a hernyókat, kivéve azt a kettőt-hármat a lepkék miatt, mert őt hallottam panaszkodni, meg dicsekedni, sőt néha hallgatni is, mert ő az én rózsám. Azzal visszament a rókához. Isten veled, mondta. Isten veled, mondta a róka. Tessék itt a titkom. Nagyon egyszerű, jól, csak a szívével lát az ember. Ami igazán lényeges, az a szemnek láthatatlan. Ami igazán lényeges, az a szemnek láthatatlan. Ismételte a kis herceg, hogy jól az emlékezetébe vésse.
2: Kollár Kornélia, nagymamám. A nagymamám mindig fáradt, mert nem győzi szeretni az unokákat, naphosszat csak kémleli, mivel lehet őket boldoggá tenni. A nagymamám egy talentum. Mindent megcsinál, amit csak kimondunk. Ő az egyetlen, ki képes a csillagokat lehozni, soha senki nem fog jobban szeretni. Nekünk adta életét, feláldozta mindenét. A legszebb ebben az egészben, hogy ez neki sosem volt teher. Szeretnék ilyen lenni, olyan nő, ki képtelen a kívánságokat nem teljesíteni. Nap végén olyan lelkes lenni, hogy bármi történjen is, ez sosem fog enyhülni. Példaképem ez az asszony, ki kertészkedés közben ételt rak az asztalra, perceken belül varázslatot hajt végre. Bármit kimondunk, már ott is, mint a tündérmesékben. Több karja van, mint egy polipnak, s messzebbre ér, mint az apokalipszisnak. Erősebb, mint bármely katona, de a szíve vajból van. Ilyen emberből kellene több, kinek a szíve csupa szeretet és öröm. Ő bátran a tükörbe nézhet, hisz nincs mit szégyelni kéne.

0: Janikovszki Éva, kire ütött ez a gyerek? Részlet. Amíg kicsi voltam, és okos, és kedves, és szép, mindig tudták, hogy kire hasonlítok. Nagymama azt mondta, Istenem, akárcsak az anyja. Nagypapa azt mondta, az ördögbe is szakasztott az apja. Emil bácsi azt mondta, a megszólalásig szegény nyolán. Apukám azt mondta, mintha csak magamat látnám. És anyukám azt mondta, azért talán rám is hasonlít egy kicsit. Amíg kicsi voltam, és több eszem volt, mint egy nagynak, anyukám egy füzetbe írta be, hogy mikor fordultam a hasamról a hátamra. Mikor ültem fel először? Mikor álltam fel a járókában? Mikor ittam először bögréből? És mi volt az első szó, amit kimondtam? Amíg kicsi voltam és aranyos, mindenki így beszélt hozzám. Anyuka egyetlen boldogsága, nagymama szeme fénye, drága csillagom, kicsi bogaram, eszem azt az arany kezecskéjét. Hadd puszíjam meg a talpacskáját, mit hoztam az én kis madaramnak. Amíg kicsi voltam, apukám albumba ragasztotta fényképeimet, hogy mindenki megnézhesse. Milyen voltam 3 napos, 2 hetes, 4 hónapos és 1 éves koromban. Ebben az időben került az első kinőtt tipegő cipőm anyukám fölé a polcra. Ekkor vágott le a nagyanyám egy fürtöt abból a gyönyörű arany hajamból, s ekkor tette apukám tárcájába, amit neki rajzoltam. Amíg kicsi voltam, mindenki csodálta, hogy megint mennyit nőttem, megint mit mondtam, és na hát, milyen ügyes vagyok. És apukám lefényképezett az állatkertben, a játszótéren, Cézárral, akitől nem féltem, Aranka nénivel, akitől féltem, és az óvodai záró ünnepélyen, ahol nekem tapsoltak a legtöbbet. Pedig a fényképeken az sajnos nem látszott, hogy engem minden érdekel, hogy olyan eleven vagyok, mint a csík, és úgy fog az eszem, mint a beretva. Amíg kicsi voltam, és okos, és kedves, és szép, aki csak látott, mind azt mondta. Micsoda sikerül, gyerek! Igazán büszkék lehettek rá! És bár a család úgy vélte, hogy ugyan már, hiszen mindegyik kisgyerek egyformán helyes, azért egymást közt mégis belátták, hogy igaz, ami igaz. Ritka az olyan kisgyerek, amelyik egyformán okos és kedves és szép.
1: Szeretettel köszöntünk mindenkit, első osztályos hit, sokat tanultunk, játszottunk, nevettünk. Most megmutatjuk, milyen élményekkel búcsúzunk az évtől.
2: Reggel még féltem egy picit, vajon kivár majd minket. Új pad, új könyv, sok-sok arc, szívemben dobogott a harc. Aztán a tanító rám nevetett, éreztem, jó helyre érkeztem meg. Aztán az első nap gyorsan elszaladt, azóta szeretem az iskolámat.
3: A betűk először táncoltak, össze-vissza ugrándoztak, szépen lassan sorbáltak, szavakkal szépen összeálltak, olvasok már mesét, verset, minden nap egy kicsit többet, a betűk most már jó barátok, velük járom a nagy világot.
4: 8-an vagyunk kis csapat, néha csendes, néha hangosabb. Játszunk, tanulunk együtt szépen, segítünk egymásnak minden héten. Ha valaki sír, mellé ülünk, ha valaki örül, vele örülünk. Életünk mi igazi társak, egy vidám összetartó osztálynak.
5: Melegszik már a napsugár, integet a közelgő nyár. Kocog a szél, a fák dalolnak, a felhők is lassabban ballagnak. Vár ránk tó, hegy, rét és erdő, sok kaland és sok-sok erő, de bármerre visz majd az utunk, iskola, te rád mindig gondolunk.
6: Nyári szél dalol az ágon, mosoly ül a világon. világon kék az ég és zöld a táj, vidáman köszönt ránk a nyár. Fut a felhő, száll a fény, minden nap egy jó remény. Játszó nevetünk sokat, vár ránk egy száz szép pillanat.
7: Búcsúzik a tanév, lassan véget ér, szívünkben sok emléket őriz még. Köszönjük a gondoskodó szavakat, a sok türelmet és a jó napokat. Most a nyár jön, hív a fény, pihenés vár ránk, sok élmény. Ősszel újra itt leszünk, mosolyogva visszatérünk.
8: Itt a vakáció, egy társadaló, kinek tetszik, vigye el, a szünetben úgy sem kell. 10 hónapig cipeltem, ideje már pihennem. Hajrá, itt az alkalom, akinek kell, eladom. Most a vidám szünetben csak a tarisznya kell nekem. Könyvek helyett cseresznye, s vajas kegyér lesz benne. Reggelenként megtömve viszem ki a mezőre. Mire leszáll az este, már csak morzsa lesz benne.
9: Jó, hogy itt a vakáció, nézd mindenki ünnepel, hisz tudjuk, hogy velünk nyalal, szeptemberig itt leszel.
4: Kívánunk mindenkinek napsütéses örömteli nyarat.
10: Köszönjük megtisztelő figyelmüket, dicsértessék a Jézus Krisztus!
11: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben a Mezőnyárádi Boldog Sándor István Katolikus Általános Iskola II. Rákóczi Ferenc tagiskolájának iskolarádiós műsorát hallhatták. Köszöni megtisztelő figyelmüket a műsor szerkesztője, Kónya Éva.
12: A hangolót a Szent Imre Katolikus Iskola Rádiós Hálózat média műhelyének műsorát hallottátok. Tartsatok velünk jövő héten is!

0: Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
1: Kedves hallgatóink, Hitvalló című műsorunkban az irgalmasság cselekedeteiről szóló beszélgetést folytatjuk. Marosi Balázs atya, Miskolc diósgyőri római katolikus plébánia híveivel beszélget. Műsorunk a 2021. május 20-ai adásunk ismétlése.

0: alkalommal, ahogy azt a múltkor én is ígértük, elkezdünk egy témát, egy újabb témát feldolgozni, ami nem egy műsoros téma, az irgalmasság testi és lelki cselekedeteit. Nagyon régi tanítása ez az egyházunknak, hiszen a Bibliában is megtalálható, és éppen ezért az imakönyveinkbe is belekerültek, a régebbi kiadásokban biztos, hogy benne van, ugye az újakban is talán, és nagyon sokszor a mai hitéletünk gyakorlásában elfelejtjük ezeket úgy megtanulni, számon kérni saját magunktól, vagy másoktól is, vagy úgy odafigyelni erre különösebb módon is. Éppen ezért gondoltam, hogy a következő néhány műsorban az irgalmasság cselekedeteiről fogunk beszélgetni, hogy mit is jelentenek ezek, hogyan is hangzanak ezek. Éppen ezért most a műsor elején, ugye ennek a sorozatnak az elején felolvasom a szentírási részt, ami ugye tárgyalja az irgalmasság cselekedeteit. Ugye a Máté evangéliuma szerint itt olvasom föl, Máté evangéliumának a 25. fejezetéből. Amikor az emberfia eljön dicsőségében, és vele együtt az angyalok minnyájan, akkor leül majd dicsőséges trónjára. Összegyűjtenek eléje minden nemzetet, ő pedig elválasztja őket egymástól, ahogyan a pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktől. A juhokat a jobbjára állítja, a kecskéket pedig a baljára. Akkor a király így szól a jobbja felől állókhoz. Jöjjetek, atyám áldottai, és vegyétek birtokba az országot, amely kezdettől fogva nektek készült. Mert éheztem, és ennem adtatok, szomjaztam, és innom adtatok, idegen voltam, és befogadtatok engem. Mezítelen voltam, és felöltöztettetek, beteg voltam, és meglátogattatok. Fogságban voltam, és eljöttetek hozzám. Akkor az igazak megkérdezik tőle: Uram, mikor láttunk téged éhezni, és tápláltunk téged, vagy szomjazni, és inni adtunk neked? Mikor láttunk, mint idegent, és befogadtunk, vagy mezítelenül, és felöltöztettünk téged? Mikor láttunk betegen vagy fogságban, és meglátogattunk téged? A király így válaszol majd nekik: Bizony-bizony mondom nektek, amikor megtettétek ezt egynek a legkisebb testvéreim közül, nekem tettétek. Ezután a balján lévőkhöz szólt: Távozzatok tőlem, ti átkozottak az örök tűzre, amely az ördögnek és az ő angyalainak készült. Mert éheztem, és nem adtatok enni, szomjaztam, és nem adtatok inni, idegen voltam, és nem fogadtatok be, mezítelen voltam, és nem öltöztettetek föl, beteg voltam, és fogságban voltam, és nem látogattatok meg engem. Eddig olvasom a Máté evangéliumának a részletét. Hallottuk a pozitív megfogalmazását és a negatív megfogalmazását is az irgalmasság testi cselekedeteinek. Ugye elég konkrét dolgok, éppen ezért első ránézésre nem is igényel különösebb magyarázatot, mégis fontos, hogy egy-egy pontjáról beszélgessünk ennek a tanításnak, ennek a szentírásban található tanításnak. Az első része ugye az éhezőknek ételt adni. A Bibliában ugye nagyon sok helyen megtalálható ez a gondolat, már az Ószövetségben is, aztán később az Új Szövetségben is, az étkezésnek és a böjtölésnek a gondolata. Mindkettő ugye szent szerepet kapott a Bibliában, hiszen az ünnepeket mindig étkezéssel ünnepelték, meg ahogy ezt tesszük ma is, az ünnepeink alkalmával ünnepi étkezéseket tartunk, tehát az étel szentsége is nagyon fontos volt. Ugyanakkor a böjt szentsége is nagyon fontos volt, amikor az ételtől távol tartották magukat az emberek, bizonyos időszakokban, a bűnbánati időszakokban különösképpen is. Tehát mind az étkezésnek, mind a böjtölésnek van egy sajátos szentsége. Ugye manapság azt látjuk, hogy az étel és az étkezés elveszítette a szentségét. Mi az étkezésnek a szentsége? Mi az ételnek a megbecsülése? Mi az ételnek a megosztása? Most így az első lépésben erről beszélgetnénk egy kicsit.
1: Hát az étkezés azért egy elég kényes téma mai családokban szerintem. Az egyik legnehezebb. Nekünk gyerekkorunkban mindig az első az volt, hogy együtt étkeztünk. Tehát ugye kicsik voltunk, iskolába mentünk, órarendünk volt. Tehát ez alapján ugye az étkezések azoknak, az étkezéseknek mindig állandó ideje volt. És mivel ugye nagyszüleim

0: velünk laktak, ezért mi együtt étkeztünk. Minden étkezés előtt ugye kézmosás, és utána asztalhoz ültünk és imádkoztunk. Ez nyitotta meg ugye az étkezést. Utána az étel tiszteletére pedig úgy tanítottak meg, hogy mindig annyit szedjünk, amennyit megeszünk általában. Úgyhogy hát kisgyerekként nem mindig sikerült, mert azért kedvenc ételből szedtünk picit többet is, és akkor az ugye megmaradt, de megtanítottak arra, hogy ne maradjon a tányéron semmi. És hogy minden ételt megbecsülni, minden ételt megenni, mert az Isten ajándéka. Ugye, hogy imádkozzunk, mondta nagyapám, mindig a mindennapi kenyerünket ad meg nekünk ma, és ez a jó Isten ajándéka, tehát el kell fogyasztani. Illetve manapság furcsán néznek rám mondjuk táborokban, vagy bárhol, mikor többen ülünk egy asztalnál, és mondjuk megmarad egy szelet felvágott, és én meg szoktam kérdezni, hogy megehetem-e az utolsót, és olyan furcsán néznek rám, hogy hát miért nem veszem el, ezt természetes nálunk. Így úgy volt, hogy meg kellett kérdezni, hogy esetleg valaki szeretné, és hogyha nem, akkor azt megehettük, azt a felvágottat. Hogyha kevés volt valamiből, akkor természetes volt, hogy azt mondjuk hatan ültünk az asztalnál, hogy elosztottuk hat felé, de nem, tehát nem volt áldozat, mert igazából ebben nőttem fel. És az étkezéseknél ugye addig nem álltunk fel az asztaltól, amíg meg nem ette mindenki, illetve utána a végét imádsággal zártuk, az étkezés végét. Ha maradt étel, azt mindig eltettük, tehát sosem dobunk ki ételt otthon, vagy eltesszük, vagy pedig általában korábban volt egy szegény ember, akit így felkaroltunk családilag, és mindig mondtuk neki, hogy mikor tud jönni, amikor így összegyűjtjük neki az ételt, és akkor neki adtuk, és akkor az ő családja is így tudott tenni.
1: Igen, hát ugye látjuk azt, hogy azért egy olyan családban, ahol az ételnek ugye a szentsége kézzel fogható, azért teljesen más mondjuk egy étkezés, mint ugye manapság. Ugye persze mondhatjuk azt is, hogy vannak kivételek, és tényleg vannak, én is több helyen voltam már olyan helyen, ahol megtapasztalhattam és átélhettem a családdal együtt azt, hogy tényleg az étkezésnek van egy szentsége, van egy légköre, ugye egy olyan kegyelmi légköre, ahol tényleg az étel meg van becsülve, ahol a háziasszony munkája meg van tisztelve azzal, hogy nem szólják le mondjuk az ételt evés közben, nem minősítik. Aztán ugye a másik tapasztalatom az ugye szomorú tapasztalat, ugye a szomorúbb tapasztalat az iskolában, ugye amikor ugye együtt ebédelünk a gyerekekkel, és napról napra átélem, és nem tudunk nagyon szinte változtatni, vagy legalábbis hát törekszünk, remélem, hogy sikerül egyszer, mikor napról napra látom azt, ugye, hogy mennyi ételt dobnak ki a gyerekek, és ezt olyan szemrebben is nélkül. Tehát gyakorlatilag eszébe sem jut az, hogy hazavigye például, vagy mindenkinek van kiskutya, kismacska, valami, hogy akkor legalább, ha nem is magának, akkor a kis állatának hazavigye, vagy megkínálja azt az osztálytársát, aki mondjuk nem ebédes, csak ott ül szegény, várja, hogy a többiek ebédeljenek, hogy megkérdezze tőle, hogy én ezt nem szeretem, esetleg te nem ennéd de meg szívesen. Vagy egyáltalán, tehát az egész helyzet, ugye, amit az ember újra és újra lát, hogy szinte alig egy-két kanála lesznek az ételből, utána beöntik a moslékba. Tehát ugye annyira nem természetes az ételnek a szentsége, hogy az valami döbbenet. Nyilván ez annak a következménye, hogy most nagyon sok étel van. Tehát az ember bemegy a boltba, kedvére válogathat, az ételek sokaságából, minőségiből is, minőségileg is választhat. Tehát ugye azért ez a régi korokban nem volt így. Nagyjából mindenki azt tette, amit otthon megtermelt, aztán a városiasodás révén nyilván kisebb mennyiségben vásárolhatott még hozzá, akár ezt az, de nem annyira nagy bőségben, és ilyen pazar módon, mint ahogy ma tesszük. És sajnos ennek a modern világnak, ennek a nagy fogyasztói mentalitásnak ugye ez a következménye, hogy egyszerűen elfelejtjük saját magunkat és a családtagjainkat, gyermekeinket arra nevelni, hogy az ételnek van szentsége. És azt mondja Jézus, hogy ugye üdvözültök és beszámítják nektek, hogyha az éhezőnek ételt adtok, és akkor mondja a negatív formát, hogy elkárhoztok, mert nem adtatok enni annak, akinek szüksége volt rá. Azért itt ébresztget bennünket az Úr Jézus a felelősségünkre, hogy amit kidobunk a kukába, amit eldobunk, amit elpocsékolunk, azt odaadhattuk volna bizony azoknak, akiknek fele annyi sincs, mint amennyit mi kidobunk. Tehát ez egy nagyon érdekes kérdés, és amit Krista is mondott, ugye, hogy egy akár családilag is föl lehet karolni valakit, egy szegényebb családot, egy nagyon idős szomszédot, vagy bárkit, aki már nem tudja ellátni magát teljesen, és akár összegyűjthetjük ezeket az ételeket, és így támogathatjuk azokat, akik rászorulnak. Érdekes, hogy miért is említettem ugye a műsor elején, hogy az étkezésnek és a böjtnek ez a párhuzama, ugye a böjtölés szentsége, hogy azért régen ez is mennyire segítette mondjuk az ételnek a tiszteletét, vagy hogy azért sokkal nagyobb százalékban, sokkal nagyobb csoportok, tömegek tartották meg ugye a kötelező bőjteket, ugye a nagy bőjtben, vagy a nagy, az évközi péntekeken is akár ugye a bőjti napokat, és gyermekek generációi olyan családokban nőttek fel, ahol rendszeresen bőjtöltek az emberek, amellett, hogy amúgy szegénység volt, és nem volt állandó hús, meg felvágott, meg mindenféle nyilván, de emellett ugye betartották az egyház által javasolt bőjtöket, ugye, és megtanítja az embert, ugye azt mindannyian érezzük, hogyha valaki már bőjtölt, azt tudja, megtanítja az embert a bőjt, hogy hogyan is kell értékelni az éhezést, hogy mennyire értékes az étel, és hogy mennyire hiányzik az embernek, amikor ugye bőjtöl, amikor enne, de hát ugye megfegyelmezi magát, mert éppen bőjtöt tart, olyankor ugye átéri gyakorlatilag az éhezőknek a helyzetét, hogy mit is jelent valójában az, hogy étel van a birtokomban, hogy én mennyire hálás lehetek az Istennek, hogy az én hűtőszekrényemben mondjuk van mit enni. Tehát tudok kivenni belőle akár egy felvágottat, akár egy sajtot, vagy akár bármit, és milyen szomorú az, amikor nincs. És milyen rossz, amikor az ember éhes, és mondjuk nincs, amihez nyúljon, vagy éppen nem nyúl semmihez, mert bőjtöl. Tehát ezáltal megtapasztalja azt, hogy milyen éhesnek lenni. Ugye a mai gyerekek gyakorlatilag, mivel soha nem bőjtölnek, mert nyilván most már a hit meg a vallásos cselekedetek szinte semmit nem jelentenek, vagy egyáltalán semmit nem jelentenek, ugye gyakorlatilag soha nem tapasztalja meg az éhségnek az érzését, mert az igazi éhségnek az érzését, mert elmegy a büfébe, megveszi a gyors süteményeket, megrendelik a pizzát, otthon állandóan folyik ki, romlik ott rájuk a sok étel, tehát gyakorlatilag nincs az a nap, vagy nincs az a pont a hetében, ugye minden héten, hogyha minden gyerek bőjtölne pénteken, mondjuk kenyéren és vízen, vagy csak nagyon keveset enne, biztos, hogy átélné mondjuk az éhezésnek a problémáját, de mivel, hogy ezek nincsenek meg a hétköznapjainkban, ugye a hitéletünkben sem, éppen ezért nem is éljük át az éhségnek az érzését, és ezért nem motivál bennünket Jézusnak ez a felhívása, hogy adjál az éhezőnek, ő néha, amikor kedvem van, úgy irgalmasságból adogatok nekik, aztán utána meg elfelejtjük őket, mert hát oldja meg, meg menjen dolgozni, meg stb. Ami egyrésztből természetesen igaz, de azért úgy csökkenti bennünk az együttérzést, hogyha nem tapasztalom meg, hogy miben is kellene együtt éreznem. Tehát egy nagyon érdekes dolog ez. Ugye, és a mai gyerekek, akik távol vannak a hittől, és a mai családok, mai szülők, akik távol vannak a hittől, ugye egyszerűen érdektelenek maradnak ezen a téren, nem is tudják ezt megadni. Tehát mennyire érdekes, ugye láthatjuk, hogy mennyire összefügg a hit, ugye a hétköznapi életünkkel, hogyha hiányoznak a hitnek a cselekedetei, ugye nagyon sok lelki szegénységet élünk át, ugye amit nem érzünk szegénységnek, mert aki nincs közel ilyen formában ezekhez a tanításokhoz, hát ő nem szegénységnek érzi, de viszont aki meg közel van a hithez, és mi átéljük, nekünk ez fájdalmas, ugye látni azt, hogy ezek a gyerekek mennyire érdektelenek az étellel kapcsolatban. Tehát ugye itt a kulcs, hogy ha az Isten kegyelmét megkapjuk a hit által is, és megtapasztaljuk, hogy mit is jelent az étel, teljesen másképp állunk hozzá egész életünk folyamán. Tehát aki mondjuk olyan családban nőtt fel, ahol nem volt szégyen az étkezés előtt imádkozni, ahol nem volt szégyen hálát adni, vagy esetleg nélkülözni is néha, azok sokkal érzékenyebbek, mint a mai napig azok iránt, akik ugye ma is éheznek és nélkülöznek. Van feladatunk bőven az étel szentségével kapcsolatban, és azzal is, hogy hogyan állunk hozzá mi az ételhez, és mi az, amit megteszünk annak érdekében, hogy Jézusnak ezt a kérését, hogy az éhezőknek adjatok enni, teljesítsük. A második, a szomjazóknak italt adni. Ugye, hát sok mindenre szomjazik a világ, azt látjuk, és ugye vannak, akik ezt azért nagyon sűrűn gyakorolják, hogy a szomjazóknak italt adnak, csak egy kicsit rossz értelmezésben. Ugye nyilván az alkoholfogyasztás Magyarországon ma ugye elég nagy problémát jelent. Na hát ez az a pont, amit ugye a fiatalok is egészen gyakran gyakorolnak, ugye tehát az irgalmasság cselekedetei közül, csak ugye általában saját magukkal irgalmasak, ugye mert adnak bőségesen inni saját maguknak, ami szintén szomorú, ugye végignézve ott nálunk a környékén, a plébánia környékén, az utcát úgy hétvégén, hogy milyen nyomok maradnak ott, illetve hát mit művelnek ott azok a nem 20 évesek, hanem ilyen 15-16 éves lányok és fiúk, akik ugye egész éjszaka ott bóklásznak tömegével a parkban vagy a téren, hogy milyen állapotban vannak, hát ugye ez is szomorú. Ugyanúgy beszélhetünk itt is arról, hogy a víznek, a folyadéknak ugye szintén a szentsége az teljesen kihalt a mai világból. Én emlékszem a gyerekkoromban, csak hogy én is így idézgessek régmúlt időkből. Ugye a gyerekkoromban, ugye a nagyszüleimnél, ugye ott nem volt ilyen központi vízhálózat, tehát azt jelentette ez, hogy a vizet vödörrel hordtuk a kútról. Ráadásul ugye ez ilyen falusi probléma, hogy a mi udvarunkon lévő kút az agyagos volt, tehát a vize sárga volt, nem volt jó mosásra, nem ittuk meg, hanem azt csak úgy lehetett használni, hogy előtte fölforraltuk, és utána szépen kitisztítottuk, tehát ez nagy procedúra volt, úgyhogy csak az állatokat tudtuk belőle megitatni. Ugye nekik éppen jó volt, hogyha leszállt az aljára ez a sárga valami, de hát ugye ebből nem tudtunk, csak időnként volt teljesen tiszta, de legtöbb esetben nem. Tehát mindig el kellett menni a szomszédba, olykor 5-6 házzal odébb, mert nem volt éppen kút a szomszéd udvarán, és a 10 literes vödrökbe nagymamámmal hordtuk a vizet haza. Tehát ez volt mindennapos programunk, ugye reggel kezdtük, aztán elhasználtuk a vizet, akkor délbe is kellett menni, aztán délután, és hogyha mosás volt, akkor gyakorlatilag egész nap hordtuk a vizet, mert egyik vödörrel a fazékba, amit felforraltunk, a másikat a tálba, hát szóval érdekes helyzet volt. Megtanultam értékelni a vizet, az biztos, mert nem azt mondom, hogy nem lehetett a vízzel játszani, mert nyilván fürdeni kellett, nyáron azért gyerekként szórakoztunk, de annyira megvolt az, hogy most mennyit igyunk, mennyiből főzzünk, mennyit használunk a mosásra, ugye a saját magunk érdekében is, hogy ne kelljen menni fél óránként vízért, mert ezt nem bírta senki, ugye már nagyszüleim is mondjuk idősebbek voltak, most az, hogy miattunk hordják a vizet, mert mi ellocsoljuk a vizet, ugye hát az nem lehetett. Tehát tudtuk azt, hogy fiam, most ennyit iszunk, ennyiből főzünk, ennyiből mosunk, mert ennyi víz van. És hogyha esett az eső, akkor meg még inkább be kellett osztanunk, mert akkor minden kút sáros volt ugye az esős időben, tehát nagyon oda kellett figyelnünk arra, hogy hogy osztjuk be a vizet. Vagy nagyon sokat kirándultunk például, ez is emlékszem, hogy nagyon sokszor nevelt a vízfogyasztás, hogy a cserkészkedtünk, és ott adtak egy-egy üveg vizet, és azt be kellett osztanunk mondjuk éjszakai őrség idejére, vagy kirándulásra, vagy gyalogtúrára, és nem volt forrás, nem volt víz, tehát azt jelenti, hogy ha nem akartunk kiszáradni, ugye mondjuk a nyári melegbe, úgy osztottuk be a vizet, meg nem locsoltuk egymásra, hogy tényleg mindenkinek jusson. Manapság ugye ez is egy olyan, ezt is látom sokszor, hogy megveszik ugye a gyümölcsleveket a gyerekek, vagy akár felnőttek, és ott áll, aztán kiöntik, ugye, tehát szóval ez is olyan borzasztó, hogy ugye ezzel sem tudunk most már bánni. És a folyadékaink, ugye a minden folyadék, amit mondjuk használunk, a víz, ugye mondjuk a gyümölcslevek, vagy a tej, tehát hagyjuk megromlani, hagyjuk ugye elértéktelenedni, azért régen ez is mekkora áldozat volt mondjuk a tej, hogy ugye meg kellett fejni a tehenet, hogy mekkora érték volt, hogy valaki ebből élt, és azt a nagyon kis apró pénzt összegyűjtötte, tehát manapság ugye ezzel se tudunk bánni, és Jézus erre is hív, hogy a szomjazónak italt adni. Ugye, tehát itt is meg kell keresnünk azokat a forrásokat, hogy hogyan tudunk víz szentségével is bánni. Ugye, tehát ez a, sokszor halljuk most ugye Ferenc pápától, de ugye a világi vezetőktől is, hogy mennyire fontos a természetvédelem, a teremtésvédelem, hogy ne folyjon állandóan a víz mondjuk a csapon, vagy a zuhanyzóban, tehát hogy tanuljuk meg a vizet úgy használni, tehát rendeltetésszerűen használni. Ugye mennyire fontos ez, vagy az eső, hogy mennyire bánunk jól a természettel, hogy mondjuk mennyire szennyezzük a természetet, ami által ugye elég káros víz juthat vissza az esővel. Tehát hogy erre is hogyan tudnánk odafigyelni? Nem tudom, hogy neked esetleg van-e ilyen tapasztalatod, vagy élményed mondjuk így a vízzel, vagy hogy mit jelent a víz maga az életünkben?
0: Hát nekem csak egy negatív tapasztalatom a saját magam, hogy nagyon szerettem zuhanyozni, úgyhogy folyattam magamra a vizet. Ez sajnos örökölte is valaki a családban. És azért ezért mindig kaptam, és ezt elmondták, amit most te. Tehát, hogy azért ez sem játék, és ez sem a pazarlás tárgya, tehát a víz sem. Mondjuk mi egyébként nem iszunk otthon gyümölcslevet, meg egyéb ilyen üdítőket, hanem inkább vizet és tejákat, gyógyteákat, úgyhogy nem ízesített, nem az ízélmény miatt. Mert ugye a fiatalok ugye általában ezért veszik a gyümölcsleveket, tehát hogy víz az már nem érték nekik egyébként. Tehát amikor mondom, hogy igyanak vizet, esetleg rosszabbul van valaki, vagy meleg, vagy évnyitón, vagy bármi, hát a víz az már nem segít.
1: Igen, tehát ugye a víznek a szentsége, tehát ugye a Biblia alapján a víz az az életnek a jelképe, ugye? Ezt a Bibliából sokszor kiolvassuk, hogy csak ott van élet, ahol van víz. Ugye számtalan ilyen történetünk van a Bibliában, hogy a víz az mennyire az élet, az életet hordozza, pozitív és negatív értelemben is, hiszen olvasunk olyan helyzetekről, amikor a szomjúságtól vagy a haláltól menti meg az embert a víz, és olvasunk olyat is, amikor a víz a halálnak az okozója, mint például az özönvíz, ami elmosott embert, állatot, házat, mindent, ami az útjába került, és ezt látjuk ma is, hogy a világ egyik része szomjazik, ugye, mert nincs egy csepp víz, amit megihatna, a világ másik részén pedig ugye pusztítanak az árvizek, meg a tengerek, meg a mindenféle természetszennyezés következtében abnormális módon érkező viharok, meg esők. Ugye, tehát a víznek van ez az egyik értelme. Mivel hogy a víz az élet jelképe, ezért ugye lelki értelemben is ugye fel kell tennünk a kérdést, hogy ki ma a szomjazó? Kik azok, akik ma szomjaznak? Hát talán sokféleképpen válaszolhatunk erre a kérdésre, hogy kik ma a szomjazók? Kik ma a szomjazók?
0: Igazából mindannyian azok vagyunk szerintem. Tehát én is szomjazok. Nyilván kevesebb szer, mint mondjuk olyan, aki még nem ismeri Istent. De ők mindenképpen. Tehát a szeretetre való szomjazás elsősorban az, ami a világban van szerintem. És én nyilván az én életemben is elő-elő fordul, vannak olyan mélypontok, de azt gondolom, hogy az emberek nagy többsége, mivel ugye nem találják Istent, nem ismerik, és nem is találják az életükben, nagyon sokan rossz helyen keresik, ezért csak szomjazzák a szeretetet, és egyszerűen gyorsan csillapítani akarják, gyorsan, és akkor ugye mindenféle dologgal, ami mondjuk nem célra vezető, tehát ők szerintem az igazi szomjazók, én azt gondolom.
1: Igen, tehát nagyon sok embert ugye a bűn eltávolít az Istentől, és ezért az emberek manapság nem is tudnak örülni. Tehát nagyon sok szomorú, lelki beteg ember, lelki szomjazó ember van, ugye, mint a samáriai vagy szamáriai asszony, akiről a Bibliában olvasunk, és Jézus azzal ad neki inni, hogy a lelki szomjúságára válaszol. És ez az asszony úgy tér haza, hogy már nem szomjas. Ez is egy fontos, amikor az irgalmaság cselekedeteiről gondolkodunk, hogy a testi, fizikai szomjúság mellett, vagy az éhezés mellett gondoljunk a lelki éhezésre, a lelki szomjúságra. Kik vannak körülöttem, akik lelkileg szomjasak? Ugye az irgalmasság cselekedetei erre is tanítanak, hogy ne legyünk önző emberek. És mindennek, ami a Bibliában erről szól, ugye mindennek ez a célja, és ez a legfőbb célja, hogy tanít arra, hogy szeressük a másikat, tanít arra, hogy figyeljünk a másikra, tanít arra, hogy fontos a másik. Az irgalmaság cselekedeteinek az első részét itt befejezzük, ugye az étkezésről és a folyadék fogyasztásról és az étkezés szentségéről és a víz szentségéről, a testi és a lelki éhezésről szóló kis beszélgetésünket. Köszönjük, hogy velünk tartottak ezen az estén, vigyázzanak egymásra, vigyázzanak magukra, és keressék azokat, akik fizikailag és lelkileg éhesek és szomjasak, és tegyenek meg mindent azért, és tegyünk meg mindent azért, hogy oltsuk a világnak a fizikai és a lelki szomjúságát. Talán ez a legszebb feladatunk és a legnemesebb küldetésünk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Kedves hallgatóink! Elhangzott Hitvalló című műsorunkban Marosi Balázs atya, a Miskolc diósgyőri római katolikus plébánia híveivel beszélgetett. Műsorunk a 2021. május 20-ai adásunk ismétlése volt. Műsorunkat 23 óra 25 perctől megismételjük.
3: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
4: Megalakult a Katolikus Caritas mentőszolgálat. Célja, hogy a segélyszervezet újabb területen tudjon gyors, szakszerű és hatékony segítséget nyújtani a bajba jutott emberek számára. A szervezet az MT-hez eljutatott közleményében idézi Zagyva Rihárdot, a Katolikus Caritas országos igazgatóját, aki azt mondta, a szervezet küldetése jelen lenni a kiszolgáltatott, bajba jutott emberek mellett. Az új mentőszolgálat ennek a küldetésnek a folytatása, szervesen illeszkedve a Caritas életvédelmet szolgáló programjaihoz. A Caritas mentőszolgálatának megalakulása nem csupán egy jármű beállítást jelenti, sokkal inkább annak megerősítését, hogy minden emberi élet érték. Szolidaritási akciót hirdet az Ökumenikus Segélyszervezet, a venezuelai földrengés károsultjainak megsegítésére. A 1353-as adományvonalon hívásonként 500 forint adománnyal segíthetők a bajba jutottak, közölte a karitatív szervezet. A közleményben felidézték, hogy szerda este súlyos földrengés rázta meg Venezuela fővárosát és környékét. A hetes erősséget jóval meghaladó rengések jelentős károkat okoztak Caracasban. A több mint 20 utórengés következtében számos további épület dőlt össze. A katasztrófa eddig 32 halálos áldozatot követelt, és 700-nál is több sérültet látnak el. Számuk az idő előre haladtával várhatóan növekedni fog. Tették hozzá azzal együtt, hogy a rengések következtében többszintes épületek omlottak össze, akadozik a közlekedés, szünetel az áram- és üzemanyagellátás, a fennakadások nehezítik a mentési munkálatokat is. Az egész országban érezhető földmozgások károsultjainak várható számát a geológusok több mint 10 000 főre teszik. Egyes becslések szerint ez a szám akár elérheti a 100 000-et is. Súlyog Tamás részvétét fejezte ki a venezuelai földrengés áldozatainak. Megdöbbenéssel értesültem a Venezuelát sújtó rendkívüli erejű földrengésekről. Őszinte részvétem az áldozatok családjainak, a sérülteknek mielőbbi felépülést kívánok, fogalmazott a köztársasági elnök. Hatékonyan működik a hőségriadó miatt elindított országos intézkedés sorozat, az úgynevezett vörös kód protokoll. A megtett intézkedéseknek köszönhetően a szociális és gyermekvédelmi ellátórendszer biztonságosan működik. Rendkívüli esemény nem történt, közölte a Szociális és Családügyi Minisztérium. A minisztérium első lépésként felmérte a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő 81 intézményt, és az eredmények alapján célzott hőségtervet dolgozott ki. A legveszélyeztetettebb 23 intézményben összesen 5 mobil klímát, 12 állóventilátort és 13 split klímaberendezést szereztek be. Ezek közül 10 már üzemel, a fennmaradó 3 telepítése folyamatban van. Kiemelt figyelmet kapott az ivóvízellátás biztonsága is. A szakemberek 28 olyan intézményt azonosítottak, ahol vízellátási kockázat merülhet fel. Betegszimulátor segíti ezentúl a gyermekápolókat és gyermekorvosokat a Bethesda Gyermekkórház Skill laborjában. A hiperrealisztikus csecsemő szimulátorral életmentő beavatkozásokat gyakorolhatnak a szakemberek biztonságos környezetben. A kórház közleménye szerint a 20 millió forint értékű baba szimulátort a Magyarországi Református Egyház támogatásával, a református pályázati és beruházási szolgálat közreműködésével szerezte be az intézmény az ápolásfejlesztési program részeként. Észak-Korea bejelentette, hogy nukleáris fegyverekkel szereli fel haditengerészetét, és több nagyméretű, akár 10 000 tonnás hadihajó építését is tervezi, közölte az állami média. Kim Jong-un észak-koreai vezetője közben bírálta Dél-Korea és az Egyesült Államok katonai fejlesztéseit is, amelyek szerinte növelik a térség feszültségét. Franciaországban először azonosítottak ebolás esetet. Az érintett orvos Kongóból tért vissza Európába, ahol 5 hete járvány tört ki. Végül az időjárásról. Felhőtlen, derült, napos idő várható. A középső és déli délkeleti megyékben képződhetnek gomoly felhők, melyekből utóbbi részeken egy-két zápor sem kizárt. Olykor megélénkül az északi a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 31 és 37 fok között alakul. Este 21 és 31 fok között várható a hőmérséklet. Híreinket hallották.
5: Reklám.
6: A győzelem mindig felejthetőbb, mint a vereség, vallja a Képmás címlap interjújában Márton Gréta kézilabdázó. A júniusi számból megtudhatjuk, miként küzdhetünk meg a kihívásokkal, mit gondol egy boncmesternő az életről, és hogyan látja a világot a Z-generáció. Barangolhatunk a hagyományai törző vajdaságban, a jeges Grönlandon és az örökké nyüzsgő New Yorkban. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
7: A 46. Kaláka Fesztivál ismét Egerben. Nagyon örömteli esemény, ez mindenkinek, felnőtteknek, gyerekeknek, főleg az érsekkertben lesznek a rendezvények, 25-én színházi est lesz, és aztán gyerekeknek délelőtt persze, szombaton, vasárnap, és nagy koncertek lesznek. Például ott lesz Paja Beja, ott lesz Szalonna és Bandája, ők még egy kis táncalávalót is látszanak. Aztán lesz egy Cseh Tamás Est, lesz Ferenci Gyuriék, lesz a Kaláka koncert, lesz hát a Névadó, és a Söndörgő együttes. Mondhatnám még tovább a programokat, de azt hiszem az a legjobb, ha mindenki megnézi a kalakafesztivál.hu honlapon, 46. Kaláka Fesztivál. Június 25-én.

0: Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
1: Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
2: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
1: Nem csak katolikusoknak.
2: keresztényélet.hu.
3: Reklámot hallottak.
4: A lélek útjain.
5: Kedves hallgatóink! Műsorunkban Szabó József Miskolc diósgyőri plébános beszél a hitelességről.
6: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Uram Jézus Krisztus, add meg nekünk a tiszta szívűség kegyelmét. Add meg nekünk azt az ajándékot, hogy tudjunk hitelesek lenni, hogy ne kelljen magunkat megjátszani, mást előadni, mint amik vagyunk. Add meg nekünk ezt az igazi belső szabadságot, a benned való örömet, és ennek a kisugárzását az életünkben. Uram, add, hogy ne a gyümölcsöket nézzük legfőképpen, hanem a veled való kapcsolatot, az ebből fakadó belső szabadságot, békét és örömet. Ez lenne a legfontosabb, és ebből tudjunk minél több embert megajándékozni. Krisztus a mi Urunk által. Az előadás elején szeretném mindenképpen tisztázni magát a hitelességnek a fogalmát is, azért, mert amikor olvassuk az evangéliumot, láthatjuk, hogy Jézus sokszor a farizeusok ellen elég keményen felszólalt. Úgy a bűnösöket is elfogadta, megbocsátott a házasságtörő asszonynak is, mennyire többé ne vétkezz. Tehát aki alázatos volt, azt Jézus mindig felemelte, meggyógyította, bármilyen bűnös is volt. Viszont a farizeusok, akik önmagában jó emberek voltak, megtartották a parancsokat, a törvényeket, a farizeus és a vámos történetében, a farizeus azzal dicsekszik, hogy ő még sokkal többet adott ki a tizedekből, mint ami elő volt írva, tehát túl teljesítette a törvényeket, vagy a gazdag ifjú is oda ment Jézushoz, és igazából azt mondta, hogy nekem már a 10 parancsolat, azt én már mindent megélek, úgy is neveltek, hogy van-e még valami, amit tehetek azért, hogy eljussak a mennyek országába. És vagyis, hogy ezek jó emberek voltak, nem önmagában, akik nem tudom milyen nyilvános bűnösök. Akkor mi volt velük a baj? Mi az, hogy valaki nem hiteles vagy farizeus? Vagy elnézést, ha ezt fogalmazom meg, a börtön tele van hiteles emberekkel, mert ők fel is vállalják azt, hogy ami velük történt, meg el is mondják, mi is a hitelesség. 14. Leó pápa ebben az évben szeptember 28-án egy szentmisében ezt mondta a katekétáknak, akik a Rómába mentek zarándokolni. A katekéta a szónak az ember egy olyan szónak, amelyet a saját életével mond ki. Így a hitoktatás tanúságtétel, melynek feladatát Szent Ágoston így látja, mindent úgy magyaráz el, úgy, hogy akik hallgatnak rád, higgyenek, és miközben hisznek, a hitben reménykedjenek, majd a reményben szeressenek. És megint a hitelesség, a tanúságtétel, és ami persze ez a tanúságtétel önmagamban is reményt ébreszt, meg más emberekben is. A reménynek az emberei leszek. Megint folytatja tovább Leó pápa. Ebben a tekintetben ti katekéták, hitoktatók, Jézus azon tanítványai vagytok, akik az ő tanúságtevői lesztek, mert szolgálatok neve a görög katekeim igéből ered, ami szóbeli tanítást, visszhangzást jelent. Azt jelenti, hogy a katekéta a szónak az ember egy olyan szónak, amit a saját életével mond el. Éppen ezért a szüleink, a mi első katekétáink, akik elsőként szóltak hozzánk, és tanítottak meg minket beszélni. Ahogy a mi magunk megtanultuk anyanyelvünket, úgy a hit hirdetését sem lehet másokra ruházni, hanem ott történik, ahol élünk. Mindenek előtt otthonainkban, az asztal körül, ahol adódik egy hang, egy gesztus, egy arc, amely Krisztushoz vezet, és így a család megtapasztalja az evangélium szépségét. Majd még egy-két idézetet szeretnék Leó pápától, azonban most szeretnék ugye mélyre menni, és megint úgy szembenézni a realitásokkal, hogyan válik valaki farizeussá vagy képmutatóvá, vagy mi az, hogy valaki nem hiteles ember. És persze többféle motiváció lehet, én abból indulok ki, hogy valakiben nem rossz szándék van, nem valami rosszat akar, hanem az élete valahogy szétnyílik, valamerre sodródik, és abban a helyzetben találja magát, hogy ismeri az evangéliumot, tudja, hiszen tanítja is, meg hitoktató, meg erről kell beszélni, tehát főállású példakép vagyok, aki ezeket tudja is. Másrészt viszont azt érzem, hogy az életem, a bensőm elszakad ettől a tanítástól, amit tudok én elméletben, de belül már nem tudok vele azonosulni. És azt érzem, hogy fáradt vagyok, hogy ideges vagyok, hogy csalódott vagyok, hogy az Istenre dühös vagyok, mert miért nem segít, miért ilyen gyerekeket bízott rám, miért ilyen nehéz helyzetben vagyok, miért ebben a faluban, miért ennyien vannak, sok-sok az a miért, amire nem tudok válaszolni, de tele vagyok kudarcokkal, vagy sok kudarc van az életemben, öröm kevés, és ebben a helyzetben nekem mosolyognom kellene, vagy el kellene játszanom azt, hogy én milyen boldog vagyok, és hogy belőlem sugárzik Krisztus szeretete, és közben, hogy tudom, hogy mi lenne az elvárás, belül pedig azt érzem, most legszívesebben ütnék, vagy ordítanák, vagy valamit tennék, és ebben a feszültségben, és megint hagy hangsúlyozom kicsit, erről az oldalról szeretném megközelíteni, hogy itt nem rossz indulatú emberekről van szó, hanem akinek az életek széthasad ilyen szempontból, hogy van az igazi tanítás, amit tud is, ismer is, vágyódik is rá, másik oldalon pedig az élet, a különböző hatások, amik rám hatnak, visznek másfelé, és közben nekem el kell játszanom azt, és ezt eljátszani, ezt nem rossz indulattal mondom, hanem hogy úgymond a cégnek, ezt is idézőjelben teszem, hogy a cég neve az menjen, az Egyház Krisztus szeretete, ezért a mundér becsületéért elkezdek valamit kifelé mutatni, amit egy darabig tudok mutatni, de utána azért látszódik, hogy mögötte más van, és hogy valaki elhiszi, vagy valaki, hát úgy van vele, hogy ez a munkája, tehát főállású, fizetett példakép, és tulajdonképpen ezért erről kell tanúságot tenni, és hogy próbálkozik, de belül már szétszakadt. És persze a mai fiatalok számára úgy érdekes, hogy ők nagyon sokszor mondják, hogy valaki hiteles vagy nem hiteles. Persze megvan a maguk értékrendje, hogy mi szerint mondják ezt, aki igazán szókimondó, aki megmondja a tutit, igazából sokszor az a hiteles, nem is önmagában az élete. Vagy aki például akármilyen bűnkövetel, de én megmondom, én felvállalom. Én vagyok a hiteles, aki pedig próbálja tenni a jót, persze a bukdácsol, de akkor is teszi a jót, próbálja kifejezni, ezeket már sokszor nem hiteles embereknek mondják. És a hitelesség, az gyakorlatilag az bennem dől el. És megint tegnap is már utaltam rá, hogy most nem diákoknak beszélek, hanem hitoktatóknak, ennek a saját hitelességük az, amit fontos, hogy megérjenek, de még tovább megyek, a hitelesség az már egy gyümölcs. Igazából itt az alapvető kérdés, hogy az evangélium számomra az mennyire öröm. És ezt az örömet tudom-e megélni, tartani olyan körülmények között, amikor sokszor a külső körülmények azok eléggé rosszak vagy nehezek. Persze ott is van jó is, rossz is, sok minden változik, tehát nem ilyen egységes, homogén a környezet, de ez vonatkozik még a családra is, amikor már munkán kívül vagyok, a baráti kapcsolataimra, a templomba járásra, ott hogyan élem meg magamat, amikor a forráshoz megyek, az tényleg forrás-e, vagy egy programmal több, ott kell feszíteni, hogy a gyerekek lássanak, és utána pecsételni, hogyan élem meg ezeket a részeket, és persze utána jön a fő, amikor elmegyek iskolába, és ott tanítok, és a gyerekeknek beszélek, vagy akár felnőtteknek is, vagy felnőtteket tanítok. és ez az alap, hogy én belül ezt hogyan élem meg. És az igazi kihívás számunkra ez, és most legfőképpen erről szeretnék beszélni, hogy ezt az életemben az első helyre helyezzem, és itt a hitelesség az alapvető kérdés, de még mélyebbre megyek, nem a hitelesség az már gyümölcs, hanem az evangélium mély megélése, az Istennel való kapcsolat mély megélése, az ebből fakadó belső szabadság, békesség és öröm. Igazából ez az én legmélyebb, legerősebb vágyam. Tehát ne abból induljunk ki, hogy a gyerekeknek mire lenne szükség, mert ha úgy veszük, Jézus sem volt hiteles, ahogy akkor látták. Ő is összehasonlították keresztelő Szent Jánossal, ő, aki az igazi aszkéta volt, Jézus meg ilyen borissza, falánk ember, aki szóbál mindenféle jöttmentekkel, bűnösökkel, vámosokkal, utcanőkkel, bűnös asszonnyal, mindenkivel, tehát őt sem tekintették hitelesnek, tehát a környezet akar akármit csinál, úgyis lehúz. Persze van, aki valósan nézi ezt a hitelességet, de sok mindent kapunk mi kívülről, de nem ez a legfontosabb, hogy ők mit mondanak, hanem belülről, amikor magamnak felteszem a kérdést ezzel kapcsolatban, hogy az én benső megelégedettségem, az evangéliumnak a szív, az Istennel való kapcsolat, az mennyire élő bennem, és ezért én vagyok a felelős. Persze vannak lelki gyakorlatok, lelki vezető segítség, akár ilyen pszichológiai szinten, lelkéleti szinten, sokféle dologból tevődik ez össze, de ezt én kérem, én irányítom, én nekem az igényességem, hogy ebben szeretnék haladni, és szeretnék növekedni, és ezt nem engedem el, nem adom fel, mert egyrészt, ha ezt elengedem, és sokszor az a hivatkozási alap, azért nincs nekem időm imádkozni, mélyebben foglalkozni magammal, mert akkor nem lesz időm elég készülni, tanítani egyéb dolgokat, de utána visszahat, mivel az számomra sokszor nehézséget jelent önmagában is tanítani az munka, akár milyenek a gyerekek, önmagában az fárasztó meg munka. És hogy ebben elfáradok, és nincs időm töltekezni, akkor mindenképpen ez negatívan fog visszaütni, és utána azt érzem, hogy én is fáradt vagyok, és ideges, a gyerekek se veszik át, akkor utána visszautalnak arra, hogy na mi van, tanárnő, fogy a türelem, vagy látszik, hogy egyre szomorú meg idegesebb, akkor milyen Krisztus követő maga, nagyon könnyen visszalőnek, ha még nem is mondják ki, persze felnőttek is, ezt megfogalmazzák, és akkor hol van itt az evangélium meg az örömért, hagyj lássam, hogy akkor minek örül. Tehát tudnak kegyetlenek lenni a gyerekek, persze önmagában ez nem baj, de hogy nagyon könnyen úgymond szembesítenek azzal, hogy most akkor hogy is vagyunk, vagy mi is történik velem. És persze ilyenkor még idegesebb leszek, vagy még feszültebb, mert egyrészt érzem, hogy igazuk van, fáradt vagyok, mert értük dolgozom, közben nincs időm töltekezni, mert értük dolgozom, de nem tudok úgy értük dolgozni, mert fáradt vagyok, és valami ördögi kör elindul, ami utána engem is ledarál, és kevés lesz a gyümölcse. És hangsúlyozom, ez logikai elsőbség, hogy Jézus Krisztus legalább az evangéliumot én élvezzem, utána erről beszélek, a többivel meg majd meglátjuk, hogy mi lesz vele, de először én akarok neki örülni, és ebből akarok továbbadni valamit mindazoknak, akik rám vannak bízva, vannak, akik úgy tanterv szerint, meg vannak valakinek felesége, férje, családja, szomszédok, akik nincs benne a tanrendben, de mégis tulajdonképpen ugyanezt a tevékenységet folytatom, a tanúságot tenni a hitemről, és tanúságot tenni az életemről. Amikor megint a hitelesség, nem hitelességről beszélünk, vagy a farizeizmusi lelkiségről, akkor ennek több árnyalata is van. Egyrészt úgy is, hogy szeretnék valamit, de nem érem el. Killódok, próbálom magam megjátszani, és sokszor belekeseredek, vagy nagyon sok keserűséget, szomorúságot élek át, és elvesztem az örömömet, főleg hosszú távon. Lehet ennek persze rengeteg árnyalata, de egy másikat is ki szeretnék emelni, ez pedig az, amikor magát a célt veszem lejjebb. tulajdonképpen azt mondom, hogy az evangélium, amit Jézus mond a pápák, az nagyon szép, nagyon jó, de itt ebbe a faluba, hogy nem működik. Kíváncsi lennék ki Jézus, hogy ő mit csinálna itt. Hogyha ilyen lenne a főnöke, ilyen lenne a férje, hogyha a felesége, vagy a rokonai, vagy a gyerekek ilyenek lennének, én szerintem ő sem tudna mit csinálni itt, és hogy amit Jézus mond, azt lehetetlen megélni, és innentől kezdve lehozom a célt, és utána úgy tekintek magamra, mint aki tényleg hiteles vagyok, de ilyen emberek között, mint ti vagytok. Ez a maximum. És igazából ez egyrészt úgy magamot felszabadítom, de ez már veszélyes. Amikor az evangéliumot kilúgozom, elveszem az erejét, és azt mondom, hogy Jézus tanított, de igazából ez már kiment a divatból, mondjuk ki. És én, Szabó József pap, vagy valaki hitoktató, azt mondom, hogy Jézusom, lejárt a szabatosságod. Nem mondom, hogy még egy-két dolog úgy igaz, de már a mai korban nem működik, de én hiteles vagyok, de gyakorlatilag hát nem lehet többet adni, és beletörődök, és onnantól kezdve már ilyen felszínesen kezelem az egészet. Igazából itt már feladtam nem csak a tanításnak a mélységét, hanem már a magam életében az igényességet is feladtam, vagyis már nem keresek többet, azt gondolom, hogy az evangéliumban, az Istennel való kapcsolatban, az ima életben, a lelki életben már nincs több. Nagyjából voltam lelki gyakorlaton, ennyi a maximum, ezt már tovább nem lehet fokozni, ennyi van, ezt tudom, ebből valamit továbbadok. Nekem sem túl nagy öröm a gyerekeknek se, de hát ilyen az élet alapon, és akkor így haladok tovább. És mondom, van még nagyon sok árnyalata ennek, azonban vannak ilyen kísértések, hogy a célt azt leveszem, és onnantól kezdve nincs is nagy kihívás, már a hitelesség fel sem merül, mert én az vagyok, én mindent megtettem. Sőt, még sokkal többet is, mint a farizeus és a vámos történetében, még sokkal többet is. Eleve, hogy ilyen emberekkel foglalkozok, már önmagában én hős vagyok. És hogy Jézus megveregetheti a vállamat, mert mennyi mindent teszek. Igazából elengedtem valami nagyon mély bensőt, és onnan a hősként hozom ki magamat. Ez úgy hárításnak nagyon jó, azonban az evangélium meg a hitelesség szempontjából viszont rossz. De itt már a célt vettem le, és meg is magyaráztam, hogy ennyi az egész. Szeretném folytatni az idézetet, ami 14. Leó pápa mondott szeptember 28-án. Így tanítanak a katekéták, hogy az olasz nyelv mondja, insegnano, vagyis jelet, szennyút visznek benne, belső nyomot hagynak. Így amikor a hitben nevelünk, nem leckét adunk, hanem az élet igéjét helyezzük a szívbe, hogy az jó gyümölcsöt teremjen. A Deográciás nevű diakónusnak, aki megkérdezte Szent Ágostontól, hogy miként legyen jó katekéta, ő így válaszolt. Mindent úgy magyaráz el, hogy akik hallgatnak rád, higgyenek, és miközben hisznek, a hitben reménykedjenek, majd a reményben szeressenek. Amikor így a hitelességre nézünk, akkor itt is előjön, hogy jelet hagyok. Tehát mindenképpen egy jel, amit én mondok, az igazság. Azonban a legfőbb jel mindig az életérzés, amit én megélek, ami egy összetett komplex dolog. Benne van az én magánéletem, az én örömöm, az Istenben való bizalom, abból milyen öröm, remény, benső békesség fakad, amit én megélek a mindennapokban. Persze, hogy vagyok szomorú, persze, hogy én is vagyok ideges, van bennem aggodalmaskodás, de alapvetően az életérzésem mit tükröz, mert gyakorlatilag azt adom tovább. És itt is Leó pápa emlékeztet bennünket, emlékezzünk arra, hogy senki sem ad abból, amilyen nincs. És a nem hitelesség ez ebből fakad, hogy olyat szeretnék adni, ami nekem nincs. Elmondom én, meg próbálom, meg igazam is van, amiket mondok ezekről, de az nekem nincs, én azt nem élem meg, attól távol vagyok. És persze, hogy nem 100%-os, hogy még nem böjtölök tökéletesen, addig a böjtről nem beszélek. Tehát nem erről van szó, mert mindenképpen azért emberek vagyunk, azért ott vannak a gyengeségeink, hibáink, hiányosságaink, azonban amin van, ami számomra fontos, amit megélek, azt akarok továbbadni, amikor valaki az életét adja az Úrnak is. Mindig ez bennünk ott él, hogy van az az énem, amit én szeretnék elérni, ez az ideális énem, meg van az aktuális énem, ahol én tartok. Sokszor, amikor valaki az élethit adja át, akkor azt akarja átadni, ami az ideális énem. És hogy Jézusom, neked adom az egész életem, ezt meg azt, és életem van, de sok minden, amit felajánlok, azt adom oda Jézusnak, ami még nincsen. Szeretném, vagy tudom, hogy az lenne a jó, és ezért fontos, és a lelkiletnek is alapja, hogy a saját gyengeségeimből kiindulva az imádságban Jézusnak is azt adjam, amim van. Mindig ez a hitelesség alapja, mindig azt adom, amim van. És amikor erről elmékerünk, azt is látnunk kell, hogy amim van. Megint nem egyfajta ilyen, mint egy amerikai filmekben, hogy szól a zene, én mosolygok, és gyakorlatilag, hogy majd szétcsattanok a boldogságtól, és erről beszélek. Tehát nem ilyen fajta idealisztikus dologról van szó, mert amim van, ebben benne vannak a harcaim is, a lelki életben. Amikor el is mondok persze a gyerekek is, hogy hány évesek vagy felnőtteknek, hogy nekem is, hogy milyen kísértések voltak, hogy a munkáján mellettem szitták az Isten, meg csúnyán beszéltek, és ott volt, hogy gyáván csendben legyek, és éreztem is, hogy sokkal egyszerűbb lenne, persze magamban majd elimádkozgatok, és hogy megszólalni, hogy gyerekek, ez az én Istenem, meg a tiétek is, különben csak nem tudtok róla, nagyon kérek, hogy ezt most hagyjátok abba. És ez sok kellemetlenséggel jár, és hogy én is, amikor ezt kimondtam, először féltem, utána rám nézett mindenki, volt, aki úgy be is szólt nekem, volt, aki meg is lepődött, és sose szóltam még senkinek vissza, és utána volt, aki abba is hagyta, és legközelebb láttam, hogy így akarnak beszélni, már rám nézne, és legyintenek, hogy itt van, és hogy hagyjátok, hogy most ne beszéljetek így. És például ez sem az, hogy én megjelenek való sugárzó arccal, és akkor mindenki virágzik, hanem gyáva voltam, féltem, de kértem az Urat, és remegő hangon kimondtam azt, hogy. Tehát a hitelesség az nem egy idealisztikus képet jelent, hanem mindig egy utat is jelent, amin én végigmegyek, és amit én is megélek, de bennem van a cél. Amikor például arról is van szó, hogy most emberek bűnösek, sokszor azért nem merünk tanúságot tenni sem, mert amikor valakinek azt mondom, hogy amit te most tervezel, az nagyon súlyos bűn. Az lehet például akár egy abortusz, hogy megtudom, hogy valaki itt a környezetemben erre készül, vagy válásra készülnek, vagy nem tudom, milyen súlyos bűnt akarnak elkövetni, és félek szólni, mert egyből azt mondják, hogy te beszélsz, neked is vannak ilyen meg ilyen gyengeségeid. És megint mi a hitelesség? Igazából inkább nem szólok semmit. Vagy a hitelesség, hogy amit teszel, a súlyos vagy halálos bűn. Az a léleknek a halálát jelenti. Persze úgy is azt csinál, amit akar, de akkor is ezt ne tedd meg, mert ez súlyos bűn. Hogy te is bűnös vagy, igen, sajnos az vagyok, de dolgozok rajta azon, meg imádkozok sokat azért, hogy ezek a bűnök ne legyenek ott az életemben. Tudom, hogy hol van a gyóntatószék, kérem az Urat, hogy bocsásson meg, és mindig talpra állok, és már rengeteget fejlődtem, és a következőkben is fogok. Tehát tényleg vannak gyengeségeim, de én a rosszra nem mondom azt, hogy jó. A bűnre nem azt mondom, hogy nyugodtan lehet, hanem a bűn az bűn, és ilyen súlyos bűnöktől már nagyon távol tartom magamat, és vannak gyarlóságaim sajnos, tudok róla, sőt sokkal többről tudok, mint amit ti tudtok.
5: Kedves hallgatóink, Szabó József, Miskolc Diósgyőri plébánost hallották.
3: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.

0: Karitás percek.
1: Szép napot kívánok, szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a szerkesztő Papildikó vagyok. Mentőszolgálatot indít a Katolikus Karitász, amely az országos mentőszolgálattal együttműködve vesz részt a sürgősségi betegellátásban. A június 23-án a szervezet budapesti központjában tartott sajtótájékoztatón elhangzott, az elmúlt 2 év széles körű összefogásának köszönhetően jött létre a Karitász mentőszolgálat, amely egy kombinált mentőorvosi, illetve mentőtiszti gépkocsival működik. Zagyva Richárdot, a Katolikus Karitász igazgatóját hallják.
2: Nagy öröm tölti el a szívünket, hogy egy új szolgálat indul útjára. Idén a 95 éve alakult, és aztán megszüntetett, majd 35 éve újjáalakult Caritást is ünnepeljük, és a kezdettől fogva ugyanaz a küldetés, ott lenni a kiszolgáltatott emberek mellett. Az életvédelme különösen fontos számunkra. Ezt a célt szolgálja sok krízishelyzeti program mellett, határon túli területeken működő orvosmissziónk is, és ma ezt a szolgálatot bővítjük egy újabb területtel. A Caritas mentőszolgálat megalakulása nem csupán egy jármű üzembe állítását jelenti, sokkal inkább annak a megerősítése, hogy minden emberi élet érték. A Caritas mentőszolgálatának talán legkülönlegesebb értéke az maga a létrejöttének a módja. Ez a szolgálat ugyanis egy összefogásnak a gyümölcse. Orvosok, mentőtisztek, egészségügyi szakemberek vállalták, hogy önkéntesként szolgálják a bajba jutottakat. A működéshez szükséges feltételek jelentős részét támogatók segítsége teremtette meg. A Caritas mentőszolgálata tehát egy valódi közösségi mentőszolgálat, egy olyan kezdeményezés, amely sok ember nagylelkűsége és szakmai tudása találkozása után jött létre. Külön köszönettel tartozunk az Országos Mentőszolgálat vezetésének és munkatársainak az együttműködésért, szakmai támogatásért és a bizalomért, és szolgálatunk az Országos Mentőszolgálattal együttműködve végzi majd munkáját, hozzájárulva a sürgősségi betegellátás közös feladatához. Szeretnék ugyanakkor köszönetet mondani a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat mentőszolgálat vezetőjének, munkatársainak is. Ez az elmúlt időszakban szakmai segítséget nyújtottak, tapasztalataikat osztották meg, és az eszközök biztosításában is segítettek nekünk. Ez a testvéri együttműködés egy újabb szép példája. Szeretném megköszönni ugyanakkor az elődömnek, Kécsi Gábor atyának is, aki itt most jelen van, azt a látást és azt az elkötelezettséget, amivel 2 évvel ezelőtt, nyár végén, dr. Horváth Tamással együtt elindították ezt a gondolatot, kezdeményezést. A Caritas mentőszolgálat gondolata akkor született meg, hosszú előkészítő munka, tervezés, kitartó építkezés eredménye. Mi csupán gondoztuk ezt az elvetett magot, és nagy öröm számunkra, hogy ma együtt láthatjuk ennek az eredményét. Köszönet életi mindazok munkatársakat, önkénteseket, támogatókat és jótevőket, akik hittek ebben az ügyben, és hozzájárultak, hogy ma elindulhasson ez a szolgálat. Az utóbbi évtizedek pápái gyakran emlékeztettek bennünket, hogy az egyház nem maradhat bezárva önmagába, hanem ki kell lépni az emberek közé, különösen azokhoz, akik segítségre szorulnak. A Caritas mentőszolgálata ennek a kilépő, cselekvő szeretetnek egy új formája, egy olyan szolgálat, amely egyszerre hordozza a szakmai felkészültséget és az evangéliumi irgalmasság lelkületét. Kérjük a Jóisten áldását erre az önkéntes szolgálatra, szakemberekre, támogatókra. Adja, hogy ez a szolgálat, a mentőautó és a mögött álló közösség mindig a remény, a biztonság és az irgalmas szeretet jelképe legyen.
1: Pápai György, az Országos Mentőszolgálat orvosigazgatója rámutatott, hogy bár a két szervezet különböző formában működik, a Katolikus Karitász és az Országos Mentőszolgálat közös küldetése az emberi élet védelme.
3: Jó itt lenni, önöket látni, önökkel együtt lenni, öröm és megtiszteltetés ez számomra és a mentőszolgálat számára, hogy egy ilyen napon beszélhetünk arról, ami közös a mentőszolgálatban és a Katolikus Karitászban, a hitvallása, a munkája, a szakmaisága, az önkéntesség és ez a fajta szerepvállalása, amely eljutott idáig, hogy egy ilyen mentőszolgálat a Caritas berkein belül is elkezdi a munkáját a közös cél érdekében, az emberi élet megmentése céljából és érdekében. Másképp vezet az utunk a mindennapokban a mentőszolgálat és a Caritas esetében más eszközöket használunk, de egy dolog közös, mindebben, hogy a beteg emberekért tesszük a mindennapi munkánkat, a bajba jutottakért, akiknek esetleg nagyon sokszor egy segítő kéz, egy jó szó többet jelent akár, mint nagyon sok más, vagy anyagi javak. És ebben a mentőszolgálat is hisz a maga 138 évével, és azt gondoljuk, hogy a Katolikus Karitas is az elmúlt években hasonlóan gondolkodott, és hasonlóan tette a mindennapokban munkáját és tevékenységét. A Karitas több mint

0: Azt gondolom, hogy önök tudják a legjobban itt dolgozók és a Caritas Berkében belül lévők, hogy milyen nagyszerű munkát végeztek az elmúlt években a külföldi missziók esetében, a Covid-pandémia esetében gyakorlatilag a közös munkára is még emlékezhetünk, orvosmissziókra, amelyekkel külföldön magyar honfitársainkat, magyarokat is elláttak, bajba jutottakat, segítettek, szűréseket végeztek, és gyakorlatilag valóban az ember élet mentése érdekében tették le a munkájuk véget. A Katolikus Caritas tehát a mai naptól egy új mentőszervezetként jelenik meg a palettán, mentőszolgálat irányítás alatt és égisze alatt. Magyarországon és főleg Budapesten jellemző az, hogy egyházi intézmények mentőszolgálatokat hoznak létre, mentőket önkéntes segítőikkel, önkéntesen munkájukat végezve adják a mindennapokban ahhoz, hogy kiegészítsék, segítsék, támogassák a mentőszolgálat napi működését és a mentési feladataik elvégzését, és ez valóban az ember élet védelme érdekében egy közös tevékenységünk és közös munkánk és hitvallásunk. A Caritas mentőszolgálat létrejötte tehát azt üzeni, hogy ez a segítségnyújtás kultúrája alapos gyökereket vett Magyarországon. Ismerve a szakmai vezető főorvosurat és a szakmaiságért felelő kolléganőket, főorvosasszonyt és a többi kollégánkat, azt gondolom, hogy a legjobb kezekben van az itteni mentőszolgálat, mint szakmaiságát, mint tudását, felszerelését és napi működése tekintetében, és ezt köszönjük is nekik, hogy ők itt ebben részt vállalnak és megszervezték, és támogatják ennek a létrejöttét, működését és a napi mentési tevékenységet. Szeretném megköszönni tehát még egyszer a Katolikus Caritasnak, hogy együttműködhetünk mi országos mentőszolgálat önökkel, hogy együtt végezhetjük a munkánkat, és hiszük azt, bízunk benne, hogy a következő években is együtt fogjuk szolgálni Magyarország mentését, mentésügyét, a bajba jutottakat, és a szakmai tudás, az önkéntesség és a szerepvállalás a közös emberi szolidaritás vonalában végezzük majd a napi munkánkat, tevékenységet.
1: Horváth Tamás, a Caritas mentőszolgálat vezetője elmondta, a gépkocsi életmentő beavatkozásokat, újraélesztést, vérzéscsillapítást, a beteg állapotának stabilizálását segítő eszközöket tartalmaz, amelyekkel a szakemberek a beteg biztonságos szállításra való előkészítését végezhetik. Jelenleg 8 önkéntes, köztük orvos, mentőtiszt, ápoló és gépkocsi vezető heti egy napban látja el a mentőszolgálatot.
2: Ötlet körülbelül 2 évvel ezelőtt született meg, amivel megkerestem Écsi Gábor atyát, aki tovább gondolásra méltónak gondolta és tekintette ezt az ötletet. Néhány hónappal később elkezdődött az operatív megvalósítás szakasza, ami most jutott el odáig, hogy egy hónapja már érvényes NNGK mentési engedéllyel rendelkezünk, és mostanra sikerült a technikai feltételeket is biztosítani. Ennek a útnak már néhány állomása elhangzott. Az első az az országos mentőszolgálattal való kapcsolatfelvétel és az együttműködés megkezdése volt. Hogy ez mennyire bizalmi alapokon áll, a jelen pillanatban is, talán mi sem jelzi, vagy legalább számomra egyértelműen az jelzi, hogy az országos mentőszolgálattal egyébként törvényi kötelezettségként megjelölt együttműködő szerződésünket, amely általában mindig a NNGK engedély megszerzését követően kerül megkötésre. Mi már jóval ezen engedély előtt aláírtuk és megkaptuk. Köszönjük ezt a bizalmat, és igyekszünk ezt meghálálni a jövőben is. A másik partnerünk, természetes partnerünk, ahogy elhangzott, és támogatunk a Magyar Máltai Szeretetszolgálat, ezen belül is a mentőszolgálata, akivel az első konkrét tervektől fogva már egyeztetünk, és egy szoros szakmai együttműködést tervezünk a jövőben is. Ennek az autónak, mentőautónak a típusa, ami egy kombinált mentőorvosi, illetve mentőtiszti gépkocsi, pontosan ez volt a célja, hogy egy kiegészítő olyan jellegű mentési kapacitást hozzon létre az önkéntes palettán, ami jelen pillanatban még nem nagyon van. Terveink között elsősorban az szerepel, hogy az önkéntes mentést erősítsük. Az utóbbi években, évtizedekben megváltozott az önkéntesség jellege és hozzáférhetőség. És régen elég volt meghirdetni egy eseményt, és akkor arra rengeteg önkéntes jelentkezett. Ma már nem egészen így van. Ma már inkább a Mohamed megy a hegyhez elműködik, meg kell keresni azokat a helyeket, ahol az önkéntesek vannak, és megszólítani őket minél szélesebb körben. És a Caritas országos szervezeteiben is rengeteg önkéntes van, akik erről a lehetőségről még nem tudnak, de reméljük a jövőben fognak tudni értesülni, és esetleg többeknek megtetszik, és őket is be tudjuk vonni. Amennyire jól tudom, az önkéntesség, ami egyébként az Országos Mentőszolgálat elődjének, a Bömének a létrejöttét is

jellemezte 1887-ben. Visszatért az országos mentőszolgált Kebelébe is, hiszen már évek óta ott is lehet önkéntesként működni. Ezt akár tekinthetjük úgy is, hogy a közben létrejött önkéntes mentőszervezetek hatása érvényesült az országos mentőszolgált életében is. Tehát rengeteg területen kapcsolódunk, önkéntesség vonalán is, amit én az egyik legfontosabb feladatnak érzek ennek a újonnan létrejött mentőszolgálatnak az életében is. A másik nagyobb tervünk most, hogy ezzel a új szolgálattal a Katolikus Karitász egészségügyi portfóliója is bővült, talán ezek mentén újabb és újabb lehetőségeket is tudunk erre ráépítve a jövőben létrehozni, működtetni, és így azt a célkitűzést, az embereknek való segítést még jobban tudjuk gyakorolni, még szélesebb körben.

0: Kedves hallgatóink, folytatjuk műsorunkat. Ha már szóba került az orvosmisszió, Szabados Edina, a Katolikus Karitász kommunikációs referense, a szervezet ezen küldetését ismerteti velünk.
1: Alapvetően az a közös értékrend fogta össze ezeket az embereket, akik katolikusok voltak, vallásosak voltak, a mai napig azok, és nagyon fontosnak tartották azt, hogy a Magyarországtól elcsatolt területeken élő magyarajkú embereknek valamiféle lelki-testi támogatást adjanak. A lelki támogatás az a mai napig abból áll, hogy ugye utaznak Kárpátaljára, Délvidékre, Erdélybe, és a legtávolabbi, legeldugottabb falvakba is ellátogatnak, a Szorványba, ahol még élnek magyar lakta emberek. Általában ők nagy szegénységben élnek, és nagyon ritkán jutnak el orvoshoz. Mindenképp azt szerették volna, ez volt az alapgondolat, hogy érezzék az anyaország törődését, és a kezdetben 8 fős csapat már a több mint 80 főt számlál. A mai napig csatlakoznak hozzá fiatal medikusok, medikák, vannak közöttük nővérek, ápolók is, és nagyon szépen felépült egy profi rendszerré, szisztémává ez az orvosmisszió. Gyakorlatilag minden hónapban el tudnak jutni valamelyik határon túli településre, szűrésre. A háború kitörése alatt volt egy bő másfél év, amikor nem tudtak menni, nyilván biztonsági okokból, majd ahogy a helyzet egy picit enyhült, a közvetlen életveszély megszűnt, úgy gyakorlatilag már a Magyarországra érkezett menekültek részére is tudnak havonta egyszer a budapesti integrációs központjában a Katolikus Karitásznak különböző szűréseket végezni. Tehát egyre bővül a feladatköre, egyre több mindent csinálnak, és arra is rájöttek ez alatt a 6, most már lassan 7 év alatt, hogy az orvosmisszió gyakorlatilag edukálni is tudja a határon túliakat. Egész konkrétan a pedagógusokon keresztül próbálják elérni az óvodáskorú és kisiskoláskorú gyerekeket, hogy a legalapvetőbb lemaradások, akár szellemi, akár mozgásfejlődési elmaradások időben kiderüljenek, és ne 10-12 éves korban jöjjenek rá arra, hogy mondjuk a gyerek nem magatartás problémás, vagy szellemi sérült, hanem egyszerűen nem látott, nem hallott, és egész egyszerű, például a szemüveg viselése ki tudja eszközölni azt, hogy megakadjon a tanulásban, és teljes életet tudjon élni felnőttként.
0: Nyilván gyerekek esetében ez is fontos, ugyanúgy, ahogy néhány szűrővizsgálat, de mi az, amivel el tudnak jutni, vagy milyen szakorvosok jutnak el, akik esetleg nem csak a gyerekeknek, hanem felnőtteknek is tudnak segíteni?
1: Alapvetően a gyerekeket próbálták első körben kiszűrni, de rájöttek, hogy az anyukák, nagymamák, akik kísérik őket egy-egy ilyen vizsgálatra, ugyanúgy nem látnak, ugyanúgy el vannak hanyagolva egészségügyileg, és szépen kibővült ez most már egy olyan szolgáltatásá gyakorlatilag, ami mindenki számára ingyenesen érhető el, hogy a felnőtteknek EKG vizsgálatot végeznek, vércukorszint, vérnyomás szint mérést végeznek, nőgyógyászati vizsgálat zajlik. A gyerekeknél alapvetően a fogászati, ortopédiai, szemészeti szűrések elmaradhatatlanok, és ez is egyre inkább tovább bővül. Például áprilisban voltak Délvidéken, Csantavéren, ahová már egy nőgyógyászati ultrahangkészüléket is el tudtak vinni, úgyhogy ultrahangos vizsgálat is történt a nőgyógyászati rákszűrés mellett. Tehát mindig vannak újabb ötletek, mindig egyre, hogy mivel lehet még bővíteni ezt, nyilván adott kereteken belül alapszolgáltatásokról beszélünk, illetve mindig vannak újabb pedagógusok és újabb tanítók, akik csatlakoznak, hogy az ő iskolájukban is, az ő szomszédjának is szüksége lenne erre, és gyakorlatilag a havi egyszeri alkalmakról egyre többen tudnak, és akkor oda lehet terelni, akár a környező falvakból is azokat a felnőttek egy gyerekeket, akiknek tudva levő, hogy valami nincs rendben az egészségével. Nyilván azok, akik rendszeresen visszatérnek, azoknál a kontrollvizsgálat is megtörténik, legyen az szó egy ortopédiai lutalbetétről, vagy a szemészeti vizsgálat megismétléséről, hogy kell-e új szemüveg, és hogyha kell, akkor a következő éven újat kapnak, és segítenek hozzá keretet is szerezni, mert az sem olyan evidens, hogy ki tudják váltani. Ez nyilván attól is függ, hogy az adott személy személy, család értesül, általában megvan a hálózat, tehát ez így hálózatban van, tehát értesülnek róla, hogy van szűrés, de azért nekik is tenni kell, hogy ott legyenek, tehát sokszor ez nem evidens, hogy azok az emberek, akik nehéz körülmények között, kicsit elmaradott körülmények között, sokszor egészségügy edukáció hián élik az életüket, maguk sincsenek annak a tudatában, hogy mennyire fontos a rendszeres szűrés, ezért nyilván az már egy nagy lépés, ha ők maguk mennek el ezekre a szűrésekre, és visszatérnek azokra, de ehhez nekik kell megtenni az első lépést.
0: A Caritasnak számomra egy nagyon szimpatikus mottója, jelmondata az, hogy ne halat adjunk a rászorulónak, hanem tanítsuk meg őket halászni. Mennyire lehet ezt az orvosmisszióban megvalósítani?
1: A Caritas orvos missziójában abszolút igyekeznek a kollégák, a missziós csapattagok azt megvalósítani, hogy az emberek fontosnak érezzék, hogy tegyenek magukért. Éppen ezért áprilisban tartottak például egy 3 napos képzést tanítóknak és pedagógusoknak arról, hogy hogyan vegyék észre időben, még az óvodában, vagy az iskolai első 2 évében azt, ha valamelyik gyerek nem lát, nem hall, komoly gerinc problémája van, vagy akár részképesség zavara van, hogy minél előbb megkaphassa a segítséget, legyen az egy szemüveg, vagy egy luttalbetét. Ez a képzés most először zajlott Makkos Jánosin. Megmutatták az ott lévő pedagógusoknak a vízusztábla használatát, például ugye kiszűrni a látás problémákat. Vojcek László tanár úr elmondta, hogy 2025-ben itt nem lesz Kárpátalján olyan gyerek, akinek látás problémái vannak, mert időben kapnak szemüveget. Ezen kívül előadást hallhattak arról, hogy milyen az egészséges magzati fejlődés, aztán a születés után az egészséges mozgásfejlődés. Ezt időre mindig jó feleleveníteni, de nyilván ők ott rá tudtak mutatni arra, hogy milyen jelek utalhatnak arra, hogy a gyerekeknek valami elakadása lesz később, és ennek szeretnének elébe menni. Emellett olyan jártasságot is átadtak a jelenlévő pedagógusoknak, hogy hogyan kell kritikus helyzetben újraéleszteni egy gyermeket. Ez nagyon sokaknak nincs meg ez a tudása Magyarországon sem, ott sem, úgyhogy csupa-csupa hasznos és a hétköznapokban alkalmazható módszert és tudást sikerült átadniuk abban a reményben, hogy ha időben kiszűrik ezeket a gyerekeket, akkor időben kapnak támogatást és teljes életet tudnak élni felnőttként.
0: Kedves hallgatóink, Szabados Edinával, a Katolikus Caritas kommunikációs referensével beszélgettünk. Új műsorral legközelebb 2 hét múlva ugyanebben az időben várom Önöket. Ha tehetik, maradjanak addig is rádiónk hullámhosszán. Kollégáim nevében is búcsúzom Önöktől, és további szép, békés napot kívánok valamennyiüknek. A szerkesztőt, Papp Ildikót hallották.

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Regionális hírek a Szent István Rádióban.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, a műsor szerkesztőjét, Domán Vivient hallják. Adásunk tartalmából. Augusztus 20-án újra nyitja kapuit a Miskolc-Tapolcai barlangfürdő. Fontos szabályokra hívja fel a figyelmet a NAV az utazások előtt. A közösségi média zárt csoportjait ellenőrizte a NAV. Kedves hallgatóink, ezekkel a témákkal várom Önöket mai adásunkban. Tartsanak velünk! Tóth Szántai József Miskolc polgármestere egy tapolcai lakossági fórumon bejelentette, hogy augusztus 20-án újra megnyitja kapuit a Miskolc-Tapolcai barlangfürdő. Az ikonikus turisztikai látványosság közel 2 év után fogadja ismét a látogatókat, miután 2024. szeptemberében egy súlyos tűzeset miatt be kellett zárni. A kényszerű szünet alatt nem csak a leégett tetőszerkezetet építették újjá, hanem komoly gépészeti és kényelmi fejlesztéseket, többek között padlófűtést is kialakítottak a barlangjáratokban. A nemzeti ünnepen a belső medencék mellett a közkedvelt kültéri strandrészleg is teljes egészében elérhető lesz a vendégek számára.
2: Ugye mi nagyon sok mindenhez hozzányúltunk, nagyon sok mindent kicseréltünk, komplett épületgépészeti részeket, padlófűtést építettünk például a barlangfürdőbe, ugye ez korábban nem volt. Ennek többek között az is volt az oka, hogy nagyon sok műszaki tartalom megváltozott az elmúlt 30-40 évben, és a barlangfürdőben voltak olyan barlangi járatok, ahol egész egyszerűen egy 2 métertől magasabb férfi ember nem fért volna el. Ezért azt találtuk ki, hogy lefelé megpróbáljuk ezt a problémát megoldani, és ezzel egy időben több kilométer hosszú fűtési rendszert alakítottunk ki, tehát innentől kezdve a barlangfürdőnek most már padlófűtéssel is lesz. És közben azokat a nem megfelelő módon elvégzett karbantartásokat, vagy azokat a mondjuk kevésbé frekventált ügyeket, mint például a saját kút rendszerének, ami ugye a barlangfürdőt ezzel a 28-29 fokos vízzel ellátja, ennek is rendesen utána mentünk. Ipari búvárokkal vettük fel a kapcsolatot, leereszkedtek, és azt vették észre, hogy bizony-bizony itt nagyon látszik az elmúlt 30-40 év, és azt a fajta munkát is elkezdtük megcsinálni és elvégezni, amit sajnos az elmúlt 30-40 évben nem végeztek el. Minden egyes pontnál, amikor egyeztettük a következő lépéseket és a következő fázisokat, azt a döntést hoztam, és ezért vállalom a felelősséget, hogy ha tovább is tart a barlangfürdő felújítása, csináljunk meg mindent tisztességgel. Tehát ne az legyen ennek a történetnek a vége, hogy valamit nagyjából összemaszatolunk, átadjuk, aztán majd jó lesz ez valamire, hanem azt mondtuk, hogy akkor ez innentől kezdve legyen rendesen és tisztességesen megcsinálva. Ennek lett az eredménye az, hogy abban a keretben, amiben lehetőséget kaptunk, sajnos nem fértünk bele. Az előző kormányzattól kaptunk egy ígéretet arra vonatkozólag, hogy azokat a pótmunkákat, amiket szeretnénk elvégezni, azt kormányzati forrásból meg tudjuk valósítani és tudjuk folytatni. Ez sajnos csak ígéret szintjén maradt meg. Az összes számítás, műszaki tartalom és minden olyan jogi követelmény, ami ehhez szükséges volt, azt letettük az előző kormányzat asztalára, a pénzt azonban nem kaptuk meg. A mai egyeztetésen, amit én államtitkár úrral, országos főépítész úrral folytattam, egyértelművé vált, hogy azok az igények, amiket mi megfogalmaztunk, pénzügyileg alátámaszthatóak, jogszerűek és műszaki szempontból is rendben vannak. Úgy álltunk föl a ma délelőtti egyeztetés után, hogy néhány hét múlva a kormány elé bekerül ennek a plusz forrásnak a Miskolcra való folyósítása. Ami azért nagyon fontos, mert ugye amikor ide értünk ehhez a ponthoz, tőlem megkérdezték a kollégáink, hogy most mit csináljunk, mert hogy elfogyott a pénzünk. És két lehetőség lett volna, az egyik, hogy megállunk, nem folytatjuk a munkát, a másik pedig az, hogy az önkormányzat valahogy összekaparja azt a forrást, ami a folytatáshoz kell. Én ezt az utóbbit választottam. Természetes módon, hogyha megkapjuk ezt a plusz munkára szánt forrást a kormányzattól, akkor egy kicsit mentesülünk azok alól a költségek elől, ami most azért elég rendesen terheli a mi vállunkat. És a további fejlesztésekről és egy fontos dátumról, mielőtt a fejlesztésekre rátérnék, terveink szerint a barlangfürdőt augusztus 20-án megnyitjuk, talán ezzel kellett volna kezdenem. Valóban azt tervezzük, hogy augusztus elején elkezdődik egy próbaüzem, bár Horváth Tamás barátom több alkalommal mondta, hogy legyek egy kicsit bátrabb a dátumokat illetően. Én nem vagyok bátor, mármint a dátumokat illetően. Én bármilyen fórumra eljöttem, és szerintem sokan vannak itt azok közül, akik ezeken a fórumokon részt vettek, soha semmilyen dátumot nem mondtam. És ezt azért tettem, mert ennek a felelőssége az enyém. Nem azoké az embereké, akik néhány hónappal ezelőtt valamit mondtak, vagy valamit gondoltak erről. A város polgármestere én vagyok. Az én felelősségem az, hogy milyen dátum hangzik el a számból. Most azért merem ezt az augusztus 20-át mondani, egyrészt Tamást megeskedtem, másrészt pedig látom azt, hiszen szinte minden héten kint vagyunk az építkezésen, hogy a barlangfürdő ügye most már innentől kezdve vélhetően nyugvó pontra jut.
1: Utazás előtt érdemes tájékozódni, hogy mi kerülhet be az úti poggyászba, hívta fel a figyelmet a NAV. A részletekről dr. Paskujné Pivkó Mónikát, a Nemzeti Adó és Vámhivatal Heves Vármegyei Adó és Vámigazgatóságának kommunikációs referensét hallják.
3: Utazás előtt érdemes előre tájékozódni, hogy mi kerülhet az úti poggyászba. A leggyakoribb problémát a megengedett mennyiséget meghaladó jövedéki termékek, így például a cigaretta alkohol behozatala jelenti. A NAV segít eligazodni a szabályokban, ugyanis a honlapján már elérhető a legfrissebb utastájékoztató. A NAV közérthető informatív tájékoztatójából kiderülnek az Európai Unión kívüli és belüli utazás szabályai. Nem mindegy ugyanis sem az úti cél, sem az, hogy az EU-ból vagy az EU-n kívülről jövünk haza. Olyan eset is van, amikor az számít az is, hogy repülővel vagy kocsival utazunk. Ha valaki az Európai Unión belül utazik, akkor szabadon hozhat, vihet saját magának vagy ajándékba vásárolt termékeket. Vannak azonban olyan áruk, amelyek szállítása engedélyhez kötött. Ilyenek a veszélyeztetett állatok, növények, gyógyszerek, önvédelmi, sport és vadászfegyverek, alkohol és dohánytermékek, illetve a házi állatok. Nem mindegy, hogy az Európai Unión kívülről mivel utazunk Magyarországra. 17 éves kor felett repülőgéppel például 200 szál cigaretta, egyéb módon 40 szál cigaretta, 16 liter sör, 4 liter bor hozható be vám és adómentesen. Egyéb termékeket repülőgéppel 430 euró összértékig lehet behozni, közúti és vasúti forgalomban ez az összérték 300 euró. Utazásnál a célország szabályait is be kell tartani. Ezekről a szabályokról a hazánkban működő külképviseletek, így nagykövetségek, konzuli hivatalok tudnak felvilágosítást adni. A veszélyeztetett állat és növényfajok, illetve a belülről készült termékek, például a kőkorall állati szőrme engedély nélküli behozatala bármelyik országból, így például Horvátországból is jogellenes. Ezek behozatala és kivitele mind az Unióba, mind harmadik országba engedélyhez kötött. Érdemes erre vásárláskor is odafigyelni, mert elefánt, csont, teknős páncél vagy egzotikus bőrtermékek engedély nélküli behozataláért is kiszabható a természetvédelmi bírság, és bűncselekmény esetén akár 3 éves szabadságvesztés is. Érdemes igazolást kérniük orvosuktól a rendszeresen gyógyszert szedőknek, ugyanis csak az orvos által felírt és az utazás idejére elegendő gyógyszert vihetik magukkal külföldi utazásuk során. Az EU-n belül házi kedvenc kizárólag olyan kisállat útlevéllel, PET paszporttal kísérheti gazdáját külföldre, amelyet állatorvos állított ki. A készpénzre is oda kell figyelni, ugyanis minden olyan az Európai Unió külső határait átlépő utas, akinél 10 000 euró értékű, vagy ennél több készpénz, akár különböző pénznemekben, vagy ennek megfelelő összértékű készpénz helyettesítő eszköz van, köteles írásban bejelenteni annál a vámhatóságnál, ahol az EU területére be vagy onnan kilép. Az értékpapír, kötvény, részvény, utazási csekk mellett a legalább 90%-os aranytartalmú érmék és a legalább 99,5%-os aranytartalmú aranyrudak, aranyrögök, aranyszemcsék is beleszámítanak az értékbe. A NAV honlapján, a nav.gov.hu weboldalon, tehát elérhető a legfrissebb utastájékoztató, amely részletezi az EU-n belüli utazás jövedéki szabályait is, így például azt, hogy mennyi alkohol, cigaretta vagy üzemanyag számít nem kereskedelmi mennyiségnek egy magánszeménynél. Továbbá kitér arra is, hogyha egy nem EU-s országból jövünk haza, milyen növényi vagy állati eredetű termékeket nem pakolhatunk az úti poggyászóba.
1: A közösségi média zárt csoportjait ellenőrizte a NAV. Erről dr. Paskujné Pivko Mónika kommunikációs referens számol be.
3: A Nemzeti Adó és Vámhivatal revizorai a limitált utcai sportcipőkkel és egyéb lábbelikkel kereskedőket ellenőrizték. A zárt Facebook csoportok sneaker kereskedői megbuktak a Nemzeti Adó és Vámhivatal ellenőrzésein. A sneaker ügyletek jelentős része a közösségi oldalakon, elsősorban Facebook csoportokban zajlik. Még egyes eladók külön zárt csoportokat hoznak létre, és azt lényegében saját webáruházként működtetik, addig mások már működő, jól bejáratott zárt csoportokhoz csatlakozva kínálják eladásra portékájukat. A termékek népszerűségét jól mutatja, hogy ezek a zárt Facebook csoportok jellemzően több 10 000-es követőtáborral rendelkeznek. A NAV Dél-Budapesti Adó- és Vámigazgatóságának helyszíni ellenőrei 5-ször rendeltek sneakereket és papucsokat zárt Facebook csoportokból, azonban nyugtát vagy számlát egyik esetben sem kaptak. A kiválasztott eladók már hosszabb ideje rendszeresen kereskedtek a Facebook csoportokon keresztül, az egyikük adószámot sem váltott ki. Egy másik eladó jelentős, több 10 milliós éves árbevételét úgy érte el, hogy a készpénzes vásárlásokról szinte soha nem állított ki semmiféle bizonylatot. Volt olyan eladó, aki a lábbeli beszerzési forrását sem tudta igazolni. Ez az adógyi szankción túl további a termékek eredetére, minőségére vonatkozó aggályokat is felvet. A nyugtadás elmulasztása miatt a vállalkozók akár 2 millió forintos mulasztási bírsággal is számolhatnak. Az adóhivatal folytatja a vizsgálatot a Facebookon nagyüzemben üzletelő sneaker kereskedőkkel szemben, és ellenőrzés keretében állapítja meg a be nem vallott és meg nem fizetett adó mértékét. A bevétel eltitkolás miatt ilyen esetekben az adóbírság maximális mértéke, az adóhiány, azaz az eltitkolt adó 200%-a. Igazolatlan eredetű áru esetén a forgalmi érték 40%-a a bírság, de ha a sneaker hamis, akkor a kereskedőknek a szabálysértési vagy a büntetőjogi következményekkel is számolniuk kell.
1: Kedves hallgatóink, végül az időjárásról. Szinte mindenütt felhőtlen lesz az ég, mérsékelt, gyenge marad a légmozgás. Hajnalban általában 14 és 21 fok közé hűl le a levegő, de a hidegre hajlamos helyeken kissé hűvösebb, a vízpartokon belvárosokban melegebb is lehet. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. június 25-én. A műsor készítésében munkatársam volt Grunda János. Búcsúzik a hírszerkesztő Domán Vivien.
0: Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban.

0: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
1: Dicsértessék, hogy Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Sinkovics Andrea. Adásunk tartalma. Harmadik alkalommal rendeztek országos egészségügyi kadétversenyt Sátoraljaújhelyen. A Dériné Fesztivál július 15-e és 18-a között lesz Sátoraljaújhelyen. Mire érdemes figyelni a szélsőség és időjárási helyzetekben? Erre is választ kaphatnak műsorunkból. Ezek témáink, kérjük tartsanak velünk.
0: Kora esti hírmondó.
1: Gyors reagálás, első segélynyújtás és csapatmunka. Ezek a honvédelemben is nélkülözhetetlen készségek. Ezt szolgálta a Sátoraljaújhelyen immár harmadik alkalommal megrendezett országos egészségügyi kadétverseny, ahol a fiatalok valósághű helyzetekben tették próbára tudásukat. A verseny jelentőségéről és a kadétprogram szerepéről Bodnár Csaba Dadnár tábornokot hallják.
2: A honvédelemnek és az egészségügynek elég régóta komoly kapcsolata van. Az 1800-as évek elejéig vezethető vissza Olaszországba a Solferinoni csata, ahol először kezdtek el nagy figyelmet folytani arra, hogy a sebesülteket kihozzák a harctérről, ellássák, és igyekezzenek a gyógyulás útjára terelni. És azóta ez folyamatosan fejlődik olyannyira, hogy a NATO-ban már komoly sztendernek vannak arra idő meghatározásokkal, hogy a katonának mikor kell, mennyi időn belül kell a sérültnek először felcserhez, orvosi ellátáshoz, szakorvosi, majd szakosított szakorvosi ellátáshoz jutnia. Ennek a kivitelezése hatalmas erőforrásokat, nagyon komoly felkészültséget igényel, és nyilván minden hadseregnek célja az, hogy a sebesülteket mielőbb újra harcképes állapotba hozza, illetve hogy az emberi élet mint szentség, és mint legfontosabb dolog az mindenek előtt legyen. Ugye vannak felcser, vagy ilyen mai divatosabb szóval combat medic katonák, akik először alakulatszinten ők elvégeznek ilyen tanfolyamokat, és kiselegység szinten ők már ott vannak a helyszínen a társukkal együtt, és rögtön az első beavatkozásokat szakavatott módon meg tudják kezdeni. A harctéri sérülések azért külön kategória, mert ugye ezek nem hasonlíthatók a hétköznapi bokaficamhoz, vagy leestem a lépcsőn, vagy egyéb sérülésekhez, és ennek a gyakorlása nehéz. Hál' Istennek békében élünk jó ideje, ritkán van lőtsebb, vagy komoly szilánk, gránátszilánk okozta sebek kezelésére szükség, viszont erre is fel kell készülni. Egy adott fegyveres konfliktus esetén ugye ennek a rutinnak meg kell lenni, és ez olyan, mint a kerékpár, mindenkorában ne kell kezdeni ahhoz, hogy ebből vagy ezt profin felépítsük addigra, mire alkalmazni szükséges. Tehát sokkal másabb egy harctéri sérülés, mint egy hétköznapi sérülés természetesen. Végrehajtott feladatok, ugye itt, ahogy említettem a megnyitóban is, az artériás vérzésektől a különböző ficamokig, az eszméletlen sérültnek a stabil állapotba helyezéséig, egy nagyon széles spektrumban mozog. Mint a teljes kadét programban és minden kadét versenyben ugye játékosan tanulnak. Azt elmondhatom itt, hogy ez az egész kadét program egy sikertörténet. Szerencsére ez látszik itt is, harmadik alkalommal vagyok itt megnyitni ezt az eseményt, és minden évben jelentősen magasabb volt a csapatok létszáma. A mostani 29 azt hiszem, hogy egy meglehetősen impresszív. És azt hiszem, hogy a honvédelmi nevelés az nem egy intézményi keret, hanem egy társadalmi összefogás szükségessége, és ez nagyon jó példa a kadétprogram. Itt szerepe van az iskolának, szerepe van a honvédségnek, szerepe van a családnak, és a fiatalok játszva tanulnak, olyan kihívásokkal találkoznak, amivel a normál hétköznapokban egyébként nem. A szülők is rendkívül hálásak, hiszen ezekre az időkre azért a digitális térből egy kicsit kihozzuk a fiatalokat, és a való élet felé egy olyan képzettséget adunk nekik, amit később is tudnak használni, és amiből remélhetően a honvédség is profitál később.
1: Sátoraljaújhelyen lesz a Dériné Fesztivál július 15-e és 18-a között. Az elmúlt években egyre nagyobb érdeklődést mutató kulturális programsorozat idén is ingyenes színházi előadásokkal, koncertekkel, valamint családi és gyermekprogramokkal várja a látogatókat. A fesztivál jelentőségéről és az idei kínálatról Szamosvölgyi Péter polgármestert hallják.
3: Nem 5, hanem 4 napos lett a rendezvény, tehát egy nappal rövidebb, amit én nagyon-nagyon sajnálok, de hát a lehetőségek ennyit engednek meg ebben a pillanatban. Július 15 és 18-a között kerül sor az eseményre. 4 nap, de több mint 60 ingyenes program. Ebben benne vannak a színházi programok, benne vannak a családi programok, és benne vannak a zenei programok is, tehát nagyjából a korábbi időszaknak, a korábbi programoknak megfelelő a repertoár, tehát mindenki megtalálja a magáét. Lesz a Alatabár Színházban nyitó színházi előadás például, de a többi időjárás függő, eddig nagy szerencsénk volt mindig a rendezvény idején a hőmérséklettel és a csapadékkal is, így ezzel a szabadtéri színházban, a Völgyszínházban kerül megrendezésre a színházi előadások, a koncertek természetesen a Borteraszon, és a játszóház és minden más, ugye a Széphalom is benne van, a Kazinczy kertel is, és az egyéb kísérő programok is. Természetesen várjuk a borászokat, hiszen annyira összenőtt a Borterasz, a Völgyszínház és a helyi és térségi borászoknak, pálinka manufaktúráknak és az étkezést adó különleges ételeknek az egyvelege, hogy tényleg, ha valaki kiment délután 3-4 óra, akkor kezdődnek általában a programok, onnantól, hogyha éjfélkor ment haza, vagy még ilyen is előfordult, hogy később, se éhes, se szomjas nem volt a vendég, erről gondoskodtak, vagy gondoskodnak mindig is azok, akik ott megjelennek szolgáltatással is, hogy néhány dolgot csak úgy kimazsolázva, hogy milyen programok, vagy kik a fellépők, vagy kik lehetnek, a színházi előadások közül bőven lesz a Csalóka Szivárvány, indulhatunk Edith néni, Blaha Lujze és a Piros Bugyelár is, szóval könnyed és komoly előadások lesznek. A zenei programokban Daniel Fi, a Street, a Bohemians, Betyár, Szabó Balázs bandája, Mák Likör, Dériné zenekar például a fellépők. A játszóházaknál a Népi Játszóház, kézműves foglalkozások, bábelőadások és gyermektáncház az, amivel várják majd a fiatal vagy a legfiatalabb korosztályt erre a rendezvényre. Ezek a rendezvények ingyenesek. Az első években a színházi előadás, a nyitó színházi előadásra 200 forint volt a belépő. Ez szimbolikus volt, szerintem arra jó, hogy tudják, hogy hány vendég van, mert hát ahány 200-asban volt a dobozba, annyi ember, annyi vendég is volt, vagy színházi látogató. Ez így lesz véleményem szerint most is, és hát nem csak Sátoraljai Újhelyben, hanem rajtunk kívül még 6-7 település kerül bele ebbe a programba, ahol a teátervagon megy, és tartanak ott is egy könnyedebb színházi előadást.
1: A nyári zivatarok gyakran percek alatt kialakulhatnak, és komoly veszélyeket hordoznak magukban. A viharos erejű szél, az erős széllökések, a villámcsapások és a hirtelen lezúduló, intenzív csapadék egyaránt jelentős kockázatot jelenthetnek. Hogy mire érdemes figyelni, hogyan készülhetünk fel a szélsőséges időjárási helyzetekre, és mit tehetünk a saját biztonságunk érdekében. Ezekről Nagy Csabát, a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság sajtóreferensét kérdezzük.
4: Nos, ha szabad ég alatt tartózkodunk, akkor keressünk egy védett, stabil helyet, egy épületre, egy aluljáróra gondolok. Haladjunk távol a fáktól, épületektől, hogy a letört ágak, cserepek és az üvegszilánkok ne okozzanak sérülést nekünk. Védjük a szemünket a portól, fejünket a szélsodort, a tárgyaktól, ágaktól. Védjük erősen a kisgyerekeket, ne szakadjunk el egymástól. A járműveket, sátrakat, gyenge szerkezetű építményeket hagyjuk el, mert bentről nem lehet érzékelni a fenyegető veszélyt. Például egy laza szerkezetű fa, egy simán rádőlhet a sátorra vagy a gépjárműre, és ezt nem tudjuk bent érzékelni.
5: Tehát ha például valaki elmegy nyaralni hosszabb időre, már a lakását is hagyja biztonságban, és az udvarát is biztos, ami biztos. Így van ez?
4: Így van.
5: Ja, visszagondolunk az elmúlt nem oly rég történt, pár évvel ezelőtt történt villámárvíz katasztrófára itt Vármegyénkben, Gyöngyös Tarjánban volt egy ilyen, akkor a helyreállítási munkálatok kapcsán és a viharkárok kapcsán mire emlékeztek?
4: 2023. júniusában történt az eset, amit az előbb említettél. Itt Heves Vármegyében több helyszínen is villámárvíz alakult ki. Számos utcát elöntött a víz, a hegyoldalról leömlő, a vízelvezető árkokat elhagyó esővíz több családi ház kertjét és pincét is elárasztotta. Az egységeink jellemzően az ingatlanokba betörő, azokat veszélyeztető esővizet szivattyúkkal távolították el. A munkálatok aznaptól egészen 4 napon át tartottak. A hivatásos tűzoltók 41, az önkormányzati tűzoltók 2, az önkéntes tűzoltók és mentőszervezetek pedig 31 esetben avatkoztak be a napok alatt a károk felszámolására.
5: Ugye itt most a villámárvizek kapcsán, hogyha már szóba került, és olyan helyen is élünk itt, főleg a Mátra alján, hogy mindenhonnan hegyek és egyebek vesznek minket körül, nem lehet tudni szélsőséges időjárási viszonyokat. Mit tehetünk akkor, ha kialakul egyáltalán? Hogyan lehet erre fölkészülni egyáltalán? Azért beszéljünk róla, biztos, ami biztos.
4: Nos, egy ilyen természeti jelenségre nagyon nehéz felkészülni, de minél jobb állapotban tartjuk az ingatlanunk előtti vízvezető árkokat, az annál több vizet tud majd elvezetni, így kisebb egy villámárvíz általi károk kialakulásának esélye. A hirtelen lezúduló nagy mennyiségű csapadék után, vagy esősebb napokat követően érdemes ellenőrizni a csatornák, árkok átjárhatóságát. Ilyenkor azok feliszapolódhatnak, hordalékkal telítődhetnek, így a vízáteresztő képességük nagyon nagyban csökkenhet.
1: Kedves hallgatóink, egyházi híreink következnek.
6: Lezárultak az Egri Andrássy György Katolikus Középiskola külső felújítási munkálatai. A tanév utolsó napján rövid ünnepség keretében adtak hálát az intézmény pedagógusai és diákjai a megszépült épületért. Rozmán Éva, az Andrássy György Katolikus Közgazdasági Technikum Gimnázium és Kollégium igazgatója elmondta, Szmrecsányi Lajos egriesek alapította az iskolát 1921-ben. 31 diákkal és 5 tanárral a líceum épületében kezdték meg a munkát, ám a kimagasló szakmai munka olyan gyorsan országos elismerést szerzett az intézménynek, hogy a diákok létszámának növekedése miatt rövid időn belül bővítésre volt szükség. A jelenlegi iskola 1927-ben készült el az Angol Kisasszonyok Leánynevelő Intézetének bővítésével. 100 év után az Egri Főegyházmegye 260 millió forintos támogatásával sor került az épület egységes külső megújulására, a homlokzat, valamint a tetőszerkezet felújítására.
7: Ilyen egységes megújítása nem történt az épületnek, mint ami most, ami 25 júliusában kezdődött, teljes tetőcserével és a homlokzatának összes oldalának Imulaudvar, Klapka utca és belső udvar megújulása zajlott. 260 millió forintba került ez a beruházás, amit teljes egészében az Egri Főegyházmegye finanszírozott.
6: Lóci Tamás, az Egyházmegyei Katolikus Iskolai Főhatóság elnöke rámutatott, hogy az oktatónevelő munka során az iskola legfontosabb eszköze az intézmény lelke, vagyis az, hogy a mindennapi munkában Krisztus jelen van-e az épület falai között. Mint mondta, őt nem külső eszközökkel tudjuk bevinni, hanem a hitünkben, a szívünkben, lelkünkben jelenítjük meg őt. Örömét fejezte ki, hogy mind a pedagógusok munkájában, mind pedig a diákok lelkiismeretes tanulásában kézzelfoghatóan jelen van Isten.
8: Én tudom és tapasztalom is, most már 4 éve itt folyamatosan, hogy Krisztus jelen van ebben az iskolában. Az oktatók, a nevelők, a dolgozóknak a hitében, értékrendjében, példájában, és nem utolsó sorban, kedves diákok, a ti őszinte istenkeresésetekben, és lelkiismeretes tanulásotokban, munkátokban.
6: Várják a jelentkezőket a nagykálói országos cigánypasztorációs lelki gyakorlatra. Ugyanazt a lelkületet ápoljátok magatokban, amely Krisztus Jézusban volt. Ezzel a mottóval rendezik meg az idei országos cigánypasztorációs lelki gyakorlatot a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Nagykállón. a július 18-ai 19-ei hétvégén. A jelentkezés határideje július 12-e, vasárnap. Szent Pál a Filippieknek írt levelében azt a Jézust állítja elénk példaként, akiről tudjuk, hogy gyakran elvonult imádkozni. A lelki gyakorlat az egyéni és közösségi ima ideje, olyan időszak, amikor Jézus imájáról veszünk példát. Az idén 8. alkalommal megrendezendő lelki gyakorlat a magyarországi cigánypasztoráció kiemelt eseménye, és egyben a közösségépítés tere. A lelki gyakorlat helyszíne, ami a kiscsoportos beszélgetéseket és a szállást illeti, a Korányi Frigyes Görög Katolikus Általános Iskola és Gimnázium lesz. A felkért előadók Molnár Gál Béla, az Egri Főegyházmegye diakónusa, országos cigánypasztorációs referens, illetve Szabó László piarista szerzetes, a sátoraljaújhelyi piarista jelenlét vezetője lesznek. A vasárnapi szentmise főcelebránsa pedig Székely János szombathelyi megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke lesz. Egésznapos csendes szentségimádás lesz az egri ciszterci templomban, az Életünk Krisztus karizmatikus közösség szervezésében, június 25-én csütörtökön 9 órától délután 6 óráig. Szeretettel várnak mindenkit. Július 4-én lesz a 18. országos roma zarándoklat, a Mátraverebély Szentkúti Nemzeti Kegyhelyen. Az eseményen Székely János püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke lesz a szentmise főszónoka. A zarándoklat során Kúsede, az Eger Lajos városi plébánia plébánosa tanítását halljuk, tanúságtételek és egyéb hagyományos programok mellett. Délelőtt 9 óra 30 perctől dicsőítéssel veszi kezdetét az esemény a központi kültéri oltárnál. Ezután Kósede egri cigánypasztorációs referens tanítása lesz, majd a tanítást tanúságtételek követik, illetve lesz gyónási lehetőség is. A 11 órakor kezdődő szentmise főcelebránsai szónoka Székely János, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke. Az idei év szentírási mottójához kapcsolódva a bűnöktől és függőségektől való szabadulás lesz a központban. 9 óra 30 perctől 12 óra 30 percig a gyermekek kézműves foglalkozáson vehetnek részt, ahogy az hagyományjá vált ebéd után a résztvevő zarándok csoportok 5-8 perces rövid műsorát tekinthetik meg a résztvevők. A nyári országos roma zarándoklatot 2003 óta évről évre nagy érdeklődés övezi. Ez alatt Mátraverebély Szentkút kegyhelye vált állandó helyszínné. Az ország mintegy 30 településéről érkeznek a hívők csoportosan és egyénileg egyaránt. A zarándoklat a roma vallásosság és spiritualitás hagyományos megnyilvánulása. Két nemzeti kegyhelyünkön, Mátraverebély Szentkúton és Máriapócson, illetve Csatka Szentkúton egyaránt nagy hagyománya van a roma zarándoklatoknak és búcsúknak. Sokan arról számolnak be, hogy a zarándoklat nem csupán a kultúra része, de a személyesen és a közösségileg is megélt hit megújításának eszközét és lehetőségét is hordozza. A zarándoklatot a Boldog Ceferino Intézet, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia cigánypasztorációért felelős lelkiségi háttérintézménye szervezi. A Miskolci Görögkatolikus Roma Szakkollégium felvételt hirdet a 2026-27-es tanévre. Az intézmény várja a jelentkezőket, akik szeretnének egy összetartó közösséghez tartozni és szakkollégistává válni. A jelentkezési határidő augusztus 3-a. A Miskolci Egyházmegye abból a célból hozta létre a Görögkatolikus Roma Szakkollégiumot, hogy elősegítse egy olyan fiatal, a keresztény szellemiséget felvállaló és képviselő értelmiségi réteg kinevelését, akik tudatosan gondolkodnak és aktívan tevékenykednek. A jelentkezéshez szükséges egy kitöltött jelentkezési lap, motivációs levéllel, fényképes Európasz önéletrajzal és lelkészi ajánlással. A szakkollégiumban 2-3 ágyas szobák, 2 jól felszerelt konyha és közösségi terek állnak a hallgatók rendelkezésére. A tanulmányi előrehaladást szakmai mentorprogram segíti, amely a felzárkóztatást és a hátránykompenzációt biztosítja a nehezebb tantárgyakból, valamint a diákok számára ösztöndíj is elérhető. Az Eger-Szalóki ifjúsági találkozót és lelki gyakorlatot július 16-a és 19-e között tartják. Ez az ország egyik legnagyobb katolikus ifjúsági eseménye. Több száz 16 és 30 év közötti fiatalt várnak. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A rendezvényen szerepelnek szentmisék, előadások, tanúságtételek, kiscsoportos beszélgetések, szentségimádások, koncertek, játékos közösségi alkalmak és táncház is. Az online regisztráció lehetősége továbbra is adott. Az Egerszalóki Ifjúsági Találkozó és Lelki Gyakorlat önkénteseket is keres a 2026-os találkozóra. Számítanak a fiatalokra a regisztrációnál, az infópontnál, technikai és logisztikai, valamint a kreatív és dekor csapatnál, étkeztetésben, takarításban, valamint minden olyan munkában, ami a háttérben zajlik, hogy a résztvevők jól érezhessék magukat. Amit kínálnak, egy összetartó közösséget, lelki feltöltődést, új barátokat és sok nevetést, valamint közös imádságot és szolgálatot. Ezen kívül önkéntes igazolást is, hogyha szükség van rá. Szeretettel várják a kis csoportos vezetőket is szolgálatra. Véradás lesz Szalókon július 17-én az Egerszalók ifjúsági találkozó keretében 14 és 17 óra között. Az első 20 jelentkező különleges ajándékot kap. A véradáshoz személyigazolvány, lakcímkártya és tajszám szükséges. Mió Barada horvát karizmatikus tart lelki gyakorlatot Egerben a Ciszterci templomban augusztus 25-e és 27-e között. A téma a bűn és a megtérés lesz. A lelki gyakorlat fővédnöke Ternyák Csaba érsek. Jelentkezni a szentlélek2016@gmail.com e-mail címen, vagy a Ciszterci templom sekrestjéjében lehetséges. Szeretettel vár mindenkit az Életünk Krisztus karizmatikus közösség.
1: Kedves hallgatóink, kora esti hírmondónk végéhez értünk. Domán Vivien, Grunda János, Fekete Gábor és Koleszár Krisztián szerkesztők, valamint Karkus István technikus nevében is köszönjük megtisztelő figyelmüket. A szerkesztő műsorvezetőt Sinkovics Andreát hallották. Hírmondóval legközelebb holnap 17 óra 15 perckor jelentkezünk. Addig is további tartalmas rádiózást kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Önök a kora esti hírmondót a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.

0: Régió sportja.
1: Átigazolási díj ellenében a portugál bajnokságban legutóbb 5. helyen végzett Famalicão együttesével szerződött Szűcs Tamás, a DVSC játékosa. A Petőfi Sándor általános iskola diákjai nyerték a focisuri kupát Ózdon. Történelmet írva került az élvonalba tavaly a KBSC, azonban nem sikerült kiharcolni a bennmaradást, de sok maradandó élménnyel gazdagodott a borsodi együttes. A sárospataki Vai Miklós református technikumban több éve működik a Honvéd kadét program. Ennyi dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Átigazolási díj ellenében a portugál bajnokságban legutóbb 5. helyen végzett FC Famalicão együtteséhez szerződött Szűcs Tamás, a DVSC labdarúgója. A debreceni születésű pályafutását Hajdúszoboszlón kezdő középpályás 2024 nyarán került a DVSC-hez Dániából, hogy elkezdje karrierjét a felnőtt futballban. A Debrecen hivatalos közösségi oldalán arról számolt be, hogy Szűcs átigazolási díj ellenében szerződött Portugáliába. A válogatott középpályás a portugálok beszámolója szerint 2031-ig kötelezte el magát. Szűcs saját magát tipikus 8-asnak tartja, aki védekezésben és támadásban is tudja segíteni a csapatot. Az Ózdi Petőfi Sándor általános iskola diákjai nyerték a focisuri kupát Ózdon. Voncák Attila szervezőt hallják.
2: Igazán megérdemelni az az iskola, aki rendszeresen minden programban részt vesz, és még eredményesen is, hogy egy ilyen pontversenyt visszaállítsunk, és megfelelően díjazzunk. Úgyhogy kiszámoltuk a pontokat, vannak részvételi pontok, vannak eredményességi pontok, ugye a diákolimpián ott az eredményesség számít, a Bozsik programban a részvétel, ezeket összehoztam, és kijött, hogy a Petőfi Sándor iskola, általános iskola lett most a legtöbb pontot gyűjtő a labdarúgásban. Ez nagy öröm számomra is, mert tényleg jól mutatja, hogy melyik az az intézmény, amelyik teljes mellszélességgel a sportág mögött áll, és mindent elkövet, hogy a gyerekek minél több programban részt tudjanak venni.
1: A térségből 14 általános iskolát értékeltek. Az Ózdi Bojki Tamás általános iskolások 38 ponttal a harmadik helyen végeztek. A Sajó Várkonyi általános iskola csapatai 41 ponttal a képzeletbeli dobogó második fokára állhattak, míg az Ózdi Petőfi nagy fölénnyel 56 ponttal nyert. Sas Tamás, az Ózdi Petőfi Sándor általános iskola edzője elmondta, szoros együttműködésben dolgoznak az Ózdi Városi Sportegyesülettel, arra törekszenek, hogy a legtehetségesebb, ügyesebb gyerekek az egyesületben palírozódhassanak. A fiatalokat pedig nem nehéz ösztönözni, hiszen mindenük a foci.
3: Mindenképpen az egészséges életmódra nevel, meg aki bármilyen csapatsportban tevékenykedik, az itt szocializálódik, azzal sokkal jobban felkészül az életnek a nehézségeire, úgy gondolom. Azt gondolom, hogy itt a Petőfi Sándor általános iskolában egy nagyon jó rendszert sikerült kialakítani, minden korosztállyal más pedagógus dolgozik, a legkisebbekkel Tardosi Vivien tanítónéni, a legidősebbekkel a 4-es korcsoporttal Blaha László tanár úr, 3-as korcsoport Farkas Zsolt tanár úr, én pedig a második csoportot és a lányokat viszem. Ez már a második éve így megy, és úgy néz ki, hogy ez egy működő rendszer, mert elég jó eredményeket értünk el, mint a Bozsik programban, mint pedig a Diákolimpián.
1: Történelmet írva került az élvonalba tavaly a Kazincbarcika labdarúgó csapata. A szezonban ugyan nem sikerült kiharcolni a bennmaradást, de sok maradandó élménnyel gazdagodott a borsodi együttes. Kuttor Attila vezetőedző értékeli az évet.
4: Igazából egy nagyon nagy kaland volt abból a szempontból, hogy ilyen szituációban nem vezettem még csapatot, vagy egy újdonság volt, hogy egy szinte nulláról kellett építeni, és ugye úgy, hogy egy osztályváltás után, fölfelé való osztályváltás után újra kellett építeni az egész csapatot tulajdonképpen, de nem csak nekem volt ez nehézség, mert a klubot is szinte újra kellett szervezni, úgyhogy ezen a rögös úton mentünk végig egész évben, és próbáltunk a legjobb tudásunk szerint helyt állni. Minden számokat figyelembe véve, vagy hátteret, vagy lehetőséget figyelembe véve, azért idézőjelbe borítékolható volt, hogy kevés esélyünk lesz a bennmaradásra. Természetesen, mivel sportemberek vagyunk, és sportról van szó, minden lehetőséget megragad az ember a csapatával együtt, és ugye próbáltunk, vagy szerettünk volna csodát elérni. de ezekben a szituációkban azért sokszor felötlött bennem, hogy valahol tudnunk kell, hogy hol a határ, vagy hol vannak a lehetőségeink határai. Egyébként is próbálok higgadt fejjel, vagy nyugodtan gondolkodva döntéseket hozni, és megnyilatkozni is, mert megtanultam még annól, hogy néha sokba kerül, hogyha vehemensen nyilatkozik az ember, de valahol tudva levő volt, hogy nehéz dolgunk lesz, és idézel be olyanon fölösleges idegeskedni, ami egyértelmű, vagy látszik. Rengeteget lehetne felsorolni, hogy milyen nehézségekkel küzdöttünk. Azok egyértelművé tették, hogy nehéz dolgunk lesz. Maga a klub is, az egész környezet, vagy az infrastruktúra, meg az emberek, akik itt dolgoznak, azok viszont nekem óriási, nem az, hogy meglepetés volt, de egy nagyon kellemes dolog volt, hogy tényleg nagyon jó emberekkel találkoztam a klubnál, a csapatnál, és ebből a szempontból idézőjelve élmény volt, vagy jó volt dolgozni ebben az egy évben, hát reméljük még ugye folytatódik, de ebben az egy évben is élmény volt dolgozni a klubot körülvevő emberekkel. Most nem akarok nagy számokat mondani, de talán két játékos maradt a tavalyi keretből, és akiket igazoltunk, azokat mind olyan lehetőségeink szerint olyanokat tudtunk igazolni, akik majdnem szinte újoncok voltak, vagy az NB1-ben, vagy kevés tapasztalattal rendelkeztek, inkább úgy mondom, az NB1-ben. Úgyhogy igen, nagyon sok fiatalnak adtunk lehetőséget az év során bemutatkozni az első osztályban, és esetleg megszokni annak a légkörét. Ezzel is telt az egész évünk, és talán ez lehet a jövőre egy előre mutató dolog, hogyha sikerül most ezeket a játékosokat itt tartani, vagy együtt tartani, akkor most ebben a következő évben már nem a nulláról indulnánk. Volt egy olyan érzésem, amikor megkeresett a Kazincz Barcika egy évvel ezelőtt, hogy nekem jönnöm kell. Volt még lehetőségem, meg igazából várhattam volna is, de valahogy úgy éreztem, hogy nekem jönnöm kell, és ez több ok miatt is beigazolódott, hogy itt kellett lennem ebben az évben. Egyik az édesapám miatt, hogy közelébe tudtam lenni, kettő pedig, hogy olyan közegbe kerültem, amiben rengeteg tapasztalatot tudtam szerezni a jövőt tekintve és az edzői pályafutásomhoz.
1: Kuttor Attila beszélt a sok utazásról is.
4: Hát ugye az év elején leírták, hogy ugye azt hiszem a idegenbeli mérkőzéseket figyelembe véve az Zalaegerszeg utazik a legtöbbet az NB1-ben. De ha ehhez hozzáadjuk, hogy mi a hazai mérkőzésre is fél évig 100 kilométert utaztunk oda-vissza, akkor viszont mi vezetjük ezt a listát, úgyhogy igen, komoly nehézség. Olyan még nem volt szerintem a történelemben, legalábbis én nem emlékszem, hogy olyan már volt, hogy valaki albérletben játszott, de hogy kettőben egy év alatt, tehát hogy felváltva idézőjelben, kicsit ilyen roadshow jelleggel, az azért párját ritkítja, és ez is ugye az egyik szegmens annak a nehézségeinknek, hogy igazából olyan hazai pályánk nem volt, ahol mi belakhattuk volna magunkat, és ugye ami még sajnálatosabb, vagy még jobban hiányzott, hogy a szurkolóink nem tudtak minden mérkőzésen ilyen-olyan okoknál teljes létszámmal ott lenni. Gondolom sokkal többen lettek volna például, hogyha itt játszunk egy-egy mérkőzésen.
1: A Sárospataki Vai Miklós Református Technikumban több éve működik a Honvéd Kadét program, mely azóta egyre népszerűbb a diákok körében. Az idei tanév során is számos közösségi programot, rendezvényt és élményszerző foglalkozást szerveztek a kadétok számára, amelyek erősítették az összetartozást, a fegyelmet és az együttműködést, mondta Winkler Zsolt, oktató, a kadétok instruktora.
0: Én mindenképpen úgy látom, hogy nagyon jó, hogy az iskolánk csatlakozott ehhez a programhoz. Ez nem csak az én véleményem, hanem az összes többi olyan iskola, aki a Vármegyénkben csatlakozott. Beszélgetve az instruktorokkal, akik ugye felelnek azért, hogy ezek a szabadidős programok megvalósuljanak, illetve hogy a fiatalok megismerjék a honvédség működését, felépítését, szervezetét. Mindenkinek egyértelműen az a véleménye, hogy nagyon hasznos a fiataloknak, megtanulják a kitartást, csapatmunkát, együtt dolgozást, egy kis szorgalom is párosul mellé, fizikai és szellemi muníciót kapnak. Iskolánkban jelenleg több mint 100 kadét van, Igazából azt mondom, hogy a 100 kadétból nyilván nem mindenki az, aki teljesen lelkes, és a szülő sem biztos, hogy teljesen támogatja ezt a programot, bár ez valószínűleg azért lehet, mert nem ismerik teljes mértékben. Próbálunk ezen ugye segíteni, meg javítani, de ettől függetlenül, mivel ösztöndíj is párosul a programban, ezért az ad egy plusz lökést és egy plusz motivációt. Ezen kívül, ahogy megismerik ezeket a programokat, és aki részt vesz benne, évről évre az a tapasztalat, hogy azt mondják, hogy akkor jövőre is menjünk, jövőre is csináljuk, mindenképpen benne vagyunk. Nyilván, mint ahogy a diákoknak a tanulási motivációja, az ehhez való hozzáállásuk is azért változó, vannak sokkal lelkesebbek, kevésbé lelkesek és egyáltalán nem lelkesek, de ezen próbálunk javítani, változtatni. A honvédelmi alapismereteket tanulják ők, mint tantárgyat. Ezen kívül az instruktornak, aki az iskolánkban ugye én vagyok, a feladata az, hogy mindenféle szabadidős programmal a honvédséghez kapcsolódó egyéb dolgokat is megismerjék, mint például lövészet, küzdőharc, túrázás vagy egészségügyi ismeretek. Itt az iskolánkban a lövészetet már több mint 2 éve csináljuk. Én jövő héten fogok menni egy íjászképzésre, amivel szeretnénk az íjászatot is behozni a rendszerbe, illetve a kollégák néha már orrolnak rám egy picit, hogy túl sok a program, és túl sokat megyünk el az iskolából, de ez igazából hozzátartozik ehhez a programhoz. A fiatalok, igaz, hogy a szabadidőjükből veszünk el nagyon gyakran, de én úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon sok pozitív töltetet kapnak ezáltal.
1: Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
1: 18 óra.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, ma a Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium és Kollégium imacsoportja vezeti a rózsafüzér imádságot. Kérjük, imádkozzanak velünk!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban kifogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat.
0: Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki megtisztítson minket.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki lelkünk békéjét megőrizze.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a szentségekben megerősítsen.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Az első tizedben Leó pápa júniusi imaszándékára, a sportban rejlő értékekért imádkozzunk. Imádkozzunk, hogy a sport, a béke, a találkozás és a kultúra a nemzetek közötti párbeszéd eszköze is legyen, és hogy olyan értékeket mozdítson elő, mint a tisztelet, a szolidaritás és a személyes növekedés.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.

0: után. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.

0: lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: A második tizedben kérjük a szűzanya oltalmát rádiónk és televíziónk alapítóira, fenntartóira, adományozóira, hallgatóira és dolgozóira, valamint imádkozzunk a keresztény magyarság fennmaradásáért, a keresztény párkapcsolatokért, egyházi házasságokért, családokért és a katolikus gyermeknevelésért.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: ellenkezőknek, és ne vinj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.

0: különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: A harmadik tizedben imádkozzunk a békéért, a nemzetek megbékéléséért és a bűnösök megtéréséért.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: ellenkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.

0: lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: A negyedik tizedben imádkozzunk egy beteg édesapa gyógyulásáért.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyen megmutatta Isteni dicsőségét.

0: Márián, Amen. Üdvözd négy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a táborhegyen megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a táborhegyen megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a táborhegyen megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a táborhegyen megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a táborhegyen megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a táborhegyen megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhennek gyümölcse Jézus, aki a táborhegyen megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a táborhegyen megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a táborhegyen megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.

0: Istenétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Az ötödik tizedben kérjük a szűzanyát, hogy segítsen bennünket Krisztus szent szívéhez közelebb kerülni, hitünkben megerősödni, egymás iránt nagyobb szeretettel és felelősséggel élni.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: Krisztustól. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.

0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.

0: gyerekeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk.
0: Urunk,

0: Kedves hallgatóink, rózsafüzér imádságot közvetítettünk a Szent István Rádió EGRI stúdiójából. Az imádságot a Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium és Kollégium imacsoportja vezette.
1: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége. Te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: A mai napon tartották az Egri Főegyházmegye papi találkozóját Bélapátfalván, a megújult apátsági templomban. A közös szentmise kezdetén Ternyák Csaba egriesek úgy fogalmazott: azért jöttünk, hogy szeretetben együtt legyünk, Isten országát építve. A szentbeszédet Csépányi Gábor, a Budapest-Pest Szentlőrinc szemeretelepi Szent István király plébánia plébánosa mondta, aki a most záruló papi lelki gyakorlatot vezette. Tanításában úgy fogalmazott: közvetítjük Jézus kegyelmét, s ehhez hitre van szükség, méghozzá erős hitre. A napi evangélium a sziklára és a homokra épített ház példázatán keresztül jól mutatja, miért fontos életünkbe beengedni Istent, s imádkoznunk, hogy szívünk olyan legyen, mint Jézusé. Ternyák Csaba egriesek megköszönte Csépányi Gábornak a lelki gyakorlat vezetését, és kifejezte a Főegyházmegye papságának háláját odaadó szolgálatukért. A főpásztor megemlékezett a legutóbbi találkozó óta elhunyt lelki pásztorokról, Takács Alajosról, Darvas Lászlóról, Nagy Istvánról, Katona István püspökatyáról és Kovács Tamásról. Majd az érsek köszöntötte a gyémántmisés Kladiva Imrét, az aranymisés Kertész Ferencet, Mata Andrást, Szántó Józsefet és Szőke Józsefet, illetve az ezüstmiséjüket ünneplő Szűcs Zoltánt és Varga Józsefet. Majd a közösség előtt bemutatta az új misés Vukás Bernárd Urich atyát. Magyarország új alkotmányának a magyar nemzet közös alkotmányává kell válnia, ezért a kormány olyan alkotmányozási folyamatot fog elindítani, amely egyszerre épít a szakmai tudásra és a társadalmi részvételre, közölte Magyar Péter miniszterelnök a csütörtöki kormány szóvivői tájékoztatón. A következő hónapokban felkérik a magyar jogi, történeti, gazdasági és társadalomtudományi élet elismert képviselőit, civil szervezeteket, egyházakat, önkormányzatokat és azokat a közösségeket is, kisebbségeket, amelyek jogai különösen alkotmányos védelmet igényelnek, hogy vegyenek részt az alkotmányozás előkészítésében. Magyar Péter miniszterelnök meghívta a Velencei Bizottság elnökét jövő hétre Magyarországra, ezt maga a kormányfő közölte. A miniszterelnök beszámolt az alaptörvénymódosítás tervezetén túl a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló előterjesztésnek a társadalmi egyeztetéséről, és hangsúlyozta, szeretettel és tisztelettel várják a Velencei Bizottság vezetőit, szakértőit Magyarországon. Szeptembertől indulhat a kórházi fertőzéseket mérő és publikáló rendszer. Erről Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter beszélt. Elmondta, megkapta azt az anyagot, amely arról szól, hogyan fogják mérni és hitelesíteni a kórházi fertőzéseket, és miként fogják az adatokat publikálni. Közlése szerint ezt bemutatják a kormányzatnak, és szeptember 1-től ezek már elindulnak. Készenlétben áll a baptista mentőcsapat, hogyha szükséges segítséget nyújtson a venezuelai földrengés után. Megkezdődött a szolidaritási akció is a rászorulók támogatására, közölte a szeretetszolgálat. A baptista szeretetszolgálat közleményében felidézték, hogy Venezuela északnyugati részén

A legnagyobb érdeklődés a János Vitéz, a Csongor és Tünde, az Ázott hajában hét halott bogár ragyog, a Candide és az Egri csillagok című előadásokat övezte. A várható extrém meleg miatt harmadfokú hőségriasztást rendelt el a tisztifőorvos szombattól. Oroszi Beatrix a csütörtöki kormány szóvivői tájékoztatón arra kért mindenkit, hogy a következő napokban fokozottan figyeljen oda saját magára, családjára és a környezetében élő emberekre is. A Védelmi Igazgatási Hivatal főigazgatója azt mondta, az energiaellátásban jelenleg nincs rendkívüli beavatkozást igénylő krízis helyzet. Végül az időjárásról. Mindenütt felhőtlen lesz az ég, mérsékelt, gyenge marad a légmozgás. Hajnalra általában 14 és 21 fok közé hűl le a levegő. Híreinket hallották.

0: Szentek, szent életű emberek.
1: Boldog Mantuai Dorottya. Figyeljük meg, Isten segítségével mire képes egy Jézust nagyon szerető jó feleség. Dorottya 1347-ben született, Gross Montau helységben, 1394. június 25-én halt meg Marienwerderben. 47 évet élt. Az isteni gondviselés abba a 14. századba küldte őt is szorongatott anyaszentegyházának az oltalmára és megerősítésére, amelyben a keresztény értékeket a pápák avignoni fogsága, Csehországban pedig Husz János eretnegsége szorongatta. Édesapja Willem Schwarze holland földműves és gátépítő volt, akit korának vándorlási kedve a Rajna torkolatától a Visztuláig vezetett. Montau falucskában állapodott meg, és 9 gyermeknek adtak minden nap kenyeret. Ezek voltak később a paraszgazdaságban a legügyesebb segítők. Gyermekei közül Dorottyát 1363-ban, 16 éves korában férjhez adták egy tehetős dancigi kardcsészárhoz, Adalberthez, aki hirtelen haragú volt, és sokszor zavarba ejtette feleségének érthetetlen vallásossága, és ezért el is keseredett. Hol megverte, hol szeretgette, hogy ezt a buta vallásosságot, amint ő mondta, kiűzze belőle. De hiába próbálkozott. 1364-ben, nem sokkal esküvőjük után, az első keresztlátomás szívét izzó szeretetre lángolta, ahogyan ő később ezt nevezte. Misztikus látomásokkal teljes életét szinte összeegyeztethetetlennek látta családi életével. Így a házasság vértanúság lett számára. 9 gyermeknek lett szerető édesanyja. Később gyóntatója mondta el, hogy így panaszkodott, minden templomi látomásában, legmélyebb elragadtatásai közben is érzékelte a leghalkabb gyermeksírást is, amely otthon a kamrájukban hangzott fel és hazaszaladt, hogy elcsendesítse a síró kisbabát. 4 gyermeke kiskorában halt meg, a többi 4-et a nagy pest is vitte el. Csak legfiatalabb leánya, Gertrúd maradt életben, aki később bencés apáca lett. Türelmes szenvedése lassan megváltoztatta durva férjét. A gyermekek halála után elhatározták, hogy közös zarándokutat tesznek. A svájci Einsiedelnben lévő híres Mária zarándok helyre mentek, télire ismét hazatértek. Nem sokkal később eladták házukat, szerszámaikat és a kegyhely mellé költöztek. Később férje hazatért, Dorottya pedig ott maradt a remeteségben. Csak hogy nem számolt egy közbejött akadállyal, amikor a kegyhely plébánusa előtt a kettőjük szétválását szentesíteni kellett volna, férje megbánta korábbi beleegyezését. A plébánus ezért megparancsolta, hogy induljon vissza vele Danzigba. Zokszó nélkül engedelmeskedett. Hazafelé megbetegedett a férje és a gyermeke. Hideg télben kerestek lakást. Gúnyolták őket szomszédaik, Dorottyát okolták szegénységükért, és boszorkánynak tartották. Olyan szegények voltak, hogy koldulásból éltek. Senki sem gondolta, hogy egyre szorosabban fűzi össze a magány kinyilatkoztatások sorozata a megfeszített Jézus Krisztussal. 1389-ben Adalbert egy zarándok útra küldte őt Rómába. Amikor hazatért, férjét már el is temették. Akkor kislányát egy kolostorban helyezte el, javait elajándékozta, ő pedig áttelepedett Marienwerderbe, s ott a dóm dékánja, a jóságos János pap fogadta szolgálatába. Amikor meggyőződött őszinteségéről, 1393. november 2-án reklúza lett, azaz bezárkózhatott a dóm falához épített cellába, és kérésére a dékán naponta megáldoztatta, ami akkor hallatlan kiváltság volt. Ez a napi szentáldozás óriási erőforrás volt számára. Találkozhatott napról napra a szentségi Jézussal. Mindenkit szeretettel fogadott, aki tanácsért jött hozzá. 1394. június 25-én reggel halva találták. Bár a háborús viszonyok miatt nem került sor szentiavatására, Poroszország népe védasszonyaként tiszteli.

0: Hétvári Andrea. Jelenés. Pulzál a lomb, mert rajta felejtette a mindenség a gyújtó fényeket, és kézbe veszi, mint egy skatuját, amiben foszfort, szikrát rejteget, mindegy neki, hogy gyémánt vagy kavics, a súlyuk így is egyformán nehéz, ha ágávé és ciprus közt sétálva egyszer véletlen épp a mélybe néz, a csillagok helyett kövek hullanak. Árnyékok, fény és hajnal maradék. Felvillan, lobog, aztán megpihen. S mielőtt bárhol, bármit mondanék, megérkezik, hogy újra estét hincsen. Öröktől fogva jelenés az Isten.
1: Hétvári Andrea Jelenés című versét Dér Gabriella mondta el. Hétvári Andrea magyar költő, író, meseíró, szerkesztő. Budapesten 1975. július 24-én született. Anyai dédapja dr. Dombai János, európai hírű archeológus, ősrégész, a pécsi Janus Pannonius Múzeum alapítója és névadója, a Baranya megyei múzeumok egykori főigazgatója, a Dombai tó névadója. Az ELTE tanárképző főiskolai karán szerzett magyar könyvtár szakos tanári diplomát, verseket, recenziókat, esszéket publikál irodalmi folyóiratokban. Székesfehérvárhoz írt himnuszát a város hivatalos himnuszának választotta, és a Hungarikum együttes zenésítette meg. Gyermekverseihez több zeneszerző írt muzsikát. Képzeld el, Mese szép címmel alsó tagozatos gyerekeknek interaktív irodalmi előadásokat tartott Dezső Piroska hegedű művésszel közösen 3 évig az Újpesti Kulturális Központ megbízásából. Szerzőként meghívottja volt a 11. országos óvodanevelési szakmai konferenciának, melyen Meseprogram című gyermekirodalmi projektjével mutatkozott be. A Kurázsi folyóiratban a Napraforgó című gyermekirodalmi rovat szerkesztője volt közel 1 évig. Főszerkesztő alapítója a Csigaház irodalmi és művészeti gyermekfolyóiratnak. Újpesti alkotóként helytörténeti kutatásokkal is foglalkozik. 2 éven keresztül cikksorozatban dolgozta fel Újpest sajtótörténetét az Újpesti Helytörténeti Értesítő számára. 2019. októberében mutatták be Bizekemi tripla platina lemezes zenéiből összeállított Államszép mesekoncertjét, amelyhez Hétvári Andrea írta az egyes zeneműveket keretbe foglaló mesét.

0: A nap imája.
1: Rosszért rosszal senkinek ne fizessetek. Törekedjetek arra, ami jó minden ember szemében. Amennyire rajtatok áll, éljetek mindenkivel békességben. Ne szolgáltassatok magatoknak igazságot, szeretteim, hanem hagyjatok teret az Isten haragjának, hiszen írva van, enyém a bosszú, én majd megfizetek, mondja az Úr. Sőt, ha ellenséged éhezik, adj neki enni. Ha szomjazik, adj neki inni. Ha azt teszed, izzó parazsat raksz a fejére. Ne engedd, hogy legyőzzön a rossz. Inkább te győzz le a rosszat jóval. Adja meg nektek a béketűrés és a vigasztalást Istene. Hogy Krisztus Jézus akarata szerint egyetértsetek, hogy egy szívvel, egy szájjal magasztaljátok az Istent, Urunk, Jézus Krisztus atyát.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Múzsa. Kultúra és közösség.
2: 19 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: A mai napon tartották az Egri Főegyházmegye papi találkozóját Bélapátfalván, a megújult apátsági templomban. A közös szentmise kezdetén Ternyek Csaba egriesek úgy fogalmazott: azért jöttünk, hogy szeretetben együtt legyünk, Isten országát építve. A szentbeszédet Csépányi Gábor, a Budapest-Pest Szentlőrinc szemeretelepi Szent István király plébánia plébánosa mondta, aki a most záruló papi lelki gyakorlatot vezette. Tanításában úgy fogalmazott: közvetítjük Jézus kegyelmét, s ehhez hitre van szükség, méghozzá erős hitre. A napi evangélium a sziklára és a homokra épített ház példázatán keresztül jól mutatja, miért fontos életünkbe beengedni Istent, s imádkoznunk, hogy szívünk olyan legyen, mint Jézusé. Ternyák Csaba egriesek megköszönte Csépányi Gábornak a lelki gyakorlat vezetését, és kifejezte a Főegyházmegye papságának háláját odaadó szolgálatukért. A főpásztor megemlékezett a legutóbbi találkozó óta elhunyt lelkipásztorokról, Takács Alajosról, Darvas Lászlóról, Nagy Istvánról, Katona István püspökatyáról és Kovács Tamásról. Majd az érsek köszöntötte a Gyémánt misés Kladiva Imrét, az aranymisés Kertész Ferencet, Mata Andrást, Szántó Józsefet és Szőke Józsefet, illetve az ezüst miséjüket ünneplő Szűcs Zoltánt és Varga Józsefet. Majd a közösség előtt bemutatta az új misés Vukás Bernárd Urich atyát. Magyarország új alkotmányának a magyar nemzet közös alkotmányává kell válnia, ezért a kormány olyan alkotmányozási folyamatot fog elindítani, amely egyszerre épít a szakmai tudásra és a társadalmi részvételre, közölte Magyar Péter miniszterelnök a csütörtöki kormány szóvivői tájékoztatón. A következő hónapokban felkérik a magyar jogi, történeti, gazdasági és társadalomtudományi élet elismert képviselőit, civil szervezeteket, egyházakat, önkormányzatokat és azokat a közösségeket is, kisebbségeket, amelyek jogai különösen alkotmányos védelmet igényelnek, hogy vegyenek részt az alkotmányozás előkészítésében. Magyar Péter miniszterelnök meghívta a Velencei Bizottság elnökét jövő hétre Magyarországra, ezt maga a kormányfő közölte. A miniszterelnök beszámolt az alaptörvénymódosítás tervezetén túl a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló előterjesztésnek a társadalmi egyeztetéséről, és hangsúlyozta, szeretettel és tisztelettel várják a Velencei Bizottság vezetőit, szakértőit Magyarországon. Szeptembertől indulhat a kórházi fertőzéseket mérő és publikáló rendszer. Erről Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter beszélt. Elmondta, megkapta azt az anyagot, amely arról szól, hogyan fogják mérni és hitelesíteni a kórházi fertőzéseket, és miként fogják az adatokat publikálni. Közlése szerint ezt bemutatják a kormányzatnak, és szeptember 1-től ezek már elindulnak. Készenlétben áll a baptista mentőcsapat, hogyha szükséges segítséget nyújtson a venezuelai földrengés után. Megkezdődött a szolidaritási akció is a rászorulók támogatására, közölte a szeretetszolgálat. A baptista szeretetszolgálat közleményében felidézték, hogy Venezuela északnyugati részét kevesebb mint egy perc különbséggel rázta meg szerdán két nagy erejű földrengés. Az elhunytak száma 32 fő, a megsérült áldozatoké pedig több mint 100 000-re emelkedik. A Nemzeti Színház a 2025-2026-os évadban 4 játszóhelyén összesen 120.747 nézőt fogadott, közölte az intézmény az MT-vel. A teátrum tájékoztatása szerint a házon kívüli előadásokon, tájelőadásokon és turnékon további csaknem 15 000 néző látta a produkcióikat. Az évad során összesen 434 előadást tartottak, a legnagyobb érdeklődés a János Vitéz, a Csongor és Tünde, az Ázott hajában 7 halott bogár ragyog, a Candide és az Egri csillagok című előadásokat övezte. A várható extrém meleg miatt harmadfokú hőségriasztást rendelt el a tisztifőorvos szombattól. Oroszi Beatrix a csütörtöki kormány szóvivői tájékoztatón arra kért mindenkit, hogy a következő napokban fokozottan figyeljen oda saját magára, családjára és a környezetében élő emberekre is. A Védelmi Igazgatási Hivatal főigazgatója azt mondta, az energiaellátásban jelenleg nincs rendkívüli beavatkozást igénylő krízishelyzet. Végül az időjárásról. Mindenütt felhőtlen lesz az ég, mérsékelt, gyenge marad a légmozgás. Hajnalra általában 14 és 21 fok közé hűl le a levegő. Híreinket hallották.
1: Reklám.
3: A győzelem mindig felejthetőbb, mint a vereség, vallja a Képmás címlap interjújában Márton Gréta kézilabdázó. A júniusi számból megtudhatjuk, miként küzdhetünk meg a kihívásokkal, mit gondol egy boncmesternő az életről, és hogyan látja a világot a Z generáció. Barangolhatunk a hagyományai törző vajdaságban, a jeges Grönlandon és az örökké nyüzsgő New Yorkban. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
4: A 46. Kaláka Fesztivál ismét Egerben. Nagyon örömteli esemény, ez mindenkinek, felnőtteknek, gyerekeknek, főleg az Érsekkertben lesznek a rendezvények, 25-én színházi est lesz, és aztán gyerekeknek délelőtt persze, szombaton, vasárnap, és nagy koncertek lesznek. Például ott lesz Paja Beja, ott lesz Talonna és Bandája, ők még egy kis táncolávalót is látszanak. Aztán lesz egy Cseh Tamás est, lesz Ferenci Gyuriék, lesz a Kaláka koncert, lesz hát a Névadó, és a Söndörgő együttes. Mondhatnám még tovább a programokat, de azt hiszem, az a legjobb, ha mindenki megnézi a kalákafesztivál.hu honlapon, 46. Kaláka Fesztivál, június 25-én.

0: Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
1: Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
2: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
1: Nem csak katolikusoknak.
2: keresztényélet.hu.
3: Reklámot hallottak. Könyvtári barangolás.
4: Kedves hallgatóink, versösszeállításunkban ismét Isten jelenlétét próbáljuk megragadni kortárs költők verseink keresztül, illetve néhány ismert és talán kevésbé ismert Ady költeménnyel. Fogadják szeretettel!
5: Mezei Katalin, te vagy. Te vagy a csillag és a levegő, a kabóca hangok boltozata. És te vagy, aki elvezet haza, és meggyógyít, hogyha beteg vagyok. Te vagy a tűz, a víz, a vér. Te vagy a szó, és te vagy a csönd. Te vagy bennem, és te vagy odafönt, ahová kiméretlen út vezet. Te vagy a felhő és a televény, te vagy a nap, a hold, a lámpafény. Te vagy, ami éltet és kiolt. Te vagy az élő, és te vagy a holt. Te vagy a hitetlenségben a fájdalom, és a hitben a fájdalom te vagy. Te, láthatatlan parány, és te, nagy, fellegek arcával változó. Minden istenkép mögül te figyelsz, anyám szigora és apám szava. Te vagy a rég elvesztett nagyapa, s aki a hajszálhídon átsegít. Bárhová nézek, mindenütt te vagy. S voltál, amikor nem is láttalak, s leszel, amikor én már nem leszek. Amíg vagyok, vagyok. Te általad.

Hétvári Andrea. Jelenés. Pulzál a lomb, mert rajta felejtette a mindenség a gyújtó fényeket, és kézbe veszi, mint egy skatuját, amiben foszfort, szikrát rejteget, mindegy neki, hogy gyémánt vagy kavics, a súlyuk így is egyformán nehéz, ha agávé és ciprus közt sétálva egyszer véletlen épp a mélybe néz, a csillagok helyett kövek hullanak. Árnyékok, fény és hajnal maradék, felvillan, lobog, aztán megpihen, s mielőtt bárhol bármit mondanék, megérkezik, hogy újra estét hincsen, öröktől fogva jelenés az is.

Rónai György. Jelenlét. Nézz föl az égre. Ott van felhők és csillagok közt. Pillancs körül a földön. Ott van fűben, virágban, állatok ámuló szemében, emberek arcán. Ás le a föld alá. Csontokból és kövületekből szándékainak lábnyoma dereng feléd. Mindenütt láthatatlan, mindenben látható.

Simek Valéria. Létezés. Harangoztak, s a kondulásban táncoltak a hasasodó lombok. Isten oldalán lépkedtem, belékarolva lépcsőztem, mint a gyermek, aki járni tanul. Csillagközökből árad felém a létezés, s az átizzadt ingem a szélben szakadozott. Akadozó nyelven dadogtam, alig mondhatón, hogy a létezés magja körül van a remény.

Polgár Anikó, mikroszkópikus. Ha Isten szabad szemmel nem látható, majd veszek egy mikroszkópot és megnézem. Lehet, hogy csak akkora, mint a limfociták, vagy mint egy őssejt, amiből még akármi lehet. Lehet, hogy hosszúkás, mint egy élesztő gomba, vagy tüskés hátú, mint a szalmonella vírus, amitől inkább óvakodni jobb. Ha bújócskázik velem, mint a staphylococcus baktérium, a bőröm alatt biztos föllelem. Ha fogócskázik, ő csak is a leggyorsabb lehet, mint a legügyesebbik apukasejt. Ha győzni akar, másnak esélye sem lehet. Tuti, hogy ő ér be elsőnek a célba. Ott meg biztos elpottyantja majd villámútra cikázó hosszú ostorát. A kezem közül többé már nem csúszhatna ki, ha sikerülne egy mikroszkópikus csipesszel összecsipni.

Eszteró István, Jézus DNS-e. 170 centire becsülik Krisztus termetét a kutatók, vélhetőleg barna szeme, fekete haja és sötét bőre volt. De DNS-ére következtes inkább pirkadatok elcseppent hemoglobinjából, görnyett alkony véraláfutása alapján, lelőtt őzgidák végtelent tükröző tekintetéből, ellobbant gyertyaláng füstcsíkjai, egymásnak futó vonatok horpat melkasa után, ágyútűz torkára alvat seb szerint, ahol anya viszi gyermekeit, vagy már csak egyet. Keresd az Úr arcvonásait feltámadásban reménykedő tömegsírokon, nyilvántartásra hagyatkozó bizalomban, mely összekapdosott emlékbatyujával várakozik a humánum épségben maradt pecsétjére. Irgalmasságot láss elmorsolt könyvben, érted virrasztó sarki fényben, mindenható mozdulatában, ahogy csak ő tud lelket tisztára törölni, feltámasztani hitet halottaiból, megitatni hűség italával a magában kételkedőt, megkorbácsolt hátára venni az emberiség keresztútját bűneivel egyetemben. Jézus DNS-ét keresd bárányfelhők bárányai nyomán, pipacstenger levegőt bevérző hullámzásában.

Lajtos Nóra, szekvenciák. Az élet szép, az élet csúnya, az élet vidám, az élet szomorú. Az élet kockázatos és mellékhatásokkal teli, kezelőorvosa, gyógyszerésze az Isten. Az élet sós, az élet édes, az élet teli, az élet üres. Az élet vitorlájára felfeszül az Isten. Az életben maradás örökös küzdelem. Az élet fekete, az élet fehér, az élet színes, az élet színtelen, az élet ódivatú, az élet trendi, az élet balettcipő, az élet tűsarkú, az élet egy túrabakancs, az élet vízálló, minden lépésében jelen van az Isten. Az élet szenvedély, az élet szenvedés, az élet felnőttes, az élet gyermeki. Az élet szemhéján átfénylik a hit. Az életet élni kell, amíg az Isten engedi.

0: Adi Endre.
1: Egy kevésnyi jóságért. Ha van még jó bennem, ó Uram, kérlek, és nem is szomorúan, ó, menj meg belőlem, hiszen annyi jósággal jövék, ám lelkemnek szemérem övét letépte világod. Valamikor voltam örömöd. Ne hagyj itt, ocsmány, bús végek között, nagy gyalázatomban. Most, hogy bűn és idő elszaladt, úgy menjek el, mint kiben maradt egy kevésnyi jóság.

Acsai Roland, a névről. Régen, aki nem tudott írni, egy kereszttel helyettesítette a nevét. Egy kitárt szárnyú madárral, egy széttárt karú emberrel, egy napon sütkérező szitakötővel, egy hajóárbóccal, a kereszt alakú hattyú csillagképpel, két egymásra tett gabona kévével, egy célkereszttel, amellyel a legjobb mesterlövész, az ég, egyenesen a szívedbe talál. Két egymással találkozó úttal, egy összeadás jellel, mert a kereszt ad össze embert az éggel, eget a földdel. Ez volt az igazi keresztnév. Régen, aki nem tudott írni, a neve helyett egy keresztet rajzolt. Pedig nem ő helyettesítette a nevét egy kereszttel, hanem mi helyettesítjük nevünkkel a keresztet. Régen, aki nem tudta leírni a nevét, valójában sokkal pontosabban írta le, mint az, aki le tudta írni. Egy kereszt. Ennyi mindenki neve. Ez a neved.

Vörös István, fohász új erőért. Ha eddig részből voltam, Istenem, csinálj meg ezüstből, a lelkem részeire szétszedem. A zöld vér előtör, adj hozzám fényt, ez a titok. A tenyered fölöttem kinyitod, már valaki másra hasonlítok. Ha eddig vasból voltam, Istenem, csinálj meg papírból, tudásom részeire szétszedem. Tép szét, ha haragszol, ha örömet telik bennem, ne hagyj kételkednem a közös sikerben. Eddig belőled voltam, Istenem, csinálj meg ördögből, úgy, hogy ne kelljen téged féltenem. Éljek az örökből, felét felhasználjuk mától. Különben meggátol élni, s elválaszt magától. Ha eddig hóból voltam, Istenem, csinálj meg még egyszer, ne hagyj elolvadni a semmiben, voltál te is ember, vagy ha nem, lehetnél, élnél a végeknél, hol a múlt már nem cél. Ha eddig csak cél voltál, Istenem, legyél lövedék is, az utat részeire szétszedem. Magaddal ne rémíts, se a hiányoddal, amit nagy műgonddal fed be a sok angyal.

Ady Endre, a patyolat üzenete. Meghurcolt a vér, ez a pokolva, bomolva, romolva vágtató tüzes fogat, s most lengett utánam jelt a patyolat. Most szeretnék lenni bátran, élettagadó, szűz, makulátlan, vágytalan és tiszta, most, mikor már nem térhetek vissza. Átkozom gerjedelmem az elsőt, mely vágyat adott, az első szennyes gondolatot. Szerelmem, ki olyan hamar ébredt, ó, emlékek, emlékek, csak egy kicsit ne bántanátok. Minden volt dolgom egy-egy átok, szégyen, boldog, ki Isten kegyelmében fehérre aszatja magát, 10-20 szentbőtű, kámzsás barát szép árnyéka táncol körül, beboldog, aki nem örül. Jaj, de piszkos ruha az élet, s a vérben nyomorult beronda. 34 esztendős vén koromba, mindenek túlján, undorodván, szépen butulván, de jaj, mégis tudván sokat, sírva nézem, hogy kendőt lenget késetten az én bűnös lelkem, s egyetlen igazi szerelmem, a patyolat.

Ady Endre, a nagy hitető, elolvasandó Máté apostol evangéliuma. Költők költője, gyermek halálig, ha körülfogtak bitóbánatok, drága, isteni együgyűséged, csak annyit szólalt folytott sírással, harmadnap föltámadok. Néped nem volt, s papi fejedelmek mégis aggódtak, hogy majd mit mivel egy zavaros beszéded visszhangja már gyűlő seregével igédnek, s nagyra nőtt szíveivel. Megint a jó Pilátust keresték, sápadtan minden farizeusok, adjon a sírhoz több katonát még, mert bolondok, csalók, varázslók az efféle Krisztusok. És pénzt vevének a katonák föl, koporsót száját, akik őrizék, mert hátha mégiscsak föltámadnál, s amit vértajtékos szép szád mondott, égi s ezernyi igék. Minden költők közül te kaptad keresztek és bitók legjobbikát. Mert minden költők költője voltál, kiben istenien oldódtak meg legemberibb, legalázóbb igák. Ó, beszép a te neved, szép Krisztus! S így árulkodtak, a nagy hitető, így árulkodták Pilátusnak, ma is nagyszerű példaságod, Isten, torony és tető, nagy hitető, sokan veled tartunk, nagy elárult. Úgy fáj, hogy itt vagyunk, úgy vágyjuk jégajkunkra az ajkad, s mondani te együgyűségeddel. Harmadnap föltámadunk.

0: Kedves hallgatóink, összeállítást hallottak Acsai Roland, Ady Endre, Eszteró István, Hétvári Andrea, Mezei Katalin, Polgár Anikó, Rónai György, Simek Valéria és Vörös István verseiből. Felolvasta Babócsai Réka, Baranyi Péter, Dér Gabriella, Fehér István, Kelemen Csaba és Tóth Levente színművész. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette. Adásunkat jövő héten pénteken 11 óra 5 perctől megismételjük.
1: Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.

0: Esti mese.
1: Kedves hallgatóink, kedves gyerekek, hallgassátok meg Bálint Ágnes, az Elvarázsolt Egérkisasszony című meséjének első részét. Felolvassa Gubás Gabi.

0: érkezett. A nyikorgó lámpa. Furcsa vár felett éppen alkonyodott, mikor egy egérke végig sétált az utcán. A sűrűn hulló hópelyhek rátapadtak szürke bundácskájára, úgyhogy könnyen össze lehetett volna téveszteni holmi elgurult hólabdával. Cukoranyó mézes kalácsboltja előtt megállt, és vágyakozva nézte a kirakat üveg mögött sorakozó finomabbnál finomabb édességeket.
1: Aj, az a nagy tükrös szív nekem tavaszig is elég lenne.
0: Így ábrándozott. Apránként elrákicsálnám, de a tükröt megőrizném, s ha esetleg egérvarodát nyitnék, jó lenne a ruhapróbákhoz.
1: Jaj, miért is nincs valami picirés a kirakaton?
0: Hirtelen szél támadt, és szegény egérke megborzongott. Gyomra szomorúan korgott. A szélben hintázni és nyikorogni kezdett a lámpa, amely cifravas rúdon függött a kirakat fölött. A kisegér felnézett a lámpára, csodálkozva hallgatta a nyikorgást.
1: Aki éhes, aki fázik, az ajtón miért nem kopog? Meleg szopa várja ott bent, és jobbnál jobb falatok.
0: Soha nem hallottam ennél kedvesebbet, gondolta az egérke. Kopogtatnék én ezer örömmel, hiszen már teljesen megkémberedtem idekint, de egy szegény, gyenge kis egérnek semmit sem szabad elhirtelenkednie. Azt ugyan városszerte mesélik, hogy cukoranyú nem tart macskát, és papucsával még sosem ütött agyon egeret. Ablakpárkánya terített asztal a galambok, cinkék, poszáták számára. Hanem én jó magam mindmáig csak olyan emberekkel találkoztam, akik alig hogy megpillantottak, már is seprűvel, lapáttal rohantak utánam. Hosszas tétovázás után mégis felmászott a jeges lépcsőn a részpántos küszöbre, és szívtopogva bekopogott. Cukoranyú maga nyitott ajtót, kinézett az utcára, de a lámpa fénykörében senkit sem látott. Már éppen vissza akart húzódni, mikor észrevette a küszöbön kuporgó egeret. Ó, te szegény kis pára, mondta, s hangja olyan barátságos volt, akár a kályha duruzsolás. Kerülj csak beljebb. Képzelem, mennyire összefagytál. Az egérke nem mondatta kétszer. Besurrant a cukorillatú szobába, ahol jó meleg volt, és egy pillanat alatt el lehetett felejteni az utca hidegét. Cukoranyú egy babáknak való tányérba pörkölt mogyorót és mézes kalácsmorzsákat tett, aztán leült a tűzhely mellé, és nézte, hogyan lakmározik az apró kis vendég. Az csak rágta szaporán a mogyorót, s olykor-olykor hálás pillantást vetett jótevőjére. Nagyon kedvemre való kis egérnek látszol, mondta cukoranyú. Szívesen venném, ha itt maradnál nálam, és felvidítanád egyhangú estéimet.
1: Gondolj csak el, milyen jó sorod lenne. Abban a sejemmel bélelt, szalaggal díszített varródobozban laknál, és a legjobb falatokkal etetnélek. Üres időmben elnézegetném, mint futkosol ide-oda fürge lábacskádon, s bizony, ahogy most az, vagy bundácskádat kefélgeted, meg is nevettetnél. Drága cukoranyó, cincogott az egérke elragadtatva. Minden egérgyerek a te éléskamrádról álmodik. Világ életemben csak arra vágytam, hogy a te házadban élhessek, ahol vanília illat terjeng a levegőben, és a tűzhely szélén nem lustálkodik macska.
0: Azt hiszem, jól meg leszünk itt mi ketten, bólogatott cukoranyó. Te majd mesélsz nekem az egerek titokzatos életéről, én pedig megmutatom neked mesterségem minden csinyát, binyát. Most keresek egy jó meleg kötött harisnyát, annak a csücskében elszundikálhatsz. Az egérke boldogan költözött be a varródobozba. Éppen neki való hely volt ez, telistele színes szalagokkal, sejemfonalakkal, bársonytűpárnákkal. Külön rekeszben valódi ezüst gyűszű pompázott. Az egérke arra gondolt, hogy ha a gyűszüre vékony drótból fület erősítene, akkor pompás kis egérvödör lenne belőle, amivel éjszakánként kisurranhatna a kútra. Mivel azonban cukoranyó mellett nagy kényelem várt rá, végül úgy döntött, hogy az ezüst gyűszűből inkább tejet fog inni. A nagy örömtől sokáig nem jött álom a szemére. Mikor végre elaludt, Visszaálmodta magát abba az ócska bőröndbe, amelybe lakott, mielőtt az utcára került.

0: Kedves hallgatóink, kedves gyerekek! Bálint Ágnes, az Elvarázsolt Egérkisasszony című mese első részét Gubás Gabi olvasta fel. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket! Jó éjszakát, gyerekek!
1: Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.

0: A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban Maksó Péter atya, a Tarna Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója folytatja a gőgösség bűnéről szóló emelkedését. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a műsorszerkesztője Grunda János nevében is, a bemondó Berecz Renáta.
2: Keresztes Szent János mondja, hogy a lelkélet legnagyobb akadálya a gőg. Figyelmeztet arra, hogy még a lelki ajándékok is a hiúság forrásává válhatnak. Tehát amit az Istentől kapunk, kegyelmeket, ajándékokat, még az is a hiúság a gőg forrásává válhat, keresztes Szent János szerint. Az igazi szentség jelen nem a rendkívüli kegyelmekben, hanem az alázatban mutatkozik meg. Izői kis Szent Terész szerint a kis út lényege az alázat. Ő tanítása szerint Isten nem a nagy tetteket, hanem a szeretettel végzett kicsiny dolgokat nézi. Nem a saját erőnkben, hanem Isten irgalmában kell bíznunk. Piotya szerint a gőg átalakítja az angyalokat ördögökké, az alázat pedig az embereket angyalokká teszi. Természetesen ezt csak szimbolikusan kell érteni. Mert az emberből soha nem lesz angyal, de angyali módon egyre tisztábban, egyre Krisztusiban tud viselkedni és élni. Piotya azt tanácsolja, hogy az ember ne keresse a dicséretet, és ne bánkódjon túlságosan a megaláztatások miatt. Hát igen, könnyű ezt mondani, de sokkal nehezebb megtenni. A kutatók szerint az ember 5 éves koráig a dicséretek 80-90%-át bezsebeli, és egész életére már csak nagyon kevés dicséretet kap felnőtt korában. Vágyunk a dicséretre természetesen, de nem kell keresni. Inkább dicsérjünk, mint dicséretért ácsingózzunk. Amikor a másik ember dicsérem, akkor megerősítem őt a létében, amikor az értékességében is megerősítem, és megemelem őt. Természetesen itt az őszinte dicséretről beszélek. Használjuk ki az alkalmakat. Dicsérjük meg a gyerekeket, egymást, dicsérjük meg helyesen önmagunkat is, és köszönjük meg, hogyha minket is megdicsérnek. Ne álszerénységgel fogadjuk, mert amögött is a gőg áll. Viseljük méltósággal, ha dicsérnek, és ne bánkodjunk nagyon, ne keseredjünk el, hogyha megaláznak minket. Liguri Szent Alfonz szerint a gőg legbiztosabb jele, ha valaki nem tudja elviselni az intést vagy a kritikát. Hát magamon is tapasztalom, hogy nem könnyű elviselni. Még az építő jellegű, szeretetteljes kritikát is bizony nehéz elfogadni. Az intést meg talán még nehezebb. De hát az atya is inti a gyermekét, akit szeret. Viennai Szent János szerint a gőg a lélek rozsdája. A kevés ember önmagát szemléli, az alázatos ember Istent szemléli. Bizony az helyes önismeret nem abban áll, hogy önmagamat szemlélem, hanem hogy az Istenben szemlélem önmagamat, az Isten tükrében. Viennai Szent Katalin szerint az önismeret az alázat anyja. Aki felismeri, hogy mindent Istentől kapott, annak szívében nem maradt hely a gőg számára. Tehát a szentek tanításából levonhatjuk a következtetést, egy néhányat a teljesség igénye szerint, tehát a gőg minden bűn gyökere. Dolgoznunk kell azon, hogy ezt a bűnt a Jóisten gyökerestől kitépje belőlünk, és ebben számít a mi együttműködésünkre. A gőg lényege az önmagunk központba állítása. A lelki gőg veszélyesebb lehet a nyilvánvaló hiúságnál. Az alázat nem önleértékelés, hanem az igazság felismerése. Minden jó, amink van, Isten ajándéka. Krisztus alázata minden keresztény élet mintája. Hogyan Szent Ágoston összefoglalta, ha megkérdeznéd tőlem, mi a keresztény vallás első erénye, azt mondanám, az alázat. Ha másodszor kérdeznéd, az alázat. Ha harmadszor kérdeznéd, az alázat. A sivatagi atyák tanításában a gőg a kevéssé különösen veszélyes szenvedélynek számított. Míg más bűnök gyakran a test gyengeségéből fakadnak, a gőg képes még az erényeket és a vallásos életet is megmérgezni. Ezért a sivatagi szerzetesek gyakran úgy tekintettek rá, mint a lelki élet legutolsó és legnehezebben legyőzhető ellenségére. Ha olvassuk a sivatagi atyák írásait, nagyon gyakran hallhatunk erről a nagyon komoly küzdelemről a gőg ellen. Pontiuszi Evagrios tanításában a gőgöt a lelki harc csúcsának tekintette. A gőg akkor támad legerősebben, mondja ő, amikor az ember már előre haladt az erényekben. Tehát minél erényesebben él egy ember, annál inkább támad a gőg. A kevés szerzetes, Evagrios szerint, saját érdemének tulajdonítja azt, amit Isten kegyelméből kapott. A gőg végső következménye az, hogy az ember már nem Istenben, hanem önmagában bízik. Cassianus, Szent János szerint a gőg minden erényt tönkre tehet. A böjt, az imádság és a virasztás is hiába valóvá válhat, ha önelégültséghez vezet. A gőg szerint olyan, mint egy féreg, amely belülről rágja meg a lelki élet fáját. Cassianus szerint a szerzetesnek különösen óvakodni kell attól a gondolattól, hogy már elérte a tökéletességet. De hát ez kicsiben, vagy másképpen ugyanúgy vonatkozik ránk is. Szent Antal apát szerint az önismeret és a bűnbánat őrzi meg az embert a kevésségtől. Bizony a rendszeres, gyónás, lelkiismeret vizsgálat nagyon sokat segíthet nekünk ebben a gőg elleni harcunkban. Szent Makarios egyiptomi atya azt tanítja, hogy a sátán bukásának oka a gőg volt, ezért a keresztény embernek különösen az alázatot kell gyakorolnia. Aki alázatos, azt a démonok nehezen támadják meg. Aki kevé, az még saját erényeiben is veszélyben van. Szent Poimén apát egyik legismertebb mondása, aki önmagát hibáztatja, mindenütt békességet talál. Természetesen ezt is jól kell érteni, mert a sivatagi atyák szerint az önvád nem beteges önutálatot jelentett, hanem azt a lelkületet, hogy az ember nem másokat ítéljen, hanem saját megtérésével foglalkozzon. Doroteusz gázai apát szerint különbséget kell tenni a hiúság és a gőg között. A hiúság azt keresi, hogy mások dicsérjék. A gőg már nem is igényli mások elismerését, önmagát tartja felsőbbrendűnek. Ezért ő a gőgöt még veszélyesebbnek tartotta, mint a hiúságot. A sivatagi atyák gyógyszerei a gőg ellen, állandó önismeret, emlékezni saját gyengeségeinkre. Engedelmesség, nem mindig a saját akaratunkat követni. A kritikák türelmes elfogadása, a megaláztatások gyakran gyógyítják a kevésséget. Mások meg nem ítélése, aki másokat ítél, könnyen gőgössé válik. A halálra való emlékezés. Minden földi dicsőség múlandó. A gőgre nagyon hatékony gyógyszer, a halálra és a ítéletre való gondolás. Sivatagi atyák gondolatait talán így foglalhatnánk össze, nincs nagyobb erény az alázatnál, és nincs veszélyesebb betegség a gőgnél. Számukra a szentség végső jele nem a rendkívüli böjt, a csodák vagy a különleges lelki tapasztalatok voltak, hanem az, hogy valaki valóban alázatos lette Krisztus mintájára. Ezért mondták, hogy a gőg még a szenteket is elbuktathatja, az alázat viszont a bűnöst is felemelheti Istenhez. A Szentírás nagyon sok helyen figyelmeztet a gőg veszélyére. Az újszövetségi bölcsességi könyvek és az újszövetségi apostoli tanítás egyaránt hangsúlyozzák, hogy Isten ellenáll a kevének és az alázatosnak kegyelmet ad. Példabeszédek könyvében olvashatjuk 10. fejezet 18. vers, a romlást gőg előzi meg, és a bukást kevély lélek. Ha visszatekintünk az életünkre és a körülöttünk élőkre, akkor felidézhetünk olyan konkrét eseményeket, amiket, ha végig gondolunk, rájövünk, hogy a bukást valóban a gőg készítette elő, mert a kevésség előbb-utóbb biztosan bukáshoz vezet. Példabeszédek könyve 8. fejezet 13. vers: az Úr félelme a rossz gyűlölete. Gyűlölöm a kevésséget és a gőgöt, a gonosz utat és az álnok beszédet. Tehát láthatjuk, hogy az Isten kifejezetten elutasítja a gőgöt.
1: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Maksó Péter atya, a Tarna Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója folytatta a gőgösség bűnéről szóló emélkedését. További tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János nevében is a bemondó Berec Renáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: A Lélek Szava című műsorunkat hallották.

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: A mai napon tartották az Egri Főegyházmegye papi találkozóját Bélapátfalván, a megújult apátsági templomban. A közös szentmise kezdetén Ternyák Csaba egriesek úgy fogalmazott: azért jöttünk, hogy szeretetben együtt legyünk, Isten országát építve. A szentbeszédet Csépányi Gábor, a Budapest-Pest Szentlőrinc szemeretelepi Szent István király plébánia plébánosa mondta, aki a most záruló papi lelki gyakorlatot vezette. Tanításában úgy fogalmazott: közvetítjük Jézus kegyelmét, s ehhez hitre van szükség, méghozzá erős hitre. A napi evangélium a sziklára és a homokra épített ház példázatán keresztül jól mutatja, miért fontos életünkbe beengedni Istent, s imádkoznunk, hogy szívünk olyan legyen, mint Jézusé. Ternyák Csaba egriesek megköszönte Csépányi Gábornak a lelki gyakorlat vezetését, és kifejezte a Főegyházmegye papságának háláját odaadó szolgálatukért. A főpásztor megemlékezett a legutóbbi találkozó óta elhunyt lelkipásztorokról, Takács Alajosról, Darvas Lászlóról, Nagy Istvánról, Katona István püspökatyáról és Kovács Tamásról. Majd az érsek köszöntötte a gyémántmisés Kladiva Imrét, az aranymisés Kertész Ferencet, Mata Andrást, Szántó Józsefet és Szőke Józsefet, illetve az ezüstmiséjüket ünneplő Szűcs Zoltánt és Varga Józsefet. Majd a közösség előtt bemutatta az új misés Vukás Bernárd Urich atyát. Magyarország új alkotmányának a magyar nemzet közös alkotmányává kell válnia, ezért a kormány olyan alkotmányozási folyamatot fog elindítani, amely egyszerre épít a szakmai tudásra és a társadalmi részvételre, közölte Magyar Péter miniszterelnök a csütörtöki kormány szóvivői tájékoztatón. A következő hónapokban felkérik a magyar jogi, történeti, gazdasági és társadalomtudományi élet elismert képviselőit, civil szervezeteket, egyházakat, önkormányzatokat és azokat a közösségeket is, kisebbségeket, amelyek jogai különösen alkotmányos védelmet igényelnek, hogy vegyenek részt az alkotmányozás előkészítésében. Magyar Péter miniszterelnök meghívta a Velencei Bizottság elnökét jövő hétre Magyarországra, ezt maga a kormányfő közölte. A miniszterelnök beszámolt az alaptörvénymódosítás tervezetén túl a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló előterjesztésnek a társadalmi egyeztetéséről, és hangsúlyozta, szeretettel és tisztelettel várják a Velencei Bizottság vezetőit, szakértőit Magyarországon. Szeptembertől indulhat a kórházi fertőzéseket mérő és publikáló rendszer, erről Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter beszélt. Elmondta, megkapta azt az anyagot, amely arról szól, hogyan fogják mérni és hitelesíteni a kórházi fertőzéseket, és miként fogják az adatokat publikálni. Közlése szerint ezt bemutatják a kormányzatnak, és szeptember 1-től ezek már elindulnak. Készenlétben áll a baptista mentőcsapat, hogyha szükséges segítséget nyújtson a venezuelai földrengés után. Megkezdődött a szolidaritási akció is a rászorulók támogatására, közölte a szeretetszolgálat. A baptista szeretetszolgálat közleményében felidézték, hogy Venezuela északnyugati részét kevesebb mint egy perc különbséggel rázta meg szerdán két nagy erejű földrengés. Az elhunytak száma 32 fő, a megsérült áldozatoké pedig több mint 100 000-re emelkedik. A Nemzeti Színház a 2025-2026-os évadban 4 játszóhelyén összesen 120 747 nézőt fogadott, közölte az intézmény az MT-vel. A teátrum tájékoztatása szerint a házon kívüli előadásokon, tájelőadásokon és turnékon további csaknem 15 000 néző látta a produkcióikat. Az évad során összesen 434 előadást tartottak, a legnagyobb érdeklődés a János Vitéz, a Csongor és Tünde, az Ázott hajában 7 halott bogár ragyog, a Candide és az Egri csillagok című előadásokat övezte. A várható extrém meleg miatt harmadfokú hőségriasztást rendelt el a tisztifőorvos szombattól. Oroszi Beatrix a csütörtöki kormány szóvivői tájékoztatón arra kért mindenkit, hogy a következő napokban fokozottan figyeljen oda saját magára, családjára és a környezetében élő emberekre is. A Védelmi Igazgatási Hivatal főigazgatója azt mondta, az energiaellátásban jelenleg nincs rendkívüli beavatkozást igénylő krízishelyzet. Végül az időjárásról. Mindenütt felhőtlen lesz az ég, mérsékelt, gyenge marad a légmozgás. Hajnalra általában 14 és 21 fok közé hűl le a levegő. Híreinket hallották.

0: Dicsértessék, hogy Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit, Domán Vivien hírszerkesztő, Németh Tamás zenei szerkesztő, valamint Kvasinger Jenő technikus nevében is. A mikrofonnál a műsorvezető Sinkovics Andrea. Leó pápa gondolatával köszöntjük Önöket. Nagyon fontos megtanulni párbeszédet folytatni, beszélgetni, jól érezni magunkat egymás társaságában, együtt játszani, s együtt imádkozni is, mert még ha a Szentírás és néhány imádság ott is lehet a telefonunkon, Isten nem a mobilt, hanem a szívünket, az életünket akarja. Kedves hallgatóink! Rövidesen kezdődik a Kultúrkör című műsorunk. Összeállításunk elején az idén harmadik alkalommal megrendezendő irodalmi éjszakáról beszélgetünk. Majd a Pajta játéktár lehetőségére hívjuk fel az érdeklődők figyelmét. Végül a Harlekin Bábszínház új bemutatóiról és a 46. Kaláka Fesztivál programjairól szólunk. Ajánlónkban Grillus Dánielt hallják.
1: Végül is a koncepció az most már egy idő óta azonos. Amikor elkezdtük, akkor folkfesztiválnak hívtuk. Aztán már egyre több folkfesztivál lett, akkor kitalálták ezt, hogy világzene, ami tulajdonképpen nagyon jó, hogy van. De végül is abban maradtunk, hogy maradjon az, hogy Kaláka Fesztivál, mert abból csak egy van. Folkfesztiválból, világzenei fesztiválból, meg mindenből van sokféle. Annak idején még nem volt az egész régióban, nem csak Magyarországon. És akkor, hát itt mi verset énekelünk, de van, aki népzenét játszik, van, aki más országunkból jön.
0: A 21 órakor elhangzó hírek után a Megmaradni című műsorunkban egy összeállítást hallanak a Nemzeti Összetartozás napjának Sátoraljaújhelyi eseményéről.
2: És sajnos az a város, amikor 2022-ben kitört a háború, rá egy pár hónapja a turumadarat ismét leverték. Ezek a hegyek nem csupán a természet csodái, ezek a hegyek a történelmünk őrzői. A honfoglalástól kezdve a magyarság számára mindig védelmet, otthont és kapaszkodót jelentett. Őseink megvédték, ápolták és megtartották ezt a vidéket generációkon átívelő hűséggel. Ezért ma is kötelességünk, hogy őrizzük a nemzet közösségünk minden részét, és ne engedjük, hogy a magyarság egyetlen nemzet része is eltűnjön.
0: 21 órától rádiónk Tokaji frekvenciáján a TK-val jelentkezünk. Grenerci Anna Lili egyetemista saját színházi rendezéséről, valamint az ostorosi Szikra Színkör társulatról mesél. Az óra második felében református műsort sugárzunk. Rádiónk kisújszállási frekvenciáján ekkora leltár szól. Adásunkban a 350 éve született II. Rákóczi Ferenc életéről, származásáról, valamint a nevével fémjelzett szabadságharc kirobbanásáról, kezdeti szakaszáról, dr. Gebei Sándorról, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézetének professzor emeritusával, a Magyar Tudományos Akadémia doktorával beszélgetünk. A 22 órakor elhangzó hírek után az Andantében Robert Schumann német zeneszerző pályáját mutatjuk be. 23 órakor híreket és időjárás jelentést mondunk, majd a Vatikáni Rádió magyar nyelvű műsorát sugározzuk. Ezután a hitvalló témája az irgalmasság cselekedetei. Erről Marosi Balázs atya, Miskolc Diósgyőri római katolikus plébánia híveivel beszélget. Kedves hallgatóink, műsorismertetéssel legközelebb 23 óra 45 perckor jelentkezünk. Addig is további tartalmas rádiózást kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
4: Kultúrkör című műsorunkban olvasni, nézni, hallgatni valót ajánlunk Önöknek.
5: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, programajánló műsorunkat hallják. Szeretettel köszöntik Önöket a műsor szerkesztői Farkas Erzsébet és Kalész Beáta. Ha tehetik, töltsék velünk az előttünk álló közel egy órát. Műsorunkhoz további tartalmas időtöltést, jó rádiózást kívánunk!

0: Pálfi Erikával, a II. Rákóczi Ferenc könyvtár Szabó Lőrinc idegennyelvi könyvtárának csoportvezetőjével beszélgetek. Tavaly is felhívtuk a kedves hallgatók figyelmét, és idén is felhívjuk ugyancsak a figyelmüket az irodalmi estre, azon irodalmi estre, amely hagyományteremtő céllal jött létre, és idén immár hanyadik alkalommal várja az érdeklődőket.
1: Idén 3. alkalommal rendezzük meg az irodalmi éjszakát. Azt a hagyományt folytatjuk ezzel, hogy a könyvtár belső udvarába is vigyünk egy kis életet, hiszen aki jár hozzánk, az tudja, hogy egy rózsafákkal teli, nagyon hangulatos kis udvar, és egy nyáresteit igazán kellemesen telik. Tehát a látvány, a környezet az kellemes lesz, az adott, és reméljük, hogy az olvasóink, látogatóink hozzájárulnak ahhoz, hogy tartalmas is legyen ez az este, hiszen 26-án pénteken 6:30 kezdődik ez a program, és 10 óráig tervezzük az est tartamát, és ugye ebben az időszakban 10-15 perces felolvasásokkal várjuk a jelentkezőket. Ez azt jelenti, hogy mindenki egy önmaga által választott, mások figyelmébe ajánlani gondolt irodalmi művet, mesét, verset, regényrészletet olvashat fel, akár magyar nyelven, akár a világ bármely nyelvén, amit ő fontosnak érez. Korábbi években is többen voltak, akik idegen nyelven olvastak fel, illetve ez is egy megmutatkozási lehetőség, hiszen voltak többen, akik a saját verseikből olvastak, vagy a saját regényikből emeltek ki egy részletet. Tehát mindenképpen egy megmutatkozási lehetőség, vagy figyelemfelkeltési lehetőség. És hogy ne nagyon csak az irodalomról szóljon ez az est, idén is a tavalyi évhez hasonlóan Brézai Zoltán kollégánk nyelvmesteri tevékenységét fogjuk felhasználni, tehát óránként egy-egy kis nyelvi játékos perccel pesdítjük meg ezt a programot.
0: Kijelenthetjük, hogy sikeres volt az első két alkalommal ez a program. Gondolom én, hogyha idén is megrendezésre kerül, akkor elmondhatjuk, hogy minden évben egyre több és több az érdeklődő. Mik az eddigi tapasztalatok?
1: Igen, változtatunk a programon. Az első évben akkor kicsit hosszabbra terveztünk, és az éjszakában nyúlóan már kicsit fáradtabbak voltunk. A tavalyi évben tartott este 10 óráig a program, de tavaly már volt várólista a felolvasásra, tehát ha valaki jelezte, hogy nem tud jönni, rögtön volt beugró a helyére. Idén mindenkinek visszajelzünk az érkezésére, és ugye nem csak felolvasni érdemes eljönni, hanem meghallgatni a produkciókat. Sokan kölcsönözték utána ezeket a szerzőket például, mert ugye egészen más olvasni, és egészen más egy jó tolmácsolásban meghallgatni ezeket a részeket.
0: Mondjuk el azt is, hogy itt időbeosztás szerint működnek a dolgok, tehát megkapják az érdeklődők, hogy mettől meddig az ő 10-15 perces felolvasása az az időtartam, amelyre ő igényt tart, vagy igényt tarthat. Tehát önök jól megszerkesztik ezt az estét, ha fogalmazhatok így.
1: Igen, tehát mi az időtervet készítjük el, viszont a tartalom az nagyon változatos lesz. Tehát tavaly is ugye volt ilyen, hogy egy mesével kezdődött, utána jött egy orosz nyelvű irodalmi rész, egy verses rész, tehát nagyon változatos lesz, ezt tudom mondani, és reméljük, hogy kedvet csinálunk, meg ezt a belső udvarban ezt a nyáresti hangulatot meg tudjuk valósítani, reménykedünk benne, hogy az időjárás is kedvező lesz. Ha esetleg borultabb vagy zivatarosabb idő lenne, akkor a könyvtár előadó termében a 2. emeleten lesz megtartva a program, tehát minden esetben lesz irodalmi éjszaka.
0: Végül mondjuk el a legfontosabbakat, még egyszer ismételjük el a helyszínt, az időpontot, és nem utolsó sorban azt a forrást, ahonnan részletes információhoz juthatnak a kedves érdeklődők.
1: Június 26-án, pénteken lesz a programunk, 6:30 kezdődik, este 10 óráig fog tartani. A jelentkezés részleteit pedig a Szabó Lőrinc idegennyelvi könyvtár Facebook oldalán lehet pontosan megtudni, ahol szintén szerepel majd ez a felolvasás@rfmli.hu e-mail cím, amire várjuk az érdeklődők jelentkezését, és hogy itt ez erről fogjuk visszaigazolni is a beérkezett jelentkezéseket.
0: Köszönöm szépen a programajánló riportot Pálfi Erikának, a II. Rákóczi Ferenc könyvtár Szabó Lőrinc idegennyelvi könyvtár csoportvezetőjének.
1: Nagyon szívesen, és várunk mindenkit, kedves szerkesztőasszonyt is.

0: Szent István Rádió mikrofonja előtt ismételten szeretettel köszöntöm Tamás Krisztiánt, a Miskolci Kulturális Központ kommunikációs menedzserét. Itt a nyár, de mi nem pihenünk, mi most is dolgozunk, mert hogy elkészítjük a programajánló riportot, a soron következőt.
1: Sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatók, és téged is be valóban nem állunk, meg dolgozunk folyamatosan, úgyhogy ennek a eredménye lesz ez a nagyszerű programajánló is.
0: Az a bizonyos pajtajátéktár, amelyről szinte minden évben beszélünk és beszélgetünk. Idén nyáron sincs ez másképp, mert hogy elindul szó szerint hódító útjára a pajtajátéktár.
1: Hát elindult ez már évekkel ezelőtt, és gyakorlatilag a tanulókat, a tanárokat és a szülőket is egy élménnyel teli kalandozásra vártuk a lovagi tornák terén, mert hogy ilyenkor a tavaszi időszakban, mert ugye ez nem most indult, hiába nyáron beszélgetünk, a tavaszi időszakban az osztály kirándulókat várjuk legnagyobb létszámban, de természetesen, na és akkor itt jön be a nyár, hogy itt is vannak olyanok, akik a táborukba építik be programelemként, és akkor jönnek nagyon sok fővel, tehát már most vannak ilyen bejelentkező csoportjaink, sőt olyan is, aki minden héten ugyanabban az időpontban, hiszen több tábor tart, visszatérő. És hát nagyon reméljük, hogy ugyanúgy, mint ahogy a kezdeteknél, amikor elindultunk a 2020-as évek elején, hiszen ezt a szükség hozta, a Diósgyőri vár rekonstrukciójának második szakasza, és ahogy leköltöztettük a várat, úgy éreztük, hogy kell valamit csinálnunk a lovagi tornák terén, ami a várból egy szeletet ad, megmutat, vagy aki ugye szerette a város előadásokat, vagy a vár milliójét, egy kicsit nosztalgiázhat. Mert hogy az volt a cél, hogy a város előadásokat jelesül fegyvermustra, középkori betűvetés, lovagi tornák világ, a vártörténet, most sorolhatnám, hangszerbemutató, stb. Ezeket lehozzuk a lovagi tornák terére, és ugyanúgy, mint a tematikus garantált hétvégéken, ezt be tudjuk mutatni különböző családi napokon, és különböző olyan időpontokban, hétvégéken, amikor bárki belátogathat a pajtába. Így indult ez az osztálykirándulások mellett. Na és ezt akarom ide fűzni, hogy nagyon remélem, ez ugye akkor nagyon sikeres volt, és nagyon sokan látogattak be, csak úgy randomszerűen mondhatnám, véletlenszerűen is, akik ott voltak éppen, fagyiztak, sétáltak a vár körül, hát akkor még ugye a rekonstrukció nem ebben a fázisában volt, ezt tudjuk, mint ahogy most, hát akik most járkáltak és évekkel ezelőtt voltak, hát azok nagyon-nagyon meg fognak döbbenni pozitív irányba, én azt gondolom, de most nem ebbe akarok belemenni, hanem abba, hogy ez volt a lényeg, hogy betévedjenek. És egy hatalmas molinó mutatta a lovagi tornák terének egyik kapuján, hogy pajtajátéktár, azt a részt, amit ugye hátul kialakítottunk erre. Tehát a pajtajátéktár az tulajdonképpen erre jött létre, hogy minden látogatót fogadjon ebből a szempontból, és a város előadásokat lehozzuk, és város programot kínáljunk a helyszíne látogatóknak, vagy a környék látogatóknak, na és akkor nagyon remélem, hogy most nyáron is lesz ilyen megnyitott nap, tehát amikor nem az osztályokat várjuk, vagy a különböző csoportokat, de iszonyú sok csoportunk van, hál' Istennek, ennek nagyon örülök, és a gyerekek rendhagyó történelem órán vehetnek részt, hogyha ezt summázni szeretném, ismerkedhetnek a vártörivel, a lovagi kultúrával, a lovagi tornák világával, a középkori fegyverekkel, amit kézbe is foghatnak, középkori vetéssel és középkori sportokat is kipróbálhatják, és ami pár éve egy vadi új előadásunk, az a középkori szemfényvesztés. Tehát kifejezetten a pajtajátéktár előadásai a középkorra fókuszálnak. Ha a fegyvermustrát nézzük, akkor ennek az előadásnak a során elsősorban a lovakkor fegyvereit, a védőfelszereléseit, a lovagi harcmodort, középkori lovagok életét és hát a középkorra jellemző különböző harcászati ismereteket mutatjuk be interaktív formában. Hát azt is, hogy kik voltak a lovagok, aki nemesi családból származott, vagy a nemesi vonalon vált lovaggá, azt, hogy kell elképzelni, hogy kell elképzelni az udvari lovagokat, hogy kell elképzelni azt, hogyha valaki egy iskolában, vagy hogy milyen iskolákban váltak lovaggá. És hát gyakorlatilag például arról is beszélünk, ami szerintem nagyon érdekes, hogy olyan 5-6 éves korba került az apród, a kicsi gyerek az udvarba, elválasztva az édesanyjától édesapjától, csak hogy felvillancsak pár képet, és hát gyakorlatilag 10 éves kora elejéig, 12-13 éves koráig, 14 éves koráig úgynevezett apród volt, mindenben segített és kiszolgálta az urát, hiszen hát egy nagyon hierarchikus rendszerről beszélünk, és utána pedig fegyvernökké vált. Na most a fegyvernök, mert hogy 21 éves koráig tanult egy lovag, tehát, hogy itt azért ez nagyon fontos, hogy nem csak a középkori harcművészetekben voltak ők jártasak. A lovag, majd mindjárt, az miért egy ideál, miért egy eszmény a mai korban is, hiszen legalább annyira műveltnek és képzettnek kellett lenni. Tehát a kultúrával és mindenféle művészettel és a korban fontos tudásanyaggal rendelkezni kellett, vagy betekintést kellett nyerni. Nem azt mondom, hogy mindenki természetesen tudós ember volt, nem erről van szó, de bizony, igenis, az intelligencia legalább olyan fontos volt, mint a testi erő. De hát valójában a szolgálatkészség a legfontosabb egy lovag életében, hogy az erejét és a bátorságát a gyengébbek oltalmazásának szentelje, tehát a gyengébbek védelmének szentelje, hogy megvédje a gyengébbeket.
0: Mitől lovag a lovag?
1: Hát attól leginkább, olyan jó, hogy itt feltetted ezt a kérdést a Szent István Edi Ullám, az, hogy érte a lovagi erényeket, aminek szinte egyik első pontja a keresztény hit védelme, vagy a töretlen hűség. A nők tisztelete is, most csak párat emeltem ki. Persze a 21. században lehet, hogy néha nevetségesnek gondolnák az emberek, hogyha ezeket mai napig így élnénk, de a lényeg, hogy a lovag a mai napig, ha kiemeljük, és hogyha azt mondjuk, hogy valaki lovagias, akkor egy olyan ideát látunk magunk előtt, ami a 21. században is követendő példa. Tehát a lovagias ember, vagy valaki, akire azt mondjuk, hogy az udvarias, előzékeny, és leginkább az összes képességét, nem csak a bátorságát, ügyességét, hanem minden mást, amiben ő jó, a gyengébbek oltalmára használja, vagy arra használja, hogy segítse a gyengébbeket. És ezért szoktam mondani én is a gyerekeknek, hogy ma is lehetnek lovagok, de egyébként, hogyha visszatérünk egy ilyen 21. századi példára, például az a tűzoltó, aki bemegy egy égőházba, vagy egy olyan házba, egy katasztrófavédő, ahol mondjuk egy bombát kell hatástalanítani, az ugyanolyan lovagias tett, hiszen a saját életét kockára téve megy be, és próbálja meg, hát ezek a mindennapi hősök, ugye próbálja meg kiiktatni azt a bombát, eloltani azt a tüzet, vagy teljesen mindegy, hogy miről beszélünk, ez ugyanúgy lovagias tett. De hogyha a gyerekek az iskolában megvédik társaikat, és nem kell itt a testi erőszakra utalnom, hanem egyszerűen, ha csak nem engedik, hogy bántsák az osztályban, valakit ilyen minden osztályban van szinte, akkor már ez is lovagias. Tehát ők is szoktam mondani az előadásom végén, hogy ők is lehetnek kicsi lovagok. De egyébként onnan indultunk el, hogy 21 éves korukig tanultak, és például a fegyvernököt már csatába is elvitték. Sajnos nem egyszer, ilyenkor meghalhatott ez a fegyvernök. Hát ez például a fegyvermustra, amit kínál. A diósgyűri vártörténet és a lovagi tornák világát, itt a vártörit meséljük el a kezdetektől, tehát nem csak amit most látunk, a négy törnyű gótikus vár, ami ugye Nagy Lajos király építetett, hanem már az Árnyebán féle nemzetségi vártól, és az Anzsú és a reneszánsz fénykoron keresztül egészen a vár elnéptelenedéséig. Itt a vártöri mellett a 14. századi lovagi kultúra egy szeletével és a lovagi tornák, olykor brutális világával is megismerkedett lát. Miért mondom, hogy 14. századi lovagi kultúra? Hát azért, mert itt főleg érintjük ugye Károly Róbertet, akit Károbertóként ismerünk, vagy első Károlyként, ugye Nagy Lajos édesapját, és magát Nagy Lajost, aki ugye 40 évig uralkodott, ez 1342 és 82 között, és maga a vár építetője, tehát ez az ő lovagvára, azért ezt ne felejtsük el. Nagyon fontos, és ha már a lovagi tornánk brutális világáról beszélünk, akkor csak egy adalék. Ha jól emlékszem, akkor olvastam egy ilyet, hogy valamelyik krónikai leírás alapján Kölnben 1240-ben volt egy olyan lovagi torna, ahol 40 lovag fegyvernökével, tehát 40-en vesztették életüket. Tehát a lovagi torna ennyire nem volt játék. Ugye volt olyan, hogy éles fegyverekkel is harcoltak, ezt is el szoktam mondani, hogy hányfajta lovagi tornát ismerünk, nem csak amiket a filmekben látunk. Szóval, hogy a lovagi torna nem volt veszélytelen, nagyon-nagyon nem. Ez az egyik, amit szeretnék kiemelni, és erről ugye sokat beszélünk. A másik pedig, hogy kezdetben az egyház nagyon-nagyon, ha már itt a Szent István Rádió hullámhosszán beszélünk, nagyon tiltotta ezeket a tornákat. Aztán milyen érdekes, hogy 1316-ra, tehát pont a 14. század elején, ha jól emlékszem, akkor az akkori pápa engedélyével talán hivatalossá váltak a játékok. És azért még ezt el szeretném mondani itt ezen a hullámhosszon, hogy azért Nagy Lajos király, aki az utolsó lovag király, neki nagy példaképe volt az első, méghozzá Szent László, aki ugye nem csak hogy élte a lovagi erényeket, hanem igazi példát mutatott Európa uralkodóinak is. Nem véletlen, hogy ha jól emlékszem, akkor őt akarták például az első keresztes hadjárat élére, csak ugye a keresztes hadjárat az később indult meg, mint ahogy ő meghalt.
0: Összefoglalásként akkor mondjuk el újra, hogy megújulás alatt van a diósgyőri vár. Ahogy említetted is, aki évekkel ezelőtt látta a várat, az nagyon meg fog lepődni, mert már egyáltalán nem úgy néz ki, mint ahogy évekkel ezelőtt. És nem utolsó sorban, ez a bizonyos pajtajátéktár egész évben működik, de most a nyári időszakban különösen is várjátok az érdeklődőket.
1: Hát főleg így tavasszal, nyáron és ősszel is fog természetesen, és amit akartam még mondani két mondatban, hogy a középkori szemfényvesztés, ami minden korosztály számára ajánlott, mert ez gyakorlatilag egy bűvész öltözteti, ez egy szórakoztató bűvészműsor középkori tematikával, ezt nagyon szeretik a gyerekek, és van a középkori betűvetés, ami gyakorlatilag 10 esztendővel ezelőtt indult el a Diósgyőri várban, melynek a Nagy Lajos korabeli írás gyakorlatban való kipróbálása volt a cél, és ez az írásforma nem egyszerű, de néhány alapmozdulat megértése és gyakorlása után kiderült, hogy közel sem lehetetlen. Ugyan a látogatók sokszor ösztönösen a gyerekprogramok közé sorolták, mondván én már megtanultam írni, de örömmel tapasztaltuk, hogy a gyerekek mellé a szülők, sőt a nagyszülők is csatlakoztak, és gyakorlatilag órákon át élvezettel és elszántsággal próbálkoztak a 14. századi betűformák elsajátításával, de ezt ne úgy képzeljük el tényleg, mint egy ilyen írásórát, hogy mindenki csendben ott körmöl, hanem a történeteket hallgatva, amit kolléganőm Erzsébet udvarhölgy mond el, ez nem te vagy, hanem Erzsébet udvarhölgy, jobban megismerik egy letűnt korszak hétköznapi életét. Te Böbe vagy, ezt tudják a hallgatók is, mert hogy mindig így szoktam beköszönni, de tényleg ő is Erzsébet udvarhölgyként várta a látogatók, és olyan jókat sztorizolt, hogy egyszerűen nem akartak felállni, de és ezzel zárnám, hogy volt egy szakmai útunk, egy szakmai grémium jött gyakorlatilag az ország minden szegletéből, nagyon-nagyon dicsérték a pajtát, azt mondták, hogy zseniális, amivé formálódott, és hogy ugye a kezdet az gyakorlatilag a szükség hozta, de hogy mivé formálódott, és képzeld el, hogy pont kollégám tartotta volna a fegyvermustrát, utána jól várt, hogy egyszerűen Erzsébet udvarhölgy úgy lefoglalt mindenkit az írással, hogy nem akartak eljönni. Tehát egy olyan 30 perc volt erre adva, 40 percnél szóltunk, hogy most már akkor, de még ők ott lettek volna, amit mondtam is, hogy órákon keresztül lehet ezt.
0: Akikben felkeltettük az érdeklődést a lehetőség iránt, légy olyan kedves, mondd el, hogy milyen elérhetőségen kaphatnak bővebb információt. Te most biztos, hogy kedvet keltettél sok kedves hallgatóban, de ha szeretnének utána olvasni, vagy utána járni a jelentkezés lehetőségeinek, határidejének, körülményeinek, akkor milyen elérhetőségeken is kaphatnak bővebb információt?
1: Ha ezt beírják különböző közösségi média felületekre, úgyis tudják a hallgatók, hogy mire gondolok, akkor ott feljön a pajta játéktár, egyrészt az én e-mail címem van megadva. A jelentkezési határidőt nagyon jó, hogy rákérdeztél, mert hogy az igényelt időpont előtt ott nappal lehetséges. Tehát így, hogyha regisztrál valaki, ez gyakorlatilag ki tudjuk szolgálni. És hát készpénzben a helyszínen a részvételi díj befizetésének mondja, ez is fontos szerintem, hogy május 4-e és október 30-a között hétfő kivételével minden hétköznap gyakorlatilag 2 a péntekig 10 és 15 óra között. Tehát az a lényeg, hogy a jelentkezés előtt 5 nappal kell regisztrálni, hogy bekerüljön egy csoport, mert hogy a csoportok jelentkezését várjuk, és akkor érdemes nézni ezeket a közösségi média felületeket, ezzel zárnám, hogy nyáron mikor lesz olyan nyitott napunk, amikor bárki bejöhet hétvégén.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést Tamás Krisztiánnak, a Miskolci Kulturális Központ kommunikációs menedzserének. Szép nyarat kívánok neked, kedves Krisztián, és remélhetőleg találkozunk következő hónapban, július hónapban is.
1: Én is köszönöm a lehetőséget, és mindenkinek további jó rádiózást kívánok. Szép nyarat neked is, Böbe!

0: Hihetetlen, hogy ennyire telnek a hónapok, és itt vagyunk júniusban, 2026 júniusában, és már beszámolhatunk arról, hogy az új évadban, a 2026-27-es színházi évadban milyen bemutatókkal készül a Harlekin Báb Színház. Természetesen Szűcs Rékával, az igazgatóval beszélgetünk erről, de itt ül velünk Zádori Szirád, és ugye a társulatvezető, akinek szintén lesz majd mondani valója, de menjünk sorban. Én azt gondolom, hogy szülők, nagyszülők, pedagógusok, mindenki izgatottan várja, hogy meg tudja végre, milyen új előadásokkal készültök majd ősztől.
1: Igen, hát mi is nagyon izgatottan várjuk a 2026-27-es évad bemutatóit, ugyanis nagyon népszerű címekkel fogunk dolgozni, és hát nagyon széles korosztálynak is fogjuk szállni ezeket az előadásokat.
0: Jó, hát akkor menjünk sorba, én akkor, ahogy látom, hogy a folt hátán folt, az az első előadás, ami mondjuk a plakáton van, az egy csecsemő színházi, az most már akkor elengedhetetlen a repertoárból, ugye?
1: Igen, nagyon-nagyon népszerű színházi formánk a csecsemő színházi előadás, sokan szavaznak is rá, és hát nagy rá az érdeklődés, ezért minden évben igyekszünk készíteni is egy ilyen csecsemő színházi előadást, ami ennek most különlegessége, hogy ez egy műhely munka lesz, ami azt jelenti, hogy társulatunkon belül itt dolgozók fogják majd összerakni. Só Gyönyvér lesz a tervező, rendező és színésze is, valamint zenét és a színészi feladatokat pedig Mészáros Pancsa fogja vinni, és hát ez az előadásunk amúgy januárban, 2027-ben fog majd debütálni. Egy picit csak így röviden erről az előadás, hogy ez egy csecsemő színházi élmény, ugye a legkisebbeknek ilyen 0-3 éves korosztályig szoktuk ajánlani, és hát a folt hátán volt egy varázslatos első színházi élmény a legkisebbeknek, egy óriási, a picik által nagyon kedvelt matatőkönyv lapjai kelnek életre, hogy elbűvöljék és megnevettessék a játékukkal a babákat, ahol a színek és a dalamok fognak találkozni, ahol minden folt egy új csoda lesz, tehát ez lenne a mi kis történetünk, bár nem ezzel fogjuk kezdeni az évadot, azért van a szórólapon elő, mert ott korosztály szerint tettük sorrendbe az előadásokat.
0: Akkor menjünk úgy, hogy mi lesz az első bemutatótok, csak ugye én rögtön az elsőre néztem rá, tehát akkor első bemutató.
1: Egyből azt mondanám, hogy az első három bemutatónknak az a különlegessége, hogy mind a három interaktív előadás lesz, ugyanis nagy volt az igény arra, hogy egy picit mozgassuk meg a nézőinket, hogy ők is szívesen vennének részt az előadás. Ezért úgy gondoltunk, hogy három különböző korosztálynak három különböző interaktív előadással készülnénk, és az első előadásunkkal az ifjúságot fogjuk megcélozni, Odüsszeia címre hallgat, a Homérosz klasszikus alapján írja és rendezi Madák Zsuzsanna, és ugye ez egy TIA-s előadás, ként valósul meg, amelyben a színházi jeleneteket interaktív részek egészítik ki. Ugye ilyenkor a diákok nem csak nézőként, hanem gondolkodó és alkotó résztvevőként is kapcsolódhatnak a történethez, közösen vizsgálva Odüsszeia máig érvényes kérdéseit és dilemmáit.
0: Igen, a Madár Zsuzsi már legalább harmadjára rendezne álltuk, tehát az ő neve már nem ismeretlen. Jeruzsálem az mindenképp az övé.
1: Jeruzsálem, Antigóné, Csongor és Tünde. Igen, nagyon szeretjük Zsuzskát hívni hozzánk egy tantermi előadások tekintetében rendezni. Hihetetlenül jól ért ehhez a korosztályhoz, valamint ehhez a formához is. És hát ezek az előadások tényleg nagy népszerűségnek örvendenek így az iskolákban is. Odüsszeiát tantermekben fogjuk elsősorban játszani, viszont idén is meg fogjuk nyitni, vagy hát jövő évadban is meg fogjuk nyitni a kíváncsi érdeklődőknek, tehát a stúdióban is majd meg lehet tekinteni ezt az előadást. A második interaktív előadásunk már egy kicsit fiatalabb korosztályt, a kisiskolásokat fogja majd célozni. Ez a Hősképző Mátyás a Hős, azaz Játékos Történelemóra címre hallgat. A Hősképző egy új évente bővülő utazó történelmi gyerekeladás sorozat, amely a múlt nagy alakjait a jelen nyelvén meséli el. Célja, hogy a gyerekek ne csak tanuljanak a történelemből, hanem kapcsolódni is tudjanak hozzá, felfedezzék, hogy a történelem hősei is ugyanolyan kíváncsi, bátor vagy olykor bizonytalan emberek voltak, mint ők maguk. A sorozat első része a magyar történelem egyik legismertebb és legkedveltebb alakját, Hunyadi Mátyás, azaz Mátyás királyt állítja majd központba, innen is a cím, hogy Mátyás a hős, ezt 7 pluszos

0: Előadás lesz, melyben a gyerekek bekapcsolódhatnak a játékba, egy közös meseélmény ugye még varázslatosabbá válik. Az előadás különlegessége, hogy monojáték, amely két szereposztásban is láthat majd a közönség. Monojáték az azt jelenti, hogy egy személyes az előadás, tehát hogy egy színész fogja játszani. Ennek különlegessége, hogy két szereposztásban is láthatja majd a néző. Az egyik szereposztásban Nánási Ágnes fogja játszani, a másikban pedig Zádori Szilárd. Szóval érdemes mind a két verziót megnézni, mert valószínűleg fognak különbözni egymástól, és hát Felícia és Felicián fogják majd alakítani, akik mesemondóként végig fogják vezetni a gyermekeket a történeteken, és kíváncsiak lesznek majd a gondolataikra, és hát lesz majd benne közös játék, és hát a mese végén egy nagy meglepetés is. Úgy gondolom, hogy ez is nagyon sok izgalmat fog rejteni. Előadás különlegessége, hogy amúgy ez egy koprodukció a Kecskeméti Círóka Bábszínházzal, ahol már ez az előadás debütált.
1: Ez a három előadás, ezek a tantermiek, illetve ugye amelyek vihetőek tényleg óvodás, iskolás korba, ezek a szeptember-októberi bemutatókat jelentik?
0: Igen, ezeket az előadásokat szeptemberben, októberben fogjuk bemutatni, és arról híresek valóban, hogy lehet őket könnyen szállítani, vinni, inkább tantermekbe fogjuk játszani, de mind a három előadás be fog kerülni a stúdiónkba is, tehát a színházban is megtekinthetőek, tehát nem csak a bérletes nézőink fogják látni ezeket az előadásokat, hanem mindenki, aki esetleg legjegyet vált a színházunkba, azok is megnézhetik. Természetesen lesz olyan előadásunk is, ami nem interaktív, ami nem feltétlenül a könnyen utaztathatóság jegyében születik, ez pedig nem más, egy ilyen nagyobb kiállítású előadásunk jövőre, a Holle anyó lesz, ugye a Grimm testvérek klasszikus mesél nyomán írja Veres András, és hát ez a Grimm testvérek világhírű meséje, ugye a Bábszínházak egyik legtöbbet játszott története, és nem véletlenül. Izgalmas, fordulatos a cselekménye, és fontos erkölcsi kérdéseket is felvet. Mit jelent a szorgalom, a becsület, a kitartás és a felelősség? Ez a jól ismert mese ebben az előadásban humorral, zenével és különleges bábszínházzal elevenedik meg. Rendezője Varga Péter lesz.
1: És akkor gyakorlatilag, ha jól látom, akkor egy bemutató maradt hátra, a Kis Pipi és a Kis Réce kalandjai.
0: Igen, az évadot szintén ezt már 2027 áprilisában fogjuk majd bemutatni, ez pedig a népszerű Szutyejev mesékből inspirálódva írt a Kuti Ágnes a mesét, és ő is fogja rendezni, ez pedig nem más, mint a Kis Pipi és Kis Réce kalandjai. Hát ezeket a jól ismert történeteket humorral és zenével és sok szerethető figurával igyekszünk megeleveníteni a színpadon. A játékos zenés előadás a legkisebbek számára is könnyen befogadható formában mesél az elfogadásról, az együttműködésről és a közösség erejéről.
1: Tehát tulajdonképpen itt most 6 bemutatóról van szó, ugye, ha jól számolom, de látom azt, hogy újra műsorra is tűztök előadásokat, meg hát gondolom a népszerűeket azért nem fogjátok levenni a repertoárról.
0: Igen, minden év végén szoktunk kérdőívet kiküldeni ugye a nézőknek, ez már hagyományá is vált, és olyankor arra is kíváncsiak vagyunk, hogy mik azok az előadások, amiket szívesen látnának a következő évadban is a repertoáron, és hát látjuk is azért a nézői igényekből, ugye a jegyvásárlásból is, és ezt a két adatot összevetve általában össze szoktuk állítani, hogy mik azok az előadások, amiket megtartunk a következő évre is átviszünk. Lesznek olyan előadások is, amik viszont újra műsorra kerülnek, mert azt is szoktuk csinálni, hogy van egy előadás, amit bemutatunk, és pár évre elrakjuk pihenni, hogy egy picit még érjen, vagy hogy ha nagyon sokszor játszottuk, akkor így egy picit tudjuk pihentetni. Mivel ugye a nézőközönségünk korosztály tekintve folyamatosan megújul, ezért pár év múlva ugyanúgy újdonságnak tud számítani, ezért mindenképpen elővesszük jövőre az Ágasbogast, ugye ez egy koncertszínház, valamint a Téli mesét, ez a karácsonyi időszakban lesz nagyon népszerű, a három fenyőfa története alapján adaptálódott ez a mese, és hát elővesszük még, ugye pár éve mutattuk be a Kockásfülű nyulat, a Kezdeteket, újra repertoáron lesz több másik előadással együtt.
1: Ahogy említettem, itt ült velünk Zádori Szilárd társulatvezető, aki már szerintem alig várja, hogy ő is elmondja a saját területét, tehát mi az, amit te a 2026-27-es évadhoz hozzá tudsz tenni.
2: Kettő dolog is van, amit én hozzá tudok tenni. Az egyik egy kis érdekesség és izgalmasság, mert most előttünk itt van egy kis grafika bemutatóinkkal, amit egyébként a kedves hallgatók a Facebook oldalunkon, vagy a honlapunkon is, a www.harlekin.hu oldalon is megtalálnak, és ezen a bemutató plakáton plakáton már megjelent egy új karakterünk, mert eddig Harleyval és Presleyvel találkozhattak a kedves hallgatók, de most egy új karaktert is

0: Behoztunk, ő egy csillag lesz, és egy nagyon cuki kis csillag, zokniban van, és éppen egy elemlámpával világítja az új bemutatóinkat, úgyhogy vele bővült a kabala figuráink hada, ők Sebők Orsi álmodta meg, egyébként ő a grafikusunk már 3 éve, Imelda Green néven lehet megtalálni őt egyébként az interneten. Ez egy nagyon nagy érdekességünk, valamint, ami még a jövő évadhoz tartozik egyébként, hogy mindig szoktunk évadnyitó családi napokat létrehozni, és most ugyanúgy már tavaly elkezdtük ezt korosztályra bontani, tehát szeptember végén lesz egy csecsemőszínházi évadnyitó mini fesztiválunk egyébként, mert ezt bővíteni fogjuk. Itt a Miskolci Csodamalombáb Színházzal fogunk együtt dolgozni, ők is hoznak csecsemőszínházi előadást, mi is csinálunk csecsemőszínházi előadást, ez egy kétnapos fesztivál, mini fesztivál lesz, és egy szakmai fórumot is fogunk tartani, ahol az egyetemmel is fogunk együtt dolgozni egyébként, az ottani a csecsemő és kisgyermeknevelőkkel, az ottani pedagógusokkal, diákokkal. Prezentációk lesznek, egy kicsit beszélünk a korosztályról, mi is hívunk szakmai vendégeket, akik rendeztek nálunk ebben a korosztályban előadásokat, és akkor bárki, aki kíváncsi egyébként anyukaként, friss anyukaként, vagy készülő anyukaként, az ellátogathat hozzánk, és akkor megnézheti ezt a kis fesztivált, valamint a gyermekeknek, itt hát óvodáskortól is csinálunk, az meg október elején lesz egy évadnyitó családi minifesztivál, az is kétnapos lesz. Ott lesz például egyébként bemutatva az első nap este az Odüsszeia a nagy közönség számára, és előtte egy színházi nevelési szakmai fórum lesz, tehát ott pedig a színházi, a TIA-s előadásokra koncentrálunk, szakembereket hívunk meg, itt is igyekszünk együtt dolgozni majd az egyetemmel, valamint a mi szakmai embereinkkel. És ott lesz másnap is látható egyébként a Bőgös fia és az Ördögök meg a malac, egy mostani bemutatónk, de a Mátyás a hősnek is ott lesz maga a Benti Színházi premierje, valamint este egy népszerű Padlás című előadást is fogunk játszani, úgyhogy két izgalmas minifesztiválunk is lesz így majd a jövő évad elején, amire érdemes lesz ellátogatni.
1: Csak egyetlen egy kérdés itt a beszélgetés végén, hogy bár még ugye az évadzáró társulatülés az hátra van, ahogy itt beszéltük, hogy majd pár hét múlva fogjátok tartani, de tényleg csak, hogyha nagyon röviden egy mondatban össze kellene foglalni. Én ismerem azért a te munkásságodat, tényleg bábszínész, rendező, és nagyon régóta, de már 10+ éve, és tudom, hogy egy végtelenül maximalista, és rétegekre szétszedve, és tényleg nagyon aprólékosan csinálod, amit csinálsz, ezt mindenféleképpen pozitív értelemben, tehát, hogy nagyon-nagyon komplettek és komplexek az általad megformált karakterek, az előadások. Azt talán elmondhatom, hogy igazgatóként is maximalista vagy, és hogy amit lehet kihozol a társulatból, minden évad végén elégedett vagy, és most az évad végén elmondhatod azt, hogy a bemutatók, a látogatók szempontjából, az ide látogatók szempontjából egy nagyon jó évet zártatok, vagy mindig benned van az, hogy még lehetne jobb, vagy azért tudsz te elégedett is lenni?
2: Én amúgy attól függetlenül, hogy maximalista vagyok, nagyon is tudok elégedett lenni, és abszolút a csapattal maximálisan meg vagyok elégedve természetesen, és hát ez könnyen látható, azt gondolom rajtam, mert tényleg az a helyzet, hogy nagyszerű csapatunk van, és folyamatos fejlődő tendenciát mutatunk. Tehát az a helyzet, hogy eddig most 3 év távlatában tudok csak beszélni, de hogy folyamatosan azt lehet látni, hogy egyre bővül ugye a nézőközönségünk száma, egyre izgalmasabb előadásokkal, formákkal tudunk dolgozni, idén díjat is tudtunk elhozni, tehát szakmai díjakkal is folyamatosan bővelkedik a csapat. Szóval attól függetlenül, hogy maximalista vagyok, igenis tudok ezeknek az érdemeknek örülni, és hozzáteszem, hogy idén is kimondottan büszke vagyok az egész csapatra.
1: Még az évad zára után mindenképpen beszélgetünk egyet, de addig is köszönöm szépen Szűcs Réka és Zádori Szirád, és hát azért még nektek bőven van hátra az év végéből, hiszen itt még azért korán sincs vége az évadnak, úgyhogy hajrá, köszönöm.
2: Köszönjük szépen!
3: Sex, eat.

0: a peleskei nótárius.
1: Elképesztő ezt kimondani, 46. Kaláka Fesztivál lesz idén. Én nagyon remélem, hogy az 50-nél is fogunk beszélgetni Grillusz Danival. Ez most június 25-e és 28-a között lesz most már évek óta az Érsekkertben. Ahogy én nézem itt a programkínálatot, meg ahogy itt elmondtad nekünk a sajtótájékoztatón, nagyon sok visszatérő vendég lesz, nagyon sok újból visszatérő vendég lesz, és lesznek újak is. Most az idei kínálatot milyen koncepció alapján állítottátok össze?
2: Végül is a koncepció az most már egy idő óta azonos. Amikor elkezdtük, akkor folkfesztiválnak hívtuk. Aztán már egyre több folkfesztivál lett, akkor kitalálták ezt, hogy világzene, ami tulajdonképpen nagyon jó, hogy van. De végül is abban maradtunk, hogy maradjon az, hogy Kaláka Fesztivál, abból csak egy van. Folkfesztiválból, világzenei fesztiválból, meg mindenből van a sokféle. Annak idején még nem volt az egész régióban, nem csak Magyarországon. És akkor, hát itt mi verset énekelünk, de van, aki népzenét játszik, van, aki más országokból jön. Most inkább régen nagyon sokan, amikor kiderült, hogy Magyarországon van ilyen fesztivál, jöttek Új-Zélandból, Angliából, Németországból,
1: Japánból,
2: igen, Oroszországból. És most azt mondtuk, hogy olyan sok külföldi zenész van már, mi inkább arra menjünk, hogy a magyar zenekarok lépjenek itt föl, még akkor is, hogyha esetleg délvidékről, vagy felvidékről, vagy éppen Erdélyből, mint idén érkeznek. És ez azt hiszem, hogy a közönség ezt megszerette, ezt a koncepciót, és ennek a területén belül, de azért kis asszociációval van. Templomi koncert, van színházi irodalmi est, van egy séta, vannak gyerekeknek szóló programok, van kiállítás. Tehát sok olyan van, ami nekünk úgy rokon ebben a mi munkásságunkban, és nagyon örülünk, hogy ezt mindennek megtaláljuk a helyét.
1: Most itt ugye nekünk a sajtótájékoztatóban bemutattatok egy olyan albumot, ami most újból előkerül, a Kupak Tanács.
2: Hát tulajdonképpen nem újból, mert akkor nem jelent meg.
1: Akkor nem jelent meg.
2: 35 évvel előtt nem jelent meg, mert a kiadó kiadta volna tönkrement, aztán az együttesben is voltak változások, szóval valahogy nem...
1: Nem sikerült neki, de az anyag elkészült.
2: De az anyag elkészült, és ott volt, megmaradt. És azt most rácsodálkoztunk, hogy... Na hát ez tényleg...
1: Ilyen csoda is van a polcon eldugva.
2: Igen, ez azt hiszem, hogy Guinness rekord is lehetne, hogy 35 éven felveszünk egy lemezt, és még mindig aktívak vagyunk, és megjelentethetjük.
1: És mennyire aktuális a téma, ugye?
2: És a téma még aktuálisabb, mint valahol volt. Igen.
1: Egy könyvet is mondhatok?
2: Könyv is lesz hozzá, reméljük, hogy a fesztiválon már megjelenik. Ez nem olyan, mint a régi Kaláka zenés könyvek, hogy azonos a tartalma a kettőnek, mert itt a könyvnek jóval bővebb tartalma van az egész ökológiai témakörről, a környezetvédelemről, a földünkről, és ilyen foglalkoztató könyvek is vannak, meg mese is van benne, rajzok is van benne, hozzáférhetőség bizonyos természetvédelmi dolgokhoz. Szóval majd, ha itt lesz a könyv, akkor majd örömmel fogom lengetni és mutatni, és büszkén, hogy mi lesz. Már egyáltalán csak mondom, hogy majd lesz, és nagyon reméljük, hogy nyomda elkészül valóban a fesztivál idejére.
1: Mennyire tett jót a fesztiválnak az új helyszín, mert mint hogy olyan értelemben új helyszín, hogy már nem a Diósgyőri vár, nem az Egri vár, hanem az Érsekkert.
2: Hát új, most már 15 éve itt vagyunk Egerben.
1: Igen,
2: már...
1: de hogy az Érsekkertben meg egy pár éve,
2: hát,
1: ugye?
2: Az Érsekkertet nagyon megszerettük. Az annyira jó, egy kicsit ugye le kell keríteni, meg szóval nem olyan egyszerű, mint egy épített helyen.
1: Egy zárt hely, eleve zárt helyen.
2: Eleve zárt helyen, ahol ott a víz, ott a villany, ott a vezet. Itt sok mindent kell magunkkal hozni, de mi nagyon szeretjük a levegőjét, nagyon beleszerelmesedtünk a békákba is, akik minden szép, csendes dal után olyan.
1: A békakórus is mondja.
2: Őszintén békakórus is van, úgyhogy mi nagyon szeretjük az Érsekkertet, és a közönség is megszerette. Ma már nem lehet azt elvárni, mint a Diósgyőri várban, amikor nem volt más fesztivál, hogy ezren vannak. Uh-huh. Biztos, hogy nagyon sokan erre, de most már nagyon sok fesztivál van, és sajnos a hetek száma nem nőtt az években, az 52, ebből a nyári annyi, amennyi, és hát egyszerre is több esemény van, még Egerben is van több esemény, és most más fesztivál is ráment erre az időpontra, ami hát természetesen nem jelenti azt, hogy nálunk nem lesz sok emberben, látjuk a jegyő elővételből, hogy azért fognak jönni, csak választani kell, hogy ide megyek, vagy oda megyek, mert igen, egyszerre két helyen nem lehetek. De mi mindenkinek azt álljunk, hogy jöjjön ide, mert itt jó Egerben, az Érsekedben, a Kaláka Fesztivál.
1: Meg ott van egy kis árnyék is, ugye nem a tűzőnapon van az ember, tehát meg olyan megy a levegő is.
2: Igen, igyekszünk úgy rakni a székeket, hogy...
1: És a 46 év, szóval itt azért valaki, lehet, hogy már pocakban érkezett annak idején, most meg már 46 évesen, 45 évesen itt van, tehát azért itt generációk nőttek fel rajtatok, a zenéteken, a Kaláka Fesztiválon is, tehát hogy azért ezt nagyon kevesen mondhatják el, hogy tényleg ilyen kultikus életutat visznek. Most ezt nyilván nem ezért csináljátok, azért csináljátok, mert jó együtt lenni, nem?
2: Nem, és tulajdonképpen a generációkról nekem mindig az jut az eszembe, hogy amikor elindultunk, akkor egyáltalán nem volt célközönségünk, vagy marketing stratégiánk, vagy bármi ilyesmi, hanem már mi a saját generációnknak játszottuk, akikkel együtt ültünk az egyetemi padban, vagy gimnazista osztályban. Ők voltak az első közönségünk, de teljesen a saját. Nem az, hogy színege cipője, az nem, vagy a tengereszkipál nem gyerekdal volt, mert nem voltak gyerekek, hanem magyar költészet. És ugyanúgy benne volt a műsorunkban, hogy ma is benne van. És aztán egyszer valakivel, nem csinálnátok gyerekműsort, csak na hát melyik dal lehetne ebből gyerekdal? És akkor, uh-huh, akkor lett gyerek, akkor lett öregek napja, lett, lett mindenféle, és így tágult a közönség, és ahogy jönnek az újabb generációk, hát találkozunk mindig a kisebbekkel, van olyan koncertünk is, ami csak óvodásoknak szól, és akkor egy idő után ráébred az érettség után, mert nyilván ilyen gimnáziumi korban lázadás kell, hogy legyen mindenkiben, hogy nekem már nem azok az értékeim. Aztán egy idő után rájön, de hát ez az enyém, és 30 éves korában még itt van. Egerben a Kaláka Fesztivál.
1: Igen. Szóval az idei az most július 25-28-a között Érsekkert, hát várunk mindenkit sok szeretettel, és hát nagyon remélem, hogy az 50-en is itt fogunk beszélgetni. Grillo Zani, köszönöm szépen. Köszönöm szépen.
0: Kedves hallgatóink, programajánló műsorunkat hallották. Új adással egy hét múlva jelentkezünk. A zenei szerkesztő Németh Tamás nevében is köszönik megtisztelő figyelmüket a műsor készítői Farkas Erzsébet és Kalész Beáta. További kellemes időtöltést, jó pihenést kívánunk Önöknek, a viszont hallásra! Most elhangzott adásunkat holnap, azaz pénteken este 21 óra 5 perckor megismételjük. Ha tehetik, maradjanak továbbra is a Szent István Rádió hullámhosszain.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
2: 21 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: A mai napon tartották az Egri Főegyházmegye papi találkozóját Bélapátfalván, a megújult apátsági templomban. A közös szentmise kezdetén Ternyák Csaba egriesek úgy fogalmazott: azért jöttünk, hogy szeretetben együtt legyünk, Isten országát építve. A szentbeszédet Csépányi Gábor, a Budapest-Pest Szentlőrinc szemeretelepi Szent István király plébánia plébánosa mondta, aki a most záruló papi lelki gyakorlatot vezette. Tanításában úgy fogalmazott: közvetítjük Jézus kegyelmét, s ehhez hitre van szükség, méghozzá erős hitre. A napi evangélium a sziklára és a homokra épített ház példázatán keresztül jól mutatja, miért fontos életünkbe beengedni Istent, s imádkoznunk, hogy szívünk olyan legyen, mint Jézusé. Ternyák Csaba egriesek megköszönte Csépányi Gábornak a lelki gyakorlat vezetését, és kifejezte a Főegyházmegye papságának háláját odaadó szolgálatukért. A főpásztor megemlékezett a legutóbbi találkozó óta elhunyt lelki pásztorokról, Takács Alajosról, Darvas Lászlóról, Nagy Istvánról, Katona István püspökatyáról és Kovács Tamásról. Majd az érsek köszöntötte a gyémántmisés Kladiva Imrét, az aranymisés Kertész Ferencet, Mata Andrást, Szántó Józsefet és Szőke Józsefet, illetve az ezüstmiséjüket ünneplő Szűcs Zoltánt és Varga Józsefet. Majd a közösség előtt bemutatta az új misés Vukás Bernárd Urich atyát. Magyarország új alkotmányának a magyar nemzet közös alkotmányává kell válnia, ezért a kormány olyan alkotmányozási folyamatot fog elindítani, amely egyszerre épít a szakmai tudásra és a társadalmi részvételre, közölte Magyar Péter miniszterelnök a csütörtöki kormány szóvivői tájékoztatón. A következő hónapokban felkérik a magyar jogi, történeti, gazdasági és társadalomtudományi élet elismert képviselőit, civil szervezeteket, egyházakat, önkormányzatokat és azokat a közösségeket is, kisebbségeket, amelyek jogai különösen alkotmányos védelmet igényelnek, hogy vegyenek részt az alkotmányozás előkészítésében. Magyar Péter miniszterelnök meghívta a Velencei Bizottság elnökét jövő hétre Magyarországra, ezt maga a kormányfő közölte. A miniszterelnök beszámolt az alaptörvénymódosítás tervezetén túl a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló előterjesztésnek a társadalmi egyeztetéséről, és hangsúlyozta, szeretettel és tisztelettel várják a Velencei Bizottság vezetőit, szakértőit Magyarországon. Szeptembertől indulhat a kórházi fertőzéseket mérő és publikáló rendszer. Erről Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter beszélt. Elmondta, megkapta azt az anyagot, amely arról szól, hogyan fogják mérni és hitelesíteni a kórházi fertőzéseket, és miként fogják az adatokat publikálni. Közlése szerint ezt bemutatják a kormányzatnak, és szeptember 1-től ezek már elindulnak. Készenlétben áll a baptista mentőcsapat, hogyha szükséges segítséget nyújtson a venezuelai földrengés után. Megkezdődött a szolidaritási akció is a rászorulók támogatására, közölte a szeretetszolgálat. A baptista szeretetszolgálat közleményében felidézték, hogy Venezuela északnyugati részét kevesebb mint egy perc különbséggel rázta meg szerdán két nagy erejű földrengés. Az elhunytak száma 32 fő, a megsérült áldozatoké pedig több mint 100 000-re emelkedik. A Nemzeti Színház a 2025-2026-os évadban 4 játszóhelyén összesen 120 747 nézőt fogadott, közölte az intézmény az MT-vel. A teátrum tájékoztatása szerint a házon kívüli előadásokon, tájelőadásokon és turnékon további csak nem 15 000 néző látta a produkcióikat. Az évad során összesen 434 előadást tartottak, a legnagyobb érdeklődés a János Vitéz, a Csongor és Tünde, az Ázott hajában 7 halott bogár ragyog, a Candide és az Egri csillagok című előadásokat övezte. A várható extrém meleg miatt harmadfokú hőségriasztást rendelt el a tiszti főorvos szombattól. Oroszi Beatrix a csütörtöki kormány szóvivői tájékoztatón arra kért mindenkit, hogy a következő napokban fokozottan figyeljen oda saját magára, családjára és a környezetében élő emberekre is. A Védelmi Igazgatási Hivatal főigazgatója azt mondta, az energiaellátásban jelenleg nincs rendkívüli beavatkozást igénylő krízishelyzet. Végül az időjárásról. Mindenütt felhőtlen lesz az ég, mérsékelt, gyenge marad a légmozgás. Hajnalra általában 14 és 21 fok közé hűl le a levegő. Híreinket hallották.

Köszöntöm hallgatóinkat! Önök a Szent István Rádió görögkatolikus műsorát hallják, Feltámad Krisztus, boldogságunk címmel. A Szent Liturgia egyik legszebb része, amikor elhangzik az emeljük fel szívünket felszólítás. Az Istenhez vágyódó lélek sóhaja ez. Az áhítat nagy pillanata. De a templomok falain kívül világi hétköznapi környezetben is hangozhat el hasonló. Éppen a nyaralás időszakában, hiszen a pihenés, a megkopott szív újjászületése, a szokásaiba belehalt ember feltámadása, ahogy József Attila szinte könyörögve mondja, emeljétek föl szíveinket, azé, aki fölemeli. Ezekkel a gondolatokkal ajánlom figyelmükbe mai műsorunk témáit, és kívánok tartalmas időtöltést, lelki gazdagodást mindnyájuknak.

0: A nyár nem csak a vakáció, hanem az ünnepek ideje is. Az ünnepek hozzátartoznak a munkához, felértékelik azt, megmutatják valódi értelmét. Az ünnepben fejeződik ki az életkedv és életünk értelmének mélyebb megértése. Keresztelő Szent János az Ó és az Új Szövetség határán áll. Bezárja az ajtót a proféták mögött, és kinyitja az apostolok előtt. Nem csak proféta, hanem Krisztus előhírnöke is, keresztelő és vértanú. Személyén keresztül a proféta szerepéről elmélkedik dr. Vince Krisztián görögkatolikus áldozópap, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem rektorhelyettese.
1: Kedves testvérek! A proféták mind Isten emberei, olyan személyek, akiket Isten lelke vezet. Amit a proféták kimondanak, az Istennek a szava. Karizmájuk a kinyilatkoztatás karizmája, ami olyasmit ismertet meg az emberrel, amit a saját maga erőin keresztül képtelen lenne feltárni. Szóbeli hirdetésüket nagyon sokszor jelképes, szimbolikus tettek is kísérték. Életükhöz pedig gyakran hozzátartozott az üldöztetés, a kemény próbatételek, a meghurcolás és akár a kivégzés is. Keresztelő Szent Jánosról tudjuk, hogy Erzsébet és Zakariás fia, aki a pusztában kiáltó szóként jelenik meg, aszketikus életet él, a megtérésre és a bűnből való kilábalásra szólít fel, és mindenek előtt Jézus Krisztusra mutat rá, mint az üdvösség szerzőjére és Isten fiára. Jézus Krisztus mellett sokan éltek olyanok is, akik nem ismerték őt fel. Hiába tett Krisztus csodákat, hiába szólt egészen újszerű módon, hiába kísérték egész életét jelek, nem mindenki volt képes ráismerni és benne Istent meglátni. A prófétai szerep mindig magában hordja a látásban való segítséget. Azt, hogy az embereknek segít jobban, helyesebben és tisztábban látni. Amikor a zsidók érdeklődnek keresztelő Szent Jánosnál, akkor nyíltan megmondja, hogy nem ő az üdvözítő. Ugyanakkor Krisztus keresztelésekor egyértelműen úgy mutat rá Jézusra, mint aki a várva várt messiás. A rabbinikus irodalomban van egy érdekes elképzelés arról, hogy hogyan lett valaki Isten prófétája. Az elképzelés szerint előfordulhatott, hogy valakihez a halál angyala tévedésből hamarabb érkezett el. Ilyenkor a halál angyala, miután kiderült, hogy az emberi életet még nem veheti el, jóvátételként egy angyali szemet kellett, hogy hátrahagyjon a még életben maradó embernek. A halál angyala ugyanis olyan szárnyakkal rendelkezett, amelyet színig belettek a látó szemek, így volt képes belátni és bejárni az egész földet. Proféta tehát az lett, aki egyet ebből az angyali szemből megkapott, így volt képes többet, jobban és előre a jövőbe látni. A másik fontos feladata a prófétának az a bűnre való figyelmeztetés, a törvényhez való ragaszkodás, a megtérésre való buzdítás. Zőren Kierkegaard, a dán filozófus felidézi Dávid király bűnét és Nátán próféta intelmét. Dávid király meg akar szabadulni mindenáron Uriástól, Batsebbát pedig megszerzi magának. Erre Nátán történetet mond, amely szerint egy gazdag ember, amikor vendége érkezett, a város szegény emberétől elvette annak egyetlen egy bárányát, és abból készítetett vacsorát a vendégnek. A királyt ez az elbeszéd történet felháborítja. Azonnal meg akarja büntetni ezt a gazdag embert, ám Nátán próféta rámutat, hogy maga a király ez a gazdag ember, aki bűnös módon a szegény egyetlen kincsét vette el. Kierkegaard szerint Dávid király megértette, hogy miről szól tehát Nátán próféta története, csak éppen azt nem akarta megérteni, hogy ez a történet rá vonatkozik. Talán jellemzője sok embernek, hogy a bűn tényét és fogalmát ismerjük, de attól már vonakodunk, hogy azt magunkra vonatkoztassuk. Éppen ezért kellett a prófétáknak sokszor szembesíteni az embereket saját hibájukkal, azokkal a bűnökkel, amelyeket nem csak mások, de még saját maguk előtt is palástolni akartak. Valószínűleg ez volt számukra a legterhesebb küldetés, mindenkinek tükröt mutatni, hogy abban meglássa önmaga valóját. Keresztelő Szent János szavai meglehetősen keménynek tűnnek, amikor például a farizeusok és a szadduceusok közelednek hozzá, hogy a bűnbánat keresztségét felvegyék. Aztán mindenféle megalkuvás és hízelgést mellőzve személyre veti Heródesnek, hogy nem lenne szabad együtt élnie Heródiással, ami miatt majd kioltják az életét. Keresztelő János tehát nem csak Krisztusról tett tanúságot, hanem leplezetlenül mondta ki az emberek bűnösségét is. Azért, hogy még többre becsüljük a megváltást, és azért, hogy hatékonyabban, őszintébben indulhassunk el a megtisztulás útján. Az ünnepi énekeink gyakran nevezik Keresztelő Szent Jánost kiáltó szónak. Ez a kiáltó szó tekintetünket Krisztusra emeli, akiben megláthatjuk üdvösségünket, és ez a kiáltó szó figyelmünket saját gyengeségeinkre fordítja, hogy azokkal szemben őszintébben viselkedhessünk.

0: Keresztelő Szent János születése ünnepéhez kapcsolódva több görög katolikus egyházközségben ápolják azt a szokást, hogy az ünnep előestéjén a hívek elindulnak a határba, a mezőkre, a rétekre, hogy csokorba gyűjtsék Isten pazarló szeretetének jeleit, a gyógyító növényeket és virágokat. Ezeket a gyógynövényeket áldja meg a pap az ünnepi liturgia végén, amit a hívek aztán hazavisznek, és Isten testi-lelki gyógyulást hozó erejének jeleként őriznek otthonaikban. A témáról Polgári László, görögkatolikus áldozópap, Kálmán házi parókus elmélkedését hallgatjuk.
1: Azok a gyógynövények, amelyeket most megáldunk Keresztelő Szent János születésének az ünnepén, kettős üzenetet is hordoznak. Az egyik az, hogy Keresztelő János a pusztában él, és természetes része, hogy használja és éli azokat az eszközöket, amelyeket az Isten köréje adott, a növényeket és az állatokat. Ezek a tápláléka, ezek adják az orvosságát, és egy kicsit üzenni akarják nekünk is, hogy a természetben ott van az Isten, velünk van az Isten. Hirdeti nekünk a világ minden kinyíló virágja, hogy az Isten szeret minket. Szent Ferencről írják, hogy amikor sétál a réten, akkor azt mondja, hogy ne kiabáljatok, mondja a virágoknak, tudom én, hogy van Isten. Tehát ennek a mai ünnepnek, a gyógynövények megáldásának, megszentelésének az egyik üzenete, hogy minden az Istenről beszél nekünk. És az Isten nem feledkezett el, sem a lelkünkről, gyógyítja a lelkünket Jézus Krisztusban, a bűnbánatban, a bűnbocsánatban, és gyógyítja a testünket is azokban a növényekben, amelyeket a teremtett világban körénk tett, és az állatokban is. Egy-egy madárnak az éneke, a vizeknek a zúgása, ahogyan imádkozunk a teremtés oltárában, minden növény, amely körülvesz bennünket, hordozza felénk a velünk lévő Isten, és szeretettel vesz körül, hordozza, hogy az Isten az egészségünket szeretné, és segít nekünk testben egészségesnek lenni, hogy lélekben is egészségesek lehessünk. Hogy valóban szemünk legyen erre a világra, ezért áldjuk meg ezeket a növényeket, visszük a házunkba, és reményeink szerint használjuk is minél többen, hogy velünk legyen az egyébként velünk lévő, és minket gyógyítani akaró Isten. Megáldjuk, hogy az áldás kísérje ezeknek a növényeknek a gyógyító erejét. Egyúttal magunkkal visszük Zakariásnak és Erzsébetnek a lelkületét, hogy hálát tudjunk adni minden nap ezért a világért, ennek a világnak ezernyi csodájáért, hogy örvendezni tudjunk a világ mindenféle pompájáért, gazdagságáért, hogy hálás lelkű emberek legyünk, akik nem felejtjük el egy pillanatra sem azt, aki fölöttünk van, és aki minden nap fölkelti napját jókra és gonoszokra, és gondoskodik a testi és a lelki egészségünkről. Imádkozunk azért ma a gyógynövények megáldása során is, és egyébként is a szertartásban, hogy erről a hálaadásról soha ne feledkezzünk el, vegyük észre a velünk lévő Istent, és hálaadásunkban legyen ott az is, hogy legyen az az erős elhatározás, hogy használni akarjuk a teremtett világnak minden erejét, mert könnyebbé válik az élet számunkra. Másik oldalról pedig üzeni a gyógynövények megáldása, hogy ne romboljuk le ezt a teremtett világot, mert a gyógyító erőt tesszük tönkre vele, amit az Isten beleteremtett. Vigyázzuk és őrizzük a természet szépségét, és használjuk azt, mert így jutunk előre testben, hogy aztán előre tudjunk jutni lélekben is. Amen.

0: Péter és Pál, tudjuk, nyárban összeférnek a naptárban. Arany János a Fülemüle című versének idézett sorai, két ókeresztény szent, Péter apostol és Pál apostol június 29-ei közös ünnepnapjára utalnak. Péter Pál napjához kapcsolódik hagyományosan az aratás kezdete is. Valóban méltó és igazságos, hogy Péter, az apostol fejedelem, és Pál, a népek térítő apostola egyaránt kiemelt helyen szerepeljenek a naptárban. Az apostol fejedelmek mának szóló üzenetét Nyírán Jánostól, a hajdudorogi főegyházmegye fődiakónusától halljuk.
1: Krisztusban, kedves testvérek! A mai napon Szent Péter és Szent Pál főapostolokról emlékezünk meg. Nem csupán apostolok ők, hanem főapostolok, vagy ahogy a tropárban is hallottuk, az apostolok vezérei. Ők a legkiemelkedőbb apostolok. Nem véletlen, hiszen, ahogy Krisztus mondja, ők valóban kiválasztottak. Krisztus Szent Péterre azt mondja, hogy te vagy a kőszikla, és én erre a kősziklára építem föl az egyházat. Szent Pált liturgikus énekeink választott edénynek nevezik. Választott edény, ami befogad, nem feltétlenül ételt, italt, hanem leginkább az Isten igéjét, az Isten kegyelmét, sőt, a pogányokat is. Nem véletlen, hogy Szent Pál apostol a pogányok apostola. Ez a két főapostol, két zsidó ember egy fényes pályafutást visz. Egészen Rómáig érkeznek, ahol a 60-as években mindketten vértanú halált halnak. Példaértékű az ő életük a keresztények szemében, azonban most azt mondanánk, hogy könnyű volt nekik. Könnyű volt Péternek Jézus mellett, vagy Jézus nyomában Pálnak, hiszen megvolt az a közvetlen kapcsolat, amikor rögtön megkaphatták a szükséges információt, hogy na most mit kell tennünk. Ha azonban a Szentírást olvassuk, akkor látjuk, hogy voltak az ő életükben nehézségek is. Nem a bebörtönözésre gondolok itt, hanem igenis voltak bizonytalanságok. Amikor Péter elindul a vizen Jézus felé, de meginog a hitében és elkezd süllyedni, Jézus kimenti. Vagy Péter háromszor is megtagadja Jézus Krisztust, amire azt mondta, hogy ez elő nem fordulhat soha. Pálnak is vannak nehézségei. Fiatal korát azzal töltötte, hogy Jézus Krisztust és az ő egyházát üldözte. A későbbiekben, ahogy beszámol saját írásában, akár a második korintusi levélben, nem volt könnyű dolga, hiszen egy olyan sebet, egy tövist kapott a testébe, a sátán angyalát akadályozta őt az ige hirdetésben. Ez a nehézség olykor fokozódik, akár a kettejük viszonyában is. Nem csak az Arany János fülemiléjében van gond a Péter és Pál között, hanem a főapostolok is bizony össze-össze vitatkoznak. Gondolhatunk itt akár a körülmetélkedésnek a problematikájára. Azok a pogányok, akik megtérnek a kereszténységhez, körül kellene metélkedniük. Az apostolok azonban a főapostolok vezetésével mégis meg tudnak egyezni. A mai világban mi is itt állunk a saját problémáinkkal, gyengeségeinkkel, vitáinkkal, olyan könnyen vitatkozunk, olyan könnyen megsértődünk, vagy megsértünk, és majd olyan nehezen békülünk ki. Mit tegyünk ilyenkor? Gondoljunk a főapostolokra, akik mégis meg tudtak egyezni, de miért is? Azért, mert az Úrra hagyatkoztak. Nem kaptak ők sem meg mindent, hiszen nem beszélünk ma Szent Pál, Szent és Isteni liturgiájáról, amit a görögkatolikus egyházban végeznénk, vagy nem beszélünk Szent Péternek a Szent Háromság tanáról, hiszen mindezeket később fogalmazták meg, jó néhány évszázaddal később. Akár ők is megkaphatták volna, de nem, nekik elegendő volt az, amit az Úrtól kaptak. Ők nem akartak többet, sebbe belenyugodtak. Ennyit kaptam az Úrtól, s ahogy Szent Pálnak szól a kinyilatkoztatás, aki háromszor is kéri az Urat, hogy vegye el tőle a sátán angyalát, ezt a tövist a testéből, Ő azt a választ kapja, elég neked az én kegyelmem. Az erő ugyanis az erőtlenségben is kiteljesedik. Kedves testvérek, mi is, akik küzdünk gyöngeségeinkkel, olykor vitába szállunk, nekünk is legyen meg ez az adomány az Úrtól, mi is tudjunk az Úrra hagyatkozni, és megbízni benne, és azt mondani, igen, Uram, elég nekem a te kegyelmed. A te erőd az én erőtlenségemben, gyöngeségemben is, hibáimban is mutatkozzon meg, és fejlődjön ki. Adja Isten, hogy úgy legyen. Amen.

0: Kereszténynek lenni annyit jelent, mint odaadni magunkat annak az örömnek, hogy megjelent közöttünk üdvözítő Istenünk jósága és ember szeretete. Vallja Szeretet Hittan című könyvének bevezetőjében Enzsöl Ellák. Majd így folytatja. Aki hisz, az a teremtő szeretetben keresi létének végső értelmét, kapcsolatot keres azzal az ismeretlennel, aki megszólította őt. Számára minden valóság beszédes jel egy nálánál nagyobb titok szolgája. Neki a látható nem más, mint a láthatatlan nagykövete. A következő percekben meghallgatjuk Enzsöl Ellák említett könyvéből a Láthatatlan címmel írt elmélkedést. Ulbrich András olvassa fel. Nekik már megadatott Isten színről színre látása. Nekünk pedig az a lehetőség, hogy a hit fényénél fürkészük a világot, és rácsodálkozzunk erre a láthatatlan valóságra.
1: A láthatatlan. Hogyan lehet megszerettetni a láthatatlan Istent? Hogyan vonzódjon valaki egy ismeretlen archoz, amely képzeletét meghaladja? Hitoktatói gondra átfordítva, hogyan beszéljünk Istenről abban a világban, ahol mindenki szemléltető eszközökhöz szokott? Mivel és hogyan szemléltessem a mindenség urát? Vajon reménytelen vállalkozás, hogy a végtelen szeretetből megérezzen valamit egy fiatal ember? Istenről csak a szeretetre nyitott embereknek tudok beszélni, ezért a hitoktatás legtermékenyebb idejének az ifjúkort tartom. Ülnek előttem a 16 és 20 év körüli lányok és fiúk. Megkérdezem őket, szerettek-e már valakit? Ragaszkodtak-e szívből és igazán egy másik emberhez? Fölfogtak-e valamit abból a titokból, hogy semmi és senki sem elég önmagának? Mitől van ez? Miért van ez? Honnan van ez? S logikus a folytatás, kitől van ez? Miért vagyunk olyanok, hogy nem férünk a bőrünkbe? Ezek a kérdések már az Istenhez közeledés első lépcsői. Hamarosan az is kiderül, hogy mindegyikükben élt egy kép arról az emberről, akit jövendőbeliükként elgondoltak maguknak. Élt bennük egy értékrend, egy elvárási lista, amelyben felzsorolták tulajdonságait, mielőtt még találkoztak volna vele. Volt az életükben valaki. Egy nagy ismeretlen, akit már a megismerkedés előtt szerettek, akit már bemutatkozás előtt vártak. Honnan szedték össze ezt a gyűjteményt? A környezetükben látott jó és rossz tapasztalatokból. Ilyen fiú nem kellene, mondták, ha valaki nekik nem tetszően viselkedett. Vele el tudnám képzelni az életemet, gondolták, ha valaki jó volt hozzájuk. Forrás folyóba ömlik, folyó az óceánba, az egeknek folyton özönlik vegyülő suhogása. Magány sehol. Isteni jel, s rend, hogy minden tünemény keveredjék valamivel. Olvasom Shelley örök szép sorait. A mindenség minden megmozdulása arról árulkodik, hogy valahová tart. Mindennek oka, célja, s valami értelme van, valahonnan, valahová igyekszik. Ez az elemi igyekezet él bennünk is, amikor felfedezzük, hogy nem vagyunk elegendők önmagunknak, nem tudunk szigetként élni. Vajon csak úgy magától van, véletlenül van a világban és az emberben ez a másikhoz igyekvő sodrás? Értelem nélküli játék csupán az a találkozási vágy, amit magunkban tapasztalunk. Miért emberfölöttiek az igényeink? Miért nem nyugszunk meg abban, ami itt és most van? Miért törekszünk mi mindig magasabbra? Egyetlen pap sem létezett még a földön, amikor az ember már vallásos volt. Az Isten szó nem papi találmány, egyidős az emberrel. Mióta az ember mindig tisztelt és imádott valakit, valaki nálánál nagyobbat. Nagy naivitás lenne ezt az imádatot a félelemre fogni, inkább annak a gyermeknek a megrendülését rejti, aki lepkehálóval akarta megfogni a szelet. És amikor nem sikerült neki, nem a szelet tagadta le, csupán felfedezte, hogy más is létezik a hálóba fogható dolgokon kívül. Stefan Andres. A legősibb emberi tapasztalás az Isten utáni vágyakozás? Hogyan születhet egy ilyen egyetemes igény az emberi szívben, ha semmi alapja? A fiatal lélek nagyon is érzékeny arra, hogy felfogja azt a csodát, hogy a szeretett arc megrajzolhatatlan arc. Egy gondolkodó fiatal nem ijed meg attól, hogy Istent nem lehet neki bemutatni. Hiszen éppen ez a tehetetlenség, az Istennel való kapcsolat boldogsága. Ha Isten beleférne a mi kis agyunkba, ha megfejthetnénk, mint egy matematikai példát, akkor az azt jelentené, hogy kisebb nálunk, tehát nem Isten. Az Isten mindig nagyobb, minden tapasztalhatónál. A láthatatlan szeretet, a láthatók szeretetén keresztül ismerhető meg. Mindaz, aki szemet tud nyitni szépre, jóra és igazra, utat épít az Istenhez. Minden véges szeretet, üzenet a végtelen szeretetről.

Kedves hallgatóink, köszönjük meg tisztelő figyelmüket! Adásunkkal mához egy hétre ugyanebben az időben jelentkezünk ismét. A közreműködő Obbágy Teréz és a technikai munkatárs Pető Szabocs nevében is elköszön a szerkesztő műsorvezető Kondás Sándor. Viszont hallásra! Dicsőség Jézus Krisztusnak!

0: megmaradni. A határon túli magyarság közéleti magazinja.
1: Dicsértessék, hogy Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a határon innen és határainkon túl a rádiunk minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál a műsorvezető Sinkovics Andrea. Grunda János szerkesztő nevében is köszöntöm Önöket. Műsorunkban a Nemzeti Összetartozás napjának Sátoraljaújhelyi eseményéről hallanak összeállítást. Több mint 1000 kárpát-medencei magyar középiskolás gyűlt össze idén június 4-én Sátoraljaújhelyen, hogy közösen emlékezzen meg a Nemzeti Összetartozás napjáról. A Rákóczi Szövetség idén is nagyszabású ünnepséget szervezett a zempléni városban. A trianoni békediktátum évfordulóján 60 külhoni és anyaországi középiskola diákjai töltötték meg a Rákóczi tábort és a Magyar Kálváriát. A megemlékezések idén rendhagyó, kulturális és interaktív programokkal egészültek ki a Déri Néprogram jóvoltából. A fiatalok a történelmi előadások mellett délután színházi produkciókon és közösségépítő játékokon vettek részt. Sokan közülük átsétáltak a Nemzeti Összetartozás hídján, amely, mint a világ leghosszabb gyalogos függőhídja, szimbolikusan is összeköti a magyarságot. Csáki Csongor a szövetség elnöke kiemelte. A rendezvény célja a magyar nyelv és kultúra megmaradásának közös megünneplése volt. Tartalmas időtöltést kívánunk műsorunkhoz.
2: Kedves fiatal vendégeink, nagyon jól néztek ki itt a téren. Isten hozta Önöket, Isten hozott benneteket itt a Magyar Kálvárián. Tisztelettel köszöntöm elnök urakat, polgármester urat, Kisdomonkos Márk igazgató urat, Mati Magdolna asszonyt, Magdi nénit. Tisztelettel köszöntöm a tanárokat, és nem utolsó sorban benneteket, kedves diákok, akik, ahogy itt el is hangzott, a Kárpát-medence 60 középiskoláját képviselitek itt, több mint 1000-en. Olyan iskolákból érkeztetek, ahol a Rákóczi Szövetségnek meghatározó közösségei működnek. Köszönjük, hogy együtt emlékezhetünk, és együtt ünnepelhetjük összetartozásunkat, nyelvünk, kultúránk, nemzeti közösségünk megmaradását. Kedves fiatalok, szimbolikus helyen állunk, a Magyar Kálvária tetején. A mögöttem látható 100. országzászló és a mögöttetek lévő Szent István kápolna közötti réten. Olyan helyen, amely egyszerre emlékeztet és üzen a jövőnek. A Magyar Kálvária annak a nemzedéknek a fájdalmát őrzi, amely 1920-ban átélte a nemzet szétszakítását. Az itt álló emlékművek arról mesélnek, hogy volt idő, amikor sokan úgy érezték, mindaz, ami évszázadokon át összetartotta a magyarságot, végleg elveszett. Vannak dátumok, amelyeket egy nemzet nem tud és nem is akar elfelejteni. Június 4-e ilyen nap számunkra. Ez a történelmi sebb nem tűnik el, de idővel más jelentést is kap. A Nemzeti Összetartozás napja ma már nem csupán az emlékezés napja. Nem csak arról szól, hogy mi veszett el, hanem sokkal inkább arról is, hogy mi maradt meg. Eltelt több mint 100 év, és a magyar szó ma is él. És itt vagytok a Csalóköztől Székelyföldig, Kárpátaljától a délvidékig. Magyarul tanultok, magyarul álmodtok. Magyar templomokban hangzik fel az ima, magyar családokban adják tovább a hagyományokat, és magyar közösségekben tervezik a jövőt. Ezért a Nemzeti Összetartozás napja nem a múltba fordulás ünnepe, sokkal inkább a jövő ünnepe. Ha itt most körülnézek és körülnézünk, ezt a jövőt látjuk. Kedves fiatalok, ti vagytok a jövő. Különböző országokból érkeztetek, más-más tájakról, eltérő körülmények közül, de ugyanannak a közösségnek, ugyanannak a magyar nemzetnek vagytok a tagjai. Szüleitek döntésének köszönhetően magyar iskolába jártok, nem csak itt Magyarországon, hanem a határon túli területeken is. És így általatok biztosított az, hogy évtizedek múlva is élni fog a magyar nyelv, a kultúra és a közösség azokon a településeken, amelyeknek a nevét most a kezetekben tartjátok. A Rákóczi Szövetség közel 4 évtizede azért dolgozik, hogy a ti ismeretségeitek kialakuljanak. Azért, mert hiszünk abban, hogy a nemzeti összetartozás elsősorban nem a nyilatkozatokban vagy az ünnepi beszédekben él tovább, hanem az emberi kapcsolatokban, a barátságokban, a találkozásokban és a közös élményekben. A nemzet jövője ezért bennetek él. Abban, hogy vállaljátok az anyanyelvünket, abban, hogy érdekel-e benneteket egymás sorsa, abban, hogy tudtok-e közösséget építeni és felelősséget vállalni egymásért. Mert nem vagyunk annyian, hogy akár csak egy magyarról is lemondhatnánk. De elegen vagyunk ahhoz, hogy közösen építsük a jövőt. Kedves lányok és fiúk, amikor ma itt álltok a Magyar Kálvárián, gondoljatok arra, hogy azok, akik ezt a helyet létrehozták, a veszteség emlékét akarták megőrizni. Mi pedig ma veletek elsősorban a megmaradás erejét ünnepeljük. Ünnepeljük azt, hogy 100 év után is összetartozunk. Ünnepeljük azt, hogy a magyar nemzet él. És ünnepelhetjük azt, hogy a következő fejezetet már ti fogjátok írni. Kívánom, hogy legyen bennetek hit, bátorság és felelősség ehhez a feladathoz. Ha Isten velünk, ki ellenünk. Köszönöm megtisztelő figyelmeteket.

0: testén. Legyen hát névsorolvasás. Itt voltunk, vagyunk, magyar földön, mindannyian. Valaha a tatár ellen bújtató lápok közelében, magyarul döngicsélő falvak mélyén, az elhurcolástól rettegő apák, a kevésből is megéltető anyák, és az újabb kis jövevények elátkozott hada, akik már beleszülettek a reménytelenségbe. Beleégett a lelkükbe a hontalanság. S ha nem így volna, minden nap ránk szól egy idegen az anyaföldön. Tudatlan a fajtánk, mindig is az volt. Az élet így igazságos. Így osztogatta igazságát a pufajkások vigyorgó arcán, nagyapám riadt tekintetében, amikor először zavarták szavazni a mocskok, és kiröhögték, mert az oroszbetűs villanyszámlát nyomta a bárisnya kezébe. Nekem hozta haza apám málenkéi robotban megrohadt lelkét. Ott voltam, amikor megszámlálta a hívőket a templomkertben a városból kiküldött bőrkabátos. Nekem mondták naponta, kinek a kenyerét eszed, büdös magyar? Könnyel sózott sovány kenyeret ettem, mert az utolsó tehenet, a kis csikós lovat is elhajtották, semmi emberek keze alá adták. Én láttam a térden csúszó harangozót, akinek a háborúban ellőtték a lábát, de minden nap felküzdötte magát a templomtoronban a 75 lépcsőfogon, mert 4 éhes szájat etetett, és magyar hadfi segélyt mégsem kaphat. Nagyon mélyről szakadnak fel az igazságok. A történelem könyvek is tele vannak nagy igazságokkal. Mintha 2 magyar nemzetet szült volna Európa. Legyen békesség a lélek templomában. A mindennapok taposó malmaiban tipródók a hegyek hátán egymás felé utakat keresnek, mert lehetetlen újra élni, újra szenvedni az arcú csapott nemzedékek kínját. Te nem tudhatod, mondom, hogy nekem mit jelent a verdikt, amely gennyes gócokat teremtett Európa szép szabdal testén. De elmondom, ha tényleg érdekel.
1: Tarpai József, a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesületének elnöke az ünnepi megemlékezésen a kárpátaljai magyarság megmaradásáról, a család megtartó erejéről és a háborús időkben tanúsított kitartásról beszélt.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves vendégek, diákok! Nagyon nehéz megszólalni ez a vers után, hiszen ismerjük Füzesi Magdát, nagyberegi, illetve Beregújfaluban született, Nagyberegen élt Kárpátalján, és olyan igazságokat írt le, ami sajnos ma is igaz. Nagyon nagy megtiszteltetés számomra, hogy meghívtak és felkértek arra, hogy ezen az ünnepi alkalmon szóljak Önökhöz. Mindenek előtt szeretném megköszönni a Rákóczi Szövetség vezetőségének, személyesen Csáki Csongor elnök úrnak, és valamennyi munkatársának azt az áldozatos munkát, amelyet az elmúlt évtizedekben végeztek és végeznek a magyar közösségekért. Minden magyar szervezettel közös a cél, amit ezen

0: 1925-ben a Trianon után Reményik Sándor megfogalmazott: ne hagyjátok a templomot és az iskolát. Köszönöm azt a szolgálatot, amit generációknak adtak lehetőséget arra, hogy megéljék a nemzeti összetartozást, élményét, barátságukat kössenek és megerősödjenek magyarságukba. Különösen fontos nekünk ez határon túliaknak, mert a Rákóczi Szövetség programjai nem csak találkozási lehetőséget jelentenek, hanem azt az üzenetet is közvetítik, hogy nem vagyunk egyedül. Összetartozunk és felelősek vagyunk egymásért. Mi a feleségemmel egyetemistaként magunk is részt vettünk az anyaországban, Rákóczi táborba. És ahogy Füzesi Magda is írta, tőlünk is megkérdezték, hogy hol tanultatok meg ilyen szépen magyarul. És ugyanúgy, ahogy most ti is, kedves diákok, ennek a közösségi élmények részesei vagytok. Akkor óriási élmény volt számunkra megtapasztalni azt, hogy bárhonnan érkeztek a Kárpát-medencékről, Felvidékről, Kárpátaljáról, Vajdaságból, Erdélyből, a diaszpórából, akkor is megértettük, hogy nem vagyunk egyedül, hogy összetartozunk, és hasonló problémákkal küzdünk. Hogy a magyar nemzet sokkal erősebb annál, mint amit a történelem viharaival szét lehetett szakítani. Az egyetem elvégzése után óriási álmokkal és tervekkel vágtunk neki a közös jövőnknek, feleségemmel. Összeházasodtunk, megszületett 5 leánygyermekünk, karriert építettünk, diplomákat szereztünk. De talán a legfontosabb mégsem az volt, hanem az, hogy az ember megtalálja a Jóisten küldetését, hogy felismerje, hová született, ott feladata van. És hogy azokat a talentumokat, amit a Jóistentől kaptunk, nem csak saját magunk és a családunk javára használjuk, hanem a helyi közösség és az egész magyar nemzet szolgálatába állítsuk. Mi is elkezdtünk szolgálni a kárpátai magyar közösséget, ahogyan a szüleink és nagyszüleink is tették ezt. Mi Kárpátaljáról érkeztünk, ott, ahol a Tisza ered. Arról a földről, amely nem csupán egy régió a térképen, hanem a magyar történelem egyik legfontosabb bölcsője. Ezt minden nemzetrész elmondhatja. Ez az a hely, ahol a honfoglalás idején Árpád fejedelem a vereckei szoroson keresztül több mint 1000 éve bevezette a magyarságot a Kárpát-medencébe. Ez az a hely, ahol Munkács várának falai között Zrínyi Ilona, Európa legbátrabb asszonya, 1685 és 1688 között hősiesen védte Munkács várát, a megmaradt utolsó szabadság helyét egész Magyarországon. Ez az a hely, ahol Esze Tamás tarpáról zászlót bontott 1703-ban, tarpán, Váriba és Beregszázon, ahol sokáig még a kárpátai családok asztalán még volt egy teríték, ahol visszavárták a fejedelmet. Ez az a hely, ahol Kölcsei Ferenc 1831-ben a Husztivár romjai között megfogalmazta örökérvényű üzenetét a nemzet számára. Has, alkos, gyarapics és a haza fényre derül. Ez az a hely, ahol 1844-ben Munkácson megszületik Munkácsi Mihály. Ez az a hely, ahol Nagyszőlősön Perényi Zsigmond báron megszületik az a történelmi személyiség, aki az alsóház vezetőjeként 1849-ben aláírja a Habsburgház trónfosztását, és ezért az életével fizet. Ez a hely, ahol Nagyszőlősön 5 évesen Bartók Béla 1892-ben első koncertjét adja. Ez az a hely, ahol Szurmai Sándor 1914-ben az első világégés idején kizavarta az oroszokat Kárpátaljáról, és legyőzte őket, amiért megkapta az uzsoki báró rangot. Ez az a hely, ahol a kommunisták 1944-ben elhurcolták nagyapáinkat, és több mint 40 ezer magyart, csak azért, mert magyarok voltak, elvitték Szibériába, és több mint a felük soha nem jött vissza. Aki visszajött, hogy Füzesi Magda is írta, 10-15-20 év után nagyon nehéz sors volt akkor a feleségeiknek és a gyerekeiknek. Ez az a hely, ahol 1947-ben vértanúságot szenvedett Romzsa Tódor püspökünk, és Orosz Péter atyát is megölték, és az egyház azóta boldoggá avatta. Ez az a hely, ahol az a hely, amely Fedák Sári számtalan művész, hős, kultúrteremtő embert adott a nemzetnek. Ez az a hely, ahonnan mi jöttünk. Ez egy olyan vidék, ami a történelmével, kultúrájával, hőseivel és áldozatvállalásával szervesen hozzá tartozik a magyar nemzet egészéhez. Tudják, mikor kinézek otthon az ablakomból, Jánosiba, Makkos Jánosiba, ugyanazokat a hegyeket látom, Kárpátoknak a hegyeit, amit itt Sátoraljhelyen, a Magyar Kálvárián. Az itt létrehozott stációk közül a 14. a miénk, Ungvár és Munkásnak állít emléket. Annak a munkásnak, amely nemzetünknek adta Matul Péter szobrászművészt. Azt a szobrászművészt, aki átgondolta és létrehozta a Vereckei emlékművet, illetve az itt imádkozó Turul szobrot. És sajnos az a város, amikor 2022-ben kitört a háború, rá egy pár hónapja a turumadarat ismét leverték. Ezek a hegyek nem csupán a természet csodái, ezek a hegyek a történelmünk őrzői. A honfoglalástól kezdve a magyarság számára mindig védelmet, otthont és kapaszkodót jelentett. Őseink megvédték, ápolták és megtartották ezt a vidéket generációkon átívelő hűséggel. Ezért ma is kötelességünk, hogy őrizzük a nemzet közösségünk minden részét, és ne engedjük, hogy a magyarság egyetlen nemzet része is eltűnjön. Minden egyes magyar számít. Ahonnan mi érkeztünk, ott élnek ma talán a legnehezebb sorsban a magyarok. Ukrajnában 2022. február 24-e óta most már lassan 5 éve dúl a háború. De valójában ez a háború már 2014-ben elkezdődött. Azóta légiriadók, áramszünetek és kényszer sorozás nehezítik meg mindennapjainkat. Talán a honfoglalás óta nem volt akkora mértékű embermozgás Kárpátalján történetében, mint ami most a háború éveiben megtapasztaltuk. Arra a vidékre, ahol kb. 150 ezer magyar élt, több mint 600 ezer belső menekült ukrán érkezett Kelet-Ukrajnából. Itt élnek velünk, és nagyon sok magyar elhagyta, kényszerült elhagyni Kárpátalját. Mi, akik ott maradtunk, minden nehézség ellenére segítünk menekülteknek is, mert fontosnak tartjuk azt, hogy emberek maradjuk. Fontos, mert keresztények vagyunk. Ez diktálja a magyar szív is. Elfogadjuk a sorsunkat, vállaljuk a terheinket, de közben van egy cél, amelyből nem engedhetünk. Az, hogy megmaradjon a magyar szó Kárpátalján. Megmaradjon a magyar iskola, megmaradjanak a templomaink. És legyen jövőnk a szülőföldünkön. Más népekkel együtt élve, békességben és kölcsönös tiszteletben. Mert mi nem elvenni akarunk másoktól, hanem megmaradni szeretnénk, őrizni az örökséget, amelyet elődeinktől kaptunk. És továbbadni gyermekeinknek azt a hitet, kultúrát, a nemzeti identitást, amelyet évszázadokon át megtartotta a magyarságot. A feleségemmel 5 lány nevelünk, és büszkék vagyunk arra, hogy 2 már egyetemista, Zsófi lányunk már az egyetemet végzi az idén, és 3 középiskolás gyerekünk is van. A gyerekek ajándéka jó Istentől, és küldetés is. És ugyanez a küldetés tudat vezetett bennünket akkor is, mikor 2012-ben 34 keresztény családdal Munkács mellett létrehoztuk közösségünket, a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládos Egyesületét. Mára több mint 1000 tagcsaládunk van, minden magyar településről, ahol magyarok élnek Kárpátalján. Évente közel 100 programot szervezünk, háborútól, Covid-tól függetlenül, hogy a családok együtt lehessenek hitükbe, magyarságukba és összetartozásukba megerősödhetnek. Az elmúlt években különösen megtapasztaltuk, milyen hatalmas ereje van a nemzeti összefogásnak. Annak, hogy a magyar nemzet egésze összefogott a kárpátai magyarok megsegítéséért. Ezért a támogatásáért, ezért a szeretetért, ezért a sok imáért szívből mondok köszönetet. Mert higgyék el, az összefogás nem csak anyagi segítséget jelent, ez lelki erőt ad, reményt ad. Bizonyosságot ad arról, hogy a magyar nemzet él, összetartozik és képes megmaradni. Hiszek a magyar nemzet megmaradásában, de ez rajtunk is múlik. A hitünkben, a kitartásunkban, a közösségi felelősségvállalásunkban. Egy biztos, Isten nélkül, hit nélkül nem lehet túlélni ezt a nehéz időszakot. Hit nélkül nincs megtartó erő, Isten nélkül nincs jövő. Azért arra kérem önöket, különösen benneteket, fiatalokat, őrizzétek hiteketeket, őrizzétek magyarságotokat, őrizzétek közösségeiteket, mert csak itt maradhatunk meg, csak így lehet jövőnk, csak így adhatjuk tovább mindezt, amit őseink ránk bíztak. És végül mindenkinek azt kívánom, hogy találja meg a hitvallását, találja meg a boldogságát ott, ahol a Jóisten helyezte. Találja meg azt a szolgálatot, amelyet gazdagíthatja családját, közösségét, nemzetét. Kívánom, hogy a saját szülőföldjén tudjon gyökeret ereszteni, értéket teremteni, családot alapítani. Mert megmaradásunk záloga nem csak az összefogás, hanem az is, hogy minden nemzedék megtalálja a helyét, a küldetését és a jövőjét. Isten áldja a magyar nemzetet, Isten áldja minden magyar közösség életét szerte a világon. Köszönöm, hogy meghallgattak.
1: Összeállításunk végén Kis Gergely Márton református lelkipásztor gondolatait hallják.

0: Nagy szeretettel köszöntelek benneteket. Elnök úr szavaival kapcsolatban, Tarpay elnök úr gondolataival kapcsolatban mondom azt, hogy az a reménység, ami megfogalmazódott az ő hitvallásukban és az ő kiállásukban, az minden bizonnyal abból fakad, amelyet a Szentírásban így olvasunk, Ézsaiás prófétától, akkor ezt mondja az Úristen, hogy ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. Ha vizen kelsz át, én veled vagyok, a folyókon azok nem sodornak el. Ha tűzben jársz, nem perzselődsz meg, a láng nem éget meg téged, mert én vagyok az Úr, a te Istened, a te szabadítód. Reménységre hív bennünket az Úr, bármilyen körülmények között éljünk is, a reménység pedig nem szégyenít meg. Lehet, hogy áradnak a folyók, amelyek mindent elsöprő erővel akarnak bennünket is magukkal ragadni, de aki az Úrhoz tartozik, azt nem sodorják el az áradatok. Lehet, hogy két tűz között perzselődünk, és rosszul érezzük magunkat, de mégsem égünk meg. Az, hogy az Úristen velünk van, az nem azt jelenti, hogy nem lesznek tragédiák, nincsenek nehézségek, nincsenek mélységek, amelyeket nekünk meg kell járni, de azt tudhatjuk, hogy ott van velünk az Úr. Ezt tudta Szent Simonár Albert is, aki a 17. század elején azzal a fohásszal fordult az Úristenhez, amelyben először is bűnbánatot tart, és aztán kéri az Úr szabadítását. Így tartsunk mi magunk is bűnbánatot, és kérjük tőle megtartó erejével a szabadulást a nyomorúságainkból.
1: Kedves hallgatóink! Elhangzott a Megmaradni című műsorunk, melyben a Nemzeti Összetartozás napjának Sátoraljaújhelyi eseményéről hallottak összeállítást. További tartalmas időtöltést kívánunk Grunda János szerkesztő nevében is. A műsorvezetőt Sinkovics Andreát hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus! A Megmaradni című műsorunkat szombaton 11 óra 5 perctől megismételjük.
2: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Hírek a Szent István Rádióban.
3: A mai napon tartották az Egri Főegyházmegye papi találkozóját Bélapátfalván, a megújult apátsági templomban. A közös szentmise kezdetén Ternyek Csaba egriesek úgy fogalmazott: azért jöttünk, hogy szeretetben együtt legyünk, Isten országát építve. A szentbeszédet Csépányi Gábor, a Budapest-Pest Szent Lőrinc szemeretelepi Szent István király plébánia plébánosa mondta, aki a most záruló papi lelki gyakorlatot vezette. Tanításában úgy fogalmazott: közvetítjük Jézus kegyelmét, s ehhez hitre van szükség, méghozzá erős hitre. A napi evangélium a sziklára és a homokra épített ház példázatán keresztül jól mutatja, miért fontos életünkbe beengedni Istent, s imádkoznunk, hogy szívünk olyan legyen, mint Jézusé. Ternyák Csaba egriesek megköszönte Csépányi Gábornak a lelki gyakorlat vezetését, és kifejezte a Főegyházmegye papságának háláját odaadó szolgálatukért. A főpásztor megemlékezett a legutóbbi találkozó óta elhunyt lelkipásztorokról, Takács Alajosról, Darvas Lászlóról, Nagy Istvánról, Katona István püspökatyáról és Kovács Tamásról. Majd az érsek köszöntötte a gyémántmisés Kladiva Imrét, az aranymisés Kertész Ferencet, Mata Andrást, Szántó Józsefet és Szőke Józsefet, illetve az ezüstmiséjüket ünneplő Szűd Zoltánt és Varga Józsefet. Majd a közösség előtt bemutatta az új misés Vukás Bernárd Urich atyát. Magyarország új alkotmányának a magyar nemzet közös alkotmányává kell válnia, ezért a kormány olyan alkotmányozási folyamatot fog elindítani, amely egyszerre épít a szakmai tudásra és a társadalmi részvételre. közölte Magyar Péter miniszterelnök a csütörtöki kormány szóvivői tájékoztatón. A következő hónapokban felkérik a magyar jogi, történeti, gazdasági és társadalomtudományi élet elismert képviselőit, civil szervezeteket, egyházakat, önkormányzatokat és azokat a közösségeket is, kisebbségeket, amelyek jogai különösen alkotmányos védelmet igényelnek, hogy vegyenek részt az alkotmányozás előkészítésében. Magyar Péter miniszterelnök meghívta a Velencei Bizottság elnökét jövő hétre Magyarországra, ezt maga a kormányfő közölte. A miniszterelnök beszámolt az alaptörvénymódosítás tervezetén túl a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló előterjesztésnek a társadalmi egyeztetéséről, és hangsúlyozta, szeretettel és tisztelettel várják a Velencei Bizottság vezetőit, szakértőit Magyarországon. Szeptembertől indulhat a kórházi fertőzéseket mérő és publikáló rendszer. Erről Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter beszélt. Elmondta, megkapta azt az anyagot, amely arról szól, hogyan fogják mérni és hitelesíteni a kórházi fertőzéseket, és miként fogják az adatokat publikálni. Közlése szerint ezt bemutatják a kormányzatnak, és szeptember 1-től ezek már elindulnak. Készenlétben áll a baptista mentőcsapat, hogyha szükséges segítséget nyújtson a venezuelai földrengés után. Megkezdődött a szolidaritási akció is a rászorulók támogatására, közölte a szeretetszolgálat. A baptista szeretetszolgálat közleményében felidézték, hogy Venezuela északnyugati részét kevesebb mint egy perc különbséggel rázta meg szerdán két nagy erejű földrengés. Az elhunytak száma 32 fő, a megsérült áldozatoké pedig több mint 100 000-re emelkedik. A Nemzeti Színház a 2025-2026-os évadban 4 játszóhelyén összesen 120.747 nézőt fogadott, közölte az intézmény az MT-vel. A teátrum tájékoztatása szerint a házon kívüli előadásokon, tájelőadásokon és turnékon további csaknem 15 000 néző látta a produkcióikat. Az évad során összesen 434 előadást tartottak, a legnagyobb érdeklődés a János Vitéz, a Csongor és Tünde, az Ázott hajában 7 halott bogár ragyog, a Candide és az Egri csillagok című előadásokat övezte. A várható extrém meleg miatt harmadfokú hőségriasztást rendelt el a tisztifőorvos szombattól. Oroszi Beatrix a csütörtöki kormány szóvivői tájékoztatón arra kért mindenkit, hogy a következő napokban fokozottan figyeljen oda saját magára, családjára és a környezetében élő emberekre is. A Védelmi Igazgatási Hivatal főigazgatója azt mondta, az energiaellátásban jelenleg nincs rendkívüli beavatkozást igénylő krízishelyzet. Végül az időjárásról. Mindenütt felhőtlen lesz az ég, mérsékelt, gyenge marad a légmozgás. Hajnalra általában 14 és 21 fok közé hűl le a levegő. Híreinket hallották.
4: A napverse.

0: Hétvári Andrea. Jelenés. Pulzál a lomb, mert rajta felejtette a mindenség a gyújtófényeket, és kézbe veszi, mint egy skatuját, amiben foszfort, szikrát rejteget, mindegy neki, hogy gyémánt vagy kavics, a súlyuk így is egyformán nehéz, ha agávé és ciprus közt sétálva egyszer véletlen épp a mélybe néz, a csillagok helyett kövek hullanak. Árnyékok, fény és hajnal maradék, felvillan, lobog, aztán megpihen, s mielőtt bárhol bármit mondanék, megérkezik, hogy újra estét hincsen, öröktől fogva jelenés az Isten.
1: Hétvári Andrea Jelenés című versét Dér Gabriella mondta el. Hétvári Andrea magyar költő, író, meseíró, szerkesztő. Budapesten 1975. július 24-én született. Anyai dédapja dr. Dombai János, európai hírű archeológus, ősrégész, a pécsi Janus Pannonius Múzeum alapítója és névadója, a Baranya megyei múzeumok egykori főigazgatója, a Dombai tó névadója. Az ELTE tanárképző főiskolai karán szerzett magyar könyvtár szakos tanári diplomát. Verseket, recenziókat, esszéket publikál irodalmi folyóiratokban. Székesfehérvárhoz írt himnuszát a város hivatalos himnuszának választotta, és a Hungarikum együttes zenésítette meg. Gyermekverseihez több zeneszerző írt muzsikát. Képzeld el, Mese szép címmel alsó tagozatos gyerekeknek interaktív irodalmi előadásokat tartott Dezső Piroska hegedűművésszel közösen 3 évig az Újpesti Kulturális Központ megbízásából. Szerzőként meghívottja volt a 11. országos óvodanevelési szakmai konferenciának, melyen Meseprogram című gyermekirodalmi projektjével mutatkozott be. A Kurázsi folyóiratban a Napraforgó című gyermekirodalmi rovat szerkesztője volt közel 1 évig. Főszerkesztő alapítója a Csigaház irodalmi és művészeti gyermek folyóiratnak. Újpesti alkotóként helytörténeti kutatásokkal is foglalkozik. 2 éven keresztül cikksorozatban dolgozta fel Újpest sajtótörténetét az Újpesti helytörténeti értesítő számára. 2019. októberében mutatták be Bizekemi tripla platina lemezes zenéiből összeállított Államszép mesekoncertjét, amelyhez Hitvári Andrea írta az egyes zeneműveket keretbe foglaló mesét.
2: Andante. Komoly zenei kalauz a Szent István Rádióban.
3: Szeretettel köszöntöm komoly zenei műsorunk minden kedves hallgatóját. Az adás szerkesztőjét, Kovács Krisztinát hallják. 1810. június 8-án született Robert Schumann, mai műsorunkban az ő pályáját mutatjuk be. Schumann egy könyvkereskedő gyermeke volt. A szülőihez légkörét a tudomány és a művészetek töltötték be. Bár szülei nem kifejezetten támogatták, de nem is ellenezték zenei törekvéseit. 7 évesen zongora leckéket kezdett venni a Zwickaui Liceum zenetanárától, és akár csak az irodalom, a zene is hamar szenvedélyévé vált. A zongorázás mellett már a komponálással is megpróbálkozott, és bár a zeneszerzés alapvető szabályait sokszor figyelmen kívül hagyta, fiatal korához képest kiemelkedőt alkotott. 14 éves korára a zeneesztétikai esszéket publikált, több fejezetet is írt apja könyvében, még szabad idejében Schiller, Goethe és Byron munkásságát tanulmányozta, vagy éppen görög tragédiákat olvasott. Különösen nagy hatással volt rá a német író Jean-Paul Richter munkássága. Édesapja halála után sem anyja, sem gondviselője nem támogatta az akkor 16 éves fiú zenei ambícióit, így a családi nyomásnak engedve Lipcsébe ment jogot tanulni. Folyamatosan vívódott a jog és a zene között. 1830. júliusában a következő kép írt erről édesanyjának egyik levelében. Most válaszúton állok, és ijeszt a kérdés, merre? Az egész életem egy folytonos küzdelem a poézis és a próza, vagy még inkább a zene és a jog között. Végül egy frankfurti koncertélmény segített meghozni a döntést, amiután Schumann az egyetemet otthagyva teljesen a zene felé fordította figyelmét. A színpadon nem más játszott, mint Niccolò Paganini. Schumann eltökélt volt. Szerény számításai szerint pár év tanulás után sikeres koncertzongoristává tudja magát képezni. Ebben Friedrich Wieck volt a segítségére, akitől Lipcsében vett leckéket. Az ígéretes zongora karriernek végül egy késsérülés vetett véget. A sérülés eredetéről ellentmondóak az információk. A meghiúsult zongorista álmok után Robert minden figyelmét a zeneszerzésre koncentrálta, de közben irodalmi tevékenységével sem hagyott fel teljesen. Verseket írt, latinból fordított, zenekritikáit az Allgemeine Musikalische Zeitung közölte le. Itt jelentek meg először fikcionális alter egói, Florestan, Schumann szenvedélyes és beszédes oldala, és Eusebius, Schumann befelé forduló álmodozó énje, akik Chopin munkásságát vitatták meg. Ekkor tűnik fel először Meister Raro figurája is, aki mint Schumannra, mint pedig zongoratanárának lányára, későbbi feleségére, Klárára is utalhat. Clara Wieck és Robert szerelme még akkor bontakozott ki, mikor Schumann Clara édesapjának növendékeként a Wieck házban lakott és étkezett. A tinédzser Clara hamar beleszeretett a nála 9 évvel idősebb zeneszerzőbe, ám édesapja hevesen ellenezte a kapcsolatot. Többek között Schumann viharos életvitele, alkohol problémái, szerelmi kalandjai és depressziós időszakai miatt. Képtelen volt elfogadni, hogy lánya eldobja ígéretes zongorista karrierjét egy nincstelen zeneszerző miatt. Schumann folyamatosan igyekezett bizonyítani a zenemesternek, ebben az időszakban olyan remek művek születtek, mint a Dávid szövetségi táncok, amikben ismét megjelentek alter egói, vagy épp a fantázia darabok. 1832 és 1839 között szinte kizárólag zongoradarabokat komponált, csak 1840-ben 138 dalt jegyzett. Most hallgassunk meg az említett fantáziadarabokból néhányat, következik a Szárnyalás és a Szeszélyek Cifra György előadásában.

Ekkor tájt született az Ámol zongora verseny, a Rajnai szimfónia és az Esz-dur kvintett is. Schumann próbálkozott az oratórium, az opera, sőt a kantáta, a mise és a színpadi kísérőzene műfajával is. Ezeknek egy része azonban már a feledésbe ment, sőt keletkezésükkor sem váltották ki a szerző által várt kedvező visszhangot. Most hallgassuk meg az említett Ámol zongora verseny első tételét Ránki Dezső előadásában.

Schumann 1840-es dalciklusaiban többek közt korábbi irodalmi hősei, Heine, Goethe, Byron és Rückert verseit zenésítette meg. Mendelssohnnal ellentétben Schumann zenéjét kevésbé ismerte el a nagy közönség, míg felesége Clara ünnepelt zongora művész volt. Emiatt és saját meghiúsult zongorista álmai miatt Schumann néha igencsak neheztelt rá. Egy alkalommal, mikor Clarát kísérte el egyik oroszországi koncertjére, megkérdezték tőle, hogy ő is foglalkozik-e zenével. Ez az időszak nem csak Schumann amúgy is törékeny önbizalmát, de egészségét is megtépázta. 1844 első felét Oroszországban töltötte, ahol Clara koncertezett, míg ő minden idejét Goethe Faustjának megzenésítésére fordította, de amint munkához látott, hidegrázás és halálfélelem gyötörte, miközben mániákusan rettegett a magasságtól, a fémhangszerektől és a gyógyszerektől. Ez a gyötrelem és az egyre növekvő ideggyengeség visszaköszön a C-dur szimfónia hangjaiban is. A gigászi küzdelmet és hősi erőfeszítés csugalló első tétel után a scherzo következik. Ez a tétel mind formáját, mind kifejezés módját tekintve Schumann szimfonikus alkotásainak egyik remeke. A harmadik lassú tétel költői szépsége a korai zongora művek világát eleveníti fel, de ugyanakkor utal a Bach tanulmányokra is. A muzikális ez Opfert remiszenciáit ünnek fel benne. Ez a gondolat a szenvedélyes és izzó zárótételben is megtalálható. Most következzen a C-dur szimfónia első és második tétele a Magyar Rádió és Televízió szimfonikus zenekarának előadásában Ferencsik János vezényletével.

amikor Schumann mániás periódusai rövidültek, csodálatos művek születtek. 1850-ben Düsseldorf városi karmesterének nevezték ki, de nem volt igazán sikeres. A zenészek és a kritikusok panaszkodni kezdtek rá, így alig egy évvel később eltávolították az állásából. 1853. szeptemberének végén egy hívatlan vendég érkezett a Schumann házhoz. Az akkor 20 éves Johannes Brahms lenyűgözte Klarát és Robertet, akik pártfogásukba vették az ifjú zenészt. 1854-ben Schumann mentális zavarai visszatértek. A tünetek egyre erősödtek, víziók és halucinációk gyötörték. Megelőzendő, hogy kárt tegyen imádott feleségében, saját kezével akart véget vetni életének, és a jeges rajnába ugrott, de kimentették. Betegsége olyannyira elhatalmasodott rajta, hogy 1856-ban saját kérésére vonult be egy bonni elmegyógyintézetbe, ahol 2 évvel később bekövetkezett haláláig kezelték. Bár Schumann nem mutatta az elmebetegség jeleit, feleségét szinte teljesen eltiltották a látogatásától. Csupán a halála előtt 2 nappal látogathatta meg először. Klara férje halála után is odaadóan ápolta emlékét és zenei hagyatékát, hangversenyein is szinte kizárólag Schumann műveket játszott.

0: Az elmúlt percekben Bátori Éva énekelt Robert Schumann Asszony szerelem, asszony sors című művéből. Kedves hallgatóink, ezzel komoly zenei műsorunk végéhez értünk. Köszönjük, hogy velünk tartottak, további tartalmas rádiózást kívánunk.
1: A Szent István Rádió komoly zenei kalauzát, az Andantét hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
1: A mai napon tartották az Egri főegyházmegye papi találkozóját Bélapátfalván, a megújult apátsági templomban. A közös szentmise kezdetén Ternyek Csaba egriesek úgy fogalmazott: azért jöttünk, hogy szeretetben együtt legyünk, Isten országát építve. A szentbeszédet Csépányi Gábor a Budapest-Pest Szentlőrinc szemeretelepi Szent István király plébánia plébánosa mondta, aki a most záruló papi lelki gyakorlatot vezette. Tanításában úgy fogalmazott: közvetítjük Jézus kegyelmét, s ehhez hitre van szükség, méghozzá erős hitre. A napi evangélium a sziklára és a homokra épített ház példázatán keresztül jól mutatja, miért fontos életünkbe beengedni Istent, s imádkoznunk, hogy szívünk olyan legyen, mint Jézusé. Ternyák Csaba egriesek megköszönte Csépányi Gábornak a lelki gyakorlat vezetését, és kifejezte a főegyházmegye papságának háláját odaadó szolgálatukért. A főpásztor megemlékezett a legutóbbi találkozó óta elhunyt lelkipásztorokról, Takács Alajosról, Darvas Lászlóról, Nagy Istvánról, Katona István püspökatyáról és Kovács Tamásról. Majd az érsek köszöntötte a Gyémánt misés Kladiva Imrét, az Aranymisés Kertész Ferencet, Mata Andrást, Szántó Józsefet és Szőke Józsefet, illetve az ezüst miséjüket ünneplő Szűd Zoltánt és Varga Józsefet. Majd a közösség előtt bemutatta az új misés Vukás Bernárd Urich atyát. Magyarország új alkotmányának a magyar nemzet közös alkotmányává kell válnia, ezért a kormány olyan alkotmányozási folyamatot fog elindítani, amely egyszerre épít a szakmai tudásra és a társadalmi részvételre, közölte Magyar Péter miniszterelnök a csütörtöki kormány szóvivői tájékoztatón. A következő hónapokban felkérik a magyar jogi, történeti, gazdasági és társadalomtudományi élet elismert képviselőit, civil szervezeteket, egyházakat, önkormányzatokat és azokat a közösségeket is, kisebbségeket, amelyek jogai különösen alkotmányos védelmet igényelnek, hogy vegyenek részt az alkotmányozás előkészítésében. Magyar Péter miniszterelnök meghívta a Velencei Bizottság elnökét jövő hétre Magyarországra, ezt maga a kormányfő közölte. A miniszterelnök beszámolt az alaptörvénymódosítás tervezetén túl a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló előterjesztésnek a társadalmi egyeztetéséről, és hangsúlyozta, szeretettel és tisztelettel várják a Velencei Bizottság vezetőit, szakértőit Magyarországon. Szeptembertől indulhat a kórházi fertőzéseket mérő és publikáló rendszer, erről Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter beszélt. Elmondta, megkapta azt az anyagot, amely arról szól, hogyan fogják mérni és hitelesíteni a kórházi fertőzéseket, és miként fogják az adatokat publikálni. Közlése szerint ezt bemutatják a kormányzatnak, és szeptember 1-től ezek már elindulnak. Készenlétben áll a baptista mentőcsapat, hogyha szükséges segítséget nyújtson a venezuelai földrengés után. Megkezdődött a szolidaritási akció is a rászorulók támogatására, közölte a szeretetszolgálat. A baptista szeretetszolgálat közleményében felidézték, hogy Venezuela északnyugati részét kevesebb mint egy perc különbséggel rázta meg szerdán két nagy erejű földrengés. Az elhunytak száma 32 fő, a megsérült áldozatoké pedig több mint 100 000-re emelkedik. A Nemzeti Színház a 2025-2026-os évadban 4 játszóhelyén összesen 120.747 nézőt fogadott, közölte az intézmény az MT-vel. A teátrum tájékoztatása szerint a házon kívüli előadásokon, tájelőadásokon és turnékon további csaknem 15 000 néző látta a produkcióikat. Az évad során összesen 434 előadást tartottak, a legnagyobb érdeklődés a János Vitéz, a Csongor és Tünde, az Ázott hajában 7 halott bogár ragyog, a Candid és az Egri csillagok című előadásokat övezte. A várható extrém meleg miatt harmadfokú hőségriasztást rendelt el a tiszti főorvos szombattól. Oroszi Beatrix a csütörtöki kormány szóvivői tájékoztatón arra kért mindenkit, hogy a következő napokban fokozottan figyeljen oda saját magára, családjára és a környezetében élő emberekre is. A Védelmi Igazgatási Hivatal főigazgatója azt mondta, az energiaellátásban jelenleg nincs rendkívüli beavatkozást igénylő krízishelyzet. Végül az időjárásról. Mindenütt felhőtlen lesz az ég, mérsékelt, gyenge marad a légmozgás. Hajnalra általában 14 és 21 fok közé hűl le a levegő. Híreinket hallották.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki adásunk tartalmából. 14. Leó pápa a Vatikáni Könyvkiadó 100. évfordulóján. Az írás Istennel foglalkozik, és segít az igazság körvonalainak nyomon követésében. Leó pápa beszéde az úszókhoz. A sport egyesít, értékre nevel és békét teremt. Pápai üzenet a Nemzetközi Caritas konferenciájára az egészségügyről. Isten irgalmát kell mutatnia a szenvedők felé. Radikalitás. Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 13. vasárnapra.
1: Leó pápa, az írás Istennel foglalkozik, és segít az igazság körvonalainak nyomon követésében. 14. Leó pápa a világ minden tájáról érkezett írókkal találkozott a Vatikáni Könyvkiadó 100. évfordulójának megünneplése alkalmából június 24-én szerdán reggel a 6. Pál aula kistermében. Emlékeztette a szerzőket, hogy az írás az emberiség, az igazság és az Isten keresésének cselekedete.
2: We need you. We need your imagination, your narrative creativity, and your lively thinking.
1: Szükségünk van rátok, szükségünk van a képzelő erőtökre, az elbeszélő kreativitásotokra és az élén gondolkodásotokra. Szükségünk van ezekre ahhoz, hogy megteremtsük a szabadság és a hitelesség tereit, amelyekben az isteni kegyelem visszhangozhatja a vigasz és a béke ígéretét. Így bátorította 14. Leó pápa szerdán a világ számos részéről érkezett írót, akik Rómában gyűltek össze, hogy megünnepeljék az 1926-ban alapított Libreria Editrice Vaticana, a Vatikáni Könyvkiadó alapításának 100. évfordulóját. Az írás az emberi kifejezésmód egyik formája, amelyben a stílusok és nyelvek sokfélesége tanítóként és példaképként szolgál. Először is, mondta 14. Leó, az írás az igazság, a kinyilatkoztatás cselekedete, mert feltárja, hogy kik vagyunk, mit hiszünk és mit remélünk, a világot, amely felé törekszünk, és a jövőt, amelyről álmodunk. Az igazság keresésében azt érezzük, hogy az igazság árnyalt, feltárul előttünk az Istennel folytatott belső párbeszédünkben, és a fele barátainkkal folytatott nyílt és tiszteletteljes párbeszédünkben, mutatott rá Leó pápa, figyelmeztetve, hogy soha nem vagyunk az igazság urai. Ha valami, akkor az igazság az, ami legyőz minket. A pápa reméli, hogy az írók másokat is arra inspirálnak, hogy vonzódjanak az igazsághoz, mert ők maguk is vonzódnak hozzá. Másodszor az írás az emberség cselekedete, hangsúlyozta Leó pápa. Megjegyezte, hogy az irodalom az emberi tapasztalat teljes spektrumát felöleli, olyan széles perspektívát nyerve, amely szélesíti emberségünket. Képzeletbeli empátiát fejlesztünk ki, amely képessé tesz minket arra, hogy azonosuljunk azzal, ahogyan mások látják, megtapasztalják és reagálnak a valóságra, állapította meg a Szent Atya. Ilyen empátia nélkül nem létezhet szolidaritás, osztozás, együttérzés vagy irgalom. A pápa kiemelte, hogy amikor történeteket írnak és felépítik szereplőiket, az olvasók azonosulnak velük, megértik nézőpontjukat, érzelmeiket, érzéseiket és hozzáállásukat. A pápa az olvasást az emberiség nagy gyakorlóterének nevezte, amelyet lehetővé tesztek az olvasóitok számára, hogy megtapasztalják, mert bizonyos értelemben az olvasók sok életet élnek a sajátjukon kívül. Segít abban is, hogy különböző perspektívákat fedezzünk fel, hogy elkerüljük a saját nézeteink abszolútként való kezelését, és hogy mozaikszerűen összerakjuk annak az igazságnak a körvonalait, amely mindig túlmutat rajtunk.
2: Finally, writing concerns God.
1: Végül Leó pápa hangsúlyozta, hogy az írás Istennel foglalkozik. Merész kijelentésnek tűnhet, ismerte el, de számos teológus elmélkedett és írt az írás művészete és a bibliai Isten kinyilatkoztatása közötti harmóniáról. Maga a kinyilatkoztatás szerkezete adja meg nekünk a felhatalmazást erre. A Szent Atya Timothy Radcliffe bíborost idézte, aki ezt írta. A keresztények számára semmi emberi nem idegen Krisztustól. Minden kísérlet, amely életünk alapvető kérdéseivel foglalkozik, hogyan szeressünk, hogyan legyünk igazságosak, hogyan legyünk szabadok, hogyan nézzünk szembe a szenvedéssel és a halállal, segít megérteni Krisztust, aki a legemberibb mind közül. Amikor emberségünk legmélyébe merülünk, nem vagyunk messze Istentől, mert ott nagyon is emberi történetek közepette nyilatkoztatja ki magát Isten, hangsúlyozta Leó pápa. A Biblia Istene a rabszolgaságból való szabadulásban, egy fiú születésében nyilvánul meg, amikor minden remény elveszettnek tűnt, és irgalmas és hűséges szeretetben, valamint eseményeken és találkozásokon, arcokon és történeteken keresztül szólal meg. Isten az életünkben munkálkodik azon keresztül, amit teszünk, akik vagyunk, és sok emberen keresztül, akikkel találkozunk, emlékeztette a pápa az írókat. A Szentatya elismerte, hogy ezért szeretné megismételni 6. Pál pápa minden művészhez intézett szavait, nevezetesen, hogy szükségünk van rátok. Leó pápa azzal zárta beszédét az írókhoz, hogy megköszönte erőfeszítéseiket a megbékélés, a találkozás és a barátság magvainak elvetéséért.
0: Leó pápa az úszóknak. A sport egyesít, értékre nevel és békét teremt. Csütörtökön délelőtt találkozott a Vatikánban a pápa az Olasz Úszó Szövetség vezetőivel, valamint a Hét Domb 62. nemzetközi úszóverseny résztvevőinek küldöttségével. A versenyzőket ugyanaz a szenvedély mozgatja, ugyanazokat az értékeket követik, nyelvtől, nemzetiségtől, kultúrától függetlenül. Egy olyan világjelét adják, amely hozzájárul a népek közötti békés találkozáshoz és testvériséghez. Június 26-a és 28-a között rendezik meg a római Foro Italico történelmi medencéjében, Rómában a rangos viadalt, mely a világ egyik legpatinásabb nemzetközi úszóversenye, és az örökváros után a Sette Colli, vagyis Hét Domb címet viseli. Több mint 700 úszó méri össze tudását a megmérettetésen, ami az augusztusi Európa-bajnokság felkészülési eseménye egyben. Az Olasz Úszó Szövetség vezetőségét és a rendezvény küldöttségét audiencián fogadta 14. Leó pápa.
2: Lo sport, quando ben vissuto, è medicina per il corpo e per lo spirito.
0: A sport, ha jól élik meg, gyógyír testnek és léleknek, kezdte beszédét a pápa. Összehangolja a személy különböző alkotó részeit, és nagyon fontos értékekre ösztönöz, mint az elkötelezettség, a szolidaritás, a tisztesség. A sport, különösen az élsport, próbára teszi az ember akaraterejét és motiváltságát. Ez az, ami a versenyzőket megkülönbözteti. Mennyire motiváltak? A sport egyben a lelki fejlődést is szolgálja. Az úszás ebben is különleges, hiszen egy elembe, vízbe kell merülni hozzá, ami körül öleli az embert. Ez szimbolikusan egy olyan tulajdonságunkra irányítja a figyelmet, ami az anyamétől kezdve hozzánk tartozik. Ahhoz, hogy éljünk, meg kell tanulnunk összhangban mozogni másokkal és a minket körülvevő környezettel. Nekünk, keresztényeknek pedig a víz, a keresztség és a Krisztusban való új élet szimbóluma.
2: C'è però un altro motivo per cui mi rallegro della vostra presenza.
0: A Szentatya örömére szolgál az is, hogy a versenyzők különböző országokból gyűltek össze, ugyanaz a szenvedély mozgatja őket, ugyanazokat az értékeket követik, nyelvtől, nemzetiségtől, kultúrától függetlenül. Ez a tény, mely a nemzetközi sportrendezvények sajátja, a remény jelét nyújtja, egy olyan világjelét, amelyet mi akarunk, hozzájárul a népek közötti békés találkozáshoz és testvériséghez. Leó pápa ezért arra buzdította az úszókat, hogy továbbra is gyakorolják és terjesszék a sport értékeit. A versengés ideje ugyanis elmúlik, de az értékek megmaradnak. Szent Pier Giorgio Frassati, a hegyeket kedvelő fiatal sportoló közbenjárására bízva, a pápa szívből jövő áldását adta az audiencia résztvevőire.
1: Pápai üzenet a Nemzetközi Caritas konferenciájára az egészségügyről. Isten irgalmát kell mutatnia a szenvedők felé. 14. Leo üdvözletét küldte a Caritas Internationalis által szervezett egészségügyi konferencia résztvevőinek, és az evangéliumi értékeken alapuló együttműködésre szólított fel az egészségügyben. 14. Leo szívélyes üdvözletét küldte, és lelki közelségéről biztosította mindazokat, akik részt vettek a június 23. és 25. között Castel Gandolfóban megrendezett holisztikus egészségügyi megközelítés a Caritas Konföderációban című egészségügyi konferencián. A július 24-én szerdán küldött üzenetet Pietro Parolin bíboros államtitkár írta alá. A Szentatya imádkozott, hogy a csoport munkája hozzájáruljon az együttműködés és a szolidaritás új lendületéhez, és bátorította a résztvevőket erőfeszítéseikben, hogy javítsák a betegek egészségügyi ellátását az evangéliumi értékek alapján. Emlékeztetve arra, hogy a Szentírás gyakran Jézust isteni orvosként mutatja be, Leo pápa megjegyezte, hogy Krisztus egészséget hoz a betegeknek azáltal, hogy gyógyítja a szenvedést, a megaláztatást és az elszigeteltséget okozó mentális, fizikai és lelki bajokat. A pápa utalt Magnifica Humanitas kezdetű enciklikájára is, amelyben megerősítette azt a méltóságot, amely minden embert megillet pusztán a létezése, az Isten akarata, teremtése és szeretete alapján. Ez a méltóság túlmutat minden egyes ember egyéni körülményein. Az egészség helyreállításával Jézus feltárja minden ember vele született méltóságát, és az emberiséget az Istenben való örök üdvösség felé irányítja.
0: Radikalitás. Hallgassák meg Sajgó Balázs atya elmélkedését az évközi 13. vasárnapra.
3: Aki apját vagy anyját jobban szereti, mint engem, nem méltó hozzám. Jézus időnként provokatívan fogalmaz, hogy kimozdítson megszokott életmódomból. Ez a kijelentésem hagyhat közömbösen, ha valóban érdekel a mester tanítása. Ha tényleg érdekel Jézus Krisztus személye, és kialakul vele és általa Istenen egy személyes, bensőséges kapcsolat, akkor minden és mindenki itt a földi életben a helyére kerül. Isten nem féltékeny Isten. Nem az első helyet kéri, nem verseng senkivel és semmivel, hanem felajánlja azt, hogy ő legyen az alap, hogy valójában az is. Ha ezt elfogadom és e szerint alakítom életem, bennem is formálódik Krisztus arca, az ő lelkülete. Ő benne szeretek mindenki mást, és akkor lesz helyes az emberek iránti szeretetem is. Akkor nem majmolok, úgymond, nem imádok senkit, csak egyszerűen szeretni és tisztelni fogom embertársaimat is. Mennyire érdekes egyébként az, hogy már a földi életben eljön az az idő, amikor szükségszerűen bekövetkezik a váltás a családokban. Amikor a gyerek felnövekszik, a szülők elé a férj vagy feleség, egy társ kerül, és ez nem verseny, ez az élet normális alakulásának következménye. Jézus az idézett kijelentéssel tehát nem rúgja fel a negyedik parancsot, a szülő tiszteletét, hanem megfogalmazza az igazi alapot, az Istenre építkezést, és akkor minden a helyére kerül. Számtalan ember azért boldogtalan, mert nem ismerte fel az időt, amikor megfogalmazza a saját álmát, és megtesz mindent akkor is, ha összeütközésbe kerül emiatt azokkal, akik fontosak számára. Ismerek olyan embereket, akik érezték a papi hivatást, de szülei ellenezték, mert úgymond jót akartak. Robespierre, a kisarkított példa, a francia forradalom egyik legvéresebb alakja. Kezéhez közel 500 000 ember kiontott vére tapad. Kivégeztette a francia királyt, a családját, a papság nagy részét, szerzeteseket és apácákat, szegényeket, gazdagokat egyaránt. Franciaország legrettegettebb hóhéra volt. Végül őt is lefejezték. A történelem lapján azt olvashatjuk, hogy fiatal korában vallásos volt, buzgó katolikus. Papi hivatást érzett és el is határozta, hogy jelentkezik a szemináriumba, legyen ő is az emberek vigasztalója. El is ment az egyik párizsi szemináriumba, és ott bejelentkezett. Meg is egyeztek, hogy mikor lép be. Csupán annyi időt kért az elöljárótól, hogy hazamehessen és elbúcsúzhasson. Itt történt aztán a nagy fordulat. nekiestek. Megbolondultál? Ma papnak menni? Nincs elég pénzed, szórakozási lehetőséget, szeretőt? Kire fog maradni az óriási családi vagyon? Mi lesz velünk öregségünkben? Robespierre megingott. Szülei szavai megingatták hivatásában. Nem ment vissza szemináriumba, nem lett pap. Akiből egy kitűnő, jó francia pap lehetett volna, abból nemzete legkegyetlenebb hóhíra lett. Ez a példa nem lázítás a szülők ellen, a szülők tisztelet ellen, viszont mindenkinek más a hivatása is, nekem abban kell segítenem, hogy ki megtalálja, felismerje a saját hivatását. Nem mindig jó az a jó, amit én akarok a másiknak. Az általam elképzelt jó nem mindenkinek jó. Egyébként, akik mások kedvéért nem tették azt, amit szerettek volna, mire vágytak, azoknak többnyire kisiklott az életük. Oly sok ember van, aki nem szereti, amit tesz. Aki nem veszi föl a keresztjét és nem követ engem, nem méltó hozzám, folytatja Jézus a következő provokatív kijelentéssel tanítását. A keresztet kikerülni vagy megkerülni könnyebbnek tűnik, de aztán sokszor ez a menekülés több szenvedést okoz. Isten nem azt ígéri, hogy elveszi tőlem a keresztet, hanem azt, hogy segít azt hordozni. A tudatos kereszthordozás puszta gondolkodás révén értelmetlen. De a szív döntésével önátadásom értelmet kap. Gilbert Chesterton, a megtért tudós ember, felnőtt korában jutott el a hitre. Zseniális gondolatai ma is időszerűek. Egyik írásában emlékedik a keresztről, és felteszi a kérdést. Melyiket választa a két geometriai forma közül? A keresztet, a két egymást metsző egyenest, vagy a kört? Azt írja, hogy a kör sokkal logikusabb. Minden pontja egyforma messze van a középponttól, az egy kerek egész. Ezzel szemben a kereszt egy metszés, ellentmondás. Mégis, bármilyen logikus a kör, bezár. A keresztet választja, mert bár tele van ellentmondásokkal, paradoxonokkal, de mind a négy irányban nyitott. Benne találhatom meg életem megoldását, a jövő távlatát. Fejezi be gondolatait ez a hívő tudós. Aki megtalálja életét, elveszíti azt. De aki értem elveszíti életét, megtalálja azt, folytatja Jézus. A görcs mindig bezár. Összeszorított kézzel nem lehet ölelni. Nem magányosan éljem az életet, mert az bezár, s magam körül forgok majd. Ha egyedül is élem, éljem a létben. Egyedül vele. Így nyer értelmet egyedül létem. Ha mással élem, akkor is a lét az alap, különben a társas magány veszélye fenyeget. Az Istennel és Istenben való élet ad értelmet mindennek. Ha megtalálom a létben, Istenben életemet, akkor elveszítek minden mást, ami addig fontosabb volt. Élhetek a világ dolgaival, használhatom azokat, élhetek barátságokban, társaságokban is, de ha ő az alap, minden és mindenki a helyre kerül. Van ennél jobb?
0: Radikalitás. Solygó Balázs atya elmélkedését hallották az évközi 13. vasárnapra. Itt a Vatikáni Rádió kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
4: Járjunk együtt a pápával! Segítsük a pápát béke küldetésében, reménység küldetésében, karitász küldetésében. Támogasd a Szent Atyát. Adományozz a Péter fillérek javára. Kérünk, látogass a www.obolodisanpietro.va honlapra.

0: kedves hallgatóink! A Vatikáni Rádió műsorát hallották. Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
1: Kedves hallgatóink! Hitvalló című műsorunkban az irgalmasság cselekedeteiről szóló beszélgetést folytatjuk. Marosi Balázs atya a Miskolc diósgyőri római katolikus plébánia híveivel beszélget. Műsorunk a 2021. május 20-ai adásunk ismétlése.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy tisztelettel és szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió minden kedves hallgatóját innen a miskolci stúdióból. A mai alkalommal, ahogy azt a múltkor én is ígértük, elkezdünk egy témát, egy újabb témát feldolgozni, ami nem egy műsoros téma, az irgalmasság testi és lelki cselekedeteit. Nagyon régi tanítása ez az egyházunknak, hiszen a Bibliában is megtalálható, és éppen ezért az imakönyveinkbe is belekerültek, a régebbi kiadásokban biztos, hogy benne van, ugye az újakban is talán, és nagyon sokszor a mai hitéletünk gyakorlásában elfelejtjük ezeket úgy megtanulni, számon kérni saját magunktól, vagy másoktól is, vagy úgy odafigyelni erre különösebb módon is. Éppen ezért gondoltam, hogy a következő néhány műsorban az irgalmasság cselekedeteiről fogunk beszélgetni, hogy mit is jelentenek ezek, hogyan is hangzanak ezek. Éppen ezért most a műsor elején, ugye ennek a sorozatnak az elején felolvasom a szentírási részt, ami ugye tárgyalja az irgalmasság cselekedeteit, ugye a Máté evangéliuma szerint itt olvasom föl, Máté evangéliumának a 25. fejezetéből. Amikor az emberfia eljön dicsőségében, és vele együtt az angyalok minnyájan, akkor leül majd dicsőséges trónjára. Összegyűjtenek eléje minden nemzetet, ő pedig elválasztja őket egymástól, ahogyan a pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktől. A juhokat a jobbjára állítja, a kecskéket pedig a baljára. Akkor a király így szól a jobbja felől állókhoz. Jöjjetek, atyám áldottai, és vegyétek birtokba az országot, amely kezdettől fogva nektek készült. Mert éheztem, és ennem adtatok, szomjaztam, és innom adtatok, idegen voltam, és befogadtatok engem. Mezítelen voltam, és felöltöztettetek, beteg voltam, és meglátogattatok. Fogságban voltam, és eljöttetek hozzám. Akkor az igazak megkérdezik tőle. Uram, mikor láttunk téged éhezni, és tápláltunk téged, vagy szomjazni, és inni adtunk neked? Mikor láttunk, mint idegent, és befogadtunk, vagy mezítelenül, és felöltöztettünk téged? Mikor láttunk betegen, vagy fogságban, és meglátogattunk téged? A király így válaszol majd nekik. Bizony-bizony mondom nektek, amikor megtettétek ezt egynek a legkisebb testvéreim közül, nekem tettétek. Ezután a balján lévőkhöz szólt. Távozzatok tőlem, ti átkozottak az örök tűzre, amely az ördögnek és az ő angyalainak készült. Mert éheztem, és nem adtatok enni, szomjaztam, és nem adtatok inni, idegen voltam, és nem fogadtatok be, mezítelen voltam, és nem öltöztettetek föl, beteg voltam, és fogságban voltam, és nem látogattatok meg engem. Eddig olvasom a Máté evangéliumának a részletét. Hallottuk a pozitív megfogalmazását és a negatív megfogalmazását is az irgalmasság testi cselekedeteinek. Ugye elég konkrét dolgok, éppen ezért első ránézésre nem is igényel különösebb magyarázatot, mégis fontos, hogy egy-egy pontjáról beszélgessünk ennek a tanításnak, ennek a Szentírásban található tanításnak. Az első része ugye az éhezőknek ételt adni. A Bibliában ugye nagyon sok helyen megtalálható ez a gondolat, már az Ószövetségben is, aztán később az Új Szövetségben is, az étkezésnek és a böjtölésnek a gondolata. Mindkettő ugye szent szerepet kapott a Bibliában, hiszen az ünnepeket mindig étkezéssel ünnepelték, meg ahogy ezt tesszük ma is, az ünnepeink alkalmával ünnepi étkezéseket tartunk, tehát az étel szentsége is nagyon fontos volt, Ugyanakkor a böjt szentsége is nagyon fontos volt, amikor az ételtől távol tartották magukat az emberek, bizonyos időszakokban, a bűnbánati időszakokban különösképpen is. Tehát mind az étkezésnek, mind a böjtölésnek van egy sajátos szentsége. Ugye manapság azt látjuk, hogy az étel és az étkezés elveszítette a szentségét. Mi az étkezésnek a szentsége? Mi az ételnek a megbecsülése? Mi az ételnek a megosztása? Most így az első lépésben erről beszélgetnénk egy kicsit.
3: Hát az étkezés azért egy elég kényes téma mai családokban szerintem. Az egyik legnehezebb. Nekünk gyerekkorunkban mindig az első az volt, hogy együtt étkeztünk. Tehát ugye kicsik voltunk, iskolába mentünk, órarendünk volt. Tehát ez alapján ugye az étkezések, azoknak az étkezéseknek mindig állandó ideje volt. És mivel ugye nagyszüleim velünk laktak, ezért mi együtt étkeztünk. Minden étkezés előtt ugye kézmosás, és utána asztalhoz ültünk és imádkoztunk. Ez nyitotta meg ugye az étkezést. Utána az étel tiszteletére pedig úgy tanítottak meg, hogy mindig annyit szedjünk, amennyit megeszünk általában. Úgyhogy hát kisgyerekként nem mindig sikerült, mert azért kedvenc ételből szedtünk picit többet is, és akkor az ugye megmaradt, de megtanítottak arra, hogy ne maradjon a tányéron semmi. És hogy minden ételt megbecsülni, minden ételt megenni, mert az Isten ajándéka. Ugye, hogy imádkozzunk, mondta nagyapám, mindig a mindennapi kenyerünket ad meg nekünk ma, és ez a jó Isten ajándéka, tehát el kell fogyasztani. Illetve manapság furcsán néznek rám mondjuk táborokban, vagy bárhol, mikor többen ülünk egy asztalnál, és megmarad egy szelet felvágott, és én meg szoktam kérdezni, hogy megehetem-e az utolsót, és olyan furcsán néznek rám, hogy hát miért nem veszem el, ezt természetes nálunk. Így úgy volt, hogy meg kellett kérdezni, hogy esetleg valaki szeretné, és hogyha nem, akkor azt megehettük, azt a felvágottat. Hogyha kevés volt valamiből, akkor természetes volt, hogy azt mondjuk hatan ültünk az asztalnál, hogy elosztottuk hat felé, de nem, tehát nem volt áldozat, mert igazából ebben nőttem fel. És az étkezéseknél ugye addig nem álltunk fel az asztaltól, amíg meg nem ette mindenki, illetve utána a végét imádsággal zártuk, az étkezés végét. Ha maradt étel, azt mindig eltettük, tehát sosem dobunk ki ételt otthon, vagy eltesszük, vagy pedig általában korábban volt egy szegény ember, akit így felkaroltunk családilag, és mindig mondtuk neki, hogy mikor tud jönni, amikor így összegyűjtjük neki az ételt, és akkor neki adtuk, és akkor az ő családja is így tudott tenni.
2: Igen, hát ugye látjuk azt, hogy azért egy olyan családban, ahol az ételnek ugye a szentsége kézzel fogható, azért teljesen más mondjuk egy étkezés, mint ugye manapság. Ugye persze mondhatjuk azt is, hogy vannak kivételek, és tényleg vannak, én is több helyen voltam már olyan helyen, ahol megtapasztalhattam és átélhettem a családdal együtt azt, hogy tényleg az étkezésnek van egy szentsége, van egy légköre, ugye egy olyan kegyelmi légköre, ahol tényleg az étel meg van becsülve, ahol a háziasszony munkája meg van tisztelve azzal, hogy nem szólják le mondjuk az ételt evés közben, nem minősítik. Aztán ugye a másik tapasztalatom az ugye szomorú tapasztalat, ugye a szomorúbb tapasztalat az iskolában, ugye amikor ugye együtt ebédelünk a gyerekekkel, és napról napra átélem, és nem tudunk nagyon szinte változtatni, vagy legalábbis hát törekszünk, remélem, hogy sikerül egyszer, mikor napról napra látom azt, ugye, hogy mennyi ételt dobnak ki a gyerekek, és ezt olyan szemrebben is nélkül. Tehát gyakorlatilag eszébe sem jut az, hogy hazavigye például, vagy mindenkinek van kiskutya, kismacska, valami, hogy akkor legalább, ha nem is magának, akkor a kisállatának hazavigye, vagy megkínálja azt az osztálytársát, aki mondjuk nem ebédes, csak ott ül szegény, várja, hogy a többiek ebédeljenek, hogy megkérdezze tőle, hogy én ezt nem szeretem, esetleg te nem ennéd meg szívesen, vagy egyáltalán, tehát az egész helyzet, ugye, amit az ember újra és újra lát, hogy szinte alig egy-két kanála lesznek az ételből, utána beöntik a moslékba. Tehát ugye olyan annyira nem természetes az ételnek a szentsége, hogy az valami döbbenet. Nyilván ez annak a következménye, hogy most nagyon sok étel van. Tehát az ember bemegy a boltba, kedvére válogathat, az ételek sokaságából, minőségiből is, minőségileg is választhat. Tehát ugye azért ez a régi korokban nem volt így. Nagyjából mindenki azt tette, amit otthon megtermelt, aztán a városiasodás révén nyilván kisebb mennyiségben vásárolhatott még hozzá, akár ezt az, de nem annyira nagy bőségben, és ilyen pazar módon, mint ahogy ma tesszük. És sajnos ennek a modern világnak, ennek a nagy fogyasztói mentalitásnak ugye ez a következménye, hogy egyszerűen elfelejtjük saját magunkat és a családtagjainkat, gyermekeinket arra nevelni, hogy az ételnek van szentsége. És azt mondja Jézus, hogy ugye üdvözültök, és beszámítják nektek, hogyha az éhezőnek ételt adtok, és akkor mondja a negatív formát, hogy elkárhoztok, mert nem adtatok enni annak, akinek szüksége volt rá. Azért itt ébresztget bennünket az Úr Jézus a felelősségünkre, hogy amit kidobunk a kukába, amit eldobunk, amit elpocsékolunk, azt odaadhattuk volna bizony azoknak, akiknek fele annyi sincs, mint amennyit mi kidobunk. Tehát ez egy nagyon érdekes kérdés, és amit Krista is mondott, ugye, hogy egy akár családilag is föl lehet karolni valakit, egy szegényebb családot, egy nagyon idős szomszédot, vagy bárkit, aki már nem tudja ellátni magát teljesen, és akár összegyűjthetjük ezeket az ételeket, és így támogathatjuk azokat, akik rászorulnak.

Érdekes, hogy miért is említettem ugye a műsor elején, hogy az étkezésnek és a böjtnek ez a párhuzama, ugye a böjtölés szentsége, hogy azért régen ez is mennyire segítette mondjuk az ételnek a tiszteletét, vagy hogy azért sokkal nagyobb százalékban, sokkal nagyobb csoportok, tömegek tartották meg ugye a kötelező böjteket, ugye a nagy böjtben, vagy az évközi péntekeken is akár ugye a böjti napokat, és gyermekek generációi olyan családokban nőttek fel, ahol rendszeresen böjtöltek az emberek, amellett, hogy amúgy szegénység volt, és nem volt állandó hús, meg felvágott, meg mindenféle nyilván, de emellett ugye betartották az egyház által javasolt böjtöket, ugye, és megtanítja az embert, ugye azt mindannyian érezzük, hogyha valaki már böjtölt, azt tudja, megtanítja az embert a böjt, hogy hogyan is kell értékelni az éhezést, hogy mennyire értékes az étel, és hogy mennyire hiányzik az embernek, amikor ugye böjtöl, amikor enne, de hát ugye megfegyelmezi magát, mert éppen böjtöt tart, olyankor ugye átéri gyakorlatilag az éhezőknek a helyzetét, hogy mit is jelent valójában az, hogy étel van a birtokomban, hogy én mennyire hálás lehetek az Istennek, hogy az én hűtőszekrényemben mondjuk van mit enni. Tehát tudok kivenni belőle akár egy felvágottat, akár egy sajtot, vagy akár bármit, és milyen szomorú az, amikor nincs. És milyen rossz, amikor az ember éhes, és mondjuk nincs, amihez nyúljon, vagy éppen nem nyúl semmihez, mert böjtöl. Tehát ezáltal megtapasztalja azt, hogy milyen éhesnek lenni. Ugye a mai gyerekek gyakorlatilag, mivel soha nem böjtölnek, mert nyilván most már a hit meg a vallásos cselekedetek szinte semmit nem jelentenek, vagy egyáltalán semmit nem jelentenek, ugye gyakorlatilag soha nem tapasztalja meg az éhségnek az érzését, mert az igazi éhségnek az érzését, mert elmegy a büfébe, megveszi a gyors süteményeket, megrendelik a pizzát, otthon állandóan folyik ki, romlik ott rájuk a sok étel, tehát gyakorlatilag nincs az a nap, vagy nincs az a pont a hetében, ugye minden héten, hogyha minden gyerek böjtölne pénteken, mondjuk kenyéren és vizen, vagy csak nagyon keveset enne, biztos, hogy átélné mondjuk az éhezésnek a problémáját, de mivel, hogy ezek nincsenek meg a hétköznapjainkban, ugye a hitéletünkben sem, éppen ezért nem is éljük át az éhségnek az érzését.

nagyon sok lelki szegénységet érünk át, ugye amit nem érzünk szegénységnek, mert aki nincs közel ilyen formában ezekhez a tanításokhoz, hát ő nem szegénységnek érzi, de viszont aki meg közel van a hithez, és mi átéljük, nekünk ez fájdalmas, ugye látni azt, hogy ezek a gyerekek mennyire érdektelenek az étellel kapcsolatban. Tehát ugye itt a kulcs, hogy ha az Isten kegyelmét megkapjuk a hit által is, és megtapasztaljuk, hogy mit is jelent az étel, teljesen másképp állunk hozzá egész életünk folyamán. Tehát aki mondjuk olyan családban nőtt fel, ahol nem volt szégyen az étkezés előtt imádkozni, ahol nem volt szégyen hálát adni, vagy esetleg nélkülözni is néha, azok sokkal érzékenyebbek, mint a mai napig azok iránt, akik ugye ma is éheznek és nélkülöznek. Van feladatunk bőven az étel szentségével kapcsolatban, és azzal is, hogy hogyan állunk hozzá mi az ételhez, és mi az, amit megteszünk annak érdekében, hogy Jézusnak ezt a kérését, hogy az éhezőknek adjatok enni, teljesítsük. A második, a szomjazóknak italt adni. Ugye, hát sok mindenre szomjazik a világ, azt látjuk, és ugye vannak, akik ezt azért nagyon sűrűn gyakorolják, hogy a szomjazóknak italt adnak, csak egy kicsit rossz értelmezésben. Ugye nyilván az alkoholfogyasztás Magyarországon ma ugye elég nagy problémát jelent. Na hát ez az a pont, amit ugye a fiatalok is egészen gyakran gyakorolnak, ugye tehát az irgalmasság cselekedetei közül, csak ugye általában saját magukkal irgalmasak, ugye mert adnak bőségesen inni saját maguknak, ami szintén szomorú, ugye végignézve ott nálunk a környékén, a plébánia környékén, az utcát, úgy hétvégén, hogy milyen nyomok maradnak ott, illetve hát mit művelnek ott azok a nem 20 évesek, hanem ilyen 15-16 éves lányok és fiúk, akik ugye egész éjszaka ott bóklásznak tömegével a parkban vagy a téren, hogy milyen állapotban vannak, hát ugye ez is szomorú. Ugyanúgy beszélhetünk itt is arról, hogy a víznek, a folyadéknak ugye szintén a szentsége az teljesen kihalt a mai világból. Én emlékszem a gyerekkoromban, csak hogy én is így idézgessek a régmúlt időkből, hogy a gyerekkoromban, hogy a nagyszüleimnél ugye ott nem volt ilyen központi vízhálózat, tehát azt jelentette ez, hogy a vizet vödörrel hordtuk a kútról. Ráadásul ugye ez ilyen falusi probléma, hogy a mi udvarunkon lévő kút az agyagos volt, tehát a vize sárga volt, nem volt jó mosásra, nem ittuk meg, hanem azt csak úgy lehetett használni, hogyha előtte fölforraltuk, és utána szépen kitisztítottuk, tehát ez nagy procedúra volt, úgyhogy csak az állatokat tudtuk belőle megitatni. Ugye nekik éppen jó volt, hogyha leszállt az aljára ez a sárga valami, de hát ugye ebből nem tudtunk, csak időnként volt teljesen tiszta, de legtöbb esetben nem. Tehát mindig el kellett menni a szomszédba, olykor 5-6 házal odébb, mert nem volt éppen kút a szomszéd udvarán, és a 10 literes vödrökbe nagymamámmal hordtuk a vizet haza. Tehát ez volt mindennapos programunk, ugye reggel kezdtük, aztán elhasználtuk a vizet, akkor délbe is kellett menni, aztán délután, és hogyha mosás volt, akkor gyakorlatilag egész nap hordtuk a vizet, mert egyik vödörrel a fazékba, amit felforraltunk, a másikat a tálba, hát szóval érdekes helyzet volt. Megtanultam értékelni a vizet, az biztos, mert nem azt mondom, hogy nem lehetett a vízzel játszani, mert nyilván fürdeni kellett, nyáron azért gyerekként szórakoztunk, de annyira megvolt az, hogy most mennyit igyunk, mennyiből főzzünk, mennyit használunk a mosásra, ugye a saját magunk érdekében is, hogy ne kelljen menni fél óránként vízért, mert azt nem bírta senki. Ugye már nagyszüleim is mondjuk idősebbek voltak, most az, hogy miattunk hordják a vizet, mert mi ellocsoljuk a vizet, ugye hát az nem lehetett. Tehát tudtuk azt, hogy fiam, most ennyit iszunk, ennyiből főzünk, ennyiből mosunk, mert ennyi víz van. És hogyha esett az eső, akkor meg még inkább be kellett osztanunk, mert akkor minden kút sáros volt ugye az esős időben. Tehát nagyon oda kellett figyelnünk arra, hogy hogy osztjuk be a vizet. Vagy nagyon sokat kirándultunk például, ez is emlékszem, hogy nagyon sokszor nevelt a vízfogyasztás, hogy cserkészkedtünk, és ott adtak egy-egy üveg vizet, és azt be kellett osztanunk mondjuk éjszakai őrség idejére, vagy kirándulásra, vagy gyalogtúrára, és nem volt forrás, nem volt víz, tehát azt jelenti, hogy ha nem akartunk kiszáradni, ugye mondjuk a nyári melegbe, úgy osztottuk be a vizet, meg nem locsoltuk egymásra, hogy tényleg mindenkinek jusson. Manapság ugye ez is egy olyan, ezt is látom sokszor, hogy megveszik ugye a gyümölcsleveket a gyerekek, vagy akár felnőttek, és ott áll, aztán kiöntik, ugye, tehát szóval ez is olyan borzasztó, hogy ugye ezzel sem tudunk most már bánni. És a folyadékaink, ugye a minden folyadék, amit mondjuk használunk, a víz, ugye mondjuk a gyümölcslevek, vagy a tej, tehát hagyjuk megromlani, hagyjuk ugye elértéktelenedni. Azért régen ez is mekkora áldozat volt mondjuk a tej, hogy ugye meg kellett fejni a tehenet, hogy mekkora érték volt, hogy valaki ebből élt, és aztán azt a nagyon kis apró pénzt összegyűjtötte.
Tehát manapság

0: Ugye ezzel se tudunk bánni, és Jézus erre is hív, hogy a szomjazónak italt adni. Ugye, tehát itt is meg kell keresnünk azokat a forrásokat, hogy hogyan tudunk víz szentségével is bánni. Ugye, tehát ez a, sokszor halljuk most a Ferenc pápától, de ugye a világi vezetőktől is, hogy mennyire fontos a természetvédelem, a teremtésvédelem, hogy ne folyjon állandóan a víz mondjuk a csapon, vagy a zuhanyzóban, tehát hogy tanuljuk meg a vizet úgy használni, tehát rendeltetésszerűen használni. Ugye mennyire fontos ez, vagy az eső, hogy mennyire bánunk jól a természettel, hogy mondjuk mennyire szennyezzük a természetet, ami által ugye elég káros víz juthat vissza az esővel. Tehát hogy erre is hogyan tudnánk odafigyelni. Nem tudom, hogy neked esetleg van-e ilyen tapasztalatod, vagy élményed mondjuk így a vízzel, vagy hogy mit jelent a víz maga az életünkben?
1: Hát nekem csak egy negatív tapasztalatom, a saját magam, hogy nagyon szerettem zuhanyozni, úgyhogy folyattam magamra a vizet, ez sajnos örökölte is valaki a családban, és azért ezért mindig kaptam, és ezt elmondták, amit most te. Tehát, hogy azért ez sem játék, és ez sem a pazarlás tárgya, tehát a víz sem. Mondjuk mi egyébként nem iszunk otthon gyümölcslevet, meg egyéb ilyen üdítőket, hanem inkább vizet és tejákat, gyújtteákat, úgyhogy nem ízesített, nem az ízélmény miatt. Mert ugye a fiatalok ugye általában ezért veszik a gyümölcsleveket, tehát hogy víz az már nem érték nekik egyébként. Tehát amikor mondom, hogy igyanak vizet, esetleg rosszabbul van valaki, vagy meleg, vagy évnyitón, vagy bármi, és hát a víz az már nem segít.
0: Igen, tehát ugye a víznek a szentsége, tehát ugye a Biblia alapján a víz az életnek a jelképe, ugye? Ezt a Bibliából sokszor kiolvassuk, hogy csak ott van élet, ahol van víz. Ugye számtalan ilyen történetünk van a Bibliában, hogy a víz az mennyire az életet hordozza, pozitív és negatív értelemben is, hiszen olvasunk olyan helyzetekről, amikor a szomjúságtól vagy a haláltól menti meg az embert a víz, és olvasunk olyat is, amikor a víz a halálnak az okozója, mint például az özönvíz, ami elmosott embert, állatot, házat, mindent, ami az útjába került, és ezt látjuk ma is, hogy a világ egyik része szomjazik, ugye mert nincs egy csepp víz, amit megihatna, a világ másik részén pedig ugye pusztítanak az árvizek, meg a tengerek, meg a mindenféle természetszennyezés következtében abnormális módon érkező viharok meg esők. Ugye tehát a víznek van, ez az egyik értelme. Mivel hogy a víz az élet jelképe, ezért ugye lelki értelemben is ugye fel kell tennünk a kérdést, hogy ki ma a szomjazó? Kik azok, akik ma szomjaznak? Hát talán sokféleképpen válaszolhatunk erre a kérdésre, hogy kik ma a szomjazók? Kik ma a szomjazók?
1: Igazából mindannyian azok vagyunk szerintem. Tehát én is szomjazok. Nyilván kevesebb szer, mint mondjuk olyan, aki még nem ismeri Istent, de ők mindenképpen. Tehát a szeretetre való szomjazás elsősorban az, ami a világban van szerintem. És én nyilván az én életemben is elő-elő fordul, vannak olyan mélypontok, de azt gondolom, hogy az emberek nagy többsége, mivel ugye nem találják Istent, nem ismerik, és nem is találják az életükben, nagyon sokan rossz helyen keresik, ezért csak szomjazzák a szeretetet, és egyszerűen gyorsan csillapítani akarják, gyorsan, és akkor ugye mindenféle dologgal, ami mondjuk nem célra vezető, tehát ők szerintem az igazi szomjazók, én azt gondolom.
0: Igen, tehát nagyon sok embert ugye a bűn eltávolít az Istentől, és ezért az emberek manapság nem is tudnak örülni. Tehát nagyon sok szomorú, lelki beteg ember, lelki szomjazó ember van, ugye, mint a samáriai vagy szamáriai asszonyakról a Bibliában olvasunk, és Jézus azzal ad neki inni, hogy a lelki szomjúságára válaszol. És ez az asszony úgy tér haza, hogy már nem szomjas. Ez is egy fontos, amikor az irgalmaság cselekedeteiről gondolkodunk, hogy a testi, fizikai szomjúság mellett, vagy az éhezés mellett, gondoljunk a lelki éhezésre, a lelki szomjúságra. Kik vannak körülöttem, akik lelkileg szomjasak? Ugye az irgalmasság cselekedetei erre is tanítanak, hogy ne legyünk önző emberek. És mindennek, ami a Bibliában erről szól, ugye mindennek ez a célja, és ez a legfőbb célja, hogy tanít arra, hogy szeressük a másikat, tanít arra, hogy figyeljünk a másikra, tanít arra, hogy fontos a másik. Az irgalmasság cselekedeteinek az első részét itt befejezzük, ugye az étkezésről és a folyadék fogyasztásról és az étkezés szentségéről és a víz szentségéről a testi és a lelki éhezésről szóló kis beszélgetésünket. Köszönjük, hogy velünk tartottak ezen az estén, vigyázzanak egymásra, vigyázzanak magukra, és keressék azokat, akik fizikailag és lelkileg éhesek és szomjasak, és tegyenek meg mindent azért, és tegyünk meg mindent azért, hogy oltsuk a világnak a a fizikai és a lelki szomjúságát. Talán ez a legszebb feladatunk és a legnemesebb küldetésünk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Kedves hallgatóink! Elhangzott Hitvalló című műsorunkban Marosi Balázs atya a Miskolc Diósgyőri római katolikus plébánia híveivel beszélgetett. Műsorunk a 2021. május 20-ai adásunk ismétlése volt.
3: Együtt éjfélig.

0: Dicsértessék, hogy Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. Rövidesen műsorunk végéhez érünk. Éjszaka óránként híreket és időjárás jelentést mondunk. 0 óra 5 perckor kezdődik a kultúrkör. Ebben szó lesz a harmadik alkalommal megrendezendő irodalmi éjszakáról. Majd a Pajta játéktár lehetőségére hívjuk fel az érdeklődők figyelmét. Végül a Harlekin Bábszínház új bemutatóiról és a 46. Kaláka Fesztivál programjairól is szólunk. 1 és 2 óra között újra meghallgathatják a regionális híreket, a kora esti hírmondót és régiónk sporthíreit. 2 óra 5 perckor kezdődik a Kerengő. Vendégünk Huber Sebastian és Lesti Árpád politikai elemzők lesznek. 3 óra 5 perckor kezdődik a Segíthetünk. Honti Zalánnal, a Laurus Egyesület által működtetett szenvedélybetegek nappali ellátása intézményvezetőjével beszélgetünk függőségekről, alacsony küszöbű ellátásról, terápiákról, sikerekről és személyiségfejlődésről. 4 órától zenei összeállítás szól. Kedves hallgatóink, 14. Leó pápa gondolatával köszönjük meg egész napos megtisztelő figyelmüket. Nagyon fontos megtanulni párbeszédet folytatni, beszélgetni, jól érezni magunkat egymás társaságában, együtt játszani és együtt imádkozni is, mert még ha a szentírás és néhány imádság ott is lehet a telefonunkon, Isten nem a mobilt, hanem a szívünket, az életünket akarja látni. Kedves hallgatóink, műsoraink készítésében munkatársaink voltak. Birincsik Márton, Berec Renáta, Domán Vivien, Drimba Miranda, Farkas Erzsébet, Fekete Gábor, Grunda János, Klész Beáta, Koleszár Krisztián, Kónya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Kvaszinger Jenő, Molnár András, Németh Tamás, Papildikó, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Turisa Rolta, Vasvári Bernadett és Varga Ildikó. Köszönjük megtisztelő figyelmüket a rádió elnöke, Buda Péter atya és az igazgató főszerkesztő Bércesi András nevében is. A műsorvezetőt Sinkovics Andrát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas éjszakát és a jó halál kegyelmét kívánjuk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Napbúcsúztató.

Istenhez kiáltottak a gyötrődő emberek, és kihozta őket a halál torkából. Megállt a vihar, és szellővé változott, elsimultak a tenger habjai. Mindnyájan örventek, mert csendesség támadt, és az óhajtott révbe vezette őket az Isten. Olvasom a 106. Zsoltárban. Istenben hinni annyit jelent, hogy olyan valakiben hiszünk, aki mindent előre látott, és csak azért engedte a dolgokat így történni, mert mindent kézben tart. Isten isteni módon akar bennünket üdvözíteni, de nem a mi hozzájárulásunk nélkül. A sorsdöntő, amit az emberektől kíván, a feltétlen hit. Isten éppen azt akarja, hogy a mi hitünk váltsa ki belőle szeretetének legnagyobb jeleit. A túlzott hagyománytisztelet megbénítja az ötleteket, és rövidlátóvá teszi az embert. A másolás, a meglévő minták utánzása nem igényel erőkifejtést. Istenem, kell a vihar. Te seprűzött ki vele világunkat. Feneketlen mélységekbe és hatalmas magasságokba késztetsz tekintenünk, melyek közé be van akasztva ez a föld, s rajta mi emberek. Új meglátásokban van részünk, új érzések fakadnak lelkünkben. Vajódik a világunk. De bizalmunk nem rendül meg benned, a vihart lecsendesíted, s a sok gyötrelem között is, de biztosan születnek tisztultabb és melegszívű lelkek.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
1: Mintegy 10 tonnányi, 30 millió forint értékű, egy évre elegendő papíráru adományt kap a Magyar Máltai Szeretetszolgálat nevelőszülői hálózata és az általa fenntartott családok átmeneti otthona, jelentették be Budapesten. Szabadhegy Péter, a Szeretetszolgálat elnöke elmondta, az 1998 óta működő nevelőszülői hálózatukban eddig mintegy 900 gyermek nőtt fel, jelenleg pedig 105 családnál majdnem 300 gyermek él. Fontos számunkra, hogy a nevelőszülői hálózatból kikerülő gyermekeket szakmával a kezükben engedjük el. A már kirepült gyermekek között van ügyvéd, mérnök, erdész és asztalos is, fogalmazott az elnök. A papíráru adományt biztosító Vajda Papír tulajdonos ügyvezető igazgatója Vajda Attila közölte, 2020 óta támogatják a Magyar Máltai Szeretetszolgálatot, mert úgy hiszik, hogy egy vállalat társadalmi szerepvállalása akkor hiteles, ha a segítség kézzelfogható és valóban eljut azokhoz, akiknek szükségük van rá. A Keresztény Demokrata Néppárt országgyűlési frakció vezetője szerint össze-vissza beszél a Tisza kormány a Nemzeti Közszolgálati Egyetem pedagógus képző karának megszüntetéséről. Rétvári Bence közösségi oldalán rámutatott, az államtitkár és a miniszter ellentmond egymásnak. Egyszer azt közli a miniszter közösségi oldalán, hogy megszűnik a pedagógus képzés, majd az államtitkár a parlamentben azt állítja, hogy nem szűnik meg. Ezzel összefüggésben egyelőre híresztelések és mindenféle álinformációk vannak a köztudatban. Semmiféle hivatalos döntésről nem tud beszámolni. A KDNP frakció vezetője arra kíváncsi, mi lesz a felvételiző diákokkal, akik nem tudják, felvételt nyerhetnek-e a Nemzeti Közszolgálati Egyetem pedagógus képző karára egyáltalán. A diákok jövője nem játék, nem lehet össze-vissza beszélni arról, van hová felvegyük őket, vagy nincs, jelentette ki Rétvári Bence. Együttműködési megállapodást írt alá a Nemzeti Közszolgálati Egyetem és a Magyar Atlanti Tanács Budapesten, közölte a Felsőoktatási Intézmény az MT-vel. Az együttműködés új alapokra helyezi a két intézmény közötti szakmai kapcsolatokat, és hozzájárul az euróatlanti együttműködés további erősítéséhez. Célja pedig a tudásmegosztás, a szakmai párbeszéd elősegítése, valamint közös programok és kezdeményezések megvalósítása olyan területeken, amelyek kiemelt jelentőséggel bírnak az euróatlanti térség stabilitása, biztonsága és versenyképessége szempontjából. Július 1-én indul a Nemzeti Adó- és Vámhivatal ellenőrzés sorozata a Balatonnál, a Velencei és a Tiszatónál. Az országos akcióban a revizorok egyebek mellett a turisták által kedvelt üdülőhelyeken, a strandokon és a szabadtéri rendezvényeken vizsgálódnak, közölte a NAV. Figyelmeztettek, sokat kockáztatnak azok, akik megszegik az adóügyi szabályokat. A NAV akár 2 millió forint megfizetésére is kötelezheti azt, aki elmulasztja a nyugtaadást vagy az alkalmazottak bejelentését. Több mint 10-szeresére növelik a szélerőművi kapacitást Magyarországon 2030-ig az Európai Unió támogatásával, jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter. Első lépésként augusztus 31-én jelenik meg a pályázat. Kezdeményezi a Nemzeti Kulturális Alap ügy tegnap őrizetbe vett 6 gyanúsítottjának letartóztatását a Bács-Kiskun vármegyei főügyészség. Erről a Kecskeméti járás bíróság nyomozási bírája dönt. Az ügyészség közleménye szerint költségvetési csalás büntette, és más bűncselekmények miatt folyik a nyomozás. Jelenleg is folyik a költségvetési csalás gyanúja miatt indult nyomozás a Pesti Magyar Színház ügyében, erősítette meg az Index kérdésére a Nemzeti Adó- és Vámhivatal sajtóosztálya. Az előző kormány idején az akkori kulturális tárca tett feljelentést ismeretlen tettes ellen a Pesti Magyar Színház ügyében költségvetési csalás, számvitelrendjének megsértése, valamint hűtlen kezelés gyanúja miatt. Súlyos és halmozottan sérült emberek számára nyílhat támogatott lakhatási otthon Budapesten. Jelenleg nincs ilyen állami szolgáltatás a célcsoport számára, közölte a főpolgármesteri hivatal. Szerda reggel 7 órakor megdőlt a mérések kezdete óta valaha észlelt legalacsonyabb vízállás rekordja a Velencei tavon. Az agárdi vízmérce jelenleg 52 cm-en áll, tájékoztatott az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője. Végül a pénteki időjárásról. Felhőtlen, derült, napos idő várható. A középső és északkeleti megyékben képződhet kevés komoly felhő. de csapadék nem lesz. A légmozgás mérsékelt marad, a legmagasabb nappali hőmérséklet 33 és 38 fok között alakul pénteken. Híreinket hallották.

0: Kultúrkör című műsorunkban olvasni, nézni, hallgatni valót ajánlunk Önöknek.
1: Dicsertessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, programajánló műsorunkat hallják. Szeretettel köszöntik Önöket a műsor szerkesztői Farkas Erzsébet és Kalész Beáta. Ha tehetik, töltsék velünk az előttünk álló közel egy órát. Műsorunkhoz további tartalmas időtöltést, jó rádiózást kívánunk!

0: Pálfi Erikával, a II. Rákóczi Ferenc könyvtár Szabó Lőrinc idegennyelvi könyvtárának csoportvezetőjével beszélgetek. Tavaly is felhívtuk a kedves hallgatók figyelmét, és idén is felhívjuk ugyancsak a figyelmüket az irodalmi estre, azon irodalmi estre, amely hagyományteremtő céllal jött létre, és idén immár hanyadik alkalommal várja az érdeklődőket.
1: Idén 3. alkalommal rendezzük meg az irodalmi éjszakát. Azt a hagyományt folytatjuk ezzel, hogy a könyvtár belső udvarába is vigyünk egy kis életet, hiszen aki jár hozzánk, az tudja, hogy egy rózsafákkal teli, nagyon hangulatos kis udvar, és egy nyáresteit igazán kellemesen telik. Tehát a látvány, a környezet az kellemes lesz, az adott, és reméljük, hogy az olvasóink, látogatóink hozzájárulnak ahhoz, hogy tartalmas is legyen ez az este, hiszen 26-án pénteken 6:30 kezdődik ez a program, és 10 óráig tervezzük az est tartamát, és ugye ebben az időszakban 10-15 perces felolvasásokkal várjuk a jelentkezőket. Ez azt jelenti, hogy mindenki egy önmaga által választott, mások figyelmébe ajánlani gondolt irodalmi művet, mesét, verset, regényrészletet olvashat fel, akár magyar nyelven, akár a világ bármely nyelvén, amit ő fontosnak érez. Korábbi években is többen voltak, akik idegen nyelven olvastak fel, illetve ez is egy megmutatkozási lehetőség, hiszen voltak többen, akik a saját verseikből olvastak, vagy a saját regényükből emeltek ki egy részletet. Tehát mindenképpen egy megmutatkozási lehetőség, vagy figyelemfelkeltési lehetőség. És hogy ne nagyon csak az irodalomról szóljon ez az est, idén is a tavalyi évhez hasonlóan Brézai Zoltán kollégánk nyelvmesteri tevékenységét fogjuk felhasználni, tehát óránként egy-egy kis nyelvi játékos perccel pesdítjük meg ezt a programot.
0: Kijelenthetjük, hogy sikeres volt az első két alkalommal ez a program. Gondolom én, hogyha idén is megrendezésre kerül, akkor elmondhatjuk, hogy minden évben egyre több és több az érdeklődő. Mik az eddigi tapasztalatok?
1: Igen, változtatunk a programon. Az első évben akkor kicsit hosszabbra terveztünk, és az éjszakában nyúlóan már kicsit fáradtabbak voltunk. A tavalyi évben tartott este 10 óráig a program, de tavaly már volt várólista a felolvasásra, tehát ha valaki jelezte, hogy nem tud jönni, rögtön volt beugró a helyére. Idén mindenkinek visszajelzünk az érkezésére, és ugye nem csak felolvasni érdemes eljönni, hanem meghallgatni a produkciókat. Sokan kölcsönözték utána ezeket a szerzőket például, mert ugye egészen más olvasni, és egészen más egy jó tolmácsolásban meghallgatni ezeket a részeket.
0: Mondjuk el azt is, hogy itt időbeosztás szerint működnek a dolgok, tehát megkapják az érdeklődők, hogy mettől meddig az ő 10-15 perces felolvasása az az időtartam, amelyre ő igényt tart, vagy igényt tarthat. Tehát önök jól megszerkesztik ezt az estét, ha fogalmazhatok így.
1: Igen, tehát mi az időtervet készítjük el, viszont a tartalom az nagyon változatos lesz. Tehát tavaly is ugye volt ilyen, hogy egy mesével kezdődött, utána jött egy orosz nyelvű irodalmi rész, egy verses rész, tehát nagyon változatos lesz, ezt tudom mondani, és reméljük, hogy kedvet csinálunk, meg ezt a belső udvarban ezt a nyáresti hangulatot meg tudjuk valósítani, reménykedünk benne, hogy az időjárás is kedvező lesz. Ha esetleg borultabb vagy zivatarosabb idő lenne, akkor a könyvtár előadó termében a 2. emeleten lesz megtartva a program, tehát minden esetben lesz irodalmi éjszaka.
0: Végül mondjuk el a legfontosabbakat, még egyszer ismételjük el a helyszínt, az időpontot, és nem utolsó sorban azt a forrást, ahonnan részletes információhoz juthatnak a kedves érdeklődők.
1: Június 26-án, pénteken lesz a programunk, 6:30 kezdődik, este 10 óráig fog tartani. A jelentkezés részleteit pedig a Szabó Lőrinc idegennyelvi könyvtár Facebook oldalán lehet pontosan megtudni, ahol szintén szerepel majd ez a felolvasás@rfmli.hu e-mail cím, amire várjuk az érdeklődők jelentkezését, és hogy itt ez erről fogjuk visszaigazolni is a beérkezett jelentkezéseket.
0: Köszönöm szépen a programajánló riportot Pálfi Erikának, a II. Rákóczi Ferenc könyvtár Szabó Lőrinc idegennyelvi könyvtár csoportvezetőjének.
1: Nagyon szívesen, és várunk mindenkit, kedves szerkesztőasszonyt is.

0: Szent István Rádió mikrofonja előtt ismételten szeretettel köszöntöm Tamás Krisztiánt, a Miskolci Kulturális Központ kommunikációs menedzserét. Itt a nyár, de mi nem pihenünk, mi most is dolgozunk, mert hogy elkészítjük a programajánló riportot, a soron következőt.
1: Sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatók, és téged is be, valóban nem állunk, meg dolgozunk folyamatosan, úgyhogy ennek a eredménye lesz ez a nagyszerű programajánló is.
0: Az a bizonyos pajtajátéktár, amelyről szinte minden évben beszélünk és beszélgetünk. Idén nyáron sincs ez másképp, mert hogy elindul szó szerint hódító útjára a pajtajátéktár.
1: Hát elindult ez már évekkel ezelőtt, és gyakorlatilag a tanulókat, a tanárokat és a szülőket is egy élménnyel teli kalandozásra vártuk a lovagi tornák terén. Tehát ilyenkor a tavaszi időszakban, mert ugye ez nem most indult, hiába nyáron beszélgetünk, a tavaszi időszakban az osztály kirándulókat várjuk legnagyobb létszámban, de természetesen, na és akkor itt jön be a nyár, hogy itt is vannak olyanok, akik a táborukba építik be programelemként, és akkor jönnek nagyon sok fővel, tehát már most vannak ilyen bejelentkező csoportjaink, sőt olyan is, aki minden héten ugyanabban az időpontban, hiszen több tábor tart, visszatérő. És hát nagyon reméljük, hogy ugyanúgy, mint ahogy a kezdeteknél, amikor elindultunk a 2020-as évek elején, hiszen ezt a szükség hozta, a Diósgyőri vár rekonstrukciójának második szakasza, és ahogy leköltöztettük a várat, úgy éreztük, hogy kell valamit csinálnunk a lovagi tornák terén, ami a várból egy szeletet ad, megmutat, vagy aki ugye szerette a város előadásokat, vagy a vár milliójét, egy kicsit nosztalgiázhat. Mert hogy az volt a cél, hogy a város előadásokat, jelesül fegyver, mustra, középkori betűvetés, lovagi tornák világ, a vártörténet, itt most sorolhatnám, hangszerbemutató, stb. Ezeket lehozzuk a lovagi tornák terére, és ugyanúgy, mint a tematikus garantált hétvégéken, ezt be tudjuk mutatni különböző családi napokon, és különböző olyan időpontokban, hétvégéken, amikor bárki belátogathat a pajtába. Így indult ez az osztálykirándulások mellett. Na és ezt akarom ide fűzni, hogy nagyon remélem, ez ugye akkor nagyon sikeres volt, és nagyon sokan látogattak be, csak úgy randomszerűen mondhatnám, véletlenszerűen is, akik ott voltak éppen, fagyiztak, sétáltak a vár körül, hát akkor még ugye a rekonstrukció nem ebben a fázisában volt, ezt tudjuk, mint ahogy most, hát akik most járkáltak és évekkel ezelőtt voltak, hát azok nagyon-nagyon meg fognak döbbenni pozitív irányba, én azt gondolom, de most nem ebbe akarok belemenni, hanem abba, hogy ez volt a lényeg, hogy betévedjenek. És egy hatalmas molinó mutatta a lovagi tornák terének egyik kapuján, hogy pajtajátéktár, azt a részt, amit ugye hátul kialakítottunk erre. Tehát a pajtajátéktár az tulajdonképpen erre jött létre, hogy minden látogatót fogadjon ebből a szempontból, és a város előadásokat lehozzuk, és város programot kínáljunk a helyszíne látogatóknak, vagy a környék látogatóknak, na és akkor nagyon remélem, hogy most nyáron is lesz ilyen megnyitott nap, tehát amikor nem az osztályokat várjuk, vagy a különböző csoportokat, de iszonyú sok csoportunk van, hál' Istennek, ennek nagyon örülök, és a gyerekek rendhagyó történelem órán vehetnek részt, hogyha ezt summázni szeretném, ismerkedhetnek a vártörivel, a lovagi kultúrával, a lovagi tornák világával, a középkori fegyverekkel, amit kézbe is foghatnak, középkori vetéssel és középkori sportokat is kipróbálhatják, és ami pár éve egy vadi új előadásunk, az a középkori szemfényvesztés. Tehát kifejezetten a pajtajátéktár előadásai a középkorra fókuszálnak. Ha a fegyvermustrát nézzük, akkor ennek az előadásnak a során elsősorban a lovakkor fegyvereit, a védőfelszereléseit, a lovagi harcmodort, középkori lovagok életét, és hát a középkorra jellemző különböző harcászati ismereteket mutatjuk be interaktív formában. Hát azt is, hogy kik voltak a lovagok, aki nemesi családból származott, vagy a nemesi vonalon vált lovaggá, azt, hogy kell elképzelni az udvari lovagokat, hogy kell elképzelni azt, hogyha valaki egy iskolában, vagy hogy milyen iskolákban váltak lovaggá. És hát gyakorlatilag például arról is beszélünk, ami szerintem nagyon érdekes, hogy olyan 5-6 éves korba került az apród, a kicsi gyerek az udvarba, elválasztva az édesanyjától édesapjától, csak hogy felvillancsak pár képet, és hát gyakorlatilag 10 éves kora elejéig, 12-13 éves koráig, 14 éves koráig úgynevezett apród volt, mindenben segített és kiszolgálta az urát, hiszen hát egy nagyon hierarchikus rendszerről beszélünk, és utána pedig fegyvernökké vált. Na most a fegyvernök, mert hogy 21 éves koráig tanult egy lovag, tehát, hogy itt azért ez nagyon fontos, hogy nem csak a középkori harcművészetekben voltak ők jártasak. A lovag, majd mi elmondani, az miért egy ideál, miért egy eszmény a mai korban is, hiszen legalább annyira műveltnek és képzettnek kellett lenni. Tehát a kultúrával és mindenféle művészettel és a korban fontos tudásanyaggal rendelkezni kellett, vagy betekintést kellett nyerniük. Nem azt mondom, hogy mindenki természetesen tudós ember volt, nem erről van szó, de bizony, igenis, az intelligencia legalább olyan fontos volt, mint a testi erő. De hát valójában a szolgálatkészség a legfontosabb egy lovag életében, hogy az erejét és a bátorságát a gyengébbek oltalmazásának szentelje, tehát a gyengébbek védelmének szentelje, hogy megvédje a gyengébbeket.
0: Mitől lovag a lovag?
1: Hát attól leginkább, olyan jó, hogy itt feltetted ezt a kérdést a Szent István Rádió hullámhoz, hogy érte a lovagi erényeket, aminek szinte egyik első pontja a keresztény hit védelme, vagy a töretlen hűség. A nők tisztelete is, most csak párat emeltem ki. Persze a 21. században lehet, hogy néha nevetségesnek gondolnák az emberek, hogyha ezeket mai napig így élnénk, de a lényeg, hogy a lovag a mai napig, ha kiemeljük, és hogyha azt mondjuk, hogy valaki lovagias, akkor egy olyan ideát látunk magunk előtt, ami a 21. században is követendő példa. Tehát a lovagias ember, vagy valaki, akire azt mondjuk, hogy az udvarias, előzékeny, és leginkább az összes képességét, nem csak a bátorságát, ügyességét, hanem minden mást, amiben ő jó, a gyengébbek oltalmára használja, vagy arra használja, hogy segítse a gyengébbeket. És ezért szoktam mondani én is a gyerekeknek, hogy ma is lehetnek lovagok, de egyébként, hogyha visszatérünk egy ilyen 21. századi példára, például az a tűzoltó, aki bemegy egy égőházba, vagy egy olyan házba, egy katasztrófavédő, ahol mondjuk egy bombát kell hatástalanítani, az ugyanolyan lovagias tett, hiszen a saját életét kockára téve megy be, és próbálja meg, hát ezek a mindennapi hősök, ugye próbálja meg kiiktatni azt a bombát, eloltani azt a tüzet, vagy teljesen mindegy, hogy miről beszélünk, ez ugyanúgy lovagias tett. De hogyha a gyerekek az iskolában megvédik társaikat, és nem kell itt a testi erőszakra utalnom, hanem egyszerűen, ha csak nem engedik, hogy bántsák az osztályban, valakit ilyen minden osztályban van szinte, akkor már ez is lovagias. Tehát ők is szoktam mondani az előadásom végén, hogy ők is lehetnek kicsi lovagok. De egyébként onnan indultunk el, hogy 21 éves korukig tanultak, és például a fegyvernököt már csatába is elvitték. Sajnos nem egyszer, ilyenkor meghalhatott ez a fegyvernök. Hát ez például a fegyvermustra, amit kínál. A diósgyőri vártörténet és a lovagi tornák világát, itt a vártörit meséljük el a kezdetektől, tehát nem csak amit most látunk, a négy törnyű gótikus vár, ami ugye Nagy Lajos király építetett, hanem már az Árnyebán féle nemzetségi vártól, és az Anzsú és a reneszánsz fénykoron keresztül egészen a vár elnéptelenedéséig. Itt a vártöri mellett a 14. századi lovagi kultúra egy szeletével és a lovagi tornák, olykor brutális világával is megismerkedett a látogató. Miért mondom, hogy 14. századi lovagi kultúra? Hát azért, mert itt főleg érintjük ugye Károly Róbertet, akit Károbertóként ismerünk, vagy első Károlyként, ugye Nagy Lajos édesapját, és magát Nagy Lajost, aki ugye 40 évig uralkodott 1342 és 82 között, és maga a vár építetője, tehát ez az ő lovagvára, azért ezt ne felejtsük el. Nagyon fontos, és ha már a lovagi tornánk brutális világáról beszélünk, akkor csak egy adalék. Ha jól emlékszem, akkor olvastam egy ilyet, hogy valamelyik krónikai leírás alapján Kölnben 1240-ben volt egy olyan lovagi torna, ahol 40 lovag fegyvernökével, tehát 40-en vesztették életüket. Tehát a lovagi torna ennyire nem volt játék. Ugye volt olyan, hogy éles fegyverekkel is harcoltak, ezt is el szoktam mondani, hogy hányfajta lovagi tornát ismerünk, nem csak amiket a filmekben látunk. Szóval, hogy a lovagi torna nem volt veszélytelen, nagyon-nagyon nem. Ez az egyik, amit szeretnék kiemelni, és erről ugye sokat beszélünk. A másik pedig, hogy kezdetben az egyház nagyon-nagyon, ha már itt a Szent István Rádió hullámhosszán beszélünk, nagyon tiltotta ezeket a tornákat. Aztán milyen érdekes, hogy 1316-ra, tehát pont a 14. század elején, ha jól emlékszem, akkor az akkori pápa engedélyével talán hivatalossá váltak a játékok. És azért még ezt el szeretném mondani itt ezen a hullámhosszon, hogy azért Nagy Lajos király, aki az utolsó lovag király, neki nagy példaképe volt az első, méghozzá Szent László, aki ugye nem csak hogy élte a lovagi erényeket, hanem igazi példát mutatott Európa uralkodóinak is. Nem véletlen, hogy ha jól emlékszem, akkor őt akarták például az első keresztes hadjárat élére, csak ugye a keresztes hadjárat később indult meg, mint ahogy ő meghalt.
0: Összefoglalásként akkor mondjuk el újra, hogy megújulás alatt van a diósgyőri vár. Ahogy említetted is, aki évekkel ezelőtt látta a várat, az nagyon meg fog lepődni, mert már egyáltalán nem úgy néz ki, mint ahogy évekkel ezelőtt. És nem utolsó sorban, ez a bizonyos pajtajátéktár egész évben működik, de most a nyári időszakban különösen is várjátok az érdeklődőket.
1: Hát főleg így tavasszal, nyáron és ősszel is fog természetesen, és amit akartam még mondani két mondatban, hogy a középkori szemfényvesztés, ami minden korosztály számára ajánlott, mert ez gyakorlatilag egy bűvész öltözteti, ez egy szórakoztató bűvészműsor középkori tematikával, ezt nagyon szeretik a gyerekek, és van a középkori betűvetés, ami gyakorlatilag 10 esztendővel ezelőtt indult el a Diósgyőri várban, melynek a Nagy Lajos korabeli írás gyakorlatban való kipróbálása volt a cél, és ez az írásforma nem egyszerű, de néhány alapmozdulat megértése és gyakorlása után kiderült, hogy közel sem lehetetlen. Ugyan a látogatók sokszor ösztönösen a gyerekprogramok közé sorolták, mondván én már megtanultam írni, de örömmel tapasztaltuk, hogy a gyerekek mellé a szülők, sőt a nagyszülők is csatlakoztak, és gyakorlatilag órákon át élvezettel és nagy elszántsággal próbálkoztak a 14. századi betűformák elsajátításával, de ezt ne úgy képzeljük el tényleg, mint egy ilyen írásórát, hogy mindenki csendben ott körmöl, hanem a történeteket hallgatva, amit kolléganőm Erzsébet udvarhölgy mond el, ez nem te vagy, hanem Erzsébet udvarhölgy, jobban megismerik egy letűnt korszak hétköznapi életét. Te Böbe vagy, ezt tudják a hallgatók is, mert hogy mindig így szoktam beköszönni, de tényleg ő is Erzsébet udvarhölgyként várta a látogatók, és olyan jókat sztorizolt, hogy egyszerűen nem akartak felállni, de és ezzel zárnám, hogy volt egy szakmai útunk, egy szakmai grémium jött gyakorlatilag az ország minden szegletéből, nagyon-nagyon dicsérték a pajtát, azt mondták, hogy zseniális, amivé formálódott, és hogy ugye a kezdet az gyakorlatilag a szükség hozta, de hogy mivé formálódott, és képzeld el, hogy pont kollégám tartotta volna a fegyvermustrát, utána mi a várt, hogy egyszerűen Erzsébet udvarhölgy úgy lefoglalt mindenkit az írással, hogy nem akartak eljönni. Tehát egy olyan 30 perc volt erre adva, 40 percnél szóltunk, hogy most már akkor, de még ők ott lettek volna, amit mondtam is, hogy órákon keresztül lehet ezt.
0: Akikben felkeltettük az érdeklődést a lehetőség iránt, légy olyan kedves, mondd el, hogy milyen elérhetőségen kaphatnak bővebb információt. De most biztos, hogy kedvet keltettél sok kedves hallgatóban, de ha szeretnének utána olvasni, vagy utána járni a jelentkezés lehetőségeinek, határidejének, körülményeinek, akkor milyen elérhetőségeken is kaphatnak bővebb információt.
1: Ha ezt beírják különböző közösségi média felületekre, úgyis tudják a hallgatók, hogy mire gondolok, akkor ott feljön a pajta játéktár, egyrészt az én e-mail címem van megadva. A jelentkezési határidőt nagyon jó, hogy rákérdeztél, mert hogy az igényelt időpont előtt ott nappal lehetséges. Tehát így, hogyha regisztrál valaki, ez gyakorlatilag ki tudjuk szolgálni. És hát készpénzben a helyszínen a részvételi díj befizetésének mondja, ez is fontos szerintem, hogy május 4-e és október 30-a között hétfő kivételével minden hétköznap gyakorlatilag 2-től péntekig 10 és 15 óra között. Tehát az a lényeg, hogy a jelentkezés előtt 5 nappal kell regisztrálni, hogy bekerüljön egy csoport, mert hogy a csoportok jelentkezését várjuk, és akkor érdemes nézni ezeket a közösségi média felületeket, ezzel zárnám, hogy nyáron mikor lesz olyan nyitott napunk, amikor bárki bejöhet hétvégén.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést Tamás Krisztiánnak, a Miskolci Kulturális Központ kommunikációs menedzserének. Szép nyarat kívánok neked, kedves Krisztián, és remélhetőleg találkozunk következő hónapban, július hónapban is.
1: Én is köszönöm a lehetőséget, és mindenkinek további jó rádiózást kívánok. Szép nyarat neked is, Böbe!

0: Hihetetlen, hogy ennyire telnek a hónapok, és itt vagyunk júniusban, 2026 júniusában, és már beszámolhatunk arról, hogy az új évadban, a 2026-27-es színházi évadban milyen bemutatókkal készül a Harlekin Báb Színház. Természetesen Szűcs Rékával, az igazgatóval beszélgetünk erről, de itt ül velünk Zádori Szirád is, ugye a társulatvezető, akinek szintén lesz majd mondani valója, de menjünk sorban. Én azt gondolom, hogy szülők, nagyszülők, pedagógusok mindenki izgatottan várja, hogy meg tudja végre, milyen új előadásokkal készültök majd ősztől.
1: Igen, hát mi is nagyon izgatottan várjuk a 2026-27-es évad bemutatóit, ugyanis nagyon népszerű címekkel fogunk dolgozni, és hát nagyon széles korosztálynak is fogjuk szállni ezeket az előadásokat.
0: Jó, hát akkor menjünk sorba, én akkor, ahogy látom, hogy a folt hátán folt, az az első előadás, ami mondjuk a plakáton van, az egy csecsemőszínházi, az most már akkor elengedhetetlen a repertoárból, ugye?
1: Igen, nagyon-nagyon népszerű színházi formánk a csecsemőszínházi előadás, sokan szavaznak is rá, és hát nagy rá az érdeklődés, ezért minden évben igyekszünk készíteni is egy ilyen csecsemőszínházi előadást, ami ennek most különlegessége, hogy ez egy műhely munka lesz, ami azt jelenti, hogy társulatunkon belül itt dolgozók fogják majd összerakni. Só Gyöngyvér lesz a tervező, rendező és színésze is, valamint zenét és a színészi feladatokat pedig Mészáros Pancsa fogja vinni, és hát ez az előadásunk amúgy januárban, 2027-ben fog majd debütálni. Egy picit csak így röviden erről az előadás, hogy ez egy csecsemőszínházi élmény, ugye a legkisebbeknek ilyen 0-3 éves korosztályig szoktuk ajánlani, és hát a folt hátán folt egy varázslatos első színházi élmény a legkisebbeknek, egy óriási, a picik által nagyon kedvelt matatőkönyv lapjai kelnek életre, hogy elbűvöljék és megnevettessék a játékukkal a babákat. Ahol a színek és a dalamok fognak találkozni, ahol minden folt egy új csoda lesz, tehát ez lenne a mi kis történetünk, bár nem ezzel fogjuk kezdeni az évadot, azért van a szórólapon elő, mert ott korosztály szerint tettük sorrendbe az előadásokat.
0: Akkor menjünk úgy, hogy mi lesz az első bemutatótok, csak ugye én rögtön az elsőre néztem rá, tehát akkor első bemutató.
1: Egyből azt mondanám, hogy az első három bemutatónknak az a különlegessége, hogy mind a három interaktív előadás lesz, ugyanis nagy volt az igény arra, hogy egy picit mozgassuk meg a nézőinket, hogy ők is szívesen vennének részt az előadás. Ezért úgy gondoltunk, hogy három különböző korosztálynak három különböző interaktív előadással készülnénk, és az első előadásunkkal az ifjúságot fogjuk megcélozni, Odüsszeia címre hallgat, a Homérosz klasszikus alapján írja és rendezi Madák Zsuzsanna, és ugye ez egy TIA-s előadás, ként valósul meg, amelyben a színházi jeleneteket interaktív részek egészítik ki. Ugye ilyenkor a diákok nem csak nézőként, hanem gondolkodó és alkotó részvevőként is kapcsolódhatnak a történethez, közösen vizsgálva Odüsszeia máig érvényes kérdéseit és dilemmáit.
0: Igen, a Madár Zsuzsa már legalább harmadjára rendezne álltuk, tehát az ő neve már nem ismeretlen. Jeruzsálem az mindenképp az övé.
1: Jeruzsálem, Antigóné, Csongor és Tünde. Igen, nagyon szeretjük Zsuzskát hívni hozzánk tantermi előadások tekintetében rendezni. Hihetetlenül jól ért ehhez a korosztályhoz, valamint ehhez a formához is. És hát ezek az előadások tényleg nagy népszerűségnek örvendenek így az iskolákban is. Odüsszeiát tantermekben fogjuk elsősorban játszani, viszont idén is meg fogjuk nyitni, vagy hát jövő évadban is meg fogjuk nyitni a kíváncsi érdeklődőknek, tehát a stúdióban is majd meg lehet tekinteni ezt az előadást. A második interaktív előadásunk már egy kicsit fiatalabb korosztályt, a kisiskolásokat fogja majd célozni. Ez a Hősképző Mátyás a Hős, azaz Játékos Történelem Óra címre hallgat. A Hősképző egy új évente bővülő utazó történelmi gyerekeladás sorozat, amely a múlt nagy alakjait a jelen nyelvén meséli el. Célja, hogy a gyerekek ne csak tanuljanak a történelemből, hanem kapcsolódni is tudjanak hozzá, felfedezzék, hogy a történelem hősei is ugyanolyan kíváncsi, bátor vagy olykor bizonytalan emberek voltak, mint ők maguk. A sorozat első része a magyar történelem egyik legismertebb és legkedveltebb alakját, Hunyadi Mátyás, azaz Mátyás királyt állítja majd központba, innen is a cím, hogy Mátyás a hős, ezt 7 pluszos korosztálytól ajánljuk, és elsősorban tantermekbe fogjuk vinni, de szintén stúdióban is fogjuk játszani, tehát a színházban is meg fogják tudni tekinteni majd a nézők. A harmadik és utolsó interaktív előadásunk pedig a óvodás korosztályt fogja majd célozni, ez pedig nem más, mint a Boldogság Árus meséje, melyben népszerű állatmesék mentén fogunk haladni, és egy Boldogság Árus fog hozni nekünk, vagyis hát gyerekeknek népszerű állatmeséket, melyek mentén a boldogságot fogja kutatni. Ez is ugye, ahogy mondtam, egy interaktív előadás lesz, melyben a gyerekek bekapcsolódhatnak a játékba, egy közös meseélmény ugye még varázslatosabbá válik. Az előadás különleges hogy monojáték, amely egy két szereposztásban is láthat majd a közönség. Monojáték az azt jelenti, hogy egy személyes az előadás, tehát hogy egy színész fogja játszani. Ennek különlegessége, hogy két szereposztásban is láthatja majd a néző. Az egyik szereposztásban Nánási Ágnes fogja játszani, a másikban pedig Zádori Szilárd. Szóval érdemes mind a két verziót megnézni, mert valószínűleg fognak különbözni egymástól, és hát Felícia és Felicient fogják majd alakítani, akik mesemondóként végig fogják vezetni a gyermekeket a történeteken, és kíváncsiak lesznek majd a gondolataikra, és hát lesz majd benne közös játék, és hát a mese végén egy nagy meglepetés is. Úgy gondolom, hogy ez is nagyon sok izgalmat fog rejteni. Előadás különlegessége, hogy amúgy ez egy koprodukció a Kecskeméti Ciroka Bábszínházzal, ahol már ez az előadás debütált.
0: Ez a három előadás, ezek a tantermiek, illetve ugye amelyek vihetőek tényleg óvodás, iskolás korba, ezek a szeptember-októberi bemutatókat jelentik?
1: Igen, ezeket az előadásokat szeptemberben, októberben fogjuk bemutatni, és arról híresek valóban, hogy lehet őket könnyen szállítani, vinni, inkább tantermekbe fogjuk játszani, de mind a három előadás be fog kerülni a stúdiónkba is, tehát a színházban is megtekinthetőek, tehát nem csak a bérletes nézőink fogják látni ezeket az előadásokat, hanem mindenki, aki esetleg legjegyet vált a színházunkba, azok is megnézhetik. Természetesen lesz olyan előadásunk is, ami nem interaktív, ami nem feltétlenül a könnyen utaztathatóság jegyében születik, ez pedig nem más, egy ilyen nagyobb kiállítású előadásunk jövőre, a Hol leanyó lesz, ugye a Grimm testvérek klasszikus mesél nyomán írja Veres András, és hát ez a Grimm testvérek világhírű meséje, ugye a Bábszínházak egyik legtöbbet játszott története, és nem véletlenül. Izgalmas, fordulatos a cselekménye, és fontos erkölcsi kérdéseket is felvet. Mit jelent a szorgalom, a becsület, a kitartás és a felelősség? Ez a jól ismert mese ebben az előadásban humorral, zenével és különleges bábszínházzal elevenedik meg. Rendezője Varga

0: 6 bemutatóról van szó, ugye, ha jól számolom, de látom azt, hogy újra műsorra is tűztök előadásokat, meg hát gondolom a népszerűeket azért nem fogjátok levenni a repertoárról.
1: Igen, minden év végén szoktunk kérdőívet kiküldeni ugye a nézőknek, ez már hagyományá is vált, és olyankor arra is kíváncsiak vagyunk, hogy mik azok az előadások, amiket szívesen látnának a következő évadban is a repertoáron, és hát látjuk is azért a nézői igényekből, ugye a jegyvásárlásból is, és ezt a két adatot összevetve általában össze szoktuk állítani, hogy mik azok az előadások, amiket megtartunk a következő évre is átviszünk. Lesznek olyan előadások is, amik viszont újra műsorra kerülnek, mert azt is szoktuk csinálni, hogy van egy előadás, amit bemutatunk, és pár évre elrakjuk pihenni, hogy egy picit még érjen, vagy hogy ha nagyon sokszor játszottuk, akkor így egy picit tudjuk pihentetni, mivel ugye a nézőközönségünk korosztály tekintve folyamatosan megújul, ezért pár év múlva ugyanúgy újdonságnak tud számítani, ezért mindenképpen elővesszük jövőre az Ágasbogast, ugye ez egy koncertszínház, valamint a Téli mesét, ez a karácsonyi időszakban lesz nagyon népszerű, a három fenyőfa története alapján adaptálódott ez a mese, és hát elővesszük még, ugye pár éve mutattuk be a Kockásfülű nyulat, a Kezdeteket, újra repertoáron lesz több másik előadással együtt.
0: Ahogy említettem, itt ült velünk Zádori Szilárd társulatvezető, aki már szerintem alig várja, hogy ő is elmondja a saját területét, tehát mi az, amit te a 2026-27-es évadhoz hozzá tudsz tenni.
2: Kettő dolog is van, amit én hozzá tudok tenni. Az egyik egy kis érdekesség és izgalmasság, mert most előttünk itt van egy kis grafika bemutatóinkkal, amit egyébként a kedves hallgatók a Facebook oldalunkon, vagy a honlapunkon is, a www.harlekin.hu oldalon is megtalálnak. És ezen a bemutató plakáton már megjelent egy új karakterünk, mert eddig Harleyval és Presleyvel találkozhattak a kedves hallgatók, de most egy új karaktert is behoztunk, ő egy csillag lesz, és egy nagyon cuki kis csillag, zokniban van, és éppen egy elemlámpával világítja az új bemutatóinkat, úgyhogy vele bővült a kabala figuráink hada, ők Sebők Orsi álmodta meg, egyébként ő a grafikusunk már 3 éve, Imelda Green néven lehet megtalálni őt egyébként az interneten. Ez egy nagyon nagy érdekességünk, valamint, ami még a jövő évadhoz tartozik egyébként, hogy mindig szoktunk évadnyitó családi napokat létrehozni, és most ugyanúgy már tavaly elkezdtük ezt korosztályra bontani, tehát szeptember végén lesz egy csecsemőszínházi évadnyitó mini fesztiválunk egyébként, mert ezt bővíteni fogjuk. Itt a Miskolci Csodamalombáb Színházzal fogunk együtt dolgozni, ők is hoznak csecsemőszínházi előadást, mi is csinálunk csecsemőszínházi előadást, ez egy kétnapos fesztivál, mini fesztivál lesz, és egy szakmai fórumot is fogunk tartani, ahol az egyetemmel is fogunk együtt dolgozni egyébként, az ottani a csecsemő és kisgyermeknevelőkkel, az ottani pedagógusokkal, diákokkal. Prezentációk lesznek, egy kicsit beszélünk a korosztályról, mi is hívunk szakmai vendégeket, akik rendeztek nálunk ebben a korosztályban előadásokat, és akkor bárki, aki kíváncsi egyébként anyukaként, friss anyukaként, vagy készülő anyukaként, az ellátogathat hozzánk, és akkor megnézheti ezt a kis fesztivált, valamint a gyermekeknek itt, hát óvodáskortól is csinálunk, az meg október elején lesz egy évadnyitó családi minifesztivál, az is kétnapos lesz. Ott lesz például egyébként bemutatva az első nap este az Odüsszeia a nagy közönség számára, és előtte egy színházi nevelési szakmai fórum lesz, tehát ott pedig a színházi, a TIA-s előadásokra koncentrálunk, szakembereket hívunk meg, itt is igyekszünk együtt dolgozni majd az egyetemmel, valamint a mi szakmai embereinkkel, és ott lesz másnap is látható egyébként a Bőgös fia és az Ördögök meg a malac, egy mostani bemutatónk, de a Mátyás a hősnek is ott lesz maga a Benti színházi premierje, valamint este egy népszerű Padlás című előadást is fogunk játszani, úgyhogy két izgalmas minifesztiválunk is lesz így majd a jövő évad elején, amire érdemes lesz ellátogatni.
0: Csak egyetlen egy kérdés itt a beszélgetés végén, hogy bár még ugye az évadzáró társulatülés az hátra van, ahogy itt beszéltük, hogy majd pár hét múlva fogjátok tartani, de tényleg csak, hogyha nagyon röviden egy mondatban össze kellene foglalni. Én ismerem azért a te munkásságodat, tényleg bábszínész, rendező, és nagyon régóta, de már 10+ éve, és tudom, hogy egy végtelenül maximalista, és rétegekre szétszedve, és tényleg nagyon aprólékosan csinálod, amit csinálsz, ezt mindenféleképpen pozitív értelemben, tehát, hogy nagyon-nagyon komplettek és komplexek az általad megformált karakterek, az előadások. Azt talán elmondhatom, hogy igazgatóként is maximalista vagy, és hogy amit lehet, kihozol a társulatból. Minden évad végén elégedett

0: lett, vagy és most az évad végén elmondhatod azt, hogy a bemutatók, a látogatók szempontjából, az ide látogatók szempontjából egy nagyon jó évet zártatok, vagy mindig benned van az, hogy még lehetne jobb, vagy azért tudsz te elégedett is lenni?
1: Én amúgy attól függetlenül, hogy maximalista vagyok, nagyon is tudok elégedett lenni, és abszolút a csapattal maximálisan meg vagyok elégedve természetesen, és hát ez könnyen látható, azt gondolom rajtam, mert tényleg az a helyzet, hogy nagyszerű csapatunk van, és folyamatos fejlődő tendenciát mutatunk. Tehát az a helyzet, hogy eddig most 3 év távlatában tudok csak beszélni, de hogy folyamatosan azt lehet látni, hogy egyre bővül ugye a nézőközönségünk száma, egyre izgalmasabb előadásokkal, formákkal tudunk dolgozni, idén díjat is tudtunk elhozni, tehát szakmai díjakkal is folyamatosan bővelkedik a csapat. Szóval attól függetlenül, hogy maximalista vagyok, igenis tudok ezeknek az érdemeknek örülni, és hozzáteszem, hogy idén is kimondottan büszke vagyok az egész csapatra.
0: Még az év zára után mindenképpen beszélgetünk egyet, de addig is köszönöm szépen Szűcs Réka és Zádori Szirád, és hát azért még nektek bőven van hátra az év végéből, hiszen itt még azért korán sincs vége az évadnak, úgyhogy hajrá, köszönöm.
2: Köszönjük szépen!

0: Elképesztő ezt kimondani. 46. Kaláka Fesztivál lesz idén. Én nagyon remélem, hogy az 50-nél is fogunk beszélgetni Grillusz Danival. Ez most június 25-e és 28-a között lesz most már évek óta az Érsekkertben. Ahogy én nézem itt a programkínálatot, meg ahogy itt elmondtad nekünk a sajtótájékoztatón, nagyon sok visszatérő vendég lesz, nagyon sok újból visszatérő vendég lesz, és lesznek újak is. Most az idei kínálatot milyen koncepció alapján állítottátok össze?
1: Én is a koncepció az most már egy idő óta azonos. Amikor elkezdtük, akkor folkfesztiválnak hívtuk. Aztán már egyre több folkfesztivál lett, akkor kitalálták ezt, hogy világzene, ami tulajdonképpen nagyon jó, hogy van. De végül is abban maradtunk, hogy maradjon az, hogy Kaláka Fesztivál, mert abból csak egy van. Folkfesztiválból, világzenei fesztiválból, meg mindenből van a sokféle. Annak idején még nem volt az egész régióban, nem csak Magyarországon. És akkor, hát itt mi verset énekelünk, de van, aki népzenét játszik, van, aki más országokból jön. Most inkább régen nagyon sokan, amikor kiderült, hogy Magyarországon van ilyen fesztivál, jöttek Új-Zélandból, Angliából, Németországból,
0: Japánból,
1: igen, Oroszországból. És most azt mondtuk, hogy olyan sok külföldi zenész van már, mi inkább arra menjünk, hogy a magyar zenekarok lépjenek itt föl, még akkor is, hogyha esetleg délvidékről, vagy felvidékről, vagy éppen Erdélyből, mint idén érkeznek. És ez azt hiszem, hogy a közönség ezt megszerette, ezt a koncepciót, és ennek a területén belül, de azért kis asszociációval van. Templomi koncert, van színházi, irodalmi est, van egy séta, vannak gyerekeknek szóló programok, van kiállítás. Tehát sok olyan van, ami nekünk úgy rokon ebben a mi munkásságunkban, és nagyon örülünk, hogy ezt mindennek megtaláljuk a helyét.
0: Most itt ugye nekünk a sajtótájékoztatón bemutattatok egy olyan albumot, ami most újból előkerül, a Kupak Tanács.
1: Hát tulajdonképpen nem újból, mert akkor nem jelent meg.
0: Akkor nem jelent meg.
1: A 35 év előtt nem jelent meg, mert a kiadó, aki kiadta volna, tönkrement, aztán az együttesben is voltak változások, szóval valahogy nem...
0: Nem sikerült neki, de az anyag elkészült.
1: De az anyag elkészült, és ott volt, megmaradt. És azt most rácsodálkoztunk, hogy... Na hát ez tényleg...
0: Ilyen csoda is van a polcon eldugva.
1: Igen, és azt hiszem, hogy Guinness rekord is lehetne, hogy 35 éve felveszünk egy lemezt, és még mindig aktívak vagyunk, és megjelentethetjük.
0: És mennyire aktuális a téma, ugye?
1: És a téma még aktuálisabb, mint valahol volt. Igen.
0: Egy könyvet is mondhatok?
1: Könyv is lesz hozzá, reméljük, hogy a fesztiválra már megjelenik. Ez nem olyan, mint a régi Kaláka zenés könyvek, hogy azonos a tartalma a kettőnek, mert itt a könyvnek jóval bővebb tartalma van az egész ökológiai témakörről, a környezetvédelemről, a földünkről, és ilyen foglalkoztató könyvek is vannak, meg mese is van benne, rajzok is van benne, hozzáférhetőség bizonyos természetvédelmi dolgokhoz. Szóval majd, ha itt lesz a könyv, akkor majd örömmel fogom lengetni és mutatni, és büszkén, hogy mi lesz. Már egyáltalán csak mondom, hogy majd lesz, és nagyon reméljük, hogy nyomda elkészül valóban a fesztivál idejére.
0: Mennyire tett jót a fesztiválnak az új helyszín, mert mint hogy olyan értelemben új helyszín, hogy már nem a Diósgyőri vár, nem az Egri vár, hanem az Érsekkert.
1: Hát új, most már 15 éve itt vagyunk Egerbe.
0: Igen,
1: már...
0: de hogy az Érsekkertben meg egy pár éve,
1: hát,
0: ugye?
1: Az Érsekkertet nagyon megszerettük. Az annyira jó, egy kicsit ugye le kell keríteni, meg szóval nem olyan egyszerű, mint egy épített helyen.
0: Egy zárt hely, eleve zárt helyen.
1: Eleve zárt helyen, ahol ott a víz, ott a villany, ott a vezet. Itt sok mindent kell magunkkal hozni, de mi nagyon szeretjük a levegőjét, nagyon beleszerelmesedtünk a békákba is, akik minden szép, csendes dal után olyan.
0: A békakórus is mondja.
1: Őszintén békakórus is van, úgyhogy mi nagyon szeretjük az Érsekkertet, és a közönség is megszerette. Ma már nem lehet azt elvárni, mint a Diósgyőri várban, amikor nem volt más fesztivál, hogy ezren vannak. Uh-huh. Biztos, hogy nagyon sokan erre, de most már nagyon sok fesztivál van, és sajnos a hetek száma nem nőtt az években, az 52, ebből a nyári annyi, amennyi, és hát egyszerre is több esemény van, még Egerben is van több esemény, és most más fesztivál is ráment erre az időpontra, ami hát természetesen nem jelenti azt, hogy nálunk nem lesz sok ember, mert látjuk a jegy elővételből, hogy azért fognak jönni, csak választani kell, hogy ide megyek, vagy oda megyek, mert igen, egyszerre két helyen nem lehetek. De mi mindenkinek azt álljuk, hogy jöjjön ide, mert itt jó Egerben, az Érsekkedben, a Kaláka Fesztivál.
0: Meg ott van egy kis árnyék is, ugye nem a tűzőnapon van az ember, tehát meg olyan megy a levegő.
1: Igen, igyekszünk úgy rakni a székeket, hogy...
0: És a 46 év, szóval itt azért valaki, lehet, hogy már pocakban érkezett annak idején, most meg már 46 évesen, 45 évesen itt van, tehát azért itt generációk nőttek fel rajtatok. Igen. A zenéteken, a Kaláka Fesztiválon is, tehát hogy azért ezt nagyon kevesen mondhatják el, hogy tényleg ilyen kultikus életutat visznek. Most ezt nyilván nem ezért csináljátok, azért csináljátok, mert jó együtt lenni, nem?
1: Nem, és tulajdonképpen a generációkról nekem mindig az jut az eszembe, hogy amikor elindultunk, akkor egyáltalán nem volt célközönségünk, vagy marketing stratégiánk, vagy bármi ilyesmi, hanem már mi a saját generációnknak játszottuk, akikkel együtt ültünk az egyetemi padban, vagy gimnazista osztályt. Ők voltak az első közönségünk, de teljesen a saját. Nem az, hogy színege cipője az nem, vagy a tengereszkipál nem gyerekdal volt, mert nem voltak gyerekek, hanem magyar költészet. És ugyanúgy benne volt a műsorunkban, hogy ma is benne van. És aztán egyszer valakivel, csinálnátok gyerekműsort, csak na hát melyik dal lehetne ebből gyerekdal? És akkor, akkor lett gyerek, akkor lett öregek napja, lett, lett mindenféle, és így tágult a közönség, és ahogy jönnek az újabb generációk, hát találkozunk mindig a kisebbekkel, van olyan koncertünk is, ami csak óvodásoknak szól, és akkor egy idő után ráébred az érettség után, mert nyilván ilyen gimnáziumi korban lázadás kell, hogy legyen mindenkiben, hogy nekem már nem azok az értékeim. Aztán egy idő után rájön, de hát ez az enyém, és 30 éves korában még itt van Egerben a Kaláka Fesztiválon.
0: Igen. Szóval az idei az most július 25-28-a között Érsekkert, hát várunk mindenkit sok szeretettel, és hát nagyon remélem, hogy az 50-en is itt fogunk beszélgetni, grillozani. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen.
2: Kedves hallgatóink, programajánló műsorunkat hallották. Új adással egy hét múlva jelentkezünk. A zenei szerkesztő Németh Tamás nevében is köszönik megtisztelő figyelmüket a műsor készítői Farkas Erzsébet és Kalész Beáta. További kellemes időtöltést, jó pihenést kívánunk önöknek. A viszont hallásra!

0: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
1: Egy óra.
0: Regionális hírek a Szent István Rádióban.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, a műsor szerkesztőjét, Domán Vivient hallják. Adásunk tartalmából. Augusztus 20-án újra nyitja kapuit a Miskolctapolcai barlangfürdő. Fontos szabályokra hívja fel a figyelmet a NAV az utazások előtt. A közösségi média zárt csoportjait ellenőrizte a NAV. Kedves hallgatóink, ezekkel a témákkal várom Önöket mai adásunkban. Tartsanak velünk! Tóth Szántai József Miskolc polgármestere egy tapolcai lakossági fórumon bejelentette, hogy augusztus 20-án újra megnyitja kapuit a Miskolctapolcai barlangfürdő. Az ikonikus turisztikai látványosság közel 2 év után fogadja ismét a látogatókat, miután 2024. szeptemberében egy súlyos tűzeset miatt be kellett zárni. A kényszerű szünet alatt nem csak a leégett tetőszerkezetet építették újjá, hanem komoly gépészeti és kényelmi fejlesztéseket, többek között padlófűtést is kialakítottak a barlangjáratokban. A nemzeti ünnepen a belső medencék mellett a közkedvelt kültéri strand részleg is teljes egészében elérhető lesz a vendégek számára.
2: Ugye mi nagyon sok mindenhez hozzányúltunk, nagyon sok mindent kicseréltünk, komplett épületgépészeti részeket, padlófűtést építettünk például a barlangfürdőbe, ugye ez korábban nem volt. Ennek többek között az is volt az oka, hogy nagyon sok műszaki tartalom megváltozott az elmúlt 30-40 évben, és a barlangfürdőben voltak olyan barlangi járatok, ahol egész egyszerűen egy 2 métertől magasabb férfi ember nem fért volna el. Ezért azt találtuk ki, hogy lefelé megpróbáljuk ezt a problémát megoldani, és ezzel egy időben több kilométer hosszú fűtési rendszert alakítottunk ki, tehát innentől kezdve a barlangfürdőnek most már padlófűtéssel is lesz. És közben azokat a nem megfelelő módon elvégzett karbantartásokat, vagy azokat a mondjuk kevésbé frekventált ügyeket, mint például a saját kút rendszerének, ami ugye a barlangfürdőt ezzel a 28-29 fokos vízzel ellátja, ennek is rendesen utána mentünk. Ipari búvárokkal vettük fel a kapcsolatot, leereszkedtek, és azt vették észre, hogy bizony-bizony itt nagyon látszik az elmúlt 30-40 év, és azt a fajta munkát is elkezdtük megcsinálni és elvégezni, amit sajnos az elmúlt 30-40 évben nem végeztek el. Minden egyes pontnál, amikor egyeztettük a következő lépéseket és a következő fázisokat, azt a döntést hoztam, és ezért vállalom a felelősséget, hogy ha tovább is tart a barlangfürdő felújítása, csináljunk meg mindent tisztességgel. Tehát ne az legyen ennek a történetnek a vége, hogy valamit nagyjából összemaszatolunk, átadjuk, aztán majd jó lesz ez valamire, hanem azt mondtuk, hogy akkor ez innentől kezdve legyen rendesen és tisztességesen megcsinálva. Ennek lett az eredménye az, hogy abban a keretben, amiben lehetőséget kaptunk, sajnos nem fértünk bele. Az előző kormányzattól kaptunk egy ígéretet arra vonatkozólag, hogy azokat a pótmunkákat, amiket szeretnénk elvégezni, azt kormányzati forrásból meg tudjuk valósítani és tudjuk folytatni. Ez sajnos csak ígéret szintjén maradt meg. Az összes számítás, műszaki tartalom és minden olyan jogi követelmény, ami ehhez szükséges volt, azt letettük az előző kormányzat asztalára, a pénzt azonban nem kaptuk meg. A mai egyeztetésen, amit én államtitkár úrral, országos főépítész úrral folytattam, egyértelművé vált, hogy azok az igények, amiket mi megfogalmaztunk, pénzügyileg alátámaszthatóak, jogszerűek és műszaki szempontból is rendben vannak. Úgy álltunk föl a ma délelőtti egyeztetés után, hogy néhány hét múlva a kormány elé bekerül ennek a plusz forrásnak a Miskolcra való folyósítása. Ami azért nagyon fontos, mert ugye amikor ide értünk ehhez a ponthoz, tőlem megkérdezték a kollégáim, hogy most mit csináljunk, mert hogy elfogyott a pénzünk. És 2 lehetőség lett volna, az egyik, hogy megállunk, nem folytatjuk a munkát, a másik pedig az, hogy az önkormányzat valahogy összekaparja azt a forrást, ami a folytatáshoz kell. Én ezt az utóbbit választottam. Természetes módon, hogyha megkapjuk ezt a plusz munkára szánt forrást a kormányzattól, akkor egy kicsit mentesülünk azok alól a költségek elől, ami most azért elég rendesen terheli a mi vállunkat. És a további fejlesztésekről és egy fontos dátumról, mielőtt a fejlesztésekre rátérnék, terveink szerint a barlangfürdőt augusztus 20-án megnyitjuk, talán ezzel kellett volna kezdenem. Valóban azt tervezzük, hogy augusztus elején elkezdődik egy próbaüzem, bár Horváth Tamás barátom több alkalommal mondta, hogy legyek egy kicsit bátrabb a dátumokat illetően. Én nem vagyok bátor, mármint a dátumokat illetően. Én bármilyen fórumra eljöttem, és szerintem sokan vannak itt azok közül, akik ezeken a fórumokon részt vettek, soha semmilyen dátumot nem mondtam. És ezt azért tettem, mert ennek a felelőssége az enyém. Nem azoké az embereké, akik néhány hónappal ezelőtt valamit mondtak, vagy valamit gondoltak erről. A város polgármestere én vagyok. Az én felelősségem az, hogy milyen dátum hangzik el a számból. Most azért merem ezt az augusztus 20-át mondani, egyrészt Tamást megeskedtem, másrészt pedig látom azt, hiszen szinte minden héten kint vagyunk az építkezésen, hogy a barlangfürdő ügye most már innentől kezdve vélhetően nyugvó pontra jut.
1: Utazás előtt érdemes tájékozódni, hogy mi kerülhet be az úti poggyászba, hívta fel a figyelmet a NAV. A részletekről dr. Paskujné Pivkó Mónikát, a Nemzeti Adó és Vámhivatal Hevesvár megyei Adó és Vámigazgatóságának kommunikációs referensét hallják.
3: Utazás előtt érdemes előre tájékozódni, hogy mi kerülhet az úti poggyászba. A leggyakoribb problémát a megengedett mennyiséget meghaladó jövedéki termékek, így például a cigaretta alkohol behozatala jelenti. A NAV segít eligazodni a szabályokban, ugyanis a honlapján már elérhető a legfrissebb utastájékoztató. A NAV közérthető informatív tájékoztatójából kiderülnek az Európai Unión kívüli és belüli utazás szabályai. Nem mindegy ugyanis sem az úti cél, sem az, hogy az EU-ból vagy az EU-n kívülről jövünk haza. Olyan eset is van, amikor az számít az is, hogy repülővel vagy kocsival utazunk. Ha valaki az Európai Unión belül utazik, akkor szabadon hozhat, vihet saját magának vagy ajándékba vásárolt termékeket. Vannak azonban olyan áruk, amelyek szállítása engedélyhez kötött. Ilyenek a veszélyeztetett állatok, növények, gyógyszerek, önvédelmi, sport és vadászfegyverek, alkohol és dohánytermékek, illetve a házi állatok. Nem mindegy, hogy az Európai Unión kívülről mivel utazunk Magyarországra. 17 éves kor felett repülőgéppel például 200 szál cigaretta, egyéb módon 40 szál cigaretta, 16 liter sör, 4 liter bor hozható be vám és adómentesen. Egyéb termékeket repülőgéppel 430 euró összértékig lehet behozni, közúti és vasúti forgalomban ez az összérték 300 euró. Utazásnál a célország szabályait is be kell tartani. Ezekről a szabályokról a hazánkban működő külképviseletek, így nagykövetségek, konzuli hivatalok tudnak felvilágosítást adni. A veszélyeztetett állat és növényfajok, illetve a belülről készült termékek, például a kőkorall állati szőrme engedély nélküli behozatala bármelyik országból, így például Horvátországból is jogellenes. Ezek behozatala és kivitele mind az Unióba, mind harmadik országba engedélyhez kötött. Érdemes erre vásárláskor is odafigyelni, mert elefánt, csont, teknős páncél vagy egzotikus bőrtermékek engedély nélküli behozataláért is kiszabható a természetvédelmi bírság, és bűncselekmény esetén akár 3 éves szabadságvesztés is. Érdemes igazolást kérniük orvosuktól a rendszeresen gyógyszerszedőknek, ugyanis csak az orvos által felírt és az utazás idejére elegendő gyógyszert vihetik magukkal külföldi utazásuk során. Az EU-n belül házi kedvenc kizárólag olyan kisállat útlevéllel, pet passzporttal kísérheti gazdáját külföldre, amelyet állatorvos állított ki. A készpénzre is oda kell figyelni, ugyanis minden olyan az Európai Unió külső határait átlépő utas, akinél 10 000 euró értékű, vagy ennél több készpénz, akár különböző pénznemekben, vagy ennek megfelelő összértékű készpénz helyettesítő eszköz van, köteles írásban bejelenteni annál a vámhatóságnál, ahol az EU területére be vagy onnan kilép. Az értékpapír, kötvény, részvény, utazási csekk mellett a legalább 90%-os aranytartalmú érmék és a legalább 99,5%-os aranytartalmú aranyrudak, aranyrögök, aranyszemcsék is beleszámítanak az értékbe. A NAV honlapján, a nav.gov.hu weboldalon, tehát elérhető a legfrissebb utastájékoztató, amely részletezi az EU-n belüli utazás jövedéki szabályait is, így például az, hogy mennyi alkohol, cigaretta vagy üzemanyag számít nem kereskedelmi mennyiségnek egy magánszeménynél. Továbbá kitér arra is, hogyha egy nem EU-s országból jövünk haza, milyen növényi vagy állati eredetű termékeket nem pakolhatunk az úti poggyászunkba.
1: A közösségi média zárt csoportjait ellenőrizte a NAV. Erről dr. Paskujné Pivko Mónika kommunikációs referens számol be.
3: A Nemzeti Adó és Vámhivatal revizorai a limitált utcai sportcipőkkel és egyéb lábbelikkel kereskedőket ellenőrizték. A zárt Facebook csoportok sneaker kereskedői megbuktak a Nemzeti Adó és Vámhivatal ellenőrzésein. A sneaker ügyletek jelentős része a közösségi oldalakon, elsősorban Facebook csoportokban zajlik. Még egyes eladók külön zárt csoportokat hoznak létre, és azt lényegében saját webáruházként működtetik, addig mások már működő, jól bejáratott zárt csoportokhoz csatlakozva kínálják eladásra portékájukat. A termékek népszerűségét jól mutatja, hogy ezek a zárt Facebook csoportok jellemzően több tízezres követőtáborral rendelkeznek. A NAV Dél-Budapesti Adó- és Vámigazgatóságának helyszíni ellenőrei ötször rendeltek sneakereket és papucsokat zárt Facebook csoportokból, azonban nyugtát vagy számlát egyik esetben sem kaptak. A kiválasztott eladók már hosszabb ideje rendszeresen kereskedtek a Facebook csoportokon keresztül, az egyikük adószámot sem váltott ki. Egy másik eladó jelentős, több 10 milliós éves árbevételét úgy érte el, hogy a készpénzes vásárlásokról szinte soha nem állított ki semmiféle bizonylatot. Volt olyan eladó, aki a lábbeli beszerzési forrását sem tudta igazolni. Ez az adózi szankción túl további a termékek eredetére, minőségére vonatkozó aggályokat is felvet. A nyugtaadás elmulasztása miatt a vállalkozók akár 2 millió forintos mulasztási bírsággal is számolhatnak. Az adóhivatal folytatja a vizsgálatot a Facebookon nagyüzemben üzletelő sneaker kereskedőkkel szemben, és ellenőrzés keretében állapítja meg a be nem vallott és meg nem fizetett adó mértékét. A bevételeltitkolás miatt ilyen esetekben az adóbírság maximális mértéke, az adóhiány, azaz az eltitkolt adó 200%-a. Igazolatlan eredetű áru esetén a forgalmi érték 40%-a a bírság, de ha a sneaker hamis, akkor a kereskedőknek a szabálysértési vagy a büntetőjogi következményekkel is számolniuk kell.
1: Kedves hallgatóink, végül az időjárásról. Szinte mindenütt felhőtlen lesz az ég, mérsékelt, gyenge marad a légmozgás. Hajnalban általában 14 és 21 fok közé hűl le a levegő, de a hidegre hajlamos helyeken kissé hűvösebb, a vízpartokon belvárosokban melegebb is lehet. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. június 25-én. A műsor készítésében munkatársam volt Grunda János. Búcsúzik a hírszerkesztő Domán Vivien.
0: Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban.

0: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
1: Dicsértessék, hogy Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Sinkovics Andrea. Adásunk tartalma. Harmadik alkalommal rendeztek országos egészségügyi kadétversenyt Sátoraljaújhelyen. A Dériné Fesztivál július 15-e és 18-a között lesz Sátoraljaújhelyen. Mire érdemes figyelni a szélsőség és időjárási helyzetekben? Erre is választ kaphatnak műsorunkból. Ezek témáink, kérjük tartsanak velünk!
0: Kora esti hírmondó.
1: Gyors reagálás, első segélynyújtás és csapatmunka. Ezek a honvédelemben is nélkülözhetetlen készségek. Ezt szolgálta a Sátoraljaújhelyen immár harmadik alkalommal megrendezett országos egészségügyi kadétverseny, ahol a fiatalok valósághű helyzetekben tették próbára tudásukat. A verseny jelentőségéről és a kadétprogram szerepéről Bodnár Csaba Dadnár tábornokot hallják.
2: A honvédelemnek és az egészségügynek elég régóta komoly kapcsolata van. Az 1800-as évek elejéig vezethető vissza Olaszországba a Solferinoni csata, ahol először kezdtek el nagy figyelmet folytani arra, hogy a sebesülteket kihozzák a harctérről, ellássák, és igyekezzenek a gyógyulás útjára terelni. És azóta ez folyamatosan fejlődik olyannyira, hogy a NATO-ban már komoly sztendernek vannak arra idő meghatározásokkal, hogy a katonának mikor kell, mennyi időn belül kell a sérültnek először felcserhez, orvosi ellátáshoz, szakorvosi, majd szakosított szakorvosi ellátáshoz jutnia. Ennek a kivitelezése hatalmas erőforrásokat, nagyon komoly felkészültséget igényel, és nyilván minden hadseregnek célja az, hogy a sebesülteket mielőbb újra harcképes állapotba hozza, illetve hogy az emberi élet mint szentség, és mint legfontosabb dolog az mindenek előtt legyen. Ugye vannak felcser, vagy ilyen mai divatosabb szóval combat medic katonák, akik először alakulatszinten ők elvégeznek ilyen tanfolyamokat, és kiselegység szinten ők már ott vannak a helyszínen a társukkal együtt, és rögtön az első beavatkozásokat szakavatott módon meg tudják kezdeni. A harctéri sérülések azért külön kategória, mert ugye ezek nem hasonlíthatók a hétköznapi bokaficamhoz, vagy leestem a lépcsőn, vagy egyéb sérülésekhez, és ennek a gyakorlása nehéz. Hál' Istennek békében élünk jó ideje, ritkán van lőtsebb, vagy komoly szilánk, gránátszilánk okozta sebek kezelésére szükség, viszont erre is fel kell készülni. Egy adott fegyveres konfliktus esetén ugye ennek a rutinnak meg kell lenni, és ez olyan, mint a kerék, mindenkorában ne kell kezdeni ahhoz, hogy ebből vagy ezt profin felépítsük addigra, mire alkalmazni szükséges. Tehát sokkal másabb egy harctéri sérülés, mint egy hétköznapi sérülés természetesen. Végrehajtott feladatok, ugye itt, ahogy említettem a megnyitóban is, az artériás vérzésektől a különböző ficamokig, az eszméletlen sérültnek a stabil állapotba helyezéséig, egy nagyon széles spektrumban mozog. Mint a teljes kadét programban és minden kadét versenyben, ugye játékosan tanulnak. Azt elmondhatom itt, hogy ez az egész kadét program egy sikertörténet. Szerencsére ez látszik itt is, harmadik alkalommal vagyok itt megnyitni ezt az eseményt, és minden évben jelentősen magasabb volt a csapatok létszáma. A mostani 29 azt hiszem, hogy egy meglehetősen impresszív. És azt hiszem, hogy a honvédelmi nevelés az nem egy intézményi keret, hanem egy társadalmi összefogás szükségessége, és ez nagyon jó példa a kadétprogram. Itt szerepe van az iskolának, szerepe van a honvédségnek, szerepe van a családnak, és a fiatalok játszva tanulnak, olyan kihívásokkal találkoznak, amivel a normál hétköznapokban egyébként nem. A szülők is rendkívül hálásak, hiszen ezekre az időkre azért a digitális térből egy kicsit kihozzuk a fiatalokat, és a való élet felé egy olyan képzettséget adunk nekik, amit később is tudnak használni, és amiből remélhetően a honvédség is profitál később.
1: Sátoraljaújhelyen lesz a Dériné Fesztivál július 15-e és 18-a között. Az elmúlt években egyre nagyobb érdeklődést mutató kulturális programsorozat idén is ingyenes színházi előadásokkal, koncertekkel, valamint családi és gyermekprogramokkal várja a látogatókat. A fesztivál jelentőségéről és az idei kínálatról Szamosvölgyi Péter polgármestert hallják.
3: nem 5, hanem 4 napos lett a rendezvény, tehát egy nappal rövidebb, amit én nagyon-nagyon sajnálok, de hát a lehetőségek ennyit engednek meg ebben a pillanatban. Július 15 és 18-a között kerül sor az eseményre. 4 nap, de több mint 60 ingyenes program. Ebben benne vannak a színházi programok, benne vannak a családi programok, és benne vannak a zenei programok is, tehát nagyjából a korábbi időszaknak, a korábbi programoknak megfelelő a repertoár, tehát mindenki megtalálja a magáét. Lesz a Latabár Színházban nyitó színházi előadás például, de a többi időjárás függő, eddig nagy szerencsénk volt mindig a rendezvény idején a hőmérséklettel és a csapadékkal is, így ezzel a szabadtéri színházban, a Völgyszínházban kerül megrendezésre a színházi előadások, a koncertek természetesen a Borteraszon, és a játszóház és minden más, ugye a Széphalom is benne van, a Kazinci kertelés és az egyéb kísérő programok is. Természetesen várjuk a borászokat, hiszen annyira összenőtt a Borterasz, a Völgyszínház és a helyi és térségi borászoknak, pálinka manufaktúráknak és az étkezést adó különleges ételeknek az egyvelege, hogy tényleg, ha valaki kiment délután 3-4 óra, akkor kezdődnek általában a programok, onnantól, hogyha éjfélkor ment haza, vagy még ilyen is előfordult, hogy később, se éhes, se szomjas. Szomjas nem volt a vendég. Erről gondoskodtak, vagy gondoskodnak mindig is azok, akik ott megjelennek szolgáltatással is. Hogy néhány dolgot csak úgy kimazsolázva, hogy milyen programok, vagy kik a fellépők, vagy kik lehetnek. A színházi előadások közül bőven lesz. Lesz a Csalóka szivárvány, indulhatunk Edith néni, Blaha Lujze és a Piros Bugyelár is. Szóval könnyed és komoly előadások lesznek. A zenei programokban Daniel Fi, a Street, a Bohemians, Betyár, Szabó Balázs bandája, Mák Likör, Dériné zenekar például a fellépők. A játszóházaknál a Népi Játszóház, kézműves foglalkozások, bábelőadások és gyermektáncház az, amivel várják majd a fiatal vagy a legfiatalabb korosztályt erre a rendezvényre. Ezek a rendezvények ingyenesek. Az első években a színházi előadás, a nyitó színházi előadásra 200 forint volt a belépő. Ez szimbolikus volt, szerintem arra jó, hogy tudják, hogy hány vendég van, mert hát ahány 200-asban volt a dobozva, annyi ember, annyi vendég is volt, vagy színházi látogató. Ez így lesz véleményem szerint most is, és hát nem csak sátor a Jóhelyben, hanem rajtunk kívül még 6-7 település kerül bele ebbe a programba, ahol a teátervagon megy, és tartanak ott is egy könnyedebb színházi előadást.
1: A nyári zivatarok gyakran percek alatt kialakulhatnak, és komoly veszélyeket hordoznak magukban. A viharos erejű szél, az erős széllökések, a villámcsapások és a hirtelen lezúduló, intenzív csapadék egyaránt jelentős kockázatot jelenthetnek. Hogy mire érdemes figyelni, hogyan készülhetünk fel a szélsőséges időjárási helyzetekre, és mit tehetünk a saját biztonságunk érdekében? Ezekről Nagy Csabát, a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság sajtóreferensét kérdezzük.
4: Nos, ha szabad ég alatt tartózkodunk, akkor keressünk egy védett, stabil helyet, egy épületre, egy aluljáróra gondolok. Haladjunk távol a fáktól, épületektől, hogy a letört ágak, cserepek és az üvegszilánkok ne okozzanak sérülést nekünk. Védjük a szemünket a portól, fejünket a szélsodort, a tárgyaktól, ágaktól. Védjük erősen a kisgyerekeket, ne szakadjunk el egymástól. A járműveket, sátrakat, gyenge szerkezetű építményeket hagyjuk el, mert bentről nem lehet érzékelni a fenyegető veszélyt. Például egy laza szerkezetű fa, egy simán rádőlhet a sátorra vagy a gépjárműre, és ezt nem tudjuk bent érzékelni.
5: Tehát ha például valaki elmegy nyaralni hosszabb időre, már a lakását is hagyja biztonságban, és az udvarát is biztos, ami biztos. Így van ez?
4: Így van.
5: Ja, visszagondolunk az elmúlt nem oly rég történt, pár évvel ezelőtt történt villámárvíz katasztrófára itt Vármegyénkben, Gyöngyös Tarjánban volt egy ilyen. Akkor a helyreállítási munkálatok kapcsán és a viharkárok kapcsán mire emlékeztek?
4: 2023. júniusában történt az eset, amit az előbb említettél. Itt Heves Vármegyében több helyszínen is villámárvíz alakult ki. Számos utcát elöntött a víz, a hegyoldalról leömlő, a vízelvezető árkokat elhagyó esővíz több családi ház kertjét és pincét is elárasztotta. Az egységeink jellemzően az ingatlanokba betörő, azokat veszélyeztető esővizet szivattyúkkal távolították el. A munkálatok aznaptól egészen 4 napon át tartottak. A hivatásos tűzoltók 41, az önkormányzati tűzoltók 2, az önkéntes tűzoltók és mentőszervezetek pedig 31 esetben avatkoztak be a napok alatt a károk felszámolására.
5: Ugye itt most a villámárvizek kapcsán, hogyha már szóba került, és olyan helyen is élünk itt, főleg a Mátra alján, hogy mindenhonnan hegyek és egyebek vesznek minket körül, nem lehet tudni szélsőséges időjárási viszonyokat. Mit tehetünk akkor, ha kialakul egyáltalán? Hogyan lehet erre fölkészülni egyáltalán? Azért beszéljünk róla, biztos, ami biztos.
4: Nos, egy ilyen természeti jelenségre nagyon nehéz felkészülni, de minél jobb állapotban tartjuk az ingatlanunk előtti vízvezető árkokat, az annál több vizet tud egy elvezetni, így kisebb egy villámárvíz általi károk kialakulásának esélye. A hirtelen lezúduló nagy mennyiségű csapadék után, vagy esősebb napokat követően érdemes ellenőrizni a csatornák, árkok átjárhatóságát. Ilyenkor azok feliszaporodhatnak, hordalékkal telítődhetnek, így a vízáteresztő képességük nagyon nagyban csökkenhet.
1: Kedves hallgatóink, egyházi híreink következnek.
6: Lezárultak az Egri Andrássy György Katolikus Középiskola külső felújítási munkálatai. A tanév utolsó napján rövid ünnepség keretében adtak hálát az intézmény pedagógusai és diákjai a megszépült épületért. Rozmán Éva, az Andrássy György Katolikus Közgazdasági Technikum Gimnázium és Kollégium igazgatója elmondta, Szmrecsányi Lajos egriesek alapította az iskolát 1921-ben. 31 diákkal és 5 tanárral a líceum épületében kezdték meg a munkát, ám a kimagasló szakmai munka olyan gyorsan országos elismerést szerzett az intézménynek, hogy a diákok létszámának növekedése miatt rövid időn belül bővítésre volt szükség. A jelenlegi iskola 1927-ben készült el, az Angol Kisasszonyok Leánynevelő Intézetének bővítésével. 100 év után az Egri Főegyházmegye 260 millió forintos támogatásával sor került az épület egységes külső megújulására, a homlokzat, valamint a tetőszerkezet felújítására.
7: Ilyen egységes megújítása nem történt az épületnek, mint ami most, ami 25 júliusában kezdődött, teljes tetőcserével és a homlokzatának, összes oldalának, Imola udvar, Klapka utca és belső udvar megújulása zajlott. 260 millió forintba került ez a beruházás, amit teljes egészében az Egri Főegyházmegye finanszírozott.
6: Lóci Tamás, az Egyházmegyei Katolikus Iskolai Főhatóság elnöke rámutatott, hogy az oktató-nevelő munka során az iskola legfontosabb eszköze az intézmény lelke, vagyis az, hogy a mindennapi munkában Krisztus jelen van-e az épület falai között. Mint mondta, őt nem külső eszközökkel tudjuk bevinni, hanem a hitünkben, a szívünkben, lelkünkben jelenítjük meg őt. Örömét fejezte ki, hogy mind a pedagógusok munkájában, mind pedig a diákok lelkiismeretes tanulásában kézzelfoghatóan jelen van Isten.
8: Én tudom és tapasztalom is, most már 4 éve itt folyamatosan, hogy Krisztus jelen van ebben az iskolában, az oktatók, a nevelők, a dolgozóknak a hitében, értékrendjében, példájában, és nem utolsó sorban, kedves diákok, a ti őszinte istenkeresésetekben és lelkiismeretes tanulásotokban, munkátokban.
6: Várják a jelentkezőket a nagykálói országos cigánypasztorációs lelki gyakorlatra. Ugyanazt a lelkületet ápoljátok magatokban, amely Krisztus Jézusban volt. Ezzel a mottóval rendezik meg az idei országos cigánypasztorációs lelki gyakorlatot a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Nagykállón a július 18-ai 19-ei hétvégén. A jelentkezés határideje július 12-e, vasárnap. Szent Pál a Filippieknek írt levelében azt a Jézust állítja elénk példaként, akiről tudjuk, hogy gyakran elvonult imádkozni. A lelki gyakorlat az egyéni és közösségi ima ideje, olyan időszak, amikor Jézus imájáról veszünk példát. Az idén 8. alkalommal megrendezendő lelki gyakorlat a magyarországi cigánypasztoráció kiemelt eseménye, és egyben a közösségépítés tere. A lelki gyakorlat helyszíne, ami a kiscsoportos beszélgetéseket és a szállást illeti, a Korányi Frigyes görögkatolikus általános iskola és gimnázium lesz. A felkért előadók Molnár Gál Béla, az Egri Főegyházmegye diakónusa, országos cigánypasztorációs referens, illetve Szabó László piarista szerzetes, a Sátoraljaújhelyi helyi piarista jelenlét vezetője lesznek. A vasárnapi szentmise főcelebránsa pedig Székely János szombathelyi megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke lesz. Egész napos csendes szentségimádás lesz az Egri Ciszterci templomban, az Életünk Krisztus karizmatikus közösség szervezésében, június 25-én csütörtökön 9 órától délután 6 óráig. Szeretettel várnak mindenkit. Július 4-én lesz a 18. országos roma zarándoklat a Mátraverebély Szentkúti Nemzeti Kegyhelyen. Az eseményen Székely János püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke lesz a Szentmise főszónoka. A zarándoklat során Kúsede, az Eger Lajos városi plébánia plébánosa tanítását halljuk, tanúságtételek és egyéb hagyományos programok mellett. Délelőtt 9 óra 30 perctől dicsőítéssel veszi kezdetét az esemény a központi kültéri oltárnál. Ezután Kósede Egri cigánypasztorációs referens tanítása lesz, majd a tanítást tanúságtételek követik, illetve lesz gyónási lehetőség is. A 11 órakor kezdődő szentmise főcelebránsa és szónoka Székely János, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke. Az idei év szentírási mottójához kapcsolódva a bűnöktől és függőségektől való szabadulás lesz a központban. 9 óra 30 perctől 12 óra 30 percig a gyermekek kézműves foglalkozáson vehetnek részt, ahogy az hagyománnyá vált ebéd után a résztvevő zarándok csoportok 5-8 perces rövid műsorát tekinthetik meg a résztvevők. A nyári országos roma zarándoklatot 2003 óta évről évre nagy érdeklődés övezi. Ez alatt Mátraverebély Szentkút kegyhelye vált állandó helyszínné. Az ország mintegy 30 településéről érkeznek a hívők csoportosan és egyénileg egyaránt. A zarándoklat a roma vallásosság és spiritualitás hagyományos megnyilvánulása. Két nemzeti kegyhelyünkön, Mátraverebély Szentkúton és Mária Pócson, illetve Csatka Szentkúton egyaránt nagy hagyománya van a roma zarándoklatoknak és búcsúknak. Sokan arról számolnak be, hogy a zarándoklat nem csupán a kultúra része, de a személyesen és a közösségileg is megélt hit megújításának eszközét és lehetőségét is hordozza. A zarándoklatot a Boldog Ceferino Intézet, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia cigánypasztorációért felelős lelkiségi háttérintézménye szervezi. A Miskolci görögkatolikus roma szakkollégium felvételt hirdet a 2026-27-es tanévre. Az intézmény várja a jelentkezőket, akik szeretnének egy összetartó közösséghez tartozni és szakkollégistává válni. A jelentkezési határidő augusztus 3-a. A Miskolci Egyházmegye abból a célból hozta létre a görögkatolikus roma szakkollégiumot, hogy elősegítse egy olyan fiatal, a keresztény szellemiséget felvállaló és képviselő értelmiségi réteg kinevelését, akik tudatosan gondolkodnak és aktívan tevékenykednek. A jelentkezéshez szükséges egy kitöltött jelentkezési lap, motivációs levéllel, fényképes Európasz önéletrajzal és lelkészi ajánlással. A szakkollégiumban 2-3 ágyas szobák, 2 jól felszerelt konyha és közösségi terek állnak a hallgatók rendelkezésére. A tanulmányi előrehaladást szakmai mentorprogram segíti, amely a felzárkóztatást és a hátránykompenzációt biztosítja a nehezebb tantárgyakból, valamint a diákok számára ösztöndíj is elérhető. Az Egerszalóki ifjúsági találkozót és lelki gyakorlatot július 16-a és 19-e között tartják. Ez az ország egyik legnagyobb katolikus ifjúsági eseménye. Több száz 16 és 30 év közötti fiatalt várnak. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A rendezvényen szerepelnek szentmisék, előadások, tanúságtételek, kiscsoportos beszélgetések, szentségimádások, koncertek, játékos közösségi alkalmak és táncház is. Az online regisztráció lehetősége továbbra is adott. Az Egerszalóki ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat önkénteseket is keres, a 2026-os találkozóra. Számítanak a fiatalokra a regisztrációnál, az infópontnál, technikai és logisztikai, valamint a kreatív és dekor csapatnál, étkeztetésben, takarításban, valamint minden olyan munkában, ami a háttérben zajlik, hogy a résztvevők jól érezhessék magukat. Amit kínálnak, egy összetartó közösséget, lelki feltöltődést, új barátokat és sok nevetést, valamint közös imádságot és szolgálatot. Ezen kívül önkéntes igazolást is, hogyha szükség van rá. Szeretettel várják a kis csoportos vezetőket is szolgálatra. Véradás lesz Szalókon július 17-én az Eger-Szalók ifjúsági találkozó keretében 14 és 17 óra között. Az első 20 jelentkező különleges ajándékot kap. A véradáshoz személyigazolvány, lakcímkártya és tajszám szükséges. Mió Barad a horvát karizmatikus tart lelki gyakorlatot Egerben a ciszterci templomban augusztus 25-e és 27-e között. A téma a bűn és a megtérés lesz. A lelki gyakorlat fővédnöke Ternyák Csaba érsek. Jelentkezni a szentlélek2016@gmail.com e-mail címen, vagy a ciszterci templom sekrestjéjében lehetséges. Szeretettel vár mindenkit az Életünk Krisztus karizmatikus közösség.
1: Kedves hallgatóink, kora esti hírmondónk végéhez értünk. Domán Vivien, Grunda János, Fekete Gábor és Koleszár Krisztián szerkesztők, valamint Karkus István technikus nevében is köszönjük megtisztelő figyelmüket. A szerkesztő műsorvezetőt Sinkovics Andrát hallották. Hírmondóval legközelebb holnap 17 óra 15 perckor jelentkezünk. Addig is további tartalmas rádiózást kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Önök a kora esti hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.

0: Régió sportja.
1: Átigazolási díj ellenében a portugál bajnokságban legutóbb 5. helyen végzett Famalicão együttesével szerződött Szűcs Tamás, a DVSC játékosa. A Petőfi Sándor általános iskola diákjai nyerték a focisuri kupát Ózdon. Történelmet írva került az élvonalba tavaly a KBSC, azonban nem sikerült kiharcolni a bennmaradást, de sok maradandó élménnyel gazdagodott a borsodi együttes. A sárospataki Vai Miklós református technikumban több éve működik a Honvéd kadét program. Ennyi dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Átigazolási díj ellenében a portugál bajnokságban legutóbb 5. helyen végzett FC Famalicão együtteséhez szerződött Szűcs Tamás, a DVSC labdarúgója. A debreceni születésű pályafutását Hajdúszoboszlón kezdő középpályás 2024 nyarán került a DVSC-hez Dániából, hogy elkezdje karrierjét a felnőtt futballban. A Debrecen hivatalos közösségi oldalán arról számolt be, hogy Szűcs átigazolási díj ellenében szerződött Portugáliába. A válogatott középpályás a portugálok beszámolója szerint 2031-ig kötelezte el magát. Szűcs saját magát tipikus 8-asnak tartja, aki védekezésben és támadásban is tudja segíteni a csapatot. Az Ózdi Petőfi Sándor általános iskola diákjai nyerték a focisuri kupát Ózdon. Voncák Attila szervezőt hallják.
2: Igazán megérdemelni az az iskola, aki rendszeresen minden programban részt vesz, és még eredményesen is, hogy egy ilyen pontversenyt visszaállítsunk, és megfelelően díjazzunk. Úgyhogy

0: számoltuk a pontokat, vannak részvételi pontok, vannak eredményességi pontok, ugye a Diák Olimpián ott az eredményesség számít, a Bozsik programban a részvétel, ezeket összehoztam, és kijött, hogy a Petőfi Sándor iskola, általános iskola lett most a legtöbb pontot gyűjtő a labdarúgásban. Ez nagy öröm számomra is, mert tényleg jól mutatja, hogy melyik az az intézmény, amelyik teljes mellszélességgel a sportág mögött áll, és mindent elkövet, hogy a gyerekek minél több programba részt tudjanak venni.
1: A térségből 14 általános iskolát értékeltek. Az Ózdi Bojki Tamás általános iskolások 38 ponttal a harmadik helyen végeztek. A Sajó-Várkonyi általános iskola csapatai 41 ponttal a képzeletbeli dobogó második fokára állhattak, míg az Ózdi Petőfi nagy fölénnyel 56 ponttal nyert. Sas Tamás, az Ózdi Petőfi Sándor általános iskola edzője elmondta, szoros együttműködésben dolgoznak az Ózdi Városi Sportegyesülettel, arra törekszenek, hogy a legtehetségesebb, ügyesebb gyerekek az egyesületben palírozódhassanak. A fiatalokat pedig nem nehéz ösztönözni, hiszen mindenük a foci.
2: Mindenképpen az egészséges életmódra nevel, meg aki bármilyen csapatsportban tevékenykedik, az itt szocializálódik, azzal sokkal jobban felkészül az életnek a nehézségeire, úgy gondolom. Azt gondolom, hogy itt a Petőfi Sándor általános iskolában egy nagyon jó rendszert sikerült kialakítani. Minden korosztállyal más pedagógus dolgozik. A legkisebbekkel Tardosi Vivien tanítónéni, a legidősebbekkel a négyes korcsoporttal Blaha László tanárul, hármas korcsoport Farkas Zsolt tanárul, én pedig a második korcsoportot és a lányokat viszem. Ez már a második éve így megy, és úgy néz ki, hogy ez egy működő rendszer, mert elég jó eredményeket értünk el, mint a Bozsik programban, mint pedig a Diák Olimpián.
1: Történelmet írva került az élvonalba tavaly a Kazincbarcika labdarúgó csapata. A szezonban ugyan nem sikerült kiharcolni a bennmaradást, de sok maradandó élménnyel gazdagodott a borsodi együttes. Kuttor Attila vezetőedző értékeli az évet.
3: Igazából egy nagyon nagy kaland volt abból a szempontból, hogy ilyen szituációban nem vezettem még csapatot, vagy egy újdonság volt, hogy egy szinte nulláról kellett építeni. És ugye úgy, hogy egy osztályváltás után, fölfelé való osztályváltás után újra kellett építeni az egész csapatot tulajdonképpen, de nem csak nekem volt ez nehézség, mert a klubot is szinte újra kellett szervezni. Úgyhogy ezen a rögös úton mentünk végig egész évben, és próbáltunk a legjobb tudásunk szerint helyet állni. Minden számokat figyelembe véve, vagy hátteret, vagy lehetőséget figyelembe véve, azért idézőjelben borítékolható volt, hogy kevés esélyünk lesz a bennmaradásra. Természetesen, mivel sportemberek vagyunk, és sportról van szó, minden lehetőséget megragad az ember a csapatával együtt, és ugye próbáltunk, vagy szerettünk volna csodát elérni, de ezekben a szituációkban azért sokszor felötlött bennem, hogy valahol tudnunk kell, hogy hol a határ, vagy hol vannak a lehetőségeink határai. Egyébként is próbálok higgadt fejjel, vagy nyugodtan gondolkodva döntéseket hozni, és megnyilatkozni is, mert megtanultam még annól, hogy néha sokba kerül, hogyha vehemensen nyilatkozik az ember, de valahol tudva levő volt, hogy nehéz dolgunk lesz, és idézel be olyanon fölösleges idegeskedni, ami egyértelmű vagy látszik. Rengeteget lehetne felsorolni, hogy milyen nehézségekkel küzdöttünk. Azok egyértelművé tették, hogy nehéz dolgunk lesz. Maga a klub és az egész környezet, vagy az infrastruktúra, meg az emberek, akik itt dolgoznak, azok viszont nekem óriási, nem az, hogy meglepetés volt, de egy nagyon kellemes dolog volt, hogy tényleg nagyon jó emberekkel találkoztam a klubnál, a csapatnál, és ebből a szempontból idézőjelve élmény volt, vagy jó volt dolgozni ebben az egy évben, hát reméljük még ugye folytatódik, de ebben az egy évben is élmény volt dolgozni a klubot körülvevő emberekkel. Most nem akarok nagy számokat mondani, de talán két játékos maradt a tavalyi keretből, és akiket igazoltunk, azokat mind olyan lehetőségeink szerint olyanokat tudtunk igazolni, akik majdnem szinte újoncok voltak, vagy az NB1-ben, vagy kevés tapasztalattal rendelkeztek, inkább úgy mondom, az NB1-ben. Úgyhogy igen, nagyon sok fiatalnak adtunk lehetőséget az év során bemutatkozni az első osztályban, és esetleg megszokni annak a légkörét, ezzel is telt az egész évünk, és talán ez lehet a jövőre egy előre mutató dolog, hogyha sikerül most ezeket a játékosokat itt tartani, vagy együtt tartani, akkor most ebben a következő évben már nem a nulláról indulnánk. Volt egy olyan érzésem, amikor megkeresett a Kazincz Barcika egy évvel ezelőtt, hogy nekem jönnöm kell. Volt még lehetőségem, meg igazából várhattam volna is, de valahogy úgy éreztem, hogy nekem jönnöm kell. És ez több ok miatt is beigazolódott, hogy itt kellett lennem ebben az évben. Egyik az édesapám miatt, hogy közelébe tudtam lenni, kettő pedig, hogy olyan közegbe kerültem, amiben rengeteg tapasztalatot tudtam szerezni a jövőt tekintve és az edzői pályafutásomhoz.
1: Kuttor Attila beszélt a sok utazásról is.
3: Hát ugye az év elején leírták, hogy azt hiszem a idegenbeli mérkőzéseket figyelembe véve a Zalaegerszeg utazik a legtöbbet az NB1-ben. De ha ez hozzáadjuk, hogy mi a hazai mérkőzésre is fél évig 100 kilométert utaztunk oda-vissza, akkor viszont mi vezetjük ezt a listát, úgyhogy igen, komoly nehézség. Olyan még nem volt szerintem a történelemben, de legalábbis én nem emlékszem, hogy olyan már volt, hogy valaki albérletben játszott, de hogy kettőben egy év alatt, tehát hogy felváltva idézőjelben, kicsit ilyen roadshow jelleggel, az azért párját ritkítja, és ez is ugye az egyik szegmens annak a nehézségeinknek, hogy igazából olyan hazai pályánk nem volt, ahol mi belakhattuk volna magunkat, és ugye ami még sajnálatosabb, vagy még jobban hiányzott, hogy a szurkolóink nem tudtak minden mérkőzésen ilyen-olyan okoknál teljes létszámmal ott lenni. Gondolom sokkal többen lettek volna például, hogyha itthon játszunk egy-egy mérkőzésen.
1: A Sárospataki Vai Miklós Református Technikumban több éve működik a Honvéd Kadét program, mely azóta egyre népszerűbb a diákok körében. Az idei tanév során is számos közösségi programot, rendezvényt és élményszerző foglalkozást szerveztek a kadétok számára, amelyek erősítették az összetartozást, a fegyelmet és az együttműködést, mondta Winkler Zsolt, oktató, a kadétok instruktora.
4: Én mindenképpen úgy látom, hogy nagyon jó, hogy az iskolánk csatlakozott ehhez a programhoz. Ez nem csak az én véleményem, hanem az összes többi olyan iskola, aki a Vármegyénkben csatlakozott, beszélgetve az instruktorokkal, akik ugye felelnek azért, hogy ezek a szabadidős programok megvalósuljanak, illetve hogy a fiatalok megismerjék a honvédség működését, felépítését, szervezetét. Mindenkinek egyértelműen az a véleménye, hogy nagyon hasznos a fiataloknak, megtanulják a kitartást, csapatmunkát, együtt dolgozást, egy kis szorgalom is párosul mellé, fizikai és szellemi muníciót kapnak. Iskolánkban jelenleg több mint 100 kadét van. Igazából azt mondom, hogy a 100 kadétból nyilván nem mindenki az, aki teljesen lelkes, és a szülő sem biztos, hogy teljesen támogatja ezt a programot, bár ez valószínűleg azért lehet, mert nem ismerik teljes mértékben. Próbálunk ezen ugye segíteni, meg javítani, de ettől függetlenül, mivel ösztöndíj is párosul a programban, ezért az ad egy plusz lökést és egy plusz motivációt. Ezen kívül, ahogy megismerik ezeket a programokat, és aki részt vesz benne, évről évre az a tapasztalat, hogy azt mondják, hogy akkor jövőre is menjünk, jövőre is csináljuk, mindenképpen benne vagyunk. Nyilván, mint ahogy a diákoknak a tanulási motivációja, az ehhez való hozzáállásuk is azért változó, vannak sokkal lelkesebbek, kevésbé lelkesek és egyáltalán nem lelkesek, de ezen próbálunk javítani, változtatni. A honvédelmi alapismereteket tanulják ők, mint tantárgyat. Ezen kívül az instruktornak, aki az iskolánkban ugye én vagyok, a feladata az, hogy mindenféle szabadidős programmal a honvédséghez kapcsolódó egyéb dolgokat is megismerjék, mint például lövészet, küzdőharc, túrázás vagy egészségügyi ismeretek. Itt az iskolánkban a lövészetet már több mint 2 éve csináljuk. Én jövő héten fogok menni egy íjászképzésre, amivel szeretnénk az íjászatot is behozni a rendszerbe, illetve a kollégák néha már orrolnak rám egy picit, hogy túl sok a program, és túl sokat megyünk el az iskolából, de ez igazából hozzátartozik ehhez a programhoz. A fiatalok, igaz, hogy a szabadidőjükből veszünk el nagyon gyakran, de én úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon sok pozitív töltetet kapnak ezáltal.
1: Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.

0: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
1: 2 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Mintegy 10 tonnányi, 30 millió forint értékű, egy évre elegendő papíráru adományt kap a Magyar Máltai Szeretetszolgálat nevelőszülői hálózata és az általa fenntartott családok átmeneti otthona, jelentették be Budapesten. Szabadhegy Péter, a szeretetszolgálat elnöke elmondta, az 1998 óta működő nevelőszülői hálózatukban eddig mintegy 900 gyermek nőtt fel, jelenleg pedig 105 családnál majdnem 300 gyermek él. Fontos számunkra, hogy a nevelőszülői hálózatból kikerülő gyermekeket szakmával a kezükben engedjük el. A már kirepült gyermekek között van ügyvéd, mérnök, erdész és asztalos is, fogalmazott az elnök. A papíráru adomány biztosító Vajda Papír tulajdonos ügyvezető igazgatója Vajda Attila közölte, 2020 óta támogatják a Magyar Máltai Szeretetszolgálatot, mert úgy hiszik, hogy egy vállalat társadalmi szerepvállalása akkor hiteles, ha a segítség kézzelfogható és valóban eljut azokhoz, akiknek szükségük van rá. A Keresztény Demokrata Néppárt országgyűlési frakció vezetője szerint össze-vissza beszél a Tisza kormány a Nemzeti Közszolgálati Egyetem pedagógus képző karának megszüntetéséről. Rétvári Bence közösségi oldalán rámutatott, az államtitkár és a miniszter ellentmond egymásnak. Egyszer azt közli a miniszter közösségi oldalán, hogy megszűnik a pedagógus képzés, majd az államtitkár a parlamentben azt állítja, hogy nem szűnik meg. Ezzel összefüggésben egyelőre híresztelések és mindenféle álinformációk vannak a köztudatban. Semmiféle hivatalos döntésről nem tud beszámolni. A KDNP frakció vezetője arra kíváncsi, mi lesz a felvételiző diákokkal, akik nem tudják, felvételt nyerhetnek-e a Nemzeti Közszolgálati Egyetem pedagógus képző karára egyáltalán. A diákok jövője nem játék, nem lehet össze-vissza beszélni arról, van hová felvegyük őket, vagy nincs, jelentette ki Rétvári Bence. Együttműködési megállapodást írt alá a Nemzeti Közszolgálati Egyetem és a Magyar Atlanti Tanács Budapesten, közölte a Felsőoktatási Intézmény az MT-vel. Az együttműködés új alapokra helyezi a két intézmény közötti szakmai kapcsolatokat, és hozzájárul az euróatlanti együttműködés további erősítéséhez. Célja pedig a tudásmegosztás, a szakmai párbeszéd elősegítése, valamint közös programok és kezdeményezések megvalósítása.